0: Adatok nyilvánosságra hozatalát szupermérföldkőnek nevezte. A honlap nem csak a számokat mutatja meg, hanem a statisztikai mutatók értelmezésében is segít. Emellett bemutatják a mentőhívás folyamatát, és azt is, milyen szakmai szempontok alapján sorolják az eseteket sürgősségi kategóriákba. Közben Hegedű Zsolt Facebook oldalán arról írt: elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amely a szükséges kormányzati döntés után akár már ősszel elindulhat. Az egészségügyi miniszter szerint ősszel indulhat a betegelégedettségi platform is. Szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A várólista programhoz finanszírozási hátteret, ütemtervet és mérhető célokat rendelnének, miközben tovább bővítenék a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságát.
1: Szimbolikussá váltak a kilométeres várólisták, illetve sok éves várólisták. Nekem is nagyon sok ilyen telefonálom van hétről hétre, aki 3 éve, 4 éve vár a csípőprotézisére, sőt, családi beszélgetésekben megy az egymással licitálás. Én 6,5 hónapot vártam az azonnali trombózist kizárandó ultrahangra. Az semmi, mert én a szemműtétemre. Ferenc, mikor lesz ebben érdemi változás? Hogyan képzeljük el ezt az érdemi változást? Hogy fogják lefaragni a várólistákat? Lehúzzák az elejét?
2: Remélem, hogy nem csak én láttam, hanem még nagyon sok most bennünket és néző ember látta az előző adásban az orvosi kamara elnökének a nyilatkozatát. Azért fogott meg, mert bemutatta, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör, mennyire nehéz ebben bármilyen eredményt elérni, és milyen erős tudatosság, elkötelezettség, és meg annyi pénz kell ehhez a dologhoz. Ezt azért bocsájtottam előre, mert én nagyon-nagyon szurkolok a Hegedűs úrnak, egyszerűen azért, mert alázatot, tiszteletet, kihívást találok minden egyes mondatában és az ő miniszteri arcpolitikájában, szemben azzal, amit korábban tapasztaltam, a pöhendiséget, a nincs probléma, a mindent az asztalára söprünk, és egyébként is nagyon jók voltunk. Azt érzékelem, és azt látom, hogy odafigyeléssel, szervezéssel és kispénzzel is lehet már eredményt elérni, de hogyha valaki azt gondolja, hogy a 3 éves lista holnap után majd lecsökken 3 hónapra, az nagy valószínűséggel téved. Egyszerűen azért, mert nincsenek meg hozzá sem a személy, sem a tárgyi feltételek. Nagyon szurkolok, hogy ez sikerüljön, de én maximum csak páciensként tudok ebben az ügyben részt venni, azt ígérvén, hogyha várólistára kerülök, akkor megpróbálok visszafogott lenni és nem panaszkodni itt.
1: Én is igyekszem rendszeres testmozgással megelőzni, hogy még több várólistára felkerüljek, de ide vonatkozik a mai napi kérdésünk is, amely szerint azt kérdeztük önöktől, hogy idén önök szerint érdemben javulhat-e már az egészségügyi ellátás, amit láthatják, hát ez egy rendkívül megosztó kérdés volt, és a szokásosnál sokkal kiegyenlítettebb válasz született, mindössze 2% eltérés van a válaszok között, 51% arra számít, hogy már idén érezhető lesz a javulás, 49% nem reménykedik ilyenekben. Nézzük is, hogy mit írtak a kommentelőink. Erika szerint persze eltáncolják még azt is, ami eddig volt, írja ezt a esetleg javuló egészségügyi ellátásra. Robert szerint az a sok 100 milliárd, amit most félelmükben Orbán oligarchái visszautalgatnak, biztos jót tesz az egészségügynek, na meg az oktatásnak. Kata azt írja, hogy amilyen állapotban az egészségügy van, ebben az évben nem lehet javulást várni, de jövőre már látható, érezhető változás kell, hogy legyen. Katalin szerint, ha a magánegészségügyet sikerül bevonni az állami ellátásba, akkor igen, másképp nem. Nagyon érdekes gondolat. Norbert szerint, ha találnak valahol pár ezer ápolót és pár száz orvost, akkor igen, de erre szinte nulla az esély. Valakinek a kabát zsebében pár ezer ápoló. Angéla pedig azt írja, hogy minden tisztelete az egészségügyben dolgozóké, és maximális tisztelet a kiviteleknek, de sok nem oldavaló emberrel van tele a rendszer, szerinte, akik nem fognak eltűnni egyik pillanatról a másik. Hogy eltűnésre van-e szükség vagy sem, ebben én nem vagyok kompetens, de akkor megkérdezem Hoffmann Tamást, hogy mik Ennek a rendszernek az igazán nagy buktatója, amikor az egészségügyet átalakítjuk, vannak látványos intézkedések, például, hogy áfamentesek lesznek ősztől a vényköteles gyógyszerek, ami sokaknak fog apránként, de sokat segíteni. De amikor hozzányúlunk egy ekkora intézményrendszerhez, akkor mi a reális várakozás? Mikor fogjuk ezt megérezni?
3: Hát én meglepődve láttam, hogy ennyire optimista a magyar lakosság, hiszen a felük azt várja, hogy 4 hónapon belül érdemi javulás lesz. Azért te felejtsük el, hogy az évnek sajnos már a 2/3 eltelt.
1: Jobb lesz a hangulat.
3: Tehát, de úgy tűnik, hogy már most jobb a hangulat, hiszen úgy gondolják, hogy ez meg fog történni. Én viszont azért kicsit félek a csodavárástól, hiszen ugye mindannyian egyformán jól értünk itt az egészségügyhöz egyébként, és sajnos most egy kicsit jobban, mert a feleségem életveszélyes állapotba került, amiatt is részben, hogy a mentők nem jöttek ki időben, úgyhogy erről majd lehet, hogy még beszélünk, hogy a mentők kiérkezési ideje az mennyire tragikus. Viszont ez egy komplex rendszer. Tehát a komplex rendszerek azok olyanok, hogyha egy oldalt kezdünk el átalakítani, anélkül, hogy a többi részt átalakítanánk, akkor valószínűleg szét fog hullani. Tehát ez tényleg kicsit olyan, mint a Jenga, hogy itt kihúzok valamit, akkor lehet, hogy ott dől le a túloldalon a másik. Tehát abban a pillanatban, hogyha azt akarjuk, hogy ténylegesen átalakítsuk az egészségügyet, aminek hosszú távú hatása legyen, akkor én először is azt várom, hogy legyen egy komplex reform elképzelés, amit végre is akar majd hajtani a kormány. Itt tényleg arról van szó, hogy persze, hogyha kiukadt otthon a vízvezeték, akkor gyorsan körültekerem valamilyen ragasztó szalaggal, és akkor átmenetileg nem folyik ki a víz. De hát ez nem oldotta meg az alapvető problémát. Ki kell cserélni előbb-utóbb azt a vízvezetéket, ha azt akarjuk, hogy ne árassza el a lakást a víz.
1: Kéne hívnom a vízvezeték
3: szerint? Ugye? Mert már kezd szétjönni a ragasztó szalag. Ezt gondoltam.
1: Majd, hogy nem.
3: Minden esetre a lényeg az, hogy sajnos nem várhatunk csodákat, azt várhatjuk, hogy elindul most egy folyamat, aminek folyamatosan látunk apróbb jeleit és apróbb javulásokat, és akkor fokról fokra remélhetőleg majd ez elhozza, ha nem is a Kánaán, de minden esetre sokkal jobb egészségügyi rendszert. Ugye kérdezted, hogy hol vannak a több ezer ápoló, kinek a mellén zsebébe? Hát ott vannak Németországban, Ausztriában, Angliában.
1: Norvégiában.
3: Azért ezeknek az, és még igen, Európa, és talán még az Egyesült Államok és Ausztrália különböző részein, ezeknek egy részét talán vissza lehet hozni például, és akkor már is több ápolónk van. Ugye lehet gondolkodni azon, hogy milyen személy és tárgyi feltételeket kell biztosítani, ami vonzóbb már teszi ezt a szakmát. Lehetne azon gondolkodni, hogy milyen kommunikációs technikákat kéne alkalmazni, hogy ne az legyen az érzése az embernek, aki orvossal beszél nagyon sokszor, hogy itt egy ilyen egészen embertelen rendszerben gyakorlatilag ő egy ilyen végtermék, amit így megpróbálnak így kitolni minél gyorsabban.
1: Én azt hiszem, hogy az egészségügynek ez a kulturális és szakmai változása, és az egészségügynek, mint rendszernek a fenntarthatósága, az két külön probléma, de nagyon szorosan összefonódnak. És én is nagyon sokszor éreztem már azt az egészségügyben, gyerekkel, saját magammal, mindenfelé, hogy tulajdonképpen folyamatosan azzal vagyok vádolva, hogy én ide szimulálni jöttem, mintha nem lenne jobb dolgom egész nap. Ez nyilván nem az általános viselkedés, de van egy ilyen furcsa attitűd, hogy a túlterheltség az lecsapódik a betegen, mintha én itt rossz hiszeműen jönnék be az ambulanciára.
3: És megint én nem vagyok nyilván az egészségügyi tudományoknak valamilyen tudora, de azért azt hiszem, az viszonylag általánosan elfogadott, hogy egy jobb beteg-páciens kapcsolat az igenis még az egészségi mutatókon is segíthet. Tehát ilyen apróbb dolgokkal lehet, hogy legalább olyan látványos eredményeket el lehet érni, hogy az embereknek javul a közérzete. És ha javul a közérzete, ki tudja, talán az egészségi állapota is javul valamelyest.
1: Szerintem Ónodi Molnár Dóra tudni fogja a megoldást minden problémánkra, és el is mondja majd a reklám után. Maradjanak velünk!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megígértem, hogy Ónodi Molnár Dóra a reklám után megfejti nekünk az egészségügy összes problémáját két lépésben. Kérlek.
2: Oké. Első lépés. Én nagyon örülök annak, hogy transzparenssé válnak az egészségügyben bizonyos problémák, ugyanis a Fidesz az egyik legnagyobb gazembersége, a Fidesznek az volt, hogy nem engedte be a sajtót, és az egészségügyi intézményekbe, sőt kitiltotta onnan az újságírókat, megtiltotta az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, hogy nyilatkozzanak, ezért nagyon nehéz volt információhoz jutni, névtelenül, meg így, titkos adatgyűjtése lehetett csak hozzáférni dolgokhoz, márpedig a transzparencia az nagyon sokszor tud segíteni abban, hogy javuljon egy intézményben a szolgáltatások működése. Ha más nem, akkor a nézőknek talán azt tudnám mondani ilyen nagyon erős példaként, hogy a gyermekvédelmi intézményekben is sokáig azért tudtak büntetlenül működni gazemberek, akik bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket, mert semmilyen civil szervezetet, szakembert nem engedtek be ezekbe a zárt intézményekbe, és tulajdonképpen szabadon garázdálkodhattak a kórházakban, és egy csomó minden azért nem működött jól, mert nem volt igazából rálátása a nyilvánosságnak arra, hogy mi történik benne, csak megtapasztalta azt, hogy mi történik.
1: Hát, illetve tegyük hozzá, hogy olyanoknak, mint például Sándor Mária, aki a fekete ruhás nővér néven híresült el.
2: Az ő példája is azt mutatja, hogy mekkora árat fizetett az, aki egyébként a nyilvánosság elé állt a dolgokat. Tehát az, amit most Hegedű Zsolt képvisel, hogy nyilvánossá teszi a fertőzési adatokat, azt, hogy milyen szolgáltatási színvonalon működik egy kórház, az azért lesz jó hosszú távon, mert tulajdonképpen ebből fog táplálkozni a politikai döntéshozás is, hiszen a választói akarat az, ami igazán előre tudja mozdítani a dolgokat, és hogyha egy bizonyos választókerületben a polgárok azt látják, hogy az ő kórházuk, vagy az ő városukban az egészségügyi szolgáltató rosszul működik, akkor majd ki fogják hajtani a kedvenc pártjukból, vagy a országgyűlési képviselőjükből azt, hogy ténylegesen tegyen az intézményért. Tehát ez egy pici lépésnek tűnik, ez az átláthatóság, akár ami a mentőszolgálatot illeti, akár a fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát, akár a betegelégedettségi adatokat, de nagyon-nagyon markánsan hozzá tud járulni az egészségügyi szolgáltatás színvonalának növeléséhez.
1: Ha már színvonalról beszélünk, Szalai Bobrovnicki Kristóf irodájáról igen cifra dolgokat tudtunk meg a mai napon. Nézzük is.
3: Talán kevesen tudják, hogy az épület egyik szintjét korábban teljesen felújították, és luxus irodákat alakítottak ki bennük. Ha ezek a falak mesélni tudnának, akkor nem csak a múzeum kertjében rendszeresített miniszteri villásreggelikről beszélnének, bár ezen alig ha repődik meg bárki a kaszinó miniszter esetében, aki a britekkel terveztetett 3 milliárd forintért egyenruhákat, hanem az elhanyagoltságról is, ami az épület többi részét jellemzi. Az épület többi része ugyanis eközben folyamatosan romlott, mára pedig odáig jutott, hogy nem csak hogy méltatlan, hanem múzeumi funkció ellátására alkalmatlan állapotba került. Sőt, a Honvédség történetet őrző levéltárban a felújítás óta sem a tűzjelzőrendszer, sem a beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik. A falak dohosak. Egyetlen egy szikra, ha itt kipattan, akkor Mátyás király korabeli iratok, felpecsülhetetlen értékű iratok megsemmisülhetnek. Ezt természetesen haladéktalanul orvosolni fogjuk, múlt héten már egyeztettünk erről. Egy szó mint száz, az előző vezetésnek fontosabb volt a gőzölt fapadló és a luxus, Magyarország hadtörténeti örökségének a biztonsága. Ebben a helyiségben, amit nyugodtan nevezhetünk szivarszobának, hamarosan újra magyar emberek járhatnak. Mi ugyanis abban hiszünk, hogy a felújítás ideje alatt is meg kell nyitni ezeket a tereket és visszaadni a látogatóknak. Hiába költöttek el több mint 2 milliárdot, hiába alakítottak ki olyan kicsi ablaktalan helységeket, amelyek múzeumi kiállításokra eleve alkalmatlanak.
1: Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára tartotta ezt az idegenvezetést, ezt a bejárást, ami ugye egy népszerűvé vált új videós tartalom. Akkor kérdezem Juhász Ferencet, korábbi honvédelmi minisztert, hogy mennyit költött az irodájára ezen a pozíción, és mennyit tart reálisnak?
4: Én egy fillért nem költöttem, mert ahogy az úr adta, úgy vettem át, és én úgy tudom, hogy még az utódom sem változtatott rajta, egyszerűen azért, mert nem az volt a fontos. Az elmúlt esztendőkben a kormánytagok presztízsét, minthogyha az határozta volna meg, hogy van-e a várban néki irodája fényes és csillogó, vagy sem. Nyilvánvalóan Szalai Bobrovicki, aki egyébként is mindenféle értelemben hajlamos volt az urizálásra, nem maradhatott le.
1: Most csak a kaszinók miatt. Milyen mértek?
4: Hát szörnyű ez, de...
1: Na jó, de hagyd kérdezzek egy informálatlant, hát ha okosabb leszek, amikor válaszolsz. Én azt képzelném ezzel a nagy asszony fejemmel nekem, hogy egy honvédelmi miniszter irodájába mindenféle speciális infrastruktúrát illik beépíteni, hogy ő hozzáférjen információhoz, ilyen-olyan adatokhoz és a többi, ami mondjuk egy budavárbeli műemléképületben lehet, hogy nem a legrentábilisebb, legkivitelezhetőbb dolog. Ezt csak képzelem?
4: Nem. Van olyan NATO előírás, amely meghatározza azt, hogy különösen az informatikai rendszert hogyan lehet kezelni és hogyan nem. Sőt, mi több, még van egy zárt rendszer is, ami csak belül
1: működik. Tehát nem egy lakossági mifény jön be ide a honvédelem.
4: Így van. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a miniszter szobájának, hogyha része egy normális számítógép, akkor az ő munkájához az pontosan elegendő, mert a munkatársai azért vannak, hogy adott esetben a bizalmas és más körben kezelendő információkat ott kezeljék, ahol arra szükség van. A 2 milliárd forint azért izgalmas, mert lényegében egy szintnek néhány szobájáról van szó, miközben a Hadtörténeti Intézetet kipoterálták a Bálnába jó sok pénzért, aközben sikerült egy olyan torzót kialakítani abból az épületből, hogy most már sem irodának, sem múzeumnak nem való. És a legnagyobb bűn ez, mert most ugye a szakemberek azt mondják, hogy egyszerűen a hadtörténeti relikviákat nem lehet visszavinni, mert az épület egyes része annyira rossz állapotú, nedves, vizes, omlik, és a többi, ami miatt azok károsodnának. Na most Szalai ezekben munkatársakat tartott. Félreértés ne essék. Tehát ott azért minisztériumi tisztviselők voltak korábban. Én nagyon egyetértek azzal, hogy onnan kiköltöznek, beköltözni se szabad lett volna, és mindenféleképpen gondolkodni kell annak a műemléki épületnek a felújításáról, a rehabilitásáról, és egyébként a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bálnából történő kiköltöztetéséről, mert ha valaki ismeri a Bálnát, annak az architektúráját, az pontosan tudja, hogy nem nagyon pászol a hadtörténeti elemekhez, relikviákhoz. Ez viszont nagyon-nagyon sok pénz, és nem tudom, hogy ebben a pillanatban a Honvédelmi Minisztériumnak rendelkezésére áll ez a nagyon sok pénz.
1: Nem tudjuk, hogy rendelkezésére áll ez a nagyon sok pénz, illetve hogy mire szeretnék ezt pontosan elkölteni, de azt megtudtuk nemrégiben, hogy elég sok támogatás állt rendelkezésére olyan civil szervezeteknek, amelyek fideszes jelöltekhez kötöttek. Nézzük is.
5: 600-nál is több olyan egyesület kapott állami támogatást 2022 és 2026 között, amelynek vezető tisztségviselője a 2024-es önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként indult, írja a Telex. A Tisza kormány múlt kedden nyilvánosságra hozta azt a kereshető térképes adatbázist, amelyben többek között a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint egyéb központi, egyedi civil támogatások adatai szerepelnek. A Telex ezek alapján végzett gyűjtést, amely szerint közpénzmilliárdok jutottak fideszes polgármesterek és önkormányzati képviselők egyesületeihez. A lap nem számolta bele azokat, akik papíron függetlenként vagy helyi szervezet jelöltjeként indultak, még ha a Fidesz támogatta is őket. Kiemelkedő összegek kerültek többek között Annus István Békés Sámson fideszes polgármesterének szervezeteihez. a Magyar Sámsonok Alapítványa és a Jövő Nemzedékért Békés Sámsonon. 5 év alatt összesen 109,7 millió forintot kapott. Lovas Kovácsné Nagy Erika, nyíregyházi Fidesz-KDNP-s képviselő egyesülete, mintegy 109 millió. A 60 év polgári 60-ért közhasznú alapítvány pedig több mint 96 millió forint állami támogatáshoz jutott, írja a lap.
1: Nincsen ilyenkor valamiféle összeférhetetlenség, amit ki illene, kellene kötni ezeknél a támogatásoknál, hogy mondjuk politikai jelölt és civil szervezet az így nem nagyon fér össze támogatási sémában? Hoffmann Tamást kérdezem. Én azért, amikor utoljára Magyarországon pályáztam, akkor ilyen előírás volt, hogy aktív politikai szerepet vállaló ember, ha szerepel egy civil szervezetnek a vezetésében, akkor az bizonyos támogatási kategóriákból kiesik.
6: Hát igen, igen, de hát ezek az idők elmúltak. Ugye a fideszes politikusoknak ilyen igazi szuperképessége volt. Ugye a szuperhősök is olyanok, hogy egyszer civilek, aztán így pördülnek kettőt, és onnantól kezdve felöltik a szuperhős.
1: Csak már nincs egy telefon.
6: És ők is egyszer politikusok, de ha csak csettintenek egyet, akkor átváltoznak civillé. Tehát éppen akkor, amikor mit csinálnak. Nem kell hozzá telefonfülke. Aki villámgyorsan tudja elkölteni a pénzt, az ugye szintén
1: forgóajt. Arra emlékszem, az
6: igen,
1: a Superman
6: az, a klasszikus
1: film, az én
6: Superman
1: gyerekkoromban a telefonfülkés és a forgóajtós átöltözés.
6: Igen, hát ezt valahogy így kell elképzelni. Ugye az az igazság, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy a Fidesz egyfajta ilyen feudalisztikus rendszert alakított ki Magyarországon az elmúlt 16 évben, és ennek ugye az alapvető építőkövei az önkormányzatok voltak. Ugye egyrészt magának az önkormányzatnak a rendelkezésére álló forrásokat is jelentős részben hát párt célokra, illetve párthoz kötődő személyek támogatására használták, illetve nyilván az állami pénzeket is jelentős mértékben sikerült becsatornázni. Ugye itt az a nagyon nehéz, és egy kicsit visszakanyarintva a vagyon visszavétel mértékben sikerült becsatornázni. Ugye itt az a nagyon nehéz, és

0: tevékenységük, az országos lefedettségük ugye kísértetiesen lefette a Fidesz párthálózatát, hogy itt azért erős gyanúk merülnek fel.
1: Hát én ezt erősebben fogalmaznék. Szerintem ez konkrétan a választási csalásnak az eszenciális megnyilvánulása, amit ez az elemzés mutatott, az, hogy egyébként közpénzen működtetve hogyan lehetett a Fidesz választási esélyeit inkonkrétó helyben javítani. Ez az úgynevezett ellopott állam, vagy state captured, ahogy egyébként mondtad, ezt a feudális viszonyt fagyasztotta be, és tulajdonképpen helyben erősítette meg a hatalomnak ezt a struktúráját.
0: És bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, csak egyetlen dolog, hogy ez visszafelé is működött, ugye, hogy viszont az ellenzékek meg nem kaptak. Tehát ami rögtön lecke volt mindenki számára, hogy nem érdemes
2: ellenzéki
0: szavazni, hiszen akkor nem jönnek majd az állami támogatások.
1: Hosszú ideig egyébként olyan sikeres volt ez, hogy a helyben nagyon az volt a kialakult vélemény, hogy nem is lehet ez ellen semmit se tenni. Tehát a Fidesznek egy csomó esélyt adott az önmagában az a tudat, hogy ez egy mozdíthatatlan rendszer, ez így van, ez így fog örökre maradni, hogy ott a polgármester mellett a fideszes önkormányzati vezetők, akik egyébként az ilyen-olyan himi-humi alapítványaikon keresztül kapják a pénzt, ugye általában ezek ilyen hagyományőrző, népdal, izé-bizé, állandóan valami ilyen típus. Egyébként jól meg is lehet fogni
2: családi tematikájú civil szervezetek is előkerültek, például Király Nórával kapcsolatban a 11. kerületben, azt hiszem ott meg is tették már a feljelentést.
1: Úgyhogy én azt látom, hogy ez a hatalmi struktúra, nem is véletlenül nevezzük pártállami rendszernek a Fidesz kialakított rendszerét, hiszen az állampárt maga telepedett rá ezen a gépezeten keresztül a választásokra, és én úgy vélem, hogy emögött tulajdonképpen konkrét csalás látszódik.
3: Tiltott pártfinanszírozás.
1: És az állami számvevőszék soha nem lépett.
3: Így van, és személyi finanszírozás, és hogyha a kedves nézők azt gondolnák, hogy kimaradtak a buliból, akkor nagyon sokan nem, mert a krumplik, a választási almák, az óvodákba tolt kis motorok, ételutalványok, egy jelentős része is ebből a forrásból született, és ami ebben nyílt titok volt mindenütt, hogy ez a cél, ezt kell csinálni, hanem az volt a legszörnyűbb, amit a Dóra mond, hogy ezt elfogadta mindenki helyben, mint megváltoztathatatlant, és értette, hogy ha nem áll be a sorba, akkor az ő környékén az életben nem lesz civil támogatás, ám ellenben, hogyha megfelelően kelleti magát a Fidesznél, akkor majd megnyílnak azok a csapok, amelyek egy részét persze majd vissza kell fordítani a választási eredmények szépítésére, de azért lehet egy kicsit civileskedni is.
2: Jó, és aki viszont nem húzta meg magát, az szépen megkapta a magáét, hogyha véletlenül ellenzéki önkormányzata lett, de ha már itt titkoknál, meg nyílt titkoknál tartunk, vannak itt nem nagyon nyílt titkok is. Panyi Szabolcs ugyanis arról írt a mai napon, hogy a MÁV lehallgatással kapcsolatos eszközöket szerzett be, egyelőre nem megmagyarázott okokból. Nézzük is.
4: Lehallgatás elleni hangzavaró készülékeket vásárolt a MÁV Lázár János minisztersége idején. Erősítette meg a Vitézy Dávid által vezetett minisztérium Panyi Szabolcs értesülését. Az oknyomozó újságíró azt írta, hogy egy olyan cégtől vették az eszközöket 2024 és 25 között, amelyik a titkosszolgálatoknak is beszállít. Az ilyen hangzavarókkal például meg lehet akadályozni, hogy egy tárgyalás közben valaki titokban hangfelvételt készítsen. Az viszont nem világos, hogy a MÁV-nak miért volt rájuk szüksége. A nemzetbiztonsági szervek különleges figyelmet fordítanak a cégre, mivel az stratégiai infrastruktúrát működtet. Felmerült az is, hogy a hangzavarókat szabálytalanul szerezték be, ugyanis azok kettős felhasználásúnak minősülhetnek, a vasúttársaságnak pedig nincs engedélye ilyenek vásárlására.
2: Múlt péntek reggel Feld Márton járt nálam itt a Startban, a Magyar Közlekedési Egyesülettől, és ő arról beszélt, hogy a 2023-as több tucatnyi szakembert érintő MÁV-os kirúgások esetében például azt mondták több dolgozónak, hogy azért rúgják ki őket, mert fekete listát kapott a MÁV, hogy kiktől kell megszabadulni, és volt, akinek azt mondták, hogy téged már úgyis lehallgatnak.

0: Mire kell egy ilyen lehallgatást zavaró eszköz az államvasutaknak?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ugye, ha egy nagyon-nagyon-nagyon jó indulatú megközelítést akarnék alkalmazni, akkor mindössze azt gondolhatnám, hogy hát Lázár idejében finoman szólva, hát a transzparencia az nem volt divatban. Ugye beszéltünk arról, hogy az egészségügyben milyen jó, hogy most már láthatóvá válnak mondjuk a várólisták, a mentőkérkezés ideje, stb. Ugye emlékszünk arra, hogy Lázár egy csapásra megoldotta a vonatok késési problémáját, hiszen eltüntette azt az appot, ami mutatta, hogy késnek a vonatok, és ha már nem késnek, nem mutatja az app, akkor nem késnek a vonatok innentől kezdve. Ugye out of sight, out of mind mondja az angol, amit nem látok, az nem is létezik. Tehát ha nagyon jó indulatú akarok lenni, akkor arra gondolnék, hogy itt csak arról van szó, hogy végleg el akar törölni mindent, ami kikerülhet, hogy boruljon mindenre a titkok jótékony sötét homája.
0: Tehát, hogy a dolgozók ne készíthessenek felvételeket, erre gondolok?
1: Hát akár arról, hogy megint ugye attól függ, hogy hány ilyen készülék volt, milyen mértékben alkalmazták őket, stb. Hát igen, ez azért nem sok. Ugye megint, hogyha nagyon jó indulatú akarnék lenni, akkor azt gondolhatnám, hogy lehet, hogy csak Lázár tartott magánál egyet, és még, mit tudom én, a helyettese, mondjuk az államtitkár vagy valaki, azért, hogy az ő titkos megbeszéléseik véletlenül se szivárogjanak ki. Megint, hogyha rossz indulatúan gondolkodnék, akkor arra gondolhatnék, hogy esetleg ne talántán törvénysértő cselekményeket is el akartak titkolni. Ilyenkor ugye erről nem igazán tudunk semmit.
0: A vasutat felügyelő miniszter ugyanakkor nem kéne személyében gazdálkodjon a vasút gépparkjával, de akkor megkérdezem Ferencet is, hogy ilyen berendezéseket beszerezhet bármely állami cég, csak úgy, ezek nem engedélykötelesek?
2: Hát vannak olyanok, amelyek engedélykötelesek, ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ezek a készülékek milyen minősítésűek és milyen engedélyhez kötöttek. Én azt gondolom, hogy ha engedékeny akarok és jó indulatú akarok lenni, akkor mondhatja a MÁF, hogy hát jogos üzleti érdekeimet akartam védeni azzal, hogy nem engedtem kiszivárogni a belső megbeszéléseinket arról, hogy az Intercity beszerzésével kapcsolatban kit fogunk előnyben részesíteni.
0: Nem is szereztünk be.
2: A másik megközelítés, ami arról szól, hogy hát nem úgy van ám, hogy bárki is bármit megtudhat, és bizony, hogyha zavarom a beszélgetést, akkor nem fogod fölvenni azt, apukám, amikor én téged úgy váglak ki, mint azt a bizonyost az ablakon. Ez a két szélső érték van. Ebben a pillanatban azt lehet várni, és azt lehet kérni, hogy Vitézi Dávid miniszter, legyen kedves már megkérdezni a MÁV ott maradt vezetőiből, mert maradt még ott néhány, hogy gyerekeim, hát mi a fenének kellett ez nektek? És egyébként a nyilvánosságot, mert bennünket meg érdekel, tájékoztatni kellene, úgy, mint a várólistákról egy másik területen.
1: Csak egyetlen egy mondat, közben eszembe jutott egy harmadik megoldás, hogy lehet, hogy egyszerűen Lázár csak szereti az ilyen technikai eszközöket, mint régen a lézerblokkoló.
0: Így van. Dóra.
3: De egyébként miért is kéne titkolniuk azt, hogyha valami közbeszerzéssel kapcsolatos döntésről beszélgetnek, vitatkoznak, az közpénz, nem? És egy állami vállalatnak a felelős gazdálkodás, az kutya kötelessége.
2: Képzeld el, Dóra, hogy a Siemens kihallgatja a, mit tudom én, másik céggel, a spanyolokkal való együttműködés rejtelmeit. Tehát vannak olyan üzleti titkok, amelyeket egyébként védeni kell, meg szükséges.
0: Jó, bocsánat,
2: ezt megfejteni nem tudjuk.
0: Dórának szerintem igaza van abban, hogy ha itt közbeszerzési eljárásokról van szó, amiknek muszáj nyilvánosan zajolnia, akkor alkalmas, elég sok platformot el tudunk képzelni. Hogy
3: ha normális transzparenciával működik egy állami nagyvállalat, akkor nem igazán lehetne olyan dolog, amit ilyen módon kéne megakadályozni, hogy kijusson. Nekem inkább az a gondolatomban, hogy ahogy az egész államaparátus ezen a bizalmatlanságon működött, és egy ilyen nagyon furcsa, tulajdonképpen egy ilyen erőszakkal átszőtt struktúrákon keresztül, ahogy egyébként nem tudjuk a mind a mai napig, hogy miért kellett lehallgatni újságírókat, üzletembereket, politikusokat, ellenzéki politikusokat, ugye a Pegazuson keresztül ezt tudjuk, hogy megtörtént, hogy az, hogy egyébként ez megtörtént az államigazgatás csúcsán, és egyébként minisztériumokban is leszivárog ez a módszer, nem vagyok meglepve.
0: Reméljük, hogy változhat ez a működési mód, azért én továbbra is azt javaslom a kedves nézőknek, ne vigyék magukkal a WC-re a telefonjukat, biztos, ami biztos. Nagyon szépen köszönjük ma estére is a figyelmet, holnap is várjuk Önöket, kiváló éjszakát kívánok, és köszönöm a vendégeimnek.
1: Köszönöm.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Divatról fogunk beszélgetni, itt van velünk a Mama Divat és Textiltervezés Központjának tanársegédje, Tomcsányi Dóra. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Honnan lehet azt ma ránézésre megmondani egy kollekcióról, hogy ezt egy 20 éves tervező készítette, vagy pedig valaki, aki már mondjuk 30 éve a pályán van?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy mennyi energiát fektetnek bele a hallgatók, és olyan tradicionális és kézműves technikákat alkalmaznak, amit nem feltétlenül tesz meg egy idősebb tervező, vagy egy idősebb generáció.
1: Mert hogy mi foglalkoztatja ezt a generációt egyébként?
2: Igen, nagyon-nagyon sok minden foglalkoztatja őket, a saját identitásuktól kezdve egészen fontos társadalmi problémákig, a fenntarthatóság, úgyhogy nagyon sok olyan téma van, ami az hallgatók fejében.
1: Akár a mesterséges intelligencia is, vagy a politika is?
2: Nem feltétlenül. A mesterséges intelligencia folyamatosan egy hot topic. Nyilván most ismerkednek vele a tervezők, hogy ezt hogyan tudják jól beépíteni, hogyan tud ez előnyükre válni, illetve látják a hátrányait is, és hogy gyakorlatilag mivel kell úgymond versengeniünk.
1: Aha, ez egyébként a tervezésben egy nagy segítség?
2: Tud az lenni, egyértelműen tud az lenni, és folyamatokat meggyorsítani, de magát, a végterméket, a kollekciókat, azokat a kézzel készült részleteket sose fogja a mesterséges intelligencia helyettesíteni.
1: Egyébként tanárként mennyire kell visszafogni a fiatalokat? Tehát, hogy...
2: Semennyire.
1: Hogy a saját fejük után, vagy hagyni kell, hogy tévedjenek látványosan?
2: Én szeretem őket hagyni, szeretem a saját tapasztalataimat finoman átadni és vezetni őket, de szerintem nagyon fontos az, hogy az egyedi tervezői hangjuk előkerüljön, és minél inkább próbálják a saját identitásukat kibontakoztatni.
1: Erről az jut eszembe, hogy az egyik Woody Allen filmben van, hogy iszonyú homályos az egész, meg minden, de a franciáknak nagyon bejön. Ez körülbelül olyan, nem?
2: Igen, egy
1: tehát
2: kicsit
1: nem lehet,
2: olyan.
1: Nem lehet elmondani, hogy nagyot tévedtek, mert hogy lehet, hogy az a trend.
2: Konkrétan ez így van.
1: Van még egyáltalán olyan, hogy magyar divat?
2: Hát hogy ne lenne. Uh-huh. Folyamatosan alakul, folyamatosan épül, tűnnek el magyar márkák, most sokan eltűntek, épülnek újak, a hallgatók közül is kerülnek ki olyanok, akik kifejezetten márkát szeretnének létrehozni, úgyhogy szerintem egyre egyedibb és izgalmasabbá válik az itthoni széna.
1: Uh-huh. Az feltűnt, hogy 2018 körül ugye jelentős állami segítséget kapott a divatszakma, ugye ez egy iparági fejlesztésnek is beillett. Ez mennyire erősítette meg a hazai divattervezést?
2: Alapvetően az egyetem nagyon egy zárt közösség, és oda semmiféle politika nem folyik be, és kifejezetten ez az anyagi segítség, ez úgymond nem tartozik úgy a hallgatókhoz. A későbbiekben lehet számukra egy út, amin elindulnak, amin bár egy nagyobb támogatás várja őket, de itt kifejezetten mi az oktatásra koncentrálunk, és arra, hogy a hallgatók úgy kerüljenek ki az egyetemről, hogy minél több skill-el rendelkezzenek, ami itthon és külföldön is megállja a helyét, és ezt látjuk is, hogy külföldön olyan márkáknál dolgoznak sok hallgató, alumni hallgató, ami iszonyatosan menő, és nagyon nehéz oda bekerülni, és ez mind az oktatás színvonalának köszönhető.
1: Egyébként az államnak ilyen módon feladata az, hogy elősegítse ezt a pályára lépést? Tehát vagy az állami szerepvállalásnak vannak egyéb területei is?
2: Nézd, nagyon sok lehetőséget rejt az, hogyha az állam támogatja a magyar divatot. Külföldön erre rengeteg példa van, tehát azt gondolom, mint minden iparágat, a divatiparágat és dizájniparágat is érdemes támogatni, és sok lehetőség rejlik benne, akár nemzetközi piacra lépésről, vagy különböző megjelenésekről legyen szó.
1: Azt látjuk, például, ha más nem az Emily sorozatból, hogy az, hogy egy új márka bevezetődjön, ahhoz mennyi minden kell, nem csak ugye a PR ügynökség, hanem egész egyszerűen a kreativitástól az állami segítségen át. Egy magyar fiatal most, ha elindul, akkor mennyi az esély?
2: Attól függ, hogy a hallgatóban milyen drive van, hogy ő mit szeretne elérni az életben, hogy milyen céljai vannak, hogy szeretne a pályán maradni. Hogyha nagyon erős vízióval rendelkezik egy hallgató, akkor nagyon sikeres lesz a későbbiekben, és abszolút rendelkezik azokkal a skillekkel, ami szükséges ahhoz.
1: Szeptember 3-án lesz az Ugligeti Campuson, ugye a MOME Fashion Igen. Show. Mit kell erről tudni?
2: Ez a 10. jubileumi MOME Fashion Show, ahol az alap- és mesterképzés hallgatói mutatják be az öltözékeiket magán a runway-en, illetve lesz egy kiállításunk is, ahol a kiegészítő tervezők cipőket, táskákat, textiles térint installációkat mutatnak be.
1: És ezt bárki láthatja?
2: Igen, ezt bárki láthatja, úgyhogy még lehet rá jegyeket venni, és egy nagyon-nagyon izgalmas fashion show-val készülünk, illetve lesz a Magyar Táncművészeti Iskolának, egyetemnek a végzős hallgatóival egy táncperformance, ahol pedig egy alumni hallgatónk, Szarvas Valentin fog részt venni ebben.
1: Aha, és hol lesz a helyszíne a show-nak?
2: Ez az aulában lesz lent, ez egy hatalmas, nagyszabású fashion show lesz, jelenleg most Budapesten vagy Magyarországon ez úgymond a legnagyobb divatesemény, uh-huh. Úgyhogy mindenkit várunk rá szeretettel.
1: Tehát a MOME-n.
2: Nagyon, igen, az egyetemi kampuszon.
1: Tomcsányi Dórának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fogtán. Az embernek az a legnehezebb, amikor a barátaival beszélget egy stúdióban, konkrétan. Itt van velünk Kovács Patrícia színésznő és Gusztus Péter polisztor, maratonfutó, és hát mondjuk egy olyan edzőteremnek az alapítója, mind a ketten azok vagytok, amely edzőterem büszke arra, hogy tulajdonképpen bárki bejöhet, bár ez minden edzőteremre igaz, de hogy van egy olyan profilja speciálisan, amely a fogyatékkal élőknek nyújt valamiféle állandó sportolási lehetőséget. Patrícia azt mondta korábban, hogy ő nem úgy indult, mint aki szeret sportolni, ugye?
2: Igen, én a suhannyal értettem meg, hogy igazából mit is jelent, hogyha teszünk magunkért és másokért. Én magam, nekem nem okoz boldogságot lefutni nagyon sok kilométert, mint például Péternek, de hát rengeteget tanultam ezektől az emberektől, és pont ez a lényeg, hogy ez egy olyan hely, ezt 10 éve alapítottuk, a Tátra utcában van, hogy ami megosztja a mozgás örömét, és ezáltal egy ilyen two-in-one élményt ad, hogy mindenki, tehát itt az épek is, és a fogyatékossággal élők is egyszerre küzdenek, egy csoportos órán, vagy bármilyen értelemben, tehát hogy ez egy közösséget építő hely volt, és most bajban van, és azért is vagyunk itt, mert ez egy segélykiáltás így a részünkről, hogy jelenlegi formájában ez már nem tud így tovább működni, és az, hogy ez megújuljon, és még éveken keresztül tudjon nagyon sok embernek lehetőséget biztosítani arra, hogy sportolhasson, ahhoz viszont segítségre van szükségünk.
1: Mm-hmm. És miért éreztétek azt, hogy ez most így nem megy tovább? Tehát mi a válságjelenség, a közös, első közös gyermek legfontosabb válságjelensége?
3: 10 éve, pont augusztusban 10 éve nyitottuk meg az ország mai napig egyetlen akadálymentes edzőtermét. Ugye a Suhany Alapítvány maga 16 éve osztja meg a mozgás örömét fogyatékossággal élő társainkkal, és 10 éve működik ez az edzőterem, ami nem csak Magyarországon, hanem nyugodtan mondhatom, hogy Európa szerte is egy ritkaság számba menő dolog, itthon pedig egyetlen egy ilyen van. 10 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok mindent tanultunk. Azt látjuk most, hogy ahhoz, hogy ez a létesítmény önfenntartó legyen, hogy tudjon gazdaságosan működni, erről van szó, ahhoz egy nagyon komoly átalakítást, átépítést kell csinálni. Tehát ezért fogalmaztunk úgy, hogy a jelenlegi formájában nem tudja tovább fenntartani ezt az alapítvány. Ennek alapvetően gazdasági okai vannak. Önfenntartóvá kell tenni
1: a létesítményt. Van egy ilyen szám, hogy 175 ezer belépő,
3: igen.
1: Ami nyilván 10 év.
3: 10 év alatt 175 ezer alkalommal lépett be vendég, és közülük több mint 40 ezer vendégbelépés az fogyatékossággal élőkhöz kapcsolódott.
1: És milyen az az edzőterem egyébként, ahol egy idő után észre sem veszi az ember a különbségeket?
3: Hát talán ez a legérdekesebb, mert hogy itt a világ legtermészetesebb dolga az, amiről kívülről azt gondolják az emberek, hogy ettől speciális. Tehát onnantól kezdve, hogy bent vagyunk, onnantól kezdve ez nem kérdés, hogy ez így jó, ez így helyes, hogyha a fizikai akadályokat lebontjuk, akkor az emberek közötti zavarok, meg egyéb ilyen mentális, meg pszichés akadályok is eltűnnek.
1: Tehát az a struktúra, ahol az alapítvány mondjuk az, hogy gazdaságilag megteremtette a hátteret, az most gyakorlatilag egy új struktúrát kell, hogy eredményezzen?
3: Sok minden változott az elmúlt 10 évben. Nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy a Covid óta mi minden történt így a fitness piacon. Nagyon röviden azt tudjuk mondani, hogy változtatni kell. Tehát át kell alakítani a létesítményt, át kell alakítani benne a tereket, ki kell benne alakítani új funkciókat, új szolgáltatásokat, ahhoz, hogy ki tudjon termelni annyi bevételt, hogy saját magát fent tudja tartani.
2: És szerintem ez azért is nagyon fontos, hogy azt mindenképpen említsük meg, hogy a Suhanynak van egy olyan missziója, hogy itt a heti rendszeressége járnak hozzánk gyerekek edzeni, több mint 100 gyerek hetente. És az, hogy ezt így biztosítani tudjuk, ahhoz muszáj segítséget kérni, mert ez így magától innen fog menni, miközben én erre vagyok a legbüszkébb, hogy olyan sportolási lehetőség is, olyan az, hogy nem csak időről időre jöhetnek, hanem hogy ezt rendszeresen tudta biztosítani ez az alapítvány, ahhoz kell ez a létesítmény.
3: Mindezt ugye a gyerekeknek ingyenesen, a felnőtt fogyatékossággal élőknek pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy jelképes áron.
1: Uh-huh. De ezen akkor nem volt állami dotáció, hiszen ha jól értem, akkor ezt ezt magánszemélyek?
3: Mi alapvetően magánszemélyek és vállalatok adományaiból építettük meg 2015-16-ban az edzőtermet, és most is visszanyúlunk a gyökerekhez, mert egy ilyen második téglajegy kampányt indítottunk, ez annak idején ezzel indult az edzőterem, ahol kis összegű adományokkal magánszemélyek is tudják támogatni ezt. Akkor az építést, most pedig az átépítést, és ráadásul ez most a szó szoros értelmében téglajegy kampány, mert az átalakítás során előkerültek nagyon-nagyon szép tégla oszlopok ebben a 13. kerületi ingatlanban.
1: Már folyik az átalakítás?
3: Elkezdtünk bizonyos dolgokat felmérni, hogy hogyan lehet ezt szépen megcsinálni, hogy hogyan tudunk új tereket kialakítani, és előkerültek ilyen tégla oszlopok, tehát itt, aki támogatja ezt az adománygyűjtést, annak konkrétan egy-egy téglára fel fogjuk írni a nevét, és pár évig biztosan ott marad a neve, hogy ő támogatta ezt a dolgot.
1: Egyébként azt lehet tudni, hogy néha ilyen külső futásokat is szervez az alapítvány. Ez egy eszköz nyilván.
3: Igen, mi pályázunk, vannak vállalati támogatóink, vannak magánszemély támogatóink, és emellett igyekszünk olyan saját programokat kialakítani, ahol így a támogatói piacnak a hullámzásaitól függetlenül saját jogon tudunk forrásokhoz jutni, és ezért szoktunk rendezni jótékonysági futóversenyeket. Ezek közül a legsikeresebb, a legrégebbi az mindig a nyár utolsó hétvégén van, ez most lesz a hétvégén a Margit-szigeten, itt éjféltől reggel 6-ig futnak a futók, tehát nem a távolság az adott, hanem az időtartam, és ez alatt az időtartam alatt kell a lehető legtöbbet futni, vagy egyéniben, vagy csapatban. Ez egy több mint 5000 fős rendezvény.
2: Csapatban nagy buli.
3: Több mint egy 5000 fős rendezvény, egy nagy buli, egy nagy közösségépítés, és most az idén ez is ezt a célt támogatja.
1: Ez meddig tart ez a kampány, és van már felmérés arról, hogy mennyi pénzt kell konkrét?
3: 15 millió forintot tűztünk ki célul, múlt héten küldtük ki az első hírlevelet, és 2,5 millió forint már össze is gyűlt. Ma reggel tettünk ki, ha szabad elmondani, az alapítvány oldalára egy Facebook posztot, 2 óra alatt 300 000 forintot adományoztak az oldalnak a követői, tehát ez most indult el a múlt héten, és hát addig fogjuk folytatni, amíg el nem érjük ezt a célt. Mi októberben ősszel szeretnénk már újra megnyitni a létesítményt, tehát nagyon bízunk benne, hogy ez gyorsan össze fog jönni. Itt egyébként vállalatok is beszállhatnak, meg be is szálltak korábban is, volt, aki adománnyal, volt, aki például építőanyaggal, vagy ilyen termékfelajánlással segítette ezt az építkezést annak idején.
1: Patrici, ott leszel a hétvégén
2: Ott leszek.
1: A hajnali futáson?
2: Ott leszek.
1: Igen?
2: Lehet velem.
1: És örömmel fogsz futni.
2: De igen.
1: Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm. És hát reméljük a legjobbakat.
3: Köszönöm.
1: Már be fogunk majd számolni akkor, hogy elindul, és hogy minden rendben
2: köszönjük.
1: Van.
2: Köszönjük
3: szépen.
1: Én is köszönöm szépen önöknek is a figyelmét. Holnap Rónai Egon jön, és elindul az ő hete. Eddig tartott Egon a szabadság. Szevasz! Viszlát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A legnagyobb bankrablásról beszéltek az MNB botrány mai ülésén, amelyen megpróbálják a politikai szálakat kideríteni, de hogy meglesztek-e a bankrablók, az kiderül hamarosan, az aktuálban erről is beszélünk.
2: Magyarország elítéli az orosz agressziót és támogatja Ukrajnát. A Tisza új irányelve gyökeresen szakít az Orbán kormányok külpolitikájával. Megtartotta első ülését az MNB botrány vizsgáló bizottság. A testület célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősök felkutatása. Hadházi Ákos szerint Radnai Márk érintett az úgynevezett tűzi játékmutyiban. A Tisza politikusa cáfol, a belügyminisztérium vizsgálatot indít. A héten kiderül, hogy kikerül a korrupció ellenes szuperhivatal élére. Az elszámoltatás volt a Tisza egyik legfőbb kampányígérete. Vendégeink: Tétényi Éva, építész. Fodor Gábor, volt oktatási miniszter. Veres Gábor, a Nyílt Levelek Podcast műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mielőtt belemerülnénk ezekbe a gyanús ügyletekbe és elindulnánk a milliárdok után, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amely egy külpolitikai üggyel kapcsolatos. Ugyanis, hát mondhatjuk így, az ENSZ-ben valamit aláírt Magyar Péter, mindjárt mutatjuk is, hogy mit. Ugye aláírta, hogy Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, a kérdés pedig úgy hangzott, hogy ön szerint ez árthat-e a két ország gazdasági kapcsolatainak, igen vagy nem, igen, 37%, nem, 63%, tehát a többség optimista. És akkor, hogy mit is írt alá pontosan, illetve hogy ennek milyen következményei lehetnek, az hamarosan kiderül, vagy legalábbis itt megvitatjuk a vendégekkel, előtte egy rövid kis film erről az ügyről.
2: A kormány elfogadta az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakára utazó magyar küldöttség irányelveit. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy Magyarország az ENSZ-ben képviselendő álláspontként rögzíti, elítéli az orosz katonai agressziót, támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határok között, valamint elismeri Ukrajna önvédelemhez való jogát. A szöveg szerint Oroszország magatartása Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbségre is fenyegetés jelent. Azt is leszögezik, hogy minden törekvést támogatnak, amely a tárgyalások megkezdésére és a békére irányulnak.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Jó estét.
1: Nagyon egyszerű az első kérdésem, amely a nap kérdése is. Egyben árthat-e ez nekünk az orosz kapcsolatok ügyében? Azért ez nyelvezetében, hozzáállásában, határozottságában egy irányváltás, ha lehet így mondani.
4: Ha nem kicsi.
1: Ha nem nagy.
4: Ez jelentős, igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy az Orbán kormány, hát nem tudom, legalábbis 10-12 évében, az utóbbi 10-12 évében nagyon igyekezett, nagyon fontos, és mondjuk nagyon nagy lépéseket tenni Oroszország felé, és ezeket a lépéseket nyilván egy ilyen jövőbelátás mellett tette, tehát azt látta, hogy Oroszországgal a gazdasági kapcsolatok gyümölcsözőek lesznek Magyarország számára, és ezért én úgy ítéltem meg eddig is, hogy ezért hajlandó volt olyan politikai, hogy is mondjam, veszteséget elszenvedni itthon és az Európai Unióban, amelyek végül szerintem részben vezettek is a Fidesz ilyen mértékű vereségéhez. Az, hogy ezt azért mondom, hogy részben, mert ez tényleg csak egy kis része, de benne volt ez is, hogy amíg az emberek többsége az Európai Unióhoz akart tartozni, nyugatos és nyugati politikát akart Magyarországon is, és azt támogatta, addig a magyar kormány keletre húzott az oroszok felé, és a nem tudom én, a tadzsikok, meg a nem tudom én, Afganisztán környékére. És bocsánat, Azerbajdzsán. Szóval, hogy ezekben az ügyekben a gazdasági kapcsolatok mindennél fontosabbak voltak Orbánnak. Én azt gondolom, hogy ez a gazdasági kapcsolat kérdés, ez a magyar kormány, jelenlegi magyar kormánynak is fontos. Az Oroszország fontos partnere Magyarországnak. Ezért tette hozzá, szerintem a végén egy picit enyhítendő ezt az egész történetet Magyar Péter, amit hozzátett. Ez nem gazdasági konfliktus elsősorban, ami most kialakul, szerintem ez egy politikai konfliktus lesz az oroszokkal, ennek lehetnek gazdasági hatásai. Tehát ha nekem kellett volna erre a kérdésre válaszolnom, amit a nézőknek feltettünk.
1: Ezért remélem megtetted otthon.
4: Természetesen írtam is kommentet, ahogy szoktam.
1: Ebben is olvassuk.
4: Köszönöm szépen, hogy ha nekem kellett volna, azt mondanám, hogy valamilyen mértékben bizonyosan ártani fog a orosz-magyar gazdasági kapcsolatoknak is, mert az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok politikai alapon jöttek létre, és amikor politikai konfliktus van két ország között, az az én álláspontom szerint hatással van a gazdasági kapcsolatokra.
1: Moszkva ezt le tudja választani? És kezelheti úgy, mint egy brüsszeli nyomásra kifejezett kvázi politikai üzenet, nem pedig egy doktrína, amit majd követni kíván a magyar kormány. Bár azért bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy vannak jelek, például Orbán Anita az Egyenes Beszédben vendég volt néhány nappal ezelőtt, és Rónai Egon megkérdezte tőle, hogy Lavrovval fölvette-e a kapcsolatot, és kiderült, hogy nincs különösebb barátkozás még.
5: Igen, szóval én ezzel akartam pontosan folytatni. Szóval a te kérdésedre válaszolva, meg az alapkérdésre válaszolva, én egyetértek a Gáborral, már olyan tekintetben, hogy természetesen ez árthat Magyarországnak. De azt kell mérlegre tenni szerintem, hogy mi árt jobban. Tehát az, hogy most egy ilyen helyzet kialakul, vagy az, hogy mi beleragadunk abba, ami szerintem egy hibája volt a Fidesz kormánynak, hogy túl közel került Oroszországhoz, és ugye a túl közel vagyunk Oroszországhoz című történetnek, szerintem sokkal több káros következménye volt Magyarország számára. Tehát itt valójában, és a második kérdésedre válaszolva, az, hogy az oroszok hogyan fognak ehhez viszonyulni, az a magyar kormányon múlik. És szerintem ez nem baj, hogy ez a nyilatkozat megszületett, nem baj, hogy, hogy az ENSZ-be, vagy ahogy mondtad, ugye aláírták, és ezt fogják képviselni az ENSZ-be, szerintem ez helyes. Az orosz agressziót el kell ítélni, az ukránoknak a szuverenitása mellett, tehát saját hazájuk védelme mellett, és ehhez való joguk mellett ki kell állni, én azt gondolom, ez a helyes az én véleményem szerint. Az viszont nem helyes, hogy a magyar külügyminiszter nem vette még fel a kapcsolatot az oroszokkal. Azt szerintem az egy diplomáciai hiba. Tehát pontosan ezért kellene itt azért arra törekedni, hogy legyünk világosak ezekben az értékválasztásunkban, hogy mi van az ukrajnai háborúval, kit tekintünk agresszornak, kit tekintünk áldozatnak, nyilván az ukránok az áldozatok, az oroszok az agresszorok, de nekünk közben valóban van ezernyi gazdasági kapcsolatunk az oroszokkal. Itt van Paks ügye például, ugye ott van egy épülőben lévő és most már 7 éves csúszásban lévő második atomerőmű, ami kulcsfontosságú, ez az egész, ami körülöttünk volt, Aszály energiakrízis rávilágít erre. Itt van a gáz, az olajszállításoknak az ügye, és még sok minden más, ugye, ami egyébként az orosz gazdasághoz kapcsolna minket. Tehát ezeket a dolgokat azt gondolom, hogy tisztázni kell, és ezt nem lehet másként, csak tárgyalóasztal mellett.
1: Ugye évekig az volt a hivatalos álláspont a kormány részéről, hogy Kárpátaljára a legnagyobb veszélyt nem az oroszok, hanem az ukránok, mondjuk az ukrán nyelvtörvény jelenti veszélyként, ez befolyásolhatja az ott élők életét. Ehhez képest most, ugye ebben a mondjuk úgy nyilatkozatban az van benne, hogy nem, az orosz agresszió jelenti a legnagyobb veszélyt, és ettől kell megvédeni az ott élő magyarokat. Akkor ez is egy irányváltás most?
3: Hát mondjuk én akkor lettem volna a legboldogabb, ha valamilyen semleges álláspontot meg tudtunk volna tartani. De azzal, hogy ez az ENSZ nyilatkozat aláírásra került, egyetértve az előttem szólókkal, ez inkább annak a deklarálása, hogy mi az Európai Uniót és az Európai Unió állásfoglalását tartjuk irányadónak ezentúl. A kárpátaljai magyaroknak mindenképpen rossz, tehát itt nem tudom, hogy lehetne-e jó megoldás, hiszen az, hogy most már, ha jól tudom, akkor orosz bombák is érték ugye Kárpátalját, még eddig nem érték. Nem hiszem, hogy lehetett volna ezt ennyire függetleníteni mondjuk egy ilyen háborús helyzetben, hogy azt a területet vagy azt a régiót abszolút ne érje támadás. Azt hiszem, hogy itt a kulcs az tényleg az lesz, hogy az aláírt dokumentum után a tények és a valós hát politikai vagy külpolitikai események mit mondanak, és egyetértve jobb lenne, hogyha mi elkezdenénk a tárgyalásokat pont éppen a Kárpátalján érő magyarok érdekében.
4: Annyi apró megjegyzésem, hogy legyen már, hogy a nyelvtörvény és egy házamra hulló bomba között van egy ennyi pici különbség. Uh-huh. Tehát, hogy én értem, hogy a nyelvtörvény nagyon veszélyes volt a kárpátaljai magyarokra, egyetértek, tehát ez már olyan szempontból, hogy ez egy végtelen elhibázott ukrán lépés volt, és ugyanezt a lépést más országok is megtették körülöttünk annak idején a magyar nyelv használattal kapcsolatban, meg a magyar zászló.
1: Te emlékszel, hogy próbálta az előző kormány körbetáncolni ezt a témakört? A köztársasági elnökre gondolja, amikor az orosz szót ugye kihúzták az ő
4: mikor leesett a...
1: Igen. Szóval igen, mégsem annyira egyszerű ez a történet, hogy nyelvtörvény vagy éppen bomba.
4: Hát sőt, nem. Csak azt mondom, hogy ugye amikor a munkács mellett abban a gyárba becsapódott ez a drón, vagy nem tudom pontosan mi, azt hiszem drón volt.
5: Drón volt, igen.
4: Azt ugye normális esetben, én nem vagyok katonai szakértő, de amit olvasni lehetett róla, az arról szólt, hogy azt egy, amikor látják, tehát oda megy egy ember, aki lát egy ilyet, az megmondja, ez milyen típusú, meg milyen gyártmányú, többek között azért, mert rá van írva. Tehát, hogy ez egy viszonylag egyszerűen beazonosítható történet. De most azt nehezen tudtam akkor is elképzelni, hogy ezt nem közölték azonnal a magyar külüggyel és a magyar honvédséggel, a Védelmi Minisztériummal, és vele együtt a köztársasági elnökkel és a stábjával, amikor ezt kiírta vagy nem írta ki. De másrésztről meg, ami itt a téma lényegét illeti, hogy a nyelvtörvény kapcsán, a nyelvtörvénnyel szembeállítani ezt a vérengzést, ami Ukrajnában történik, az azért értelmetlen, mert nem lehet egy lapra tenni a kettőt. Ha ez a háború, bocsánat, még prognózis szintjén is szörnyű róla beszélni, de ha ez a háború elérte volna Kelet-Ukrajnát, illetve Nyugat-Ukrajnát, és annak mondjuk azt a részét, ahol konkrétan magyar lakott települések vannak többségben, tehát mondjuk Beregszász Munkács vonalat, bár tehát sok magyar él ott, és ez Orbán Viktor idején érte volna el ezt a részt, akkor kíváncsi lettem volna arra a kommunikációra, amit akkor folytatott volna mondjuk a magyar kormány, és mit mondhatott volna, mi maradt volna Orbán Viktornak a kommunikációjában, tehát mondhatta volna-e azt, amit mondott egyébként úgy, hogy ez mindez nem történt meg. Tehát én azért kérem számon Orbánon, meg az előző rendszeren ezt az egész ukrán-orosz konfliktus és annak a kommunikációt Magyarországon, mert itt elhitették több millió magyar emberrel, hogy Ukrajna gyakorlatilag megtámadta Oroszországot, és agresszorként viselkedik, és ha nem vigyázunk, akkor Magyarországot is meg fogja támadni. Tehát az a konfliktus, amit...
1: Volt olyan Fideszhez köthető beszélgetős műsor, ahol elhangzott
4: az egyik
1: véleményvezér szájáról, hogy Oroszországnak szurkolok, és meglepne, ha bárki másképp tenne.
4: Hát ilyenek történtek, és ennek fényében azért, hogy is mondjam, az, hogy mi a NATO-val, meg az ENSZ-el értünk egyet, az Európai Unióval értünk egyet, akkor én azt tudom mondani mindenkinek Magyarországon, ha saját véleményem, bárki is kíváncsi, hogy én köszönöm szépen, akkor én jó helyen vagyok. Tehát ez nagyjából ezért harcoltam 16 évig, hogy ahol mi tartozunk, ott legyünk. Tehát ne legyünk máshol, hanem ott legyünk. Az Európai Unió tagjai vagyunk. Az ENSZ egy fontos szervezet. A NATO tagjai vagyunk. Ide tartozunk. Én nem akarok a türk tanácshoz tartozni, meg Oroszországhoz.
5: Ez egyértelmű, de én, ha nem haragszottak, én pillanatra visszakanyodnék ahhoz, amit kérdezte, és amire az Éva válaszolt ugye erre a kérdésre, hogy mi van a kárpátaljai magyarokkal. Szóval a kárpátaljai magyaroknak egy dolog segít, és ez pedig az Európai Uniós tagsága Ukrajnának.
4: Például.
5: Az összes többi országnak, ugye, amire az Éva is utal, az összes többi ország, ahol magyar kisebbség élt, és ahol súlyos gondok voltak, akkor változott meg a helyzet, amikor uniós tagok lettek, vagy éppen az unió előszobájába kerültek.
4: Szlovákiában van még most is egy kis probléma, csak nem épp a nyelvtől.
5: Most is van, de egészen más a helyzet. Igen, előtt még nem voltak uniós tagok. Teljesen más a helyzet.
4: Nem vitából mondtam.
5: Tehát igen, szóval tehát Ukrajnában is, Ukrajnával kapcsolatban is ez fog igazából változáshoz. És szerintem, mert egyébként az ukránok szégyen teljesen viselkedtek a magyarokkal kapcsolatban. A magyar kisebbséggel kapcsolatban. Tehát az csak szégyelni való Ukrajna részéről, amit csináltak. Tehát ezen nem fogunk tudni változtatni, mi jelen pillanatban úgy néz ki. Az előző kormánynak a szerintem elhibázott politikája az oroszok irányába, meg az unió irányába, mindkét irányba hibás volt ez a politika, nem hozott ez ügyben eredményt, tehát a magyar kisebbségnek nem lett könnyebb Kárpátalján, és a kárpátaljai magyaroknak a 80%-a támogatja Ukrajnának az uniós tagságát, pont azért, amit most mondok. Mert ők is tudják, hogy az fogja hozni az igazi változást. Megjegyzem, zárójelbe, mert messzire vinne, hogy Ukrajna egyébként szerintem alkalmatlan most arra, hogy az unió tagja legyen, de 10 év múlva...
1: Szerintem ebben konszenzus van Magyarországon is a két nagy.
5: Így van, de 10 év múlva talán alkalmas lesz, de hogyha elindul ez a folyamat, már az segíthet szerintem a kisebbségek helyzetén.
4: Ráadásul, bocsi, ne felejtsük, hogy ebben a háborúban ma is magyar emberek halnak meg.
3: Hát Kárpátaljáról is visznek el emberek.
4: Ezt akarom mondani, sajnos. Ez történt.
1: Mielőtt rákanyarodnánk Matolcsiékra, még egy kérdést engedjetek meg ezen témával kapcsolatban. Van egy kellemes hiányérzetem, hogy úgy mondjam, mintha meghaladtuk volna ebben a törzsi háborúban ezt a háborúpárti, békepárti kérdést, mert megjelent ez a nyilatkozat, és valahogy nem hallom a fideszes véleményvezérek részéről, hogy na azért álljon már meg a menet. Hanem most mindenki háttérbe húzódott, és ezt a területet átengedték a Tiszának, Magyar Péternek. Ti nem érzitek így?
5: Hát szerencse, hogyha így van, ha ne haragudj, Éva, hogyha mondhatom, mert nem akarom tőled elvenni a szót. Szóval, hogy szerencse, hogy így van, mert szerintem az is egy szörnyű tévedés volt. Tehát ez az egész háborús hisztéria, ami Magyarországon volt, egy teljes baklövés volt. Tehát nem csak kampány szempontjából, és nem csak lélekrombolás szempontjából, hanem tartalmilag is, ahogy előbb beszéltünk erről. Tehát az európai értékrend szempontjából szerintem az elfogadhatatlan, hogy egy ország rátámad a szuverén szomszédjára, egyértelműen felrúg szerződéseket, amiket aláírt, semmibe veszi a nemzetközi jogot, azt nem lehet szerintem egyszerűen kézlegyintéssel elintézni. Természetesen tudjuk, hogy egy atomhatalomról van szó, természetesen tudjuk, hogy beszéltünk itt a mi gazdasági kapcsolatainkról, hogy mi 1000 szállal kötődünk, és ott tekintetben az orosz nyersanyaghoz elsősorban, energiahordozókhoz, tehát ezek fontos szempontok, de amiket az elején elmondtam, az egy értékválasztás, azt gondolom, és abban egyértelműen kell állást foglalni.
3: Jó. Szerintem alapvetően nincs a Fidesz részéről senki olyan, aki ebben kompetensen tudja nyilatkozni. Tehát itt a probléma nem az, hogy őnekik esetleg megváltozott volna a véleményük, hanem nincsen olyan ember, nincs olyan apparátus, és ugye ez egy kérdés, hogy a Fidesz egyáltalán létezik-e még olyan formában, mint ahogy létezett mondjuk egy kampányidőszakban.
1: Orbán Viktor még nyaral. De majd visszatérés, lehet, hogy beleáll, hogy ebből a háborús üzenetbe. Eléggé meglepne. Nézzük a nap kérdését, újból felolvasom, és megnézzük azt is, hogy sikerült-e hatni, és változott-e esetleg az arány itt a szavazásnál. Átvetően a magyar-orosz gazdasági kapcsolatoknak a kormány orosz ellenes ENSZ állásfoglalása. Azt hiszem, hogy maradt, ha jól emlékszem, 36% igen, és 64% pedig a nem. És akkor megnézzük a kommenteket is. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban írtak, több száz érkezett, ebből válogattunk néhányat. László azt írja, hogy az orosz rezsim mindenkire fenyegetést jelentett, és most is jelent, holmi papír mit sem változtat ezen. Erzsébet, miért? Eddig a mi érdekeinket képviselte Putyin. Amikor úgymond barátok voltunk, akkor az hasznunkra vált. Hajnalka, súlyosan árthat, nem akarjuk, hogy ez az ember a mi nevünkben bármit is nyilatkozzon, nem kultúrált és idegen érdekeket szolgál, hiteltelen, hú de kemény. Éva, nem olyan jelentősek azok a gazdasági kapcsolatok, hogy Magyarország emiatt kárt szenvedjen, és ne tudná más partnerekkel érvényesíteni az érdekeit. Zsolt pedig azt írta, hogy persze, hogy árthat, de ártson. Mindenkinek amennyire lehet, le kell válni arról a tömeggyilkos rezsimről. Na és akkor ez volt tehát a külpolitika, folytatjuk az MNB botránnyal.
6: Egészen addig az enyém a pénz, amíg nem teszem be egy alapítványba. És mielőtt az alapítványba betettem, onnantól kezdve el vagyok vágva tőle.
7: 2016-ban még így magyarázta el Kósa Lajos, akkori fideszes országgyűlési képviselő, hogy az állami pénz hogyan veszítette el közpénz jellegét. Most az MNB botrányt vizsgáló bizottság első ülése előtt a testületelnöke ezt idézve kezdte meg sajtótájékoztatóját.
8: A közvélemény nagy része úgy emlékszik erre a napra, hogy valahol itt kezdődött, itt indult el a történelem legnagyobb bankrablása.
7: 2025 márciusában jelent meg az állami számvevőszék jelentése, ami után hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak. Bár az MNB ügy kapcsán a mai napig nincs gyanúsított, a választások után az új kormány kezdeményezte egy vizsgálóbizottság felállását, ami az ügy politikai szálait akarja felgöngyölíteni. A bizottság legközelebb szeptember 3-án ülésezik.
1: A bizottság egyik tagja, Hargitay János, KDNP-s képviselő, azzal védekezett, hogy annak idején jóhiszeműen járt el, és nyilvánvalóan nem arra gondolt, ami végül lett ebből a pár százmilliárdnyi vagyomból. Elfogadható ez a magyarázat, hogy nem számítottak erre 2016-ban?
3: Hát ugye itt a felügyelő bizottságok szerepére és fontosságára hívnám fel a figyelmet, nem csak az MNB-nél, hanem tulajdonképpen más olyan, akár kormányzati, akár önkormányzati ilyen társaságoknál, a felügyelő bizottság és annak az elnöke tulajdonképpen saját vagyonával felel azért, amit ott valamit hát csinálnak, vagy nem csinálnak. Tehát annak az elnöke tulajdonképpen saját vagyonával felel azért, amit ott

0: bárhová tenni? Az egy más kérdés, és ugye itt voltak már, azon feszegették, hogy hogyan lehetett ezeket a pénzeket hát ugye eltüntetni. Itt valójában, ami szerintem jelenleg is probléma a magyar döntéshozatalba, de lehet, hogy tudtok rá más példát mondani, egy kollektív döntésért nincsen felelősségre vonás. Tehát én megtapasztaltam az önkormányzati szférában, hogy akármit megszavazhatott a képviselőtestület, vagyonvesztést, bármit. Amikor ők kollektíven hozták a döntést, onnantól kezdve feltették a kezüket, ugye egy képviselőtestületi döntés volt. Hiába kértem, hogy akár név szerinti szavazással is legalább a jegyzőkönyvbe legyen beírva, felvilágosítottak, hogy ez egy olyan döntés, amit a képviselők meghozhatnak, hogyha valaki éppen nem szól ezért, és hát miért szólna, nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalatotok van. Én a problémát abban látom, hogy létre lehetett hozni egy ilyen rendelkezést, hogy ki lehetett alapítványokba vonni a pénzt, és aztán, hogy azzal mi történt, ott meg a felügyelő bizottságok nem tudom, mit tettek.
1: Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy meg lesznek-e a bankrablók, ha már hihetünk a bizottság elnökének, és ez volt a legnagyobb bankrablás, és kíváncsi is vagyok a véleményetekre, de én a diktatúrában hiszek, és egyénileg megszavazok itt egy szünetet. Jó, elmegyünk egy rövid szünetre, aztán innen folytatjuk majd az adást.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismételten köszöntöm Önöket, folytatjuk az előző témát, az MNB botrányt, és kicsit diktatórikusan berekeztettem ezt a kis megbeszélést.
2: Csúnya ügy volt.
1: Nem, csúnya ügy volt, de most nyitok a demokrácia felé.
3: De tudjuk, akkor... hol laksz.
1: És akkor mit gondoltok arról, hogy december 31-én,

0: Ez a bizottság letesz egy 300 oldalas jegyzéket arról, hogy pontosan leírva, hogy melyik politikus hol és mit csinált, kik voltak azok a vezetők, tehát lényegében bemutatja, kik voltak a tolvajok ebben az ügyben. Na de ugye velük párhuzamosan nyomozások zajlanak, és amíg ez nincs bizonyítva, addig ez csak egy színház lesz? Lesz bármi hatása ennek a jelentés?
1: Hát nézd, lesz hatása szerintem. Tehát én örülök, hogy egy parlamenti bizottság elkezdte ezt a munkát. Ugye nagyon régóta ott van ez már szerintem a közvéleményben, hogy szeretné sok mindenki. A közönség is, meg hát nyilván a politikát értő szemmel nézők is egy kicsit tisztában látni. Nem lesz egyszerű, tehát ebben neked igazad van, tehát biztos több száz oldalas lesz az anyag. És sokáig fog tartani, de ehhez általában türelem kell, és én azt gondolom, hogy van egy hisztérikus hangulat az országban, amit sajnos locsolnak is, tehát életemben a tűzre benzint locsolnak a kormány részéről, és azt látom sok tekintetben. Itt ez az elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés és egyéb dolgokban. Márpedig sokkal fontosabb szempont szerintem az, hogy a jogszabályoknak és a jogállami normáknak megfeleljünk. Tehát ezeket figyelembe véve kell ezeket a vizsgálatokat lefolytatni. Egyébként megjegyzem, még az előző körben, amikor te diktatórikusan közbeszóltál, és ugye még csak az Éva tudott megszólni, te említetted a Hargitay János nevét. Uh-huh. Én ugye vele voltam együtt egy bizottságban, és ez egy kiváló ember. Tehát egy nagyon tisztességes, nagyon normális ember a Hargitay János, megjegyzem. Tehát amit mondott, az biztos úgy is van.
0: Ebben nem volt naivitás? Hogy tényleg nem gondoltam át annak, hogy ebből ez lehet?
1: Biztos sok ember volt, aki így viselkedett, mint ő, hogyha ha ő ezt elmondta, akkor az igaz, uh-huh. Mert ez egy nagyon rendes ember. Csak szeretném aláhúzni, mert mondom, személyesen ismerem őt, emlékszem rá.
2: A parlamenti vizsgálóbizottságban elsősorban most annak örülök, hogy van. Tehát, hogy felállt egy parlamentbe egy vizsgálóbizottság, ami nem tudom, mióta nem volt rá úgy példa, hogy itt egyébként ez a vizsgálóbizottság lehetne paritásos is, ha a Fidesz delegálna bele embert, ha a Mi Hazánk delegálna bele embert, tehát, hogy végül is van egy lehetőség arra, hogy egy politikai vizsgálatot lefolytassanak. Nekem egy kicsit mindig bajom volt, by the way, a politikai, meg a parlamenti, meg az önkormányzati, nem tudom, ezekkel a vizsgálóbizottságokkal, mert valójában, hogyha ez egy gazdasági ügye köré csoportosul ez a vizsgálóbizottság, akkor abban a parlamentben bennülő gazdasági szakemberek vegyenek részt, és beszéljék meg, hogy ennek milyen megoldási alternatívái vannak esetleg egy adott problémának, ezért kell egy vizsgálóbizottságot. Ha valamilyen visszaélés volt ezekben a típusú ügyekben. De az MNB botrány egy annyira komplex ügy, hogy az a gazdasági oldalától a kőkemény bűncselekményig, tehát a jogásztól a közgazdászig, és én szerintem ezek között még egy csomó minden más szakterületet igényel, szakértelmet igényel az, hogy itt valaki, hogy is mondjam, effektivitása legyen annak, amit mond. Tehát egy értelmezhető és értelmes
1: Gábor, legyen. Itt az a helyzet, ne haragudj, hogyha közbeszólt, csak mivel én számtanvizsgálóbizottságba ültem, tehát van erről némi tapasztalatom, tehát itt az a helyzet, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok azok mindig csak politikai felelősséget tudnak megállapítani. Tehát amit te mondasz, a bünteti jogi felelősség, akár más típusú felelősség, gazdasági felelősség, azokat másoknak kell megállapítani. Tehát nyilván az MNB ügyben is természetesen elindul rendőrségi nyomozás, uh-huh. Nyilván gondolom folyik előkészítése a dolgoknak. Kérdés, hogy a hatóságok tudnak-e bármire is menni, ezt nem tudjuk jelen pillanatban, de kell lenni egy hatósági szálnak is. Egy parlamenti vizsgálóbizottság ezeket nem tudja megcsinálni.
2: Én szerintem, bocsánat, ebben egyetértek, és én sem gondolom másképpen, tehát lehet, hogy nem voltam teljesen világos. Tehát azt gondolom, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak a léte, azt én üdvözlöm, örülök, hogy van, örülök, hogy felállt, örülök, hogy lesz belőle egy 300 oldalas dokumentum, ami nem két nap alatt fog elkészülni, mint az előző ilyen jelentés, amit a Fidesz lobogtatott annak idején a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban, hogy nem voltak kiskorú áldozatok. De itt ebben a történetben én nekem az az érzésem, hogy igaziból akkor lesz a magyar társadalomban elégedettség érzet, amikor az első gyanúsítás, letartóztatás, büntetőjogi szempontból megtörténik az MNB ügyben. A parlamenti vizsgálóbizottság meg fogja állapítani minden bizonnyal, hogy ebben különböző politikusok a Fidesz oldaláról hogyan vettek részt. hogyan adtak utasításokat, milyen volt az utasítási láz, de ez már mind a büntetőjogi történet, tehát ez már egy egészen olyan szál, amit a rendőrség is ugyanígy vizsgálni fog. És én azért nem érzem, hogy ennek a végeredménye majd megnyugtatja mondjuk a magyar lakosságot, és azt mondjuk, na jó, megvan a politikai felelős, most rá tudtunk mutatni, hogy a Matolcsi Györgynek felhívta délután 3-kor az Orbán, mert ilyet nem fogunk tudni bizonyítani. Tehát ami a politikai felelősség, azt most is tudjuk. Tehát a Fidesz kormány idején történt ez az ügy. Nem történhetett meg Magyarországon semmi, de semmi anélkül, hogy a magyar miniszterelnök arra áldását nem adta volna, különösen ilyen mértékű pénzek elosztásánál. Amikor Kósa Lajos kiáll és nyilatkozik, hogy hogyan belekerülnek az alapítványba, elveszti a közpénzjelegét, láttuk a bejátszóban is, elveszti a közpénzjelegét, és ott pedig egy csomó politikus involválódott ebben az ügyben, ezt tudjuk. Ezekre most rá fogjuk mondani, hogy igen, tényleg te voltál.
0: A volt miniszterelnöknél még nem is tartunk. Novák előtt, ugye a miniszterelnökös képviselő dobta be egyáltalán ötletként, hogy mi lenne, ha meghallgatnánk a Matolcsikat, és akkor tőlük is megkérdeznénk, hogy merre hány méter, és csak jövő
2: hát az héten, a minimum, nem?
0: Jövő héten fognak erről majd dönteni, hogy akkor ez indokolt vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy még a miniszter, ahol volt miniszterelnökig, bocsánat, nehezen fogunk.
3: Jó, hagyj szóljak a nép hangján.
0: Parancsolj.
3: Tehát amikor egy vizsgáló bizottság feláll, akkor a nép azt gondolja, hogy itt megint valamit el akarnak kendőzni. Ugyanis ezek azért napnál világosabb dolgok. Tehát ha csak a vizsgáló bizottság annyit tenne, hogy felsorolja név szerint, ki szavazta meg ezt a törvényt, kik voltak benne, lehet, hogy az már elég lenne, és azzal egyetértek a mellettem ülő Gáborral, hogy ennek amennyiben van büntető jogi része, az már nem a parlamenti vizsgáló bizottságnak a feladata. De én nem szeretnék 300 oldalas jegyzőkönyveket olvasni, meg decemberig várni, azért azt lehet tudni, tehát nem hiszem, hogy hatalmas nagy kutató munka lehet, vannak jegyzőkönyvek, parlamenti jegyzőkönyvek, hogy kik voltak azok, akik megszavazták, hagyták és látták, hogy így történjen. És ebbe akár Orbán Viktor is beletartozhat, meg bárki más is. Nem hiszem,
0: hogy... Szavaztok erről a törvényről, bocsánat, nem biztos, hogy egyenes vonalat lehet húzni
3: de lehet.
0: Azok közé, akik aztán kiszivattyúzták a pénzt.
3: Megmondom, hogy miért lehet, és ugye erre hívom fel a figyelmet, hogy amikor lehet, hogy egy nagyon rendes ember a képviselő úr.
1: Igen.
3: Na de jó szándékkal van kiköbezve a pokolba vezető út. Én el tudom képzelni, hogy a parlamenti képviselők és a fideszesek között igenis vannak jó emberek. De aki látja, hogy mi történik, és tudta, hogy azért egy alapítványba kivitt pénz nem lesz a közpénzmentességtől ez leszedve, tehát azért annyira nem lehetnek...
0: Az alapítványig után... még átlátható,
2: ugye
0: a törvényben erről rendelkeztek, csak amikor megjelentek ezek a magántőke alapok, na, akkor nem kellett volna közbelépnie a politikának?
2: De sőt, akkor kellett volna igazán közbelépni, és addig, amíg nem volt, amíg
0: csendben...
2: Bocsánat, egy mondatom van őszintén. Tehát amíg ez a botrány nem volt a köztudatban, azaz, hogy nem láttuk, hogy Matolcsi György fia Dubajban egy teraszon pezsgőzik milliárdosokkal, oligarchákkal, meg a haverjaival, és nem láttuk kiszállni egy Ferrariból, és nem láttuk, hogy ennek az alapítványnak egyébként az abba befolyt pénz, ebbe az alapítvány befolyt pénz mennyisége a 100 milliárd forintot is meghaladta, addig az emberek úgy voltak vele, hogy Zákson bekerült az alapítványba, persze miért ne kerülne, hát a Kósa is elmondta, hogy de amikor láttuk, hogy mit kezdtek ezzel a pénzzel, hogy milyen ocsmány módon húzták ki maguknak, és gazdagodtak meg belőle, és mondjuk még ez sincs bizonyítva.
0: Igen.
2: De így néz ki. És amikor valami így néz ki...
0: Hát emiatt lehet országos ügy.
2: Ettől lett balhé.
1: Igen, szóval egy gondolatot, ha tegyek akkor hozzá, gondolom lezárásként, mert feltételezem, hogy már látom rajtad, hogy más téma irányába akarsz. Szóval annyit szeretnék mondani, csak hogy különböző típusú felelősségek vannak. Tehát itt már beszéltünk ugye a politikai felelősségről, büntető felelősségről, és a felelősségek mértéke is különböző. Tehát más egy Matolcsi Györgynek a felelőssége, azt gondolom ebben az ügyben, amit vizsgálni kell, hogy az milyen mértékben felelősségben áll fenn, más egy felügyelőbizottsági felelősség, más egy parlamenti képviselői felelősség. Ezekben az ügyekben megjegyzem a politikai felelősség, és a következmények azok sok tekintetben megtörténtek a választások elvesztésével, tehát a kormánypárt ilyen értelemben kimondta, ahogy mondjam, a közönség, hogy mit gondol, mert ez is benne volt, ugye sok minden más is benne volt a vereség okaiban. Tehát a politikai következmények azok ilyen értelemben bekövetkeztek. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy egy utolsó gondolatot még a felelősséghez ahhoz, amit ugye az Éva mondott, tehát a büntetőjogban is ugye különbséget teszünk például a gondatlanság és a szándékosság között. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki mennyire jóhiszeműen viszonyul dolgokhoz. Ez egy lényeges kérdés a politikában is. Ugyanúgy a rosszhiszeműség és a jóhiszeműség az elválasztandó egymástól, de még egyszer hangsúlyoznám, ezek nagyjából összerakhatók, kell hozzá gondosság, kell hozzá idő, kell hozzá munka, de ez biztos, hogy a közvélemény azt várja, hogy itt valami legyen, tehát lásson valamilyen módon tisztán, hogy mi is történt itt valójában. Tehát a hiedelmeken túlmenően mik a tények. Uh-huh. Talán ezt kellene látnunk leginkább.
2: Pontosan.
0: Egyetértünk. Augusztus 20-ára fordulunk rá, ugyanis Hatházi Ákos nyilvánosságra hozott néhány üzenetet, ami, hát hogy fogalmazzak, egy politikai tűzijátékot indított el.
4: Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai tűzijáték kapcsán. Az esemény sorozat után tárta fel a Telex, hogy bár a korábbi Balási cégcsoport ajánlatához képest negyed annyi áron, de ugyanazzal a beszerzési folyamattal zajlott az idei tűzijáték szervezése. A nyilvánosságra került levelezés szerint a későbbi nyertes már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett Tisza közeli emberekkel és adatokat kért Balási cégétől. Radnai Márk közleményben cáfolta, hogy köze volna a tűzijáték mutyihoz, és tagadta, hogy olvasta a neki is címzett leveleket. Hatházi Ákos korábbi független képviselő Facebook oldalán az ügy dokumentumai mellett arról posztolt, hogy ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, akkor feljelentést tesz. A gyanús ügy miatt a Fidesz bejelentést, a Mi Hazánk mozgalom pedig már feljelentést is tett. A szervezők egyebek közt azzal indokolták az előzetes egyeztetést, hogy az ilyesmi bevett szokás. Másrészt rendkívül rövid idő állt rendelkezésre az előkészítésre.
0: Nagyon furcsa a reakció, megmutatnám azt, hogy Radnai Márk mit mondott még. Ezen kívül korábban az idő rövidségére hivatkoztak, most pedig így fogalmazott, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep előkészítésekor a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatomra támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segítettem, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vettem részt. Ugye azért kellett magyarázkodnia, mert ezekből a bizonyos e-mailekből kiderült, hogy ő is rajta volt. Ezeken mint címzett, vagy társcímzett, úgyhogy látnia kellett volna. Egyébként azt is elmondta, hogy nem látta ezeket az üzeneteket, megkapta, de elkerülte a figyelmét, és nem olvasta őket, ő is a hírekből értesült. Azért ez így most már komolyodni látszik, mint ügy, nem?
2: Most van oka bárkinek kételkedni abban, amit Radnai Márk mond?
1: Hát, hogy ne lenne.
0: Hát akkor parancsolj.
1: Hát természetesen, hát már olyan értelemben, hogy hát ő mondott valamit, ki kell vizsgálni az ügyet. Hát ez egy dolog, hogy ő mit mondott ebben az ügyben. Szerintem ez egy, most őszintén szóval nehezen fogjuk tudni eldönteni, hogy most ebben mi az igazság ebben a dologban. Nyilván nem is ezt várott tőlünk, mert ezt nem lehet, de hogy ez klasszikusan egy olyan ügy az eddigi információk alapján, hogy ki kell vizsgálni. Aztán meg kell nézni, hogy tényleg történt-e itt bármiféle visszaélés vagy sem.
2: Nekem az a legjobb üzenete ennek a történetnek. Belemehetünk természetesen abba, hogy ki mit gondol erről, így megrendeljük, meg úgy rendeljük meg. Két fontos dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, az eddigi gyakorlattal ellentétben egy a tavalyi évi gigantikus augusztus 20-ai tűzijáték, nem tudom, elképesztő tűzijáték, meg látvány, nem tudom, miután sikerült az egyharmadából idén egy azzal versenyző, igaz más szinten élményt adó eseményt rendezni.
0: Igen, de az alacsonyabb végösszeg egy versenytorzító eljárást azért nem tesz.
2: Ezt én nem mondom, én csak azt mondom, hogy nekem milyen üzenetei vannak. A másik, én nem emlékszem, 16 éve javítsatok ki, biztosan lehet, hogy volt ilyen. Az elmúlt 16 évben egyszer is, amikor felvetődött valakinek valamilyen felelőssége a magyar kormányban, a Fidesz kormány idején, bárki is bejelentette-e, hogy a belügyminisztérium, vagy bármelyik másik minisztérium belső vizsgálatot rendelt el? Mert szerintem nem. Tehát ami nekem az öröm az örömben, vagy üröm az örömben, vagy akárhogy is mondjuk.
0: Mindenhogy jó.
2: Mindenhogy jó.
0: Később.
2: Igen. És egyébként is részegek vagyunk. Tehát, hogy...
0: Csak a magad néven, uram.
2: Jó. Én sem gondoltam komolyan, mint persze, ahogy te sem, hogy a persze. demokrácia ellensége vagy. Tehát, hogy nekem az az üzenet, ez bőven elég ahhoz, hogy picit megengedőbb legyek sok mindennel. Ha itt balhé volt, tehát ha itt bárki is benne volt egy ilyen versenytorzító történetben, ha az igaz, hogy valaki hamarabb jutott hozzá információkhoz, mint ahogy mások jutottak hozzá egy versenyben, akkor az nincs rendben. Tehát az a világon sehol nincs rendben. De én abban bízom őszintén, először is elhiszem, amit a Radnai Márk állít, mert amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét, nekem ez a mondás elég. Ahogy én őt ismerem, hogy az eddig megnyilvánulásait ismerem, nem tudom elképzelni, hogy hazudik. A másik, hogy a belügyminisztériumot én meglehetősen komolyan veszem, tehát az a mondat, hogy vizsgálatot rendel el, az a mondat nekem meggyőző ahhoz, hogy minden bizonnyal ennek az ügynek a végén valóban tényeket fogunk megismerni, és ki fog derülni a feljelentésen túl valódi felelősség, ha volt ilyen. Ha nem volt ilyen, akkor meg majd mindenki ugyanazt fogja gondolni, mint amit én most, hogy igen, lehet, hogy tényleg úgy van, hogy sietni kellett, lehet, hogy átléptek egy-két problémán, a cél érdekében tették, ettől még ez nem mentesíti őket attól, ha valami felelőtlenséget követtek el.
3: Jó. A közbeszerzés kiírása előtt létezik egy előzetes közbeszerzési piackutatás. Tehát amennyiben ezt fel lehet fogni annak, hogy egy ilyen előzetes piackutatást végeznek, aminek éppen az a lényege, hogy az olyan megrendeléseknél, ahol nagyon szűk a piac, és kell ahhoz előzetes információt tenni, az nem kizáró oka a közbeszerzési kiírásnak. Itt ugye a kérdés az, és ez elsősorban szerintem a közbeszerzési döntőbíróságra tartozik, és nem a belügyminisztériumra, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban történt-e ilyen dolog. És mivel ez egy nagyon speciális ügy, és Magyarországon nem olyan sok cég van, aki ezzel tud foglalkozni, még azt is el tudtam volna képzelni, ha ez ugye egy egyszemélyes, tehát meghívásos közbeszerzés lenne. Tény és való, hogy a közbeszerzéseket igenis át kell világítani, de meggyőződésem, hogy nem ez lesz a legnagyobb közbeszerzési botrány, ami Magyarországon megtörtént. Az, hogy Radnai Márk most ismerte, nem ismerte, de amennyiben ezt egy előzetes piackutatás keretében tette, akkor még ez nem is olyan nagy tragédia.
2: Szerintem 500 e-mailnél többet kap naponta a Radnai Márk, szerintem.
0: Hát csak ilyenkor felvetődik kérdésként, és a kritikusok mondhatják, hogy lehet, hogy kevesebb social media szereplés, és több e-mail olvasás, mert én ilyet is olvastam.
3: Hát, vagy több olyan szakember és olyan segítő, aki ilyen hibákat nem enged, hogy megtegyenek. Valószínű, hogy itt egy olyan politikai felhang is van, ami miatt ezt felnagyították. Ebbe egyetértek, hogy semmilyen közbeszerzés nem történhet úgy, ahogy az előző időszakban történt. És nem is biztos, hogy egy ilyen nyilatkozatot kell tenni, lehet, hogy azt kellett volna mondani, hogy igen, az idő rövidsége miatt lehet, hogy követtünk el hibát, de hát ez már nem az én terepem, hiszen nem vagyok politikus.
1: Szóval csak meg tudom erősíteni, ez klasszikusan egy olyan ügy, amit szerintem ki kell vizsgálni, és ilyen értelemben teljesen mindegy egyébként, hogy most 5 évvel ezelőtt mi volt, meg 2 évvel ezelőtt mi volt, hogyha itt nem a megfelelő szabályok szerint jártak el, olyan információkat adtak előzetesen, amelyeket nem lett volna szabad, akkor baj van. Ha nem volt ilyen, akkor még nincs baj, de ennek egy vizsgálatban kell kiderülnie, ez egyértelmű. Tehát ez egy klasszikusan olyan ügy, amit alaposan ki kell vizsgálni.
0: Lélegeztetőgép botrány ügyében is előkerültek újabb dokumentumok, és ennek kapcsán is lesz dolga majd a vagyonvisszaszerzési hivatalnak. Ezzel kapcsolatban nézzünk meg most egy rövid kis filmet.
5: A mandátum a hivatalnak nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, tehát ez nem egy nertelenítési hivatal.
6: 6 év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem bodorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek.
7: A vagyonvisszaszerzésnél látni kell azt, hogy más joghatóságok, tehát az más országoknak a jogrendszerébe kell majd keresgélni. És eszközöket kell majd használni arra,
8: Három gondolat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjétől. Bár egyelőre nem lehet pontosan tudni, ki kerül a hivatal élére, az már most körvonalazódni látszik, hogy az ügyek felderítése minden esetben hosszadalmas lesz. Az országgyűlés előreláthatóan pénteken, azaz augusztus 28-án titkos szavazással dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új elnökéről és vezetőiről.
0: A főbb jelöltek már próbálták fűteni a közvéleményt, egyikük sem mondta, hogy na akkor holnap mindenki rács mögé kerül, pedig beszéltünk már elől, a társadalom, a közvélemény, mintha ezt várná. Nem kódolt-e a kudarc, teszem fel ezt a provokatív kérdést, mert hogy nem történik-e az, hogy ilyen rafinált jogi struktúrákba mentett 100 milliárdokhoz nem fog hozzáférni végül a hivatal. Ugye európai vagy világátlag általában ilyen tevékenységeknél volt ehhez hasonló Amerikában, Romániában, már ott egészen más jogkörrel dolgoztak, és az ottani elkövetők kevésbé bástyázták körül magukat ilyen jogi védelemmel, hanem ott konkrétan az éppen hatályos törvényekkel szemben jártak el, tehát a román ügynökségnek könnyebb dolga volt, de Lengyelországban is próbálkoztak ezzel, és a vagyonvisszaszerzés az ilyen 10% körüli volt. Most ugye Ligeti Miklós azt mondta erre, hogy már 50% is zseniális lenne, de akkor még egyszer föltéve a kérdés, ez a kudarc, ez nincs-e kódolva azzal, hogy 7-8 éves eljárásokról is beszélnek. Ti mit vártok?
1: Hát nézd, én hát aggodalommal nézem ezt az egész vagyonvisszaszerzési hivatalt több szempontból is. Egyfelől örülök annak, hogy itt a jelöltek, ahogy te is mondtad, hűteni próbálják a kedélyeket, mert az erősen felkorbácsolt kedélyekből jön az a kudarc, amit te mondtál. És hát nem olyan egyszerű ez az egész történet, azért, amit majd meg kell oldani annak, akinek mit, majd ezt a hivatalt vezetni kell. Szóval én azért nézem ezt szkepszissel, ennek az egész hivatalnak a felállítását, mert ugye hát azért valamelyest ugye jogot végeztem, tehát ismerem azért a jogi területet valamelyest. Szóval... De soha nem jó, hogyha egy olyan szervezet jön létre, amelyik egy létező struktúra mellett, létező hivatalok mellett, akik ezzel a területtel foglalkoznak, ő is valami hasonló kompetenciával bír. Ugye először is van rendőrség, van ügyészség, van bíróság Magyarországon. Ezek a szervezetek alkalmasak arra, hogy ezekben az ügyekben járjanak. Én azt gondolom, én azt csináltam volna, hogy létrehoztam volna egyébként egy önálló osztályt ügyészségi és rendőrségi részvétellel, akár bírói részvétellel megerősítve a szervezeten belül, hogy
0: mi nem ezt csinálták akkor szerinted?
1: Hát azért, mert volt egy felkorbácsolt hangulat ebben az ügyben, és a felkorbácsolt hangulat okoz mindig problémát, azt gondolom. Tehát ez egy, ráadásul helyesen is mondják a jelöltek, hogy ez egy hosszadalmas eljárás lesz, tehát itt nem az arra lehet számítani, főleg, hogyha ugye bírói szakaszba kerülnek ezek az ügyek, és nem azért, mert Magyarországon különösen lassan működnek a bíróságok, szerte a világon egyébként ez a lassú folyamat. Tehát nem lesz egy egyszerű ügy, több évig tart az, amíg bizonyos ügyek eljutnak a bíróságnál is, akár a jogerős ítéletig.
0: Völner Sadl ügyre gondoljunk.
1: Pontosan. Szóval én ebben nagyon óvatos lennék, és tényleg hűteném a kedélyeket, azt mondanám, hogy ez idő kell, hogy ebbe tisztán lássunk, és a néhány ügyben lehet eredményt elérni, de nem lehet valami óriási robbanásszerű eredményre számítani szerintem.
3: Jó, hát akkor most a nép hangja megint megszólal. Ha ez 6-7-8 év lesz, az tragédia. Ennek a hivatalnak sem az ügyészséget, sem a bíróságot, sem semmit nem kell helyettesíteni. Itt azt várjuk, én azt várom konkrétan, mint választópolgár, fehéren-feketén legyen leírva, hogy mi történt, és ezért kik lehetnek a felelősek. Nem vádemelés, semmi egyéb, mert mi hiányzik ma a magyar társadalomból. Hát, majd kivizsgáljuk, nem mondhatunk semmit, talán, esetleg, hátha, közben pedig tényleg nem zárolják le mondjuk például a Matolcséknak a bankszámláját, tehát hogy sok olyan dolog történik, ami az embert azért bosszantja fel, mert hogy látja, hogy ez nem jó. Tehát ha idézőjelben csak annyit csinál ez a hivatal, hogy fehéren-feketén megmondja, vagy azok az újságírók, akik már feltártak ügyeket, méghozzá, ahogy elnéztem, aránylag elég jó oknyomozó riportereink vannak. Ha csak azt mondja, hogy igen, ennek van valóság alapja, és kérem, hogy a rendőrség ezt vizsgálja ki, vagy az ügyészség ebben
0: de
3: az irányban.
0: De az nem a sejtetés kategóriája, ha nincs bizonyíték, és rámutatnak egy-két politikusra, hogy Ebben lehet, hogy sáros, de nem tudja biztosan megmondani.
3: Jó, az, hát erre most mit mondjuk?
0: Nem veszélyes?
3: Nem. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Ez igaz. De nem tudom, hogy az itt ülők közül hányan félnénk attól, hogy most minket ilyen vád érne. Mert aki betartja a törvényeket, nincsen különösebb vagyonosodása, az valószínűleg nem fél az ilyen eljárástól. Tehát nem akár a rámutatás a lényeges, hanem elmondja, hogy igen, például ebben a szikben feltártak egy ilyen visszaélést. A hivatal úgy látja, hogy ez esetleg lehet, vagy alapot adhat arra, hogy elindítjon egy eljárást. Mert nem merjük kimondani. Miért nem? Azért, mert utána jönnek a perek, és akkor mindenki, ugye jogállamban élünk. Igen, csak hadd kérdezzem meg, hogy ezt a jogállamot mivé tette ez a 16 év? Ja, tulajdonképpen már azt sem merjük kimondani, ami az igazság, mert úristen, valamit nem tudom én, majd beperelnek.
0: A rámutatáson már túl vagyunk.
2: De bocsánat, hát az Európai Korrupció Ellenes Hivatal, az Olaf, az megállapított egy csomó ilyen balhét. Benne az Ilios ügytől, a nem tudom még, amikor konkrét pénzeket kellett visszafizetni az uniónak, mert csaltak. Tehát ez egy bizonyított tények. Ha csak odáig eljut ez a hivatal, hogy 10%-ot visszaszerez ebből a vagyomból, az az érdekes becslés, amit a valamelyik nap hallottam, ez a 16 év 60 ezer milliárdjába került Magyarországnak, ebből 6 ezer milliárdot visszahoznak, egyrészt meg fogom köszönni, mert ez pont 10%-kal, meg pont 6 ezer milliárddal több, mint amit Budai Gyula visszahozott például, vagy bárki, aki egy ilyen pozícióba volt beküldve az elmúlt időszakban. Tehát a magyar korrupció ellenes hivatal felállítása az nem csak azért volt szükséges, mert Magyarországon hatalmas korrupció volt 16 éven keresztül, az volt, hanem azért is, mert Magyar Péter az ő kampányában 700 valahány településen üvöltve mondta el a közösségének, meg az őt támogatóknak, hogy létre fogjuk hozni a vagyonvészeszerzési és védelmi hivatalt. És ha ezután nem hozta volna létre ezt a hivatalt, akkor még nagyobb lenne a probléma ebből a szempontból, az ő oldalán elszenvedett veszteséget kellene könyvelnie. Így viszont megtette, amit ígért, és ennek már csak egy folyamánya kell, hogy legyen, ez működő rendszer legyen.
0: Egy perc.
1: Jó, hát akkor nagyon röviden mondom, ugye az Évának akartam azt mondani, hogy van egy több évszázados büntetőjogi alapelv, ugye ez arról szól, hogy inkább hagyjak futni 100 bűnöst, mint hogy egyetlen egy ártatlan is bűnhődjön, és azt gondolom, hogy ebből kell kiindulni ezeknél az ügyeknél, és tehát bizony úgy van, hogy azt mondod, hogy azt hallottad, hogy 6 ezer milliárd.
2: 60 ezer.
1: Vagy 60 ezer. Uh-huh. De miért nem 30 ezer? Vagy miért nem 40 ezer? Vagy miért nem 10 ezer? Szóval, hogy mik a tények? Tehát a tények különböző dolgok, mint a szövegelések, a sejtetések és egyebek. A tény az egy nagyon kemény dolog. A jogi eljárásban csak a tényeknek van relevanciája az a helyzet, és a büntetőjog az egy nagyon kemény ügy, mert kemény következményei is vannak. Ezért mondom még egyszer, alapelv, inkább 100 bűnös husson, mint egyetlen egy ártatlan bűnhődjön. És ebből kell kiindulni, azt gondolom.
0: Nekem is van egy tényem, méghozzá az, hogy befejeződött mára. Az aktuál viszont holnap újból jövünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nagyon szép éjszakát, kellemes pihenést kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez itt már a Start Plus, és ráadásul ne csak akkor beszéljünk róla, amikor már fáj egészségügyi percek jönnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Régi ismerősünk Szegő Péter, orvosigazgató. Jó reggelt kívánok! Ne csak akkor beszéljünk róla, amikor fáj, mondtam az előbb. Na most, amiről beszélünk, az valójában egy pillanatra mindig fáj, mert az akupunktúra a témák. Hát ott lógnak ki belőlünk a tűk.
3: Hát igen, de azért ezeket a tűket, ezeket nem úgy kell elképzelni, mint hogy az ember otthon lát tűket. Tehát azért ezek vékonyabbak, ezek nem kell, hogy olyan mélyre menjenek egy
1: olyan részélen.
3: Aki adott már magának injekciót, önmagának injekciót, és mondjuk inzulinszerű injekciót adott be magának, az körülbelül tisztában van vele, hogy a tűméret ott mekkora. Hát a tűméret ott akkor, hogy oldalról alig látszik. Tehát alapvetően nem ez az elsődleges, ami az embernek az eszébe jut erről az egészről, hogy ez most rettenetesen fáj. Bár az első kezeléseknél azért az emberek tényleg úgy feküdnek oda, hogy hú, most mi lesz? Aztán utána úgy jön.
1: Hát igen, mert ugye mit látunk ebből? Tehát nem a gyógyulás folyamatát hát látjuk, hanem azt látjuk, hogy az ember mint egy sündisznó úgy néz ki.
3: Ugye az a helyzet, hogy ez egy olyan kezelési metódus, ami teljesen kívüláll a nyugati típusú orvoslásnak a megmagyarázható, kifejthető, és akár élettani alapokkal megtámogatható kezelési metódusai közül teljesen kilóg.
1: Azt tudjuk, orvosilag bizonyítottan tudjuk, hogy használ? Hova szúrt tő, hol használ?
3: Pontosan, most erről nagyon érdekes dolgok voltak, ugye a nyugati típusú orvoslás az általában bizonyítékokat gyárt dolgokról, és ehhez különféle klinikai vizsgálatokat használ fel. És ezek a klinikai vizsgálatok általában úgy történnek, hogy hát van egy kezelés, amit hatékonynak vélünk, meg van egy másik, ami a megszólalási úgy néz ki, csak tudjuk róla, hogy nem hatékony. És ezt megcsinálták akupunktúránál is. Tehát úgy történtek ezek a vizsgálatok, hogy voltak olyan betegek, akiket szakszerűen úgy szúrtak be akupunktőrök, ahogy kell, és volt egy olyan betegcsoport, akit meg teljesen másképp szúrtak be, de nyilván a betegnek ez nem igazán jön le, hogy most akkor őt professzionálisan akupunktúrázzák,
1: vagy nem. Itt is egy tű, meg ott is egy tű.
3: Pontosan, tehát ez semmi. És nézték, hogy a kettőnek a hatékonysága között van-e különbség, és volt különbség. Tehát mondjuk amíg az elrontott kezelésnél maximum egy placebo hatást lehet érezni, addig a szakszerűen kivitelezett kezelések általában a placebónál jobbak voltak az adott témakörben.
1: Na de milyen betegségek esetében? Mire jó az akupunktúra?
3: Hát alapvetően ehhez kell teljesen eltávolodni a nyugati típusú orvoslástól. Az akupunktúra az alapvetően arra hegyezi ki a működését, hogy a szervezet normál működését állítsa helyre. Ehhez olyan megfontolásokat és olyan alapokat használ, amiket mi nem nagyon tudunk megmagyarázni. Mi egyet tudunk igazándiból megmagyarázni, azt, hogy azoknak a pontoknak, amiket a szúrásokra használnak, azoknak a pontoknak valóban a többi területtől eltérő fizikai és elektromos tulajdonságaik vannak. Slusz. Amire használható a történet, az hát a saját tapasztalatom szerint alapvetően különféle fájdalmak, idegrendszeri eltérések, neuropátiák, amikben egy egész jól beválik a történet, illetve olyan kórképek, ahol azért a nyugati típusú orvoslás, hogy úgy mondjam, nem csillog. Tehát a pszichoszomatikus dolgok, azok a betegségek, amiknél nem igazán tudjuk megmagyarázni, hogy mi van a háttérben.
1: Mondjam példát, doktor.
3: Irritábilis bélszindróma. Pszichés alapon rendeződő fejfájás. Nagyon fáradt vagyok, és nem tudom, hogy mitől. Húzódnak az izmaim, és nem tudom, hogy mitől. Tehát ezek nagyjából olyan dolgok, amiknél mi, hát, ha a szívemre teszem a kezemet, akkor alapvetően tudunk lövöldözni.
1: Viszont húzódnak a nagy ágyukkal, az izmaid, kapsz valami.
3: Így van, pontosan. De ettől még nem oldódik meg a probléma. Míg hogyha ezt az ember végigcsinálja, akkor onnantól kezdve valóban a betegek egy jobb egyensúlyi állapotba kerülnek a végén, és ezek a panaszaik, ezek számomra először, amikor találkoztam vele, meglepő módon, de tudnak javulni.
1: Miközben akkor ezek szerint, ha jól értem, orvosként azt mondja, hogy tudományosan nehezen megmagyarázható jelen állat, nincs benne jelen tudásunk szerint.
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy azért ennek azért néhány ezer éves múltja van. Tehát néhány ezer éves múlt alatt a rutin az kialakult ezzel a kezeléssel kapcsolatban, és valóban el kell ismerni azt, hogy bizonyos kórképek esetén egészen jól működik, csak
1: nem kéne az értenünk, asztal, hogy miért?
3: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy azok a vizsgálatok, azok a mélységű vizsgálatok, amik ehhez kell lennének, azok jelenleg nem kivitelezhetőek. Tehát konkrétan nem áll mögötte egy gyógyszergyár, nem áll mögötte egy lobby, nem áll mögötte senki, aki ezt mondjuk megtámogatná, megfinanszírozná és megcsinálná ezt az egészet. Ez nem jelenti azt, hogy a több ezer éves tapasztalatokat felhasználva nem lehetne kijelenteni azt, hogy ez tapasztalati alapon működik, de ezt lehet kijelenteni, ezt viszont ki lehet jelenteni róla.
1: Orvosként szokta ajánlani?
3: Bizonyos esetekben igen. Tehát nyilván azt
1: kell... a kollégái nem vetik meg? Mert ugye az orvostársadalom nagyon el tud zárkózni.
3: Attól függ, hogy milyen kollégákról beszélünk, mert vannak olyan kollégák, akik ezt konkrétan alkalmazzák is. Amire nagyon figyelni kell, hogy olyan indikációban javasoljuk ezt a történetet, amiből a betegnek biztos, hogy nincsen kára. Tehát olyan kórképekben, amikor teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a nyugati típusú kezelés elmaradásából hatalmas problémák tudnak lenni, olyan esetekben maximum kiegészítőként tudjuk
1: javasolni. Most de fontos dolgot mondott, ez párhuzamosan működik a nyugati típusú az orvosi kezelésekkel?
3: Igen, tud működni. Általában megkönnyítjük egymás dolgát. De még egyszer mondom, tehát mit tudom én, koszorúér betegséget, retina leválást, retina trombózist, akut gútaütést, ezeket nem ezzel, meg tüdőembóliát, ezt nem ezzel kezelünk. Tehát aki azt mondja, hogy ettől majd jó lesz, és ő az infarktusa helyett inkább akupunktört venne igénybe, mint kardiológust, az rossz úton jár. De kiegészítésképpen a rehabilitációnál, mondjuk egy gútaütés utáni rehabilitációban jól tud jönni. Hogyha valakinek mondjuk cukorbetegség kapcsán kialakult egy olyan idegrendszeri eltérés, ami miatt minden zsibog, vagy fáj, mert az idegei mentek tönkre konkrétan, és az agya olyan információkat kap, olyan információkat közvetítenek ezek az idegek, amik nem felelnek meg a valóságnak, de az agy nem tudja eldönteni, hogy most valós vagy nem, tehát tudatosul és elfogadja. Ott például kiegészítő kezelésként kifejezetten jó szokott lenni.
1: Ha valaki bemegy önhöz és azt mondja, hogy akupunktúrát szeretnék, akkor előbb megvizsgálja
3: természetesen.
1: A hagyományos nyugati orvoslás alapján?
3: Abszolút igen. Tehát ez alapvetően szerintem elengedhetetlen része ennek az egésznek. Tehát az, hogy pontos diagnózist kezelünk, az mindenféle terápiát úgy kell megelőzni, mint a szentírás. Tehát ha nem tudom, hogy mit kezelek, csak azt mondom neki, hogy ez biztos jó lesz, menjen oda, feküdjön, de aztán majd találkozunk, akkor abból nem fog jó dolog kisülni. És nem is eldönthető egyébként az, hogy mondjuk az akupunktúrahoz képest lenne jobb gyógymód rá, vagy nem, mert ilyen is előfordul természetesen.
1: Szóval akupunktúrát lehet csak észre.
3: Lehet csak észre, így van.
1: Doktor úr, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Ha mesterséges intelligencia, akkor dr. Tiles György, aki itt is ül. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt kívánok! És hát AI Summit most már nem először, és hát gyakorlatilag egyre mélyebben vagyunk ebben a témában hétköznapi értelemben is, és ahogy nézem a programot, gyakorlatilag a vendégek és a témák tekintetében is. Tehát nem csak a hétköznapjainkat itatja át, hanem most már a tudománynak minden területét az AI.
2: Abszolút, sőt, túlterjeszkedve a tudományon, tehát ez egy általános felhasználású technológia, úgy szokták mondani, és mindenképpen azt próbáltuk a program összeállításában szem előtt tartani, hogy legalább 12-14 olyan fő témát öleljen föl, tehát tulajdonképpen kis konferenciáknak az egyvelege ez a nagy konferencia, ahol látványos hatása van már most a mesterséges intelligenciának, és ahol az adott szakma vagy téma szakértői, ismerői, érdeklődői össze tudnak jönni, és közös gondolkodás és közös cselekvésre tudnak jutni annak tekintetben, hogy mit kezdjünk vele.
1: Új tudásaink vannak napról napra. Hát igen. Ez nyilvánvaló, tehát elképesztő sebességgel halad ez a dolog, de új kételjeink is vannak napról napra, nem?
2: Én úgy gondolom, hogy azon az evolúción mentünk keresztül, hogy kezdtünk onnan, hogy ez valamiféle jövőbeli dolog, most megérkeztünk vele a jelenbe, vagy már úgy kell mondjuk, hogy pár évvel ezelőtt megérkeztünk, tehát már túl vagyunk azon a korszakon, hogy beszélgetünk vele, túl vagyunk azon a korszakon, hogy érzékel, lát, hall, és most mentünk át egy-két éve abba a korszakba, amikor cselekszik a mesterséges intelligencia. Ebből adódóan, hogyha valakinek kiadjuk a kormányrudat a kezünkből, és elkezd cselekedni, egy gépi intelligencia, teljesen természetes az, hogy sokkal jobban kell figyelnünk a kockázataira, és emellett meg van egy csomó olyan búvópatakszerű jelenség, amiket így szoktam hívni, amikor úgy formálja át a társadalmunkat vagy a gazdaságunkat, hogy mindig csak későn veszük észre azt, hogy ez már megtörtént. Ezért kell sokkal jobban odafigyelni, és ezért kell a megfelelő szövetségeseket megtalálni a cselekvésre.
1: Téged meg lehet még lepni AI ügyben?
2: Persze, abszolút.
1: Mondasz erre példát?
2: Hát én nekem az egyik legnagyobb tévedésem szerintem az volt, hogy amikor 5 évvel ezelőtt írtam ebben a témában egy könyvet, akkor nem láttam azt, hogy milyen gyorsan fog kommercializálódni, mennyire gyorsan lesz kereskedelmi szintű termék. Akkor még nagyon a tudománynak a szférájában volt az AI, és nem gondoltam volna például a ChatGPT pillanatot, hál' Istennek az elkövetője vagy alapítója sem látta azt, hogy ez robbanásszerűen pár hét alatt meghódítja a világot, hogyha úgy tetszik. Tehát szerintem ez volt az első pont, amikor az egész világ azt mondta, hogy ez nem történhetett volna meg ilyen rövid idő alatt, ekkora penetráció szinten.
1: Van egy furcsa kettőség, rengetegen használják. Tehát szerintem, akinek okos telefonja van, valamilyen szinten kipróbálta már, legalább érdeklődés szinten. Igen. És ugyanígy rengetegen vannak úgy vele, hogy megpróbálják eltolni maguktól. Igen. Tehát ne készíts fotót mesterséges intelligenciával, mert fúj, zenét csinál a mesterséges intelligencia, botrány, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a kettőség van jelen. Fogunk tudni ebben egyensúlyt teremteni? Hogy látod ma?
2: Szerintem ez a legnagyobb feladatunk, mert ezzel a kettősséggel együtt kell élnünk, sőt ez egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a kettősség, hogyha úgy tetszik. Hogy mondjak neked egy jó adatot a közelmúltból, egy nemzetközi felmérésben Magyarország nagyon-nagyon előkelő helyen, egyes vélemények szerint első helyen végzett abban, hogy ez a fogyasztói AI felhasználás az milyen szinten van jelen a társadalomban. Tehát azt már tudjuk, hogy a magyarok nagyon-nagyon jelentős része interaktál valamilyen szinten ezekkel a mesterséges intelligencia eszközökkel, de nem tudjuk, hogy egyrészt hogyan konvertálódik ez gazdasági, vagy szervezeti, vagy országszintű javakba, másik oldalról pedig nem tudjuk azt, hogy mit csinál akkor pontosan. Tehát lehet, hogy lelkiszemetes ládának használja a mesterséges intelligenciát, ami nem a legjavallottabb alkalmazási mód, de lehet, hogy új képzettségeket vagy új tudásokat sajátít el ezen keresztül. A veszélyekre való felhívás az akkor fontos, hogyha cselekvési tervvel tud párosulni. Az elmúlt pár hónap az arról szólt, hogy nagyon komoly kiberbiztonsági és egyéb kockázatok jelentek meg jelen időben. Mesterséges intelligencia rendszerek kitörtek a burkokból és elkezdtek meghekkelni. Tehát egy erre kell szerintem minden országnak és minden felelős polgárnak felkészülni, hogy itt nem évtizedekbe fogjuk mérni ezt a fajta átalakulást, hanem hónapokban, maximum években, és teljesen át fogja írni a jelenlegi játékszabályokat.
1: Itt a konferencián, mert hát hiszen ez az alapja annak, hogy mi itt most beszélgetünk, miközben bármikor el tudunk erről órákon keresztül is. Itt mennyire tudtok foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amik kifejezetten a szakmabelieket izgatják, illetve mennyire közönségkonferencia ez a hogyan használd okosan a mesterséges intelligenciát a telefonon típusú?
2: Nekem az a felfogásom, hogy ez egy közösségi konferencia, tehát tömörít mindenkit, jönnek nagyon nagy nevű nemzetközi szakértők, jönnek nagyon sokan, akik mondjuk már évek óta figyelik ezt a szénát, vagy a saját szakmájukban megpróbálják megtalálni, őket inkább AI értőknek, vagy AI affiniseknek hívnám, és jön egy csomó olyan résztvevő, aki most kezd ezen gondolkodni, hogy hogyan lehet mondjuk a vállalatába bevezetni, vagy éppenséggel ezekkel a veszélyekkel találkozott. Nekem az egyik olyan kérdés, vagy közönség kérdés, amit a legtöbben szoktam megkapni, az a mi legyen a gyerekemmel, és a milyen iskolába irassam.
1: Hát kérdezze meg a mesterséges intelligenciától,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, és ő is egyébként, vagyis az is az őt, azt kerüljük. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia is képes erre jó tippeket adni. Szóval ez a kettősség, amiről beszéltél, azért van jelen, mert az emberekben párhuzamosan van benne az izgalom az új irányába, meg valamiféleképpen az a késztetés, hogy most valamiféle Noé-be bárkája épül, amire föl kell szállni mindenképpen, és máskülönben pedig a rettegés a kontrollnak a vesztésétől, mert hiszen most létrehoztunk valami olyat, ami legalábbis részleteiben képes lecserélni bizonyos olyan funkciókat, amit az ember sajátjának tekintettünk mindörökkön örökké.
1: Hát és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az adatainkkal hogy bánjunk a mesterséges intelligencia kapcsán, de erről biztos beszéltek szeptember 7-én, 8-án majd a Városligetben. Sok helyszínen, ez már két napos, több helyszínű.
2: Három helyszín, 4000 résztvevő, 300 előadó, 12 pálya.
1: Ez az AI Summit. Dr. Tiles György, köszönöm.
2: Köszönöm, Egon.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Hát egy előadásra hívjuk Önöket így a mai Start Plus legvégén, és hát nem is sokára lesz ez, mert és 27-e, az holnap van. Seres Tamás rendező, Medvecki Balázs színművész, szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Amiben fogtatok, az azért is különleges, mert egész a helyszín önmagában az. Tehát a PIM-nek az udvara, a Petőfi Irodalmi Múzeum udvara, az gyönyörű, az remek hely. Másrészt oda visztek magyar költőket és szerzőket, dalszerzőket, szövegírókat, megidézve fordítások által. Meséljétek el, mi lesz itt.
3: Jó, kezdte.
4: Ez egy három részes sorozat. Korábban csináltunk már a PIM-ben sorozatokat 10-15 évvel ezelőtt, de most ez egy olyan, ez egybefüggő vadonatúj sorozat, az a cím egy határátlépések, amik mindegyik egy picit más, és mindegyik egy picit más, hogy közelít az irodalomhoz is. Az első az a sorstalanság kiállításhoz.
1: Tomi, várj egy pillanatra, megkeresed a mikroportodat? Mert valahol megvan, de valószínűleg leesett. Okay. És ha az közeledben van, hogy jobban lehet hallani. Köszönöm szépen.
3: Szóval, hogy az első epizódjának, az a sorstalanság kiállításhoz kapcsolódott Krasznahorkai Kertész Imrék voltak, ez teljesen más. A Kovács Adéllal, a Csorba Lócival, Kamarás Ivánnal, meg a Máté Gabival. És most jön a második rész, ami egy műfordítások és feldítések, ez talán a legvidámabb epizód, Balázzsal, Márkus Lucával és a Cutor Zolival, és majd szeptember 24-én lesz a harmadik rész, amikor viszont megfordítom a szereposztásokat, és zenészek fognak szövegeket mondani, és a Hajdú Steve fog zenélni. Ez a három rész összefoglalva ez a sorozat, ennek a mostanak a koncepciója pedig olyan fordítások, amiket talán még nem ismertek, vagy nem ismerhettek, viccesek, de közben mégis van egyfajta ismertség, csak nem biztos, hogy abban a fordításban. Lásd például egy Villon fordítás József Attilától, és nem a fal egyfajta ismertség, csak nem biztos, hogy abban a fordításban. Lásd például

0: egy produkcióval. Tehát, hogy nem az van, hogy és akkor most ezt eljátsszuk majd 150-szer, mert hogy ez így megy a repertoárban, hanem van egy estém, és akkor itt van az anyag, ezt kell előadni.
1: Hála Istennek, én ezeket az alkalmakért általában rajongani szoktam. Tehát van, mit tudom én, egy előadás a Víg Színházban, akkor azt ugye sokszor eljátsszuk. Ott nyilván van egy olyan plusz feladat, hogy, hogy tudom, hogy eljátszottam, nem tudom, 70-szer, de akkor is most úgy kell eljátszani, mintha először állnék színpadon, hiszen a nézők először látják. Itt viszont az a jó, hogy én legalábbis mindig azt szeretem, hogy akárhányszor csak voltam a Tominál, hogy nem tudjuk, mi lesz. Tehát, hogy tényleg, tehát az a randomitás.
2: Mert úgy szövegkönyv van.
1: Hát szövegkönyv van, csak hogy...
2: Csak egy crossover maga az előadás.
1: Igen, meg hogy most akkor mi a helyszín, nem tudjuk a helyszínt. Tudom, hogy egy templom, de milyen templom, milyen az akusztikája. Általában nagyon munkás az a része, hogy mondjuk együtt akkor lehúzunk valahova, mondjuk Debrecenbe, volt erre példa, és akkor útközben, hát a Tomi szereti úgy nagyon, nagyon hosszan egy hosszú anyagot összeválogatni, amit, hogyha mindent így pontosan betartanánk, akkor mondjuk, hát mennyi, 3-4-5 óráig tartana a történet. És akkor mi ezt múltkor Márkus utcával, meg a Tomival közösen megbeszéltük a kocsiban, hogy hát, Tomi, lehet, hogy én ezt nem mondanám, mert tök jó, csak hát szóval, hogy na, tehát, hogy ez...
0: Negyedik órában már sok
1: hát igen,
0: lesz.
1: Igen, amikor aha. A templomban mondjuk fél egy van már, akkor hát az emberek már így...
2: Ez a nagy templom volt éppen.
1: Igen.
2: Az a vicces, hogy mindig szembe ülök velük, és akkor úgy is húzunk, hogy megvan beszélve bizonyos pontok, hogy rám néznek.
0: És akkor
2: ugrunk, mert be van élve, hogy hol lehet ugrani, hol nem.
1: De mondom, én visszatérve, én nagyon szeretem az ilyen helyzeteket, mert egyedi, megismételhetetlen, nem tudjuk, hogy...
0: Ez most neked milyen lesz? Milyen az anyagod?
1: Ja, az anyagom, az nagyon vicces, meg érdekes. Például, mi is a... Hát most én keverem a cíjat.
2: Megkeresem neked?
1: Most ez csak megy az...
2: Most a hollóra gondolsz például?
1: Nem, amikor a Karinti újra fordított a kosztorát.
0: De szívesen meghallgatjuk az egészet, tehát nyugodtan adod.
1: Nem, hát...
2: Nem, de ezért osztam be egyébként részben. Tehát, szóval vannak olyan parafrázisok Karintitól, ami kosztolányi stílusban van, és vannak olyan kosztolányok, ami Karinti stílusban. És én ezt szétdobáltam köztük.
1: Aztán a néző ezt meg nem tudja pontosan, hogy akkor melyik. De például nagyon érdekes, hogy a Csokonai lefordított a varázs, tehát a Schikaneder féle varázsforrát, szerintem én nem is nagyon tudta azt, hogy a Mozart.
2: Csak nem az van megzenésítve.
1: Nem az van megzenésítve.
2: De most ennek...
0: Mi, akik ott ülünk, fogjuk tudni, hogy velünk éppen akkor mi történik? Igen. Tehát, hogy itt van a Karinti Kosztolányi páros, fogjuk érteni, hogy ez most Karinti, az most Kosztolányi? És egymást szórakoztatják meg minket?
2: Azért fogjátok tudni, mert az a forma eleme ennek, hogy egy grafikussal a szövegek menni fognak. Tehát én a laptopomban folyamatosan változtatgatom a kiírásokat, és tudni fogod, hogy kitől van az idézet.
0: Mert te is dolgozol az előadás alatt.
2: Hát ez jó, mert egyébként mi csak a próbán nézegetném, aztán izgulnék, hogy sikerült egy mondat, tudván, hogy itt most a Cutornak a szerepe a Zolinak nagyon más, mint ami nálad szokott lenne az egyenes beszédben, mert hogy ő például most bevállalt olyanokat, hogy például a Süsüt elénekli angolul, mert hogy megtalálta az eredeti szöveget. Ahonnan még annak idején a Csukás Pista bácsi fordította. De például Máté Péter Elmegyek című dala is Szilvártánféle verzióban fog.
0: A Nikolá.
2: Tehát a Nikolá, hát ugye popzenével is foglalkoztál, szóval hogy ez azért izgalmas ez a történet, mert azért is írtam úgy a beharangozóba, hogy ez egy olyan este, ahol idegen nyelven is megszólalnak dolgok, de ezek főleg dalok. Egyébként Beatles is. De meg magyarul is, meg, és például a Red Hot Chili Peppers-szel kezdünk, de az
1: magyarul. Zoli nagyon szereti.
2: Igen, az különösebben szereti. Szóval, hogy ilyen típusú előadás és részletek lesznek, és a vége az a varázsvóla Csokonai fordításában, és ezért az érdekes lesz, mert egy picit találjanak a srácok is zenével.
1: Ami nagyon érdekes, meg amiért én nagyon szeretem ezt az egészet, ezt a formát itt csinálni, hogy nagyon furcsa érzés pozitív értelemben mondjuk egy Lovasi Andrást felolvasni. Tehát az embernek megvan az a dallam, hogy az életben nincs már több munka, és akkor ezt úgy dúdolgatja. De nyilván úgy nagyjából tudja a szöveget, vagy hogy úgy értem, hogy tartalmilag érti, de amikor az ember elkezdi ezt mondani, ugye a Lovasi az előadásul pont úgy csinált, vagy pont úgy írt meg egy csomó számot, hogy nem a sor

0: Hát folynak a
1: igen. És amikor az ember így leül és elkezdi mondani ezt, akkor sokkal súlyosabb az ember, akkor így megérti, hogy igazából milyen egyébként nagyon jó, tényleg nagyon jó.
0: Miért olvasni remek? Persze. Na, holnap este ti is remek jók lesztek Márkus Lucával, meg ezek szerint akkor zenész is van Cutor Zolival. Helyre tesszük ezt pontosan? Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum.
2: Ez úgy van, hogyha esik az eső, akkor a kapuhaj. Uh-huh. Ugyanannyian férnek.
0: Na, mostanában mert,
2: hogyha jó idő, ha jó idő van, akkor az udvar. Én, meglátjuk. Én őszintén szerintem a kapuhajt nagyon szeretem a múltkori
0: hány kapuhajban. Hány
2: 7.
0: Este 7.
2: És egyébként ott is lehet jegyet venni, tehát nem kell feltétlenül már rohangálni egy nap alatt a dolgot, mert úgy simán.
0: De azért legyenek ma, meg holnap is vehetnek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Köszönöm a figyelmüket, holnap reggel megint találkozunk, remélem. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Egy hittas férfi ellopott egy kis repülőt Kalocsán, amivel Paks felé repült, a grippeneket is riasztották. Magyar Péter videóban és a komment folyamban is kiállt Unger Anna kinevezése mellett. Hegedűs Zsolt szerint vége a nepotizmusnak, Ficere Andrea szerint, ha indoklás nélkül ki lehet őt rúgni, akkor bármit lehet. Ellopott egy kis repülőt a kalocsai reptérről egy 24 éves férfi, majd Paks felé indult vele, mivel az is benne volt a pakliban, hogy a géprabló célpontja az atomerőmű, Kecskemétről két Gripen is felszállt, végül ezek kényszerítették földre a repülőt.
2: Így nézett ki a levegőből a már learatott napraforgó táblába kényszerített kisrepülő. A gépet nem sokkal korábban a kalocsai reptérről lopta el egy 24 éves férfi, aki Paks irányába indult. Ezt azonnal észlelték radaron is, a katonaság pedig riasztotta a kecskeméti grippeneket. Végül ezek kényszerítették a földre a repülőt.
3: A férfi ezt követően hátrahagyta a repülőt, és az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki. A férfi a segítséget először elfogadta, azonban beült az autós kocsijába, és azzal el akart hajtani, amit végül egy másik személyének sikerült megakadályozni. A helyszínre riasztott rendőrök perceken belül elfogták a 24 éves férfit.
2: Híradónknak nyilatkozott az a nő, aki először találkozott a szántóföldről az útra szaladó férfivel.
4: Ő beugrott a járó autóba, az edített majdnem, hogy az első ajtó el is sodorta, és akkor menet közben ugrottam én be hátsó tolajajtón keresztül, hogy megpróbáljuk megállítani. Próbáltam elvenni a kocsikulcsot, erre csak így hátraütött. Tehát kaptam egy anyait, és akkor a kéziféket tudtam leállítani az autót egy jó hosszan, itt az ott keresztedősnél.
2: Egy pilóta oktató azt mondta híradónknak, ha valaki sokat gyakorolja a szimulátoros repülőgép vezetést, az jó eséllyel éles helyzetben is képes beindítani egy gépet és fel is szállni vele. Ráadásul a kalocsáról ellopott kisrepülőt még beindítani sem bonyolult.
5: Gyakorlatilag van egy főkapcsoló, egy motorkapcsoló, és onnantól fogva lehet is indítani izzit, mint egy régi dízelautó, és egy gombnyomással be lehet indítani. Onnantól fogva a komputer vezérel mindent. Tehát különösebb tudományt nem igényel.
2: A repülőtereknek szigorú szabályrendszerük van, amelyekkel az éppen ehhez hasonló helyzeteket próbálják kivédeni, de ez most nem sikerült.
6: Vonatkozik arra is, hogy a veszélyes üzemtől megvédjük a kívülállókat, a másik része meg pont ez, ami most ugye történt, hogy illetéktelenek éjjel, vagy bármilyen más módon üzemben kívül is hozzáférjenek, és ebben el tudjanak menni.
2: A férfit a rendőrök őrizetbe vették, az eset kivizsgálása a légügyi hatóság bevonásával folyamatban van.
1: Az nem jogállami megoldás, hogy elmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Ezt a Telexnek adott interjújában mondta Unger Anna. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke arról is beszélt, hogy nincs sok vezetői tapasztalata, korábban egy 4 fős stábot vezetett. Közben a miniszterelnök arról beszélt, a hivatali ügyek legfontosabb vezetője nem az elnök, hanem a nyomozati elnök helyettes lesz. Bárándi Péter híradónak azt mondta, ebben nem biztos, minden esetre alkalmasnak tartja Tasnádi Katalint a pozíciója.
7: A jogállami megoldás nem az, hogy én most pofára oda megyek, átmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Én nem erre vállalkoztam.
8: Sokan szeretnék tudni, hogyan indul majd az elszámoltatás, kikhez kopogtat majd be először a vagyonvisszaszerzési hivatal. A Telexnek adott interjúban nem árult el neveket az MVVH elnöke, ez pedig feszült pillanatokat okozott.
9: Ezekkel mi lesz?
7: Akkor elmondom újra, jogállami módon én akkor fogok tudni ebben vizsgálódni, hogyha a nyomozati elnök helyettes azt mondja, hogy ezt és ezt vizsgáljuk. És ez az ő szakértelme. Nagyon sok mindent gondolunk, állampolgárként én is nagyon sok mindent gondolok, de nekem most nem az a dolgom, hogy én az emlékeim, az olvasmány élményeim és a tapasztalataim alapján kijelöljem, hogy szerintem őt vagy őt kell vizsgálni, mert ez nem csak jogsértő, de én nem is erre jelentkeztem.
8: Sokan támadták Unger Annát korábbi kijelentése miatt, miszerint 6 éven belül nem lesznek jogerősi ítéletek. Az elnök hangsúlyozta, nekik az a feladatuk, hogy egy-egy esetben feltárják, mennyi illegálisan szerzett vagyon van, de hogy a bírósági eljárás végül meddig tart, az már nem a hivatal hatásköre.
7: A hivatal ezt tudja vállalni, hogy jogállami módon felkutatja, beazonosítja, bebiztosítja azt az eltűnt közvagyont, amiről mindannyian tudjuk, hogy valahol 20 és 60 ezer között. Itt
8: a nemzetközi tapasztalatok alapján ennek a vagyonnak csak egy kis része szerezhető vissza. De Unger Anna szerint ezúttal mi lehetünk más országoknak a példa.
7: Hogy rajtunk a világ szeme, hogy mindenki azt figyeli, hogy mit lehet ezzel csinálni. Tehát most először Magyarország történetében nem az zajlik, hogy figyeljük a nemzetközi példákat és megyünk utánuk, hanem mindenki azt nézi, hogy mi itt mit tudunk elérni.
8: Nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalin főügyészségi ügyészt választotta az országgyűlés. A miniszterelnök a hivatal legfontosabb vezetőjének nevezte a 20 év büntetőjogi tapasztalattal rendelkező elnök helyettest.
10: És gratulálok dr. Tasnádi Katalin megválasztott nyomozati elnök helyettesnek, akiről talán kevesebb szó esett, pedig még az elnöknél is fontos a feladata lesz. A valaha látott legnagyobb magyar gazdasági bűncselekmények felderítése és a felelősök megnevezése.
8: Az elnök helyettesek feladatkörét majd a hivatal elnöke fogja meghatározni a szervezeti és működési szabályzatban, így még nem lehet tudni a vezetők pontos szerepét.
11: Ez egy vélemény, amit a miniszterelnök kifejtett, hogy ő lesz a legfontosabb személy. Én ebben nem vagyok biztos, én csak azt tudom, hogy ő alkalmasnak látszik ebben a szervezetben egy vezető tisztség betöltésére, meg hogy ő egy gyakorlott ügyész, minden képzettséggel és készséggel rendelkezik ahhoz, hogy betöltse ezt a hivatalt.
8: Nem csak a kommentelők, hanem sok szakmabeli is csalódott, hogy nem a Transparency International Magyarország jogi igazgatója került az MVVH élére. Ligeti Miklós nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor azt mondta, nincs benne sérelem. A civil szervezet pedig kész segíteni a hivatal munkáját.
9: Bőven túl korai még arról spekulálni, hogy egész pontosan hogyan fog működni ez az együttműködés. Amit mi mindenképpen tudunk ajánlani, hogy mi konstruktívan fogunk hozzáállni a hivatal működéséhez, mert ugyanis az érdekünk közös, fel kell tárni a múltnak a bűneit, és vissza kell szerezni a vagyont minél nagyobb mértékben és minél gyorsabban.
8: A gyorsaság ugyanakkor nem mehet a jogszerűség rovására, emelte ki Unger Annához hasonlóan a Transparency ügyvezető igazgatója.
1: Komoly kritikákat fogalmaztak meg értelmiségi szereplők és politikai influencerek is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjével kapcsolatban. Magyar Péter védi a kinevezéseket, miközben többekkel is kommentcsatába bonyolódott. A Híradónknak nyilatkozó kríziskommunikációs szakember szerint a kialakult helyzetben nem csak kommunikációs hibák, hanem érdek és nézetkülönbségek is szerepet játszanak.
10: Lehet és kell a hivatalt kritizálni, lehet és kell ellenőrizni, lehet és kell majd az eredményeit számon kérni. De aki politikai érdekből gyengíti, hitelteleníti, vagy akadályozza azt a munkát, amelynek célja a magyar emberektől elvett vagyon visszaszerzése, az pontosan tudja, hogy mit tesz.
12: Ezt Facebook videójában mondta Magyar Péter, aki szerint ugyan a parlament döntése vitatható, de a Tisza rendszerváltás iránti elkötelezettségét nem lehet megkérdőjelezni.
10: Aki valóban szeretne eredményesen működő vagyon visszaszerzési hivatalt, az a vezetést a jövőbeni tettei és eredményei alapján ítéli meg.
12: A miniszterelnök szerint a hivatal vezetőinek kiválasztása szakmai szempontok, nem pedig szimpátia alapján történt.
10: Nem egyfajta valóságshowként történik, hanem szakmai koncepciók és szigorúan szabályozott kiválasztási folyamat eredményeként. Akár tetszik egyeseknek, akár nem. Aki titkos háttér alkukról hazudik az embereknek, aki nem létező szabálytalanságokról, lezsírozott pályázatokról hazudik sejtet, az nem használ a rendszerváltás egyik legfőbb vállalását teljesíteni akaró bátor embereknek, hanem tudatosan árt és rombol.
13: Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
12: Unger Anna kinevezésével kapcsolatban sokan fogalmaztak meg kritikákat. Somogyi Zoltán szociológus Magyar Péter korábbi bejegyzését osztotta meg, amelyben Tasnádi Katalint a hivatal egyik legfontosabb vezetőjeként méltatta. Somogyi ehhez azt írta, amikor nem tetszik valaki valamiért az Isten adta népnek, ellenben tetszik a kormánypártoknak, akkor az is a válságkezelés egy feltűnő formája, ha a megválasztása után pár órával már nem őt nevezed a hivatal legfontosabb emberének.
14: Felfedjük ezeket a...
12: Molnár Áron ennél is élesebben fogalmazott. Szerinte az új hivatal önmagában nem jelent megoldást, amíg az ügyészség és a bíróság nem független. Több ügyben is hiányolta a felelősségre vonást, majd azt írta, radikálisabb, szakmaibb döntések kellenek. Külön kiemelte, hogy érthetetlen számára, hogy a Tisza párt vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól. Azt írta, 6 évnyi türelmünk nincs, nekem legalábbis biztos nincs. Magyar Péter kommentjében azt írtam, idézem, szakmaibb, le kell váltani a legfőbb ügyészt. Nem baj, hogy lemondott, nem baj, hogy a köztársasági elnök jelöl újat. Molnár Álom válaszában azt írtam, a lemondott legfőbb ügyésznek szerinte továbbra is lehet befolyása az ügyekre, illetve a legfőbb ügyész helyettese is hátráltathatja azokat. Hozzátette, támogatja az új hivatal létrehozását, de szerint a vezető kiválasztásakor a szakemberek véleményét is figyelembe kell venni.
15: Nagyon fontos döntések születtek, de nem hozzák meg azt az eufórikus, felszabadító élményt, amire talán sokan számítottak.
12: A Híradónak nyilatkozó krízis kommunikációs szakember szerint ez Magyar Péter egyik legfontosabb, de nem legsikeresebb hete. Úgy látja, a kampányban kiemelt ügyek megvalósulását ezúttal nem a várt siker, hanem konfliktusok és félreérthető üzenetek kísérték.
15: Ez a része, amit a miniszterelnök most tesz, az egy válságkezelési megközelítés vagy akció. Nyilván nagyon sok fórumon, nagyon sok helyen próbálja megvédeni a mundérbecsületét, de ez nem csak kapkodás olyan értelemben, hogy most gyorsan megpróbálja mindenhol kezelni ezt a dolgot, hanem egy általa jónak tartott és felvállalt döntésnek a magyarázatát adja meg.
12: Böhm Kornél úgy véli, nem csak kommunikációs hibák állnak a háttérben, hanem érdek és nézetkülönbségek is.
1: Ha az első számú vezetőt 3 perc alatt indoklás nélkül lehet meneszteni, akkor az az üzenet, hogy semmibe veszünk téged. Ezt kirúgásának körülményeiről mondta az Indexnek Ficere Andrea, az Uzsoki Kórház nemrég elbocsátott igazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán az üggyel kapcsolatban azt írta, véget vetnek a nepotizmusnak és a nepotizmus látszatát keltő gyakorlatoknak is. A híradónak nyilatkozó egészségügyi szakértő szerint vannak még olyan intézményvezetők az egészségügyben, akik nem az érdemeiknek köszönhetik magas pozíciójukat.
14: Itt a kórházban minden a betegekért történik.
16: Erről közel 10 éve beszélt Ficere Andrea heti naplónak. A neurológus, reumatológus, szakorvos 2012 óta vezette az Uzsókit.
17: Itt vagyunk a kórház tetején, főigazgató asszony, szeretettel köszöntjük.
16: Júniusban Magyar Péter és Hegedűs Zsolt az Uzsóki utcai kórházban tartott bejárást, amit élőben közvetítettek. Ficere Andrea az Indexnek adott nyilatkozatában úgy emlékezett vissza az eseményre, hogy a látogatás jó hangulatban zajlott, nem kapott kritikát sem a minisztertől, sem a miniszterelnöktől. Csütörtökön Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett vezetője Ficere Andrát indoklás nélkül mentette fel az Uzsóki éléről. A volt kórházigazgató a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, idézem, ha az első számú vezetőt 3 perc alatt indoklás nélkül lehet meneszteni, akkor az az üzenet, hogy semmibe veszünk téged. Hozzátette, azt is meg akarta tudni, miért menesztik, de erre csak azt a választ kapta, hogy ezt nem kell megindokolni. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Ficere Andrea nyilatkozata után Facebook oldalán üzent a menesztett kórházigazgatónak. Ebben így fogalmazott, mint írta. Indoklás helyett. Az állami egészségügyben nem fogadjuk el, hogy egy intézmény vezetőjének családtagjai olyan szakmai és térítéses ellátási struktúrában dolgozzanak, amelynek működéséért végső soron maga az intézmény vezető felel. Véget vetünk a nepotizmusnak és a nepotizmus látszatát keltő gyakorlatoknak is. Kerestük Ficere Andrát, de nem szeretett volna nyilatkozni. Tavaly májusban Hadházi Ákos hozta nyilvánosságra, hogy az Uzsóki Kórházban egy VIP részleg is üzemel, azaz pénzért meg lehet kerülni a várólistát. Az RTL-nek pedig idén májusban a Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról, hogy a VIP osztályon Ficere főigazgató férje és gyermekei is részt vesznek a fizetős ortopédiai műtétekben. Álmos Péter szerint ez összeférhetetlenséget vet fel. A héten a MOK elnöke az Egyenes Beszédben arról beszélt, sok olyan intézményvezető van még mindig az egészségügyben, akinek a kvalitásai ezt nem támasztják alá.
18: Bizony olyan vezetők vannak még mindig pozícióban, akiknek nagyon nem kellene ott lennie, akik akár jogszerűtlen dolgokat tettek, akár az orvos kollégákkal szemben úgy léptek fel, ami összeegyeztethetlen azzal a képpel, és egyébként azzal az attitűddel, amit az egészségügyi minisztérium is képvisel, és amit üdvözölnek az orvosok.
16: Kunert Zsombor abban bízik, hogy az elkövetkező időszakban a Honvéd és az Uzsóki Kórház után más intézményekben is vezetőváltás lesz.
19: Szolnokon egészen biztosan nagyon régóta szükség lett volna váltásra, hiszen ott ezt a népi játékot játszotta a főigazgató. Évek óta a neurológiai osztályon komoly hiány van. Sokszor az ügyeletet nem tudják kiállítani.
16: Svéd Tamás, az egészségügyi minisztérium politikai államtitkára közben a Népszavának arról beszélt, hogy jelenleg egy országos leltár készítésén dolgoznak, hogy kiderüljön, honnan is indultak. Ennek vége vélhetően az lesz, hogy nem lehet minden településen az összes ellátást fenntartani, vagyis szükségszerűen lesznek bezárások. Kunert szerint a leltárnak már rég kész kellene lennie.
19: De ehhez képest, hogyha lehet látni azt, hogy hol vannak problémák a rendszerben, hol kell belenyúlni, hol kell esetleg osztályt bezárni azért, hogy legalább a megy egy megyében egyetlen egy megyei intézmény 27-24 órában tudjon kifogástalanul működni, akkor ez egy nagyon fontos és nagyon komoly döntés, és erre már régen, ennek már régen meg kellett volna történnie.
16: Az egészségügyi szakközgazdász azt is mondta, hogy el kell fogadni, hogy a kisvárosokban nem tartható fent minden szolgáltatás.
20: Sajnálatos, de inkább ezeket be kell zárni, és át kell tudni irányítani ilyen szempontból a lakosságot olyan intézményekbe, ahol mindent lehet sokkal magasabb szinten nyújtani, tehát regionális központokat kell létrehozni, járási központokat kell létrehozni, ez igaz sajnos az alapellátása is.
16: Hozzátettem, ma már a kisebb falvakból eltűntek a háziorvosok, így a háziorvosi modellnek is változnia kell.
1: Egy kis nemzetnek nem lehet meg az a luxusa, hogy önmagát gyengítse. Ezt a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen mondta a miniszterelnök. Magyar Péter beszédében kitért arra, hogy Magyarország Mohács után sem tűnt el. 500 évvel később is itt él ez a nép, mert mindig voltak olyan emberek, akik a folytatás, az újjáépítés mellett álltak ki, sokat téve érte. Még akkor is, ha a magyar történelem során a Muhi csatától 56-ig számos fájdalmas veszteség után kellett újra és újra talpra állni.
0: Nincs olyan luxusunk, hogy magyar embert a magyar ember ellen fordíthassunk. Nincs meg az a luxusunk, hogy a vitáinkból gyűlöletet építhessünk.
2: A miniszterelnök a Mohács 500 megemlékezésen beszélt arról, hogy az összefogás fontos, aminek még akkor is létre kell jönnie, ha az emberek másképp gondolkodnak bizonyos dolgokról, és olykor vitáznak is.
0: 500 évvel Mohács után talán ezt is meg kell újra tanulnunk. Az összetartozás nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk. Az összetartozás azt jelenti, hogy felismerjük egymásban azt, ami közös. Hogyha egy magyar ember bajban van, nem azt kérdezzük, hogy mit gondol a világról vagy a politikáról. Hogyha Magyarországot veszély fenyegeti, nem egymás verességének drukkolunk.
2: A kormányfő hangsúlyozta, az ősök örökségéhez méltónak maradni nem a hatalmon levők kiváltsága.
0: Az országot, a hazát végső soron nem a királyok tartják meg, nem az uralkodók, nem a mindenkori miniszterelnök, nem a hadvezérek, még csak nem is a politikusok. Egy országot az emberei, a polgárai tartanak meg.
2: A miniszterelnök azt mondta, ahogy Mohács után most is az a feladat, hogy újjáépítsék az országot, és addig folytassák a munkát, amíg ez meg nem történik.
0: Mohácsnak számos arca is van, a gyászon és a hősiességen túl. Mohács mindannyiunk számára figyelmeztetés is. A már Ady Endre által is megénekelt üzenete a megmaradást, a talpraállást, az újrakezdést emeli ki számunkra, és az eljövendő generációk számára is.
2: A miniszterelnök szerint Mohács üzenete nem az, hogy a magyarok soha nem szakadtak szét, hanem az, hogy időről időre újra egymásra találnak.
1: Legkevesebb 37 ember életét vesztette Ukrajnában, ahol az orosz légitámadások miatt felrobbant egy lakóövezet közelében fekvő katonai lőszerraktár. Oroszország egymást követő harmadik napon indított dróntámadásokat ukrán városok ellen, többek között sugárhajtású drónokkal.
21: Hatalmas robbanás rázta meg az ukrán fővárost, miután az orosz erők eltaláltak egy lőszerraktárat. A robbanás a halálos áldozatok mellett súlyos károkat okozott a környékbeli otthonokban és infrastruktúrában. A bucsai kerületben, Mila faluban történtek a robbanások az orosz csapást követően. Szörnyű a helyzet, és felháborító azok hanyagsága, akik emberek közelében tároltak robbanószereket. Rendkívül súlyosak a károk. Eddig 37 halálos áldozatról tudunk. Az első csapás a védelmi erők lőszerraktárát találta el, aminek egyáltalán nem itt kellett volna lennie. Itt tüzérségi lövedékek, aknák, más lőszerek és drónok robbantak fel. Rendkívül kiterjedtek a károk, mondta Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A Kijev környéki raktárakból gomolygó füstöt messziről lehetett látni. Itt nagy erőkkel dolgoztak a tűzoltók a lángok eloltásán. Az elmúlt napokban Oroszország tovább eszkalálta a légitámadásait, és több ballisztikus rakétát és sugárhajtású drónt vetnek be, amelyeket rendkívül nehéz kilőni a légvédelemnek. Helyi hatóságok ezentúl azt közölték, hogy a támadások célja, hogy megbénítsák a több milliós ukrán fővárost. A déli kikötőváros Odessa ellen szintén légitámadást hajtottak végre, ami egy ember életét követelte, hárman pedig megsérültek. Itt 5 gabona szállító kamion megsemmisült, 3 pedig megrongálódott. Oroszország emellett szilárd hajtóanyagú interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt. Szakértők arra emlékeztettek, hogy a szilárd hajtóanyagú rakéták azonnal indíthatóak, nem igényelnek hosszas indítás előtti feltöltést, és akár évtizedekig harckészültségben lehet őket tartani. A Donyecki Druskivka közelében harcolnak ezek az ukrán katonák. A 6-10 kilométerre állomásozó orosz erők egyre közelednek az állásaikhoz. Moszkva ugyanis el akarja foglalni az ukrán erődvonalnak nevezett régióban fekvő városokat, köztük Kramatorszk, Druskivka és Szlovjanszk városát, ahhoz, hogy a teljes Donyecki régiót el tudják foglalni. Eközben Vlagyimir Putyin tesztvezetésre vitte az új Volga autó modelljét, amit kínai jármű technológia alapján gyártanak Oroszországban. Az újjászületett automárka a szovjet autógyártás egyik legismertebb nevének számított. Az orosz gazdaságra ugyanakkor rendkívül súlyos terhet rakott az ukrajnai háború finanszírozása és a nyugati szankciók hatása. Szakértők szerint a külföldi technológia és az alkatrészek hiánya miatt az állami vállalatok több mint 34%-a veszteségessé vált.
1: Népszavazást tartanak Izlandon arról, hogy az ország belefogjon-e az EU-val való csatlakozási tárgyalásokba. A szavazás előestéjén közzétett felmérések azt mutatták, hogy az eredmény túl szoros ahhoz, hogy a 400 ezer lakosú szigetország döntését előre meg lehessen becsülni. A kampányok elsősorban a megélhetési költségek, a közbiztonság, a szuverenitás és a halászati vizek feletti ellenőrzés kérdésére összpontosítottak. Az urnák helyi idő szerint 10 órakor, magyar idő szerint éjfélkor zárulnak. Sérült pingvineket engedtek vissza a természetbe Argentínában. Itt egy természetvédő szervezet 4 Magellán pingvint halász hálókból mentett ki. 2 aranytollú vagy más nevükön sziklaugró pingvint pedig egy olajszennyezés miatti sérüléssel ápoltak. Majd a rehabilitációjukat követően sikeresen visszaengedték őket az óceánban. Köszönöm kollégáimnak a mai híradót, különös tekintettel Szurok Andrásra, a híradó főszerkesztőjére. Most következik Somos a pályán, Somos András mindjárt elmondja önöknek, hogy mi lesz a mai adásban.
3: Szervusz, jó estét kívánok! A Somos a pályán című műsorban természetesen, hogy a Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnökének megválasztásával fogunk nyitni, mert hogy ez volt a hét témája, és amikor a műsor zajlik, akkor is erről szavaznak az országgyűlésben. A kormány egyébként jelentős eredménynek tartja Paks újraindítását és teljes kapacitáson való üzemelését. Ez csak az egyik ügy, amelyben természetesen nem elég azt mondani, hogy mit örökölt az új kormány, hanem nyilván megnézzük, hogy mi következik ebből. Aztán itt van az augusztus 20-i ünnepség, jóval olcsóbb lett a korábbi tervnél, csak hogy a közbeszerzés körülményeit már a belügyminisztérium is vizsgálja. Kérdés, hogy mi a túlárazás, és egyébként lett-e volna más lehetőség, mint ez a meghívásos pályázatban. Közben az MNB botrányt vizsgáló parlamenti bizottság is megkezdte működését, a büntető eljárásnak továbbra sincs gyanúsítottja, dacára annak, hogy más nyomozók foglalkoznak az üggyel. Közben ugye a kormány 7,5%-os költségvetési hiánnyal számol erre az évre, miközben 120 ezer forintra emelni a minimál nyugdíjat, és egy friss hír, hogy tegnap szavazott az országgyűlés a tűzifa kedvezményes áfájáról. Ezek a Somos a pályán című műsor témái.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok. Holnap este friss hírekkel visszavárom önöket. Viszontlátásra!

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: műsor ajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: A most következő téma azt hiszem minden kutyatartónak a legnagyobb rémálma. Méghozzá mi történik akkor, hogyha kereket old a kutyám, és nem találjuk. A most következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes elkezdeni keresni a kutyát, milyen tervet eszeljünk, hogy hogyan gyűjtsük be az elkanászodott ebet, valamint, hogy ezt követően milyen lépéseket kell létrehoznunk annak érdekében, hogy nehezebben tudjon megszökni, vagy akár nehezebben tudjuk elveszíteni kutyusunkat. Ebben a témában pedig Angyal Zsolt kiképző, az Akela Kutyasport Egyesület megálmodója lesz segítségemre. Köszöntelek nálunk!
2: Köszönöm szépen, itt lehetek újra!
1: Mesélj, hogy mi történik általában akkor, amikor eltűnik egy kutya? Ez lehet akár véletlenszerű, elkalódik egy sétáltatás során, vagy lehet akár tudatos is, mert sokszor hallhattuk már azt is, hogy vannak szökős kutyák, pláne a menhelyen sok ilyen kutyus van, ha jól tudom. Ilyenkor mi zajlik egy kutyában? Stressz, öröm, amikor eltűnik? Mi zajlik ilyenkor bennük?
2: Én mindenképpen több lépésre bontanám ezt a dolgot. Vannak olyan fajták, akik alapvetően szeretnek szökni. Vannak olyan típusú kutyák, akik gyakorlatilag fajta specifikusan, tényleg bennük van ez a pillanat, hogy ők menni akarnak. Az fontos, hogy válaszok mindig az külön, hogy otthonról szökik el, tehát mondjuk ugrik-e a kutya, kerítést mászik-e a kutya, akár átbújik, vagy pusztán meg szoktuk kérdezni a gazdikat, hogy akkor tűnik el, mondjuk állnak be a kocsival, és kiszalad. Nagyon sok kérdés merül fel, maga a szökés fogalma mit jelent, sok gazdának a szemében, meg az elgondolásában. Tehát a gazdák nélkül jön létre a szökés, a gazdákkal jön létre a szökés, vagy sok esetben van olyan, hogy úgynevezett túlkötődés van a kutya és a gazda között, és ezáltal azt tapasztaljuk, hogy amikor a gazda elmegy otthonról, akkor jönnek elő úgynevezett szeparációszorongásos tünetek, és ezt követően a kutya akár elmehet, elszökhet a gazda után. Ezt többféleképpen nézhetjük, akár önkárosító módon. Például egy tűzijáték vihar esetén, ugye amikor egy kutya elszökik otthonról, a környezeti behatás, vagy a stressz miatt szökik el. Tehát fontos, megállapítsuk valójában, ez a legfontosabb oktatóként is, hogy mi a szökés alapja. Egy fajta specifikusság, egy külső behatás, tanult viselkedés, például említetted akár a menhelyes kutyákat, ez nem mindegyik kutyára igaz, ezt hozzá kell tennem, de ugye tudnak viselkedést másolni egymásról. Tehát amelyik mászik, vagy szökős kutya, a kenneltársa akár lemásolhatja ezt. De ez így van, ez egy otthon tartott kutyánál is, tehát a kutyák nagyon szépen tudják egymás akár pozitív, akár negatív viselkedését is másolni.
1: Na de térjünk arra a szituációra rá, hogy eltűnt a kutya, és keressük, tegyük fel, hogy mondjuk egy sétáltatás során egyszer csak szagot fogott, és elment. Nem találjuk, keressük, hívogatjuk. Mi legyen az első lépés?
2: nagyon fontos itt mindig azt tisztázni, ha elszökik egy kutyánk, valamilyen fajta stratégiát a keresésére fel kell állítani. Ez azért fontos, mert általában azt tapasztalom, hogy nyilván ilyenkor megszületik egy segítségkérő poszt, elveszett a kutyám itt és itt. Nyilván rengeteg jó ember van, állatszerető ember van, és mindenki a keresésére próbál indulni. Na, de itt a legfontosabb kérdés, hogy a kutya valójában mennyire emberközpontú, mennyire érzékeny, hogyan van szocializálva. Miért? A legtöbbször van olyan, ami keresnek egy félős kutyát, és mondjuk különböző láncalakzatba rengetegen mennek, hívogatják is a kutyát, egyre kijelebb tolják valójában az eltűnés pontjától. Tehát fontos, hogy a stratégiában meghatározzuk azt, hogy milyen kutyáról beszélgetünk. Rendszeresen azon a környéken túrázik, tehát ismerje a környéket. Hogyan van szocializálva? Stabil-e az idegrendszere? Mennyi idős? Milyen táplálási módon van a kutya? Alapvetően rengeteg olyan dolgot tudnunk kell, amik mikor evett utoljára. Tehát ezek a kiinduló pontok. Ha ezek megvannak, akkor stratégiába fel kell állítani azt, hogy megszületik egy poszt. Amiben leírjuk, hogy ha látod, ne hívogasd, ne üldözd, ne kergesd, hívd a telefonszámot. Miért fontos ez? Mert nem egy olyan kutya van, aki nagyon-nagyon megijed, és gyakorlatilag szorul kijelebb a eltűnési helynek a határaitól. Én azt szoktam mondani, hogy eltűnik egy kutya, első körben ilyen 5 kilométeres sugalú kört érdemes rajzolni egy nagyon szép térképen, és onnantól kezdve figyelni azt, hogy a kutya hol mutatja meg magát. Minden kutyának van egyfajta metodikája, hogy mit követ. Nyilván van A-verzió, aki mondjuk az életért menekülés és próbál egy biztonságos helyet találni, azok a típusok ugye általában éjszaka a legaktívabbak, nem nappal. De ez a legfontosabb, hogy határozzuk meg azt, hogy a kutyának mi a motivációja. A térképen hol mutatja meg magát valójában a kutya? Azért, mert akkor a mozgási irányát lehet nagyjából követni. Ha viszont csoportosan ezt nekiindulunk keresni, nem mindegyik kutyának, de van olyan, akinek kitoljuk gyakorlatilag a keresésnek a sugarát. És nyilván, ha mondjuk egy erdőbe vagy erdőszéleken vagyunk, onnantól már nehezebb, mert betoljuk ugye a kutyát. Tehát ez a legfontosabb, hogy határozzuk meg a kutyának a motivációját, észre csináljuk, hozzunk létre Facebook csoportot, kell egy vezető, aki egybefogja az egésznek a mentalitását, meg kell nézni, hol tűnik el a kutya, milyen messze lakik a lakóhelyétől, mert valójában ki lehet helyezni, ugye, kedvenc játékot, eszközöket, élelmet.
1: Mi a helyzet a ruhadarabbal? Ezt nagyon sok helyen olvastam, igen, hogy ahol eltűnt a kutyám, oda érdemes egy saját általunk hordott ruhaneműt, ruhadarabot lerakni, hogy hát, ha megtalálja, és akkor ott marad? Tehát, hogy...
2: A kutya a biztos pontokra megy. Tehát, hogyha eltűnik valahol, első körben itt jön a legfontosabb, hogy ismert helyen tűnik el, igen vagy nem. Milyen a kutyával a gazda és a kutya közti kapcsolat? Ha nagyon jó, van, hogy visszamegy arra a helyre, ahonnan eltűnt. De ha mondjuk ismeretlen a környezet, nem jó a kutya és a gazda közötti kapcsolat, akkor ő azokat a pontokat fogja keresni, amik ő számára biztosak. Ha ismerős helyen tűnik el, akkor nyilván meg fog próbálni első körben hazamenni. Tehát érdemes a kaput nyitva hagyni. Figyelnünk kell azokat a részeket, és ezekre a helyekre le kell helyezni élelmet, ruhadarabot, amit ugye javasolt. Tehát ezeket mind fontosak. Van olyan például, hogy meg kell határoznunk, hogy a kutya valójában ott jár-e azon a részen. Tehát van olyan, mondjuk liszttel körbeszórjuk a környéket, ahol van a tál, az élelem, a ruhadarab, és megnézzük a tappancs nyomóban, hogy valójában ott jár-e a kutya.
1: De okos.
2: Nyilván itt fontos, hogy ne keverjük macskával össze, tehát egy komplex dolgot kell nézni, de hogy az kell nekünk egy eltűnt kutyán, hogy mutassa meg magát. Mert ha megértjük a motivációját, könnyen megtalálni. Például nekünk volt olyan kutya, akit egy héten keresztül kerestünk, és úgy kerestünk, hogy a kutya mindig megmutatta magát. Rájöttünk a metodikára, hogy főleg este mozog. Miért? Mert a gazdikereső poszba, vagy nem gazdikereső, bocsánat, kereső poszba ki lett írva, hogy a megtaláló jutalomban részesül. Tehát mindenki felbozdulva jobbról-balról keresték, kergették, üldözték. Na most a kutya annyira bezárkózott, és annyi negatív élményt kapott az emberektől, hogy azt mondta, hogy jó, egy nyugodt helyre elbújok, és csak is éjszaka fogok mozogni. Tehát a megfogása innentől éjszakai közegbe történt, és éjszaka többször látták a kutyát, nappal sosem látták a kutyát. Itt jön be a metodika, a stratégia, amit mondok, hogy mi alapján keresünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész, mert némely kutya, aki meg van zavarva, nincs szocializálva, nem jól kommunikál, negatív élmény érte, csak is ugye a ketrecben történő becsapdázás működhet, de oda kell szoktatni. Tehát például a kutyánk, akit kergettünk, ugyan kerestük, az rendszeresen visszatérő vendég volt, megette az élelmet, elment, megette az élelmet, elment, és egyszer csak meg lett fogva, de addig nagyon fontos volt, hogy ne akarjuk kiszorítani. Tehát végre beszoktattuk abba a körbe, amit akartunk, megvan a bizalom, megvan az élelem, ne kezdjük el kergetni, mert az nem vezet jóra.
1: Említetted az előbb így gondolatzárásként a bizalmat, egy nagyon érdekes sztorit osztanék meg veled. Egy kertből kiásta magát a kutyus, és nyilván kiszorult, nem tudott már visszamenni a kertbe. A család nem volt otthon 2-3 napig, és ebben a nagy kánikulában, óriási melegben a kutyát érte egy elképesztő mértékű stressz, kereste a helyét, nem találta, és ezután már a családra nem is tudott nagyon egy nevezőt érteni. Tehát valószínűleg a bizalom az megkopott, és egy stresszként, egy hatalmas nagy traumaként élte ezt meg a kutya. Ez mindig jelen van? Ez a fajta trauma, ez a bizalomvesztés, amikor egy eltűnik a kutya, vagy akár tegyük fel, ő átélheti effektíve a kutya úgy is, mintha ő világgá menne, és már benne nyaralni? Tehát, hogy minden esetben egy ilyen fajta stressz képződik benne?
2: Alapvetően ez, tehát lehet stressz, de többféleképpen megnyilvánul. Például az eltűnt kutyáknak a 90%-a egy ilyen 5 nap után nem mindig ismeri meg már a gazdát sem. Tehát például, ha szólongatják, annyira elkezd elvadulni, vagy nomádiasodni a kutya, hogy nem biztos, hogy meg fogja ismerni. Hangsúlyozom, ez kell az, hogy rengetegszer megkergetik azt a kutyát. És a kutya időtlen azt mondja, hogy meglátja az embert, bizonyos távolság, mondjuk legyen 30 méter, és nem kívánok közelebb menni hozzá. Tehát alapvetően van olyan kutya, aki egy idő után a gazdáját nem ismeri meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja megismerni, hanem alapvetően átkapcsol benne egy ösztön, a túlélési ösztön, ami mindenfajta tanult viselkedést fölül fog írni. Ebben az esetben hangsúlyozom. Tehát neki a legfontosabb része az, hogy túléljen. Azért, mert átváltozik a motivációja a kutyának, illetve nyilván érték környezeti behatások. Tehát alapvetően a kutyában egy eltűnésnél is az ösztönök vezérlik. Szoktuk mondani viccesen, hogy a kutya az ösztönök miatt soha nem hibázik. Ez tényleg így van. Bármilyen ösztön nézünk, bármilyen gyerektámadás történik, felnőttet támad meg, más kutyát támad meg, elszökik, a kutyát alapvetően ösztönök vezérlik. Na és itt jön be az oktatói kérdés, az ösztönökön keresztül határozunk meg a kutyának az alapvető motivációt, hogy mit akar. Nem mondom, először ott fordulni, bizonyos idő után a gazdát kevésbé ismerik meg. Ez azért is van, mert sokszor kaptak negatív élményt, és maga, amikor az embert meglátják, automatikusan az van bennük, hogy menekülnünk kell. Az egy másodlagos gondolata a kutyának, hogy ez a gazdám volt, de erre nem mindig jut el. Tehát van egy ilyen rész is, de van egy olyan rész is, persze, amikor megismeri, az általában rövid időintervallumban van, amikor eltűnik a kutya, nagyon hosszan el van tűnve, ott azért már kevésbé. Nyilván függ a fajtától, de alapvetően számba kell venni, minél több ideig van egy kutya távol a gazdától, távol az ember interakciójától, kommunikációjától, annál jobban próbál belealkalmazkodni abba a környezetbe, ami jelenleg neki rendelkezésére áll.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha megtaláltuk a kutyát? Utána feltételezem, hogy muszáj valamit tennünk annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő többször, akár szökős kutyáról beszélünk, akár csak elkallódott az ebb. Mi van akkor, hogyha megkopik a bizalom, amit mondjuk egyszer kialakítottunk? Milyenkor a teendő?
2: Ha megtalálunk egy kutyát, indulunk ki abból a lépésről, hogy megvan, állatorvoshoz kell elvinni, nagyon fontos, hogy bármilyen módon fogjuk meg, az állatorvos mindig nézze át tetőtől talpig. Például több ilyen mentett kutyánál van ilyen, mondjuk sikerül nagy nehezen befogni egy ketrecbe, és azt a ketrecet csak az állatorvosnál nyugodt környezetben, zárt falak között szabad kinyitni. Volt már olyan precedens, hogy a kutya újra elmenekült, mikor ott megpróbálták kiszedni a boxból. Nem szabad, mert ugyanúgy elmondom, hogy más a motiváció abban a pillanatban a kutyának. A gazdák szempontjából ez egy érdekes dolog. A bizalmi kérdés az onnan indul, hogy volt-e kapcsolat, volt-e bizalom. Ezt mindig tisztában kell tenni, hogy kinek mit jelent az, hogy kapcsolat. Tehát én nekem oktatóként az a kutyával való kapcsolat, hogy 100%-ig visszahívható, 100%-ig hallgat rám, soha nem morog rám, soha nem harap meg, jól kommunikál velem, tehát magyarul egymásért vagyunk. Amikor azt hallom egy gazditól, hogy szokták nekem mondani viccesen, hogy ó, Zsolt, otthon minden rendben van a kutyával, kint nem. El az egy mondat, ami elég nekem arra, hogy elmondjam, hogy nincs köztük jó kapcsolat. Azért, mert a kutya nem válogathat. Nem válogatott helyszínek, hogy itt jó, itt nem jó, itt kevésbé, itt mégis. Minden egyes szituációban figyelnie kell a gazdára. Ha nem kézben tartható, nem irányítható, akkor a kapcsolat nem biztos, hogy tökéletes. Tudom, hogy zárt falak között nagyon cuki, mikor odabújik, megnyalogat. Ezek jó érzések nekünk, de én arra hívom fel a figyelmet, a tudatos kutyázásba, hogy irányítható legyen a kutya. Ez a legfontosabb, irányítható. Ez nem kedv kérdése a kutyának, ez egy kötelező dolog, hiszen a mai rohanó világban rengeteg veszély leselkedik. Tehát olyan. Irányítható legyen a kutya. És itt jön be ugye a kérdés, hogyha van egy eltűnt kutya, aki újra hazatalál, nyilván szerintem nagyon fontos az, hogy első körben azt vizsgáljuk meg, ez kell egy oktató, hogy kb. Milyen élmények érhették. Mert ha van olyan, akik többször megkergették, akár bántották, az emberek irányába a bizalma a kutyának visszaeshet. Ez visszaépíthető folyamat, csak lassan, fokozatosan kell visszaépíteni. Nyilván fontos pozitívan megerősíteni, szabályokat tartani, ezek a keretek, korlátok, szabályok betartása mindig nagyon fontos, és nyilván a pozitív megerősítés, de ezekre figyelnünk kell, és újra vissza fog állni a rendes kerékvágásba a dolog. Itt egy a fontos, ne siettessük. Tehát lehet, hogy el fog tenni 1-2-3-4 hét, mire újra visszaáll a kutya az eredeti kerékvágásba.
1: Megelőzés szempontjából zárásként mit tanácsolsz a gazdéknak? Hogyan ne hagyják el a kutyát, ha lehet így fogalmazni?
2: Én mindenképpen hagynék rajta nyakörvet. Fontos, hogy regisztrált mikrocsip, tehát az, hogy van benne, az már egy jó dolog, de regisztrálva legyen. Ez a legfontosabb.
1: Igen,
2: tehát ezt mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy regisztrálva. Nyilván az, hogy van ott egy biléta egy telefonszámmal, azért lehet érdekes és jó szerintem, mert ha van nagyon félős kutya, akkor anélkül, hogy hozzáérnénk, le lehet olvasni nagyjából, hogy mi lehet a telefonszám. Tehát szerintem fontos, vagy akár a nyakörvbe hímezve, nagyon szép a felülete, hogy lehessen rajta nagy felületre, hogy látható legyen. Nyilván figyeljünk arra, hogy a kerítés megfelelő állapotú legyen, ez nagyon fontos mindig. Ne tudjon alá mászni a kutya, ne tudja kiásni magát, ne tudjon átugorni rajta, átmászni rajta, tehát egy biztonságos környezet, biztonságos kerítés fontos. A kapcsolat megint csak, én a arany középutat javasolom. A túlkötődés van ilyen kutyánál, nagyon sok kutya van, hogy elmegy a gazda után. Tehát én a közösséget mondom, hogy ne legyen a túlkötődés, de ne is legyen az, hogy teljesen alulkötődés, tehát nem is érdekli a gazdát igazából, tehát egy köztes út legyen, jó kapcsolat, lefárasztva legyen jól a kutya fizikálisan, mentálisan, akár a fajtaspecifikus ösztönön keresztül való fárasztás,
1: bizony.
2: És ezek azt gondolom, hogy javítanak, azon csökkentik az esélyt, hogy egy kutya elmenjen, meg én azért mindig egyet el szoktam mondani, ha bármilyen kutyáról beszélgetünk egy séta alatt, a biztos pont mindig a gazda. Tehát ha van egy félős kutya, aki elmenekül a gazdától, akkor nyilván én mindig szóba szoktam hozni, hogy a kapcsolat nem biztos, hogy mindig a legtökéletesebb. Nem azt mondom, hogy rossz, nem tökéletes, mert a biztos pont, ami ad egy stabilitást, attól elmenekül. És értem a behatást, hogy megijeszti valami, és elmenekül, értem, de alapvetően a kapcsolat azt mindig fontos, és azt emeljük ki szerintem.
1: Még egy dolog felmerült bennem, hogy mondtad, hogy ebben a szituációban, amikor idegen helyen sétálunk, mindig a gazda, azaz én vagyok a biztos pont. Mi van akkor, hogyha én bizonytalan vagyok? Ezt képes letükrözni a kutya akár pórázon vagy póráz nélkül tulajdonképpen? Érzi, ugye?
2: Vannak olyan fajták, így van, tehát hogy ha átosan nézzük, a kutya az minden érzésünket, rezgésünket át tudja venni. Nyilván, ha én magabiztos vagyok, a kutya ezt a magabiztosságot érzi át. Ha félek, akkor nyilván azt érzi, hogy a vezető egy kicsit bizonytalanabb, akár a póráz végén. Ez nem azt jelenti, hogy ő most ettől most mindenkit meg fog támadni, de nyilván érzi, hogy van egy instabilitás ebbe a dologba. Ugye itt jön be mindig a legfontosabb, hogy a gazdikat tanítjuk arra, hogyan legyenek magabiztos vezetők, hogyan legyen jó a kisugárzásuk, legyen önbizalmuk, mert a kutyálás az ez is kell, hogy önbizalmam legyen. És akkor nyilván itt jön be a fajta kérdése, hogy mondjuk persze egy keményebb molosszernél, vagy valamilyen alfatípusú fajtáknál, mert bárhogy csak egy típusra gondolok, hogy alfatípus, ott nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én gyengén nem mutatkozzak a póráz végén, vagy szituációkban, mert ott az alapkutya habitusa, ösztönkészlete egy általános erőt igényel. Gyengébb fajtáknál, az kicsit más téma, de minden egyes kutyánál a javaslatom az, hogy jó legyen a kapcsolat, és a vezető az mindig tökéletes legyen.
1: Hát nagyon fontos gyors talpalót kaptak a hallgatók, hogy mi a teendő akkor, hogyha elveszik a kutya, hogyan keressük, milyen stratégiát dolgozzunk ki, és hát nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ebben a témában segített nekünk kicsit szélesebben látni.
2: Köszönöm szépen!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legkövetkező műsorszám 12 éven aluliak számára

0: ezt az intézményt a Szabad Téri Néprajzi Múzeum néven alapították.
1: Viszont én emlékszem arra, amikor iskolával mentünk, és előjutott eszembe az a kérdés, mert hogy nem most alapították, ebből ez is következik, hanem még 1967-ben, szóval, hogy a gyerekeket iszonyú nehéz lehet megfogni az első pillanattól kezdve, mert hogy mert megyünk a skanzenbe, jó, és majd megnézünk mindenféle dolgot. És hát meg kell ragadni őket azzal a múlttal, ami ott rendelkezésre áll. Ez megvannak a módszerek? Mesél róluk?
0: Így van. Hát a skanzen egy nagyon izgalmas intézmény, és nagyon sokféleképpen készül arra, hogy élményszerűen adja át azt a tudást, ami itt a kiállításaiban látható. Mi is nagyon sokat gondolkoztunk rá, és nagyon sokat fejlesztettünk azon, hogy az elmúlt években ez a kínálat minél bővebb és változatosabb legyen. A kiállításaink önmagunkban nagyon érdekesek. Ezt el szoktuk mondani a gyerekeknek is egyébként, akik foglalkozásra érkeznek, illetve a vezetéseken is elhangzik, hogy egy kicsit úgy kell elképzelni a skanzent, mint amikor legózik az ember. Tehát már maga a múzeumnak a léte is érdekességeket kínál, hiszen úgy telepítjük át az épületeket, beszámozott épületelemekkel felítása, hogy újra át felépítjük őket, mint ahogyan legóznak a gyerekek. És ez az, ahogy sikerül őket közelebb hozni ehhez a gondolathoz, és így az áttelepített épületeket egy meghatározott időszakra rendezzük be, tehát ez azt jelenti, hogy azok a tárgyak, amelyek bent vannak az épületekben, azok a tárgyak ezt a korszakot mutatják be, és azt mutatják meg, hogy így élhettünk. Na most ez mindenkit érdekel, hogy élhettek az emberek több évvel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt, vagy több mint 100 évvel ezelőtt, de ez a tudás, ez már egészen más, mint ami az 1970-es években ide látogatók számára volt, hiszen akkor volt egy közvetlen kapcsolódás még ehhez, sokkal jobban előjöttek az emlékek, erős volt a nosztalgikus kapcsolat, mindenkinél volt egy olyan nagy szülő, aki esetleg még így élt, esetleg szülők is akár. Ma meg már sokkal távolabb az a kultúrkör, amit bemutatunk, ezért mindenféleképpen közelebb kell hozni az emberekhez. Ez az egyik dolog, ezt minden eszközzel próbáljuk meg is tenni. A másik dolog pedig az, hogy amit bemutatunk, azt mindenképpen szeretnénk összekapcsolni a mai látogató életével. Tehát neki arra a kérdése, hogy ez miért érdekes nekem, tudnia kell megtalálni a választ a kiállításaimban.
1: Annyira éreztem, hogy csak meg kell nyitni ezt a csapot, és már ömlik is az információ. Köszönöm, ez nagyon jó. És hát mindenféle korosztály megy önökhöz. Azt néztem, hogy gyakorlatilag az ovisoktól az egyetemistákig, akik nyilván mondjuk néprajzot tanulnak, és nekik egészen más jelent, mint egy egészen kicsinek. Mindenkinek adnak programot, aztán a családokról nyilván nem is szólva.
0: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy a különböző korosztályokat meg tudjuk szólítani. Különböző attrakciókkal, úgymond attrakciókkal, hiszen mégiscsak ebben a szegmensben is az élmény központúságnak már ott kell lennie. És ez például, ez a projekt sorozatunk volt a Gyerek Skanzen, aminek az eredményeképpen már több olyan helyszín is született, ahol a családos látogatóink különböző korú gyerekekkel, ha érkeznek, akkor érdekes módon találkoznak az információkkal. Mit értek ez alatt? Hát például van olyanunk, hogy kisbolt, ahol ugyanúgy van a berendezés, mint egy eredeti szatócsboltban, de a gyerekek beállhatnak, és kipróbálhatják, milyen is az, hogyha ők a szatócsok. De emellett ugye, amikor elkezdődik ez a tevékenység, akkor a drámapedagógia eszközei aktiválódnak, hiszen ők egy szerepbe belehelyezkednek, vagy elkezdenek számolni, vagy fejlődik a finom motorikájuk. Tehát ezzel a szórakozással tulajdonképpen egy tanulási folyamat is zajlik, ezt ugye úgy nevezzük itt a szakmai nyelve, hogy edutainment, és ez az, ami nagyon fontos, hogy elérjük, hiszen a gyerekeknek a játék az egy oktató hatású tevékenység. De van például tematikus játszóterünk, ami a népmesékre alapoz, van gyerekgazdaságunk, ahol a gazdálkodásnak a különböző tevékenységeivel lehet ismerkedni, de van nagyobbaknak való helyszínünk is, ahol például be lehet öltözni az egész család felvett polgári ruhákat, ugye most már az Erdély épület együttesünkben a kisvárosi millió is megjelenik, tehát egy egészen más atmoszférába belecsöppelhetnek a látogatók, és több ilyen helyszínünk van. Ezeket a helyszíneket, aktív helyszíneket érdemes keresni, a térképeinken külön jelöljük, illetve a gyerekskanzen helyszíneket.

0: szintet is. Jelöljük külön a térképeken, tehát könnyű őket megtalálni. Az applikációban is találnak tartalmakat, illetve segítséget a látogatók ahhoz, hogy személyre szabottan esetleg körbejárják a múzeumnak a majdnem 80 hektáros területét, ugye ez elég nagy. De ezeknek a helyszíneknek a tematikus években plusz tartalmat is adunk. Most zajlik a zöld kanzon tematikus év, amikor a fenntarthatóságról beszélünk, és miért fontos ez, mert a paraszti kultúrából nagyon sok olyan tudást, praxis, gyakorlatot, bölcsességet, információt át lehet venni, ami a ma embere számára a mai életvilágunkban segít ahhoz, hogy egy kicsit tudatosabban gondolkodjunk az erőforrások használatáról.
1: Az évszakváltás meg az iskola kezdés nyilván megváltoztatja egy kicsikét a skanzen hétköznapi életét is, gondolom így nyáron sokkal több a látogató hétköznap is, aztán majd jön a szeptember, és akkor inkább a hétvége. Oda érdemes programokat is szervezni. Lesznek ősszel még különleges programok?
0: Így van, lesznek különleges programjaink is. Ebből a mindenmentes hétvégét szeretném például kiemelni, ami október 3-án, 4-én lesz. Ez kapcsolódik az előbb említett zöld skanzen tematikus évhez. Ezen belül mindenféle mentes témával készülünk, és mindenféle mentes tartalmat kínálunk, ami pont ebben a népi kultúrában gyökerezik, és megtekinthetők a kiállításaink is, az időszaki kiállításaink is, ehhez kapcsolódnak a zöld skanzenhez. Képzőművészeti tárlatunk is van elpusztíthatatlan tárgyak címmel, és együtt a fenntarthatóságért, igen. Ez egy nagyon érdekes gondolatiság egyébként, hogy hogyan élnek tovább a tárgyaink, akár képzőművészeti alkotásban, és hogyan kapnak új értelmet. Nagyon izgalmas, aki ez iránt érdeklődik, az nem csak a galériában kap ehhez információkat, hanem az enteriőrökben is van egy-két olyan enteriőr, ahova bekerült képzőművészeti alkotás, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas megközelítése a témának. És van a magtárunkban az Együtt a fenntarthatóságért, ahol a 17 fenntartható fejlődési célhoz rendeltünk hozzá mindenhol egy-egy olyan paraszti tudást, elemet, ami a fenntarthatóságot segíti elő, és még a kultúra fenntarthatóságáról is beszéltünk benne.
1: Az úgy működik, hogy amíg a gyerek kézműveskedik, addig mi megnézzük az inkább felnőtteknek szóló komolyabb kiállításokat?
0: Pontosan ez így tud működni, ebben a kiállításban is van például gyereksorok, ahol a gyerekek környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos játékokkal találkoznak, vagy könyvekkel, és közben a felnőttek meg tudják nézni a kiállításokat, de az aktív helyszíneinken is van erre lehetőség, úgyhogy mindenféleképpen olyan tartalommal találkoznak a családok, hogy a különböző korosztályok megtalálják a számukra érdekes tartalmakat.
1: Úgy legyen, és önnek köszönöm szépen a kalauzolást. Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgatóhelyettes beszélt nekünk a mostani meg az őszi szentendrei időutazásról, azaz a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításairól, látnivalóiról, érdekességeiről. Köszönöm.
0: Köszönjük a lehetőséget.

0: A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Ez egy nehéz helyzet, mert ugye beszélgettünk már arról, hogy el lehet tölteni pár napot egy remek szállodában, jókat lehet enni, az egy kiváló ötletet is kaptunk hozzá. Elmentünk a Néprajzi Múzeumba, a Skanzenbe, ahol már eléggé elfáradható, mert azért az bejárni elég nagy. És akkor most még arról beszélünk, hogy menjünk sétálni Szentendrén. Pedig hát menni kell, mert hogy Szentendre hangulata, a belvárosa és az ottani látnivalók azok egészen parádésak. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy mediterrán város, csak hogy nem a mostani mediterrán numot kell ehhez elképzelni, hanem pár száz évvel ezelőttit. Borbély Tardi Anna a vonalban, aki a Szentendrei Túrinform iroda ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hova megyünk vissza időben igazából, ha elkezdünk ott sétálni és bámészkodni?
2: Tulajdonképpen attól függ, hogy melyik irányból közelítünk a belváros felé, kis szerencsével egész a római korig vissza tudunk nyúlni, mert hogy kevesen tudják a városunkról, de nagyon komoly római erődítmény, egy római katonai tábor is helyet kapott annak idején a város akkor legmagasabb pontján, tehát a Castrum felől is érkezhetünk, és akkor akár a kőtárban meg is csodálhatjuk, hogy milyen fizikai emlékei vannak annak, hogy milyen régóta lakott terület Szentendre, és ha ebbe belegondolunk, akkor azt is megcsodálhatjuk akár az épületeken, akár az intézményeken keresztül, hogy hányszor tudott megújulni, és újabb színeket felsorakoztatni, újabb és újabb hullámokban lehetőséget adni itt a megtelepedésre, letelepedésre és a boldogulásra.
1: Ezek egymás mellett megférő, megélő korok, vagy igazából egymásra épültek a különféle korok építményei?
2: Tulajdonképpen ezek egymásból épülő, folyamatosan megújuló épületek, amelyekkel a belvárosunkban találkozhatunk. Ugye nagyon sokan tudják Szentendéről, hogy több hullámban különböző nemzetiségek, elsősorban szerbség mellette dalmátok, görögök is, román nemzetiséghez tartozók, tehát minden felől érkeztek ide különböző hullámokban, és ők itt találták meg az otthonukat. Mindenki, aki lábat vetett itt, tulajdonképpen nyomot hagyott a városon. Nagyon izgalmas, hogy nagyon kicsi helyen rengeteg templomunk van. Ez annak köszönhető, hogy minden csoport, minden népcsoport, aki megtalálta otthonául Szentendrét, az átépített egy korábbi kis fa templomot, vagy egy korábbi épületet templomnak, és ezek a templomok természetesen aztán időről időre megújultak, így ma is velünk vannak, és arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ezek aktív közösségeknek adnak ma is otthont, tehát nem csak az üres épületet, nem csak a régen volt Szentendrét a nyomát őrzik, hanem folyamatosan közvetítik azt, hogy milyen a mai szentendrei élet. Van egy saját fesztiválja is tulajdonképpen ennek a témának, szeptember hónapban a nyitott templomok hétvégéje, amikor végig lehet járni az összes templomunkat, sőt lehet találkozni a benne élő felekezetekkel, és művészeti programokon keresztül meg lehet ismerkedni a kulturális életünk legjavával.
1: Nyilván ez ügyben az ortodox templomok léte az egészen különleges, mert hát abból Magyarországon nincsen sok, és az ő hagyományaikat, szokásaikat megismerni, az valószínűleg egy különleges élmény még hívő embernek is.
2: Fantasztikus, gyönyörű templomaink vannak, értelemszerűen a legnagyobb és talán a legismertebb az a Belgrád székesegyház, amely a budai szerb ortodox egyházmegye püspöki székesegyháza, egy csodálatosan izgalmas, végtelen gazdagon díszített, és egy fantasztikus, magával ragadó hangulatú szakrális tér, úgyhogy mindenképpen érdemes ide is ellátogatni, ezt a templomot is megcsodálni, de nem csak a templomokat, hanem tulajdonképpen a pókhálószerűen egy pontba összeérő kis utcákat, sikátorokat is érdemes bejárni, mert minden sarkon van egy kis izgalom, minden sarkon van egy-egy épület, amely vagy egy jelentős szentendrei személytörténetét meséli el, vagy pedig arról mesél, hogy hogyan is éltek meg békességben és jó együttműködésben itt különböző népcsoportok, különböző etnikumban, különböző nyelvet beszélő családok és közösségek, úgyhogy egy nagyon izgalmas és sokszínű sétát tehetünk itt, amíg elérünk a jól megérdemelt dunaparti lazításig.
1: A Dunakorzó, igaz? Az a bizonyos Dunakorzó. Viszont hadd vessek fel még valamit, mert hogyha a képzőművészetet nézzük, akkor a Ferenci Múzeum meg a Kovács Margit Kerámia Múzeum nyilván szokásos és kihagyhatatlan célpontok, de közben itt nyakra főre nyíltak apró pici kis galériák, amik árulnak is, meg kiállítanak is. És szerintem ők kevesebb figyelmet kapnak a gyűjtőkön kívül másoktól, mint mondjuk a nagy múzeumok, pedig érdemes lenne.
2: Egy fantasztikusan izgalmas, tulajdonképpen város koncepció volt annak idején, amely elhatározta azt, hogy Szentendre a megyének a művészeti és kulturális központja lesz. Ebben az időszakban létesült nagyon sok kis múzeum, így például a Zóbel Múzeum, ugye a legfranciább magyar festő Zóbel Béla életművét mutatja be, és már Zóbel életében megnyílhatott, de ott van a főtéren a Kmetti Múzeum, ahol most éppen Barcsai életművét tekinthetjük meg, amíg a Barcsai gyűjteménynek helyet adó épület nem áll újrafogadó kész állapotban. Emellett egy igazi kuriózumra hívnám fel a figyelmüket, hogy 11 év után az idei évben nyílhatott ki újra az Anna Margit Álmos Imre Emlékmúzeum, ez a Sétáló utcánkon, a Bogdányi utcán kapott helyet, tehát a bazározás és a vásárolgatás mellett, ami szintén egy népszerű elfoglaltság Szentendrére érkezve. Emellett egy nagyon-nagyon különleges művészeti élményben is részünk lehet, nem csak felidézhetjük Anna Margit és Álmos Imre munkásságát, hanem kortárs alkotókon Bukta Imrétől Fajgerné Dudás Andráig von keresztül megidézhetjük az ő életművökhöz kapcsolódó nagyon mély és nagyon izgalmas tematikákat, tehát ezt semmiképpen se hagyják ki, hogyha Szentendrére vetődnek, és ha már a Bogdányi utcán vannak, akkor Művészet Malomig mindenképpen érdemes elsétálni, mert hogy 100 éves Szentendre művészetének története, és éppen az idei évben egy hatalmas, egész művészetmalmot betöltő, összefoglaló kiállítást csináltunk arról, hogy hogyan vált Szentendre a festők, a művészetek városává, és hogyan alakult ki az a kép Szentendréről, amelyet ma becsukjuk a szemünket, mindannyian föl tudunk idézni, pici szűk utcácskák, sikátorok, stb. Nagyon szép és izgalmas kiállítás, egészen az őszi szünet végéig még látogatható.
1: Hú, de jókat mondott. Köszönöm szépen, hogy ennyi tippet adott itt a végére. Borbély Tardi Annát hallották, a Szentendrei Túrinform iroda vezetőjét. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöknek pedig jó sétát, jó időtöltést kívánok. Magyarország egyik legszebb, és gyakorlatilag az egyetlen olyan városában, ahol hallották, gyakorlatilag minden nép, minden nyelv, minden vallás, mindenki megtalálta az elmúlt évszázadokban a maga helyét. Használják ki önök is a lehetőséget, és keressék meg a kedvenc kuckójukat Szentendrén. Ez volt már a vendégváró. Tóth Peti Lili szerkesztette, Rónai Egon vagyok. Jó utat, egy hét múlva találkozunk.

0: kesúja.
1: Műsorajánló. OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az OTV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Itt a stúdióban FGGHIJK, Hegedűs Szabolcs, az Economics újságírója, és Komlodi Gábor ügyvéd.
3: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Nektek egyébként megvan az ABC fejben, mert én
3: sosem tudom. Úgy kezdtem, hogy Gábor is Szabolcs, akkor velem kellett volna kezdeni, mert most ezzel szengedjük el.
4: Kiegyezhetünk ebben, jó lesz.
2: Jó. Minden esetre a napnak a derekát elvitte az a várakozás, hogy az alkotmánybíróság hogy fog dönteni ebben az ügyben, és hogy vajon van-e az alkotmánybíróknak elég vér a puccájában elhajtani mondjuk azt, hogy a kormányt egy megalapozottabb jogalkotásba, de nem ez történt, vagy ha másik oldalt nézzük, akkor a Fidesz indítványára azt mondani, hogy nem. Meglepette bárkit ez a döntés?
3: Akkor kezdem én. Igazából engem nem lepett meg a döntés, és nem azért, mert így okos vagyok utólag, hanem azért, mert ez így a jogszabályi keretek között ez volt várható. Ugye ahogyan a majd utánunk következő szakember el fogja mondani, illetve a felkonfból meghallgatható, ugye három terület volt, amivel az egyikről ne felejtsük el, hogy például a 70 éves korlátozat és az Alkotmánybírósághoz a visszatérés az eredeti állapothoz, tehát korábban is volt egy ilyen korlát.
2: Vagyis az, hogy az alkotmánybírók csak 70 éves korukig lehessenek hivatalban.
3: Így van. Amivel persze most megszűnik néhány alkotmány, például Polt Péternek a mandátuma. A másik, most ezen már sokat vitatkoztunk, hogy mi van ezzel a mandátumkorlátozással, de ami a legfontosabb, az nyilvánvalóan a köztársasági elnök státusza. És ugye itt volt egy érdekes felvetése a beadványozóknak, tehát a Fidesz párti beadványozóknak, ugye ők azt a kérdést feszegették, hogy vajon tekinthető-e alkotmánymódosításnak az, hogy egy mondattal beleírunk egy alkotmányba egy olyan közlés lényegében, hogy megszűnik a köztársasági elnöknek a mandátuma ezen törvény hatályba lépésével, hiszen formál logikailag korábban azt gondoltuk az alkotmánymódosításról, hogy az valami alapjogot rögzít például, tehát hosszabb időre nem egy konkrét esetre szól csak. És ugye, hogy ne altassuk el a nézőket ilyen késői órán, ugye itt ebből ezen lehetne akár vitatkozni, hogy az alkotmányozási jogköre az megvan-e az alkotmánybíróságnak, hogy elvonhatja a törvényhozói hatalmat a parlamenttől vagy sem. de ez egy jogtudományi vita, és az nem vitás, hogy az elmúlt 10x évben pont a Fidesz alakított ki a kétharmaddal egy olyan helyzetet, ami lényegében megkérdőjelezhetetlenné tette azt a népfelség elvét, ami ugye egy delegált jogalkotás, hiszen nem közvetlenül alkotunk jogot, hanem közvetve. Tehát, hogy ezt megkérdőjelezhetetlenné tette, és nem lehet még, és ez valahol, azért mondom, ne nyissuk ki ezt a vitát, de ez volt a lényeg, és azt mondta erre az alkotmánybíróság többsége, egyszerűen fogalmazva, hogy ők ezt nem vizsgálhatják, még azt sem vizsgálhatják, hogy ez egy mondat, ez végül is alkotmánymódosítás, vagy nem, mert ez már tartalmi kérdés, és mint olyat pedig nem vizsgálhatnak, ez volt a korlátja, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, ezért gondoltam már elő, hogy ez lesz majd az eredmény.
4: Hát és szerintem egyébként közpolitikai szempontban sem lepett meg valószínűleg senkit, hogy így dönt az alkotmánybíróság, hiszen nem is dönthetett volna. Másképp szerintem ők is az indoklásokban leírták, hogyha jól olvastam, hogy alapvetően közjogi szempontból az alkotmányt vizsgálhatják, tartalmi szempontból nem. Itt alapvetően tartalmi szempontú vizsgálatra lett volna szükség, legalábbis a Fidesz értelmezése szerint, hiszen ezért fordultak az alkotmánybírósághoz. Hát úgy tűnik, hogy, hát, hogy így fogalmazzak, visszanyalt a fagyi, hiszen pontosan ezeket a közjogi állapotokat a Fidesz alakította úgy, hogy a gyakorlatilag az ő ciklusuk alatt kinevezett alkotmánybírók nem is dönthettek másként.
2: Nem fogom elvinni jogelméleti síkra ezt a beszélgetést, mert úgy döntöttem, hogy ez mégiscsak egy közpolitikai műsor, és nem egy paragrafus című jogászműsor, de azért azt elmondom, hogy milyen érdekes, hogy annak örülünk, vagy azt nyugtázzuk, hogy az alkotmánybíróság hatáskörei szerint döntött, nem? Abszolút. És úgy áll helyre a világrendje, hogy teljesen indokolatlan volt 2x10 órát ezen beszélgetni az alkotmánybíróknak, hogy igen, nem nyúlhatunk hozzá normákhoz.
3: Ez teljesen igazad van, de azt mondom, ezt engedjük is ma el, de jó. Talán majd lesz egy boldogabb időszak, amikor tényleg lehet beszélni, hogy vajon korlátlan-e. És azért az elmúlt 16 év azt mutatta, hogy az nem helyes, hogyha korlátlan egy kétharmados hatalom, és annak semmiféle gátja nincsen, és ő nevezi ki az alkotmánybírókat, az alkotmánybíróság elnöket, az államfőt, és még hosszasan sorolhatnánk. Most egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan köztársasági elnökünk lesz, azt hiszem 19-től, akit én emberileg és szakmailag is nagyon sokat tartok, úgyhogy örülök neki, hogy ez a fajta változás most itt megtörténik, de majd egyszer lehet, hogy lesz közvetlen választása neki is. Tehát azt akartam mondani, hogy azért ez még megér egy misét, ahogy szokták mondani.
4: Igen, csak hogy ez egy valahol egy próbál. Volt az alkotmánybíróságnak, hogy lehet-e egyébként megfelelő kontrollja a hatalomnak, hát úgy tűnik, hogy egyébként nem nagyon. Igen. És az is kiderült most, hogy a Fidesz az pontosan ugyanolyan eszköztelen lett, vagy eszköztelenné vált, amilyen az ellenzéke volt az elmúlt 16 évben.
2: Az Index a Magyar Péteri kormányzást Facebook kormányzásnak nevezi az első 100 napot. Ugye 4 óránként van egy Facebook posztja a miniszterelnöknek. Az a kérdés, hogy ez helyettesítheti akár a sajtó szerepét, akár a valós kormányzásról ez egyáltalán elmond-e bármit, hogy mit kommunikál a miniszterelnök, illetve hát, hogy vajon a sajtó tájékoztató megjelenése, mert én nem látom ezt kevésnek amúgy, amit a sajtótájékoztatón előad, hogy ez aránytalan kevés ahhoz képest, amennyi Facebook posztja van.
4: Hát most ugye annak leszünk a szemtanúi, hogy ez a kampánykommunikáció, a kommunikációs kormányzás átvált-e egyébként normál kormányzásba, tehát amikor majd döntéseket kell meghozni, egyelőre szerintem, és nagyon úgy tűnik, hogy a kampánykommunikációt látjuk, vagy a kormányzati kampánykommunikációt, ebben ennek mestere Magyar Péter, tehát ebben ezt senki nem kifogásolhatja, gyakorlatilag az egész választási kampány úgy zajlott, hogy mindenki figyelte, hogy mit posztol a Facebookon, hiszen gyakorlatilag a Facebookon nyerte meg a választást, tehát ebből a szerepből láthatólag nem tud kilépni. Ugye itt az Index cikknek az volt alapvetően a lényege, hogy gyakorlatilag több posztot tesz ki a Facebookra most a miniszterelnök, mint egyébként nem miniszterelnök korábban, mégis hát visszafogottabb az érdeklődés a posztjai iránt, de szerintem mindenki erre számított, hogy itt van a nyár, most már nyilván sokan mondják, hogy kormányozni kellene, valószínűleg be kell lendülnie a normál kommunikációnak. A kérdés majd az, hogy egyébként ez elég lesz ez a Facebookos kommunikáció a következő hónapokban, vagy a következő években. Ebben nem vagyok azért százszerzelékosan biztos, ráadásul ugye arról van szó, hogy alapvetően még mindig a saját személyes Facebook oldalát használja, ugye ne féljetek, az nem tudom, hogy benne van-e zárójelben, de valószínűleg igen, és sajnos úgy tűnik, hogy egyelőre a kormány többi tagja nem nagyon tud mellette érvényesülni, de hát ebben semmi csoda nincsen, a választók is nagyjából ezt várják el Magyar Pétertől. Egyébként azt kell, hogy mondjam, néztem a paksi közvetítést szombaton, ugye pont dolgoztam ügyeletesként, és meg kell mondjam, hogy le a kalappal, tehát itt sok újságíró irigykedhet Magyar Péter, hogy végigtudósította az egész napot, és még úgy, hogy időugrással, még gyakorlatilag a köveskáli lángososhoz is el tudott menni Hilda nénihez, megkóstolni a lángos, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény, tehát újságírók szerintem irigyek lehetnek rá.
3: Annyit, ha szabad hozzátenem, egyfelől innen végéről kezdve, hogy ezt tudjuk, és nem csak Orbán Viktortól, hanem az alkotmányos berendezkedésünkből tudjuk, hogy a kormánynak van, illetve a miniszterelnöknek van kormánya, és nem fordítva. Tehát az, hogyha sokkal inkább van a reflektorfényben egy miniszterelnök, ez így volt korábban is, hiszen a jelentős dolgokat Orbán Viktor feltűrött ingújban mondta el, vagy éppen telefonált, hogy Sára, vigyázz, mert megfenyegettek. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek eddig is így voltak.
2: Már hogy engem.
3: Már hogy igen, mi igen, szoktunk magázodni néha meg. Tehát a lényeg az, hogy amúgy, ha ez nem lenne, hát sajnos van ez a paksi esemény, ami történik velünk, akkor két évvel ezelőtt arról beszélgetünk, hogy Rogán Cecilinek mennyibe került a ridikülje, vagy éppensége, hova menj nyaralni, Habony Árpád, vagy nem tudom kicsit. Tehát, hogy azért ez egy politikai uborka szezon, ami most zajlik, és az, hogy az emberek kevéssé érdeklődnek a politika iránt, és az egyfelől azért van, mert nyáron is nyaralnak, másfelől azért, mert ez egy olyan válsághelyzet, ami most kialakult itt az energia kapcsán, ami az emberek figyelmét leköti. És muszáj egy dolgot azért hozzátennem, hogy sajnos az előbb azt úgy fogalmaztam, hogy nagyon messzire vezetne az a beszélgetés, ha kinyitnánk, hogy vajon most az ember a népfelség elve hol kezdődik és hol végződik, de annál még messzebb vezetne az a beszélgetés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát hogy a magyar társadalom néplelke előbb akart, hogy ő neki Facebookon kormányozzanak, vagy előbb Facebookon kormányoztak, és utána gondoltuk mi azt, hogy ez tök jó nekünk, de a sajnos kétségtelen tény, most ott tartunk, hogy mi ezt akarjuk, vagy ezt szeretjük. És még egy utolsó gondolat, mert látom, hogy nagy levegőket veszed, de akkor sem engedem, hogy megszólalj, hogy azért ettől még történnek az események. Tehát, hogyha az ember nézi a sajtó eseményeit és a megnyilvánulásokat, akár például Vitézi Dávidot, amikor elmondja azt, hogy milyen feljelentések készülnek, és hogy milyen események vannak, vagy akár a 4IG-val kapcsolatos mai bejelentését azért a miniszterelnöknek, én azért nem mondanám azt, hogy ez egy Facebook kormányzás, az más kérdés, hogy valóban azokat a, hogy is fogalmazott az egyik miniszter, hogy a folyamatosan szekrényekből kieső csontvázokat, azokat nyilván nem látjuk, csak annak az eredményét, amikor mennek a krematórium.
2: Miután a kedves néző megtudta, hogy a vendégeknek van műsorvezető, és nem fordítva, akkor elmondom, hogy ugye az uborka szezon ellenére például megtudtuk, hogy Orbán Viktor kivel nyaral, hogy Orbán Viktor édesapja jelentős kőmennyiséget ajánlott, még a marketnél is többet, 145 köbmétert, ugye? És ehhez, ezekhez a hírekhez mit szólunk?
3: Megkésőbb áll, de törve nem ajánlotta fel Orbán Viktor édesapja, ugye, mert hát azt ne felejtsük el, hogy szégyen szemre egy osztrák cégnek hamarabb kellett felajánlást.
2: De ő hívta fel Magyar Pétert végül.
3: Hát azért előtte volt egy felkínáló.
2: De mi lehet emögött?
3: Felkínáló, amit volt az a műsor régen. Hát hogy emögött mi van, hát ugye szoktam mondani, hogy az én fejemmel is marra nehéz gondolkodni, most az Orbán Viktor apukájával már ne kelljen. Hogy mi van emögött, azt nem tudom megmondani, de az kétségtelen, hogy az egy, nekem egy unikális esemény, hogy a miniszterelnököm azt mondja, hogy mindegyik ők miniszterelnök, azt mondja, hogy gyerekek, segítsetek már be. Hát történjen már valami.
2: Szabolcs, túl sok a kő Orbán Viktor édesapjánál, tehát hogy magyarul piacvesztés történt, és ezért...
4: Én nem tudom, mennyi a kő, én azon csodálkoztam, hogy van annyi kő egyáltalán, amiben ezeket a fenéküszöböket meg lehet építeni. Nem értek hozzá, de a betonkockák is előkészítve várták a sorsukat. Hát ugye előbb dicsértem Magyar Pétert, azért, tehát hogy itt gyakorlatilag ez nem annyira volt önkéntes felajánlás, elég erőteljes nyomást gyakorolt Magyar Péter a Nemzeti Tőkés Osztály szereplőire, hogy ők is vegyék ki a részüket a munkából. Ugye ez után, időrendi sorrendben, ez után történt ez a felajánlás, miután már mindenki...
2: De ez azt jelenti, hogy akkor mindent
4: szemében elvárás
2: volt, és akkor...
3: Pont azt mondta, hogy nem.
2: Oké. Okay.
4: Hát nem, pontosan azt mondta, hogy nem, tehát ezzel nincs elfelejtve de semmi. Ez nyilván ezek után még lesznek vizsgálatok, és ugye ez nem búcsú cédula. Nem biztos, hogy ez a helyén való, vagy elegáns volt ez a megjegyzés, pláne egy miniszterelnök részéről, lehet, hogy egyszerűbb lett volna elfogadni azt a követ, aztán legfeljebb utána csinálni egy auditot Orbán Győző bányájával kapcsolatban.
2: Eddig az volt a baj a sajtónak, hogy Orbán Viktor hallgat, most látjuk, hogy azért hallgat, mert pihen. Olyan, mint a kék Norvég a viccben. Nem olyan, de mondjuk minden esetre Schmidt Máriával és Rogán Antallal pihen, ami egy információ Rogán Antalról.
3: Schmidt Máriáról és Orbán Viktorról is információ.
2: Nem teljesen.
3: Nem velük pihenünk. Tehát sokakról sokféle információ tartalmaz ez a kis apró szösszenet. Nézd, ha ebbe azt bármit is bele akarunk látni, egyfelől Orbán Viktorról, én azt látom külső szemlélőként, és én azok közé tartozom, hogy én már annak is örülök, ha nincs itthon, tehát nem akarom feltétlenül, hogy be legyen zárva. Nyilván az is egy kézzel tapítható igény a társadalomban. Tehát én van is örök, de az látszik rajta, hogy ő felszabadult. Tehát az, hogy Orbán Viktor 16 év után órát vett fel, tehát karórát vett föl, és ennek hírértéke van, mert arra is vigyáznia kellett, hogy mit fognak szólni, hogy hány órát mutat az órája, hogy hányat húzzat be az órába, ezt nem tudom. Szóval, hogy ez is probléma, én azt látom, hogy is felszabadult, most vissza a trombitaszót, meg vissza a pálinkát, meg sétál, meg jön, megy. Aztán persze lehet, hogy azért van pont Rogánnal, meg kitalálják az ördögi tervet, de én nem tartom
2: valószínűleg. Ezt a kérdést muszáj, mert más beszélgetésben nem tudom elsütni, hogy az MBH állami tulajdon része 15%. Ezen alapon ugye Magyar Péter azt mondja, hogy a gyermektehetségeket továbbra is, 32 év után tessék finanszírozni. Mit gondolunk erről a miniszterelnöki gesztusról?
4: Hát, hogy lecsapta a labdát, és egyébként okkal. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem olyan sok pénzről volt szó a banki támogatás tekintetében, tehát itt tehetséges, nehéz sorsú gyerekekről volt szó, igen. És ugye fejenként 800 ezer forint, igen, volt az éves ösztöndíj, amit megkaphattak. Nyilván ez egy banki mérlegben ez nem tűnik annyira soknak. Nyilván hoztak egy ilyen döntést, ami, hogy mondjam, társadalmi, meg szociális szempontból nem volt annyira helyén való, és mondom még egyszer, tehát...
2: Már az, hogy leállítják.
4: Hát igen, tehát ez nem volt törvényszerű, nem tudom, nyilván valamiért meghozták ezt a döntést, lehet, hogy azt gondolták, hogy ezt most le lehet állítani, most erre nincs olyan nagy szükség, lehet, hogy más elképzeléseik vannak szociális támogatások tekintetében, és hát le is csapta a labdát, hiszen össze lehetett vonni a bankot, össze lehetett vonni Mészáros Lőrinccel, jónak lenni jó, ha jónak lenni jó, akkor Mészáros Lőrinc is vegye ki a részét.
2: Ennyi fért a beszélgetésben, nagyon megtiszteltek az urak, és remélem, hogy lesz szerencség legközelebb is.
3: Köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönöm.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Visszautasította az Alkotmánybíróság, a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások egyebek mellett Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. Hak Péterrel beszélgetünk.
2: Akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Az Alkotmányügyi Bizottság korábbi elnökével ülök szemben, büntető eljárási jogprofesszorral, és ön azt mondta egy korábbi reakciójában, hogy a Fidesz elindította a jogállamot a lejtőn, a Tisza pedig nem fékezett, hanem gázt adott. Mi az az egyetlen döntés, amely ön szerint a legjobban bizonyítja ezt?
3: Hát talán azért az első 100 napban több ilyen döntés van. És Sulyog Tamásnak a alkotmányos, közjogi indok nélküli eltávolítása az elnöki pozícióból, az biztos, hogy ilyen, tehát azért az a mondat, függetlenül, hogy ki mondja, az a mondat igaz, hogyha az alaptörvényben rögzített, 36 éve rögzített jogokon át lehet lépni akkor, és ezt meg lehet tenni a köztársasági elnökkel, akkor az bárkivel meg lehet tenni. És nyilvánvalóan most a választók többsége örül ennek a döntésnek, hogy megtörtént, de ezzel tulajdonképpen egy olyan helyzet jött létre, hogy az újonnan pozícióba kerülő személyek hivatali stabilitása is alá van ásva. Most ugye a héten, talán a következő napokban Baka András hivatalba lép, de az ő hivatali státusza már azért is eltérő a korábbiaktól, hogy eleve az 17-es alaptörvény módosítás azt mondta, hogy addig, amíg az új alkotmány meg nem születik, tehát nem tudjuk, hogy ez lesz-e 5 év, de maximálisan 5 évig, de az is elképzelhető, hogy bármikor egy alaptörvény módosítással ugyanúgy eltávolítják, ahogy Sulyog Tamást eltávolították, hiszen bármikor előállhatnak hasonló politikai érvek, hogy nem szólal meg bizonyos kérdésekben, amikben a parlamenti többség vagy a miniszterelnök szerint meg kellene szólalni, vagy éppen, hogy megszólal olyan ügyben, ami a kormánypártok számára esetleg presztízsveszteséget jelent.
2: De milyen érdekes, hogy Bak Andrással pont az történt, ami az elődjével. Mert amikor ugye a kúria elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke volt, és átírták tulajdonképpen az alaptörvényben is átírták ezt a legfelsőbb bíróságot kúriára, akkor ugye ő is áldozatul esett a személyre szabott jogalkotásnak.
3: Igen, ez egy érdekes helyzet, és én azt gondolom, hogy csak akkor nem alkalmazunk kettős mércét, ha vagy azt mondjuk, hogy mind a két eset normasértés volt, határátlépés volt, vagy azt mondjuk, hogy egyikkel se volt semmi baj. Én azt gondolom, hogy mind a két esettel baj volt. Az az érv, ami 2011-ben a bírósági igazgatás átszervezésére hivatkozva váltotta le Baka Andrást a legfelsőbb bíróság elnöki posztjából, az nem indokolta, nem támasztotta alá azt, hogy

0: miért nem maradhatott a kúriának az elnöke. Kétségtelen, hogy az kevesebb jogkör lett volna, mint korábban a legfelsőbb bíróság elnöke, aki a 3000 fős bírói kartnak az igazgatási vezetője is volt, hanem maradt volna csak a mintegy 100 fős kúria a legfőbb bírói fórumnak az igazgatási vezetője, de ő ott kitölthette volna az idejét. Ahogy szerintem Súlyog Tamás sem akadályozta volna a jelenlegi kormányt, amíg a kettőnek átfedett egymással a hivatala, addig semmilyen lépésben nem akadályozta meg. És ugye ne felejtsük el, hogy az Alkotmánybíróságról is az volt a kommunikáció az elmúlt években, hogy az Alkotmánybíróság az a Fidesz bábjaiból áll, és biztos, hogy a Fidesz érdekét fogja szolgálni. A mai döntés mutatta, hogy nem. Ugye a mai döntést megalapozta maga a Fidesz, tehát hogyha a kezdeti gondolathoz visszatérünk, ugye azt az utat, ami rossz irányba vezet, ezt az utat a Fidesz kezdte kikövezni. A negyedik alaptörvénymódosítás zárta ki annak a lehetőségét, hogy az alaptörvénybe bekerülő adott esetben rossz szabályt nemzeti szinten valaki rossznak nevezhesse. Ugye most az Alkotmánybíróság nem foglalt állást abba a kérdésbe, hogy alkotmányos volt-e a 70 éves korhatár megállapítása, vagy a köztársasági elnök elmozdítása. Egy kérdésben foglalt állást, hogy van-e jogköre, van-e hatásköre arra az Alkotmánybíróságnak, hogy ilyet vizsgáljon. És ez azért teremt egy nagyon veszélyes helyzetet, mert megint mondom, hogy most azok, akik örülnek ennek a döntésnek, úgy érzik, hogy valamennyivel előrébb léptünk, de ugye annak idején a Fidesz hívei is örültek a negyedik alaptörvény módosításnak, úgy érezték, hogy sikerült a népi felhatalmazás, a kétharmados alkotmányos többség útjából egy akadályt eltávolítani, de az az eltávolított akadály most nincs ott, ahol nekik szükségük lenne rá, és akik most örülnek, hogy nincs ilyen akadály, ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy akár a hivatásrendjüket, akár az egzisztenciájukat, akár a jogi helyzetüket érintően születik egy olyan alaptörvényi szabályozás, amit problémásnak látnak. Ugye nem véletlen, hogy például ugye az alkotmánybírók közül, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg Horváth Attila jogtörténészként, ugye utalt arra, hogy hát a magyar történelemben négyszer volt az, hogy köztársasági elnököt alkotmányellenes módon eltávolítottak, ugye Károlyi Mihályt lemondásra kényszerítették, jött helyette Kun Béla, utána ugye Szakasics Árpád váltotta Tildit, Szakasics Árpádot Rákosi váltotta, és közben volt még egy ugye Horthy-Szálasi helycsere, egyik sem jó történelmi precedens, tehát bízunk benne, hogy a mostani helyzetben talán jobb kimenetele lesz, de azért azt meg lehet állapítani, hogy az Alkotmánybíróság mai döntésével kimondható, hogy ha a mindenkori többség, ez nem a Tiszára vonatkozik, hanem a mindenkori többség kétharmaddal rendelkezik, és beletesz valamit az alaptörvénybe, vagy az alkotmányba, akkor nincs nemzeti szintű védelem senkinek. Legfeljebb az Európai Unió Bírósága, vagy a Strasburgi Bíróság tud itt valamit tenni, ami biztos, hogy nem jó azoknak, akiknek fontos a nemzeti szuverenitás.
1: Azzal védekezhetnek a kormányon lévők, vagy azzal védekezhetnek azok, akik a kormányzati szempontokat jogilag is alátámasztva látják, hogy megvan hirdetve egy alkotmányozási program, és úgy lebontani egy egyébként alkotmányellenes helyzetet, amit az ő magyarázatuk szerint a Fidesz idézett elő, a kézbületetéssel, a személyi kinevezésekkel, a fékek lebontásával, amíg egyébként nem következik az alkotmányozás, az perspektívikusan azt sejteti, hogy egy jogállamra való áttérésnek vannak egy előkészítő szakaszban lévő lépései. Míg ugye a Fidesznél nem volt ilyen, tehát a Fidesz meghozta az alkotmánymódosítást, és lehetett látni, hogy a nemzeti együttműködés rendszere a jogot szűkíti össze. Az alapjogokat szűkíti össze, és a fékeket bontja le a saját maga értelmezése szerint.
0: Igen, András, csak most pont azt látjuk, hogy a mai alkotmánybírósági döntés azt mondja, hogy semmilyen fék nem létezik.
1: Ma még.
0: Ma még. Jó, de ugye arról még egyelőre nincsen szó, és a programban se volt szó, hogy amit lebontanak, arra helyére mi fog épülni. És ugye megjegyzem, hogy a Helsinki Bizottság éppen a napokban tette közzé azt a véleményét, hogy a kormány által társadalmi vitára bocsátott alkotmánybírósági törvény javaslatból éppen a legvitatottabb pontra nem ad orvoslást a kormány. Ugye ezt már Zonnevent Pál alkotmánybíró választása kapcsán is elmondták, pont azok, akik egyébként nem nevezhetők a kormány, a jelenlegi kormány kritikusainak. Baka András megválasztása kapcsán is ugye Flek Zoltán elmondja azt, hogy hát ezt nem így kellett volna. Ugye korábban a miniszterelnök azt mondta még a választási kampányban, hogy ne szivarfüstös szobákba dőljön el, hogy ki lesz a köztársasági elnök. Most lehet, hogy nem volt a szobába szivarfüst, de azért egy szobába dőlt el. Flek Zoltán utal arra, akit szintén nem lehet Fideszes elfogultsággal vádolni, hogy azért jobb lett volna több jelölt, jobb lett volna a nyilvános meghallgatás, jobb lett volna, ha a sajtó is kérdezhetett volna a jelöltekről, jobb lett volna, ha tudunk valamit, hogy mit gondolnak a jelöltek, mint ahogy jó lenne, hogyha tudnánk arról is, hogy most a következő héten új legfőbb ügyész kell választani. Ha a Fidesz visszaélt a többséggel, és olyan szabályokat állapított meg, ami neki kedvező, akkor most a jövő héten hogy fogják megválasztani az új legfőbb ügyészt? Ugyanúgy, ahogy az előzőt, akkor miben történt változás? Tehát nem más történik, hanem mások csinálják ugyanazt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjénél a parlamenti bizottság jelöl, és a parlamenti többség választja meg.
1: Ez a miben... több mint 100 jelentkező közül.
0: Rendben van, de miben fog ez különbözni attól, ahogy a Fidesz választott, úgyhogy nem tudtuk, hogy kik a jelentkezők. Én egyelőre háromról tudok, tehát a mai sajtó három jelentkezőt nevesített. Miért nincsenek ebbe a folyamatban benne a több csatornás jelölések? Ugyanez az alkotmánybíró jelölésnél. Szeptembertől kell választani 4 alkotmánybírót, novemberben egy 5-et.
1: Világos.
0: Ugye, hogyha Zonnevent Pállal együtt már 6 olyan alkotmánybíró lesz, akit a jelenlegi többség választ meg, és van 4 olyan, akit az ellenzékkel együtt választott meg a Fidesz, ugye akkor, amikor 2016-ban a Fidesznek nem volt 2/3 többsége, akkor már a 15 alkotmánybíróból 10 más nem fideszes alkotmánybíró lesz, de hogyha ebből a 10-ből 6 Tiszás lesz, akkor megint nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy az alkotmánybíróságnak valamiféle kontrollszerepe vagy tekintélye.
1: Megjegyzem, hogy Zonnevent Pálról nem lehet azt mondani, hogy ő Tiszás alkotmánybíró lenne.
0: Én nem is mondtam, sőt, én mondtam, hogy nem az, de én is azt mondtam, de ugyanúgy választották, és ugye az Amnesty International is szóvá tette, teljesen helyesen, az ő megválasztását is jobb lett volna máshogy.
1: Hadd térjek rá arra, hogy ugye a többség azt mondta az alkotmánybíróságon, hogy ugye a visszautasítás az azért egy értelmezhető döntés, mert hogy ugye az alkotmánybíróságnak tartalmilag nincsen jogosítványa, eljárásjogi érveket ugye nézhet, de abban viszont nem talált hibát, hogy hozták meg ezt a pár módosítást. Hadd kérdezzem már meg, hogy tulajdonképpen a módosítás lényege tekintetében 2 bíró, Polt Péter és Handó Tünde azt mondta, hogy viszont itt van egy olyan személyre szabott jogalkotás, ami norma alakot ölt, és ezt igazából az alkotmánybíróságnak ki kellett volna emelnie, e mentén kellett volna visszadobni az egész.
0: Ugye 4 indítvány volt, az egyiknél volt Polt Péter és Handó Tünde, aki ellenvélemény mondott, a köztársasági elnök elmozdításánál 5 alkotmánybíró volt, aki kisebbségi véleményt fogalmazott meg, és ők is azt mondták, hogy tartalmilag kellett volna vitatni. Ugye az alkotmánybíró kiválasztásnál is azért a Fidesznek a fő szempontja az volt, hogy ne legyenek túlzottan kritikusak a mindenkori kormány többséggel szemben, és ez jött le most az eredményekben, hogy 10 alkotmánybíró hát szorosan értelmezte a feladatát, amit egyébként ugye a 4. alaptörvény kiegészítés az alaptörvény S pontjába helyezett be, hogy csak így lehet vizsgálni az alkotmány alkotmánymódosításokat. Most mondhatta volna az alkotmánybíróság azt, hogy azért a fékek és ellensúlyok rendszere a hatalom kizárólagos birtoklásának a tilalma alapján ők esetleg vizsgálnak ilyen kérdéseket is. Ugye a Fidesz 4 beadványa összesen 160 oldal terjedelemben, gépelt oldal terjedelemben sorolta fel az érveit, az Alkotmánybíróság 80 nyomtatott oldal terjedelemben mondta el, hogy szerintük miért nincs hatáskörük. Tehát azért szeretném újra hangsúlyozni, hogy az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy ez alkotmányos, hanem azt mondta, hogy nincs hatáskörük.
1: Dacár annak, annyiban, amit a miniszterelnök ír a Facebookon, hogy...
0: Igen, tehát érdemben nem mondta azt, hogy ez így rendben volt, azt mondta, hogy ezt nem vizsgáljuk. Tartalmilag a miniszterelnöknek persze igaza van, mert ha valamit nem lehet megváltoztatni, és benne van az alkotmányban, akkor az alkotmányos. Csak hát látjuk azt, hogy ennek a döntésnek hosszú távon lehetnek nagyon negatív következményei. Ugye előttem itt Vona Gábor is arra utalt, szerintem helyesen, hogy azért ha lebontunk valamit, akkor jó, hogyha egy jobb épül helyére, mert jelenleg nem látjuk, hogy akár az alkotmánybíró választás, akár a köztársasági elnök választás módja, akár a független intézmények létrehozásának a módja, mennyivel lesz jobb, mint amit a Fidesz tett az előző időszakban. Ugye Sülyog Tamással szemben az volt az érv, hogy csak a Fidesznek volt a jelöltje, az ellenzékkel nem konzultáltak, ugyanez a kifogás Baka Andrással szemben is megfogalmazható. Tehát ugye a Fidesz most aratja le, amit 2011 óta vetett, de azért ne felejtsék el a Tisza döntéshozói, hogy előbb vagy utóbb ő nekik is le kell aratni azt, amit most elvetnek.
1: Szívesen kérdeztem volna arról, hogy a mandátum korlátozás, a 12 év és a miniszterelnöki 8 év, az mennyiben egyeztethető össze a választói szabad akarattal, de erre már nincs időnk.
0: Röviden válaszolok, nem egyeztethető össze.
1: Értem, meg vagyok lepve a válaszon, és azt szeretném, hogyha legközelebb erről is beszélnénk, kicsit bővebben. Köszönöm szépen, hogy itt
0: Én köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. február 20-ára. Ezen a napon az amerikai alkotmánybíróság semmissé tette Donald Trump vámjait. A bíróság döntése értelmében Trump kormánya túl tágan értelmezte az 1997-es veszélyhelyzeti gazdasági lépésekről szóló törvényt a vámok kivetésekor. És szintén 2026. február 20-án a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Rózsa Völgyi Gergő és Kis Balázs Attila a Fluffy and Me alapítói voltak, és a japán palacsintáról beszélgettek.
2: És elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Két különleges vendégem van, tegeződni fogunk, ezer éve ismerjük egymást, Rózsa Völgyi Gergő és Kis Balázs Attila, a Fluffy palacsinta cég tulajdonosa, alapítói és üzletvezetői. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy social media vagy közösségi média a sztárok, mert rengeteg film van rólatok fent a TikTokon, meg minden, és már nagyon-nagyon régóta szerettem volna, hogy gyertek el, és két dolog miatt vagytok híresek, egy, hogy nagyon finom, kettő, hogy iszonyúan sokat kell nálatok sorban állni, és azt nem, valahol ez ilyen visszás, nem? Vagy egy ilyen kettős dolog, hogy hát iszonyú sokan akarják enni a ti palacsintátokat, de közben meg nagyon sokan lehúznak azért, mert sokat kell érte sorban állni. Hát hogy van ez? Hogy élitek meg belül? Meséljetek erről.
3: Hát alapvetően, amikor elindult maga a Fluffy NBA, nyilván én számítottam arra, hogy ez nagyon fog szólni. Tudtam azt, hogy különleges, Insta kompatibilis, meg tudtam azt, hogy nagyon finom. Nyilván, amikor egy vállalkozás ember elindít, azért nem számít arra, hogy ez ilyen egy napon belül kinéve magát. Elindultunk mondjuk pénteken, szombattól láttuk azt, hogy ez vége. Hát kinőttük az éttermet, tehát sokkal nagyobbra nőttünk, mint az alapvető elképzeléseink. Nyilván, amikor kivettük ezt a helyet, akkor azt gondoltuk, hogy ez hú, hatalmas lesz, lehet, hogy túl nagy lesz, most már azt mondjuk, hogy igazából 20-szor ekkora étterem kéne, hogy elbírjuk ezt az ember.
2: Ez most komolyan 20-szor ekkora vagy?
3: Hát ahány ember jön hozzánk, minimum
2: 20-szor ekkora. Hány négyzetméteren szolgáltok most ki?
4: 80 négyzetméter az üzlethelyiség, abból 40-45 négyzetméter a vendégtér.
2: Mennyien estek egyszerre benne állatok?
4: Egyszerre úgy mondjuk, hogy 27 férőhely van, általában különben egyszerre, akik esznek, az olyan 30-40 fő. Úgyhogy a lépcsőn ülve.
3: Lépcsőn esznek, lépcsőn állva esznek.
2: Jó, kezdjük az elején. Most már tudom, hogy nagyon látom, hogy óriási siker vagytok, és nagyon sokat állnak sorban állatok. Hogy jött az ötlet? Összeültetek véletlenül egy évvel ezelőtt?
4: Az ötletről szerintem Gergő beszéljen be, ez az ő ötlete volt.
3: Hát a koncepciót, amelyet a Fafit ugye én találtam ki, de azt nagyon fontos elmondani, hogy Alati nélkül nem ment volna, hogy engem látnak általában nagyon sokan, ugye mindenki
2: Flaffit
3: velem azonosítja, de én mondom, Alati nélkül nem bírnék bevenni a falba egy szöget se. Tehát én az első lépését feladtam volna. Nekem a koncepció onnan jött igazából, amit mindenkinek mondunk. Én ugye kézlabdáztam, amikor először beszélgettünk még.
2: Itt voltál
3: nálunk. Kim voltam, amikor befejeztem a karrieremet, kim voltam Ausztráliában, kézlabdáztam ott a helyi bajnokságba. Utána kijutottam a klub VB-re, Egyiptomban mindegy, és amikor első alkalommal kimentem Sydneybe, akkor a elődöntőben meghúztam a lábamat. Tehát 15 éve kézilabdáztam, soha egy meccset nem hagytam ki, nem volt egy sérülésem se, és utaztam 30 km-t, aztán meghúztam a lábamat. Elkapott a gépszé, mondom, most elmegyek Sydneybe, aztán jól érzem magamat. És akkor már hazafelé mentem a szállásra, hát már nem voltam szomjas, és betévedtem egy ilyen palacsintázóba, full véletlen, állottak ilyen Fluffy palacsintát. Megettem, mondom, hát ez tök jó, igazából akkor még nem volt az első koncept, hazavök, ezt megcsinálom. Eltelt fél év, csináltam még a marketing cégemet, és éreztem azt, hogy zavart az egomat, hogy mindenki marketinges, mindenki TikTok szakember. Hát férfi vagyok, zavart az egomat, hogy amit csinálok, nem olyan különleges. És lett egy ügyfelem Debrecenbe, és ott az első videó, ami fellevott a platform, az egy ilyen étterem volt Belgiumban. És akkor ez volt a jelölt.
2: Ez a felhő
3: palacsinda. És akkor 3 hónapig otthon szenvedtem vele, TikTok, YouTube, ChatGPT, mondom, akkor én nagyon egyszerűen otthon megcsinálom házilag.
2: Tehát 3 hónapon keresztül kísérleteztél, hogy csinálsz egy ilyen nagyon finom, puha...
3: Egyedül. Utána Attinak elmeséltem, ült rajta kb. Egy hetet, kettőt.
2: Hogy találtad az Attilát?
3: Szomszédok voltunk, ahol laktam a Dunapestbe, ott a legtöbb fasoron szomszédok voltunk, ugye van ott ilyen wellness részek, ahol lakunk, szaunáztunk, sokat edzettünk együtt, meg ugye az egész sztori onnan jött, nem tudom, ezt elmondhatom el. Én a mai napig úgy hívom, hogy Jobbfólia, ez egy ilyen belső információ, volt egy ilyen fűtőfelújító cége, és egyszer tovább ajánlottam egy másik barátomnak, aki keresett, keresett ilyen divatfóliát az ablakára, és egy éven át minden nap kávéztam nára, mire rájöttem arra, hogy ő nem ablakfóliát árul, hanem fűtőfóliát árul, és innen jött a barátság.
2: Minden nap odajátozzák, és nem
3: snowboardoztunk, és akkor megkerestem őt, mert tudtam, amiben nekem hiányosságaim vannak.
2: És azt mondtad erős. Neki, hogy van ez a nagy palacsinta, ami egy felhő palacsinta, csináljunk belőle egy üzletet. Ezt mondtad neki?
3: Lényegében igen.
2: És erre mit válaszoltál?
4: Igazából én kockás füzeteztem egy darabig, hogy jön neki matekbe, mert a Gergő nagyon jó marketingben, ezt pontosan tudtam, hogy TikTokban, hogyha azt mondja, hogy valamit jól tud marketingelni, akkor az működni fog. Én meg a számokban vagyok, meg a tárgyalásban, üzleti életben nem tartom magam olyan buta gyereknek, és egy hónapig szerintem nagyjából kockás füzet, hogy mennyire éri meg. Kiszámoltam befektetési részek, mennyibe lenne az étteremnek a kialakítása, mekkora étterem kére, hogy néz neki, akkor jött az ötlet, hogy jó, akkor adjunk neki, de kezdjünk egy 20 négyzetméteres üzlettel, mert egy olyan dolgot hozunk, ami fogalmunk sincs, hogy az embereket
2: nem érdekelni fogja,
4: bárki ide be fog-e hozzánk jönni, és hát végül mit tudom, több mint 2 hónapon keresztül minden nap a városba, a Gergő rollerrel, biciklivel sétálva lefölmentünk, kopogtattunk, üzlethelyiséget kerestünk, annyi helyen belefutottunk abba, hogy oké, megállapodtunk, hát végül kiadtuk pástak. 4-szer szívtuk így meg.
2: Ne viccelj már! És ez ennyire nehéz.
4: Nagyon-nagyon nehéz
3: most
4: volt.
3: Most már azt mondom, könnyebb, most lesz majd egy másik egységünk, de ez még titkos. Az kb. Egy hét volt, de az első Fluffy-t megtalálni. Szerintem 2 hónapig bicikliztem, lájmoztam, rollereztem, megállapodtunk, már lájtuk volna, még kiadt az oroszoknak, tehát nagyon sok
4: volt ott minden, minket. Hogy másfél éve nem vették ki.
2: Mi volt a koncepció? Hova szeretnétek?
4: Az volt a koncepció, hogy belváros, sétáló utca, és legyen hozzá terasz. És akkor végül a Kazinci utcát találtuk meg, de itt is olyan 80 négyzetméteres üzlethelyiség lett, szóval 4-szer
2: akkor. Terasz
4: sajnos nem, mivel újítják az utcát, meg a szállodák miatt, meg egyebek, terasz nem lett, 80 négyzetméter lett, amit egy nap alatt nőttünk ki, és sokan kérdezik, hogy miért nem növekedtünk.
2: Tényleg egy nap az egy nap? A Gergő is említette, hogy megint adatok mindenki, és szombaton főbólt.
4: Őszinte leszek, úgy terveztük az egészet, én az üzleti tervet úgy raktam össze, hogyha napi 35 vendégünk van, akkor nagyjából úgy dullásak leszünk, és nem lesz rossz. Az első naptól kezdve több mint 300 ember szolgálunk ki minden nap.
2: Ez egy csoda. Tehát, hogy tízszer annyi vendég van, mint amivel számolsz.
3: Sokkal többen, ha mindenki eljönne hozzánk.
4: Azon mindenki be tudna jönni hozzánk, igen.
2: Oké, kezdjük az, hogy gratulálok.
4: Köszönjük
2: szépen. Mert szerintem ez inspiráló, és azért beszélgetünk, hogy erről halljanak az emberek, mert ez fantasztikus munkát, vagy maga a koncepció zseniális, meg ahogy megvalósítottátok, mert akkor tulajdonképpen szeretik az emberek.
4: Abszolút. Abszolút.
3: És fontos elmondani, nulla.
2: Azért szeretik, mert finom?
3: Tapasztalattal csináltuk ezt.
2: De most komolyan, azért szeretik, mert finom, vagy meg különleges?
3: Mind a kettő.
4: Szerintem mind a kettő. Értelemszerűen nincs olyan étel, ami mindenkinek ízlik. Van a 100-ból 2-3 ember azt mondja, hogy neki ez nem ízlik. De ez teljesen természetes. Én is minden éve megkóstolom a sushit, de utálom. És minden évben rájövök, hogy hát nem ízlik, de megpróbálom.
3: Miért a macsa? Hát én nem próbáltam rá a macsára. Négyszer kimoltunk Tokióba.
2: Akkor a trend, mindenki macsa teát ízik.
3: Kimoltunk Tokióba, amikor megjelentek az első hasonló éttermek, akkor adott egy lökést, akkor még egy lapáttal ráteszünk, kimentünk Tokióba egy szakemberhez tovább képezni magunkat, új dolgokat tanultunk, és én is annyiszor láttam ezt a macsát, mondom, hogy elmiszem el Japánban a hazája, akkor most én is rápróbálok. Négy helyen ittam meg a macsát, a legkülönlegesebb helyeken, de egyszerűen
4: én már tudom, rögtem, hogy szeret magadat.
2: Jó, vissza rátok. Megnyitottatok, rögtön az első naptól dübörög, elint nyomod a marketinget, ugye láttam, én is onnan tudom, hogy megnéztem a TikTokon, nem azért, mert téged követlek, hanem mert hogy rengeteg külsős ember dobta fel, hogy mindenki azzal kezdi. Fel van hype-olva, próbáljuk ki, és mindenki pozitív értékelést ad, de közben meg egy csomószor lehúznak titeket a social médián. Miért?
3: Én azt elfogadom, hogy nem vagyok sok embernek szimpatikus, hogy nekem van egy stílusom, gyorsan beszélek, néha rosszul beszélek, ezt én mind elfogadom, mert emberek...
2: Hadarsz, racsolsz, és nem artikulálsz, igen. Ez egy kifejezetten hasznos dolog a rádióban, azt tudod, ugye? Tehát, hogy sokat segített a kollégáknak ezt.
3: De én tisztában vagyok ezen saját hibáim, én erről soha nem hazudtam senkinek, de én például, akár a legrosszabb az volt, lehet, most kicsit hosszabban fogok válaszolni, hogy rengeteg olyan komment jött nekünk, hogy a saját honfitársaim kívántak a mi bukásainkat. Tehát nem tudom, én ismerlek téged 3 éve, ha mondjuk nem rádiózol 5 év múlva, lesz egy, nem tudom én, egy tapétaboltod, én neked azt kívánnám, hogy András, hajrá, sok sikert, legyen minél jobb árud, több embert tegyél boldogra, tehát én neked eszembe nem jutott rosszat kívánni csődőbe. Itt az első naptól kezdve
2: ez a
3: teli volt, csődörünk be, egy hónap megyünk csődbe, dubai csoki hype lesz belőle, a külföldiek mindent el lehet adni, és ahogy látták azt, hogy ez mekkora hype van belőle, akkor mindig jött egy új dolog. Kazinc utcával eladni könnyű mindent, akkor hát a Pesten a turisták megvesztek mindenféle dolgot. Tehát mindig kitáltak valamit, amiről azt gondoltak, hogy be fog csődőbe.
2: De nem úgy kéne gondolkodnotok, akkor viszont most hagyj adjak tanácsot, hogy miután az eredmények ilyenek, meg napi nem tudom hány száz vendég van, a sikert nem kell magyarázni. Ez olyan, mint az olimpiai aranyérem. Ezt nem kell magyarázni. Tehát tök mindegy, ki mit ír negatív dolgot. Ez miután siker, innentől kezdve csak az a kérdés, hogy mikor nyitjátok a második, harmadik, a Békés Csabai, a Szombathelyi, meg a Debreceni üzletet. Ez lenne a logikus kérdés?
3: Csak próbáljuk az embereket felkészíteni arra, hogy aki hozzánk jön, az mit fog várni. Tehát például a negatív kommentelik 90%-a, sokat kell várni, pici hely. Én előbb mondtam neked, szerintem a fagyasztott, legolcsóbb pizzát árulnánk, ami 400-szor margin lenne, sokkal jobban állnánk Google értékelésbe, mint most. Mert ilyen például nem tudták azt, hogy mi az a fejlő palacsinta, mint ízben, hogyan néz ki. Uh-huh. És mindenki azt, hogy sokat kell várni. Hát, ahogy mondtam,
2: mennyit kell várni?
3: Külön ember fogadtunk arra szombaton, hogy menedzselje az ajtót, mert ha nem áll ott valaki, akkor annyi ember jön be, pedig ki van téve az ajtóra, 40 papír az ajtó előtt várakoz, kérlek, nem veszünk föl rendelést. Hát amikor be kell zárni az ajtót kulcsra, mert különben nem tudsz mozogni az étterembe. Ott állunk hétvégén, hogy légy szíves, kim várja, bejöhet 8 ember, le tudsz ülni, mert különben tömeg
2: nyomor van. Ez a beszélgetés, ugye reggel van, 12-kor nyittok délbe. Ha most oda mennék 12-kor, akkor már nem az ajtóhoz állnék, hanem a sor végére, ugye?
3: 100%.
4: Hétköznap nem olyan sok ember állna előtted, maximum szerintem ilyen 10-10 pár ember körülbelül.
2: Akkor a nyitásra be is tudnék menni.
4: Nyitáskor nagyjából be tudná enni, ez ilyen déltől. Hétköznap azt mondom, hogy ilyen 30-40 perc alatt teljesíted a várakozási idővel, palacsintád lesz és eszel. Ott is vannak olyan idők, amikor földúzod egy órára, mert amikor vége a sulinak, munkaidőnek ilyen 4 akkor... órától, akkor már indulnak jobban. Hétvégén az átlag várakozás a másfél óra, és akkor az duzzad kettő-kettő is félre.
2: De milyen hosszú a sor?
4: Hát általában különben azt kell nézni, hogy nálunk, ahogy a mi éttermünk van a Kazinczy utcában, onnan mellettünk van egy ilyen gyroszos rész, az körülbelül adjan 30-40 méterre van általában ott szokott az ő ajtajába állni a sor vége, és ügyes is a gyroszos, mert időközönként ingyen húst ad nekik, hogy megkóstolják, és akkor páran átmennek hozzájuk enni.
2: Mert megeszik a gyroszosra, visszaállnak ide a sorba.
4: Így van, így van. És tök érdekes, hogy nagyon-nagyon sokan tényleg, és végig próbálatosan mondjuk, hogy mennyi a várakozási idő, és az emberek többsége azt mondja, nem baj, ezért jöttem, megvárom. És tényleg a Gergőnek a negatív, amit te is mondod, hogy a pozitív oldalt kell megfogni. Csak Gergő, kedves barátom, drága testvérem, ő mindig úgy érzi, hogy ilyen személyes sértésnek érzés nagyon magára veszi azt, hogyha valaki huszadjára se érti meg, és azt mondja, hogy sokat kell várni, pedig
2: van,
4: beszélünk.
2: Mert szívetek, lelketeket beletettétek.
4: Ez így van.
2: Hiszen nem és az árakról nem beszélhetünk, mert ugye az reklám lenne, de hogy itt nem több 100 000 forintos termékről van szó, éjjel-nappal dolgoztok, és mégis negatív kommentet. De miért veszed a szívedre?
3: Hát egyrészt ugye önerőből tettük össze, arra büszkék vagyunk, semmilyen támogatás nélkül, mindent beletettünk, tehát semmi szülő nem volt benne, erre büszkék vagyunk. Azért veszem magamra, mert én az igazságtalanságot egyszerűen nekem nagyon nehéz feldolgoznom. Most mondok erre még egy példát a negatív kommentre. Volt egy kedves, hogy előtt egy egycsillagos értékelés, mert sokat kellett várni, meg azon a Budapesten rossz idő volt, hogy hidegbe kellett neki átugálnia. Megkeresem a kedves hölgyet privátba, életemben ilyen szép levelet nem írtam se a feleségemnek, se anyukámnak, hogy kedves XY, Gergő vagyok, privátba szeret, olyan szépen megfogalmaztam, hogy szerintem a magyar találom látná, kitüntetne érte. Elolvastam, eltelt egy perc, jött még egy egyes értékelés. A barátja adott egy egyes értékelést azért, mert a kedves párját megkérdeztem azért, hogy kedves
4: XY. Nem fogadtad el a kritikát.
3: Miért érdemel a Fluffy egyest, mert az a hideg volt az utcán.
4: Tényleg azt meg, úgy kérdeztem meg, hogy konkrétan az étterem miért tehet arról, hogy hideg volt kint, hogy legyen kedves elmondani. És ez miatt nem írta le a párja már azt az értékelésbe, hogy mit mondott, hanem azt, hogy nem fogadta el a kritikát. Meg azt, hogy azért kapunk egyest, hogy kilukadt a biciklim kereke az étterem előtt.
2: Na jó, Örültek mindig vannak. Egyébként nagyon fontos szabály a médiában, hogy kommenteket sosem olvasunk, mert akkor az ember beleőrül. Már hetek óta, vagy talán hónapok óta látom nálad, hogy mondjátok mind a ketten, hogy kapunk ajánlatokat franchise-ra. Ti akartok, vagy mások szeretnének? Akartok-e hálózatot bővíteni? Mi ez a kapcsolatban?
4: Ezzel azt kell
2: terv a fejetekben.
4: Azt kell tudni, hogy az elején mi a Gergő úgy terveztük, hogy lesz saját 3 éttermünk, és Budapestre terveztük, hogy ezt megcsináljuk, és nem gondoltuk, hogy ebből egyáltalán bármi lesz. Uh-huh. Akkor azért raktuk fel a weboldalra és a franchise aloldalt, mert hogy milyen menő is tök jól néz ki, és hogy ezzel ilyen kitűnünk a tömegből. Hát nagyjából úgy nézett ki, hogy 2 hét után napi 5-7 franchise jelentkező jött, most már több mint 300 van, és mivel láttuk, hogy emberkapacitás miatt nem találunk dolgozókat, és nekünk fizikailag lehetetlen még éttermet nyitnunk, mert nem tudunk ott lenni, ezzel eldöntöttük, hogy akkor legyenek franchise éttermek, és elkezdtük tárgyalni a franchise partnerekkel. Találtunk rengeteg jót különben, de sajnos nagyon sok olyat, akinek kicsit elrugaszkodott elképzelései voltak.
2: Kókler?
4: Meg az, hogy most van egy franchise szerződésünk, amit összeraktunk, és akkor ír egy kétoldalas változatot, hogy ő mind változtatna rajta, és így mondtam, hogy barátom, nem, ez a franchise szerződés, tudunk együtt dolgozni, tudunk, ha nem, nem. És ilyen olyan érdekes történetek vannak, erről könyvet lehetne írni, és utána úgy döntöttük, Pesten például volt, hogy 2 partnerrel meg, úgy volt, hogy megegyezünk, és akkor nyitott egy-két konkurencia, mert megszerezték tőlünk az alapanyagot, ez teljesen más téma, de nyitott 2 konkurencia, és megijedtek tőle, hogy azokkal mi lesz, hogy akkor elindulnak. És hiába mondtuk azt, hogy burgerezőben is van 304 millió, mégis ez a
2: Smash Burgerből, most már minden sarkon van egy Smash Burgeres.
4: És hogy mi voltunk az első, mi találtuk, a Gergő találta ki, mi indítottuk el, ez egy olyan koncepció, amiben nagyon...
2: Tehát ez az originál Magyarországon. De ez tök menő.
4: Abszolút, és utána, amikor ez az egész elindult, mi nekünk az volt a reakciónk rá, hogy jött a konkurencia, jó, repülőjegy újra Tokió, fejlődünk, tanulunk és csináljuk. 30% bevétel növekedésünk lett a következő hónaptól már rögtön újra. És mondtuk, hogy oké, ha nem akarjátok semmi gond Budapestet, csak mi visszük innentől kezdve, mi nyitunk majd még 2 éttermet Budapesten, ezt mi meg fogjuk csinálni. A vidékiekre tárgyalunk, van már 2 szerződésünk, folyamatosan haladunk előre, de elkapkodni se akarjuk, mert nagyjából az életünk munkája. Tényleg olyan dolgot raktunk össze, amiben mi is folyamatosan tanulunk, és nem akarunk óriási léptékkel belemenni, mert abban meg óriási bukó lehet.
3: A Fluffy Army Kft. 7 hónapos, tehát ez a hatalmas sikert, hogy elmond 7 hónap alatt mennyi mindent értünk el, mi van a cégnek a nagyképpen fogalmazó tulajdonában, van már elutalványunk, ér oda étterem, és nem akarunk tényleg két pad közé a földre esni. Tehát próbálok olyan...
2: Két cég közé a pad alá esni.
3: Köszönöm szépen, ezt akartam megfogalmazni. Tehát inkább annak látjuk olyan, hogy ez a 2 franchise induljon el vidéken, azokat menedzserem, én a lehető legjobb marketinget, támogatást adjam. Nincs senki, aki elmondja, hogyan kell franchise marketingelni. Bele kell tanulnom, aztán amikor ez a 2 jól megy, utána azt mondom, lehet gyorsabb mértékben növekedni.
2: Minden nap dolgoztok? Minden nap benn vagytok a palacsintázótokban?
3: Majdnem minden nap nyitásra.
4: Én minden nap benn vagyok, mert igaz az éttermeket én csinálom, és én irányítom a dolgokat. Gergő, hogyha nincsen, akkor az irodában vagy otthon vágja a videókat és ötletel, valami elképesztő ötletei vannak állandóan, nem tudom, hogyan jut az eszébe mindig ilyen ennyi hülyeség, mert ez valami brutális, és az emberek szinte eszik, iszták a szavát, ez hihetetlen.
2: Jó, azt mondtátok, fejlődjünk, irány Japán, nézzük meg, hogy csináljak, visszarepülünk, megváltoztattunk valamit, és óriási siker lett. Mi lett ez az új dolog, ami miatt kimentetek Japánba és visszahoztátok?
3: Hát alapvetően másodjára voltunk kint, hát találtunk egy új szakembert, aki nagyon híres ebbe az egész témába, és szerettünk volna tőle, igazából nála nem voltunk még, és úgy voltunk vele, már pici apróságot tudunk tanulni, akkor már megérte.
2: És kimentetek ketten?
3: Kimentünk ketten, és 8 ilyen palacsintázó, vagy 6 palacsintázó, amely mentünk el.
4: Előtte nem tudtunk sajnos ezeket megnézni.
3: És bementek a palacsintázóba, és teszteltük, hogyan csinálják, sok hozzá teszem mindegyik.
2: Elmondták? Nem azt mondták, hogy ez egy know-how? Ugye itt szoktuk
3: mondani, hogy know-how. Fizettünk érte, ugye kétszer is a szakembernek fizettünk, akinél voltunk, ahol meg ugye bementünk, mint vendég, onnan meg azt láttuk, hogy ők mit csinálnak, hogyan keveri föl a habot.
2: Tehát azért bementetek enni, hogy ellessétek, hogy hogyan csinálják.
3: 8 helyen voltunk, vagy 6 helyen voltunk.
4: Egy-két praktikát, egy-két ötletet, bár az is vicces különben, hogy rögtön, mikor megláttak minket, sajnos ebbe a pulcsiba voltunk, mert így közlekedünk legtöbb részt, és rögtön ránk kerestek TikTokon mindenhol, és mondták, hogy úristen, ez mennyire durva, hogy nektek, hogy tényleg ilyen van, és milyen sokkal szebb, mint amit ők ott bárhol csinálnak. Valami elképesztő.
2: Lehet mondani, mi a trükk, hogy mitől ilyen szép nagy?
4: Nem.
2: Ez amit a téliszlámi sosem tudjuk meg. Finom, de nem tudjuk meg a
4: receptet. Azt kell tudni különben, hogy itt máshol is kapható már ilyen, csak hogy a szuflé palacsintát annyira nem azonosítják jól, mert a szuflének pont az a lényege, mert a többi helyen, ahol most elkezdtek konkurenciába csinálni, ott leginkább piskotát csinálnak. Magas lesz, de ilyen keményes és piskotás. Finom, de nem az, aminek a szuflére kell lennie, hogy a belseje ilyen rugalmas, habos, babos. Ez az, amit mi még egyedül meg tudunk csinálni, hála Istennek.
2: Marshmallow, nem? Vagy hogy szokta ez magyarul, most nem tudom hirtelen, olyan, mint a
4: májvacukor?
2: Májvacukor, igen.
4: Valami hasonló.
2: Valami hasonló belülről. Csak... Mennyit lehet elmondani a receptről?
4: Semennyit.
2: Ne vicceljetek, bár a rádióban vagyunk.
3: Kell hozzá tojás.
4: Ezt tudnod kell különben.
2: Valamennyit mondjatok
4: az elején, mikor Gergő nagyon sokat próbálkozott vele, utána együtt több mint 200-szor álltunk neki megpróbálni sütni. Mentünk a világba mindenfelé, próbáltuk ellesni Gergő bekiretet.
2: Mi az, Marokkóba. A mentünk mindenfelé segítsen? Ez külföld?
4: Külföldre mindenfelé.
3: Londonban, Marokkó,
4: Tokió, mindenre. Próbálkoztunk, a konyhára bekiretet. Több mint 200 a feleségem már kiutált minket, mondta, hogy ide többet ne gyertek, mert mindig takarított utánunk. És mikor nagy nehezen megszereztük
2: tojás,
4: a receptet...
2: Tojás, liszt, vaníliás cukor, nem tudom mi, élesztő, nem tudom mi kell hozzá. Kevertétek.
4: Nagyon össze-vissza, és mikor nagy
2: nehezen... Hanyadik próbálkozásra lett ez ilyen jó?
4: Igazából azt kell tudni, mikor megtudtuk a receptet, akkor rájöttünk, hogy annyi közünk volt hozzá, hogy kell hozzá tojás. Bármi, amit láttunk az interneten, TikTokon, YouTube-on, bármi, semmi közben nem volt hozzá. És utána megvan az étteremben is az élettörténetünk táblá, hogy hajlott, fejlődtünk, ott van egy fénykép rólunk, valami iszonyatosan csúnyákat csináltuk, valami iszonyatosan csúnyákat.
2: Gratulálok, hogy addig nyomtátok, amíg nem lett olyan finom, amilyen. Van-e olyan, aki azért megy, hogy ellesi, hogy hogyan csináljátok?
3: Persze, rengetegen le akarják videózni.
4: Rengetegen.
3: Meg folyamat
2: tök jó, de meg nem az, kérdezi. De nektek minden videó menő, az minden, egyébként a negatív reklám is reklám, nem?
4: Abszolút, bár azért volt olyan, aki konkurencia jött, és láttuk, hogy azért videózza a gépet, hogy mikor kell indítani, hogyan kell indítani, milyen hőfok, akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, lehet egy kicsikét az ajtón kívülről kéne ezt megpróbálni, és mondta, hogy vásárolt nálunk, azért hát mondtam, hogy rendben, csak az a telefont kérlek, ragd le, mert tudom, hogy a gépet azért videózod, mert szeretnéd tudni, és pont akkor nyitottak, amikor nekünk voltak, mi azért széleszembe pisiltünk, volt egy-két érdekes dolgot a történetünkbe. Törölték az adószámunkat teljesen véletlenül. Pont akkor nyitott a konkurencia egy éttermet, szóval...
2: Hány konkurencia van most Budapesten?
3: Nem számítjuk konkurenciának őket, jobbak vagyunk mi, jobbak
2: rendeletünk. Megkosoltátok? Elmentetek?
3: Megkosoltátok, persze.
2: Ebbe a pulóverbe mentetek
3: el? Nem megyünk be.
2: Nem megyünk.
3: Főhasználják marketingre, feküdtünk egy embert, tehát ilyen hülyek nem vagyunk.
4: Gergő mondta, hogy nehogy bemerje később bármelyikbe menni, mert hogy főhasználják marketingre.
2: Akkor bementél civilbe?
3: Nem mi mentünk be.
4: Beküldtünk, és akkor
2: elhozták.
3: Persze.
2: És megkóstoltátok, és összeröhögtetek.
3: Nem, semmi rosszat nem mondtunk hozzá.
2: Nem mondtatok?
3: Semmit. Nekem eszembe nem jutna például azért adni egyes értékelést, mert én nekem jobb helyen van, vagy más helyen van. Megkóstoltuk, mi azt gondoljuk, hogy miénk sokkal finomabb, jobban néz ki, de egyébként azt kell mondanom, amiben lettünk, az egyáltalán nem volt rossz, tehát simán meg lehet enni.
2: Ott is sorban álltak?
4: Dehogyis. Még ott sem, az egyiket tőlünk 50 méterre nyitották teljesen cselesen. Még a sor végén állunk, majdnem az ő ajtajukba áll, de...
3: És ott is 30 percet kell várni.
4: És ott is amúgy kell sok várni, mert hogy frissen készítik, de kell. Ott egy ember dolgozik.
2: Tehát nagyon megrendelek, eleve azért kell várni, tehát ha most nem állna senki az ajtóba, és bemennék és rendelnék tőletek, mondjuk egy ilyen tipikus gyerek biztos pisztáciásat akar, meg
3: 25
2: ugye,
3: perc. Imi,
2: akkor 25 frissen, perc kapom
4: frissen
2: meg.
4: Kell mindig keverni a tésztát és sütni. Azért lehet az, hogy valahogy gyorsabban, bár nem kapom meg gyorsabban, mert nálunk nem az van, hogy bejön egy ember, és elkezdjük a tojást szétszedni, keverni és sütni, hanem a keverőgép az reggeltől estig megy, mert annyian vannak, hogy annak folyamatosan mennie kell.
2: Bocsánat, a naív kérdésért nem lenne jó, ha már most valaki reggel héttől már bekeverne egy csomót?
3: De jó lenne.
4: Baj, hogy ennek a tésztának 3-5 percet állhat keverés után, is már sütni kell. Szóval...
2: Magyarul, mert akkor az lenne a logikus, szétesik. Ez nem olyan, mint a sült kolbász, nem. Hogy reggel kisütök 200 darabot, bizony. És majd eladom, hanem tulajdonképpen ez azért néz ki így, és ezért ilyen finom, és az az egésznek a trükkje, hogy ha törik, ha szakad, akkor is frissen sül, és akkor kezded el csinálni, amikor én megér.
4: Reggel boldogan a tészt, palacsintatésztákat, egyébeket bekeverünk nagyon sokat, de sajnos a szuflénak a tésztája az olyan, hogy az reggeltől estig megy a keverőgép, és annak frisse. Az miután elkészült a hab, és benne van a tába, maximum 5 percen belül a sütőn már fönn kell lenni, és rajta kell lenni a fedőnek, meg különben, hogyha tovább hagyod, akkor utána szétesik.
2: Mikor nyitjátok a következő üzletet?
3: Május 1-én nyílik Győrbe.
2: Itt Budapesten?
4: Bízunk benne, hogy június, mi úgy tervezzük, hogy szeretnénk még időbe, de hogy a legkésőbb az van tervve, hogy a Fluffy születésnapján, a július 6-án a legkésőbb szeretnénk megnyitni a következő Budapesten.
2: Az az egyéves évforduló.
4: Így van. Uh-huh.
2: Ha lehetne üzenni fiatal vállalkozóknak, vagy bárkinek, aki szeretne bármilyen vállalkozásba kezdeni, akkor mit üzennétek neki, mitől ne rettenjen meg, vagy milyen jó tanácsotok van neki?
4: Én biztos az első, és azt mondom, hogy jó üzlettársat találjon magának, mert most már rájöttem, én vállalkozást vittem egyedül, és nem tartom magam buta gyereknek, de vannak hiányosságaim, és pontosan tudom, hogy abban, hogyha egy olyan ember talál az ember, mint például én a Gergőt, vagy a Gergő engem, akkor nagyon ki tudja emelni azt, amiben hiányosság van. A másik az, hogy tényleg ne add föl. Ha most kérdezték tőlem múltkai videóban, hogy újra kezdeném-e, nem kezdeném újra. Amit most tudok, hogy milyen siker lett, de hogy mennyi szenvedéssel járt, nem kezdeném újra, mert elképesztő, ahogyan fizikálisan lerobbantam meg egyebek, de az, hogyha valamitbe belefog valaki, akkor ne adja föl, mert igazából egy elrontott idő lesz, hogyha fél után abba hagyja. Bármit sikerre lehet vinni, csak kitartónak kell lenni hozzá.
2: Gergő?
3: Fú, az egy összetett kérdés, és ezt meg kellene vászlanom egy percbe. Hát igazából én azt mondanám, hogy tűzön vizen át vigyált a gondolatát, és nagyon sok olyan dolgot meg lehet oldani kreativitásra, kitartással, amihez lehet nagyon sok pénz kell. Én mindig azt mondom, hogy mindent el tudnék adni, az utolsó csempét is, mert azért meg kreatív vagyok, meg szorgalmas, meg a tanulás iránti vágy. Én ezt fogalmaznám meg soha nem lesz az, hogy tökéletes, meg hogy teljesen kész fel, az ember kezdje el, aztán majd beletanuljon a napközben a szakmába.
2: Abszolút.
3: Mi is nulla vendéglátás tapasztalattal, most már azt mondom, 3 éttermünk van Budapesten, és folyamatosan tanuljuk az új dolgokat.
2: Ebben 3 van?
3: Be 3 van.
2: Nektek?
3: Hát van a Fluffy-ba, a Kazinci utcába, ugye nyílik Győrbe, meg lesz majd egy titkos projektünk is.
2: Ja, jó.
4: Most jövő hét szombaton nyílik egy titkos projektünk.
2: Jövő hét... Hát ne viccet, már itt vagyok a médiában, mondjatok már erről valamit. Hát mi a titkos projekt?
4: Szintén egy japán desszert, egy speciális japán desszert. Azért is mentünk ki többek között a szuflét tovább tanulni, meg ezt megnézni, és ez jövő hét szombaton nyílik majd a Bajcsi közben. Az is egy nagyon jó dolog lesz.
3: Háttértámogatók vagyunk.
2: Jó, rendben, akkor lehet, hogyha az is bejön, és az is nagy durranás lesz, akkor meghívlak titeket.
3: A TikTokon látni fogod.
2: A TikTokon látni
4: és
2: fogom, jó.
4: Igazából még az, hogy tényleg, amit a Gergő mondott, hogy rengeteget tanulni, például a Gergő, ahogyan összerakta a marketingünket, soha nem gondolta volna, hogy ekkorát lehet belőle csinálni. Nálunk is például én is a franchise-al, soha nem dolgoztam franchise-al, nagyjából szerintem 4 hétig csak azt tanultam YouTube-on mindenhol, hogy működik egy franchise házat, hogy kell franchise kézikönyvet csinálni, és 127 oldalas kézikönyvet összeraktam, de hogy hogyan, meg mint, ez ilyen, csak tanulni.
2: Hát először is kitartás nektek, a második pedig még egyszer gratulálok ez a sikerhez, és szerintem minden étterem irigyli azt, hogyha előtte olyan sor áll, hogy órákat kell várni, mert ez azt jelenti, hogy ha tök mindegy, hogy hány csillagot ad, ha sorban áll és szeretné megkóstolni, az a ti sikeretek, hogy sorban áll és szeretné megkóstolni, ez a lényeg, nem?
3: Egyetértek, csak Magyarországon annak nem volt kultúrája valamilyen sorba kell állni. Tegnap voltunk egy menüzőbe például, mi is 30 percet vártunk egy olyan menüre, ami hús volt és krumpliba, berakod olajba, szoszival.
4: És
3: más kapott, ez egy más étterem. Visszatérve, a másik, amit kérdeztél, mit üzennék a vállalkozóknak, van egy saját mondatom, hogy én mindent meg tudnék tanulni, kivéve beszélni.
2: Nem baj, ezért mondtam, hogy jó lesz itt rádióban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Rózsa Völgyi Gergő és Kis Balázs Attila, és gratulálok még egyszer a sikeretekhez, és hogyha az is nagy siker lesz a meglepetés, desszert, akkor arról is fogunk még beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző, és maradunk 2026. február 20-án. Ezen a napon hivatalosan is bejelentették, hogy Magyar Péter lesz a Tisza párt miniszterelnök jelöltje az áprilisi választásokon. A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangulag döntött így. És szintén 2026. február 20-án a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége Várai Domonkos zongora művész zeneszerző, és édesapja Várai Péter Gordonka művész volt, és arról beszélgettek, hogy Domonkos már egy évesen szívesen játszott a zongorával, 14 évesen pedig elismert zongorista lett.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja következő adása, és ugye a műsorunk címe a Tehetség útja, és hát úgy döntöttem, hogy akkor nézzünk meg egy tehetség útját, és a következő beszélgetés egy ilyen esetet fog, egy ilyen fiatalt fog bemutatni, és hát azért is mondom, hogy igazán tehetség útjáról beszélhetünk az esetében, hiszen mondhatjuk azt is, hogy determinálva volt arra, hogy ott alkosson és abban, amiben. De hogy pontosan kiről is van szó, és miről fogunk beszélgetni, abban lesznek segítségem a vendégeim, hiszen itt üdvözölhetem a stúdióba Várai Domonkost, és édesapját Várai Pétert üdvözlöm önt, és üdvözöllek téged.
3: Szervusz, és szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Hát aki nem ismerné Domonkost, annak érdemes tudni, hogy egy igazi ifjú magyar zongora művész és zeneszerző, ami szerintem kuriózum, és ha jók az információm, akkor 14 éves vagy, a múltat pedig valahol a szerző, ami szerintem kuriózum, és ha jók az információm, akkor 14 éves vagy.

0: dúdolgattam, vagy játszogattam, amire nem emlékszem. De hát pontosan nem tudom, hogy mióta emlékszem rá, de azért már vannak ilyen régi emlékek.
1: Abba viszont biztos vannak emlékeid, hogyha minden igaz, akkor ugye édesapád Gordonnak a művészként tevékenykedik, hogy amikor hangszert választottál, akkor mi volt az, ami alapján te kiválasztottad, ami a számodra kedves hangszert?
0: Hát otthon volt ugye, egy zongoránk, és igazából csak úgy történt az egész, hogy
1: unatkoztál, és elkezdtél
0: hát
1: játszani.
0: Igen, elkezdtem fegyverészni, és akkor utána így kialakult, hogy tehát megtetszett, vagy gondolom, mert nem emlékszem, de és akkor anyukám zongoratlanál, és ő kezdett el először így tanítani kisebb darabokat, és akkor utána mentem zeneiskolába, meg a többi.
1: Ahol így adja magát, hogy a gyerek ugyanabban az ágazatban tevékenykedik, ahol a szülők, mindig felmerül a kérdés, hogy a szülő mikor látja meg, vagy érzi azt, hogy jé, az én gyerekem is ezzel fog foglalkozni.
2: Őszintén szóval az önmagában öröm volt nekünk, hogy ahogy elkezdett járni Domi, még albérletben laktunk Budán, tehát ahogy ugye fölkapaszkodik a zongorához, az rögtön hangukat ad ki, az izgalmas, hogy jön egy visszacsatolás, hogyha kis érzéke van hozzá, akkor rögtön megtapasztalja azt, hogy amint magasabb billentyűket játszik, akkor az magasabban szól, és elég hamar rá érzett az ízére. Egyébként ezt minden szülőnek tudom javasolni otthonra, hogyha van egy régi zongora, hogy ne adják el, jó az, hogy ott van, rengeteget tud jelenteni a gyerekeknek. Tehát igazából nem akartuk mi, hogy Domi zenész legyen, különösen így 3-4 éves korában, de mindig nagyon sok időt töltött, és azóta is sok időt tölt a hangszernél, úgyhogy nagyon az érdeklődés kezdetektől megvolt.
1: És akkor jól gondolom, hogy az, hogy ő milyen zenével találkozott, az is adta magát, mert otthon is a szülők gyakorolnak, és az, hogy a klasszikus zenevilágában otthonosan mozog a gyerek, az innen is jöhetett?
2: Igen, hát a szakmánkból kifolyólag is állandóan hallgattunk zenét, állandóan gyakoroltam én is zenekari állásokat, feleségem kíséreteket, szólóestekre, hogyha készült, és az nagyon aranyos volt, hogy a stíluskorszakokat nagyon hamar felismertett. Tehát tényleg van olyan 2 éves, ja, nagyon hamar elkezdett beszélni Domi, már 9-10 hónapos korában gyakorlatilag kerekmondatokat kezdett mondani, és nagyon vicces volt nekünk, amikor édesanyja játszott egy Schumann darabot, akkor a kis babaként szintén, hogy Schumann, így mondta, hogy Schumann, ez meg Bach, és akkor automárkákat ugyanúgy, mint a zeneszerzőket is fölismerte. Úgyhogy nagyon jó játék is volt ez neki.
1: Visszaemlékszem, hogy az én lányom, amikor hangszerekkel játszott, akkor azért én éreztem nála, hogy neki ez nem az ő tehetsége. Viszont ebben az esetben valószínűleg önök is látták, hogy a gyerek nem csak szeret a zenével foglalkozni, hanem tehetsége is van. Van olyan pont, amikor felismeri a szülő, hogy ő neki tényleg lehet ez az útja?
2: Hát amit zenetanárként is, feleségem én is fontos is, hogy észre vagyunk gyerekekben, hogy tehát ritmusérzékük van-e, visszatudják-e ugyanazon a hangon, vagy magasságban énekelni a dolgokat. Ezek egyértelműek voltak Dominális és a kistestvérnél is, Daninál. Ami klasszikus zenészként nekünk is nagyon feltűnő volt, és nem tudtuk hova tenni, de nagyon szórakoztatott minket, hogy például a jazz improvizáció az honnan jön Dominak. Tehát ezt biztos majd ő is el tudja mondani, de hogy azon kívül, hogy megnézett néhány részt a Rózsaszín Párducból, és hogy ott viszonylag hasonló zenei alapok mennek végig, annyira jól le tudta az egészet szedni, és akkor mondta már egész kisgyereként, hogy anya, jazz játszom, és akkor rájöttem, még ugye csak jazzszerű volt, de pár nap alatt tényleg abszolút jazzes akkordok, és hát ugye nem tudatosan, tehát csak ösztönösen hozta azokat az akkordokat, de hát jó füle révén kikereste az akkordokat, és hát most már meg is tudja ezeket nevezni, most hogy tanulja is a jazzt is, tehát hogy ez egy ilyen harmadik oldala még neki, de most második komoly verseny nyeri belőle, úgyhogy ez is egy ilyen kérdője még, hogy merre tovább, de nagyon fontos műfaj lesz neki.
1: Domi, azt fel lehet mondani egy ilyen fiatalnak, hogy van kedvenc zeneszerzője? Neked például van, aki tipikusan kedvenc?
0: Talán a legnagyobb kedvencem Bartó Béla, de bármit igazából szeretek hallgatni, meg különösen még Bachot nagyon szeretem.
1: De hogy itt említi

0: édesapád, ugye, hogy a jazzzel is elkezdtél foglalkozni. Például jelenleg hogy érzed? A kettőt együtt szeretnéd, vagy pedig úgy érzed, hogy lehet, hogy egy idő után stílust váltasz?
1: Hát egyelőre nem nagyon tudom elképzelni, hogy így valamelyiket abba hagynám, de
0: idővel majd
1: lehet,
0: kiderül.
1: De szerintem inkább megpróbálnám mind a kettőt.
0: Ugye arról beszélünk, hogy a zongora a te hangszered, ha lehet ezt mondani, bár nyilván aki hangszerrel játszik, annak lehet, hogy más hangszer sem idegen. Viszont egy kicsit beszéljünk arról, hogy mondjuk akkor olyan 3 éves korod körül elkezdtél vele foglalkozni, de napjainkban nagyon ismert vagy a zongoristák között, hiszen sorra hozod az eredményeket. Mikortól kezdve kezdtél el versenyezni? Egyáltalán ezek mennyire voltak számodra megterhelőek, hiszen a druk helyzet egy gyereknek mindig kicsit nehezebb, mint ha csak otthon kell játszani.
1: Igen. Hát pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt az első, de ilyen 8-9 éves korom körül lehettek az első versenyek. Igazából mindig az volt, hogy persze izgul az ember, de nagyon, tehát hasznosak nagyon ezek a versenyek sokszor, mert főleg a felkészülés miatt, meg az, hogy ezen gyakorolni is lehet az, hogy milyen ilyen izgulásos helyzetben játszani.
0: És ilyenkor a szülő mit tud hozzátenni, hiszen amikor elkezd egy gyerkőc versenyezni, akkor ugye mindig ott van a siker és a kudarc lehetősége is. Nagyon nagy feladat megtanulni ezeket kezelni, és az előnyére fordítani szülőként. Hogy tudtak erre figyelni?
2: Igazából nagyon, most furcsa egyet mondani, hogy a fiamra felnézek ilyen szempontból, de az nagyon szimpatikus Zomiban. Csak szabad így mondani előtte, hogy tehát volt például egy nyíregyházi zongora verseny, ott először mondjuk második díjat kapott, és fantasztikusan játszott, de szóval ő is érezte, hogy nem volt maximálisan. Talán az az egyetlen második díj, egyébként mindent más megnyert, és amikor 4 évvel később a nagy díjat megnyerte, akkor megkérdeztem, hogy hát nem sajnáltad, hogy 4 éve nem sikerült, és mondta, hogy jaj, nem, sőt, hát akkor még a második díjat sem érdemeltem meg szerintem, mert akkor nem voltam annyi. Tehát, hogy annyira
0: reálisan
2: és hogy nem a siker valahol a lényeg, ez most nem így gicsesen hangzik talán, de tényleg nem. Tehát, hogy tényleg nem az a fontos neki. Úgyhogy ez nagy öröm nekünk. Ja.
0: Azt is említettem a felvezetőmbe, hogy nem csak az zongorával foglalkozol, hanem igazi kuriózum, ha mondhatunk ilyet, hogy zeneszerzőként is tekinthetünk rá, de ami megmondom az őszintét, hogy meglep, amikor egy 14 éves gyerek ilyen tehetséges. Ez például hogy jött? Erre már biztos emlékszel, mert ez gondolom később kezdődött.
1: Korábban is már voltak ilyen kisebb darabjaim. Tehát amikor először így odaültem a zongorához, akkor is, tehát nyilván ilyen saját dolgokat így pötyögtem. És akkor utána kialakultak már ilyen egészen darabok, tehát ilyen kisebb darabok, amiket először így anyáik leírtogattak, és akkor utána meg volt egy ilyen kisebb kis ilyen nyomtatott kotta, amiben ilyen nagyon pici darabok voltak, és akkor utána hát egyre komolyabb darabokat így írtam, és igen.
0: Hát olyannyira, hogy például én most itt a kezembe fogok egy kotta kötetnek lehet nevezni, igen. Bocsánat, ha nem szakmai alapokon nyugvóan mondom, Örök mozgó címmel, és megmondom az őszintét, hogy én ezt most ugye adás előtt fogtam kézbe, de olvastam, hogy azért ebben van bőven munka, hogyha lehet azt mondani, egy ilyennek az összeállítása. Mennyi idő és mi alapján sikerült elkészíteni?
1: Hát nagyon sok idő volt, amíg ez így meglett.
0: Mert ugye illusztrációval együtt készült, QR kódot is tartalmaz, tehát hogy azért ez egy komplex anyag.
1: Igen, hát a darabok már viszonylag korábban megvoltak, tehát egy ilyen 1-2 évvel már megvoltak a darabok, és akkor utána lett kész a kotta maga. De hát az is az illusztrációk is, meg hát minden felvételek, meg az egésznek az összeállítása, amit apa csinált, és hát nagyon azért sok idő volt.
0: És mi volt, ami ihletett? Mert most itt a borítón egyébként a méheket látjuk a kaptárral, de mi volt az, amire fölfűzve ezeket összerendeztétek egy kötetbe?
1: Nem tudom, hogy a méhek talán úgy onnan jöttek, hogy így állandóan mozognak, és akkor így az örök mozgóhoz talán így illenek. Meg hát ez a 6 szög alak így tetszett, hogy akkor ez így jó lesz az egészben kicsit, hogy így visszatér. És hát a többi illusztráció meg így próbáltam így a darabok hangulatához nagyjából, amit így elképzeltem azokat festeni.
0: És ezeket úgy képzeljük el, hogy így megszülettek benned a gondolatok, tehát hogy így ültél és hallottad, hogy, hogy fú, ez egy jó dallam, leírom, és akkor azt utána tovább dolgoztad, vagy rögtön megszületik ilyenkor az egész mű, és rögtön lejegyzed.
1: Talán többféle ilyen fajta is volt. Mert volt olyan, amikor játszogattam, és akkor kialakultak témák, meg egész hosszú részletek, amiket aztán már így többször eljátszottam, és akkor végül szinte már kialakult egy végleges változat, amit utána leírtunk, de olyan is volt, hogy mondjuk csak fölvettem valami hangrögzítőre, vagy nem tudom, egy ilyen improvizációt, és akkor utána az alapján megleírtuk a végleges változatot.
0: És a hétköznapjaidat, hogyha elképzeljük, akkor hogy tekintsünk a hétköznapjaidra? Neked úgymond a zene, a kikapcsolódás, a játék is, tehát van például, amikor teljesen napjaink slágereit is meghallgatod, vagy abszolút ebbe a klasszikus és jazz világban mozogsz?
1: Hát inkább a klasszikus meg a jazzben. Hát az, hogy most akkor egy kikapcsolódás vagy inkább munka, az azért elég változó tud lenni, de persze sokszor nagyon örömmel játszom, valamikor azért nyilván nehéz is.
0: Szülőként ugye most már azt kell sorba venni, és a naptárba bejegyezni, hogy mikor van versenyfellépés, program, feladata, munkája a gyereknek. Hogy képzeljük el például a Domonkos naptárát, mennyire van tele?
2: Ami nagyon nagy segítség nekünk, hogy, hogy az iskolák, ahova jár most a Szent Imrébe, jár Gödöllőre, nagyon rugalmasak, és magántanuló Domi, de ez nem azt jelenti, hogy nem jár be iskolába, csak az, hogy nem kell mindig kérvényeket írnunk. De tényleg most a következő hétvégén 6 koncertünk lesz összesen, az előző hétvégén a Műpába volt szerencsénk fölépni családként is, velük triózni, feleségemmel is játszottunk, és tényleg egy tehát annyira sok néha a koncert, hogy ez tényleg csak így működik, hogy magántanuló, viszont hál' Istennek nagyon jól tanul, és nagyon most felvételizett, és reményei szerint majd a Liceumban fogja folytatni. Ott is reméljük, hogy majd, ugye, ami nehéz, hogy zeneszerzésre, jazzre és zongorára és más helyekre jár. Tehát Szent István konzervatóriumba fog járni jövőre, már most is oda jár Körösi Belek Erzsébet zongorára, Neumann Balázshoz jár jazzre, ő viszont Gödöllőn tanít, és hát apósomék, anyósomék rengeteget segítenek a logisztikai feladatokban.
0: Ott ezt akartam mondani, hogy az nagy logisztikai feladat.
2: Igen, tehát közel lakunk egymást, és állandóan segítséget kapunk tőlük, úgyhogy anélkül szerintem nem is menne, szintén szólva.
0: Abszolút, abszolút. De például a szülőként mekkora teher megtalálni a határt a szülő, a mentor és a tanár szerepek között, hiszen ugye önök ezzel foglalkoznak, és nyilván segítik a gyermeküket. Hol van az a pont, amikor szerepet kell váltani?
2: Édesanyja, feleségem Verrei Mőr Zsófia rengeteget segített Dominak egész gyerekkorában, és mondhatni egész mostanáig. Talán most kezdjük érezni, hogy most így kamaszodik már Domi, hogy egyre önálló olyan szempontból, hogy eddig is nagyon önálló volt. A darabjai komponálásában például hihetetlen önálló volt. Tehát ott azért volt viszonylag könnyű leírni, mert ott éppen krotografikus voltam, nem mentor, meg tanár, de mindig nagyon tudta, hogy mit akar. Tehát improvizált, kialakult rögtön. Emlékszem még ilyen 3-4 évesen is, amikor így nagyon komolyan mondja nekünk, és föl is vettük otthon, megvan ilyen felvétel, hogy én most komponálom a művemet, tehát ez már nagyon tudatos, hogy a művét komponál, és hogy 30 tétel lesz, mondtam, hogy húha.
0: Az nem kis mennyiség.
2: És nagyon komolyan vettem, meg hát ugye Kánont is írt nagyon-nagyon korán, az is egy érdekes jelzés, hogy ez egy komoly dolog, tehát azért egy Kánont úgy megírni, hogy az működjön tényleg, hogy több szólamba. Igen, de bocsánat, most elkanyarodtam, mit akartam mondani, hogy igen.
0: A szerepek között hol igen. Van a fordulópont, a határ? Tehát,
2: aminek még örülünk, hogy ezeket a klasszikus szórakozásokat, hogy most akkor tévézek, játékképezek, vagy ez a videójátékok, igen. Hogy ezek nem nagyon vannak, és ez nem a nagy szülői szigor miatt, hanem egyszerűen nem annyira jön belőlük elő igényként, viszont a horgászás az nagyon.
0: Tehát
2: a harmadik olyan versenyen vagyunk, hogy a versenyszereplés és a gála között mondjuk Domi feltétlenül horgászni akar, és akkor úgy megyünk versenyre, hogy a horgászbotta. Ugye a szakcsi versenyen, nem is tudom, hány kiló pontyot fogtál összesen?
1: Nem tudom, hát többet.
0: Sokat.
2: Két-három nagy pontyot, meg keszegeket fogott, igen, és ezt is nagyon komolyan csinálja. Tehát, hogy, tehát örülünk, hogy a hobbik is olyanok, amik, na, tényleg ilyen álom nekünk ez, hogy ez őket sokkal van érdekli, mint minket a horgászat, de örömmel megyünk velük a öccsével is.
0: Egyébként ugye zenész családba felnőni ugye egyszerre ajándék és kihívás is a gyerkőc számára, viszont szülőként nyilván ugye a gyerek tanul, de önök tanultak-e valamit a fiúktól?
2: Hát folyamatosan rengeteget tanulunk Domitól is és Danitól is a kisöccsétől. Szóval tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy én nem voltam ilyen jó tanuló, mint ők. Nem elvárás abszolút nálunk otthon, hogy most kitűnők legyenek. Eddig még most nyolcadikos Domi mindig kitűnő volt, Dani is. És, tehát, hogy fontos nekik az, hogy tanuljanak, érdeklik őket a jó, érdekes filmek például. Például érdekes, hogy az animációs filmeket nem, egyszerűen hiába próbáltunk berakni, hogy na akkor most az lazuljunk, nem. Az nem tetszik. Természetjárás az fontos nekik, olvasás nagyon fontos nekik, szóval sokat tanul tőlük. Én például programozóként is tevékenykedem, és engem nagyon érdekel a digitális világ is. Érdekes, hogy Domi teljesen idegen hagyja, tehát hogy órában is csak analógot, és mindenből csak a természetes és az analóg, igen. Ebből is tanul az ember, nem tudom.
0: Domi, és neked mennyire nehéz? Mert annak a gyereknek, aki olyan a dologgal foglalkozik, amihez a szülei nem értenek, sokkal könnyebben nem annyira tudják megkritizálni a szülők. De valószínűleg a te szüleidnek azért van rálátásuk arra, amivel te foglalkozol. Például a kritikákat te el tudod-e fogadni, vagy pedig azt, hogyha azt mondják, hogy szerintem azt így csináld, úgy lenne jobb. Mennyire nehéz ezt gyerekként kezelned?
1: Hát van, amikor azért sokat segítenek az anyáik, hogy meg engem is érdekel, hogy mit gondolnak valamilyen hogy a darabról, hogy játszom, és hát mindig sokat segítenek, hogy lehetne még jobbá tenni.
0: Tehát akkor nyitott vagy, igen. Meghallgatod a véleményüket, aztán meglátod, hogy mennyit tudsz átültetni aztán a munkás során is. És a támogatás tekintetében, ugye említette, hogy patrónusok nehéz találni, de hogy vannak napjainkban ma Magyarországon, akkor ezek szerint azért lehet, csak küzdeni kell.
2: Igen, itthon is, külföldön is, annak örülünk nagyon, volt egy nagyon kedves, vagy számomra kedves történet. Kínában voltam egy zenekar, egy osztrák zenekar, egy nagyon komoly zenekar, egyébként Fischer Adam alapította, nagyon remek zenekar, és ott a menedzserek mutattam, sörözgetés közben, hogy na akkor, hogy fiam, miket ír,
0: meg
2: és ami jó, hogy tényleg Domi, amiket játszik, amiket komponál, tehát megütnek abszolút egy olyan szintet, vagy szóval, hogy rögtön abban a pillanatban megkívtőt akkor a Lokenhaus Fesztiválra. És ez tényleg egy hónappal később már ott voltunk, és ott akkor a Gidon Krémerrel találkozott, a Fazil Szájjal, a Sif Andrással, aki azóta megkapta szintén ezt a kottát, és már ő is játszogatott belőle, szóval nagyon, tehát hogy Domit nem nehéz úgymond menedzselni, és Dániel az öccse, ő nem komponál, de nagyon-nagyon jól kürtözik, nagyon jól furuljázik, és vele is most már egyre több komoly koncerten veszünk részt, szóval hála Istennek nem nehéz őket úgymond menedzselni, biztos lesznek kihívások, de
0: de ott a példa, hogy a zenét is lehet választani, hiszen a szülők is, nagyszülők között is a zenével foglalkoznak, igen, napjainkban is. Hamarosan lejár a műsoridőnk, pedig még annyi kérdésem lenne, de mindenképpen Domonkosra szeretnék fordulni záró kérdésemként, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk nem ilyen háttérrel, de a zene iránt érdeklődnek, és járják akár az zongora órát, a hegedű órát, vagy bármit, mit üzennél nekik, miért érdemes a zenével foglalkozni, mit ad neked ez az élethez?
1: Hát olyan nagyon sokszor van, hogy bármi zenét hallgatok, akkor hát igen, nagyon hát jó érzés így hallgatni, meg nagyon szeretem az egészet. És hát szerintem azért nagyon fontos, hogy ez megmaradjon a zene is, hogy nehogy így eltűnjön ez a komoly zene is, és hát nagyon fontos, hogy ezt így ápolják az emberek.
0: És a öcsédről is ugye most hallhattam, hogy ő is ezzel foglalkozik. Ti egymást is tudjátok támogatni és segíteni, vagy pedig ott egy kicsit versenyszellem van, és azért mindenki a maga útját akarja járni?
1: Hát szerintem sokszor támogatjuk így egymást, hogy például, hogyha mondjuk Dani gyakorol, akkor mondjuk én is sokkor szívesebben gyakorlok, hogy akkor nehogy már ne gyakoroljak én is.
0: És akkor jó hatással vagytok egymásra, mert húzzátok egymást, aki éppen nem akarná, akkor a másik meg húzza tovább.
1: Igen, meg hát többször is kamaráztunk, és hát nagyon szeretek vele kamarázni, meg tényleg jól lehet vele, meg nagyon hát ilyen türelmes is, meg hát nagyon kedves, úgyhogy jól lehet vele együttműködni.
0: Abszolút nem lehet szülőként észrevenni, hogy negatív irányba lenne akkor a versenyszellem a gyerekek között.
2: Nem, annyi tudatosság van benne, hogy azt nem szerettük volna, hogy egy hangszeren legyenek, mert az nagyon nagy nehézségeket tud jelenteni, de Dani annyira a fúvós irányba ment magától is, tehát mindig a klarinétok érdekelték, a furuják és akkor a kürt, és most teljesen úgy érezzük, hogy nagyon tényleg a kürt irányba fog tovább menni. Már több haknin vagyunk túl, a MÁV csellistákkal, úgyhogy nagyon-nagyon élvezi ő is. Azt jó látni náluk otthon, hogy tényleg mindenben inkább előre húzzák egymást. Igazából persze jó, van sok veszekedés, meg...
0: Hát ez melyik családban nem?
2: Igen, hála Istennek egészségesek ilyen, de tehát, hogy a birkózás, a focizás szokott néha átmenni kamarázásba, aztán vissza focizásba, szóval a nappalibot igen, sokszor kell rendet rakni magunk után, de abszolút szeretik egymást, és jól nyertek kamaraversenyt együtt is Szombathelyen, meg most a Műpában is együtt léptek fel múlt vasárnap, úgyhogy jól működik a dolog.
0: Hát akkor mindenkinek ezt a mintát tudom csak ajánlani és remélni, hogy hasonlóan lehetőséghez jutnak, hogy kibontakozzanak abban, amiben tehetségesek. Várai Domonkosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk rólad hallani. És édesapádnak, Várai Péternek és Gordonka művésznek azt kívánom, hogy sok sikert, és hát a tehetség útján minél több olyan sarok követ tudjanak lerakni, amiről aztán majd be tudnak számolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, ez itt a Spirit FM Adj Esélyt című állatvédelmi műsora. Ma is rendkívül izgalmas témákkal készültem önöknek, de talán kezdjük is a legelején. Méghozzá a kis kedvenceink álmodásával, alvási szokásairól fogunk beszélgetni a következő percekben, és utána járunk annak is, hogy valóban úgy álmodnak-e a kedvencek, ahogy akár mi emberek, miben másabb, milyen alvási rutinokkal rendelkeznek a különböző állatok. Beszélgető partnerem pedig az első beszélgetésben dr. Sátori Ágnes, állatorvos, viselkedés terapeuta lesz. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
3: Köszönöm szépen a meghívást én is.
2: Kezdjük is a legelején. Milyen alvási fázisok vannak az állatoknál, kutyáknál, macskáknál? Miben tér el az emberi alvástól?
3: Ha legelején akarjuk kezdeni, akkor én azt mondanám, hogy kezdjük onnan, hogy alszanak. Tehát, hogy már ez is egy olyan fontos dolog, hogy ez nem lustálkodás, meg egy ilyen plusz dolog az életben, hogy milyen szuper nekünk, ez kell az élethez, és ez kell a kedvenceinknek is. Tehát úgy, ahogy az embereknek, ugyanúgy az állatoknak és a társadalmaknak, akik mellettünk élnek, ugye ők azért egy kicsit mesterségesebb környezetben élik az életüket, főleg itt, hogyha a kutyáról, macskáról beszélünk, akár egy lakásban tartásról, és nekik az alvás az ahhoz, hogy ők egészségesen éljenek, hogy normálisan, fajra jellemzően viselkedjenek, lehetőleg úgy, hogy az számunkra is elfogadható legyen, ehhez nélkülözhetetlen, hogy aludjanak, és hogy jól aludjanak. Az alvásban nagyon sok a hasonlóság az emberhez. Tehát itt is elkülönítünk három nagy csoportot, hogyha nagyon leszűkítjük ezt. Van a nem remalvás, a remalvás, az amit az emberek így hétköznapi szinten nagyon ismernek, ugye ez a gyors szemmozgásoknak a fázisa, és van egy úgynevezett szendergési állapot, aminek az a jellemzője, hogy igazából egy átmenetet képez az ébrenlét és az alvás között. És attól függően, hogy melyik állatfajról beszélünk, ugye most alapvetően szűkítsünk kutyára és macskára, de azért mellettünk más társadalmak is élnek, tehát például, ha egy nyúlról beszélgetnénk, vagy egy papagájról, vagy akár az aranyhalakról az akváriumban, ott is felvethetnénk ezt a témát, hogy hogy alszanak. A kutya és a macska polifázisos alvású, ez azt jelenti, hogy hasonlóak az emberhez, de abban nagyon eltérnek, hogy őket sok rövidebb alvási időszak jellemzi, és hogyha valaki belegondol abba, hogy a mellettünk élő kutya mondjuk hogyan alszik, akkor a kutya az egy zseniális lény, át tudja venni például a mi napi ritmusunkat, ami egy szuper dolog, mert tud alkalmazkodni hozzánk, és annyira megfigyelhető, hogy például, hogyha nekem egy napi rutin az, hogy reggel futni járok, akkor ő akkor fog ébredni, és jön velem, de utána végig fogja aludni mondjuk a délelőttöt, és utána, amikor én hazaérkezem, és vacsoraidő van, meg sétaidő, meg tréningidő, meg hasonló, akkor fölpörök hozzám, de este fogok tudni mellette aludni. És akkor itt rögtön egy nagy különbség a mellettünk élő macskával, mert hogy a macskák sokkal kevésbé rugalmasan kezelik ezt a rendszert.
2: Azért életmódból fakadóan feltételezem.
3: A fajból adódóan, tehát hogy ők eleve, ha két fajt összehasonlítom, akkor ugyan ragadozókról beszélünk, de nagyon minőségi különbség, hogy a macska kis ragadozó. Ez azt jelenti, hogy a macska egyszerre tud lenni vadász és zsákmány is, ha a természetben szemléljük, és ezért másfajta készültségi állapotot, másfajta figyelmet igényel a szervezet részéről. Náluk evolúciósan úgy alakult ki, hogy még több pici fázis van, amikor alszanak, és sokkal több, illetve ebben zajlanak jelenleg is a kutatások, de úgy tűnik, hogy több a szendergéssel töltött idő, ami azt jelenti, hogy már csúsznak egy kicsit az alvás felé, de még a környezetet jobban érzékelik. És ezt láthatjuk is, amikor azt látjuk, hogy a macskánk csak úgy heverészik, így pihenget, de ha megmozdulok, akkor rezdül a füle. És nagyon szépen lehet látni, hogy egyébként azért ő még tudatában annak, hogy a környezetben mi történik. Tehát náluk például ez hosszabb, mint a kutyáknál.
2: És akkor ők alapvetően éberebben alszanak.
3: Éberebben is alszanak, illetve inkább azt mondanám, tehát ha alszanak, és mondjuk egy nem REM fázisban vannak, akkor ők is alszanak mélyen, és ugyanúgy tudnak regenerálódni, ugyanúgy tudnak egyébként álmodni, mint ahogy a kutya is. De több náluk az az időszak, ami ebben a furcsa, picit ilyen álmos időszakban van, amikor pihennek, de nem alszanak. Uh-huh. Ez a kutyához képest például már egy különbség, illetve ami még nagyon nagy különbség, és erről biztos, hogy a macskatartók tudnak élesben sok történetet mondani, hogy azért a macska az hajnalban és szürkületkor, illetve este felé sokkal aktívabb.
2: Bizony.
3: És nem mindig veszi tekintetbe, vagy figyeli azt, hogy hát az én napi ritmusom éppen hogyan alakul, tehát olyankor ebből vannak afférok családon belül is, hogy miért randalírozik a macskám éjszaka, és amikor mondjuk engem viselkedés terápiában megkeresnek egy ilyen problémával, hogy hát doktornő, csináljunk valamit, mert nem tudok aludni, a macskaró hangászik, játszik, vadászik,
2: hajnali
3: bogarakra, hajnali ötkor.
2: Van egy kollégám, aki szintén ezzel küzdik. Mit lehet tenni ebben a szituációban?
3: Meg lehet tanítani őket. Jó, tehát a legtöbb macska azért az kész arra, hogyha én tudatosan fordulok oda, de ez azt jelenti, hogy oké, hogy napközben ő alszik, de ha hazamegyek, akkor rá kell szánnom az időt arra, hogy játsszak vele. Rá kell szánnom az időt arra, hogy tanítsak neki dolgokat. Ők rettentő értelmes, intelligens lények, tehát hogy ugyanúgy, mint a kutya, taníthatók. Vannak olyan játékok a számukra, amivel el tudják tölteni az időt aktívan, akkor úgy is, hogy még nem zajonganak és nem vernek fel mindenkit a házban. Ne felejtsük el, hogy ők, hogyha a természetben nézzük, hogy egy macska, mondjuk egy kóbor macska hogyan él, akkor ők egy nap nem háromszor esznek, hanem van olyan macska, ami 9-szer eszik meg, 11-szer, mert pici dolgokat, megfogdos egy gyíkot, egy bogarat, ha szerencséje van, egy egeret, egy pockot, megeszik, pihen. Utána egy kicsit mosakszik, eltölti az időt, utána megéhezik, megint fog valamit. Most ehhez képest az a ritmus, amit egy ember diktálna, hogy kelj fel reggel, foglalkozz velem, mert akkor nekem van rám negyed órád, utána légy szíves, pihenjél egész nap, és ne randalíroz, ne borogasd le mondjuk a porcelánokat a polcokról, meg hasonlók, de amikor hazajövök, akkor megint legyél velem, és utána hagyd az egész éjszakámat pihenésre, ezt a macskák azért nem mindig tudják megugrani.
2: Na de térjünk vissza egy picit most a kutyákhoz. Biztosan látta már számos kutyatartó, hogy valóban sokkal élénkebben képesek álmodni a kutyusok, legalábbis kívülálló szemmel, akár a szemük is, a szemöldökük is mocorog, akár kidugják a nyelvüket, jár a lábuk. Cicáknál ez kevesebbet láttam.
3: Náluk is van hasonló.
2: Tényleg?
3: Egyébként, persze. Mind a két fajnál lehet leírni REM-fázisokat, ugye ez a gyors szemmozgások időszaka, amit leginkább az álmodással szoktunk össze kapcsolni, de egyébként a nem REM-fázisban is úgy gondoljuk, hogy van álmodás. Az állatoknál az a nagyon nagy nehézségünk, hogy ők nem tudják elmondani. Tehát ha megébrednek mondjuk egy ilyen időszakban, ha egy ember megébred, el tudja mondani, hogy hát most éppen mit álmodott. A REM-fázis alatt az állatoknál hasonló dolgok jellemzők, mint az embernél. Tehát például az, hogy a szem mozog, a bajusz mozog, a végtagok megrándulnak.
2: Esetleg még ugatnak is.
3: Van, amikor ugatnak, de ez nagyon fontos, hogy alapvetően halkan vokalizálnak,
2: igen,
3: tehát halkan nyelvognak, vagy halkan ugatnak. És a mozgásokban is, ugye, ha belegondolunk, a REM-fázisban az agy az egy kicsit élénkebb, és ha összehasonlítjuk a nem REM-fázisos alvással, az alvás mélysége más, tehát itt például a légzés, a szívfrekvencia egy kicsit aktívabb, és egy kicsit változatosabb, és ilyenkor az agyban például az érzelmi dolgok feldolgozása is zajlik, és ez egy nagyon fontos fázis ahhoz, hogy utána egyébként egészségesen tudjunk tovább lépni, és az, hogy egy alvás rendesen menjen végbe, legyen nem REM-fázis, REM-fázis, legyenek szendergős időszakok egy napban, az ahhoz is kell, hogy a következő napunk jól történjen, illetve kell ahhoz, hogy feldolgozzuk az előző napi élményeket. És ennek megvan tehát ennek nagyon sok tudományos háttere van, egyébként nagyon sok magyar kutató dolgozik azon, hogy kutyák és macskák esetében ezeket felmérje, de mind a két fajnál azt mondhatjuk, hogy van álmodás, és megfigyelhető például az izomatónia, hogyha belegondolunk, amikor az ember mondjuk álmodik, és éppen nem tudom én, háztetőkön ugrál, vagy lekever valakinek egy pofont, azért az eléggé gáz lenne, hogyha ezt élőben ugyanígy a szervezetem hozná ezt a mozgást, tehát például a REM-fázisra jellemző az, hogy az izmok azok ugyan megrezdülnek, de nem futnak végig teljesen azok a cselekedetek, amik egyébként a fejemben zajlanak, és ez egy fontos jellemző ennek a szakasznak. Az állatoknál azt nem tudjuk biztosan mondani, hogy amikor mondjuk neki mozog a lába, akkor ő fut. Vagy azt nem tudom megmondani, hogy amikor ő mozog, vagy morog mondjuk, vagy egy macska nyávog, hogy akkor ő most biztos frici macskával találkozott tegnap, és éppen erről álmodik. Ezt nem tudjuk megmondani. Viszont az emberre is, és az állatra is az igaz, hogyha ezt egy normális REM-fázisnak látom, tehát igen, egy picit mozog a szeme, mozognak a végtagjai, változik a légzés intenzitása, például néha kapkodja a levegőt, hogy hasonló, ne ébresztük fel belőle.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy szabad-e ilyenkor felébreszteni, vagy egy még egy nagyobb sokkot adok neki azzal, hogy ilyen fázisban ébresztem fel?
3: Nem is biztos, hogy sokkot adok neki, de az, hogy végigfussanak ezek a szakaszok természetes módon, az fontos, hogyha megébresztünk egy állatot, megszakítjuk az alvás normális menetét, az általában nem jó. Ha azt látjuk, hogy a kutya nagyon vergődik, vagy a macska, akkor én azt szoktam mondani, hogy igen, olyankor finoman meg lehet érinteni, vagy halkan beszélni hozzá. Nagyon érdekes dolog, ugye, hogy alszanak, de ha a nevét hallja az állat, akkor például egy picit vissza tud jönni abba a félig éberebb állapotba, hogy hallja a hangját a gazdájának mondjuk. Tehát, hogy ilyenkor lehet, akkor érdemes ezt kritikusabban kezelni, amikor ezek a mozgások nagyon hevesek, amikor az állat például agressziót mutat úgy, hogy közben látszólag alszik, vagy ilyen mintha félig aludna. Ezek nagyon gyakran egészségügyi problémára utalnak, és ez számos dolog lehet, hogy az epilepsziát szoktuk első körben kizárni ezeknél a problémáknál, és ilyenkor persze ébreszthetünk. Állatoknál is vannak alvással kapcsolatos zavarok egyébként, ritkábban, mint az embernél, illetve talán nem annyira nagy számban látjuk azt, hogy a gazdák mondjuk egy ilyennel keresnének meg valakit, de állatnál is van például narkolepszia, amikor ugye a semmiből hirtelen egyszer csak elalszik.
2: Én láttam ilyet, nagyon mulatságos, de közben sajnos nem mulatságos.
3: Hát egyáltalán nem mulatságos, sőt, ugye nagyon ijesztő tud lenni. Nekem volt egy betegem, aki például, amikor lerakták az etetős tálat, arra hirtelen elaludt, mert olyan izgalmi állapottal járt, hogy úristen, végre vacsora van, hogy képes volt arra hirtelen ilyen fura állapotba kerülni. De náluk is van például ADHD, alapvetően kutyánál tudunk ilyenről, ahol a hiperaktivitásnak, de itt én a klinikai hiperaktivitásról beszélek, ez azért nagyon ritka egyébként kutyáknál, ott azt látjuk, hogy alig van pihenő időszaka egy állatnak, és itt nem csak az a fajta alvás, hogy most alszik, álmodik, hanem napközben is kevés a pihenés. Ezek az állatok általában gyorsabb szívfrekvenciával rendelkeznek, vékonyak, hiába esznek, nagyon vékonyak maradnak, állandóan pörögnek. Nem keverendő össze azzal, amikor van egy aktív border calling. Illetve még egyet hadd tegyek hozzá, ugye Covidon már túl vagyunk egy pár éve, de Covid generációs kutyák, ők most fiatal felnőttek. Igen. Kvázi, és megfigyelhető például a Covid generációs kutyáknál, hogy nem tanultak meg pihenni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogy említettük, hogy a macskánál fontos, hogy taníthatom azt, hogy vedd át, légy szíves az én életritmusomat. A kutyáknál is azt látjuk, hogy képesek voltak adaptálódni ahhoz, hogy otthon vannak home office-ba a gazdák, hogy kicsit idegesebb vagyok, szorongok, megsimogatom, hogy a gyerekek a 10 perc szünetben játszanak gyorsan egyet vele, és nem tanulták meg például azt, hogy igenis vannak hosszabb periódusok, amikor pihenni lehet. És a Covid után ez egy nagyon komoly megfigyelés volt a viselkedéses praxisban, hogy tanítani kell a kutyákat pihenni. Mert ugye ez elmaradt.
2: Nagyon érdekes. Egy dolog még nagyon foglalkoztat idős kutyatartóként, hogy ilyenkor jóval többet szundiznak. Tényleg van, hogy akár ülve képes lenne bealudni a kutya. Ilyenkor hogyan változik az alvás minősége? Valóban van annyira mély ez az a szendergés, amiről beszélgettünk? Tényleg csak ilyen 5-6 perces gyors pihék, ilyen kis szunyik.
3: Én azt gondolom, hogy ha már az alvásról és a mennyiségéről beszélünk, akkor azt érdemes kiemelni, hogy az életkorral változik, és nem csak az idős kutyáknál, de nagyon kölyköknél, a fiataloknál, fiatal állatoknál is megfigyelhető, hogy többet alszanak. Ott az agyfejlődése zajlik, egy csomó mozgásos mintázatot tanulnak, és így tovább szükség van rá, hogy ez feldolgozódjon. Az idős kutyáknál azt látjuk, hogy nem csak, hogy nő az alvás mennyisége, egyébként leírhatóan tényleg nő. Én a saját praxisomban, amikor már 15 óra és a fölötti alvás mennyiséggel találkozom, ott már mindig az idősödés gyorsulását szoktam vizsgálni. Ez azért érdekes, mert a kutyáknál általában ez egy ilyen 10-11 óra, az egy ilyen normál napi átlag egy felnőtt kutyánál, a macskánál ez akár 15-16 óráig is elmehet, de tegyük hozzá, ennek egy rész azért ez nem mély alvás. Viszont az idős kutyáknál megnő az alvás mennyisége, illetve ami az idősödő kutyák gazdájának a leginkább zavaró szokott lenni, hogy azt mondjuk, hogy az alvás fragmentálódik, széttöredezik, és azt látjuk, hogy például képesek a napot végig aludni, néha olyan mély alvásokat produkál, hogy van olyan gazdám, aki meg szokta lögdösni, hogy tényleg még élsz, mert annyira lelassul a légzést, kizáródik a külvilág. Igen. Ugye itt szűkülnek be az érzékszervek, tehát azzal is kell számolnunk, hogy egy idős kutya 14-15 évesen már nem úgy lát, nem úgy hal, kevésbé éri el a külvilági inger, amikor már kezd így elaludni, és azt látjuk, hogy éjszaka viszont járkálnak, és mint egy idős ember mászkálnak. Most ennek a kapcsán viszont, amit én nagyon fontosnak tartani, kiemelni, és ez a gazdák számára azt gondolom, hogy egy fontos információ, hogy amikor egy kutya nem alszik jól, az hosszú távon negatív hatással van az életére. A fiatalabb tanulófázisban például rontja a tanulásnak a hatékonyságát, vagy föl tud erősíteni szorongást, föl tud erősíteni félelmeket. Ha egy kutya nem érzi magát biztonságban, nem fog jól aludni. Ha a gazdájával afférjai vannak, nem jó a kapcsolatuk, az is rontja. Ugye menhelyi kutyáknál nem ugyanolyan az alvás minősége. De amikor idős kutyáról beszélünk, nagyon fontos lenne, hogy jól aludjanak, mert ez pihenteti a szervezetüket, regenerálja, és segít abban, és hogy az agynál az idősödést egy picit lassítsuk. Viszont amikor egy kutya nem alszik jól, az nem csak kognitív hanyatlás miatt lehet ebben az életkorban, hanem sokkal-sokkal jellemzőbben ott van vagy mellette, vagy csak önmagában a fájdalom. És az akut, illetve a krónikus fájdalom nagyon megtévesztő tud lenni, mert ugyanezt látjuk, hogy éjszaka járkál, néha liheg, nem tud mit kezdeni. Ezért használjuk, hogy folyamatosan változtatja az alvóhelyét, figyelemfelhívó viselkedést mutat, jön, követ, bököd, hogy valamit segítsek. Akkor menjünk el egy állatorvoshoz, és próbáljuk meg a fájdalmat kizárni.
2: Szóval lehetne 5 dolgot választani, jobban mondani, ami alapján ki tudunk egy jó életritmust, egy alvási fázis kialakítani magunknak és a kutyusunknak, mi lenne az az 5 dolog? Mire kell odafigyelni kutya vagy macska tartóként, hogy tényleg akkor aludjunk, amikor kell, és ne zavarjuk egymás életritmusát?
3: Én azt gondolom, hogy az egész kutyázásnál alapkérdés a következetesség. Tehát ha azt gondolom, hogy én este aludni szeretnék, akkor következetesen például tartanom kell ennek az időszakát, ami nem azt jelenti, hogy 8:00-kor kerüljünk ágyba, de az, hogy igenis legyen ez egyfajta következetes ritmus. A másik a tudatosság. Tehát, hogyha tudom és ismerem a saját állatomnak a ritmusát, akkor ahhoz is lehet részben igazodni. Tehát én abban hiszek, hogy ez egy jól működő kapcsolat esetén ez egy kétoldalú dolog. Ha van egy idősödő kutyám, akkor nem csak ő kell, hogy alkalmazkodjon hozzám, nekem is muszáj hozzá valamilyen szinten alkalmazkodnom. Ugyanez igaz egyébként a macskákra is. Illetve a felelősség abban, hogy ha bevállaltam egy állatot az elejétől fogva, következetesen tudjam azt tartani, hogy ez a fajta felelősség, hogy jó minőségben éljünk együtt. Ez vonatkozik az állatra, vonatkozik rám, vonatkozik a környezetemre is. Jó, mert mi nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a kutyások, a macskások, ugye a magunk köre, én is kutyás is vagyok, macskás is vagyok, de nagyon sok ember van, aki nem tart állatot, és nem biztos, hogy érti azt, hogy miért rúgat a kutyám a kerítésnél, és lehet, hogy engem ez nem zavar este 9-kor vagy 10-kor, de a környezetemet zavarhatja. Tehát az összes olyan dolog, amiben a feszültséget tudom csökkenteni, fontos, és itt jön be még 2 tényező szerintem. Az egyik a viselkedés. Ha ismerem a viselkedését, a legkisebb viselkedés változás, az nekem üzenetet hordoz arra, hogy valami változott. Vagy változott a környezetben valami, vagy változott az ő egészségi állapotában. Ha van egy nyugis macskám, de állandóan elkezd pörögni, és 14 éves, akkor a leggyakoribb ok az a pajzsmirigy túlműködése szokott lenni. És az első jel, hogy állandóan enni kér, és állandóan beszél hozzám. Előbb fogja az állatorvos is a viselkedéses jelek alapján felvetni, hogy valami probléma van. Tehát ez a fajta tudatosság, ez kell hozzá, és az, hogy úgy változtassak, hogyha azt látom, hogy az éjszakái például az idős kutyáknak nehezebben telnek, mert már nehezebben alszik el, akkor játsszak azzal tudatosan, hogy mikorra rakom a vacsorát, hogy mikor foglalkozom vele, és attól, hogy egy kutya idős kutya, attól még lehet tanítani, attól még lehet vele kereső szimat, munkás játékokat játszani, attól lehet szociális környezetgazdagítást csinálni, áthívni néha a kutya barátait, elvinni egy kicsit magammal, kirándulni bárhova, akkor is, ha idős, oldjam meg úgy, hogy ez neki jó legyen. Tehát én azt gondolom, hogy felelősséggel nem is csak 5, nagyon sok tényező van, amivel ezt boldoggá, kiegyensúlyozottá tehetjük, és ez részben egy önző érdek is a részünkről, hiszen a mellettünk élő társalat jó eséllyel előbb hal meg, mint mi. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember úgy menjen tovább, hogy az a 10 év, 15 év, nekem a legidősebb macskám 22 volt, hogy az, amit együtt töltöttünk, az jó volt neki is, és nekem is, meg a családomnak.
2: Tökéletes végszó, azt hiszem, hasznos tippekkel is gazdagodhattunk azon túl, hogy megismertük, hogy hogyan alszanak kedvenceink, és hát köszönöm szépen a beszélgetést dr. Sátori Ágnesnek.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Futóverseny miatt ma 18 órától vasárnap hajnali 1 óráig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra kell készülni 20 órától vasárnap 1 óráig a Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon is. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A most következő téma azt hiszem minden kutyatartónak a legnagyobb rémálma. Méghozzá mi történik akkor, hogyha kereket oldal? A most következő téma azt hiszem minden kutyatartónak a

0: meg álmodója lesz segítségemre. Köszöntelek nálunk.
1: Köszönöm szépen, itt lehetek újra.
0: Mesélj, hogy mi történik általában akkor, amikor eltűnik egy kutya? Ez lehet akár véletlenszerű, elkalódik egy sétáltatás során, vagy lehet akár tudatos is, mert sokszor hallhattuk már azt is, hogy vannak szökős kutyák, pláne a menhelyen sok ilyen kutyus van, ha jól tudom. Ilyenkor mi zajlik egy kutyában? Stressz, öröm, amikor eltűnik? Mi zajlik ilyenkor bennük?
1: Én mindenképpen több lépésre bontanám ezt a dolgot. Vannak olyan fajták, akik alapvetően szeretnek szökni. Vannak olyan típusú kutyák, akik gyakorlatilag fajta specifikusan, tényleg bennük van ez a pillanat, hogy ők menni akarnak. Az fontos, hogy válaszok mindig az külön, hogy otthonról szökik el, tehát mondjuk ugrik-e a kutya, kerítést mászik-e a kutya, akár átbújik, vagy pusztán meg szoktuk kérdezni a gazdikat, hogy akkor tűnik el, mondjuk állnak be a kocsival, és kiszalad. Nagyon sok kérdés merül fel, maga a szökés fogalma mit jelent sok gazdának a szemében, meg az elgondolásában. Tehát a gazdák nélkül jön létre a szökés, a gazdákkal jön létre a szökés, vagy sok esetben van olyan, hogy úgynevezett túlkötődés van a kutya és a gazda között, és ezáltal azt tapasztaljuk, hogy amikor a gazda elmegy otthonról, hogy jönnek elő úgynevezett szeparációszorongásos tünetek, és ezt követően a kutya akár elmehet, elszökhet a gazda után. Ezt többféleképpen nézhetjük, akár önkárosító módon. Például egy tűzijáték vihar esetén, ugye amikor egy kutya elszökik otthonról, a környezeti behatás, vagy a stressz miatt szökik el. Tehát fontos, megállapítsuk valójában, ez a legfontosabb oktatóként is, hogy mi a szökés alapja. Egy fajta specifikusság, egy külső behatás, tanult viselkedés, például említetted akár a menhelyes kutyákat, ez nem mindegyik kutyára igaz, ezt hozzá kell tennem, de ugye tudnak viselkedést másolni egymásról. Tehát amelyik mászik, vagy szökős kutya, a kenneltársa akár lemásolhatja ezt. De ez így van, ez egy otthon tartott kutyánál is, tehát a kutyák nagyon szépen tudják egymás akár pozitív, akár negatív viselkedését is másolni.
0: Na de térjünk arra a szituációra rá, hogy eltűnt a kutya, és keressük, tegyük fel, hogy mondjuk egy sétáltatás során egyszer csak szagot fogott és elment. Nem találjuk, keressük, hívogatjuk. Mi legyen az első lépés?
1: Nagyon fontos itt mindig azt tisztázni, ha elszökik egy kutyánk, valamilyen fajta stratégiát a keresésére fel kell állítani. Ez azért fontos, mert általában azt tapasztalom, hogy nyilván ilyenkor megszületik egy segítségkérő poszt, elveszett a kutyám itt és itt. Nyilván rengeteg jó ember van, állatszerető ember van, és mindenki a keresésére próbál indulni. De itt a legfontosabb kérdés, hogy a kutya valójában mennyire emberközpontú, mennyire érzékeny, hogyan van szocializálva. Miért? A legtöbbször van olyan, ami keresnek egy félős kutyát, és mondjuk különböző láncalakzatba rengetegen mennek, hívogatják, és a kutyát egyre kijelebb tolják valójában az eltűnés pontjától. Tehát fontos, hogy a stratégiában meghatározzuk azt, hogy milyen kutyáról beszélgetünk. Rendszeresen azon a környéken túrázik, tehát ismerje a környéket. Hogyan van szocializálva? Stabil-e az idegrendszere? Mennyi idős? Milyen táplálási módon van a kutya? Alapvetően rengeteg olyan dolgot tudnunk kell, mikor evett utoljára. Tehát ezek a kiinduló pontok. Ha ezek megvannak, akkor stratégiába fel kell állítani azt, hogy megszületik egy poszt, amely leírjuk, hogy ha látod, ne hívogasd, ne üldözd, ne kergesd, hívd a telefonszámot. Miért fontos ez? Mert nem egy olyan kutya van, aki nagyon-nagyon megijed, és gyakorlatilag szorul kijelebb a eltűnési helynek a határaitól. Én azt szoktam mondani, hogy eltűnik egy kutya, első körben egy ilyen 5 kilométeres sugalú kört érdemes rajzolni egy nagyon szép térképen, és onnantól kezdve figyelni azt, hogy a kutya hol mutatja meg magát. Minden kutyának van egyfajta metodikája, hogy mit követsz. Nyilván van A-verzió, aki mondjuk az életért menekülés és próbál egy biztonságos helyet találni, azok a típusok ugye általában éjszaka a legaktívabbak, nem nappal. De ez a legfontosabb, hogy határozzuk meg azt, hogy a kutyának mi a motivációja. A térképen hol mutatja meg magát valójában a kutya? Azért, mert akkor a mozgási irányát lehet nagyjából követni. Ha viszont csoportosan ezt nekiindulunk keresni, nem mindegyik kutyának, de van olyan, akinek kitoljuk gyakorlatilag a keresésnek a sugarát. És nyilván, ha mondjuk egy erdőbe vagy erdőszéleken vagyunk, onnantól már nehezen, mert betoljuk ugye a kutyát. Tehát ez a legfontosabb, hogy határozzuk meg a kutyának a motivációját, észre csináljuk, hozzunk létre Facebook csoportot, kell egy vezető, aki egybefogja az egésznek a mentalitását, meg kell nézni, hol tűnik el a kutya, milyen messze lakik a lakóhelyétől, mert valójában ki lehet helyezni.

0: adni, ugye? Kedvenc játékot, eszközöket, élelmet.
1: Mi a helyzet a ruhadarabbal? Ezt nagyon sok helyen olvastam, igen, hogy ahol eltűnt a kutyám, oda érdemes egy saját általunk hordott ruhaneműt, ruhadarabot lerakni, hogy hát ha megtalálja, és akkor ott marad? Tehát, hogy...
0: A kutya a biztos pontokra megy. Tehát, hogyha eltűnik valahol, első körben itt jön a legfontosabb, hogy ismert helyen tűnik el, igen vagy nem. Milyen a kutyával a gazda és a kutya közti kapcsolat? Ha nagyon jó, van, hogy visszamegy arra a helyre, ahonnan eltűnt. De ha mondjuk ismeretlen a környezet, nem jó a kutya és a gazda közötti kapcsolat, akkor ő azokat a pontokat fogja keresni, amik ő számára biztosak. Ha ismerős helyen tűnik el, akkor nyilván meg fog próbálni elsőkörben hazamenni. Tehát érdemes a kaput nyitva hagyni. Figyelnünk kell azokat a részeket, és ezekre a helyekre le kell helyezni élelmet, ruhadarabot, amit ugye javasolt, tehát ezeket mind fontosak. Van olyan például, hogy meg kell határoznunk, hogy a kutya valójában ott jár-e azon a részen. Tehát van olyan mondjuk liszttel körbeszórjuk a környéket, ahol van a tál, az élelem, a ruhadarab, és megnézzük a tappancs nyomóval, hogy valójában ott jár-e a kutya.
1: De okos.
0: Nyilván itt fontos, hogy ne keverjük macskával össze, tehát egy komplex dolgot kell nézni, de hogy az kell nekünk egy eltűnt kutyán, hogy mutassa meg magát. Mert ha megértjük a motivációját, könnyen megtalálni. Például nekünk volt olyan kutya, akit egy héten keresztül kerestünk, és úgy kerestünk, hogy a kutya mindig megmutatta magát. Rájöttünk a metodikára, hogy főleg este mozog. Miért? Mert a gazdikereső poszba, vagy nem gazdikereső, bocsánat, kereső poszba ki lett írva, hogy a megtaláló jutalomban részesül. Tehát mindenki felbozdulva jobbról-balról keresték, kergették, üldözték. Na most a kutya annyira bezárkózott, és annyi negatív élményt kapott az emberektől, hogy azt mondta, hogy jó, egy nyugodt helyre elbújok, és csak is éjszaka fogok mozogni. Tehát a megfogása innentől éjszakai közegbe történt, és éjszaka többször látták a kutyát, nappal sosem látták a kutyát. Itt jön be a metodika, a stratégia, amit mondok, hogy mi alapján keresünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész, mert némely kutya, aki meg van zavarva, nincs szocializálva, nem jól kommunikál, negatív élmény érte, csak is ugye a ketrecbe történő becsapdázás működhet, de oda kell szoktatni. Tehát például a kutyánk, akit kergettünk, ugyan kerestük, az rendszeresen visszatérő vendég volt, megette az élelmet, elment. Megett az élelmet, elment, és egyszer csak meg lett fogva, de addig nagyon fontos volt, hogy ne akarjuk kiszorítani. Tehát végre beszoktattuk abba a körbe, amit akartunk, megvan a bizalom, megvan az élelem, ne kezdjük el kergetni, mert az nem vezet jóra.
1: Említetted az előbb, így gondolatzárásként a bizalmat, egy nagyon érdekes sztorit osztanék meg veled. Egy kertből kiásta magát a kutyus, és nyilván kiszorult, nem tudott már visszamenni a kertbe. A család nem volt otthon 2-3 napig, és ebben a nagy kánikulában, óriási melegben a kutyát érte egy elképesztő mértékű stressz, kereste a helyét, nem találta, és ezután már a családdal nem is tudott nagyon egy nevezőt érteni. Tehát valószínűleg a bizalom az megkopott, és egy stresszként, egy hatalmas nagy traumaként élte ezt meg a kutya. Ez mindig jelen van? Ez a fajta trauma, ez a bizalomvesztés, amikor egy eltűnik a kutya, vagy akár tegyük fel ő átélheti effektíve a kutya úgy is, mintha ő világgá menne, és már benne nyaralni? Tehát, hogy minden esetben egy ilyen fajta stressz képződik benne?
0: Alapvetően ez, tehát lehet stressz, de többféleképpen megnyilvánul. Például az eltűnt kutyáknak a 90%-a egy ilyen 5 nap után nem mindig ismeri meg már a gazdát sem. Tehát például, ha szólongatják, annyira elkezd elvadulni, vagy nomádiasodni a kutya, hogy nem biztos, hogy meg fogja ismerni. Hangsúlyozom, ez kell az, hogy rengetegszer megkergetik azt a kutyát. És a kutya időben azt mondja, hogy meglátja az embert, bizonyos távolság, mondjuk legyen 30 méter, és nem kívánok közelebb menni hozzá. Tehát alapvetően van olyan kutya, aki egy idő után a gazdáját nem ismeri meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja megismerni, hanem alapvetően átkapcsol benne egy ösztön, a túlélési ösztön, ami mindenfajta tanult viselkedést fölül fog írni. Ebbe az esetben hangsúlyozom. Tehát neki a legfontosabb része az, hogy túléljen. Azért, mert átváltozik a motivációja a kutyának, illetve nyilván érték környezeti behatások. Tehát alapvetően a kutyában egy eltűnésnél is az ösztönök vezérlik. Szoktuk mondani viccesen, hogy a kutya az ösztönök miatt soha nem hibázik. Ez tényleg így van. Bármilyen ösztön nézünk, bármilyen gyerektámadás történik, felnőttet támad meg, más kutyát támad meg, elszökik, a kutyát alapvetően ösztönök vezérlik. Na és itt jön be az oktatói kérdés, az ösztönökön keresztül határozunk mi a kutyának az alapvető motivációt, hogy mit akar. De mondom, először ott fordulni, bizonyos idő után a gazdát kevésbé ismerik meg. Ez mondom, ez azért is van, mert sokszor kaptak negatív élményt, és maga, amikor az embert meglátják, automatikusan az van bennük, hogy menekülnünk kell. Az egy másodlagos gondolata a kutyának, hogy ez a gazdám volt, de erre nem mindig jut el. Tehát van egy ilyen rész is, de van egy olyan rész is, persze, amikor megismeri, az általában rövid időintervalluma van, amikor eltűnik a kutya, nagyon hosszan el van tűnve, ott azért már kevésbé. Nyilván függ a fajtától, de alapvetően számba kell venni, minél több ideig van egy kutya távol a gazdától, távol az ember interakciójától, kommunikációjától, annál jobban próbál belealkalmazkodni abba a környezetbe, ami jelenleg neki rendelkezésére áll.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha megtaláltuk a kutyát? Utána feltételezem, hogy muszáj valamit tennünk annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő többször, akár szökős kutyáról beszélünk, akár csak elkallódott az ebb. Mi van akkor, hogyha megkopik a bizalom, amit mondjuk egyszer kialakítottunk? Milyenkor a teendő?
0: Ha megtalálunk egy kutyát, indulunk ki abból a lépésről, hogy megvan, állatorvoshoz kell elvinni, nagyon fontos, hogy bármilyen módon fogjuk meg, az állatorvos mindig nézze át tetőtől talpig. Például több ilyen mentett kutyánál van ilyen, mondjuk sikerül nagy nehezen befogni egy ketrecbe, és azt a ketrecet csak az állatorvosnál nyugodt környezetben, zárt falak között szabad kinyitni. Volt már olyan precedens, hogy a kutya újra elmenekült, mikor ott megpróbálták kiszedni a boxból. Nem szabad, mert ugyanúgy elmondom, hogy más a motiváció abban a pillanatban a kutyának. A gazdák szempontjából ez egy érdekes dolog. A bizalmi kérdés az onnan indul, hogy volt-e kapcsolat, volt-e bizalom. Ezt mindig tisztában kell tenni, hogy kinek mit jelent az, hogy kapcsolat. Tehát én nekem oktatóként az a kutyával való kapcsolat, hogy 100%-ig visszaívható, 100%-ig hallgat rám, soha nem morog rám, soha nem harap meg, jól kommunikál velem, tehát magyarul egymásért vagyunk. Amikor azt hallom egy gazditól, hogy szokták nekem mondani viccesen, hogy ó, Zsolt, otthon minden rendben van a kutyával, kint nem. El az egy mondat, ami elég nekem arra, hogy elmondjam, hogy nincs köztük jó kapcsolat. Azért, mert a kutya nem válogathat. Nem válogathat helyszínekben, hogy itt jó, itt nem jó, itt kevésbé, itt mégis. Minden egyes szituációban figyelnie kell a gazdára. Ha nem kézben tartható, nem irányítható, akkor a kapcsolat nem biztos, hogy tökéletes. Tudom, hogy zárt falak között nagyon cuki, mikor odabújik, megnyalogat. Ezek jó érzések nekünk, de én arra hívom fel a figyelmet, a tudatos kutyázásba, hogy irányítható legyen a kutya. Ez a legfontosabb, irányítható. Ez nem kedv kérdése a kutyának, ez egy kötelező dolog, hiszen a mai rohanó világban rengeteg veszély leselkedik. Tehát irányítható legyen a kutya. És itt jön be ugye a kérdés, hogyha van egy eltűnt kutya, aki újra hazatalál, nyilván szerintem nagyon fontos az, hogy első körben azt vizsgáljuk meg, ehhez kell egy oktató, hogy kb. Milyen élmények érhették. Mert ha van olyan, akik többször megkergették, akár bántották, az emberek irányába a bizalma a kutyának visszaeshet. Ez visszaépíthető folyamat, csak lassan, fokozatosan kell visszaépíteni. Nyilván fontos pozitívan megerősíteni, szabályokat tartani, ezek a keretek, korlátok, szabályok betartása mindig nagyon fontos, és nyilván a pozitív megerősítés, de ezekre figyelnünk kell, és újra vissza fog állni a rendes kerékvágásba a dolog. Itt egy a fontos, ne siettessük. Tehát lehet, hogy el fog tenni 1-2-3-4 hét, mire újra visszaáll a kutya az eredeti kerékvágásba.
1: Megelőzés szempontjából zárásként mit tanácsolsz a gazdiknak? Hogyan ne hagyják el a kutyát, ha lehet így fogalmazni?
0: Én mindenképpen hagynék rajta nyakörvet. Fontos, hogy regisztrált mikrochip, tehát az, hogy van benne, az már egy jó dolog, de regisztrálva legyen. Ez a
1: igen,
0: legfontosabb.
1: Bizony.
0: Tehát ezt mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy regisztrálva. Nyilván az, hogy van ott egy biléta egy telefonszámmal, azért lehet érdekes és jó szerintem, mert ha van nagyon félős kutya, akkor anélkül, hogy hozzáérnénk, le lehet olvasni nagyjából, hogy mi lehet a telefonszám. Tehát szerintem fontos, vagy akár a nyakörbe hímezve, nagyon szép a felülete, hogy lehessen rajta nagy felületre, hogy látható legyen. Nyilván figyeljünk arra, hogy a kerítés megfelelő állapotú legyen, ez nagyon fontos mindig. Ne tudjon alá mászni a kutya, ne tudja kiásni magát, ne tudjon átugorni rajta, átmászni rajta, tehát egy biztonságos környezet, biztonságos kerítés fontos. A kapcsolat megint csak, én a arany középutat javasolom. A túlkötődés van ilyen kutyánál, nagyon sok kutya van, hogy elmegy a gazda után. Tehát én a közösutat mondom, hogy ne legyen a túlkötődés, de ne is legyen az, hogy teljesen alulkötődés, nem is érdekli a gazdát igazából, tehát egy köztes út legyen, jó kapcsolat, lefárasztva legyen jól a kutya fizikálisan, mentálisan, akár a fajta specifikus ösztönön keresztül való fárasztás.
1: Bizony.
0: És ezek azt gondolom, hogy javítanak, azon csökkentik az esélyt, hogy egy kutya elmenjen. Meg én azért mindig egyet el szoktam mondani, ha bármilyen kutyáról beszélgetünk egy séta alatt, a biztos pont mindig a gazda. Tehát ha van egy félős kutya, aki elmenekül a gazdától, akkor nyilván én mindig szóba szoktam hozni, hogy a kapcsolat nem biztos, hogy mindig a legtökéletesebb. Nem azt mondom, hogy rossz, nem tökéletes, mert a biztos pont, ami ad egy stabilitást, attól elmenekül, és értem a behatást, hogy megijeszti valami, és elmenekül, értem, de alapvetően a kapcsolat azt mindig fontos, és azt emeljük ki szerintem.
1: Még egy dolog felmerült bennem, hogy mondtad, hogy ebben a szituációban, amikor idegen helyen sétálunk, mindig a gazda, azaz én vagyok a biztos pont. Mi van akkor, hogyha én bizonytalan vagyok? Ezt képes letükrözni a kutya akár pórázon vagy póráz nélkül tulajdonképpen? Érzi, ugye?
0: Vannak olyan fajták, így van, tehát hogy ha átosan nézzük, a kutya az minden érzésünket, rezgésünket át tudja venni. Nyilván, ha én magabiztos vagyok, a kutya ezt a magabiztosságot érzi át. Ha félek, akkor nyilván azt érzi, hogy a vezető egy kicsit bizonytalanabb akár a póráz végén. Ez nem azt jelenti, hogy ő most ettől most mindenkit meg fog támadni, de nyilván érzi, hogy van egy instabilitás ebbe a dologba. Ugye itt jön be mindig a legfontosabb, hogy a gazdikat tanítjuk arra, hogyan legyenek magabiztos vezetők, hogyan legyen jó a kisugárzásuk, legyen önbizalmuk, mert a kutyálás az ez is kell, hogy önbizalmam legyen. És akkor nyilván itt jön be a fajta kérdése, hogy mondjuk persze egy keményebb molosszernél, vagy valamilyen alfatípusú fajtáknál, mert bárhogy csak egy típusra gondolok, hogy alfatípus, ott nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én gyengének mutatkozzak a póráz végén, vagy szituációkban, mert ott az alapkutya habitusa, ösztönkészlete egy általános erőt igényel. Gyengébb fajtáknál, az kicsit más téma, de minden egyes kutyánál a javaslatom az, hogy jó legyen a kapcsolat, és a vezető az mindig tökéletes legyen.
1: Hát nagyon fontos gyors talpalót kaptak a hallgatók, hogy mi a teendő akkor, hogyha elveszik a kutya, hogyan keressük, milyen stratégiát dolgozzunk ki, és hát nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ebben a témában segített nekünk kicsit szélesebben látni.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsik Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsik Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, majd a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Ez itt a borműsor, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Somodi Solymos Eszter a szerkesztő, és itt van a Petrányi Pincészet névadó tulajdonosa és borásza Petrányi István a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Petrányi István, üdvözlöm!
3: Azt kérdezem, hogy tart-e még a szüret, vagy, mert hogy azt olvastam augusztus 13-án, hogy megkezdődött, vagy be is fejezték már?
4: Hát még egy vörös hajtánk még így van, a fehérek már mind a pincébe tartanak, és hát elindult a fermentációs folyamat, lerjedés.
3: Szerintem ön sem kezdte ezt a szakmát, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy emlékszik még arra, amikor hát augusztus végén még nem is születeltünk, igazából a szeptemberben volt aktuális.
4: Hát igen, szeptember és október volt az igazi szüret ideje, de sajnos ezek a hőhullámok előre hozzák a szőlőbe való érést. A szőlő az nagyon hőigényes növény, ugyan a hőigényhez kellene a víz párosítása is. Hát a hő megvolt, a víz az sajnos az egyre kevesebb.
3: Ennek jegyében milyen volt az idei termés, ha már egyáltalán múlt időben lehet erről beszélni?
4: Igen, mi ízre szüretelünk, ez azt jelenti, hogy amikor érezzük, hogy már közeledik a szüret, akkor járunk ki és kóstoljuk a szőlőt, és úgy ítéltük meg, hogy maga az érési, a fenolos folyamat az befejeződött magyarul a szőlőbe, sajnos a bogyók kisebbek, és hát döntöttünk, hogy ennek ellenére el kell kezdenünk a szüretet. Az elsőt nem tudjuk már megvárni, és kevesebb termésre számítunk, de jó minőségre, hiszen végbe ment már az a folyamat, aminek szüksége van a szőlőben.
3: Az önök munkáját mennyire befolyásolja, vagy zavarta meg a régi ritmust, a megszokott ritmust az, hogy egy hónappal, vagy hát legalább egy hónappal, ha nem 6 héttel előrébb járunk a meteorológiai helyzet miatt?
4: Igen, és hát még nem látjuk ennek a folytatását,
3: hát igen,
4: hogy mi lesz itt. Itt. Hát tulajdonképpen mi nyár közepétől felkészülünk a szüretre, ilyenkor tartályoknak a sterilizálása, a prés, az egyéb eszközöknek a elmosogatása, és hát a figyelés indul, hogy hogyan viselkedik most a szőlő, természetesen a seregélyek elhajtása, mert hát elég nagy hadsereg van most a Balaton északi partján, aki fogyasztanák szívesen, és hát várjuk az érést.
3: Van itt egy fejlődési folyamat, tehát kezdődött, ha jól tudom, egy kis fél hektáros területtel, ez ma egy 5 hektáros birtok, és hát nyilván egész más az, ami ma ezen a birtokon megszületik, mint ahogy ez kezdődött.
4: Hát igen, a fejlődésnek az útját azt nem akarjuk megállítani, folyamatosan fejlődünk technológiával, elsősorban a borfeldolgozási technológiára gondolok, és hát eredménye most már az, hogy tulajdonképpen a 25-ös termésünkkel 10 nemzetközi aranyat sikerült elérnünk.
3: Az igen.
4: Ebből volt márciusban egy berlini nagyverseny, ahol 40 ország 1400 borászra vett részt, és Riesling kategóriában hoztunk el egy aranyat.
3: Gratulálok, ez nem akármi.
4: Igen, hát odafigyelés. Most a jelenlegi értékünk az, hogy sajnos a mennyi, tehát kevés lesz a bor, ami ugyan annyira nem baj, mivel országosan is csökken a borfogyasztás, még a pincékbe tartalékok is vannak, de sajnos maga a tendencia, ami elindult, hogy kevesebb alkoholt kell fogyasztani, ez egy kicsit befolyásolja. Elsőben a vörösszőlők álltak meg, vörösborok, a fehér fröccsözés az még tartja magát.
3: Hát a könnyű borok, a kis alkoholtartalmú borok, vagy a könnyebbnek tűnő borok azok, amik igazán mennek. Na meg a koktél és a pezsgő.
4: Igen.
3: A pezsgőbe belekaptak önök is?
4: Most tervezzük, most gondolkozunk a pezsgőkészítésen. Még egy kicsi időt várunk, hogy most merre mozdul el a fogyasztás, mert ez egy kicsit olyan kellemetlenül érinti a szőlészeket, borászokat, mert elég sok bor van még raktáron mindenfelé. Itt a világra gondolok, Kaliforniában olyan mennyiségű borok vannak, hogy az idei szüretet el fogják engedni, ilyen híreket hallunk, tehát magyarul ledobják a termést a földre, mert először a raktárokat kell kiüríteni.
3: Ez mondjuk elég drámaian hangzik. Ellenben nálunk egyrészt van kártevő, másfelől pedig hát egymást érik a borászatok most már, tehát szokták mondani, hogy egymást fallják fel. De hát talán mégsem, inkább együttműködések kezdenek kialakulni, ha jól tudom.
4: Hát igen, elég nehéz, főleg a Balaton északi partján az együttműködés, mert sok zárt kert, aki valamilyen úton módon kapott építési engedélyt és kötelező van a szőlőművelésre, hát ez bizony nem történik meg, és ez a szőlőkabóca, ez nagyon szereti az elhanyagolt, nedvesebb, párásabb területeket, viszont oda mi nem mehetünk be permetezni a kabóca ellen, és hát ez egy elég komoly nagy harc, hogy mit évők is legyünk.
3: Hát nyilván talán az önkormányzatok meg a hegybírók tudnának ez ügyben tenni valamit, nem?
4: Hát ők sem mehetnek be egy magántulajdon területére, meg lehet talán büntetni a tulajdonost, de hát ezt hagyna mondjam, ez soha nem működött még.
3: Hát igen, önmagában, hogyha nincs meg a belső késztetés arra, hogy betartsuk a szabályokat, meg ne ártsunk a másiknak, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Ez az egész önnél úgy kezdődött, hogy Balaton és vitorlázás, ugye?
4: Igen, hát elég régi csopakiak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 1976 óta van csopakon egy kis házunk. Korábban az üzülőtelepen voltunk lent, ahol elég jó nagy volt a ricsaj. Elkezdtünk vitorlázni, fiam ma már benne van a kékszag első 10 versenyzője között. Én inkább túravitorlázást kedveltem, a család többi része most már versenyvitorláznak elég komolyan, és hát amikor lenn már egyszer meguntuk a nagy zajt, ricsajt, akkor találtunk fönn a szőlőhegyen egy szép táblát, amit azonnal megvettünk, és hát így indult ez a szőlészkedési folyamat el nálunk.
3: Ez át tud fordulni hivatássá a hobbiból, vagy az egyszerű szerelemből?
4: Hát mivel hogy én már nyugdíjas vagyok, így egy nyugdíjas hivatása lett a szőlészet, ami tényleg nagy szerelem. Én nem vagyok képzett borász, van egy nagyon jó, kiváló, Baku Ambrus névre hallgató kiváló borászunk, aki vezényli tulajdonképpen a szakmai oldalt. Nekem az irányítás a fő feladatom, és a minőség betartása, az ellenőrzések. Így folyamatosan szőlőfeldolgozáshoz is vásárolunk folyamatosan új gépeket, mert a pár éve jött divatba, hogy már nem olyan szivattyúba dolgozunk, ami lapátkerékkel összetöri a bogyót, hanem úgynevezett perisztatikus szivattyú, ami nyomja az egész bogyót be a présbe, így egy minőségi ugrás volt. A másik, hogy például flotálunk, ez azt jelenti, hogy a musta, hogy bekerül a tartályba, azonnal elindul estére a tisztítás. A szőlőbe bejön tulajdonképpen sok fehérje, itt gondolok a katicabogárra, a pillangószárnyára, mi nekünk ezek nem kellenek, azonnal felfújjuk a must tetejére, leszedjük, és másnap egy kristálytiszta musttal tudunk tovább dolgozni. Ezek mind az én feladataim, és hogy a minőséget megőrizzük.
3: Na meg a kóstolás, hát nyilván. Van kedvenc saját bora?
4: Hát igen, a Riesling. a rizling.
3: De hát az ott otthon is van ráadásul csapakon a rizling.
4: Igen, nagyon sok bort kapok ajándékba, és ezek mindig gyűlnek, de a saját rizlinget valahogy, hát az ember a szőlésborát jobban kedveli.
3: Egészségére, és legyen jó ez az idei évjárat is, és hát sok munka lesz még, úgyhogy ahhoz meg jó egészséget, jó munkát kívánok. Petrányi Istvánt hallották, a Petrányi Pincészet tulajdonosát. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI a

0: ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy különleges borfajtáról fogunk beszélgetni, ami hát már csak azért is különleges, mert például egy olyan borfajta, amihez nem tartozik közvetlenül szőlőfajta, bár majd még ezt is körbe fogjuk járni. A Borsment a tulajdonos főszerkesztője Szabó Edit a vonalban, aki csapatával sillereket tesztelt és kóstolt. Jó napot kívánok, Edit!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez a Schiller, ez egy ilyen fura dolog, mert hogy igazából valami rozé meg vörösbor, de mégis inkább egy átmenet, nem?
2: Hát se nem piros, se nem fehér, se nem vörös, illetve se nem rozé, se nem vörös, hanem pirosbor. Tehát hogy ez a lényege az egésznek, hogy a Schiller az átmenet a rozé és a vörösbor között. Sehol máshol nem létezik, vagy nagyon-nagyon, én nem tudok róla, hogy bármelyik más országban létezve ehhez hasonló dolog, viszont itt nagyon nagy kultusza volt hajdan, és nagyon remélem, hogy ezt vissza lehet hozni valamikor, nem is olyan sokára.
1: Ez egy fura dolog, mert hogyha történetileg nézzük, akkor nem túlságosan előkelő a Schiller múltja, mert hát ez a szegény emberek kocsvasztott bora volt. Aztán lett ennek egy élete mégis.
2: Ez pontosan így van, és aztán egyszer csak rájöttek, hogy hopp-hopp, lehet ezt másképpen is elkészíteni, mert a titok ez mindig abban rejlik, hogy hogyan készítjük el, hogy mennyire adjuk meg a módját. A szegény emberek kocsvasztott borában benne volt minden, ami termett, együtt összeszületelték a fehér szőlőt és a kék szőlőt, és abból készült valami, ami színben, meg egy picit illatában talán emlékeztetett a mi mostani sillereinkre, de semmi köze nem volt hozzá valójában.
1: Ez igazán talán ízre inkább egy rozé, látványát tekintve meg inkább egy vörösbor, nem?
2: Egyik sem. Ízre inkább azt mondanám, hogy jobban hasonlít a vörösborra, mint a rozéra.
1: Na tessék.
2: Pirosbogyós gyümölcsös jegyek vannak benne, csak sokkal frissebbek ezek a pirosbogyós gyümölcsös jegyek valahogy. Van benne egy pici finom fűszeresség, nagyon nagy bajban lenne az, aki fekete pohárból kóstolja, mert egészen egyszerűen szerintem nem lehet rájönni, hogy mi van a pohárban.
1: Azt mondtam, hogy nem tartozik hozzá szőlőfajta, de annyiból meg mindenképpen igen, hogy kék szőlőből készült. Tehát ez ma már nem egy kocsvalék.
2: Semmiképpen sem, és kizárólag kék szőlőből készülhet. Hajdanában jártam a Paksi Schiller Fesztiválra a Schillereket tesztelni, illetve bírálni, és akkor tartotta magát még az a nagyon határozott elképzelés, hogy sehol máshol a világon, de Pakson speciál szabad kék szőlő és fehér szőlő. Még az a nagyon határozott elképzelés, hogy sehol máshol a világon,

0: meggyőző volt?
1: Én nagyon szeretem. Én akkor is nagyon szerettem, amikor Huxley néven a szexuálbigazdák megpróbálták föltámasztani ennek a hagyományait. A 2010-es évek elején volt néhány éven keresztül Huxley Fesztivál, és mert hogy ez vörös, mint a róka, tehát ugye úgy piros. Uh-huh. És el is nevezték, majdnem minden szexuális pincében volt Huxley nevű bor, ami nem volt más, mint Schiller, csak a Huxley-ben talán jobb volt a PR-ja. A Schillernek volt egy nagyon-nagyon rossz akusztikája, sajnos.
0: Mennyire van jelen a boltokban, mennyire találunk Schillert, vagy kell-e keresnünk? Pont azért, amit az imént mondott Edith, hogy hát azért ennek volt egy rossz híre, tehát nem a legkeresettebb borfajta volt.
1: Most sem az. Én azt gondolom, hogy leginkább a pincékben találkozhatunk vele, de azért, tehát azt, hogy boltokban lehet-e kapni, azzal kapcsolatban kétségeim vannak, az biztos, hogy a pincében ott van, hogyha valaki kíváncsi rá, és abban is teljesen biztos vagyok, különböző bor szaküzletekben hozzá lehet jutni nagyon jó Schillerekhez. És még egyszer mondom, nagyon jó. Tehát, hogy a Schiller az egy fantasztikus bor, éppen azért, mert átmenetet képez a rozé és a vörös között. Az a fantasztikus a Schillerben, hogy hordozza magában a rozé frissességét, és hordozza magában a vörösbornak az illat és ízanyagait. Tehát bármennyire is meglepő, a Schillerhez akár szódát is tehetünk, és akkor abból remek vörös fröccs lesz, és mindenki azt mondja, hogy ezt vétek elkészíteni, de Schillerből szabad. Nagyon sokan Tolnában, Baranyában iszák ezt a Schillerből készült fröccsöt nyáron, mert hogy ebből tökéletes fröccs készíthető, és az őrületes a Schillerben, hogy nagyon-nagyon sok hazai hagyományos ételhez párosítható.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy pont azért, mert a szegény emberek bora volt, nyilván ahhoz itták, ami a tradicionális étkezésünk.
1: Igen, de szerintem ez nem volt tudatos. Most viszont, hogyha valaki tudatosan tervezi meg azt, hogy mi kerüljön, tehát hogy milyen ételhez milyen bor kerüljön a pohárba, akkor az összes olyan magyaros étel, amiben fűszerpaprikát használunk, tökéletesen illeszhető a Schillerhez. Azon kívül megszárdon szerintem nincsen karácsony, halászlé és Schiller nélkül. Tehát, hogy egészen egyszerűen a halászlé, az így vonza a Schillert, mint a mágnes. Tehát, hogy gyönyörűséges párost alkotnak. De hogyha egy lecsóhoz iszta az ember nyáron, az is fantasztikus. A paprikás krumpli tökéletes társa, nagyon jó sonkák, tehát gyakorlatilag minden ünnepen előkerülhet, noha a hétköznapok bora. Tehát a Schiller szerintem egészen egyszerűen őrületes lehetőségeket hordoz magában. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem fedeztük még fel.
0: Na de hát akkor most egy lépést teszünk ez irányba. Egyfelől például, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem kell ettől félni. Tehát a Schiller az nem rossz bort jelent, hanem másfajta bort jelent.
1: Így van pontosan, tehát hogy mindenhol a világon van fehérbor, meg rozébor, meg vörösbor, és nálunk van pirosbor is, és szerintem ennek örülni kell, hogy ez a lehetőség adott. Nem könnyű jó Schillert készíteni, mégpedig azért nem, mert hogy tényleg ennek az átmenetnek az optimális pillanatát nehéz megtalálni. Tehát valameddig héjonáztatja a borászt a szőlőjét, de hogy ez a héjonáztatás milyen hosszú legyen, ezt nagyon nehéz belőni, nagyon nehéz eltalálni. Általában 4-6 nap egyébként, de mindenki maga dönti el, de hogyha túl sokáig tartják héjon azt a szőlőt, akkor bizony vörösbor lesz, és nem Schiller. Tehát ehhez gyakorlat kell, ez egy kényes kérdés.
0: Hát, és valószínűleg ezek szerint nem is olyan könnyű elkészíteni a jó Schillert, tehát nyilván a borászok kétszer meggondolják, hogy ebbe belevágjanak-e. Nehéz volt jó Schiller borokat találni, és nehéz volt megtalálni azokat a pincészeteket, ahonnan ezeket be lehet kérni?
1: Képzeljön, nem. Tehát, hogy van, ahol hagyománya van, és Schillert készítenek, ott szerintem nagyon-nagyon adnak a minőségre. Úgyhogy végignéztük azokat a pincészeteket, akiktől már valaha kóstoltunk Schillereket. Mi egyébként a Borsmentán évi 6-8 bortesztet tartunk, mindig szakértő, borszakértő kollégák társaságában, és mindig meghívásos alapon történik ez a borteszt, tehát nem nevezni lehet, hanem mi magunk döntjük el azt, hogy milyen borászatok borait hívjuk meg a tesztre. És utána a borászok maguk eldöntik azt, hogy szeretnének ezzel részt venni, vagy nem, tehát hogy küldenek.

0: adnak-e nekünk bort, vagy nem. A mostani testre 14 pincészet küldte el a Borát, volt köztük viszonylag sok szekszárdi, villányi, egri, badacsonyi, jött Morról is, Schiller, Sopronból, és volt egy Balaton melléki, egy földrajzi jelzés nélküli területről egy fantasztikus, ez lett a második, Soponya egyébként a település neve. És akkor leülünk és teszteljük a borokat vakon természetesen, tehát senki sem tudja, hogy mi kerül a pohárba.
1: Komoly. És hát az is komoly, hogy van nekünk egy olyan borunk, amire azt gondolhatjuk, hogy csak a miénk, ezt máshol nem készítik, nem isszák. Lehet, hogy tényleg így van. Minden esetre megkóstolni, biztosan érdemes egy jó Schillerbort. És hát hallották, az sem gyalázat, ha fröccsöt csinálunk belőle.
0: Én azt gondolom, hogy nem telhet el nyár Schillerbor nélkül, és mindenkit arra biztatok, hogy nyáron Schillert töltsön a poharába este az eperfa alatt, vagy elő karácsonykor is a halászléhez.
1: Szabó Edit, a Borsmenta tulajdonos főszerkesztője. Köszönöm szépen!
0: Én is nagyon köszönöm!

0: gyakorod.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az ember azt hinné, hogyha valaki az egyik hosszú fesztiválból kikeveredik, akkor azt mondja, hogy na, és akkor most pihenjünk. Úgy tűnik, hogy Oszkó Jakab Natália nem így működik, mert hogy a Kapolcsi Fesztiválon éppen, hogy túl vagyunk, és már indul is a következő, aminek az igazgatója minden év szeptemberében indul az a fesztivál, amiről most mi beszélgetni fogunk. Tehát a vonalban Oszkó Jakab Natália, szervusz, Nati.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a Kerekdom Fesztiválról van szó. Beleszerettünk egyszerűen tájába, Egon, egész egyszerűen ennyiről van szó. 11. alkalommal táján a Kerekdom Fesztivált rendezzük meg szeptember 18 és 20 között. Tokaj hegyalján ugye rengeteg kis érdekes kis bor település van. Itt is 22 családi pincészettel lehet megismerkedni, és közben Parnograsztra, Bohémien, Betyárszra, Blahaújziának, de még Quimby koncertre is el tudunk tenni közben. Momentán társulat, Rögvestjét, Amarodó, Ferenci Gyuri, Bodoráron estet hallgathatunk. Sok kis pincész mellett családi udvarokba betérve láthatunk koncerteket, színházi előadásokat.
1: Hú, ezt jól ránk öntötted hirtelenjében. Jó, akkor induljunk abból, ahogy indítottad te magad is, hogy beleszeretetek tájába. Miért? Mit találtatok ott?
2: Megérkezel tája közepére, és nem is érted, olyan, mint egy ilyen kis történelmi településre érkeznél meg, egy ilyen nagyvárosba, pedig egy 1800 fős település. Itt valamikor 6000 fő is lakott, és itt megfordultak még történelmi nagyjaink is. Kossuthot itt keresztelték, Rákócinak idehozattak francia és angol kisasszonyokat tanítatni őt. Mikszáth Kálmán itt írta a különös házasságot, és gyakorlatilag nagyon érdekes az, ami szerintem mostanában a Balatonfelvidéken történhet meg. Én úgy érzem, hogy itt az 1800-as, 1700-as években mindenkinek volt túszban egy háza, és a parlamenti ülésszak szünetében gyakorlatilag itt töltötték az idejüket. Ez egy történelmi borvidék, nem csak amiatt, mert nagyon sok ideje termelnek bort, hanem a történelmi nagyjaink is itt fordultak meg, úgyhogy nagyon érdekes, fantasztikus kis kúriák és nagy épületek között tudunk macskaköves utcákon andalogni a borospaharunkkal.
1: Na hát kellett nekem ezt a fiókot kinyitni, ezt még órákig tudnád mondani, hallom. Mondd, amikor egy ilyen fesztiválra elmegyünk, azt úgy képzeljük, hogy a borászok tényleg várnak minket nyitott udvarokkal, nyitott pincékkel?
2: Így van, természetesen ott van mindenkinek a nyitvatartási ideje, és pont emiatt nem is szerettük volna őket mondjuk a nagy színpadhoz kipakolni egy-egy asztalra, vagy ilyen kis bódéba, mert így betérhetünk a családi pincébe, és nagyon érdekesek ezek a borászok is, hiszen azt mondják, hogy de hát mi érdekes körülöttünk, de saját magam voltam a fültanúja annak, hogy ahogy betévedsz a pincéjükbe, már is mesélik, hogy na, azt a forintot ott a pince tetejére a dédnagyapám rakta föl, itt bújtunk meg a, nem tudom, a háború alatt a család, tehát hogy gyakorlatilag olyan sztorikat kapunk a bor mellé, ami egyébként fantasztikus, amiket szerintem sehol máshol. Tehát ezek tényleg családi borászatok, itt nem nagy ipari gépeket tekinthetünk, meg nyilván annak is megvan a bája, hanem itt családi borászok kézműves boros teljesítményét értékelhetjük családi szerelmi, meg mindenféle intrikák mellé.
1: Mondd, tudsz kis fesztivált csinálni, vagy ez is nagy lett?
2: Ezért kis fesztivál, itt kb. 2000 ember van naponta max, ami ezen az óriási településen teljesen elvíz. Itt is van irodalmi program, vagy komoly zene a miskolci szimfonikusokkal, és természetesen nagyon sok kis érdekes programokat berejtettünk az udvarokba, de itt alig látunk embert, és nagyon sokan ezt élvezik benne.
1: És hát közben irodalmi programok Márfi Márkkal, Varró Danival és egy csomó mindenkivel. Tehát, hogy erre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy tudsz-e kis fesztivált csinálni, hogy az a fajta logika, ami az elmúlt évtizedben Kapolcsot működteti, azért az itt is megragadható, hogy elkezdjük délben azt a programot, vagy kora délután, és így megyünk előre az időben és a napban.
2: Abszolút, de nyilván itt jelenik meg az, hogy még bőrtek indul, oda már oda szoktak 89 óta az emberek. Most nagyon sok fantasztikus fesztivál van azért az országban. Itt 11 év alatt ugye kevesebb ember tudott ide szokni, sőt egyébként van is egy ilyen szlogelünk, hogy közelebb van, mint gondolnád ez a tája. Nagyon sokáig ide ugye az út az nem annyira volt jó, de most akár Budapestről is 2 óra alatt odaérünk. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi idő odaérni Kapolcsra, mint tájára, de valamikor, amikor én is 11 évennek nekiindultam, azt hittem, hogy ez 4 óra egyébként, de 2 óra alatt oda lehet érni. Egerből meg a környékbeli településekről, Debrecen, Nyíregyházáról, meg pláne sokkal közelebb, sőt most egyébként nagyon sokan Kassára is érkeznek.
1: Nemzetközi lett is, nagyon helyesen. Hát jó, akkor most már csak annyi maradt, hogy meghatározzuk az időpontot, ugye egy hónapunk sincs már addig, mert hogy a szeptember 3. hétvégéje 18-19-20-a, nyilván a 20-a az egy kicsikét zárós hangulatú, a súlypont a péntek-szombat, nem?
2: Így van, de aki vasárnap, de egyébként a pincészetekből még begyűjtheti azokat a borokat, akár palackos formában, amelyeket előtte kóstolt, a mentán társulatnak a rögvestjét, vagy különböző kórus műveket hallgathat. Ugyanúgy egyébként elmehet akár Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Úgyhogy itt azért nagyon sok minden van még vasárnap is.
1: No, hát akkor kerek dolg. Igen.
2: Természetesen, hogyha a kezébe veszi ezt a műsorfizetet, ami a Műértek Völgye, és 100 oldallal ellentétben csak 24 oldalas, tehát teljesen befogadható. Itt a 22 borászatnál akár a palackozott kóstolható borokat is megnézheti. Megnézheti a fantasztikus 160 programot, amelyet a 20 helyszínen kínálunk szeptember 18 és 20 között.
1: Megfejtettem, miért szeretek veled beszélgetni a programokról, mert olyan szenvedéllyel tudod ajánlani, olyan szeretettel mondod, mintha teljesen a sajátod lenne, és hát valójában teljesen a sajátod is, úgyhogy ez lehet a titok. Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató ajánlotta nekünk a Kerepdom Fesztivált most az előzőjében, azt pedig táján találják a Tokaji borvidék kellős közepén. Nati, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, és üdvözlöm mindenkit!
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt mára a borműsor, jövünk újabb ötletekkel, kiváló pincészetekkel, remek borfajtákkal és még jobb programokkal egy hét múlva is. Minden jót kívánok, egészségükre!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balatonszabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány Siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Állandóan azt lehet hallani, hogy egészségesen étkezzünk, és hogy mi az egészséges étkezés, azt ugye egyfelől receptekkel, másrészt alapanyagokkal szokták leírni. Az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban pedig még a politikának és a gazdaságnak is van bőségesen dolga, mert hogy az egészséges élelmiszerekre szoktuk mondani, hogy aha, igen, csak azok a legdrágábbak, hogy ez igaz-e, és hogy mit lehet ezzel tenni, és hogyha tesznek valamit, akkor annak milyen hatása van, ezek iránt érdeklődöm Erdélyi Dóránál, aki az Ökonomusz elemzője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Szóval a kormányzat meghalva azt a panaszszót, hogy a drága egészséges élelmiszerek sokak számára el sem érhetők, az áfáját 27%-ról 5%-ra akarja csökkenteni. Ehhez nyilván körül kell írni azt is, hogy mit tekintünk egészséges élelmiszernek.
5: Pontosan ez a legfontosabb kérdése tekintetben, hogy mit tart majd a kormány egészséges élelmiszernek. És azért is különösen fontos ez, mert még nincs egységes definíció arra se itthon, sem uniós szinten, hogy mi számít egészséges ételnek, élelmiszernek. Az unió csak azt szabályozza, hogy a címkéken fel kell tüntetni a tápanyagtartalmat az egyes termékeknél. 100 g-ra jutó mondjuk szénhidrát, zsír, fehérje, só, ezzel mindannyian találkoztunk már. Illetve még egyéb definíciók is léteznek, például a marketing kategóriák, hogy fit, wellness, light, de itt is fontos látni, hogy ezek tényleg csak inkább marketing fogalmak, mert például egészségesnek tekintünk-e egy light üdítőt, ami ugyan cukormentes, de erősen feldolgozott. Tehát mindenképpen érdemes definiálni azt, hogy a jogalkotónak, hogy mit tekint ő egészséges élelmiszernek.
4: Ugye itt még tovább nehezíti a kérdés, hogyha már a cukormentes kérdést felvetettük, az, hogy a cukorpótlékok mennyire egészségesek, és mivel pótolják azt az édesség érzetet, amiért mondjuk ezeket az üdítőket, vagy bármilyen más terméket, ami ebbe a kategóriába tartozik, megveszünk. És hát ennek is iszonyú nehéz a körülírása, mert mindig a korral változóan, meg a tudomány állásával változóan kerülnek ki az egészséges kategóriából különböző adalékok.
5: Pontosan, tehát nagyon nehéz tájékozódni egy laikus emberként, hogy mi az, ami jó, vagy éppen jobb, mint a másik, viszont erre több európai ország is bevezetett saját rendszert. Az egyik legismertebb az a francia eredetű Nutri-Score rendszer, ahol A-tól E-ig jelölik a termékeken a tápanyag tartalmat egy skálán, zöldtől piros jelzéssel is illetik, ahol azt nézik, hogy a kedvező összetevők, illetve a kerülendő összetevőknek az aránya milyen az adott terméknél, például mennyi rost, fehérje, zöldség, vagy éppen energia, telített zsír, cukor, só van benne. Viszont itt is csak annyi segítséget kapunk, hogy egy adott kategórián, termékkategórián belül tudunk összehasonlítani, például, hogy két műszli közül melyik a jobb választás.
4: Világos. Ugye vannak más módszerek, az angolok lámpát használnak, közlekedési Igen. lámpát használnak a jelölésekre, de mind arról szól igazából, hogy ha ezt választod, akkor több jót választasz mellé, mint rosszat.
5: Igen, mindegyik rendszer ezt próbálja egy kicsit megfoghatóbbá tenni, akár egyértelmű jelzésekkel, színekkel, százalékokkal, stb. Például az északi országokban ilyen kis kulcsjuk szimbólumot használnak, vagy éppen az olaszoknál ilyen kis elem piktogramot használnak, és azon belül is százalékokat. Tehát többfajta jelölés van országokon belül, viszont egységes, kimondott, definiált, hogy egészséges élelmiszer olyan még nem létezik az Európai Unióban.
4: Viszont mi meg nem úgy döntünk, és éppen önöknél olvasom, hogy mennyire kategorikusan kimondható, hogy nálunk nem annyira az számít, hogy egészséges vagy kevésbé, hanem az számít, hogy mennyibe kerül.
5: Pontosan az árérték aránya leginkább meghatározó a magyar fogyasztók esetében, hogy mi alapján döntenek, hogy milyen terméket vesznek. Tehát a megfizethetőség, az akciók, ez nagyon fontos az élelmiszer vásárlásnál. Hasonlóan fontos még az, hogy milyen ízű a termék az Euróbarométer kutatás szerint, viszont az már kevésbé fontos, hogy milyen az élelmiszerbiztonság, vagy az élelmiszer földrajzilag honnan származik, vagy éppen milyen a tápanyag tartalma.
4: Dóra, látott arra adatot, hogy több, hát nehéz ezt is leírni persze, hogy mit tekintünk annak, de több vacakot eszünk mi, mint mondjuk a nyugat-európaiak, akik nél egyértelműbb, vagy már gondozottabb az, hogy mi az egészséges és mi a kevésbé?
5: Erre kevésbé állnak rendelkezésre adatok, sajnos viszont ilyen hírekből térnek hallani, hogy kevésbé vagyunk tudatosak az élelmiszerfogyasztás tekintetében, bár azért ennyire kategorikusan talán nem lehet kijelenteni, mivel a tudatosság egy kicsit azért nőtt a magyar vásárlók körében is, hogy megnézik, hogy tényleg mit esznek, ha a családi büdzsé is megengedi azt.
4: És ha már a büdzsé szót említette, azt mondja a minisztérium, hogyha 5%-ra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, na itt megint ugyanott tartunk, hogy mik azok, akkor egy olyan 150 milliárdnyi bevétel kiesés történne az államkasszánál. Nyilván nem ez az a pillanat, amikor lemond az adóbevételről a kormányzat, tudva azt, hogy milyen gazdasági körülmények között vette át az irányítást, de közben ez egy nagyon határozott ígérete volt. Tud arról valamit? Lehet arról hallani valamit, hogy mikortól vezetnék be?
5: Erre vonatkozóan még nincsen hivatalos információ. A minisztérium közlése szerint az áfa csökkentést majd akkor vezetik be, hogyha a költségvetés stabilizálódott. Különféle elemzői várakozások vannak e tekintetben, talán 2027-től várható erre vonatkozó jelzés, de még egyértelmű dátumot nem mondtak.
4: Addig fél lábon is kibírjuk valami furcsát fogyasztva, amire ráírták, hogy egészséges, és aztán el is hisszük, igaz? Na hát ez már nincs olyan nagyon messze. Erdély Dóra, köszönöm szépen, az Economus elemzőjét hallották, arról beszélgettünk, hogy mi számít egészséges élelmiszernek, és hát hogyan tudjuk azt meghatározni, nem lesz könnyű.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Németh Dávidot keressük, a KNH Bank vezető elemzőjét, és remélem meg is találtuk. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Veled folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját, és ezzel az elmúlt 101-2-3 nappal, mert túl vagyunk a magyar kormány első 100 napján már, illetve egy mai monetáris tanács döntéssel, ami egy újabb kamatvágás, és én azt a kettőt össze is kapcsolnám, mert sok kommentár igyekszik ezeket összehúzni, hogy mert hogy sikeres volt az elmúlt 100 nap, éppen ezért vághat kamatot a monetáris tanács, magyarán a Magyar Nemzeti Bank. Van ilyen összefüggés?
2: Azt mondanám, hogy részleges összefüggés van, de ha visszaemlékszünk azért az év elejére, akkor a Magyar Nemzeti Bank már februárban kamatot csökkentett, akkor még közelében nem volt az ország annak, hogy új kormánya legyen, csak utána jött az iráni háború, ami megakasztotta ezt a kamatcsökkentési ciklust, mert hogy akkor azt lehetett vélni, hogy már akkor elindult egy kamatcsökkentési ciklust, és ennek az alapja azért már akkor is az volt, hogy az infláció elkezdett lassulni. Az év elején folyamatosan meglepetésszerű alacsony értékek jöttek ki, és így egyre nagyobb volt az a reál kamat, amit Magyarország biztosított, és ráadásul a régión belül is ugye kimagasló volt a kamat szint, amit tudott adni a magyar gazdaság. És ugye erre jött rá később a kormányváltás, illetve az a felfokozott bizalom, ami megérkezett a piacok felől, és egyébként a magyar kockázati felárat is csökkentette, erősítette a forintot, és ez a forint erősödés, ez adott még egy löketet az infláció, a dezinflációs folyamatnak, ugyanis azt látjuk, hogy a nyári hónapokban az ipercikkeknek az ára, az folyamatosan, áremelkedési üteme, az folyamatosan lassult, az élelmiszerárak azok csökkennek, úgyhogy ez segítette azt, hogy a kamatcsökkentési ciklus az egyértelműen újrainduljon, és egész nyáron ki tudjon tartani.
1: Én kérdeztem az elején, hogy van-e összefüggés a 100 nap meg a kamatcsökkentés között, de ez a 100 nap, ez ugye egy megelőlegezett bizalom mindig, tehát a rengeteg minden ígéretből mit lehet teljesíteni, és mi az, ami reális egyáltalán, az majd akkor derül ki, amikor kormányra kerül egy garnitúra. Most ez a 100 nap egyáltalán sikeresnek mondható-e gazdasági értelemben?
2: Itt a legnagyobb vívmánya ennek a 100 napnak az egyértelműen az Európai Uniós forrásokhoz köthető, azaz, hogy a kohéziós alapok, illetve az újjáépítési alap befagyasztott keretei, azok nagy részben felszabadításra kerültek. Ugye itt az újjáépítési alapnál egy 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásról, illetve egy 3,5 milliárdos hitelkeretről beszélünk. A kohéziós alapoknál pedig egy másik kicsivel több mint 6 milliárd eurós keretet szabadítottak föl. Úgyhogy az, hogy ez lehetővé vált, ez egyértelműen az új kormányzatnak az eredménye, ők tárgyalták le, ők hozzák meg azokat a politikai, intézményi, törvényi módosításokat, amikre szüksége volt az Európai Uniónak azért, hogy felszabadítsa ezeket a forrásokat. És ez az, amit egyébként a piac a leginkább most támogatott is, vagy hát a bizalmával ugye így kitüntetett, hogy az Európai Uniós források azok valóban megérkezhetnek Magyarországra. Ez még nem jelenti azt, hogy minden meg is fog érkezni, hiszen csomó határidő van, lehet, hogy nem tudom magyar gazdaság annyi projektet kiírni, végrehajtani, hogy minden keretet föl tudja használni, de legalább a lehetőség ugye ezzel megnyílt. Illetve a másik ilyen nagy bizalmi faktor az, hogy lesz egy euró bevezetés Magyarországon, és az ehhez szükséges célokat azt el fogja érni, és itt az egyik az a költségvetési hiánynak a nagyon magas szintről történő lefaragása 3% alá. És ugye ezzel kapcsolatban még azért nincsen semmilyen kézzelfogható eredmény, hogy hogyan tervezi a kormányzat ezt lefaragni, ez egy ígéret. Ugye itt arról beszélünk egyelőre, hogy az idei évi hiánycélt a 7,5%-ra emelték meg. Ez nagyon messze van a 3%-tól, de hogy az az út, ahogy el fognak jutni a 3%-hoz, hogy néz ki, ugye erről még nagyon-nagyon kevés, vagy szinte semmi információ nincsen.
1: Az nem lesz egy sima landolás, azt szokták mondani, mert hogy rengeteg olyan tényezőtől függ, amit leginkább majd a lakosság fog érezni a saját bőrén. És igazából az a kérdés, hogy melyik tényezőt mennyire engedik rá a közösségre, ez tényleg így van?
2: Itt nagyon sok tételből tevődik össze, természetesen előfordulhatnak olyan elemek is, amit a lakosság bizonyos szereplői a saját bőrükön érezhetnek. Ugye itt szó volt akár ilyen tételekről, hogy vagyonadót vezetnek be 1 milliárd forint fölött, ugye ez a tehetősebb réteget érinti. Volt olyan kitétel is egyébként, hogy akár adót is csökkentenek, tehát például a minimálbérre vonatkozó adóterhet mérséklik, ez az alacsonyabb jövedelmieknek kedvezne, de így ez költségvetési oldalon egy bevétel kiesést okoz. Itt nagyobb projekteket lehet, hogy leállítanak, vagy új közbeszerzések vannak, itt ezt meglátjuk, hogy milyen műszaki tartalommal, hogyan fogják megvalósítani. Azok is nagy kérdések, hogy az egészségügyi átalakítást hogyan tervezik, pontosan ott egy elég komoly forráshiány van, tehát oda honnan teremtenek elő forrásokat. Úgyhogy sok-sok kérdés merül föl, amiket még nem látunk, hogy hogyan fognak egyrészt időrendben megvalósítani a következő 4 évben, hogyan fogja ez befolyásolni Magyarországnak a gazdasági modelljét, mert ugye az egyik fő ígéret az az volt, hogy Magyarország elmozdul az összeszerelő típusú gazdaság politikájáról, tehát nem egy olcsó munkaerőt akarunk nyújtani a külföldi befektetőknek, és alacsony ma hozzáadott értéket termelni itthon, hanem egy tudás alapú társadalmat kiépíteni, de hát ehhez oktatás is kell, rengeteg tőke, fejlesztés, know-how, ugye ezek mind-mind olyan tényezők, amik egyrészt időigényesek is, és ugye strukturális váltásokra van hozzá szükség. Na, ezekről még nem tudunk semmit, ezek ígéretek, ami irányában majd a kormányzat tervez elmozdulni.
1: Voltak konkrét ígéretek, ha már ezt a kifejezést használtad te is, méghozzá például a szociális típusúak, a családi pótlék megemelése, a legkisebb nyugdíjak megemelése, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban még egyelőre nincs morgás, de azért a számonkérés, az elvárás nyilván erős a kormánnyal szemben. Van ennyi mozgástere a jelenlegi kormánynak?
2: Így egy említettem, 7,5%-os hiányról indul a költségvetés az idei évben. Én azt gondolom, hogy ebben azért van egy pici tartalék, tehát lehet, hogy évvégével azért befut majd 7,2%-ra, de ez akkor is egy nagyon magas hiány, és ezt kéne lefaragni 3%-ra. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor gyakorlatilag semmire nincsen új intézkedésre fedezet, vagy hát nincsen, vagy úgy, hogy a hiány ne növekedjen. De itt vannak olyan tételek, amikkel számolnak, hogy például alacsonyabb lesz az államnak a működési költsége. Erre azért már vannak utalójelek, hiszen az elmúlt hónapokban a minisztériumokban, a parlamentben ugye csökkentettek bizonyos szereplőknek a fizetéseit, közbeszerzéseket újra átnéztek, és rengeteg hír volt róla, hogy néhányat újra kötöttek, akár 10-20-30%-kal olcsóban. Tehát vannak ilyen költség lefaragási célok, amikkel haladnak előre. Még az idejében egyébként további 300 milliárd forintnyi ilyen költségmegtakarítást tervez a kormányzat, és hát a jövő évben is szeretnének ezzel tovább haladni. Úgyhogy ezekkel tudnak valamennyire fedezetet teremteni neki, illetve hát nagy kérdés, hogy a gazdasági növekedés milyen lesz, hiszen az a legkényelmesebb egy kormány részére, hogyha jó nagy a gazdasági növekedés, abból sokkal több adóbevétel keletkezik, és annak egy részét akkor el lehet költeni különböző szociális kiadásokra, arról nem beszélve, hogy egy magas növekedési környezetben valószínűleg a bizalom az országgal szemben is javul, akkor mennek le a kamat szintek, a kamat kiadások, ezen keresztül is meg tud spórolni pénzt, és akkor azt is el lehet költeni. Úgyhogy ez a legkényelmesebb. Hát egyelőre, ahogy említettem, nagyon feszített a költségvetés, csak növekedéssel én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megoldani, de valóban nem látszódik az, hogy mik lesznek azok az átstruktúrálások, akár a társadalmi csoportokon belül, akár iparágakon belül, ahonnan esetleg több forrást vonnak el, és azt odaadják más területeknek.
1: Dávid, köszönöm szépen. A KNH Bank vezető elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
2: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák?

0: Budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egy egészen közkeletű témát választottunk a következő itt a gazdasági magazinban, a Spirit FM-en, az SMS küldés, de hát nem mi küldünk SMS-t, mi ezt kapjuk. Néha úgy tűnik, hogy ha akarjuk, ha nem, de hát mi kértük a pénzintézettől, hogy küldjön nekünk mindenfajta pénzmozgásunkról, ami a számlánkon történik, SMS-t. Van-e ennek értelme manapság? Igazából innen közelítjük meg a kérdést. Richter Ádámot kérdezem, a Money.hu szakértőjét. Jó napot, Ádám!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval gyakorlatilag online minden intézhető, sőt, online is kaphatunk üzeneteket. Akkor kell-e nekünk az SMS?
3: SMS a legtöbb esetben ma már nem kell, kiváltható valóban push értesítésekkel. Annyiban mindenképp jó ugye értesítést kapni, hogy ennek biztonsági okai vannak. Azért jóval tudjuk, hogyha a számlamozgás történik, vagy valaki a bankkártyánkat használja. Valószínűleg megszokásból sokaknál ez még az SMS látja el ezt a funkciót, de azóta, mióta okostelefonok vannak, a banki alkalmazáson keresztül ingyenes push értesítést lehet kapni, ami kiválthatja a jóval drágább SMS-eket.
2: Mert hogy az SMS-t azt kegyetlenül leszámlázza nekünk a bankunk, ugye?
3: Nem tűnik föl, mert a darabja mondjuk 30 és 60-70 forint között van, bár ez sem olyan kevés, de szépen apránként összegyűlik, és ez még a kisebbik költség. A legtöbb helyen magának a szolgáltatásnak van egy havi díja, akár a kártyafigyelésre és a számlafigyelésre külön, és ez így egy évben már 7000 és 27000 forint közötti költséget tud eredményezni, hogyha mindössze havi 20 ilyen SMS érkezik, ami igazából nagyon könnyen összejön, amikor mondjuk fizetés érkezik be, bankkártyánkat használjuk, készpénzt veszünk fel. Tehát nem biztos, hogy feltűnik ez így havi szinten, de apránként azért jelentősen meg tud adni ez a költség.
2: Hát azért ezt a 20.000 forintot sok mindenre el lehet költeni, nem feltétlenül SMS fogadásra kellene. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem kéri az SMS-t, ez egy nagyon sima ügy, hogy lemondja?
3: Bankja válogatja, attól függ, mennyire digitalizált az adott bank. Sok helyen teljesen kényelmesen a mobilbanki alkalmazást megnyitva ezt el lehet intézni, a beállításoknál simán csak át lehet állítani, hogy most már nem SMS-t kérünk, hanem oda kérjük az értesítést. Bizonyos bankoknál telefonálni kell, vagy legrosszabb esetben bemenni személyesen. Tehát ez bankonként eltérő, hogy mennyire bonyolult.
2: Hogyha valaki úgy dönt most, hogy oké, akkor az SMS-ről lemond szívesen, és kapja a push értesítéseket, ahhoz igazából arra van szükség, hogy az online felületét a banknak ő használja, ott erre bejelentkezzen és kérje, ugye? Vagy ettől függetlenül is kapja?
3: Lehet a kettőt egyszerre is kérni, ennek valóban nem sok értelme lenne, és igen, a banknak a digitális felületén lehet sokszor igényelni, vagy telefonon keresztül. Amire még esetleg felhívnám a figyelmet, hogy még mindig van egy-két bank, amelyik csak SMS-t küld bizonyos tranzakciókról, valószínűleg nem véletlen, sajnos ők még nem álltak át erre, hogy push értesítést küldjenek.
2: Ezek között ennek nagy bankok is vannak?
3: Van egy nagy bank is, igen. Tehát előbb, mielőtt valaki lemondja az SMS értesítést, ennek érdemes azért utána nézni, de a legtöbb esetben ez már kiváltható. Természetesen, hogyha valaki okos telefont használ, de azért most már a többségre igaz.
2: Vannak egyébként bőségesen ilyen úgynevezett rejtett költségek, amiket fizetünk, és igazán végig sem gondoljuk, hogy a banknak egy olyan szolgáltatást fizetünk, amire nincs is szükségünk, vagy már réges-rég kiváltható lenne?
3: Az SMS-eken belül vannak különböző módozatok, tehát mindenféle

0: értesítést lehet kérni, akár a napi egyenlegről, esetleg a bankkártyákat érdemes átgondolni, hogy valóban amit ajánlottak, drága vagy prémium bankkártya, arra szükség van-e. A hitelkártyákat is hasonlóképpen érdemes meggondolni.
1: Arra például érdemes figyelni, hogy a hitelkártyák azok költséget jelentenek-e akkor is, ha adott esetben nem használjuk őket.
0: A hitelkártyáknál inkább a magasabb havidíj, ami költséget jelenthet. Tehát ha nem használja, akkor szerencsére legalább kamatot nem kell visszafizetni, de ezek általában azért drágább kártyák szoktak lenni.
1: És ilyen módon mégiscsak pénzbe kerül. Még akkor is, hogyha nem is adósodunk el adott esetben. Hát jó, most koncentráljunk a banki SMS-ekre, ha valaki úgy érzi, ki tudja váltani, egyrészt nézzen utána, hogy kap-e olyan SMS-t, amit nem csak azért kap, mert mondjuk használta a kártyáját, vagy érkezett rá a számlájára pénz. Másfelől pedig, hogyha úgy érzi, hogy ez egy teljesen felesleges pénzkidobás, akkor lépjen is. Richter Ádám, köszönöm szépen. A Money.hu pénzügyi szakértője volt itt a vonalban velünk.
0: Én is köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Tűn vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk végén az iskolakezdéssel foglalkozunk gazdasági szempontokat követve. Elindultak a postások az iskolakezdési támogatás első részletével, így szól egyfelől a hír. Másrészt pedig ott van egy ezzel párhuzamosan futó másik, amely arról szól, és ezt az ökonomikus segélyszervezet hozta nyilvánosságra, hogy a rászoruló családok számára változatlanul jelentős anyagi terhet jelent az iskolakezdés. Mekkorát és mennyit családnak, és kivált kép, hol találhatók ezek a családok, mert hogy a postás biztos megtalálja azokat a címzetteket, akiknek viszi a támogatást, de jó helyre viszi-e. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval én sok kérdést tettem itt most fel, kezdjük a végéről. A postás jó helyre megy a támogatásokkal?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó helyre megy a postás a támogatásokkal, mert hogy abban mindannyian egyet tudunk érteni, hogy egy gyermeknek a beiskolázása az jelentős anyagi terhet jelent az embereknek, különösen azoknak a családoknak, akiket mi is ellátunk, ahol látjuk, hogy valamiféle szociális probléma van, vagy akár valamilyen családi probléma, vagy szegregált környezetben laknak a családok, vagy olyan családszerkezet van, ami miatt fontos, hogy őket támogassuk. De hogy az is nagyon fontos, hogy az anyagi támogatáson felül, azért mi azt is látjuk, hogy nyilván egyéb problémákkal is meg kell küzdeni, és pont az üzenete a segélyszervezetnek a kampányának is, hogy attól, hogy van egy kormányzati támogatás, az iskolakezdése, ez egy nagyon fontos történet. Ezen kívül még a segítségnek helye van ezeknél a családoknál továbbra is.
1: Van egy egészen durva szám, 81,3% kérdeztek egy felmérésben a különféle intézményeikben dolgozó szakemberektől olyat például, hogy mennyire látják jelentős vagy nagyon jelentős anyagi megterhelésnek az iskolakezdést az általuk támogatott családok, és hát azért ez egy elsöprő többség, ami azt mondja, hogy hát ez durva. Először is azt kéne megvizsgálni, talán függetlenül talán attól, hogy mennyi támogatás érkezik, hogy lehetne ez kevesebb, lehetne ez kevésbé megterhelő a családoknak.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de hogy a komplex szociális munka az pont erről szól, hogy azért azoknál a családoknál, ahol mondjuk nincsen munkából származó jövedelem, hiteleket kell visszafizetniük, vagy olyan egyéb szociális transzferekből élnek, ami nem munkabérhez kapcsolódik, ott azt gondolom, hogy egy komplex segítségre van szükség. És hogy ez nem csak pénzkérdése, ez nem egy egyéves tevékenység, hanem ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy több rendszer által összerakott történetnek kell, hogy legyen ebben. Mert hogy itt azért beszélünk egészségügyi problémákról, itt beszélünk mondjuk kapcsolati erőszakról, itt beszélünk egyéb családi konfliktusokról, itt beszélünk a 20-30-40 éves szegregált körülmények között élő emberekről, akik bizonyos szinten el vannak vágva bizonyos lehetőségekről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komplex probléma, amivel foglalkozni kell, nem csak a segélyszervezeteknek, hanem azt gondolom, hogy a szociálpolitikának sokkal inkább fókuszálni kell erre a területére, úgyhogy van mit tenni, és nagyon sok dimenziója van ennek a problémának, hogy miért értik nagyon sokan azt, hogy jelentős megterhelés jelent egy iskolakezdés.
1: Én még egy dimenzióját ennek hadd hozzam ide, mert erről szerintem sokkal kevesebbet beszélünk, mint kellene, hogy ezek a gyermekkori traumák, a nem normális élethelyzetek, a különféle problémák, amik a családban érik a gyerekeket, ezek hosszú távon hátráltatják az ő egész életpályájukat, az életlehetőségeiket, hiszen a gyerekek iskolai teljesítménye jelenti a belépést egy jobb élethez.
2: Így van, és a felmérésünknek az egyik része pont erre is kiterjed, mert hogy ugye azt is megkérdeztük, hogy milyen egyéb dimenziókat látnak a szakembereink az anyagi kérdéseken túl, ami megnehezíti az iskolakezdés, és az Egyik például ez volt, hogy amikor például a gyermekről kiderül, hogy akár mentálisan, lelkileg segítségre szorul, vagy a tanulással kapcsolatban akár képességfejlesztésre van szüksége, vagy tantárgyi korrepetálásra van szüksége, akkor mennyire elérhetőek ezek a szolgáltatások ezeknek a családoknak. És például a szegregátumokban kétszer erősebbnek érezték ezt a problémát, hogy ilyen esetekben nincs kihez forduljanak, nem tudnak elérni, vagy anyagi nehézség miatt, vagy a rendszer túlterheltsége miatt speciális szakembereket, akik hatékonyan tudnának foglalkozni a gyerekekkel, akik mondjuk a traumát tudnák kezelni, és mondjuk egy terápiás folyamatot végig tudnának vinni a történetben, illetve még azt is láttuk a felmérésből, hogy ez szintén a nagyváros meg a szegregátum közötti nagy különbség volt, hogy akár olyan kérdések, mint hogy az internet biztosítása a tanuláshoz a gyerekeknek, vagy az eszközök biztosítása a gyerekeknek, ott is szintén látunk egy nagyon magas eltérést a szegregátumban élő gyerekekhez képest. Tehát, hogy mi azért is hirdettük meg a fontos idő kampányunkat, mert hogy mi szakembereket szeretnénk vinni, hogy a gyerekeknek ezek a kiegészítő foglalkozások, egyéni kis csoportos fejlesztő foglalkozásokhoz tudjunk szakembereket adni és küldeni, hogy minél inkább a gyerekekkel komplex módon tudjunk foglalkozni.
1: A segélyakciójuk az gondolom tart még, hát miért ért volna véget egy héttel az iskola kezdés előtt? Az iskola kezdés együtt, ez ugye a támogató segélyakció. Itt a tanszercsomagok mellett mit várnak még? Vagy csak azt?
2: Nem, sőt, a tanszercsomagok mellett inkább az is lett az új kampányunknak a neve, kicsikét módosítottunk, ez a fontos idő, mert mi igazából most arra gyűjtünk, hogy tudjunk a tanszerek mellett, tudjunk fejlesztő szakembereket fizetni a gyerekek mellé, tudjunk pszichológust adni, tudjunk fejlesztő pedagógust, tudjunk gyógytornást adni, tudjunk a korrepetáláshoz egész évben tudjunk biztosítani fejlesztő szakembereket, hiszen azt gondolom, hogy az esélyteremtésnek ez egy nagyon fontos szegmense és oldala.
1: Ez tehát akkor azt jelenti, hogy most kifejezetten a pénzgyűjtés van a középpontban, hogy ezek a szakemberek oda is jussanak aztán a gyerekekhez, ahol rászorulnak ezek a srácok.
2: Így van, azt a célt tűztük ki, hogy legalább 2000 órányi fejlesztő, ez a minimum célunk, hogy 2000 fejlesztő órányi adományt tudjunk összegyűjteni a támogatóinknak köszönhetően, hogy ezek a gyerekek rendelkezésére álljanak.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet oldalán megtalálnak minden részletet, és hát ott várják a támogatásukat. Hogyha hallgattak minket, akkor gondolom értik, hogy miért fontos ez. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója mondta el nekünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsi szerkesztő nevében is. Holnap jövünk újra, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Endrével folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Tartán Ferenc úr, Endre vagyok, és örülök, hogy most én nem hallom önt, amit mond, de egyelőre...
4: Csak a telefonra figyeljen, ez a belépő okay. Szint.
5: Így van. Itt a telefonban, és mivel beszéltünk egymással, akkor azt kértem, hogy nyugodtan karcsizani, én akkor felhívtam őt, nem tudom, hogy emlékszik-e még a beszélgetésünkre. Akkoriban egy választás előtti betelefonálásom volt, azóta már telefonáltam a fórumba, de jó érzés volt önnel beszélni a választással kapcsolatban. Megemlítettük őt Mészáros Lőrincnek a szerepét, hogy ki mit csinált, mit nem csinált. Azt is tudjuk, hogy olyan jó oldal volt, zenekarokban ismerik egymást személyesen. Most nem reklámot csinálok önnek, de én humorosabban kezdtem volna ma a mai témát, de mivel hallottam a hölgynek a sztoriát, meg utána a másik úri ember, aki betelefonáltam, még aztán akkor másik adón voltunk, akkor ő is egy elég szomorú történetet mondott a hölgynek a
4: igen.
5: Két dolog. Tehát ez szomorú dolgokkal folytatta, és azt mondta, hogy nem szeretne átoknak a siránkozás a kárán, igen, néha az a beleérző képesség kell azért hozzám. Tehát most... a kérdésekre, melyik kérdés, amit ön pontosan tartja, hogy mire reagálja, melyik az, amit most...
4: Hát amit önt, ami miatt ön telefonált.
5: Hát én nem azt zavar, tehát hogy én is látom azt, hogyha valakinek mondjuk esetleg szigetvény problémája van, csak ez feltételezés, nem biztos, hogy az van, előfordulhat nyilvánvaló, hogyha ilyen segítségkérésre engedélyezik, hogy tud egy telefontársaságot fölhívni, úgyhogy élőben is tudja nézni, akkor még sincsen olyan komoly szankciók alá téve, vagy intézkedések alá, hogy ezt ne tudnám megtenni, hogy a 112-t vagy éppen a rendőrséget, hogy bármit segítséget fölhívjon, aki azonnal, hogyha ténylegesen ez így van, akkor segítene neki. Ténylegesen rossz dolog, hogy valaki így látja. Azt nem tudjuk még, hogy mennyire támadta meg azokat az orvosokat. Tehát ezt nem lehet eldönteni egy telefonbeszélgetésből.
4: Hogy ez mikor történt, mert ugye arról is szokott, hogy 32 éve ott él.
5: Igen, és azért, hogy amiatt nem tud telefonálni, mert hogy másokat nem tudja a rendőrséget hívni. Hogyha önöket föl tudta hívni, valószínűleg föl tudná hívni a másokat. Pont nem erről beszéltem volna, csak hogy próbáltam így összerakni reálisan, hogyha én is meg be tudok telefonálni, akkor a volt barátomat is föl tudom hívni ebben a pillanatban ehelyett. A másik része az, hogy én most itt tisztességre tettem volna a dolgot, hogy néha elgondolkodott el azon, hogy gumilapozik éppen a volt miniszterelnöknek a hasán vagy a fején, tehát hogy
4: gumilap. Ezzel nem gondolkoztam, de a kedves nézőknek mondom, hogy a gumilap az a dobosoknak a gyakorló eszköze, ugyanúgy lehet rajta gyakorolni a dobolást, mint egy igazi dob, egy hangszeren, csak halk, mert hogy nincsenek dobtestek, de nem gondolkoztam ilyenen.
5: Most csak azért én visszaestet próbáltam terem, de még volt ezt van egy másik kérdésem is. Igen. Mondjuk egy magyar butót fogunk a Balatonban, de most picit a vízzállás, akkor a magyar butót szándékosan kihangsúlyozom, akkor azt vissza kell dobnunk, vagy meg kell sütnünk, vagy megsüthetjük el, amit egy védett halfaj, és ugye most már vizén kezdenek kiszállni, mert abban sincsen, mert inkább folyóban él, akkor ilyenkor mi a teendő?
4: Hát ha védett, akkor vissza kell dobni.
5: A Balatonban is?
4: Hát nem.
5: Hát, jó, ez volt a kérdésem, vagy nem tudom, hogy szokott horgászni?
4: Nem, a horgászatról nagyon sarkos véleményem van, és ütnek, vágnak is miatta a Facebookon. Azt gondolom, hogy az a horgászat, ami csak arról szól, hogy fogjuk ki a halat, aztán dobjuk vissza a vízbe, az nem korrekt, mert azért a hal nincs azon az intelligencia szinten, mint az ember, tehát nem nehéz becsapni egy nálunk sokkal szerényebb képességű élőlény, és tehát abban örömöt lelni, hogy neki az fájdalmat okoz, mert azért egy ilyen horogra, szájba akasztott horoggal kihúzni egy halat, az neki mindenképp szenvedés.
5: Ez abszolút.
4: Úgyhogy én azt mondtam, hogy egy kicsit olyan, mint egy gyerekkel boxolni. Ez a véleményem a horgászatról.
5: Ezt jól mondja, de menjük vissza egy pillanat az ókori történetben, ha nem azt, hogy megtanítom, azért ott, amikor az emberek nem tudtak enni, nem az volt, hogy bemegy az ósembe és megveszi, amit tudom, ugyanúgy gyatra körülmények között tenyésztenek, és szorvadt állapotban, azt nem tudjuk, milyen lehetették, és utána megveszik az ósembe és akkor ugye, mi nem bántunk senkit, de megettük azt. Hát már az, amikor az élőhízben megfogja az ember a halat, és utána megsüti, szerintem semmi baj nincs vele, mint a tehérje forrás.
4: Igen, én is ezt mondtam, hogyha étkezési célból, akkor oké, de a sporthorgászat, tehát kifogjuk, kiszedjük a horgot a szájából, fáj az állatnak, visszadobjuk, és ezzel mulatjuk az időt. Nekem ez nem. Nekem nem tetszik, de...
5: Még egy másik kérdésem lenne, ugye volt a leállásokról beszélettünk, hogy ugye mindenki korlátozza magát. Én azt mondtam, hogy egy ilyen nyári melegben 2-3-tól lezuhanyozok, most visszavettem 1-2-re. Nem azért, mert nem találkozok senkivel, nem nagyon zavarja őket, tehát hogy be vagyok úgymond zárt, hogy a munkát keresek állát, mert tanítok zenét én is. A többek között a kérdés az volt, hogy elmentem Gödöllőre szétnézni, ugye az alsó hangon ki volt jelentve, hogy minden díszvizeltásra locsolást tüntetve, azonnal ment a párakapu, ahogy eljött a 7 óra, fölmentek a díszvilágítások. Olyan, mint hogy meg se értenék az embereket.
4: Igen. Ez most, ez a napokban?
5: Most, nem ma, 2 nappal ezelőtt, igen. Mm-hmm. Ez azért gondoltam, hogy hát már akkor szerettem volna elmondani, hogy akkor nem kerültem adát, nem tudom, hogy valaki pont fölült, és nem tudtam fölvenni. Úgyhogy igen, és ugyanígy itt az itteni önkormányzatnál tilos a locsolás, mindenki viszi ki a vizet, és azért a polgármester közérje előtt ott kell lenni, a virágok nem elevathatnak el. Hát úgy néz ki, az a önkény az ugyanúgy megy tovább, mint hogyha közönösek lennek. Én azt én mondtam a legutolsó adásban, és a kedves, nem tudom, hogy ilyen hölgy kolléginál, nem azt ő kell, hogy egy másik, egy barna, már nem annyira sokkal beteltem. Ő azt mondta, hogy igazam van, és mondtam, hogy ami van a kutamban, víz, hogy csak kell, akár tűzoltás, vagy bármilyen kell, el lehet színű, ki lehet szivattyúzni, az annyi. én ebbe tudok segíteni, ezt nagyon szívesen felajánlom.
4: Igen, ez korrekt öltől. Hát bízunk benne, hogy erre nem kell sort keríteni.
5: A ventilátort ne tudom úgy átvételni, hogy kell. Én úgy érzem, hogy ez meg fog oldódni. És hosszú távon rá fognak jönni az emberek, hogy előre kell gondolkozni, nem akkor kell gondolkozni, amikor kapkodni kell, és amikor egyik politikus a másikat tudja, én szerintem, de nyugodtan javítson ki Ferenc, hogyha az lenne itt most a menet, hogy most csinálta jobban, szerintem, hogyha horkormány lett volna, akkor is, hogyha is ők maradnak még mostanáig is akár, ugyanez megtörtént volna.
4: Hát az a kérdés, nyilván a Duna vízszintjét azt nem lehet befolyásolni, bár mondjuk dúzasztogát, akkor mégiscsak lehet hosszabb távon.
5: Igen, hát ezért volt Gár a Bősnányos, a Dunaszonyos Torottai pártjának, én ennélkül is azt mondtam, amikor nem is ismertem, hogy személyesen is ezt mondtam, hogy ott nagyon kár volt ebbe belemenni, ott a kollégan is azt mondta, hogy igazán van szerinte is ebbe, ott azért meg kellett volna húzni azt a határokat, tehát nem azt, hogy adjanak áramot nekünk, meg, tehát ez egy nagyon szép gesztus, főleg egy régi magyar területről, ami na, most mindegy, nem megyek bele mélyebb vitába, ezzel kapcsolatban nem is szeretném felétét hangsúlyozni, csak azt, hogy lennének megoldások. Az, hogy nem tudom, meg a románok csinálnak, hogy robbongatják a most gondolj, hogy ott utcán állnak, mert 40 ezeres rajban a halak, és mindegyik fölrobban azonnal. Ez mekkora ökojó szisztéma, hogy robbantsuk fel a halakat a vízben.
4: Hát nem a halakat akarták felrobbantani, hanem a medret mélyíteni, ha jól értem.
5: De ettől függetlenül megsérült, megint egy újabb környezeti kárt csinálnak.
4: Biztos így volt, ebben most nem tudnék állást foglalni, mert nyilván vannak pró és kontra érvek.
5: Tehát, hogyha egy 150 kg-os robb, de ennél sokkal nagyobbakat robbantottak, tehát olyanokat robbantottak a vízbe, és mellettem azt hiszem, hogy nyomás szétrobbantja a halat azonnal. Tehát, hogy én tanultam vízügyet, bátyám halász haltenyésztő volt, úgyhogy ez biztos, hogy nem tesznek ott jót a vízben.
4: Hát ott is az atomerőmű hűtése volt a kérdés, értem, ha jól értem. Nyilván, ha dönteni kell, hogy a veszélyt minimalizálják, vagy elpusztulnak a halak, akkor nyilván az előbbi mellett döntöttek.
5: Én amikor lenni a kolléganőjével beszéltem, én azt mondtam neki, hogy szerintem a folyószabályozás már eleve rossz volt. Már olyan értem, hogy az ártereket levágni, ne legyen normális ártér, mindent kőbe kell fogni, és akkor lesz majd minden jó. Ez egy eléggé nagy dolog. Tehát ökoszisztémban is a békák megszűntek, nincsenek más állatok kint, amik abból éltek, hogy a békákat szabálták föl. Most bocsánat, hogy vulgárisan fejezem ki magam, szerintem belenyúltak rendesen a természetnek a sima működésébe. Ez a saját véleményem, lehet, hogy rosszul látom.
4: Nem, sok helyen belenyúlt az ember a természetbe, és ennek meg is kell előbb-utóbb sajnos fizetni az árát. Mint ahogy most ennek a Duna szabályozatlanságnak is, meg arról beszélnek, hogy egy szivattyú teleppel, ami 10 milliárd forintba került volna, elkerülhető lett volna ez, hogy le kell állítani a 8 turbinából 7-et Pakson. Tehát ha lett volna egy szivattyú telep, akkor alacsony vízállásnál is oda lehet szivattyúzni megfelelő mennyiségű vizet.
5: Igen, nagyon mondja. És mindenki azt mondja, hogy ez a visszakapcsolás most már, a lekapcsolásról szóval nem is nagyon volt előtte még szó, pár héttel ezelőtt a visszakapcsolásra, nem olyan egyszerű folyamat tényleg, ahogy mostanában mondják, én egy csomó itteni lakosnak mondtam azt, hogy visszakapcsolják, azt csak úgy, ez nem olyan egyszerű ám, hogy csak úgy visszakapcsolunk valamit. Tehát egyébként sokkal komolyabb, olyan nagy veszélyek vannak, amit az emberiség nagy része el sem tud képzelni, de mondtam, hogy Romániában is ez lett a visszakapcsolás, mert lehet, hogy nálunk sikerül ott meg nem, azt mondják, hogy messze van tőlünk, dehogy van messze tőlünk. Nincs messze, mint a Csernobyl se volt tőlünk túl messze.
4: Jó, de az egy nagyon elavult atomerőmű volt már akkor is, már azt mondják, hogy a 40-es évek óta tudták az oroszok, hogy mi a probléma a csernobili atomerőművel, például ilyen grafitrudakat használtak, meg nem tudom még mik voltak ott, amik ma már nincsenek. Ezek sokkal korszerűbbek, úgyhogy nem fenyeget szerintem nukleáris veszély sem minket, se a románokat.
5: Én nem is félelmet tették, nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy nem olyan egyszerű, mint ténylegesen, hogy valaki mondtam a tévé, hogy lekapcsolom a villanyt, vagy a villanyulat, elmegyek 4 napra itt onról, mindegy, hogy hűtőben nincs semmi leolvad, akkor legalább nem kell leolvasztanom, ez ilyen egyszerű lenne.
4: Nem, én nyilván összetettem.
5: Akár még az is lehet, hogy ténylegesen kell, hogy még nem kapcsolták, ha jól tudom legalábbis, hogy ne javítson ki, hogyha rossz. Még ez egy utolsó blokknél működik, ugye?
4: Egy turbina, igen. Tehát a 8 turbina van, mint megtudtuk, egy megy.
5: Egy megy, én is úgy tudom, még egy jelen pillanatban úgy tudom. Tehát hogy azért szoktam mondani, hogy nem olyan könnyű, tehát lehet, hogy ha lekapcsolnánk, akkor lehet, hogy másfél hónap kell még elindul újra. Vagy akár még lehet, hogy több is.
4: Ez nem értek, de meglátjuk. Köszönöm tudom, szépen.
5: Volt egy mérnök úr, aki ezt tanulta két diplomával az utolsó betelefonálásnál, és ő azt mondta pont, hogy nagyon-nagyon Nagyon nehéz.
4: Hosszú idő, értem.
5: Hosszú idő.
4: Köszönöm szépen, meglátjuk, ehhez nem értek, és nem akarok blöffölni. További szép napot, minden jót kívánok. Zsuzsannával folytatjuk, kezi csokolom.
6: Jó napot kívánok, Erdő Zsuzsanna vagyok, Kecskemétről. Én így megszoktam, hogy vezetéknével is bemutatkozom. Egyrészt örülök, hogy végre bejutottam. Nem értem sokaknál ezeket a ellendrukkerkedéseket, meg olvassa a Facebookon az ember ilyen posztokat, hogy minden gyomacsunk menjen tönkre, ez az ország menjen tönkre, ez a kormány. Tehát ezek az emberek, akik ezt mondják, nem gondolnak, hogy egyrészt saját magukat teszik tönkre. Tehát kezdve az a fogyasztással, meg aztán, hogy az eredménye az lesz, hogy majd valóban olyan szinten túlterhelt lesz a hálózat, hogy teljesen minden leáll. Azt hozzáteszem, hogy ahogy napról napra derülnek ki, hogy milyen pénzeket, milliárdokat dobnak ki tényleg olyan dolgokra, ami számomra laikusként fölösleges, és ezekkel a pénzekkel mennyi mindent lehetett volna egészségügybe, oktatásba fejleszteni. Hát nem csodálom, hogy sokakba megáll az ütő, köztük bennem is. Nem akarok sokat beszélni, egyetlen egy dolog, a Facebookon van egy csoport, és ott beszéltünk Erzsike néniről, aki betelefonálja rendszeresen a fórumnak, biztos Ferenc is tud róla.
4: Igen.
6: Igen, és most kaptunk egy olyan hírt, hogy Erzsike néni kórházban van.
4: Ó, hát akkor jobbulást kívánunk neki innen is.
6: Azt hiszem mindannyiunk nevében. Nagyon jó egészséget és gyors felépülést kívánok neki. Nyilván idős korúakat különösen ez az időszak
4: megviseli, igen.
6: Meg a betegeket is, hogy csak hogy tudja, hogy nagyon szorítunk érte, és nagyon sokan gondolunk rá. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
4: Köszönöm szépen, hogy elmondta Zsuzsanna. Akkor Erzsike néninek mi hamarabbi gyógyulást kívánok én magam is. Legyen túl minden nehézségen gyorsan, és térjen vissza a civil életbe, aztán telefonáljon is, hogyha van kedve. Kedves nézők, van még egy telefonálóra időnk, úgyhogy valaki éljen a lehetőséggel. Közben a középső hírt egy picit kibontom, amíg befut a következő telefonáló, szól a Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani. Szerintük ugyanis az Alkotmánybíróság még megsemmisítheti azt a 17. alaptörvény módosítást, ami tartalmazza azt is, hogy annak aláírása utána másnap Sólyog Tamás megbízása megszűnt. Szerintük az AB még ezt megsemmisítheti, és akkor nem szűnt meg Sólyog Tamás megbízása, tehát akkor van államfője Magyarországnak, tehát akkor nincs ok egy másikat választani. László van itt, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Hát bőség zavara van, mert mindenhez szeretnék hozzászólni. Annyi érdekes szempont hangzott már el.
4: Akkor azt javasolnám, hogy most egyet ragadjunk ki ebből, mert 2 perc maradt, de visszahívjuk Önt a Deles híradó után, és onnan rendben folytatjuk.
7: Akkor egy kicsit az atomenergiához én is hozzákontárkodnék.
4: Igen.
7: Mert annyi mindent olvas az ember, Facebook az a csodálatos tárháza, különböző konteóknak és egyéb értelmes dolgoknak is, úgyhogy ma olvastam egy módszert, hogy fantasztikus, olcsó, egyszerű, remek módszer lehetne, hogy életben tartani az atomerőművet, és ez egy professzor, aki nem is tudja, hogy ezt miért nem alkalmazzák, és nyilván feltalálta a spanyol viat, de odaírta a hozzászólása, illetve posztjának a végére, hogy elképzelhető, hogy ezt a mostani döntéshozók pontosan tudják és mérlegelték, csak éppen valamilyen oknál fogva nem választották ezt a módszert. Úgyhogy mindenféle gyönyörű, fényképes illusztrációval felvázolta ez a professzor úr, hogy hogyan lehetne üzemben tartani Paks 2-t. Nyilván nem feltétlenül igaz. Viszont olvastam egy másik hozzászólást, ami viszont egyértelműen konteó, hogy szándékosan csinálja a kormány, direkt leállítják az atomerőművet, mert hogy ezt az utasítást kapták Brüsszelből, hogy atomenergia nukú, helyette szélerőműveket kell létesíteni, amit honnan? Hát természetesen Németországból, Franciaországból, ahol ennek már nagy hagyománya van, onnan kell majd beszerezni, ezzel is erősítve a nyugati ipart, gyengítve a magyar gazdaságot. Hát mondanom se kell, hogy melyik oldal az, amelyik ilyenfajta konteókkal átterül. Hát,
4: legalább szórakoznak az emberek, ha már ennyi szabad idejük van.
7: És hát folytatnám, ahol abba hagytam az előző műsorblogban.
4: Igen.
7: Arról beszélgettünk, Paksról beszélgettünk leginkább, hogy egy bizonyos konteó szerint a magyar kormány azért állította le, a szándékosan leállította a paksi atomerőművet, mert ezt az utasítást kapta volna Brüsszelből, ugyanis a Magyarországnak át kell állnia az atomenergiáról a szélenergiára, mert hogy ez milyen előnyökkel járhat a nyugat-európai gazdaságoknak, és milyen iszonyatos károkat fog okozni magyar gazdaságnak. Hát erről a konteóról különösebben nem szeretnék beszélni.
4: Ezt tudom fokozni, én például elmondtam, hogy valójában tiszások itták ki a Dunából a vizet, és ők okozták a problémát, szóval lehet, meg majd nyilván a németektől kell vásárolnunk a szelet, most, hogy Paksot bezáratják, szóval ennek a tárháza végtelen, de egyébként szórakoztató.
7: Igen, igen. Viszont az, hogy le kellett állítani, most ne is menjünk abba bele, hogy le kellett, vagy nem kellett, lett volna-e más megoldás, mint a paksi atomerőmű leállítása, viszont az, hogy idáig eljutottunk, meg van egy akkora nagy szerintem előnye, egy ilyen mellékhatásnak is mondhatnám, hogy a magyar társadalom esetleg rájött arra, hogy lehet spórolással is gazdasági eredményeket elérni. És véleményem szerint ez az energiafelhasználás szempontjából nagyon lényeges. Az más kérdés, hogy egészen pontosan lehet tudni, hogy ugyanez a spórolás a magyar gazdaság termékeinek a vásárlása tekintetében kifejezetten rossz hatással lehet a magyar gazdaságra. Viszont energia szempontjából szerintem mindenképpen, hiszen a takarékosság mindenképpen azt az energiát fogja csökkenteni, amit a magyar gazdaságnak vásárolnia kell. És ez a legdrágább, az import energia. Amit mi magunk meg tudunk termelni, az általában annál olcsóbb. Úgyhogy én ezt egy nagyon kedvező folyamatnak tartom, és akkor itt jó lenne megemlíteni, hogy a Fidesznek ugyanilyen történelmi pillanata volt 2010-ben, amikor fülkeforradalmat hajtott végre. Ugyanekkor a felhatalmazást kapott a társadalomtól mindenfajta új dolgoknak a bevezetésére, és hát nagyon nem azokat a dolgokat vezette be, amiket egy normális 21. századi társadalomnak kellett volna. Többek között az, hogy legalább 10 évig egyszerűen fiókban tartotta a napelemeknek a kérdését, és egyszerűen semmiféle támogatást nem adott rá. Azok szereltek fel napelemet, akik megengedhették maguknak ezt a luxust, amivel aztán rengeteget tudtak spórolni. Aztán persze később észbe kapott, de 10 év ez ebből a szempontból teljesen odaveszett, és ezért állunk most ott, hogy nem mennyiségben fantasztikus nagy mennyiségű napenergiát tudunk felhasználni, csak még az elektromos rendszerünk, a távvezeték rendszer az nem képes ezt tökéletes mértékben felhasználni. Hát remélhetőleg majd idáig is eljutunk. Csak ezt a témát szeretném is most befejezni. Még egy dologra szeretnék visszatérni az előző műsorblogból. Egy hölgy, akinek a véleménye sok szempontból megkérdőjelezhető, én egy dolgot szeretnék kiemelni, amikor azt állította, hogy ha bűnösöket börtönbe zárja ez a kormány, kormány idézőjelben téve, hogyha ha eljutunk odaig, hogy Fidesz, a NER-nek a bűnöseit börtönbe csukjuk, azzal az ország nem halad előre. És ezt azért én nagyon-nagyon tudnám cáfolni. Lehet, hogy forintosítani nem lehet azt az eredményt, amit ezzel el lehet érni, hogy igen, bűnösök, oda kerüljenek, ahol a helyük van, végre legyen ez az ország olyan, ahol a bűnöknek következménye van. Mert a következmények nélküliség az akkora károkat okozott, mint láttuk, hogy micsoda károkat tud okozni, hogy én szerintem bizony nagyon fontos lenne, hogy a bűnöket elkövetők megkapják a maguk méltó büntetését.
4: Igen, szerintem a hölgy úgy értette, hogy tehát anyagilag ezáltal nem térül meg az az okozott kár, amit a tolvajok...
7: Így van, így van, ő így gondolta. És ebben teljesen igazán zsesztette, de meg is említette, hogy az egy másik dolog, hogy visszaszerezni az ellopott pénzt. Ez két különböző
4: igen,
7: dolog.
4: Igen.
7: Illetve természetesen egy büntetési folyamatban, egy igazságszolgáltatási folyamatban végrehajtható, de ezért két különböző dolog, hogy egyrészt a bűnös bűnhődjön, másrészt a pénz visszakerüljön a nemzetgazdaságba. Viszont ez egy harmadik dolog, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy normálisan fejlődjön a gazdaság, hogy végre a politika ne tudjon közvetlenül beavatkozni a gazdasági életbe, hanem a gazdaságot hagyjuk, hogy maga fejlődjön, maga irányítsa magát, és a politika pedig létrehozza az ideális fejlődéshez szükséges törvényeket, mert őneki meg az a dolga. Hát ez az én véleményem, és akkor ezt szembe is fejezte, nem szeretném.
4: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Ez egy régi vita egyébként, hogy az állam mekkora szerepet vállaljon a gazdaságban, de most ne menjünk bele, mert erről hetekig lehetne vitatkozni. Köszönöm szépen, László, hogy hívott.
0: Best of adást hallottak.

0: madarak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Viktóriával folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Én vagyok.
2: Parancsol.
3: Lehalkítottam a tévét.
2: Szuper.
3: Jó napot kívánok! Én egy szociális intézményből telefonálok. Már beszéltem önökkel. Én 57 évig dolgoztam az oktatás területén, és én 3 napig csak ezt most csak bevezetem, meg rövid akarok lenni, voltam Kodály Zoltánnal, az életpályám nagy csúcsa. Most akkor, hogy Kodály Zoltánnal is voltam. Ami önöket, ez már a Lázár féle beszólás óta van, el szerettem volna mondani, amit mondott a cigányokkal kapcsolatban. Most, ami hívtam, nem is aludtam szinte egész éjjel, tegnap este összefoglalót hallottam a parlamentből, és a miniszterelnök úr toronyközséget említette, a holokauszt, ahol én tanítottam. És szeretném még azt is mondani, tetszik hallani engem?
2: Igen, igen, minden rendben.
3: És a toronyhoz, hogy még ezt kibővíteném, amit mondott a miniszterelnök úr, mert toronyhoz tartozik Ondód. Ondód az teljes cigány település, ott vannak, ott élnek, hát még élnek, mert tartom velük a kapcsolatot, meg keresnek is, azok a holokauszból visszajött cigány leszármazottak, akikkel én kapcsolatban voltam, és tudom az élettörténetüket.
2: Értem.
3: Uh-huh. Összeszorult tegnap a szívem, hogy ahogy viselkedett a mi hazánk főnöke, mert ha ő köztük élt volna, elmondták, mindent tudok, elmondták, hogy mit csináltak velük, mert nem tudjám a közvéleményt, hogy ők egy kutatási részletvői voltak, és belehaltak.
2: Igen.
3: Gyógytereket kísérlek. És tessék elképzelni, hogy nagyon sokan hazajöttek Ondódra. Ondód és Torony együtt van, és én ott tanítottam, és én nekem ott volt cigánytáncsoportom, én zenekarom, óriási dolgokat értünk el összefogással, elvégezték az általános iskolát, kulturális rendezvényekhez jártak, segítettek mindenben engem. És én ezt az egy, ami mondatot befejezésül is be is fejezem, én eljöttem onnan, belekerültem ide a Sopronba egy szociális intézménybe, várjuk, én szívem szerint nagyon várom az új miniszterünket, várjuk, én

0: apa vagy az anya elhal. Ilyen gyönyörű, csodálatos szöveget írt, és ezt hozom magammal, és azt mondtam, hogy ezt fogják én nekem egyedül búcsúzóul felolvasni.
1: Hát nagyon megható, köszönöm szépen, nagyon megható történet, meg az is, hogy ennyire
0: és
1: hálásak önnek.
0: És milyen ez a szöveg, hogy ezt ők asztalhoz körülülve közösen fogalmazták meg.
1: Igen.
0: És én ma is őrzöm a szívem, és a temetésemben azt mondtam, ezt az egyet fogják. Szóval már 87 éves vagyok, ezt még szeretném.
1: Gratulálok, hát éljen sokáig.
0: 57 évig dolgoztam az oktatás területén.
1: Igen, jó oktatással sok mindent el lehet érni, és a legnagyobb hátrányba levő embereket is fel lehet hozni.
0: Az emlékezetemben szerencsé, hogy meg tudom tartani, és nagyon-nagyon sok minden van még a koponyámban. De ezt a szöveget, hogy hallják, hogy milyen ember, és még a leszármazottak közül még ma is élnek, és hallani, ahogy mondtam, még a miniszterelnök úr se tudja úgy átélni, most nem akarok nagy képű lenni, ahogy én közvetlenül köztük.
1: Igen, hát egy más élethelyzet az öné, igen.
0: És ahogy elmondták, amit elmondták, ahogy történt. Nagyon köszönöm a kérdéseiket, és minden jót kívánok.
1: Köszönjük szépen, Viktória, hogy hívott.
0: Olyan boldog vagyok, hogy sikerült, mert már annyiszor jelentkeztem.
1: Tényleg? Örülök neki, hogy ma sikerült.
0: Meg én is szoktam, de persze, és nagyon-nagyon, és ennyit. És a Lázár úrnak üzenem, szégyelheti magát, mert ilyen ocsmány szöveget kormányhoz közel álló embertől sose hallottam, mint a Lázár úrtot, és nem szégyeli a gyerekei előtt.
1: Ezt nem tudom, de hogy a bukásokhoz ez is hozzájárult, az valószínű. Köszönöm szépen, Viktória, hogy hívott.
0: Én nagyon köszönöm, és minden jót.
1: Minden jót. Kezdi csokolom. Istvánnal folytatjuk. Üdvözlöm. István van. Adásban van István.
2: Jó napot kívánok.
1: Üdvözlöm. Parancsolj.
2: Köszönöm. Üdvözlöm. A következő miatt hívom. A Magyar Péter Postal, megmondom őszintén, 3 héttel ezelőtt nem magát hívtam, hanem a hölgyet, aki volt, most nem jut eszembe a neve, és én egy az egyben elmondtam azt, hogy a Paks alatt le kellene sülyeszteni 2 uszályt jobbról balról, és ha nem elég, akkor még 2-t, meg ha nem elég, akkor még 2-t. Ez 6 uszály, amit én mondtam, hogy a medelsoros, tehát megemelje a vizet. Na most ezt elmondtam 3 hete, azt utána most kiderül, azért ez érdekes számomra, mert én azt mondtam, hogy vannak ott vízügyi szakemberek, nem igaz, hogy nem tudják ezt, hogy olyan kellene pillanatok alatt gátat. Most megint szórakoznak velem, mert 3-4 hét alatt elkészülhet a fenéküszöb. Hát egy uszályt, 2 uszályt le lehet sülyeszteni egy hét alatt simán. Már elmondtam azt, hogy Csepeli hajógyárba sójára rakják őket, és kivágják a fenekét, beépítenek egy tózárat, oda levontatják őket, beállítják, kihormonyozzák őket, beállítják derékszögbe, és kinyitják a tolózárat, és elsüllyed az uszája. Nem elég a súlya, magának az uszájnak a súlya, akkor föltöltik, már ez egy dupla fenekű uszályok, tehát a raktárél már kavics szállító uszályokról van, vagy megrakják kavicsa, vagy megrakják, beleszivattyúzzák a vizet, és elsüllyed az uszály. És amikor már nem lesz rá szükség, akkor lemegy egy bulvár, elzárja a tózárat, kiveszik belőle a kavicsot, és mehet az uszály újra. Fölrakják sójára, befoltozzák a fenekét, és mehet dolgozni. Most erre, és akkor tetejére azt mondják, 6 milliárd forint ez. Hát egy uszály körülbelül 100 millió forint.
1: Nem az uszály elsüllyesztés a 6 milliárd, hanem a fenékküszöb, tehát az nem tudom hány ezer, 10 000 tonna kő, plusz a 2 uszály, tehát a teljes művelet kerül 6 milliárdba. Nem a 2
2: hát
1: uszály.
2: Arról szó sincs arról, hogy követ is raknak a fenékküszöbnek.
1: De. Hát ezt mondják, hogy ez a fenékküszöb, hogy kövekkel megemelik a szintet, lehet, hogy a meder szélességét is

0: csökkentik ezt, nem tudom.
1: Akkor nézzük se Jussájra, akkor vagy követ csinál, vagy Jussáj csinál.
0: Nem vagyok szakember, úgyhogy nem tudom, hogy...
1: Vagyok, 75 éves vagyok, vízépítésben dolgoztam 20 éves korom óta, amíg nyugdíjba mentem. Én csináltam egy-két olyan dolgot, amit sokan azt hitték, hogy nem lehet megcsinálni, de meg lehet csinálni. Tehát voltak nekem ilyen elképzeléseim. Erre is mindjárt ezt mondtam, hogy úszályt kell elsülyeszteni, és kész. Nem, minek odakő? Ha úszályt sülyeszt, akkor minek kő?
0: Tényleg nem tudok hitelesen válaszolni erre, mert nem értek hozzá. Én csak közvetítem, hogy mit mondanak a hozzáértők, meg hogy milyen döntés született.
1: Na jó. Akkor most erre nem tudok mondani, csak elmondtam a véleményem, hogy ez az egész, ahogy elhangzik, ez nekem sok. Már ez mondom, hogy jó. A másik a MNB botránnyal kapcsolatban tanúkihallgatások.
0: Igen.
1: Azok, ezt sem értem. Mert ha azt mondják, hogy elkaptak egy gyilkost, ugye? És akkor nem, nincs bebizonyítva az, hogy ő a gyilkos, már elindul a nyomozás. Csak gyanúsított.
0: Igen.
1: És akkor azt általában lecsukják, ugye? Ha most igen. Kérdezem én az MNB botrányba, ha azt nézzük, hogy ki a hibás, ki aki ezt meg akar, ott van a Matolcsi. Annak gyanúsítottnak kellene lenni, és le kellene sukni. Véleményem szerint.
0: Sokan ezt mondják, aztán nem, hogy ő nem gyanúsított, hanem senki nincs még meggyanúsítva.
1: Ez a baj. Hát akkor miért gyanúsítanak meg, de ha valaki lopás történik, akkor meggyanúsítanak valamit, a nagyértékű lopás történik, meggyanúsítanak valamit, lecsukják. A Matolcsit meg nem. Hát nem értem.
0: Én sem értem, csak az a mondás, hogy annyira bonyolult az ügy, annyira sok százezer oldalnyi iratot kell itt áttanulmányozni, meg nem tudom mi.
1: Akár mi van ebbe, a lényege az, hogy a Matolcsi a fogó. Hát ő volt az egy személyi felelős.
0: Hát vagy az történt, hogy ő nem tudott semmiről, aminek én a 0% esélyét adom, vagy pedig valóban ő volt az elnök, tudnia kellett erről, sőt, tevőlegesen részt vett. Szerintem ő találta ki ezt az egész konstrukciót, vagy ő vezette elő Orbán Viktornak, hogy nézd főnök, így lehetne itt némi közpénzt, így lehetne magánvagyonná alakítani. Hát a Fidesz ezt támogatta teljes merszélességgel, ne felejtsük el.
1: Jó, oké. Okay. Ezt akartam mondani.
0: Köszönöm szépen. További szép napot. Viszont hallásra. Lídiával folytatjuk, ha jól értettem a kedves telefonáló nevét. Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, Lívia vagyok. Én csak azért telefonálok, mert ha véletlenül hallottam egy beszélgetést az Orbán Viktor és barátai között, és az Orbán Viktor azt mondta, hogy a Trump segít neki, hogy az önből keresse egy állást, hogy legyen neki mentelmi joga, hogyha bármi történik. Én csak ezt akarom mondani. Engem meglepett, és nem tudom, hogy tudnak-e erről.
0: Hát én hallottam olyat, hogy menne Orbán Viktor talán az ENSZ-be? Vagy...
2: Igen, az ENSZ-be, a Trump-val.
0: Az ENSZ-be, meg a FIFA-hoz menne dolgozni, az ENSZ-ben ott lenne, diplomáciai mentessége a FIFA-nál nem. De hát ezt senki nem erősítette meg.
2: Hát ő neki a Trump ígérte meg, azért izgul, azért üveges, azért nem nagyon látni, mert állandó kapcsolatban van a Trump-pal, csak állítólag az első nyilatkozatára valami olyasmit mondtak neki, hogy elég hosszú időt vett igénybe, hogy el tudja intézni a Trump. Úgyhogy nem akar megjelenni a nyilvánosság előtt, hogy senki nem tudja erről. Én ezt teljesen véletlenül hallottam.
0: Értem.
2: Saját barátainak mondta.
0: Világos. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Lászlóval megyünk tovább. Jó napot!
4: Csokolom.
3: Jó napot, László! Jó nap. László, mi már beszéltünk egyszer, nem?
4: Nem
3: még?
4: Nem jött még össze.
3: Nem jött még össze, pedig nagyon ismerős a hangja. Akkor parancsoljon, hallgatom.
4: Hát előre is le szeretném szögezni, hogy mindig is baloldali voltam. Uh-huh. A szavazásnál is úgy volt, hogy felét ide, felét oda tettem. Tehát felét DK-ra, a felét pedig a Tiszára. És hát én csak egy-egy mondatot szeretnék, amik föl vannak írva.
3: Jó, László, meg akartam várni a mondata végét, mert nem akartam beleszólni. Nem tudom, van-e a közelben ott most tévé, mert én visszahallom az ön hangját, ha azt lehalkítja, akkor könnyebb lesz.
4: Teljesen nullán van.
3: Ja, nullán van. Akkor nem szóltam semmit, akkor hallgatom.
4: Az elsőre csak annyit szeretnék mondani, hogy szégyen gyalázat a Fidesz részéről, hogy így állunk. Én viszont nem hallom önt, hallom, hogy beszél, de nem hallom önt a telefonból.
3: Én most nem szóltam, most csak, most hallgatom. Hallom. Igen, nem beszélek folyamatosan, most csak hallgatom az ön véleményét.
4: Jó. Hát elsőre egy mondatban csak, hogy szégyen gyalázat a Fidesz részéről, hogy itt tartunk ezzel a témával. Mert erre 16 évük lett volna, 1000 milliárdok mentek ki külföldre, ahelyett, hogy meg stadionokra, ahelyett, hogy ezt csinálták volna. Az Alkotmánybíróságról csak annyit, hogy erről nincs az Alkotmánybíróságnak is miről beszélni. Súlyog Tamás aláírta, elfogadta, ennyi. Mi nem jogszerű ezen? Teljesen jogszerű, szerintem. Az utolsó, hát arról lehetne órákig beszélni, mert csak egy kicsit vissza kellene nézni 30-40 évre, hogy mennyi lakás épült, de talán most a Tiszával majd egy kicsit ez is fog alakulni. Ami meg nem ehhez tartozik, hát én nagyon sok mindenre nem értek egyet, már a régi rendszerre, tehát a Orbán kormány alatt se, de most se. Hát azt mondom, hogy a külhoni magyarok, oké, magyarok, semmi gond, kettős állampolgárság, oké. Támogatom. Azon kívül mire megy annyi rengeteg pénz akkor, amikor ők bármelyiket nézik, Románia, Ukrajna, Felvidék, bármi, ahhoz az országhoz tartoznak, oda fizetnek mindenféle juttatásokat, adókat, annak a kormánynak kellene, hogy ugyanazokat adják nekik, amiket most mi adunk nekik, milyen alapon. Abszolút nem vagyok külföldi magyar ellenek, csak nem tartom jogosnak, hogy ennyi mindent fizetünk nekik. Az a rengeteg 100 000 forint iskolatámogatás például, most, ha azok még a 400 000 mellé ide jönnének Magyarországra, akkor arról a 700 000-ről beszélünk, amit megígért a Tisza.
3: Hogyan változtatná meg mindezt?
4: Nagyon egyszerű, a kormánynak ehhez joga van, főleg kétharmaddal. Csak hát annyi pénz. Én azt mondtam annak idején, meg családomnak is nem túl régen. Tehát én soha nem szavaztam a Fideszre, de az a 60-70 000 milliárd forint, amit ők elloptak 16 év alatt, azt mind a magyar egészségügy, oktatás, nem kell ismételni, mindenki erről beszél minden nap, ha ezekre költötték volna, kis Svájc lett volna Magyarországból. És én a mai napig rájuk szavaznék. De így, hát, ha egy-egy milliárdot minden család eltett volna, és bevezették volna az eurót például, 1 milliárd euróból gazdag lenne minden olyan, akinek most 1000 milliárdjai vannak, és az ország meg szegény. Itt a fideszes képviselők a parlamentbe, ha egy parányit is adnának saját magukra, meg se mernének szólalni. Nem, hogy 3 hónapos kormányt kritizálni folyamatosan, és olyanokat kérnek számon, amiket ők nem csináltak meg. Szégyen, ami a parlamentben megy. És én nagyon örülök annak, hogy Péter így beszél velük, mert ezt érdemlik. Sőt, már nagyon soknak a börtönben lenne a helye.
3: Hát igen, csak ugye a jogállamról van szó, tehát erre majd jön majd az NVVH, legalábbis az ígéretek szerint, hogy kivizsgáljon mindent. De igen, abszolút értem. Viszont ha már beszélt a parlamentről, én ezt meg szoktam kérdezni, mert kíváncsi vagyok, de valamennyire már érintette, hogy akkor mindaz a stílus, most így a Magyar Péter részéről beszélek, hogy akkor ez ezek szerint ön szerint belefér?
4: Teljesen rendben van. Uh-huh.
3: Sokan szokták kritizálni, azért voltam kíváncsi az ön véleményére, hogy rendben van, vagy túl sok, vagy ez még belefér.
4: Én 100%-ra veszem, hogy azok a kritikák biztos, hogy fideszesektől jönnek, tehát 1000%, hogy nem az, aki megválasztotta a Tiszát.
3: Világos, László. Világos. Bármi, László, még bármivel kapcsolatban, mert nem szeretném önbe folytani a szót.
4: Hát lenne sok minden, de hadd beszéljem másik. Én nagyjából összetömören csak ennyit szerettem volna.
3: Jól van. Köszönjük szépen, és további szép hetet, meg szép napot kívánok. Minden jót!
5: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bártalan Lajos utca között ma 16 óráig. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: József, hallgatjuk, jó napot!
3: Ezzel egyetértek, örülnék, ha minél előbb sikerülne ezeket a vagyonokat visszaszerezni. És annak is örülök, hogy az előbbi hölgy, aki betelefonált, egyetért Magyar Péter munkájával, és Hatházi Ákosnál ezt én is egy kötekedésnek tartom, hogy helikopter. Szóval ez már túlzás tőle. Na, én azért hívtam önt, mert én egyetértek ezzel a duzasztással, mert én is csinálom a kertbe az én magam víz visszatartó küszöbjét, méghozzá úgy csinálom, hogy fölásom a kertet, nagyon nehéz ebbe a szárazságba, nem gerejbézem el, és hagyom hantosan, mert ha jön az eső, nem szalad el a kertből a víz, hanem megmarad, elhártató eső lesz. De csodálkozom azon, régen a parasztember amikor learatta a búzát vagy a kaszás növényeket, a tarlót felszántotta, azért, hogy ne gyulladjon meg, kettő, azért, hogy ha jön az eső, megmaradjon. Nem tudom, hogy most a parasztok elfelejtették ezt, vagy nem akarják, vagy csak akkor tudnak szólni, amikor fagykár van, vízkár van, meg nem tudom milyen bajok vannak, akkor tudnak panaszkodni, hogy segítsen az állam, és segítsen nekik támogatással, vagy kártérítéssel, bármivel, visszanemtérítésvel. De ilyenkor, amikor meg kellene oldani, hogy a tarlóról az erdőre ne terjedjen át a tűz, erre már nem képesek. Nem igaz, nem hülyék, csak szándékosan csinálják szerintem, mert akkora támogatást kaptak annak idején a Fidesztől, hogy megköszönök nekik esetleg, hogyha valami kárt okozhatnak. Nem gondolom, hogy ennyi ezt így kellene csinálni. Ugyanúgy ott állnak a gépek, a benzinára nem emelkedett annyira a gázolaja, és tessék felszántani a tarlót, tűz se lesz, és a nedvességet is könnyebben elnyeri.
4: Mi lehet a, és hát itt ma a támogatásokat említette, hogy miért gondolkodnak így, vagy miért teszik így a dolgokat, amiket tesznek ön szerint, de akkor ezek szerint régen nem ez volt a jellemző?
3: Régen nem ez volt a jellemző, mert ha reggel learadtuk, én 89 éves vagyok már, reggel learadtuk a búzát, másnap felszántotta a tarlót, és nem gyulladt meg semmi. Sőt, voltak olyan részek, ahol az erdő mellett szándékosan csináltak olyan szántódemokat ekével, hogy ne terjedjen a tűz az erdő felé. Uh-huh. Akkor gondoskodtak az emberek a saját vagyonukról, meg az erdőről, meg arról az árnyékos területről, ahova beállt, és ott ilyet. Most a traktor ugye légkond is már nem érdekli őket.
4: Értem.
3: Sajnálom, értem, hogy erre sor kerül, és nem veszik észre, hogy már 10,000-szer kellett a tűzoltóknak kivonulni az ő saját hülyeségük miatt, a nem törődőség miatt. Mm. Mert akkor tudják mondani, hogy kell a fagykármot, jaj, ennyi pénz kell, meg elvitte a szél a virágokat, nem kötött a gyümölcsfa. Sajnálom, hogy így gondolkodnak, és nem törődnek azzal. Én a kiskertemben tudtam dolgozni, és azt mondtam, hogy nekem itt a bős nagymarosom, mert megfogom a vizet. És ahogy kijött a vetemény, abban a pillanatban fölástam, és várom az esőt, mert bármikor olyan eső szokott itt lenni, Pest környékén vagyok, hogy szinte mint a spárga úgy lóg a víz, és ott lejtős a telek, akkor elviszi az egészet a kemény földön. Én ezt szerettem volna csak mondani. Vigyánszki úrral, meg hát nem csíptem sosem Vigyánszkit. Annyi okos ember volt itt Magyarországon, színház az értő szakember. Nem kellett volna nekünk a Vigyánszkit idehozni, hogy jó pontokat gyűjtsünk Ukrajnába. Örüljünk, hogy az ukránok nem emlékeztettek bennünket arra, hogy a második világháborúban a magyarok mit csináltak Ukrajnában. Mert ha arra emlékeztetnének bennünket, akkor nagyon csúnya világ lenne, és még kártérítést is fizetnék. Köszönöm szépen!
4: Mi is köszönjük! Köszönjük, József, és további jó egészséget és szép napot kívánok önnek! Marival megyünk tovább, jó napot!
5: Jó napot kívánok! Hát én nagyon nehezen, meg nem is nagyon szeretek telefonálni, de már rendszeres nézője vagyok, állandóan nézem, és már telefonálom azzal, hogy mindenki csak követelődik, hogy ezt ígérték, azt ígérték, de viszont mikor a Fidesz volt a hatalmon, és megígérte a 13. 14. havi nyugdíjat, akkor senki se türelmesen várt mindenki a 13 évet. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, mert már tele van a hócipőm azzal, hogy mindenki elvárja, hogy alig van az hatalmon a magyar Péter, és már rögtön követelőznek, hogy ezt azt, miért nem kell egy kis türelemmel lenni iránta?
4: Mi lehet ennek ön szerint ennek a türelmetlenségnek az oka?
5: Hát én szerintem még mindig benne van az, hogy talán hergelheti még mindig a másik oldal. Már másra nem tudok gondolni. Mert én is bejárok rendszeresen vásárolni, és ott is az egyik, hát csak én nem akarok leállni, vitatkozni, mondja, hogy hát mert hogy megígérte, hogy hát azonnal fogja adni a, a családi pótékot, azonnal duplára áll, és még sehol semmi. Hát én nem szólok rá semmit, mert nem akarok vitatkozni, mert egy olyan faluban lakok, ahol ez tudom, hogy fideszes, úgyhogy a szavazásra is nagyon nehezen mentem el, vagyis elmentem, de nagyon halkan, Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
4: Köszönjük.
5: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Viszont hallásra.
4: Mi is köszönjük, viszont hallásra. Lajos, jó napot!
6: Szép napot kívánok, Angéla! Én vagyok az a Lajos, aki a múltkor jogi tekintetben egy kis felvilágosítást nyújtott ugye az ügyészségről, etc. És hát önt is a védelmembe vettem. Nos, most röviden hozzászólnék, nem tudom, a legújabb hírt olvasta-e, hogy az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP egyik beadványáról már döntött. 30 perc ezelőtt jelent meg a hír, két portálon is, és a következő nagyon röviden, hogy a kekvák tekintetében, amely a vagyon visszaszerzéstek is egy része nyilván, de a legfontosabb, hogy az uniós pénzek hazahozatalának feltétele. No most, az Alkotmánybíróság ugye tegnap miről döntött, hogy a Színe Ágnes megválasztják ugye egynapos vita után Alkotmánybíróság elnök helyettesének. Hát ez nagyon szép, de viszont most reggel, délelőtt, ugye, hát összeültek, és ebben a négy beadvány közül, ebben a kérdésben, hát nem egyhangulag, de kvázi azt mondjuk, hogy csak a Polt Péter, és ugye a nagyszerű Handó Tünde külön véleményével elutasították a Fidesznek a megsemmisítésre vonatkozó ezen normakontroll beadványát. Nos, hát ugye úgy néz ki, hogy most csökkentetni fogják a nap folyamán a döntéseket, tehát nem egyben tárgyalják, hanem így szépen külön-külön mindegyiket, tehát így elhúzzák, mint a rétes tésztát. Tehát a külön vélemény, ugye hát az nem véletlen, ugye a Polt Péter volt az egyik külön véleményt adó, hát tudjuk, hogy ő a Fidesz egyértelmű bábja, és oda rendelt, ugye hát kinevezett, megválasztott formálisan, ugye elnöke most még, de hát szeptemberben ő is menni fog, mint ugye elnök, és akkor a következő Handó Tünde, pedig ugye hát annak a Szájer Józsefnek a felesége volt, aki az Eres csatornás, és ugye hát a hát melegbárban ugye lecsúszott ott az Eres csatornán egy kis kokainnal vagy heroinnal megpakolva, annak a felesége. Ők ketten nyilvánítottak külön véleményt. Nyilván részletesen még nem indokolták, mert ugye hát ez a döntés ez nagyon fél órája, 3/4 órája történt meg, és akkor a nap folyamán várjuk a többit. Hát azt nem tudom, hogy egyben miért nem lehetett volna dönteni, tehát hatáskör hiányában. Tehát ugye azt mondottam, és ez így is van, az alkotmány azt is alaptörvény, bocsánat, azt tartalmaz a jelenlegi alaptörvény még, hogy gyakorlatilag tartalmi kérdéseket nem vizsgálhat az Alkotmánybíróság. Ezzel számtalan politikai elemző, politológus, alkotmányjogász, mindenki kifejtette a véleményét, és hát ez így van. Akkor formális okok meg nem történhetnek, kitől származott ugye a beadvány, ugye az ad arra jogosultól, a kormánytól. Plusz megszavazták formálisan, hát tökéletesen, többséggel, tehát nem volt semmilyen hiba ebben a dologban, megválasztották az új köztársasági elnököt is, ugyanígy elfogadták egyessével ezeket a törvényeket, amelyeket most ugye a Fidesz elkíván utasítatni utólagos normakontroll keretében. Tehát ha az Alkotmánybíróság egy kérdésben megállapította a hatáskör hiányát, akkor a többi kérdésben is ugyanígy meg kell állapítani.
4: Mi lesz ennek a következménye?
6: Ennek a következménye az lesz, hogy egy az egyben el fogják utasítani a Fidesz teljes beadványát mind a négy kérdésben. Tehát itt lukra futottak egy az egyben. Nem merik megkockáztatni az Alkotmánybíróság, jelenleg még ugye hát kvázi fideszes többségű tagja, de már érzik azt a társadalmi nyomást, hogy ők most, ha gyakorlatilag szembe mennek a társadalom elvárásaival, ebben az esetben ők olyan népharagot váltanak ki, amely elsöpri őket egy az egyben. Tehát ez a félelem nyilván bennük van, csak a maradék tekintélyüket kvázi megőrizze, ezért csöpögtetik ugye ezeket a döntéseket egyesével. Hát az egész beadvány alkalmata, nem lesz itt két köztársasági elnök, nem kellettől félni, hogy itt majd a súlyokot majd visszahelyezik, meg ilyen marhaságok. Tehát bocsánat, mint jogász röviden, így foglalnám össze a véleményem. És akkor még az első kérdéshez csak egy mondat, ez a pasnál a fenék tisztet kialakítás. Nyilván nem kell itt, ugye, én jogász vagyok, de ugye a tegnapi sajtótájékoztatóját, amelyen 2,5 órás volt Magyar Péternek és a vízügyi igazgatóság vezérhelyettesének, plasztikusan, értelmesen elmondta, hogy miért nem lehet, mert tegnap elhangzott betontömböket elhelyezni a Duna aljára. Na most ugye, aki ezt nem látta, Facebookon megvan, akkor pörgesse vissza, és akkor próbáljon meg ugye, szöveget értelmezni, mert a magyar lakosságnak az a problémája, ön is olvasott erről nyilván, ugye, mint hát hírekkel foglalkozó ember is, hogy a magyar lakosságnak 50%-a, több mint 50%-a sajnos funkcionális analfabéta. Tehát amit a szöveget elolvas, annak a tartalmát nem érti és nem tudja kontextusba helyezni. Ez a baj az általános iskolásokkal, a középiskolásokkal.
4: Lajos, jelenleg... a világért sem szeretném önbe folytani a szót, csak szólok, hogy egy percünk maradt.
6: Jó, tökéletes, ezzel be is fogom röviden fejezni. Tehát itt ez a probléma, hogy a tehát erre a, hogy mondjam, adatközpontú oktatásra hagyatkozó állami oktatás, ez gyakorlatilag nem jó, okafogyott. Nem terhelni kell a diákok agyát, mert valaki visszamondja tényleg a vasvári béke dátumát 1664, vagy ezt, vagy azt, azzal még nem tud logikusan gondolkodni, csak egy holt lexikális tudása lesz. Köszönöm szépen, befejeztem a gélatot.
4: Mi is köszönjük, köszönöm a segítséget is, és minden információt, és véleményt, és gondolatot, nem csak önnek, hanem mindenkinek, aki telefonált nekünk.
7: Leszlóval megyünk tovább, jó reggelt, jó napot!
8: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, és akkor érdekes módon most mind a három témához szeretnék hozzászólni.
7: Parancsoljon, még van időm bőség.
8: Magyar Péter azt mondja Paksó, hogy a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, hát ez, én ezt egy igen optimista kijelentésnek tartom. Amennyit én tudok a időjárásról és egyebekről, miket mostanában hallok innen-onnan, a szeptember és októberi hónapok lesznek a kritikusak. Mert semmi nem garantálja, hogy olyan mennyiségű eső fog esni mostanában a Duna vízgyűjtő területén, hogy stabilan megnövelje a vízállást. De hát ez csak az én véleményem, mondom, innen-onnan szedem össze a tudást. Legyen a Magyar Péternek igaz, és dőljen el szerdán, hogy hú, innentől kezdve minden DJ Havaj. Viszont örvendetes, hogy épül a
7: szemétküszöb,
8: mert én a magam részéről igen-igen duzzasztó műellenes vagyok. Jártam Kiskörén, jártam a Békés Szent Andrási körös duzzasztó műnél, hát tájsebek, egyértelműen tájsebek, borzasztó. De megértem, hogy kell, meg talán nincs jobb megoldás, meg vízi energia van belőle, de tájsebeknek tartom, és a fenékküszöb, amennyiben ez tényleg egy stabil megoldást tud jelenteni, nagyon szeretném, ha valaki venni a fáradtságot, és egy jó kis animációs filmmel bemutatná, hogy hogyan működik ez a fenékküszöb, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek.
7: Azt László, szavát ne feledje, fenn van ön a Facebookon?
8: Én fenn vagyok.
7: Jó, akkor hallgatom tovább, mert Kapitány István felrakott egy videót, és ki akarom keresni, hogy melyik napon, mert ott van, azt mi is használtuk. Egy animáció az ő oldalán megtekinthető, csak nem akarok blattolni, hogy vajon melyik napon, azt hiszem szombaton, de nem vagyok biztos benne. Lehet, hogy korábban, de ott egyébként teljesen jól le van rajzolva és animálva, hogy pontosan hol van ez, mekkora, stb. Mindjárt kikeresem.
8: Facebook hibája, hogy csak azt látom, amit nekem felkínál, én nem kutakodok, mert sokkal több a felkínált tartalom, mint amennyit kezelni tudok. Mennék tovább akkor a második témára, az Alkotmánybíróság határozatára. Hát én egyrészt nagyon bízom benne, hogy nem fogja megsemmisíteni ezt a 17. alaptörvény módosítást, és marad hogy is mondjam, tehát az új államelnökünk, Baka András, az tényleg megmaradhat ideiglenes köztársasági elnöknek. Szerintem egy kicsivel jobban járunk vele, kicsivel idézőjelben téve, mint Súlyog Tamással. És nagyon bízom benne. Az eddigi jelek, amennyit én láttam az Alkotmánybíróság tevékenységéből, szerintem optimizmusra ad okot. És itt szeretném megjegyezni, nagyon sokan mondják, hogy micsoda ellentmondás, hogy alaptörvényünk van, és alkotmánybíróság, hogy intézkedhet egy alkotmánybíróság az alaptörvény ügyében, nincsen kompetenciája, az alkotmánybíróságnak az alkotmánnyal kéne foglalkozni, és nekünk ugyebár nincsen alkotmányunk. Hát erre csak azt szeretném mondani, hogy annak idején úgy 61 néhány évvel ezelőtt, amikor általános iskolában jártam, és fölmerült egy osztályfőnöki órán a kérdés, hogy mi az alkotmány, akkor érdekes módon az volt rá a válasz, hogy az alkotmány az egy alaptörvény. Úgyhogy én szerintem nem kéne ezen fennakadni, az alkotmány legyen egy fogalom, amit tessék definiálni jól, hogy mondjuk úgy, hogy mely tartalmazza az állampolgárok jogait, és az államnak a kötelességeit az állampolgárokkal szemben, talán ez lehet egy a legegyszerűbb definíció, és hogy ezt hogy nevezik, alkotmánynak, vagy alaptörvénynek, az szerintem teljesen mindegy, de hát ez csak így a szépség kedvéért, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, akárhogy
7: Megtaláltam, vértizzadtam, László, addig, amíg azért nem is szóltam bele, megtaláltam azt a bizonyos animációt, ami Kapitány István Facebook oldaláról származik, úgyhogy
8: Kapitány István Facebook oldalát kell keresnem.
7: Kapitány István Facebook oldalát, a szerkesztőt kérdezem, hogy ezt most így be tudjuk-e rakni, vagy meg tudjuk-e mutatni, mert itt van ez egy összeállításunk, hogyha látja most a képernyőt, ez egy összeállításunk szombatról, erre most nem teszünk hangot, mert most nem ez a lényeg, de hogy itt látszik az a bizonyos Paks és Dunaszent Benedek között, ez az a videó, ami bemutatja azt, hogy pontosan ez a bizonyos fenéküszöb, hogy épül meg, hogy áll össze, és maga a hatása, hogy a víz az hogyan fog viselkedni, hogyha ez kész lesz. 4 nappal ezelőtt Kapitány István Facebook oldala, ott megtalálja.
8: Reméltem, és itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon bírálják Magyar Péter, hogy Facebook kormányzást folytat, meg hogy ott van mindenütt, és mindent neki kell nyilatkoznia. Én szerintem ez teljesen rendben van, ő csinálja a műsort, és közben a szakértők pedig dolgoznak. Igen, látom most már az animációt, igen, erre gondoltam, hogy aha, igen.
7: Örülök, hogy tudtam segíteni.
8: Igen, csak egy valami valószínűleg nem lesz rajta a hosszú távú hatások, na de mindegy, ez már más kérdés, de ez igen, erre volna kíváncsi.
7: Örülök, hogy
8: tudtam. Körülbelül így képzeltem el, viszont szerintem nagyon sokaknak segít, hogy körülbelül sejtsék, hogy mi történik most a Duna vízszintjében.
7: Persze.
8: Az
7: ingatlan maradt még ki.
8: Így van, még arról szeretnék, hogy hát talán kiderült, hogy nem vagyok mai fiatal, úgyhogy én annak idején a Kádár rendszerben bérlakásban húztam le kb. 25 évet. Akkor költöztem el hazúrról. Na most nem volt kifogásunk ellene. Tehát ez egy normális dolog volt, azzal együtt, hogy volt egy úgynevezett házkezelőség, IKV, amelyik foglalkozott azzal, hogy a bérlakásokból érkező panaszokat kijavította. Mert az az ő dolga volt, mert hogy az állam volt a tulajdonos, ő dolga volt karbantartani, felújítani ezeket a lakásokat. És mi fizettük a lakbért, ami persze szépen egyre emelkedett, de ez egy teljesen élhető megoldás volt. Soha nem lett volna annyi pénzünk, hogy megvegyük ezt a lakást. Volt egy rokonunk, akinek örök lakása volt, akkoriban ezt így hívták, hogy örök lakás, mert az volt a kuriózum, ha valaki meg tudta vásárolni a saját lakását, ő jobban járt valamivel, mert az akkori kamatok olyanok voltak, hogy fix 3%, és valami 30 évre kapták, és a 20-25. Évben az infláció miatt már annyira kevés volt az a törlesztő részlet, amit fizetniük kellett, hogy mi a mi bérleti díjunk ennek többszöröse lett. Természetesen nem akarom a Kádár-rendszer semmilyen intézkedését visszahozni, csak arra akartam utalni, hogy a vérlakásnak van jövője, aminek az a bizonyítéka, hogy nyugaton mindenfele létezik ez a megoldás, tehát nem hiszem, hogy nem versenyképes a bérlakás a saját tulajdonú lakással szemben, mert jól tudjuk, hogy a saját tulajdonú lakás, amit hát nem úgy veszek, hogy átutalom a zárát a bankszámlámról, hanem hosszú lejáratú bankhitellel szoktuk megvásárolni, 20-25 éves lejárattal legalább, és nyugjuk a törlesztő részleteket, amik olykor-olykor emelkednek, amikor olyan a tőzsde, úgyhogy nem egy kifejezetten jó megoldás, sőt, ugye vegyük azt hozzá, hogy amikor letelik a törlesztő részletem, mert nem történik semmi, tehát simán 25 év alatt kifizetem a lakás árát, akkor vehetem fel a következő kölcsönt a lakásom felújítására, ami egy bérlakásnál viszont esetleg nincsen, mert ott a felújítás nem a mi dolgunk, hanem a tulajdonosnak kell elintéznie. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy legalább elindul valami. Nagyon fontos, hogy egy nagyon jó szabályozás szülessen mellé, hogy biztosítva legyenek a bérbeadó és a bérlőnek a jogai is, mert jól tudjuk, hogy a mostani bérbeadásnál mennyi probléma van. Akár azzal, hogy a beköltöző bérlő nem hajlandó fizetni, vagy nem hajlandó vigyázni az ingatlanra, illetve hogy a tulajdonos meg nem hajlandó azokat a karbantartási munkákat elvégezni, amire
7: szükség lenne.
8: Úgyhogy én ebben bízom, hogy elindul valami, és bízván a jó szabályozásban reméljük, hogy tényleg az ingatlan piac ezáltal azzal, hogy bővül, hogy fiatalok könnyebben jutnak majd lakáshoz, talán normálisabb árak is lesznek ezáltal.
7: Meglátjuk, László, reméljük a legjobbakat.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Ma üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között ma 16 óráig. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Folytatjuk a fórumot méghozzá Marikával. Jó napot!
3: Jó napot kívánok! Hát én néztem egy híradót.
2: Igen.
3: És akkor ott azt hallottam, hogy Orbán Győző fölajánlott köveket, bármit is.
2: Igen.
3: Én annak jobban tapsoltam volna, ha ő azt mondja, hogy felajánlok pár milliót, milliárdot, nem tudom.
2: Pénzbeli juttatás, ez többet ért volna?
3: Igen, én szerintem igen, mert most ezt a, mit tudom én, kibányásznak akármennyi követ, kerül, mit tudom, 1 millióba, ő ajánljon föl inkább több pénzt. És akkor abban lehet, hogy többre mennénk, nem, véleményem szerint.
2: Mi lehet ennek a, egyáltalán ennek a gesztusnak, vagy felajánlásnak, nem tudom milyen szóval illessem, az üzenete ön szerint?
3: Na mi lehet? Hát mi lehet az, hogy hát na, Fidesz is közbelép egy picit ez az energia, nem tudom már mit mondjak ilyességet, vagy ez a vízgazdák, vagy bármi, hogy ők is megmutatják, hogy ők is azért ott vannak a toppon, vagy valami ilyesmi.
2: Így van, ugye az, aki csak három mondatban, mert nem öntől akarom elvenni a szót, csak három mondatban, aki nem követte volna esetleg a híradót, ez most nincs itt a témáink között, de nagyon friss hír, hogy Magyar Péter arról számolt be, hogy levelet kaptak Orbán Győzőtől, Orbán Viktor édesapjától, aki nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, és a miniszterelnök szerint erre hosszas noszogatás után kerül sor, miközben Orbán Viktor éppen Horvátországban nyaral, és Magyar Péter még azt is mondta, hogy csak szólok, 2. a kő nem lesz az új búcsú cédula.
3: Igen. Tehát azért mondom, hogy én szerintem nem csak én, hanem nagyon sok mindenki ember azt mondta volna az Orbán győző, rendben van, szarva van ez az energia valamit, akkor fölajánlok én önöknek, mit tudom én, 5 milliót, lehet, hogy én keveset mondtam, ő többet is tudna, nem jobban örültünk volna neki? Nem jobban elfogadtuk volna? Szerintem.
2: Lehet, hogy lesz majd még ez is, bár nem tudom, pénzbeli, ezt én nem vagyok biztos benne, hogy lesz, hiszen ahogy szokták mondani, azért ez az egész probléma, meg paks, meg minden nem tegnap kezdődött, tehát hogy aki már nagyon akart, az már megtehette, hogy felajánljon.
3: Igen, én azt is akartam mondani, én csak féltem, hogy hülyeséget mondok, hogy ezt nem az idén kellett volna felajánlani, de pénzbe, ezt tavaly előtt, az előtt, nem?
2: Hát amit szoktak ugye mondani, hogy maga ez az egész paksi helyzet, vagy a Dunával kapcsolatos helyzet már nem új keletű, hanem az előző érában is megmutatkozott, csak hát évtizedek alatt nem történt előrelépés ezzel kapcsolatban, nem foglalkoztak.
3: Ez szerintem ez a valami Fidesz-fogás, vagy mit tudom én, ez egy nagy semmi, hogy most adok egy marék követ, tessék, itt van, és akkor én vagyok a menőmanó. Semmi, hogy most adok egy marék követ, tessék, itt van, és akkor én

0: ajánlok, 1-2 milliót, hogy jobbja legyen. Nem? Gondolom én.
1: Értem, értem abszolút a
0: Na hát ez...
1: gondolata. Igen?
0: Szerintem ez, nem, ez elvetett hülyeség, ez nem hiszem, hogy valaki is föl fog ajánlani Paksnak 1-2 milliót a saját vagyonából a Fidesztől.
1: Hát nagy az esélyre, így van, hogy ez nagyon, hogy ez így legyen. Szerintem is, így a saját személyes véleményen, én sem vagyok biztos benne, hogy most ezután, a felajánlás után most akkor ez nagy lendületet venne, de meglátjuk.
0: Hát majd meglátjuk. Én remélem, hogy azért most valaki jó, most a Győző fölajánlott, hogy így mondom, Győző papa, fölajánlott köveket, akkor jó, ő követ, én meg pénzt, nem?
1: Világos, világos, persze. Marika, úgy összességében egyébként a paksi eseményeket mennyire követi figyelemmel?
0: Én követem, de megmondom őszintén, én nem igazán értek hozzá, és nem is akartam volna, csak ez a hír, hogy hát...
1: Persze, abszolút.
0: Orbán Győző fölajánlotta a követ, tehát nekem ez... Ja, és akkor még egyet is el is búcsúzok, hogy azért részvétem a vasárnapi busz felesett.
1: Így van. Ér. Így van, tehát így van, köszönjük.
0: Ez egy nagyon szörnyű tragédia, tehát ez. És akkor én csak ennyit akartam.
1: Köszönjük szépen, mi is köszönjük, Marika, további szép napot viszont látásra. Így van, tehát a legújabb fejlemény, ami tényleg pár órás, vagy talán még annyi sincs, körülbelül egy órája tette közé a miniszterelnök, hogy Orbán Viktor édesapja nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, és állítása szerint erre hosszas noszogatás után került sor. És tényleg ezzel fejezte be, vagy zárta a beszédét, bejegyzését a miniszterelnök, hogy csak szólok, a kő nem lesz az új búcsú cédula. És megyünk is tovább, hiszen vannak itt aktualitások, nem csak azok, nem csak ez a például a Orbán Győzővel kapcsolatos fejlemény, és nem csak azok, amiket témaként választottunk, hanem például az is, hogy levelet írt a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, mert nem kapta meg a felmentési idejére járó aktuális havi illetményét, állítása szerint. Orbán Viktor sajtófőnöke erre hívta fel a figyelmet, hogy az összegnek 5-ig kellett volna megérkeznie a számlájára, és a levélben úgy fogalmaz, több kérdést is feltesz, mi ez a suniskodás, szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak, ez az emberséges ország teszi fel a kérdést, és végül hozzátette, hogy holnapig, tehát keddig várja a pénzt a késődelmi kamattal együtt, azután pedig elindítja a közigazgatási pert és feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt. Én itt közben megnyitom a telefonomat és a közösségi oldalamat is, hogy ha esetleg adásunkkal egy időben mindenre reagálna a miniszterelnök a közösségi oldalán, akkor én azt tudjam önöknek tolmácsolni, de egyelőre még nincs semmi, csak ez a hír, amiben ezt, illetve a Orbán Győzős felajánlás. És hát, hogy miért is választottuk ezeket a témákat, nem véletlen, hiszen a miniszterelnök egyik legutóbbi kijelentése szerint 9 centire van a Duna vízállása attól a szinttől, ami indokolttá teszi az utolsó előtti paksi turbina ismételt kikapcsolását. Ennek kapcsán írta azt, hogy a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, ezek ugye még előttünk vannak. Akkor azt is mondta, hogy további 14-15 centis apadás várható a Dunán, és azt is, hogy az utolsó előtti turbina lekapcsolását csak akkor lehet elkerülni, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Egyébként ma is volt természetesen fejlemény, hiszen ott a területen folyamatos a munkavégzés mindkét oldalon. A víz beszivattyúzása az ma reggel indult meg a hajótestekbe, és emellett pedig megnyitják a Ráckevei Soroksári Duna ág zsilipjét is, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna ágba másodpercenként, úgyhogy remélhetőleg azért ezek is mind jótékony hatással lesznek a fejleményekre, a folyamatokra, és hát volt ugye tegnap is a Híradóban egy összeállításunk mindezekről az aktualitásokról, ott több szakértőt is megkérdeztünk, ahol hangsúlyozták, hogy nagyon fontos, hogy hogyan építik meg magát ezt a fenék küszöböt. A technikát ugye már lehetett látni is, hiszen megjelentek a helikopterek,

0: amik óriási kőtömböket engednek le a vízbe, és azt mondták a szakértők, hogy nagyon fontos, hogy lent legyenek, tehát az alján legyenek a legnagyobb kövek, és fent már a kisebbek, hiszen úgy lehet felépíteni a gátat, alulra nem kerülhetnek kiskövek, mert azokat egyszerűen a Duna elviszi. Az előző blokkunkban így a nagyobb szünet előtt visszakerestem, megpróbálom most is visszakeresni. Néhány nappal ezelőtt Kapitány István tett közzé egy videót arról, hogy, hogy is néz ki ez a bizonyos fenékküszöb. De még mielőtt ezt, ha már elkezdtem, akkor ki fogom keresni, mert félben nem hagyok folyamatot, viszont Istvántól nem veszem el tovább a szót. Jó napot! Ha minden igaz, István van velünk a vonalban, jó napot!
1: Köszönöm szépen,
0: jó
1: napot. Csókolom,
0: szerkesztő. Jó napot, parancsoljon István, hallgatjuk. Figyelek, István, csak kikeresem akkor azt, amit megígértem, de figyelek.
1: Igen. A Magyar Péter Paksról a keddi és a szerdai nap lesz kritikus. Igen. Én gratulálok a miniszterelnök úrnak már a tevékenységéért, azért, hogy olyan feladatot is elvégez, ami előre láthatólag nem ígéret volt, hanem mindent teljesítettek idáig a Tisza képviselőivel, amit ígértek. A másik dolog, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Súlyog Tamás mentelmi jogát. Hát kérem szépen, volt köztársasági elnök, aláírta, én az új köztársasági elnök úrnak gratulálok, megbízok benne, ismerem, tudom, hogy egy igazi jó szakember. Ez a második kérdés. A harmadik, ami arról szólna, hogy ki kapta meg, vagy ki nem kapta meg a fizetését, ez a Havasi úr. Kérem szépen, 33 évet, de én sem kaptam meg a rendes végkielégítésemet akkor, mikor a polgármesteri pozícióból kiállítottak választási csalással. Ezt is hangsúlyozni szeretném, de azóta se senki a fülebotját nem mozdította meg. Én egyet mondani szeretnék, ha tisztul a kép, meg minden rendben lesz, én bízok benne, hogy a jelenlegi apparátus ki fogja fizetni, hogyha úgy látja, hogy meg tudja oldani. Uh-huh. Én önnek egy furcsa dolgot szeretnék most mondani.
0: Igen.
1: Amit én 2022-ben megtettem feljelentést, mai napig még mindig nem kaptam rá választ, és érdekes téma. Az önkormányzat tulajdonát képző traktorok, minden pályázat útján elnyert traktor, szippantó és egyéb ilyen dolog, az X kedves tisztelt polgármester úr tulajdonában van, és azzal dolgozik a saját földjein, és az tevékenységet folytatja. Én ezt jeleztem a rendőrség felé is, meg benne is van a beadványomban, meg egyéb dologban is benne van, és a másik meg, hogy környezetvédelmi szempontból milyen világot csinált, és ki fogja ezt helyre tenni, és ebben nem történt előrelépés. Én csak egyet szeretnék mondani, nem kell bujkálni az ötös fehérmegyei, délfehérmegyei képviselő úrnak sem, mert óriási sokat hibázott, és van a feje fölött. Független attól, hogy most már a DR-ra neve előtt van, meg jelenleg még ott ül a parlamentben. Én egyet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy bízom benne, hogy ez a hatóság nagyon gyorsan feláll. Uh-huh. És hogy abba is bízok, hogy ebben érdemi munkát tudunk együttesen elérni. Én nagyon köszönöm az ön türelmét, mert láttam, nem szólt bele addig, amíg én beszéltem, de természetesen, ha ön is kérdez, én természetesen válaszolok rá.
0: Nem, abszolút végighallgattam, kíváncsi voltam, hogy mi mindent hoz elénk eleve, hogy milyen témákkal készült, és mi az, ami az ön mondani valója, vagy véleménye. Itt a hivatal, itt az NVVH-ra gondolom. Ez a vagyonvisszaszerzési hivatal.
1: Igen,
0: Igen, ennek ugye most van folyamatban a megalakulása, és hát nagyon sokan mondták már azt, hogy nagy reményeik vannak afelé, hogy kivizsgálják ugye mindazokat az ügyeket, amik most egyelőre még nagyon sok van, és nagyon sokakat szeretnének már bíróság előtt látni. Egyesek a Paksal kapcsolatban pedig hát ugye zajlanak a folyamatok, amiket mondott. István, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot.
1: Egy mondatot.
0: Igen?
1: Én csak annyit szeretnék a mondatba elmondani, hogy a tisztelt ellenzék tanuljon már meg viselkedni ebbe a parlamentben. Kérem, ez nem beszéd, amit egy tanult emberek végeznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
0: Nagyon szívesen is, Fenn. Nagyon szívesen. Mindkét köszöntöm a telefonban. Jó napot!
2: Köszönöm.
0: Jó, hall minket. Egy másodpercnyi türelmet szeretnék csak kérni, mert azt ígértem, hogy megmutatom azt a videót, kis rajzot, vagy animációt, amivel Kapitány István nem régen megmutatta, hogy ez a bizonyos fenéküszöb hogy fog kinézni. Ezt szerettem volna megmutatni. Tehát így épül majd fel ez a bizonyos fenéküszöb Paks és Dunaszent Benedek között. Két oldalról elindították a köveket, és a fenékmeder is látszik, illetve az is, hogy maga a víz szint az hogyan fog és mekkora mértékben fog megemelkedni, főleg itt a hűtővíz csatorna magasságában, úgyhogy csak ennyi időre vettem el a türelmét, ne haragudjon, öné a szó, parancsoljon.
2: Halló, halló.
0: Itt vagyok, hallgatjuk.
2: Jó napot kívánok, Angéla. Szép jó napot mindenkinek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok az okos ember, én is egy nagyon jó szakember voltam, és mindenki meg akarta magyarázni, hogy kell megcsinálni ezt. Na, én csak arra akarok kitérni, most már hagyjuk Paksot, ott vannak a szakemberek, az este láttam a Balatont.
0: Hát az igen.
2: Én 20 éve jöttem el Zala megyéből, most itt vagyok a Zalföldön. Hát gyönyörű volt a Balaton. Ott volt nyaralónk, mentünk éjjel-nappal. Hát az csodálat. És most már itt le van zárva. A nádasokat kivágják. Ott vannak a nagy villák. Hát kinek? És a kis ember, hát bement szürödni egyet. Visszament, elment. Mindenki. Tele volt a strand, és most mi lett? Ezt nem tudom én már.
0: Régen, mert hát már nem mostanában, hanem már ez is már jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor a családnak az idősebb tagjai azt mondták, hogy mi már nem fogjuk megélni, vagy mi már nem látjuk azt, hogy milyen volt a Balaton fénykorában, hogy régen hogyan jártak oda, hányan voltak és milyen volt a környezet. Sokaknak hiányzik ez.
2: Elköttem ide az Alföldre, nekünk fenyvesen volt, nyaralunk, mentünk, jöttünk, hát este élet volt, és képzelj el, hogy elmentünk 10 000 forinttal, itt volt az öcsöm, átmentünk Badacsonyra hajóval, ettünk, ittunk, fagyiztunk 10 000 forintért. Jó, ez már 18 éve volt. Hát most azt hiszem, hogy nem tudom, mire lenne elég.
0: Hát igen.
2: Kit lezárni? Hát kiknek zárták le? Elkerítve, kivágni a nádasokat. Hát bementünk itt, ott, bementem én is, hogy kivág, fürödtem. Hát lementem a strandra, ott fürödtem. Hát tudja, milyen gyönyörű volt a Balaton? Az este elsírtam magam.
0: Elhiszem.
2: A Balatonnal lezárják. Hát kinek? Hát ez a magyar tenger. Mindig azt mondták, hogy ez a magyar tenger. És akkor elveszik a magyar munkásoktól, mert nekik pénzük van.
0: Igen, tehát, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy nincs víz a Balatonban, hanem a közvetlen környezete is nagyon nagy mértékben károsodott.
2: Képzeld, ott mindenkinek volt villája, kiadták, jöttek a németek, abból éltek. És nem volt drágább se a ső, se a lángos, mint a...
0: Mint manapság.
2: Hát,
0: vissza...
2: Olyan élet volt, este tele volt, ott lángot sütöttek, ezt sütöttek, olyan élet volt. Most hol van? Üres.
0: Vissza üres. Lehet még hozni, ön szerint?
2: Hát azt már nem. Hát, tele, hát a tegnap elsírtam magam, mikor megláttam azokat a sok villákat. Hát miből? Én is dolgoztam, higgy el, én is dolgoztam.
0: Persze, abszolút értem. Értem.
2: Nem vágyok akkora luxusra, hogy csak nekem legyen. Hát mi az, hogy elvették a Balatont a magyaroktól? Hát ezzel nagyon fel vagyok háborodva.
0: Elhiszem, csak ez mostanában nem lesz rendezve szerintem, hogy mindenki, aki...
2: Én harcoltam eddig már 2 éve. Uh-huh. Mert engem már azt mondom, ott a székelyek meggyilkolnának, hogy miért szóltak bele. Mert nem lett volna kétharmad, hanem mindenki éljen úgy, ahogy szépen élni. Hát minek annyi pénz? Hát nem tudunk annyit megenni, meg annyit luxusba élni. Hát minek annyi pénz? Ezt nem értem, mert én boldog vagyok, van szép nyugdíjunk, meg tudok venni ezt az mindent. De miért kell annyi pénz egyeseknek?
0: Hát a telhetetlenség, Ilénke, meg a telhetetlenség azért az van, ahol megmutatkozik. Ilénke, bármi mással kapcsolatban kérdez...
2: Én azt mondom, hogy nekünk is volt egy... Ha fel kellett menjek az emeletre, az már nehéz volt, hogy felcsipelni, ahogy hívják oda. Na, elmenni. Hát minek akkora?
0: Uh-huh. Világos. Ilénke, nagyon szépen köszönjük a betelefonálását és a véleményét is. További szép napot kívánok, és minden jót!
3: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra True Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z. True Tomival.
1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról Z-t, és most már alfa generációról szól. A mai vendégem pedig Pankotai Lili, aki egy ikonikus, szimbolikus alakja.
2: Mondjad még!
1: Ennek az új generációnak, ugye arra megyek rá, hogy a lehető legjobban elpirul itt az elén. Köszi először is, hogy elfogadtad a meghívásom.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: És hát alapvetően ezt mondtam neked, hogy így az új generáció jövőjét érintő témákban, kérdésekben szeretnélek még kérdezni, de első körben rólad, mert ezen pont gondolkodtam, hogy milyen titulussal is vezesselek fel, de ez amúgy talán egy ilyen érdekes pont, vagy helyzet, amiben vagy, így egyszerűen nagyon szép helyzet az ember életében, aki így fiatalon elkezd valamit csinálni, és azzal a valamivel sok embert elér, és aztán talán most van az a pont picit, amikor így talán egy váltásban is vagy, hogy mi a titulus, mert szerintem már nem idézőesen csak a lány vagy a tüntetésekről, hanem sokkal több minden, de látom nálad is, hogy ez kiforróban van, tehát nálad most mi az, amit saját magad hogy definiálnád?
2: Azt, hogy én, amúgy nehéz volt ebből a buborékból kitörni, és abszolút tudatos volt. Tehát én már a legelején sem szerettem azt, hogy csak az oktatásnak mondjuk a témáját rámaggatták, mert hogyha abba az időben, nem tudom, egészségügy lett volna az a hullám, ami elindult, akkor könnyen lehet, hogy ott is ez megtörtént volna. Tehát én soha nem korlátoztam le magamat az oktatás témájára, és akkor abból a buborékból kitörni, hogy ne csak az oktatással kössenek össze, az eléggé nehéz volt, és szerintem egy év munkát bele kellett tenni abba, hogy valahogy az embereknek a fejéből így táguljon a tér, amivel engem összekötnek, utána pedig volt szintén egy váltás, ami most kezd beérni, amit mondasz, hogy ne is csak a tüntetésekkel, vagy ne is csak a, nem tudom, Orbán Viktor takarodjon témával kössenek össze, mert ezek az én általam kedvelt vagy követett témák sem korlátozódtak le, még Orbán Viktorra sem. És ezekből a buborékokból kellett folyamatosan kitörni, és most vagyunk úgy, hogy lassan beér az, hogy politika, tehát az úgy azért megmaradt, de például nem csak a politikáról van véleményem, és ezek így szépen lassan tágulat ér.
1: Ez jó, hogy mondod, ugye ez a téma aggatás, vagy ilyen titulus aggatás egyes tematikákra. Nyilván én generációkutatással is foglalkozom, és ugye a generációknál pedig végképp látszik, hogyha a generációs elméletet megnézzük, ez a minta, hogy egyes kifejezéseket, egyes témákat imádnak reagatni a generációkra. Tehát a Z generáció is, amikor Covid volt, akkor Covid generáció volt, amikor előtte Greta Thunberg volt, akkor a fenntartható generáció volt. Egészben van az a megítélés most, hogy ez az új generáció jobban foglalkozik a jogait, a társadalmi kérdéseket érintő kérdésekkel, mint a korábbiak. Valahol ebben van pedig egy kicsit ilyen mesés oximoron is talán, hogy egyszer ez egy ilyen mainstream hype is lehet, és valahol az egyén jogaival való foglalkozás az azért kiállás egy ilyen tömeghullámmá vált. Te mit gondolsz, és te milyennek látod a mai fiatalokat? Valóban többet foglalkoznak a társadalmi kérdésekkel, valóban több jót akarnak tenni a világnak, valóban jobban küzdenek egy jobb jövőért, mint a korábbiak, vagy ez inkább egy ilyen klasszikus, sztereotipizáló beskatujázás, leegyszerűsítés?
2: Igazából ez nehéz kérdés, mert most hirtelen az jutott eszembe, hogy én nagyon kivoltam idegileg, amikor azt mondták, hogy a mi generációnk az más. Mert láttam, hogy nem más. Vagy bizonyos szempontokból nem vagyunk mások. Tehát pont a diák tüntetéseknél, hát ugye ott korombeliek voltak, és ott pont nagyon sokat találkoztam azzal, hogy ez a generáció a saját jogaikért, az oktatásért, azért, ami őket érdekli, tényleg kiálltak, szervezték, stb. De egyébként ez a 2010-es években is megvolt. Székházfoglalás például, amikor még Kocsis Máté vitt sütit a székházukat elfoglaló diákoknak, akik nem Z generációk voltak egyébként, vagy nagyon az eleje talán a Z generációnak, csak hogy nem Magyar Péter találta fel azt, hogy propagandistáknak amúgy süteményt visz. Elég érdekes visszanézni ezeket a felvételeket, hogy mennyi egyezés van, de visszatérve a témára, én nagyon sokszor így mondtam, hogy nem, mert én azt láttam ezekben a kiállásokban, hogy lehet, hogy a cél az megvan, meg a kiállásra való tetrekészség, fogalmazzunk így, de az, ahogyan csinálják ezt, amilyen eszközöket választanak, az ugyanaz. És szerintem ebben nagyobb probléma van, mint... Nem tudom, melyik a nagyobb probléma, az, hogyha nem is csinálunk semmit, vagy az, hogyha csinálunk, de ugyanúgy csináljuk, mint a felnőttek. Vagy mindenki lényegében ezen a bolygón, mert látjuk, hogy az, ahogyan a felnőttek csinálták ezt az egész rendszerépítést, vagy rendszerváltást, de most ez nem korlátozódik Magyarországra, hát látjuk a következményeit. Tehát kinézünk nem csak Európában, hanem az egész világon az utcára, és ránézünk arra, hogy hogyan működünk mi emberek, hogyan működik az oktatási rendszer, és még lehetne sorolni, akkor azt látjuk, hogy hát a nyakunkba kaptunk egy olyan rendszert, amit a mi generációnknak fog kellenie újra gondolni, és valamilyen alternatívát teremtenie ahhoz, hogy élhető legyen ez az egész.
1: Oké, egy kicsit már egy témát, amivel majd később akarok foglalkozni, így bedobok előre, hogy viszont ezeket a rendszereket még mondjuk azt, hogy minden szegletéből emberek építették, és most pedig egy olyan korba lépünk be, ahol ugye mesterséges intelligenciával bejön egy olyan szereplő, amit nyilván eszközként alábecsülhetünk, de közben pedig egy nagyon hatalmi szerepbe kerül, mert hirtelen a hatalmi pozíciót, a szerkesztő pozícióját, akár ha tartalom oldalról nézzük, akár már a döntéshozatali pozíciót veszi akár már el, és a következő rendszereket így már nem csak emberek építik, és nem csak ember lesz a történetmesélő, de majd egy picit később, mert arra lennék még kíváncsi, hogyha már azt látjuk, hogy ugye ilyen hype buborékok is keletkeznek mostanában, tehát mindig van egy ilyen felkapott tematika, azzal az emberek leegyszerűsítve összekötnek mindent, és aztán jön a következő, és mintha az előzőt elfelejtettük volna, és nyilván te már ezzel nagyon fiatalon aktív voltál sok közéletet érintő kérdésben, gondolom, hogy neked is még az ilyen 2019-18 körül időszak Greta Thunberg-el, Fridays for Future, zöld és fenntartható irányjal ez megvan, meg markáns. Ugye ami egészen biztos, hogy ennek a generációnak nagy részben betudható, hogy amíg a fenntarthatóság kérdése és a zöld tematikák kérdése, ami odáig egy ilyen nagyon peremtémája volt a politikának, tehát hogy még Joschka Fischeréket a Bundestagban a Turnschuh-pártájnak, a tornacipősöknek gúnyolták, mert hogy ez annyira csak egy ilyen peremkérdés volt. Egy abszolút mainstream tematikával tették. Na most aztán eltelt megint néhány év, és minthogy egy Greta Thunberg nem tudta volna felvenni a lépést a TikTokkal, és eltűnt. Tehát, hogyha most, vagy hát sok értelemben, ha megkérdezünk egy alfa generációst, nem ismeri valószínűleg, vagy kevesen ismerik úgy, hogy sokáig ő volt ez a szimbolikus arca a Time magazin címlapon, akivel összekötötték ezt az új generációt, ezt az új korszakot. Te alapvetően milyennek látod az általános hozzáállást, jelenlevést, akár a fenntarthatóság kérdésében? Valóban van egy nagyobb tudatosság a következő generációnál, a mi generációnknál?
2: Nehéz, mert ha abba gondolok bele, hogy... És akkor ez egyébként összeköthető azzal, hogy miben nem más a mi generációnk, hogy a hatalmi harcok, az egóharcok, az érdekek, az önös érdekek mentén való döntéshozatalok, azok ugyanúgy megvannak. Ezt akkor összeköthetjük igazából az emberekkel, hogy az emberek ilyenek. Bár mondjuk ezt se kezelném tényszerűen, mert ez már a megidealizálása annak, hogy hát ilyenek az emberek, és akkor nem tudom, fogadjuk el. És ez ott jön be a fenntarthatóság kérdésébe a fiataloknál, hogy a fiatal is, hogyha kimegy a munkaerőpiacra, és nem tudom, reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik, akkor ő nem biztos, hogy el fog menni arra a piacra, ahol nem tudom, viszi a kis zacskóit, meg az újrahasznosítható mindent, ami nem tudom, nincsen telefújva, telepumpálva mindenféle, nem tudom, egészségtelen szarokkal, hanem nem tudom, lehet, hogy már van gyereke, stb., és be fog menni a legközelebbi boltba, ahol meg fogja venni azt, amit megengedhet magának. És innentől kezdve már a fenntarthatóságot sem tudja az egyén szintjén úgy csinálni, ahogyan mondjuk lehetne. Tehát, hogy itt van egy rendszer probléma, ami nem mentesíti az egyént természetesen, de hogy ott van az egyéni felelősség, ott van a rendszernek a felelőssége, meg a kollektív felelősségünk. És nagyon könnyű az egyénnek azt mondani, hogy gyűjtsd el, nem tudom, palackokat, meg könnyű azt mondani, hogy itt meg ott ne vásárolj, meg akkor ne a fast fashion boltba menjél be, hanem nem tudom, turkáljál és minden más egyéb. De hogyha megnézzük azt, hogy a káros anyagoknak a kibocsátása az honnan származik, akkor hát ez nem a olyan szempontból az egyén nem tud rajta változtatni, hogy hiába gyűjti a kupakokat, de az, hogy a fogyasztói társadalom hogyan épül fel, és mondjuk nem tudom, a sminkipar az egyik legkárosabb ipar, és megnézed az égenerációs lányokat, meg vannak fiúk is, akik fullba tolják minden egyes videójukba, ez a Get Ready With Me videók például, és fogalmuk nincsen arról, hogy egyébként amit csinálnak, meg amit az emberek elé tolnak, annak egyébként a hátterébe mi húzódik meg. De a cég sem csinálja abban az esetben, hogyha te nem veszed meg. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő, folyamatos dolog. Tehát itt, ha bármi nemű változást szeretnénk, akkor szerintem nem. Én nem a reformpárti vagyok, hanem a full alternatívának a kitalálása erre a fogyasztói társadalomra, mert az, hogy biztos fogunk beszélni róla, a termékkorrupció, meg önmagába véve a mesterséges elavulás, ami ugye azt hiszem pont egy lámpával kezdődött, amikor beindult a lámpaipar, mindenki beszereltette magához a villanyt, és akkor ott ültek, hogy az egyik évben hát kevesebb lett a profit. És akkor gondolkodtak, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. És rájöttek arra, hogy hát megvették a lámpát, és ez hosszú évtizedekig működni fog. Akkor hogy tudjuk ezt megoldani? Lerontották azt, hogy nem tudom, 3 éven belül menjen tönkre. Akkor megint felpumpálták a profitot, aztán megint egyik évben kevesebb lett, vagy nem tudták elérni a kitűzött célt. És így jutottak el odáig, hogy ma már minden egyes nagy multinál van olyan osztály, amit csak azzal foglalkozik, hogy cakra pontosan tönkre menjen a termék, amit te megveszel. Ami az ásványkincseinknek meg úgy unblock az otthonunknak, amit nem tudom, bolygónak hívunk, a teljes kizsigerelése, amiről mindenki tudja, hogy fenntarthatatlan, és valóban most már egy évtizede folyamatosan beszél mindenki arról, hogy fenntarthatatlan. Csak ennek a kérdése az, hogy hol fog a piac azt mondani, vagy az emberek azt mondani, hogy na, hát itt meg kell húzni a határt.
1: Abszolút. Sőt, ugye van ennek egy termék oldala is, meg egy termék életciklus oldala is, amit te is mondasz. A másik oldal ennek pedig még az is, hogy az egyénnek is nagyon megváltozott a fogyasztási szokása, meg a fogyasztói életciklus is teljesen átrendeződött. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy igazából ez még a fenntarthatóságra is applikálható, hogy valahol odáig működik igazán egy ilyen központi hype tematika, amíg valahol az individualizmusra kivezethető. Tehát, hogy nyilván a közösségi médiában egy elképesztő az én, az egyén, az önkifejezés az nagyon középpontba került, és mindenkinél egy óriási fókusz lett, és nyilván odáig, amíg az ember ezt akár egy fenntarthatóságban például, vagy bármilyen kérdésben egyfajta önkifejezésként tudja használni, odáig működik, onnantól, hogy egy klasszikus hétköznapi ritmusban egy kollektív felelősségvállalásról beszélünk, arról nem is beszélve, hogy alapvetően azért itt, főleg Magyarországon történelmileg is az a kollektíváért tett befektetés nincs annyira beágyazva, mint akár más országokban. De hogyha akár azt megnézzük, hogy a fogyasztói oldalról, és ez például Yuval Noah Harari kutatja nagyon izgalmasan, ugye azt látjuk, hogy amíg régen évszázadokon keresztül a nagy közös narratívák, a nagy közös történetek, a nagy közös izmusok voltak azok, amik összefogták a társadalmunkat, ugye ezek a nagy klasszikusok, hogy nemzet, nem identitás, hit, vallás, ezek azért megtörtek és meggyengültek. Tehát, hogy erről egy külön beszélgetést lehet folytatni, hogy ez mennyire rossz, meg én ezt kritikusan látom, de hogy ezek azért erősen meggyengültek, és tulajdonképpen ugye ilyen sok picizmus kialakult, és kialakultak ilyen különböző, akár érdekes módon, ugye fogyasztás köré épülő kis közösségek és kis mikrokultúrák, amik így épülnek, és így persze ezzel megváltozik teljesen a fogyasztói életciklusa is az embernek, és nem csak a termék avul el egy ponton, hanem az ember sokkal gyorsabban túllép adott dolgokon. Ennek vannak rossz oldalai, vannak ezek a nagyon gyors hype ciklusi oldalai, amit nyilván ismerünk és látunk. Vannak szerintem jó oldalai is, mint ahogy például az, hogy lehet, hogy egy fiatal elkezd mondjuk egy ilyen fogyasztói tematika körépülő kultúrában érdeklődni mondjuk ruhák vagy cipők iránt, ahogy közös insiderünk, hogy mondjuk, hogy te is például kérdezted még, nem tudom hennyivel ezzel, hogy hol lehet egy cipőt megvenni, de adott esetben lehet, hogy pont ezért ilyen gyorsan túl is tud ezen lendülni, és meg tudja ebből találni azt, hogy hol tudja ebből a sajátját kreálni, és ha megnézzük, hogy mennyi fiatal kezd el saját ruhamárkát alapítani, mennyi fiatal veszi ebből a lendületet, és azt mondja, hogy oké, hát igazából átlátják a rendszert, hogy csak attól, hogy nagyon drága valami, és nagyon magas az árcímke, nem leszek tőle nagyobb egyén, vagy individualisztikusabb, ezért is, ha valaki most azt mondja, hogy lement a sneaker hype, ami sokáig ez nagyon pörgött, hogy 100 000-es cipőket fiatalok, az a része ment le, hogy nagyon procos és menő az, hogy nagyon drága valamit, mert rájöttek sokan, hogy mondjuk egy fenntartható vonalon különben egy túlizott ruhadarab, ami tényleg csak nekem lehet, na az mondjuk sokkal egyéni, vagy ha sajátot alapítok, és saját magam szitázok egy pólót, az egy sokkal egyedibb dolog, ami aztán megint fenntarthatóbb, de az meg valós, hogy csak abból, hogy ez a mi kollektív felelősségünk, és ez fenntarthatóbb, nem biztos, hogy olyan annyira lehet mobilizálni az embereket.
2: Igazából mind a kettő, amit mondasz, legyen az mikroközösség, legyen az a turkálás azért, mert akkor az csak nekem van, akár még az a hype, hogy 100 000-es cipője legyen a nem tudom, 13 éves gyereknek, átéltem. Ezek mind az énről szólnak. És addig, ameddig persze tényszerűen meg lehet állapítani, hogy melyik a fenntarthatóbb, és akkor örülhetünk annak, hogy végül is az, hogy a turkálás az nem tudom, menő lett, az jó, de nem a fenntarthatóságról szól, nem arról szól, hogy egyébként unblock a rendszerrel probléma van, hanem megint az énről. És addig, ameddig az énről szól minden, és a körül forog minden, nem is tudunk kollektív szinten gondolkodni, ami meg szükséges lenne ahhoz, hogy egybe lássuk a képet, és amíg nem látjuk egybe a képet, addig csak folyamatosan azzal fogunk találkozni, hogy konfliktusba kerülünk az egész világgal. Tehát egyébként Paks erre egy rettentően jó példa volt, és ez a hőkupola, meg ami most már minden nyáron jön, Ezek nagyon jó példái annak, hogy, hogy arcon fog minket csapni a valóság.
1: Oké, és én ezzel most még egyel tovább megyek, és még egy disztópikusabb jövőt festek kicsit a falra, hogy ugyanez a dinamika vonatkozik arra is, hogy például akkor visszakanyarodva a mesterséges intelligenciához, hogy mennyire megyünk bele abba, hogy egy olyan rendszer, egy olyan algoritmus, ami egy adott ponton, ahogy egyre inkább felhatalmazzuk, egyre több tudást adunk neki, és mindenki, aki most egy Elon Muskról lehet bármit gondolni, és megvan azért nekem is a kritikus véleményem róla, de az biztos, hogy ő formálja éppen, ami, ami történik. Arról beszél, hogy 10 év múlva eléggé valószínű, hogy átveszi valamilyen ponton a hatalmat, vagy ez átfordul. És itt is újra a, az emberiségnek sose volt akkora, sose éltünk egy olyan korban, amikor ennyire könnyű volt leegyszerűsíteni nagyon sok információt hamisan, akár olyan eszközökkel, amik valójában minket szolgálnak, mint akár a mesterséges intelligencia, mert ugyanúgy, ahogy a klasszikus tanulás, klasszikus könyvek, klasszikus edukáció háttérbe szorul, ugye az, hogy egyre inkább hagyatkozunk ilyen más külső eszközökre, valóban ugyanide térnek vissza, hogy, hogy mondhatná azt az ember, hogy én a kollektív tudatért és a kollektív jövőért nem lépek bele a csapdába, de azért mégis a kényelem, a minket kiszolgáló algoritmusok, a, meg lehet beszélni valami nehéz témát a párommal, de hát igazából a ChatGPT is nagyon jó, sokkal jobban megért, meg sokkal inkább azt mondja, amit én szeretnék hallani. Ez megint ugyanehhez ér vissza.
2: Nagyon sok mindent mondtál egyszerre. Szintén Harari, és ezen olyan szempontból érdemes elgondolkodni, ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a, az AI fölénk nő. Hogy végignézni a történelem során azokat az ideológiákat, amik formálták az állatokhoz, a növényekhez, a mindenhez való hozzáállásunkat. És tök jól összeszedi egyébként minden korszakra lebontva a mezőgazdasági forradalomra, hogy a vallások hogyan álltak hozzá az állathoz, és az volt, vagy az észrevehető, hogy, hogy évezredek óta felül pozícionáljuk magunkat minden állat és növény fölé, és bármit megtehetünk velük, mert mi uraljuk a bolygót. Na most hogyan várnánk el bárkitől, most lehet, nem tudom, UFO, bármi, de valami a bolygón megteremtődik, vagy idejön, aki erősebb, vagy okosabb, vagy gyorsabb, vagy bármi, amire mi nem tudunk egy olyan eszközt gyártani, amivel felé tudunk kerekedni. Mert ugye, ha egy tigrissel egybe vagy, akkor az a tigris szét fog téged szedni. De ki okoskodtuk, és meg létre tudtuk hozni azt a világot, ahol hiába egybe legyőz egy tigris, mi uraljuk ettől függetlenül a világot, és ki tudjuk lőni, meg stb. Na most eljátszani azzal a gondolattal, hogy hogy fog velünk bánni egy felsőbb entitás, aki egyszerűen az embernél jobb, vagy bármi más egyéb. Hogy várnánk el azt, hogy ne úgy kezeljen minket, ahogyan mi kezeljük egyébként a környezetünket évezredek óta? Ez egy rettentően érdekes kérdés. A másik meg, amit mondani akartam még így az AI-jal kapcsolatban, hogy én rettentően szeretem, és én ezt most így bevallom mindenkinek, hogy én nagyon-nagyon sokat használom, tudom, hogy mennyi vizet fogyaszt, tudok róla mindent, ami rettentően negatív, és ezekhez kritikusan állok, de én egy hatalmas lehetőséget látok benne. Tehát, és pont azért, mert alternatívát tud nyújtani a fogyasztói társadalomra nézve. Tehát ha egy skálán helyezzük el, hogy mi lehet a kimenetele az AI-nak, akkor persze lehet a Kínába már elindult Orwelli, mindent megfigyelünk, és mindent látunk, és mi fogunk irányítani, és nem tudom, csippet ültetünk az agyadba, hogy lássuk még a gondolataidat is, és arra használják majd az AI-t, hogy pont a fogyasztói társadalmat még jobban felpumpálják, és még inkább fújják ezt a lufit. Ez a legnegatívabb, mondjuk, és akkor a legpozitívabb pedig egy olyan világ, ahol az embernek az egyetlen feladata az önmegvalósítás, és nincs annak kiszolgáltatva, hogy reggeltől estig dolgozzon, mert azt elvégzik helyette. Nincsen annak kiszolgáltatva, hogy azokra a társadalmi rétegekre bontsuk az embereket, ami például jelenleg van. Mert az emberek egy mókuskerékbe élik le az életüket. Számomra felfoghatatlan egyébként, hogy még nem lázadt föl a fél bolygó egyébként, és nem gyújtottuk még fel a világot, hogy lehet így élni. Tehát számomra ez például elképzelhetetlen. És erre a gazdasági berendezkedésre tud egy olyan alternatíva lenni, aminél olyan kapuk nyílnak meg, hogy tényleg a mennyországba is élhetnénk. Na most itt az a kérdés, hogy mire fogja használni az ember. Én hát bízom benne, vagy próbálok amellett agitálni, hogy figyeljünk arra, hogy merre haladunk. De ha azt a kérdést teszem fel, hogy az évezredek alatt akár az ipari forradalom környékén, ahol valami egészen hasonlót gondolhattak az emberek, csak nem ekkora a léptékben, hát meg úgy unblock, hogy az emberi gondolkodásmód hogyan kezel bizonyos dolgokat, nagyobb esély van az Orwelli irányba való menetelésre.
1: Izgalmas, amit mondasz. Egy ponton ezt én hadd árnyaljak, mert mondod ugye ezt a kitörés ebből a klasszikus munka mintából, és az önmegvalósítás, mint legfelsőbbrendű cél. Itt akkor én meg Byung Chul Hanhoz nyúlok, aki meg nagyon izgalmasan arról beszél, hogy most ugye pont egy olyan időszakban vagyunk, meg szerintem ez az átmeneti időszak nagyon veszélyes abból a szempontból, hogy egyszerre megvan ez a klasszikus munka folyamat, amit még ugye, ahogy Marx megírta, 8 órát dolgozol, hogy utána szabad lehess, van a munka, meg a nem munkával töltött idő. Csak közben most már a nem munkával töltött időbe becsúszott a telefonunkon az önfejlesztő Luxmaxing jóga meditáló órák maximalizálására és az önfejlesztésére kialakult trend, ami arról szól, hogy ugye a szabad idődben tedd a lehető legjobban magad, és ez neked akkor ugye sokkal jobb lesz, és az, hogy még oké, meg vagy a munkával, de a végén még akkor ott jön a TikTok trend, hogy akkor még ezt optimalizáld magadon, azt optimalizáld magadon, ez meg legyen jobb. Ugye alapvetően a végponton ezekkel az aktivitásokkal a szabad időnkben ugyanúgy azt a rendszert és azt a végterméket szolgáljuk és generáljuk tovább, csak elveszik az elnyomó és az elnyomott dinamikája. Tehát, hogy amíg még egy klasszikus dolgozom, nem dolgozom rendszerben megvolt az elnyomó, aki munkáltat, és az elnyomottak össze tudtak fogni, és volt egy kollektív trauma, addig most már saját magunkat zsigereljük ki, és ugye pont Byung Chul Han, a kiégés társadalma sokat beszél erről. Itt már nincsen kollektíva az elnyomottságban, hanem mi saját magunk vagyunk azok, akik ebbe bele tudjuk magunkat hajszolni, tehát szerintem ez is el tud fordulni abba, hogy oké, rendben, akkor már csak kiteljesedünk és önfejlesztünk, de annak is hol van az egészséges mesdjéje?
2: Hát szerintem beleestünk valahol az általunk fejlődésnek hit valamibe, ami amúgy rohadtul nem fejlődés, csak a fejlődésnek az illúziójába. Tehát még nem tudom, 100-200 évvel ezelőtt az volt, amit te is mondasz, hogy volt a munka meg a nem munka, vagy az otthoni munka váltotta föl, vagy egészítette ki, de azt is magadénak érezted, addig egyértelmű volt, igen, hogy hát igen, itt mi dolgozunk azért, hogy így éljünk, de amúgy meg egy faluval arrébb nem mentem még el életemben. És ebből kitört valamennyire az ember, de nem az ember tört ki igazából, hanem a technológia változott meg, aminek a következtében oda jutottunk el, hogy nem tudom, végzel a munkádba, és 10-15 sör közül is választhatsz, hogy melyik adót nézd majd, meg melyik foci meccset, meg melyik ligát, meg nem tudom, melyik csatornát, és akkor nem tudom, a voltom
1: meg tudod. Sőt, a foci meccs előtt még megkérdezi tőled a Nemzeti Sport Facebookon, hogy te kit tennél a válogatottba különben.
2: Például, és ott vagy, hogy végtelen mennyiségű döntési lehetőséget érzékelsz, és ezt hiszed fejlődésnek és szabadságnak. Miközben ez pont annak a csapdája, hogy igazából véve rohadtul nincsen döntésed. Vagy hát van, csak nem élsz vele, mert észre sem veszed. Tehát nem is tudom, hogy ezt hallottam valahol, vagy én írtam le magamnak, hogy egy nagyobb, egy másik börtön nagyobb udvarára kerültünk igazából.
1: Hát nagyon vinném most még tovább a flow-t, de egy rövid szünetre el kell mennünk, de néhány perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, és folytatjuk.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Corporation Z, a Spirit FM-en én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, a Corporation Z az új generáció kérdéseiről, Alpha és Z generációról szól, a vendégem pedig Pankotai Lili, és először is még egyszer köszi, hogy elfogadsz a meghívásom, és egy szerintem izgalmas első fele volt a beszélgetésünknek. Beszéltünk mesterséges intelligenciáról, beszéltünk fenntarthatóságról, egy kicsit ilyen magyar fókuszú és aktuálisabb kérdést hoznék be, ami szerintem egy nagyon érdekes téma, és először a te véleményedre vagyok kíváncsi, ezt nem mondom, hogy én hogy látom, rácsatlakozom, de a választójog 16 éves korra levitele Magyarországon. Te hogy állsz ez a témához és kérdéshez?
1: Hát megváltozott azért a világ, amióta eldöntöttük, hogy mit szabad 18 évesen, és mit nem. Nem tudom, előbb lehet házasodni. Tehát nagyon sok mindent lehet mondani, hogy miért pont 18, miért nem inkább mondjuk 16, ahol már egyébként más jogokat is megkap az ember. De nyilván ennek van egy olyan vonatkozata, hogy az a párt, ami erről dönteni szeretne, vagy ebbe az irányba akarná levinni a választói határt, annak ez pont pártpolitikai érdeke is. Szóval nehéz erről anélkül beszélni, hogy ne vennénk figyelembe azt, hogy a fiatalok eszméletlen elsöprő százalékba szavaztak a Tiszára, elképesztő százalékban vettek részt a szavazáson, tehát én olyan számokkal találkoztam, hogy ilyen 40% szokott lenni a mi generációnknak, tehát konkrétan a fiataloknak a választási részvétele, és most 80% volt, ami elképesztő. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva, de közben azt is el tudom mondani, hogy igazából az, aki 18 évesen nem foglalkozik a politikával, az valószínűleg 16 évesen se, de aki már 18 évesen igen, az valószínűleg már 16 évesen is foglalkozott vele. Tehát, hogy teljesen eltolódtak ezek a határok. Aki foglalkozik vele, az sokkal fiatalabban kezd el ezzel foglalkozni, meg hát nyilván megmaradt az a réteg, aki pedig egyáltalán nem. Tehát én nem látok semmi kivetni valót abba, hogy 16 év legyen a választói korhatár, arról nem is beszélve, hogy azzal, hogy kitolódott az életciklusa az embernek, és sokkal tovább élnek az emberek, ezzel eltolódott az az arány is, hogy kiknek az érdekeit próbálják a politikusok kiszolgálni. És ilyen szempontból egyébként tud korrekciót adni az, hogyha 16 évesen választhatnák, ami hiszen pont egy ilyen 2-300 ezer embert új szavazó lenne ennek következtében. Ami meg olyan szempontból tök jó, hogy pont abból fakadóan, hogy több az idősebb ember, ebből fakadóan talán jobban odafigyelnének arra, hogy a fiataloknak a jövőjével foglalkozzanak, aminek szerintem magától értetődőnek kéne lenni, és nem azért, mert Marika nénit nem szeretjük, vagy Józsi bácsit már nem tudom, a temetőbe kívánjuk, semmilyenről nincsen szó, csak kizárólag arról, hogy szerintem mindig is gyermekközpontú világot kéne építeni, mert azzal, hogyha, tehát egy befektetésként kéne kezelni a fiatalokat, ami hát nem történik meg, és hogyha ez akkor történhet meg, ha pártpolitikai érdekük kötődik ehhez, ami egy nagyon csúnya dolog, hogy szavazatokban mérik az embereket, és a jövőnk, meg az egész világnak az építése a nap végén gazdasági szereplők által, vagy számok és profit, vagy politikusok által szavazat, de hát sajnos jelen pillanatban ez így van, és hogyha az teremti meg, hogy kiszolgálják ezeket az érdekeket, hogy 16 év a választói korhatár, akkor igen, csak mellette mondom, azt azért figyelni kell, hogy itt elég erősen a Tiszának önös érdekei is vannak ebben az egészben.
0: Jókat mondasz, és ebben nincs abszolút egyetértek, hogy önmagában az, hogy a fiatalokat jobban kiemelni, befektetésként kezelni, azt mondani, hogy több mindent lehet, hogy igenis felnőttek vagytok felnőttként kezelni, ez nem egy szuper dolog. Nyilván az, hogyha ez egy politikai célra van kialakítva, az kevésbé pozitív. Én különben ezt az elgondolást én korábbról kezdeném, tehát hogyha az EU-ban megvan a szubszidiaritás elve, az önrendelkezés, amiről te tudsz dönteni, vagy amit kiskörben meg lehet hozni döntést, ahhoz nem kell a nagy pont, vagy nagy ellenpont hozzá. Én például ezt onnan elindítanám már, hogy akkor oké, de akkor mondjuk lehessen 16 éves kortól például vállalkozni, és vállalkozást csinálni, mert igen, lehet az ember adós

0: De most magánszemély, meg persze lehetséges, elképesztően bonyolult, külön Máltában vannak erre nagyon jó best practice-ek, ahol különböző mentoring programokkal egybekötve, mert 16 évesen alapíthat az ember vállalkozást, de valahol szerintem az, hogy akkor a saját financiális kérdéseidben, gazdasági döntésekben hozhass döntést, az lehet egy nagyon jó lépcsőhoz különben, hogy akkor a kollektíva és a társadalom kérdéseiben is lehessen dönteni. És nem tudom majd még, hogyha akarsz ez a témát bármit mondani, akkor abszolút
1: csak annyit, amit mondtál, hogy mentoringgal van összekötve az, hogy vállalkozhatnak mondjuk 16 éves kortól. Annyival egészítem ki ezt a 16 évesen szavazzunk dolgot, hogy ezt ki kell egészítenie valamilyen oktatáson belüli, nem tudom, állampolgárismeretektől kezdve rengeteg olyan dolog van szerintem, ha körülnézünk akár Európába, akár Európán kívül, ahol meg tudták ezt oldani, de az meg egyébként durva, hogy 18 évesen sem kapunk amúgy. Tehát az már egy előrelépés lenne, ha egyáltalán 18 évesek kapnának olyan mentorálást, vagy olyan információkat, amik alapján tudják azt, hogy egyébként az EU micsoda egyáltalán.
0: Abszolút, és én ezt nagyon fontos témának tartom pont, hogy a fiatalok és az egész társadalomnak a politikai edukációját annyival kéne erősíteni, és bízok benne, hogy most lehet ez egy ilyen dobbantó időpont mondhatni, amikor erre van lehetőség, főleg újra mai korban, és visszatérünk az első felének a beszélgetésnek a témájához, amikor ennyire az algoritmusok, ennyire a saját buborékod az, ami a pillanatnyi impulzusokat adja, hogy ebben meglegyen egy klasszikus tudás, és ebben legyen egy átlátható kép, mert valóban annyit vesz észre egy fiatal, és ez nem a fiatal hibája, amit éppen kap, és ami épp akár a TikTokon szembe jön. Ez elképesztően fontos. Amire még kíváncsi lennék így a te szemszögödből, hogy ahogy megyünk előre, például a generációkutatásban, Rüdiger Mász beszél erről, én is nagyon ebben hiszek, hogy például az ilyen klasszikus generációs minták, amik most vannak, hogy megyünk 15 évet, felszereteljük, mint a kolbászt, és azt mondjuk, hogy most van egy új generáció, ez kezd el avulni, hogy alapvetően nem mehet tovább ez a klasszikus generációs séma, ahogy most van, hanem másfajta megközelítés kell, hogy a társadalmunk is változik. De így például a politikában és a politikai térképen is a klasszikus jobb és bal megtörés is azért egyre kevésbé egyszerűen megfogalmazható, főleg, hogyha most egy alapvetően egy olyan generációról beszélünk, aki tényleg nem ebben a két pólusban gondolkodik nagyon sok esetben, hanem mondjuk egyes társadalmi kérdéseknél és egyes ügyeknél kialakít egy véleményt, és abból aztán összerak magának egy ilyen saját patchworköt mondhatni, vagy egy saját mozaikot az ő elképzeléséről a világról. Te hogy látod, 10 év múlva még ebben a jobb-bal dinamikában lehet gondolkodni, vagy ez át fog
1: rendezni? Szerintem már most sem vagyunk benne. Szerintem már most sem vagyunk ebben benne. Az idősebbek talán, de hát látjuk, hogy nem működik. Tehát a politikusok is tudják és érzékelik azt, hogy mikor kell váltani. Tehát ahol politikai űr keletkezik, oda vonulnak be. Ugye most ez azt jelenteni, hogy a Fidesz betolódik egy ilyen balliberális oldalra, de ezt nyilván nem fogja megtenni, mert az már tényleg hab lenne a tortán, de azért a 80-as évektől kezdve ők ezt csinálták, hogy folyamatosan oda tolódtak, ahol politikai űrt láttak. És ezt minden politikus így csinálja. Mert nyilván az az érdekük, hogy meg legyenek választva. És szerintem az embereknél is, még azok az emberek is, akik jobb vagy balként identifikálják magukat, igazából véve ők is csak abban vannak benne, hogy van egy eszmerendszer, amit egy ilyen megoldási mechanizmusként használnak. Ami azt teszi lehetővé, hogy ne is kelljen gondolkodniuk, mert én ez vagyok. És szerintem talán a fiataloknál annyi hajlandóság van, hogy nem feltétlenül ebbe, vagy bármilyen eszperendszerbe akarnak gondolkodni, hanem valóban ügyek mentén. Na most ez kérdés, hogy ez ki fog-e kopni az idő előre haladtával, és mennyire fog elnyelni minket a mókuskerék, és mennyire fogjuk leegyszerűsíteni a saját magunk gondolkozását is. Mert igazából az összes izmus, a kommunizmustól kezdve a liberalizmusig, mindegyik arról szól, hogy itt van egy, nem tudom, 100 oldalas valami, ami elmondja, hogy te hogyan nézed a világot, és innentől kezdve már nem gondolkodsz, csak bármilyen ügy jön veled szembe, rávágod azt, amit maga az ideológia képvisel. És nem tudom, lehet, hogy a fiataloknál ez erre most nagyobb esély van, hogy ezt megtörik. Én mondom, arra leszek nagyon-nagyon kíváncsi, hogy amikor eljönnek azok a 20-es évek vége és 30-es éveinknek az eleje, amikor már nem tudom, munka van, gyerek van, család van, be van osztva szinte minden egyes pillanatod, akkor megalkuszunk-e ezzel a gondolkodásmóddal, hogy jó, hát akkor egyszerűsítsük le, mert nekem erre vagy időm, vagy energiám nincsen, csak ugye vélhetően az, hogy nincsen időd és energiád, az pont ennek a gondolkodásmódnak a következménye, ez a melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, de ahhoz, hogy ez meg legyen szakítva, ahhoz ezekkel is szakítanunk kell.
0: Abszolút, hát megint visszatérünk tulajdonképpen oda, hogy nem biztos, hogy ez egyszerűsítés a jó megoldás, pont lehet, hogy kicsit a klasszikus az visszatér, és kicsit a klasszikus edukáció abban az értelemben, hogy mondjuk egy össztársadalmi politikai edukáció, hiszen ugye Szokratész, Platón és Arisztotelész is azt mondták ki, ugye, hogy azért kell a filozófia, hogy ilyen társadalomban élhessünk, ahol lehet közösen gondolkodni, és nem pedig csak, ahogy mondtad, a mókuskerében gondolkodni, dolgozni és haladni előre. És még egy témában lennék kíváncsi a véleményedre, szintén az elmúlt éveknek erős trendje, és egy fontos és nagyon jó dolog, ez az erősödő elfogadás minden kisebbség, minden társadalmi csoport identitás felé, ami szerintem egy szuper dolog. Hogyha megnézzük azt, és akkor kicsit visszakanyarodva a mesterséges intelligenciához, és lehet, hogy ez egy kicsit megosztó téma lesz, de hogyha megnézzük azt, hogy közben pedig ugye ezzel így nagyon párhuzamosan, másik szerintem nagyon párhuzamosan egy nagyon gyors technológiai fejlődés megy előre. Te is mondtad, hogy már egyes országokban akkor most csipet ültetünk az ember fejébe, stb. És egy nem túl disztópikus gondolat szerintem abból a szempontból, hogy sokkal korábban el fog jönni ez a kérdés, mint legtöbben gondolják, hogy akár egy mesterséges intelligenciát, akár egy humanoidot, vagy akár csak egy embert, aki mondjuk egy robotikus kart kap, mert
1: ezek már léteznek.
0: Ezek léteznek, és honnantól és milyen pozíciókig fogadunk el. Tehát mondjuk egy nagyon aktuális példa, argentin államfő pont egy olyan törvényjavaslatot tervez benyújtani, ami azt mondja ki, hogy Argentínában nyilván egy ember kell hozzá, hogy megalapítsa a céget, vagy a jogi szemét, de hogy lehet olyan jogi szemét és olyan céget alapítani, amiben minden döntéshozatal mesterséges intelligencia által vezérelt lesz. Nyilván egy valaki kell, aki a céget megalapítja, de amíg egy klasszikus vállalkozásban vagy vállalatban mindig van egy emberi döntéshozó, egy SpaceX-nél is, és egy bárhol, addig ott nem feltétlenül kell. És nyilván itt aztán nagyon gyorsan rendeződnek át nagyon klasszikus szerepek, és te ez a kérdés, ez például, hogy állsz? Nyilván, tehát, hogy nem félre ne érts, én is a legnagyobb AI, mint eszközrajongó vagyok, tehát, hogy a kijönne az én ChatGPT beszélgetésem, az előfizetésemmel, tehát, hogy így minden munkafolyamatot, amit tudok egyszer
1: csinálni. Egyszer kérdezd meg tőle, hogy mit gondol rólad. Na, nagyon meg, érdekes dolgokat tudom.
0: Tudod, mi nagyon jó? Azt kérdeznek, hogy mi az öt mondat, amit a legtöbbet mondok. És én akkor elnevettem. Tehát, hogy Isten.
1: Na, ez lesz a következő, amit megkérdezek. Hát ez megint annak a, vagy van egy érdekes példa, a második világháború után terjedt el, hogy maga plasztikai sebészet. Azoknál a katonáknál, akik nem tudom, lerobbant a fél arcuk, vagy kezük, vagy bármi ilyesmi, akkor elfogadottá vált a plasztikai sebészetnek azon formája, ami valamilyen hibának az olyan jellegű javítása, mint hogy tényleg egy háborúban történt valami. Tehát először mindig az egészség volt az, ami elfogadhatóvá tett az emberek széles tömegei számára egy újítást. Aztán telt múlt az idő, és szépen lassan kitágították azt, hogy mire használják a szépészeti sebészetet. És ma már ott tartunk, hogy nem tudom, volt egy csávó, aki annyira szerelmes volt az exébe, hogy teljesen átműtette az egész arcát, hogy újra megpróbáljon összejönni vele, tehát már ilyen brutális dolgokra is lehet használni, és ugyanez valahol a, nem tudom, a szervnyomtatás, meg a gépeknek a belénk ültetése idézőjelben, hogy ma egy szívkatéter tökre elfogadható. Egyelőre még csak az egészségünkre használjuk. Aztán majd el fog jönni az az idő, amikor elfogadottá válik az, hogy csak gyorsabban akarsz futni, vagy gyorsabban akarsz sétálni, erősebb akarsz lenni, egyedül fel tudja emelni, nem tudom, egy autót, és ilyenek is vannak például, hogy az emberünknek így deréktól lefelé rácsippantanak egy ilyen gépszerűséget, és sokkal gyorsabban sétál. És ez most már van ember, aki használja. Nincs elterjedve.
0: Ez a technológia külön nagyon demokratizál. Nekem volt egy időszak, amikor egy ilyen startup folyamatosan Facebook hirdetésben jött szembe, és ahhoz képest, hogy mekkora innováció, pár száz dollár. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mennyire disztópikus, egy elérhető kategória.
1: Tehát igazából véve a jövőt nem lehet megállítani, és az, hogy az embernek a jövője egyre inkább összenő a gépekkel és a technológiával, ezt folyamatosan látjuk, és ez egyre elfogadottabb lesz. Ez ellen egyébként küzdeni nincsen értelme, mert nem tudom, a második ipari forradalom után, amikor az emberek föllázadtak, hogy elveszik a gépek a munkáikat, akkor nem tudom, elkezdtek gyárakat felgyújtani, meg elkezdtek a pánik következtében, felerősödtek a szélsőségek, aminek a következménye az egész kommunizmus, amiben valahol volt legtöbb ember halt meg. Aztán ott vagyunk, hogy a kapitalizmus kinőtte magát, mert úgy tűnik, akkor ez volt a jövő. A jövő meg tehát cserélődik, nem azt mondom, hogy örökké kapitalizmus lesz, mert az a jövő, de akkor ott látszódott, hogy ebbe az irányba megyünk. Ami nem jelenti azt, hogy nem kell megkérdőjelezni, nem jelenti azt, hogy nem kell szabályozni, csak azt a fölösleges pánikot szerintem érdemes picit nyugodtabban kezelni ezeket a kérdéseket, de nem tudom, a Pantheont láttad-e a Netflixen. Mindenféleképpen nézd meg, arról szól, hogy nem mesterséges intelligencia, azt mondják, hogy mesterséges intelligencia, az izi az nem lehet csinálni semmit, feltöltött intelligenciát találnak ki, ami arról szól, hogy a felhőbe fel tudják tölteni az egész emberi elmét. Tehát így fullba leszkennelik, és feltöltik a felhőbe, és ott olyan képességei lesznek, az fizikai értelembe véve megszűnik. De saját magától meg tud jelenni a tévéden, ugrálni tud a világ összes pontján a hálózatok között. Egy VR szemüveget felvesznek a még normális emberek, és látják őket. És bármit, zenét tud elindítani, mindenhez hozzáfér, a világítástól kezd az összes hálózathoz. És ennek következtében annyira sok információt gyűjt, hogy egy ilyen teljesen upgrade-el azzal, hogy lényegében ember maradt abban az értelemben, hogy őt töltötték föl, csak azok a fizikai korlátai az agynak, ami a kapacitása, az a fal ledölt, és ennek következtében az egész világ átalakult, és ilyen több ezer éven keresztül bemutatja, hogy hogyan változott ez az egész, nem tudom, mozgalom vagy dolog, és az elején ott van, hogy emberek elkezdik felgyújtani a fél világot, és ellenállnak, és stb. A másik fele azonnal fel akarja magát tölteni, és a végén egy hibrid rendszer alakul ki, és megtanulnak együtt élni. Nem mondom, hogy most így holnapra azonnal legyen ez, de az, hogy erről egyébként kéne gondolkodnunk, hogy lehet, hogy eddig nem tudom, ilyen nagyon filmbeillőnek hangzottak ezek a dolgok, és úristen, soha nem történik meg, de ha a trendet nézzük, akkor az látható, hogy hát ez vagy valami nagyon-nagyon hasonló be fog következni. Ott van például pont az Elon Musknak ez a csippes agyas dolga. Egy csávónak beépítették az agyába, mert nem fog eszembe jutni a betegségnek a neve, amikor elsorvadsz, és biztos, hogy meg fogsz halni, és megállíthatatlanul elkezd leállni a szervezeted, és a végén már nem tudsz beszélni, és egyebek, és tud kommunikálni a csippel az agyában, már nem tud már beszélni, nem tudja már a kezeit mozgatni, de egy számítógép segítségével, amivel össze van kötve, tud kommunikálni. És tehát, hogy ezek már léteznek, és erről nagyon-nagyon fontos lenne többet beszélni, de hát a politikusok azok éppen az aktuális érdekeikkel vannak elfoglalva.
0: És végül visszatérünk oda, hogy ami kell, az edukáció, az az össztársadalmi edukáció, jövővel való foglalkozás. Szerintem, vagy én nekem azért nagy szívügyem ez, hogy ifjúságkultúrák fejlesztése, országmérképítése, mert én azt gondolom, hogy akkor nem fog pánikszerűen egy fiatal nyúlni valamilyen új eszköz és lehetőség felé, hogyha van egy kellő öntudata és tudata abban, hogy ő menő, meg menő a hely, ahol van, meg úgy az egész egy jó irányba mozog. És még szerintem sok témánk lenne, és remélem még folytatjuk is, de most itt megköszönöm, hogy itt voltál, Lili.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a kedves figyelmüket, jövő héten is visszatér a Corporation Z egy új adással, addig is a viszonthallásra.
2: Ez volt a Corporation Z Trunk Tomival a Spirit FM-en. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vádi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
4: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Médiapiac, és hát egy izgalmas vendégem van ezúttal is, viszont most nem a politika világából, talán sokan fellélegeznek, bevallom én magam is egy kicsit, hogy most nem a politikai bulvár mocsárban fogunk dagonyázni, hanem valami egészen másban. Kovács István, Kovi a vendégem. Ilyenkor szokták mondani veled kapcsolatban, hogy ugye nem kell téged bemutatni. Hadd áruljak el egy titkot. Készültem erre az interjú nyilván, és meghallgattam egy 5 évvel ezelőtti beszélgetésedet Csernus Imrével is. Hálás vagyok neked is. Tudod miért? Mert nagyon sokáig kerestem magamban a választ, hogy számomra mi nem stimmel Csernus Imrénél. Nem nálad, Csernus Imrénél. És azt vettem észre, hogy egyáltalán nem volt nyitott a válaszaidra. Tehát kérdezett valamit, volt egy prekoncepciója, és azt nagyon erőszakosan próbálta rátolni, és emiatt szerintem egy nagyon kínos egyórás beszélgetés kerekedett ki ebből, és érdemes volt elolvasni a kommenteket is, szinte egybehangzó vélemény volt, hogy te vagy a hülye, nem pedig a Csernus. Hogy te nem tudtál válaszolni. Mikor azért, őszintén válaszoltál a kérdésekre, nekem is ez volt a benyomásom, de mivel nem feküdtél alá annak, amit a doktor úr szeretett volna kihozni az interjúból, ezért te váltál ott a komment falon egy ilyen, nem is tudom mivé, patás ördöggé, és ami még jobban meglepett, hogy egy-kettő kommentre akkor még válaszoltál is. Te ilyen válaszolgatós vagy, ilyen utána menős?
5: Igen, általában, igen, és köszönöm szépen a meghívást, ezt még, hogy általában szoktam válaszolni, mert én arra gondolok, hogy tehát az az elvem, hogyha engem megtisztelnek azzal, hogy véleményt mondanak rólam, vagy a működésemről, vagy bármiféle velem kapcsolatos dologról, akkor válaszolok rá. Egyébként, ha jól emlékszem, ez az interjú, hát ez legalább 5 évvel ezelőtt.
4: 5 éves.
5: 5 éves, igen.
4: Még a 168 óra podcast csatornája Maflás című Csernus féle beszélgetés sorozat volt.
5: Tényleg így van, és én hát a Csernus doktort ismerve én eleve sündisznóként mentem oda itt idézőjelve, hogy tudtam, hogy támadásoknak leszek kitéve, és arra gondoltam, hogy nem hagyom magamat provokálni, és nem hagyom magamat, ahogy még említetted is, hogy nem leszek hajlandó bedőlni, vagy nem, hogy is mondjam, csak mint a sebbé, nem fekszem a kése alá, ahogy hasonlatot mondjak. És hát ebből egy eléggé felemás interjú kerekedett ki valóban, és azt is nagyon tökéletesen látott, hogy ő nem volt vevő az én válaszaimra. Volt egy prekoncepciója, aminek ő mindenképpen meg akart felelni. Én meg erre nem voltam hajlandó, és akkor ebből én nem voltam elégedett az interjúval, és valóban azért egy kicsit meglepett engem, hogy annyira nem látták át a nézők, hogy ez tulajdonképpen miért is történt így, hogy valóban sok támadást kaptam, érted? Na, de hát, Istenem, ez van. Hát
4: de akkor ez zavar téged? Utána mész ezeknek a kritikáknak, és reagálsz rájuk?
5: Nem feltétlenül zavar. Hát főleg az nem, ha kritika jogos és igaz, akkor egyáltalán nem zavar. Ha csupán csak trollkodás, meg azért, hogy mert névtelenül lehet valakit gyalázni, hát az zavar, de azzal se szoktam igazán foglalkozni.
4: Az interjúból derült ki számomra az is, hogy te nagyon sok kérdéshez ilyen értelmiségi attitűddel közelítesz. Tehát mondhatom azt, hogy jókos fickó vagy.
5: Köszönöm.
4: Ehhez képest, és most jön a fekete leves, csodálkozom azon, hogy egyrészt az, amiben te dolgoztál, és nem ledegradálva azt az iparágat, a pornóipart, de még azon belül is a te, hogy mondjam, művészi megközelítésed, vagy inkább történetmesélésed, akkor így fogalmaznék, az végtelenül primitív, leegyszerűsítő, sztereotípiákra építő. Miközben a pornóiparon belül azért vannak olyan irányok is, amelyek, hát hogy mondjam, akár mondjuk csak a szexuális aktusnak a megközelítése, de közelebb áll a valósághoz. Hogy jön össze ez a kettő? Hogy neked van egy ilyen, van mögötted egy bizonyos intelligencia, És ehhez képest pedig képes vagy olyan történeteket elmesélni, és úgy bemutatni akár mondjuk a szexualitást, ami hát borzasztó leegyszerűsítő, nincs rá jobb szavam.
5: Hát az, hogy intelligens vagyok, vagy nem, azt mindenki döntse el maga.
4: Neked nem kell dicsérned saját magad.
5: Oké, nem is szeretném, de akkor bontsuk ketté az én filmjeimet. Az én filmjeim...
4: De te is így érzed egyébként? Bocsánat.
5: Tehát, hogy, már, hogy?
4: Hogy a te megkezelítés...
5: Hogy intelligens vagyok?
4: Aha, tehát mondjuk akár az iparágon belül, ahol te dolgoztál...
5: És fogok is dolgozni.
4: És fogsz is dolgozni, erről is beszélünk majd. Ott a te probléma megközelítésed, élethez való hozzáállásod az sokkal-sokkal érettebb, mint mondjuk a körülötted levők, és ez nem csak mondjuk egy generációs különbségből adódik.
5: De most azt mondod, hogy érettebb, az előbb meg azt mondtad, hogy végtelenségre van egyszerűsítve.
4: Ezt mondom. De nem, azt mondom, hogy
5: akkor nem értem a kérdés.
4: Azon belül, tehát az iparágon belül, amikor te beszélsz nyilván a forgatáson kívül a színészekkel, a stábbal, akkor tapasztalhatod azt, hogy neked több tapasztalatod van bizonyos területeken, az élet bizonyos területein, intelligensebb vagy az átlagnál, ahhoz képest, mint akik megjelennek ebben az iparágban, vagy ezt rosszul látom?
5: Nézd, én amikor azt mondják rám, hogy művész úr, akkor én mindig azt szoktam mondani, köszönöm, én nem vagyok művész úr, én filmes vagyok. Tehát én nem szeretnék különlegesen semmi különlegeset belemagyarázni ebbe a műfajba. Egyébként, hogy igazítsanak ki, én már régen nem használom azt a szót, hogy pornó, hanem felnőtt film.
4: Tudom.
5: És büszke is vagyok rá, hogy ezt Magyarországon én honosítottam meg, de ez csak egy apróság. De a lényeg az, hogy ahogy kezdtem mondani, bontsuk ketté a filmjeimet. A filmjeim többsége azok történetesek. És a történetek az egy dolog, és a maga az ezen belül nem tudom, hogy itt mennyire mondhatom ki azokat a szavakat, tehát az a bizonyos akció, ami miatt az emberek ezt a filmet nézik, kimondhatom? Az szex jelenetek, az egy másik terület. Én olyan filmeket csináltam, és ezeket nagyon-nagyon szerettem, és szeretem a mai napig, amíg a történetek elmesélnek dolgokat. Hát nem véletlenül kaptam, és ez nem dicsekvés, csak tény, hogy 4 felnőtt filmes Oscar díjat, és 28 nemzetközi és magyar díjat. Mert olyan volt a történetmesélés, és például megcsináltam a Porn Wars-t, ami egy bizonyos filmnek...
4: Star Wars-t kimondhatjuk.
5: Persze. Hát most már kimondhatjuk, de annak idején nem lehetett kimondani, sőt, szigorúan kellett titkolni, mert az eredeti jogtulajdonos mindenkit kivégzett, aki csak megemlítette ezt a nevet, és nem lehetett kimondani, de ma már ki lehet mondani, és akkor azt mondták emberek, nézők, sőt, kritikusok is, hogyha ebből kivesszük az akciót, tehát a szex jeleneteket, akkor
4: önmagában megáll, mint egy
5: játék, történet. Igen, egy kis játékfilmként megállna.
4: Kiktől hallottad ezt a...
5: Sok embertől, hát most név szerint nem tudom idézni őket, de kritika is benne volt kritikákban is, filmes kritikákban, de számtalan olyan filmem készült, ahol tényleg volt történet, és emiatt azért értek engem kritikák is, mert sokan azt mondták, és azért erre a műfajra nagyon jellemző, hogy van, aki azt mondja, hogy te figyelj, minek ide történet, minek ide beszélgetés, lövöldözés, autókázás, krimizés, ráadásul én tudatosan nem színészeket mondok, hanem a szereplők, azért nem is képzettek, azért a kis maguk kis butuska módján, amennyire tudják, eljátszák a történetet, de mégis van benne történet. Tehát van, aki azt mondja, hogy köszi, nekem nem kell történet, tovább nyomom a távirányítóval, egészen addig, amíg el nem kezdődik maga a szexjelenet. De valaki meg azt mondja, hogy tök jó, mert én filmet szeretnék nézni, amit dúsít egy-egy szexjelenet, tehát kíváncsi vagyok arra.
4: Őt is kielégíti?
5: Hát, mert ő kíváncsi arra, hogy miért került, mi a szituáció, miért került össze az a 2 ember, 3 ember, tehát a szereplők hogyan viszonyulnak egymáshoz például. Én azért próbáltam azt megvalósítani, hogy a karaktereket úgy ábrázolni, és ez nem mindig könnyű, mert sokszor nem volt mindig könnyű, mert...
4: Hát ők nem színészek.
5: Pontosan, ezért mondom, hogy nem színészek, hanem szereplők. Tehát a színészet az egy szakma. Itt meg azért valljuk be, hogy ilyen 20 év körül, tehát szigorúan mondom, szigorúan 18 év feletti, de van, aki először állt kamera előtt. Na most mitől váratnám
4: el? És mit kezdtél ezzel a helyzettel? Mert szerintem nagyon sokak fejében azért megjelennek olyan 2 szexjelenet közötti köztes történetmesélés, ahol a színésznő vagy szereplő, hívjuk, ahogy szeretnénk, fahangon, mimika nélkül mondja el a ráírt szöveget, amit általában te írtál.
5: Persze, persze, hát hogy ne. De
4: és ilyenkor te nem mondtad azt, hogy akkor ezt vegyük újra.
5: Dehogy nem.
4: Hogy ez már egy javított verzió?
5: Ez már, persze, ez már az a... Ez, tehát hányszor volt, amikor azt mondtam...
4: Ez mémekben visszaköszön rendszeresen.
5: Tessék?
4: Mémekben visszaköszönnek rendszeresen ezek a bizonyos alakítások.
5: Tudod, hányszor mondtam azt, hogy jó, jó, tartsuk ezt meg, ennél jobb nem lesz, csak az időt húzzuk. De ez előfordult a szexjelenetekben is. Tehát volt olyan, hogy egyszerűen nem lehetett az illetőből kihozni annál többet, mint amit sikerült, de láttam, hogy nem érdemes csak próbálkozni, mert már megy az idő, már másik jelenetet kéne vennünk, de még itt vacakolunk. De ez ugye az emberismeret és a rendező felelőssége, az emberismeret, hogy amikor casting van, és nem ismered még az illetőt, mondjuk először találkozom vele, akkor fel tudom-e mérni azt, hogy mit lehet rábízni. Hogy lehet-e olyan szerepet rábízni, ahol mondjuk színészkedni kell valamilyen szinten, vagy elmondani pár mondatot, vagy szituációt megjeleníteni. Ha ezt én nem jól mérem föl, akkor igen, akkor előfordul, hogy rosszul választottam, hát akkor ez a következménye. De most mondhatok egy példát.
4: Volt csak egy gyors... Vigyázzunk persze, a konkrétumokkal.
5: Ja, persze. Volt egy olyan lány, akivel feltétlenül akartam dolgozni, mert tényleg bombázó volt. De tudtam azt, hogy hát, bocsánat, hogy ezt mondom, nem az eszélyét szeretjük.
4: Erről beszéltem az előbb, hogy te sokkal intelligensebb vagy azoknál, mint akikkel te általában együtt dolgoztál.
5: De nem, miért nem feltétlenül? Hát nem mindig. De persze, hát, mint a társadalom más csoportjaiban is vannak olyan emberek, akik intelligensebbek, vannak, akik kevésbé intelligensek, okosabbak, műveltebbek, kevésbé. És ennek a lánynak annyi volt a szerepe, angolul vettük föl a filmet, angol nyelven, hogy csak annyit mondjon egy fiúnak, hogy beengedi hello, és így szépen betessékeli, mert nem tud, nem beszélt angolul. Igen. És akkor mondtam neki, fiú, csak annyit csinálj, hogy mondjál, hogy hello, és akkor így szépen mutasd, hogy gyere. És akkor oké, értem, oké, felvétel, hello, szia, hogy vagy, mi újság, rég nem találkoztunk. Mondom, kértem, hogy ne beszélj, csak annyit mondja, hogy hello. Értem. Ha nem vettük fel a 30-szor, akkor egyszer sem, mert mindig hozzátett valamit, és valahogy nem tudtam bele megértetni, vagy nem tudta ott. És akkor úgy oldottuk meg, hogy mindenre van megoldás, persze, csak egy csomó idő eltelik. Hogy fölvettük hátulról, ahogy beengedi, és akkor utolszinkronnal, tehát nem látszott a szája, és akkor utolszinkronnal. Okay. Tehát bizonyos, tehát ha akarsz kompromisszumot kötni, akkor megkötöd, ha nem akarsz, akkor nem kötöd. Mondhattam volna azt, hogy hát ilyen lányt találok ezzet, de nekem éppen akkor ő kellett. Mármint a filmben.
4: Igen, tehát az a különbség, amit én mondtam, az intelligenciában nem akarok ezzel rúgózni, csak az azért volt szembetűnő mondjuk az interjúkban, ahhoz képest, amit mondjuk adott esetben későbbi ebben az iparágban sztárrá vált szereplők adnak, és mondjuk te, hogy te ugye fotóriporterként kezdted, tehát te a médiából érkeztél, ők pedig lényegében a testüket ajánlották föl arra, hogy ebben az iparágban érvényesüljenek, nem pedig azt, hogy ők különböző drámai jelenetekben megmutassák magukat. Tehát nem volt ilyen irányú előképzettségük, vagy mondjuk ilyen előéletük. Csak ezzel lezárva ezt a témát.
5: De bocsáss meg, még egy picit hadd tegyek el hozzá, hogy azért sztárok azokból lettek, akik tudtak alkalmazkodni. Tehát, akik nem is azt, hogy tudtak alkalmazkodni, hanem azért többek voltak annál, mint hogy egy bizonyos jelenetet megcsináljanak, hanem többek volt, tehát azt a pluszt tudták nyújtani, hogy valamilyen szinten el tudtak játszani szerepeket.
4: Ezzel kapcsolatban a Mesztelen igazságra hadd térjek ki, amely az RTL Pluszon is látható dokumentum sorozat, és inkább arról beszélnék, mint a játékfilm sorozatról, mert talán ugye az közelebb áll a valósághoz a doku, hogy abban hangzik el, talán Mani Küvé nyilatkozza, hogy ő azzal vált nemzetközi sztára, azzal ismerték őt fel az utcán, hogy Rokkóval bevállalt egy olyan extrém jelenetet, amiből aztán kiesett több lány is, mert nem bírták a megterhelést, a fizikai megterhelést, ő viszont igen, bírta azt az extremitást. És ilyenkor vetődik fel bennem a kérdés, hogy ha a sztárrá válásnak, a szintlépésnek ez az egyik feltétele, hogy valaki leküzdje a fájdalmat, egy olyan helyzetben, ami méltatlan, még szakmabéliek számára is, ott ez nem csapja ki a biztosítékot? Tehát, hogy így sztárrá válni, hogy nem a kvázi tehetség által, hanem mondjuk a fájdalom tűrő képessége által, de lehet, hogy ez is egyfajta tehetség, az végtelenül elszomorító.
5: Hát ez a Mesztelen igazság egyébként az RTL Plus prémium csatornán látható, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon precízen mutatta be bizonyos szempontból a mi világunkat. De azért a Monika kérdéshez hagyd tegyem hozzá azt, hogy én 18 éves kora óta ismerem őt. Abban az időszakban ő szerződést kötött egy németországi céggel, ezt el is mondta a Mesztelen igazságban, és akkor ott neki nem kellett fájdalmat tűrnie, tehát ott ő sztárrá vált, mert utána a német cég után szerződött a Private-tal, ott sem voltak olyan igények, hogy mindenféle extrém szituációkban dolgozzon, tehát ő már korábban is sztár lett volna, hogy akár legalábbis a tudomásom szerint, hogy a Rokkóval forgatott volna.
4: Ti, amikor hallottátok ezeket a történeteket, és nyilván eljutott hozzátok, hogy milyen testi és lelki traumákat okoztak bizonyos producerek, filmkészítők, egyes lányoknak. Nektek nem volt olyan gondolatotok, hogy akár összefogjatok, vagy ott, amikor a sűrűjében voltatok ennek az egésznek, akkor kinyissátok a szátokat, hogy álljon meg a menet?
5: Ez a szakma úgymond a normálisabb képviselőjének, résztvevőjének roppant kínos volt. Én azt felvállalom. Én elkövettem akkor azt a hibát abban az időszakban, hogy nem fogtam meg a lányok kezét, és nem mondtam azt valamelyiküknek, hogy gyere, menjünk el a rendőrségre, és mondd el, hogy mi történt.
4: Voltak olyan történetek, hogy neked elmesélték privátban, és te ezen gondolkodtál, hogy akkor kézen fogd őket?
5: Ha komolyan megfontoltam volna, akkor megcsináltam volna. Ehelyett a könnyebb utat választottam, azt mondtam, hogy én ezt abba hagyom, mert én ezt így nem akarom csinálni, hogy ilyen dolgokat művelnek egyesek ebben a műfajban.
4: És miért nem a kettő együtt? Csak hogy abba hagyom, kiszállok ebből, de ugyanakkor meg néhány lányt kézen fogok, és elviszem őket a rendőrségre, mert azzal, hogy én kiszálltam, azzal csak homokba dugom a fejem, de ezek az üzelmek tovább folytatódnak.
5: Igazad van, ezért mondtam az előbb azt, hogy elkövettem azt a hibát. És utólag már tudom, hogy nem így csinálnám, hanem akkor valóban... Én igazából azt nem értem ebben az egész történetben, hogy azért ez eléggé nyílt titok. Készült is egy volt, ha jól tudom, egy McDonald nevű angol volt felnőtt filmes producer, sőt, még szereplő is volt, vele készült egy nagyon komoly interjú, és ő nagyon komoly dolgokat mondott erről a műfajról, illetve ennek a műfajnak bizonyos szereplőiről. És ennek ellenére érdekes volna, semmi nem történt azóta sem, sőt, nem is történt hosszú-hosszú ideig. Pedig nyílt titok volt, hogy vannak a szakmának olyan résztvevői, és most nem szeretnék senkit megnevezni, mert nem akarok pereskedni, de ez nyílt titok volt a szakmában, és hogyha engem valaki megkérdez, akkor mondjuk egy hatóság, akkor szívesen elmondom, de így most nem akarok pereskedni, mert nem tudom bizonyítani, mert nem tudom, hogy egyáltalán ennyi időtávlatában ki az, aki mellém áll, még mint olyan, akinek néhány ilyen producer rendező, vagy akár szereplő fizikai és lelki fájdalmat okozott. De az biztos, hogy...
4: Ők még dolgoznak? Van köztük olyan, amelyik még most is dolgozik?
5: Nem tudom. Szerintem már nem nagyon. Viszont ha erre lenne igény, és van igény, lenne igény, akkor én szívesen beállnék egy ilyen mozgalomba. Amikor azt mondom, hogy...
4: Miért nem te indítod?
5: Nem. Hát annyi dolg, olyan jól el vagyok én, meg annyi dolgom van, meg készülök az új projektjeimre. Egész nyáron kőkeményen dolgoztunk, remélem nem baj, kimondom a weboldalam címét, a covilux.hu. Most már tényleg nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minél hamarabb elindulhasson. Nincs időm erre, meg nem is akarok, nem Ha valaki ezt elindítja, akkor szívesen részt veszek benne, szívesen támogatom, adom hozzá a nevemet, mert sok mindent tudok, de lehet, hogy ezzel most aláírtam a halálos ítéletemet, remélem nem, mert sok mindent tudok.
4: Hát vagy a védelmedet.
5: Vagy csak szeretném mondani, bármi történik velem, egy páncélszekrénybe el vannak zárva ezek az iratok, és három ügyvédnek van. Nem, csak viccelek.
4: Szóval... Akkor konkrétan hadd kérdezem, azok, amiket te tudsz, az alapján valakiket börtönbe lehetne zárni?
5: Nem szeretek ilyen konkrétan beszélni erről. Ha ez nem történt eddig meg, akkor nem tudom, hogy erre van-e még lehetőség.
4: Hát talán éppen ennyi, hogy sokan elmondják a véleményüket. No, te.
5: De figyelj csak, nagyon sok év eltelt már azóta. Nem tudom, hogy egyáltalán azok...
4: Tudnék olyan sztorikat mondani, akár a Weinstein ügy, emlékszem, ott is sok év eltelt, aztán kellett egy MeToo hullám, kirobbant, sokan megszólaltak, és láttuk a következményeket. Ez miért elképzelhetetlen ebben az esetben?
5: Hát azért itt elég rendesen szerintem a szégyenérzet is közé játszik. Azok részéről, és meglepő módon, furcsa módon nem azok részéről, akik ezt okozták, hanem azok részéről, akik ezt elszenvedték. Nem vagyok benne biztos, hogy mellém állnának, sőt, inkább azt gondolom, hogy nem mernének. És megmondom őszintén, én sem, tehát én nem akarok pereskedni, nem akarok senkit rossz hírbe hozni, bár tudom, hogy mit csinál, de nem akarok magamnak konfliktust.
4: De vannak kemény történetek, hogy a Mesztelen igazságban az operatőr mondta azt, hogy egy nagymamával volt egy forgatás, nagyon megrázó történet, és hát elég nehezen bírta szegény nagymama, és akkor egyik szünetben elárulta, hogy talán a villanyszámlára, vagy gázszámlára gyűjt, hogy azért vállalta be ezt a forgatást, mert hogy egyedül neveli az unokáját. És én ugyan nem voltam érintett, de bevallom, nekem is könyvbe lábadt a szemem, amikor ezt hallottam, hogy milyen helyzetbe kerülhetnek emberek, és ott elhangzott, hogy az operatőr azt mondta, hogy letette a kamerát. Hogy volt, hogy találkoztál olyan helyzetekkel, amikor nem eléd állt egy életerős lány, céltudatos lány, mondjuk Vad Katalin, és mondta azt, hogy én sztár akarok lenni ebben az iparágban, hanem érezted azt, hogy valaki kiszolgáltatottsága, vagy mondjuk a mentális nyomora miatt van ott, ahol?
5: A mentális nyomort eleve kizárnám, mert azért egy bizonyos szűrőn a szereplők átmentek, sőt nem is egyszerű szűrőn.
4: Mire gondolsz?
5: Hát arra, hogy én nem dolgoztam bárkivel. Nem voltam hajlandó semmiféle olyan kompromisszumot kötni, ami bármelyik félnek megalázó lehet, mondjuk.
4: Mentális mentális nyomor alatt azt értem, amint mondjuk Moni Kövé ment keresztül az édesapja által, aki majdnem megvakította őt. Tehát, hogy egy nagyon súlyos trauma, amiről tudtak az iparágban, és véletlenül köze van ahhoz, hogy ő aztán kábítószerfogyasztó volt, gyakran alkoholfogyasztó, és mégis dolgoztak vele, és mégis újabb és újabb bört tudtak lehasítani róla a producerek. Erre gondolok, hogy volt-e olyan pillanata a te karrieredben, amikor valaki azt mondta, hogy na jó, velem nem, mert látszik rajta, hogy nincs rendben. Vagy ez hasonló szituáció, hogy azért vállalta, mert nem tudja kifizetni a villanyszámlát.
5: Én nem mondanám azt, hogy Mónikáról több bört lehúztak. Inkább azt mondanám, hogy a Mónika nagyon, nagyon intelligensen kezelte az ő saját magánéleti problémáit. Az igaz, hogy volt egy olyan időszaka, amikor kőkeményen különböző szerek hatása alatt áll, de ebből kijött. És azért ez nagyon...
4: Forgatáson is?
5: Nálam nem. Mert én, hogyha megláttam valakin, volt olyan, hogy úgy érkezett a forgatás, hogy valamilyen szer hatása alatt áll, akkor elküldtem, hazaküldtem.
4: Igen.
5: Hiszen hát szerződést írunk, amiben nyilatkozik, hogy semmiféle tudatmódosító szer hatás alatt nem áll. Mm. Na most, ha én ezt megláttam, hát nálam a forgatások során, hogyha ebédelt a stáb, még egy sört sem engedtem meginni, hát alkohol az nulla. Tehát semmiféle ilyen szer.
4: Kábítószert sem fogyasztottak a szünetben?
5: Kik?
4: Hogy ellazuljanak?
5: Kik?
4: Színészek? Szereplők?
5: Hát ha észrevettem, akkor elküldtem haza.
4: Aha.
5: Őket. De egyébként meg szünetben, hát Nézd, én nem voltam ott mindig minden pillanatban minden szereplő mellett, például az öltözőben. Tehát én azt nem tudhatom, és nem tudhattam, hogy mihez nyúltak. Mm. De észrevettem, mondom, akkor nem volt mentség, akkor hazaküldtem. Úgyhogy, és a leeredeti kérdésedre a válaszolod, amit nem akarok megkerülni, hogy volt-e olyan, akivel forgattam, akin láttam, hogy csak azért jött el, mert most kell neki a pénz. Hát rengetegen jelentkeznek hozzám a mai napig is, hogy Kovi, jönnék hozzád filmezni, mert kell a lóvé. Így. Mert hogy kell. És akkor azt szoktam mondani, bocsika, ez nem egy, nem, ez nem arról szól, hogy te most ide jössz. Sokan fiúk azt mondják, hogy jaj, de jó, ez aztán a Kánaán, mert együtt vagyok a világ legjobb nőivel, és még pénzt is kapok érte, és akkor hú, de jó. Nem, ez nem így van. Ezért ez kőkemény munka, és főleg a fiúk részére kőkemény. Hogy
4: hát ott fizikailag kell készen állni, és akkor most hogyne. Mindenkinek
5: hát aki erre nincs egyébként mentálisan fölkészülve, annak úgysem fog sikerülni. Aki nincs mentálisan fölkészülve arra, hogy itt nagyon intim, bizony intim jelenetekről, intim dolgokról van szó, akkor nem fog gyökeret verni az iparágban.
4: De érdekes mondom, mintha éppen az intimitás hiányozna, vagy a romantika hiányozna ebből, és akkor ne haragudj, ha személyesnek gondolod, nincs hátsó szándékom ezzel, de te több interjúban elmondod, hogy hosszú évtizedes kapcsolatban élsz, és számodra mindig is a feleséged támogatása volt az egyik legfontosabb, ami bármilyen baj is ért téged, akár depresszió, ő volt az, aki kirángatott és kihúzott téged a bajból, hogy aki a magánéletében így meg tudja élni az intimitást, és akkor visszaugrom a beszélgetésünk elejére. És emellé még társul ráadásul egy ilyen önkritikus, vagy éppen a világra ilyen kritikusan tekintő attitűd, vagy szemlélet, az miért gyártott olyan filmeket, amiben viszont, mondom még egyszer, ezek az aktusok a lehető legműanyagabbak voltak, nem tudom, hogy használható itt ez a kifejezés. Akkor mondok példákat, ugye büszke vagy a lámpákra, sminkre, de nincs esendőség, izzadság, a nők mindig tökéletes pózban vannak, mindig élvezik azt, amit éppen csinálnak. És akkor még sorolhat, nem pontosan tudod, hogy miről beszélek. Te magad mondtad el, hogy egy forgatással láttál egy pattanás mondjuk egy lány fenekén, azonnal leállítottad, hogy ez is eltávolodás attól, amit a hétköznapi ember átél mondjuk egy ilyen kapcsolatban.
5: A valóságtól.
4: De hogy ez az elvárása szerinted az embernek, hogy egy ilyen műanyag fantáziavilágként lássa az aktust?
5: Hát én azt a műfaji meghatározást adtam, hogy mese felnőtteknek. És én mindig is azt gondoltam, hogy én egy egyszerű ember vagyok, hogyha nekem valami tetszik, akkor ez nyilván tetszeni fog a nézőknek is. Uh-huh. És én azt mondtam, hogy azért mese felnőtteknek, mert szórakozni akarok, és vagy szórakoztatni, tehát most a néző szemszögéből szórakozni akarok, és adott esetben egy férfi, vagy esetleg egy női néző azt gondolja magában, hogy hű, de tök jó, mennyire jó lenne, ha én lennék ott. Uh-huh. Tehát behelyettesíti saját magát. De ez úgy nem megy, hogyha nem, én sokszor megkaptam azt, hogy válságba, vagy is szokták ezt mondani, önismereti problémákat okozok például a hölgyeknek, mert hogy az én lányaim túl szépek, tökéletesek, jól néznek.
4: Férfiaknak is.
5: Igen, férfi, igen. Igen, hát meg szokták kérdezni tőlem, hogy bírják 6-7 órán keresztül. Szoktam mondani, nem kell annyi ideig bírni, akkor kell, amikor kell, de nem kell.
4: Csak,
5: de nézd csak, nekik ez a dolguk, hogy szépek legyenek, frissek legyenek, ápoltak legyenek.
4: De te mutatod be őket így.
5: De te szívesen néznél olyan felnőtt filmet, ahol lenőtt hajjal, csúnya körömmel, pattanással, ziláltan, és nem...
4: Ugye elmondom, hogy szerintem mi a probléma ez. Ugye úgy fogalmaztál, de ezt már említetted, hogy ez mese felnőtteknek egy fikció, mint ahogy ha nézel egy horrorfilmet, az is fikció, de nem úgy intézed a konfliktusaidat, hogy levágod a barátod fejét és kuglizol vele.
5: Nagyon felkészült vagy.
4: Aztán talán ezt két interjúban is elmondtad, Lakatos Leventénél és a Nesama TV-nél is. Csak az a különbség, és szerintem azért hamis egy picit ez az analógia, mert a horrorfilm nézésekor az emberi agy pontosan tudja, hogy a látvány az egy elkerülendő veszély, tehát félelem. Ezzel szemben, amikor mondjuk pornót, vagy felnőtt filmet néz az ember, akkor az ember legősibb és, hogy mondjam, legmélyebb jutalmazási és hát szaporodási reflexét stimulálja. Ebben aztán benne vannak ilyen kémiai anyagok, dopamin, oxitocin, meg ugye a vágy. Tehát a szexuális ingert az, hogy nem meseként, hanem valós reprodukciós mintaként kódolja le, ezért okoz végtelen függőséget.
5: Miket tudsz te ilyen hatóanyagokról? Nekem látom? Fogalmam sincs ilyesmiről.
4: Nem baj,
5: én ösztönösen csináltam a dolgokat. Én nem...
4: Nincs kétségem, csak ha az ember horrorfilmet néz, akkor félelmet él át, veszélyként kezeli a dolgot.
5: Bocsánat.
4: A pornó viszont a legalapvetőbb biológiai örömközpontot birizgálja.
5: De horrorfilmet nézel, az is okoz valami izgalmat. Félelmet valóban, de azért valamilyen izgalmat az is okoz.
4: De félünk attól a helyzettől. És ahogy te mondtad, a pornóban viszont beleéljük magunkat, hogy.
5: És ez miért baj?
4: Nem, nincs baj. Nincs baj, csak az egyik függőséget okoz.
5: De ne okozzon függőséget. Hát, figyelj, hát megiszol egy viszkit.
4: Azt kérjük a pornófüggőktől, hogy ne éljenek át függőséget.
5: Bármi függőség az káros. Bármilyen. Nem
4: de ez biológia. Dopamin löket.
5: És egy viszki megívása az, ha átcsap a mindennapokban, és az nem egy viszki megívása, most mondtam egy példát, hanem egy üvegbe, az nem...
4: Az is dopamin.
5: Akkor mi a különbség?
4: Annyi a különbség, hogyha a horrorfilmet hasonlítjuk ide össze ebben az esetben a pornóval, akkor a pornó viszont, ha függőséget alakít ki, akkor azt a világot, amit elénk tár, azt nem csak egyfajta vágy, célként testesíti meg, hanem utána az egy ilyen követendő valami lesz nagyon sokak számára. De gondolom ezzel találkoztál, ez az állandó, gyakran ismétlődő kritika a felnőtt filmekkel kapcsolatban.
5: Igen.
4: Ez... Hogy onnantól kezdve ez lesz a mérce nagyon sokak
5: az
4: számára.
5: Nagyon, az baj.
4: Hát de ez van, de ebben létezünk.
5: Nincs ez. Egyrészt egy felnőtt, tehát én azért mondom, hogy mese felnőtteknek, mert én azt nagyon károsnak tartom, hogy 18 év alatt, én már tudom, hogy ez már a mai világban csak vágyálom.
4: Internet korábban persze.
5: A szószoros értelemben vágyálom, hogy 13-14 éves gyerekek ne innen tanuljanak meg bizonyos szexuális magatartásokat, de felnőtteknél ott van a probléma valóban, hogyha ő már csak akkor tud kielégülni, hogyha felnőtt filmet néz, és mondjuk a feleségére, a partnerére már nem tekint úgy, mint a vágyai tárgyára. És ezért vagyok, az előbb mondtad, nagyon boldog azért, mert hogy 40 most már 46. éve vagyok házas a feleségemmel, Magdikámmal, hogy a szeretet. Tehát most mondjam, hogy úgy jöttem el, hogy nézd meg, liba bőrös leszek, hogy ide is úgy jöttem el, hogy azt mondja, hogy vigyázz magadra, pufikám. Ezt lehet bármivel helyettesíteni?
4: Ezt az érzést nem lehetett volna a te munkádba átcsatornázni, mert azért te is tudod, hogy a pornóiparon belül is vannak olyanok, például a feministák a pornóértelem, te is találkoztál ezzel, saját díjat is hoztak létre magukkal, és nagyon sokat támadták azt a fajta világot, amit te teremtettél, vagy te másoltál le, teljesen mindegy, hogy kezeljük, hogy az egyik a slusszkulcspörgetős, a férfi dominál, kihasználja a nőt, a nő pedig mosolyog a kamerába, vagy mit tudom én, vicsorog, vagy éppen a száját nyaldossa, és próbál hatni a nézőre, illetve az a világ, amit meg ők próbáltak, amiben a nő már nem egy kihasznált, tárgyasított valami, vagy legalábbis közelebb áll a valósághoz, amiben mondjuk több az érzelem.
5: Oké. Ők felvállaltan és nyíltan felnőtt filmeket készítettek női nézőknek. Csak hát nem nagyon tudok arról, hogy túl sikeresek lettek volna. Mert azért azt valljuk be, hogy a...
4: Mit jelent ilyenkor a siker? Mondjuk egy pornó-oszkár?
5: Az inkább szakmai. Nem. Az, hogy van igény arra, amit csinálsz, és hogyha van, akkor nyilván jól csinálod. De azért azt valljuk be, és azért ez tény, hogy a felnőtt filmek többségét még mindig férfiak nézik. És egy bizonyos oknál fogva. De most már én azt hallottam, hogy a mai, én nem is tudom, hogy ezek a korosztály, az Y generáció, vagy az előtte, tehát az, akik ezek az 25 fölötti generáció tagjai, már a hölgyek, tehát a lányok is szívesen néznek ilyen filmet, és ők is ugyanarra használják, mint amire a férfiak. Tehát, és pont a napokban beszéltem valakivel, mert az új weboldalamon podcastot is, tessék, konkurencia, tehát szeretnék podcastot is csinálni.
4: És ehhez, meg engem.
5: Akár, ha eljössz, szívesen. Persze. És ehhez keresek egy női műsorvezető társat, kérdező társat, akit úgy érzek, hogy most megtaláltam, és olyan dolgokat mondott nekem, hogy egyszerűen elámultam. És ő többek között tőle tudom, hogy mi a szokása a mai 25 feletti korosztálynak. Akár férfi, akár női.
4: Igen.
5: Egész más. Egész másképpen állnak például a szexualitáshoz, éppen úgy férfi, akár női.
4: Igen.
5: Egész más. Egész másképpen állnak

0: ami meg azt mondja, hogy hát figyelj, ez egészséges vagy, ez azt bizonyítja. Megjött a havi ciklusod időben és rendben. Mi a baj ezzel? Tehát másképpen vagyunk egyébként szocializálódva, vagy nevelkedve, aha, vagy másképpen nőttünk föl. De vannak olyan, még szavak is vannak, simán kimondott olyan szavakat, amit én, hát most nem azt mondom, hogy elpirultam, de megdöbbentem, hogy először kávézunk, megkeresem a társat és műsorvezető társat, először kávézunk, és olyan nyíltan beszélt, olyan természetes módon.
1: Van a kiváló podcastek, nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk-e, én követek egyet, nem hallgatom mindig, de én minden hatodik, hetedik adás eljut hozzám, vagy legalábbis kidobja nekem a YouTube. Vannak a fiatal generációban egyébként olyanok, akik nagyon szabadon tudnak erről a világról beszélni, úgyhogy érdemes magad mellé venni valakit.
0: Ezt ő lesz, én szerintem ő lesz.
1: Valószínűleg lehet, hogy ugyanarról beszélünk. Beszéljünk kicsit erről a pornó Oscarról, mert beleástam magam, és amikor te megkaptad ezt a díjat, akkor ugye az RTL is, te is elmondtad ebben a dokumentumfilmben, hogy külön riportot szánt ennek, és azt gondolod, hogy ez a mai világban már nem lenne így? Szerintem egyébként igen. Tehát ezt lehoznák a legnagyobb platformok is. Viszont ez az AVN-nel kapcsolatban sok kritikát olvastam, hogy ez nem egy független filmakadémia, hanem ez lényegében egy Las Vegas-i expo volt, forgalmazói expo, ahol a stúdiók a hirdetési büdzsék és eladások alapján díjazták lényegében egymást. És akkor ebből adódik a kérdés, ha ez egyáltalán igaz, hogy nem önbecsapás egy kereskedelmi lobbidíjat művészi csúcs teljesítményként kezelni.
0: Még egyszer mondom, én ezt nem tekintem művészi, tehát nem sorolom be a művészetek közé, de azért ez egy, ha egy, csak úgy kérdezem, egyébként a hollywoodi filmiparban ott arra nem jellemző ez,
1: hogy... Az Oscar-díj esetében azt hiszem, hogy beszélhetünk lobby díjakról.
0: De itt meg pont nem, mert egyébként meg nem egymást díjazzuk. Én például, én azt tudtam csak, hogy jelölve vagyok, de az én kategóriá, két kategóriában voltam akkor jelölve. Mind a kettőben olyan nevek voltak, hogy azt mondtam, hogy tök esélytelen vagyok.
1: Igen, aztán a dokumentumfilmben is elmondtad ezeket a neveket, és én csodálkoztam is, hogy tőlük azért szeretnél leválni. Tehát akiket ott megemlítettél, nekik azért a munkásságukban, akár az extremitásukban voltak olyan elemek, amiről én azt gondoltam, hogy neked inkább szégyenteljes, hogy velük egy listán vagy.
0: Nézd csak, hát egyrészt nem szégyenteljes, mert megtisztelő. Másrészt pedig, hogyha az úgy lenne, hogy te mondod, vagy ahogy egyesek gondolják, akkor ők nyertek volna. Mert én akkor Amerikában még nagyon, nagyon, hát nem azt mondom, hogy ismeretlen voltam, mert a Private azért elég nagy ismertséget biztosított nekem. Egyrészt azért, mert nagyon jó filmeket, tehát volt pénz arra, hogy jó filmeket csináljunk. De ha azon múlt volna, hogy kinek nagyobb az anyagi támogatottság, akkor biztos, hogy nem én nyerek.
1: Tudod, mit írtak? Az egyik Reddit oldalon olvastam ezt, aztán mondta, hogy nem így van, hogy azért kaphattad akkor meg, illetve azért hozták létre ezt a külföldi rendezői díjat, mert ugye az Amerikának volt lényegében az expója eleinte, már talán 80-as évektől, mert hogy kinyílt a budapesti piac, és olcsóbban dolgoztatok, és akkor ez...
0: Nem.
1: Nem?
0: Először is, ez egy nagyon-nagyon komoly tévhit. Nem, a budapesti... Tehát a magyar lányok semmilyen sem dolgoztak olcsóbban, mint bármelyik ország lányai szereplői.
1: Ez fontosan betenni akkor.
0: Ez nem igaz. Hát ez
1: kategóriás. Mekkora pénzekről beszélünk? És még egy dolog. Tudsz segíteni majd?
0: Hát, majd meglátjuk.
1: Oké.
0: Még egy nagyon fontos dolog, hogy nem emiatt lett létrehozva a külföldi kategória, mert hogy a Budapest az milyen népszerű forgatási helyszín volt, hanem azért, mert eleve volt. Én nem is tudom, hogy mióta. De ugye volt az amerikai filmesek kategóriá, és mindenki más, aki nem amerikai. És én
1: akkor ez nem igaz, hogy a külföldje. Budapesten a nyugati költségvetés harmadáért lehetett bért gyártatni.
0: Na, hát én nem tudom, hogy mennyiért gyártottak külföldön filmeket. Én azt tudom, hogy ide nagyon sok olyan stáb érkezett, akik azért jöttek, mert és tudom, hogy közhely, meg milliószor elmondtam, de akkor is meggyőződésem, hogy a magyar lányok a világ legszebb lányai közé tartoznak, és ezért jöttek. De a másik pedig az az volt, hogy amikor én elkezdtem, sőt, mielőtt elkezdtem ezt a műfajt csinálni a Lux Videóval, akkor már régen

0: jártak ide külföldről, Nyugat-Európából, sőt, még Amerikából is távok, de nem azért, mert olcsóbb volt, hanem azért, lehet, hogy olcsóbb volt, hanem azért, mert a szép lányok, a szép helyszínek, a nagyon-nagyon komoly stábok, tehát nagyon-nagyon komoly szakemberek, és még egy nagyon komoly hirdetési, hogy is mondjam, csak potenciál volt azt mondani, hogy a vasfüggönyön túlélő lányok. Jól hangzó, igen. Aztán tényleg ide szoktak nagyon sok, de én ismertem olyan, sőt dolgoztam is olyan holland sztárral, aki egyedül idejött, és azt mondta, hogy forgassunk együtt két filmet, mindent te adjál, ő meg saját magát adta, mint a film producere, meg a főszereplője. De ismertem olyan amerikait is, aki egyedül jött át, és azt mondta, volt itt egy megbízottja, hogy ekkor jövök, mindent szervez le. És leszervezte. Na most, de nem azért, mert itt olcsó volt a forgatás, hanem mert jó körülményeket biztosítottak a szakemberek.
1: Vágjunk bele abba, hogy mivel szeretnél most foglalkozni, mi az az új projekt, amiben szeretnél belevágni, néhány percünk maradt, és még ezzel kapcsolatban is van kérdésem.
0: Nagyon-nagyon keményen dolgoztunk, és még fogunk is dolgozni azon, hogy a covilux.hu oldal elindulhasson. Rengeteg olyan tartalom lesz fönt, ez nem egy ilyen úgymond hagyományos, ilyen letöltős oldal lesz, hanem rengeteg olyan dolog lesz fönt, amit más oldalakon nem feltétlenül találsz meg. Például azt mondom neked, hogy szexológiai tanácsadás. Szakember által mondjuk az elméleti, és a gyakorlatit pedig általam. Vagy akkor azt mondom, hogy lesznek olyan a shopban, lesznek olyan ajándéktárgyak, amik máshol nincsenek. Nekem az archívumomban rengeteg érték van, rengeteg olyan dolog van, ami másnak nincsen meg. Ezeket majd különféle módon fogjuk értékesíteni, úgyhogy ez, nem azt mondom, hogy közkincsé, de bizonyos gyűjtői szinten azért ez jó, ez érdekes lehessen.
1: De valamilyen akkor szinten hasonló lesz a tartalomgyártás, mint korábban volt. Tehát mondtad, hogy nagyon sok lány jelentkezik hozzád, hogy akkor ők is szeretnének sztárrá válni. Igen. Ebben az iparágban. De azért ez most már nem a 90-es évek. Már csak annyiban sem, hogy akkoriban még nem lehetett látni azt, hogyha valaki belép ebbe az iparágba, az holnap már ami nem tud elrejtőzni a digitális térben, és mindenki a világon tudhat arról, hogy ő mit csinál és hogy csinálta. Ez akkoriban, a 90-es években nem volt így. Figyelmeztetitek a lányokat a lehetséges veszélyekre? Hogyan vannak felkészítve azok, akik megérkeznek és akikkel forgatnátok? Ugye tudjuk, hogy van ennek egy törvényi szabályozása bizonyos egészségügyi területeken, de van egy pszichológiai felkészítés, hogy figyelj, oké, te ezt elkezded, de utána mindenki fog tudni rólad, lesz egy digitális lábnyomod, és a civil életedet maximálisan befolyásolhatja az, ami itt most veled történni fog. Ezek tisztában vannak?
0: Én már a 90-es években is elmondtam mindig mindenkinek, hogy tudd, hogy ez ki fog derülni. Tehát amikor elkezded ezt a műfajt, akkor meg kell mondanod a szüleidnek, a rokonaidnak, a párodnak, nem más, úgyis meg fogják tudni. Pedig akkor még nem lehetett ennyit utazni, nem volt ilyen internet, semmi. De én már akkor is megmondtam, készülj föl rá, hogy igenis, tudni fogják. Fölfognak, ha jó, ha népszerű leszel, fölfognak ismerni az utcán, de nem csak az fölfognak, hanem akarnak hozzá közeledni. Azért volt egyébként, már nem mint úgy közeledni, hanem mint sztárhoz, de volt megint csak egy jó szlogenem, amit kitaláltam, hogy magyar film, magyar szereplőkkel.
1: Igen.
0: Ez megint roppant sikeres volt, mert hiszen egy Michelle Wilde, egy Monique Cuvée, vagy bármelyik sztár, a korábbiakra Elizabeth King, vagy a többiek, Maya Gold, bármikor jöhetett veled szembe az utcán, míg az amerikai sztárok, például én láttam Las Vegasban, megközelíthetetlenek voltak. Mert hát olyan testőrség állt mellettük, mint az elnök mellett. Tehát ez egész más volt. De én mindenkinek elmondtam, még akkor is, ha azt hazudják neked, hogy ez a film nem fog megjelenni Magyarországon, tudd, hogy meg fog. De ha nem, akkor is lehet, hogy majd valaki az édesapád arcában tolja a kazettát, vagy akkor VHS-t, ugye a mai fiatalok már nem tudják, de mondjuk a videóanyagod, hogy te nem a te lányod?
1: Bizony.
0: De nem így kell megtudnia.
1: Igen, igen.
0: Tőled kell megtudnia.
1: Gyorsan a beszélgetésünk végén két javaslatlal hadd éljek,
0: mert
1: tudom, hogy te úttörő vagy. Igen.
0: Még egy fontos dolog. Lesz mód arra, ezen az oldalon, a covilux.hu-n, hogy lehet majd velem vacsorázni, sörözni, és én anekdótázok, és beszélgetünk, mert meg szoktak hívni engem ilyen eseményeken.
1: Én
0: hívom meg őket, hogy gyere, üljünk le valahol, beszélgessünk tizen akárhányan, és én megbeszélgetek veletek.
1: Gyorsan akkor a végére még...
0: Bocsáss meg, hogy...
1: Két javaslattal hadd éljek, mert hát, ha te majd ezt át tudod ütni, és nekem... Én örülnék, ha ez bekövetkezne, hiszen korábban a vörös lefóliázás a DVD-knek az azt hiszem, hogy az egyik te általad kitalált ötlet volt, és akkor ez megvalósult Magyarországon. Két dolog. Az egyik az, hogy ahogy a sportfogadó vagy a fogadó oldalaknál, kaszinó oldalaknál kötelező a függőségre való felkészítés, és hogy foglalkoznak akár algoritmikusan ezzel. Én szeretném, ha a különböző felnőtt filmes oldalaknál is ez megtörténjen, és mindenféle módon hirdessék a pornófüggésnek a veszélyeit, mert ez egy egyre súlyosabb pszichológiai probléma. Nem csak Magyarországon, a világ minden táján. A másik pedig, ami eszembe jutott még Michelle Wilde egyik jelenete kapcsán, a Splendor of Hell című filmben, ugye az a bizonyos jelent, amikor...
0: Igen,
1: szerintem már százszor elmesélted, csak engem megfogott az a sztori, hogy őt bevitt, illetve volt egy ideg összeomlása, és aztán utána mosolyogva jött ki az öltözőből. Én azért örültem volna, ha ott lett volna a forgatáson egy pszichológus, aki egy független elemzést végez ilyenkor az adott szereplőkről, mert olyan extrém, olyan helyzetekbe kerülnek ezek a szereplők, színészek, ami nem megszokott, és ha el tudnám azt érni akár rajtad keresztül, hogy minden egyes forgatáson tudom extra költség, de ott lenne kötelezően egy független pszichológus, aki figyeli ezeket a jeleket és jelentést készít, azt szerintem óriási siker lenne. Mit gondolsz ezekről?
0: Pontosan egyet értek veled. Egyébként, amikor ott a...
1: Járjuk ki.
0: A Michelle... Márjál, majd mondom. A Michelle White azért nem ideg, hanem pánikromot kapott. Ez a film, egyébként ezzel kaptam az első két Oscart.
1: Tudom.
0: A Splendor of Hell, ez meglehetősen extrém szituációkat tartalmazott. Na, visszatérve arra,
1: nagyon
0: mondtál,
1: kevés időnk maradt, bocsánat, okay, én beszéltem
0: én,
1: át.
0: Én azon nevettem magamban, hogy intimitás koordinátor vagy nem. A Birodalom rendezője mondta, többször elmondta, hogy mennyire zárt szetteken dolgoztak. Én meg mosolyogtam ezen, hogy hát az én műfajomban intimitás koordinátor, és rájöttem arra, hogy kell. Pontosan az ilyen dolgok kiküszöbölésére, hogy az is független, nem a stábtagja.
1: Abszolút.
0: Pontosan azért, hogy a modell lehessen, biztos lehessen abban, semmi olyat nem fogok tőle kérni, amiben előzőleg nem állapodtunk meg. De ez véd engem is, mert két év múlva nem mondhatja azt, hogy a COVID olyat kért tőlem, ami
1: hát ebben most vannak pereskedések, igen.
0: Mindenben. Igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk ezekről a kemény témákról.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönöm az őszintességedet.
0: Köszönöm.
1: Ez volt a Médiapiac. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Altív is tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! Augusztus 27-én csütörtökön reggel köszöntöm Önöket. Mindenféle a gazdasággal kapcsolatos hírünk van, az emberek egészségével összefüggő, meg hát a gazdaság növekedésével, vagy éppen stagnálásával összefüggő. Ez utóbbival fogjuk kezdeni. Már a stagnálás az, hogy visszaesnek bizonyos adatokban a gazdasági mutatók, de hát ezt rögtön meg is beszéljük majd. Kolozsi Pál Péterrel vártuk itt az adás kezdést. Jó reggelt kívánok így nyilvánosan is Önnek. A GKI szakmai igazgatója a vendégünk. Vannak itt adatok, amik látszólag egymásnak kicsit ellentmondanak, de közben egyáltalán nem biztos. Van Opten adat, ami azt mutatja, hogy a cégek kockázata nem nőtt, már a cégek működési kockázata, de kevesebb vállalkozás van, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Aztán vannak arra vonatkozó adatok, ezt meg is keresem, ez a VOSZ barométere, miszerint optimisták a cégvezetők, de ez egyelőre a napi működésben egyáltalán nem látszik, és akkor itt van a legfrissebb, ez pedig KSH adat, az pedig arról szól, hogy 7%-kal esett vissza a beruházások mértéke az elmúlt időszakban. Milyen időszakról beszélünk, mit, mivel vetünk össze?
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye most jelent meg valóban a gyors elemzése, a gyors tájékoztatója a statisztikai hivatalnak. Ez egy gyors becslés különben, tehát azért mielőtt még belemennénk itt a részletekbe, vagy megpróbálnánk interpretálni az adatokat, az fontos látni, hogy ezek az adatok, ezek becslések, és adott esetben akár korrigálásra is kerülhetnek. Nyilván a nagy irányokat már jól jelzik, tehát azért azt lehet látni, hogy a beruházási aktivitásában a negyed évben visszaesett. Ugye mit mivel vetünk össze? Itt a negyedéves adatot vetjük össze az egy évvel korábbi negyedéves adattal, tehát itt azt lehet látni, hogy 7%-kal kevesebb beruházás valósult meg a második negyedévben Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván ezeket az adatokat, amiket ön is említett, lehet egymással összevetni, vagy megpróbálni összefésülni. Hát mivel egy gazdasági valóság van Magyarországon, igen, ezek nem lehetnek egymással valójában ellentétesek, de nem is azok igazából. A gazdasági folyamatok nagyon komplexek, nagyon sok hatás érvényesül egyszerre. Ezek elférnek egymás mellett, különben ha már említett az adatokat, engedjenek, hogy én is említsek egy még frissebbet, mert a GKI-nak most jelent meg pont a konjunktúra felmérése a legfrissebb, ami már ugye a legutóbbi hónapra vonatkozik. Mi is különben azt látjuk, hogy az üzleti bizalomban van egy kisebb korrekció, de összességében azért valamennyivel javuló üzleti bizalmat látunk, de ez nem föltétlenül tükröződik ugye rögtön ezekben a beruházási adatokban. Egy dolog, hogy mit gondolok a jövőről, vagy milyen várakozásaim vannak, meg az egy másik dolog, talán időzítésben mindenképp, hogy teszek-e bele pénzt, vagy mikor teszek bele pénzt, vagy várok-e a lehetőségekre, ami a beruházásokat jelent.
3: Igen, mikor érzem azt, hogy na tényleg ez az a pillanat. Hát ezek szerint ez még nem az, de itt azért sok érdekesség lehet, mert ha egy évvel ezelőtt nem volt uniós forrás, és mégis ehhez képest jobb volt a beruházási ráta, most sincs uniós forrás, és bezuhant. Mi történt?
4: Ahogy említettem, hogy komplex folyamatok, hát sok minden hat. Tehát, hogyha nagyon röviden foglalnám össze, akkor főleg egy ilyen statisztikai mutatóban nagyon sok minden próbál meg összesűrűsödni, hogy így mondjam. A második negyedében sok minden összejött, ami egy kicsit így negatív irányba tolta a beruházási aktivitást Magyarországon. Nyilván az EU források az egy fontos kérdés, és valóban ugye még az EU források nem állnak rendelkezésre abban az értelemben, hogy nem érkezett meg azokhoz a felhasználókhoz, akik ezt tudnák használni. Ugye voltak ebben kapcsolatban pozitív elmozdulások, ebből adódik az is, hogy az elemzők azért előre tekintve valamennyire optimistábbak kezdek lenni, és talán ebből adódik az is, hogy most kicsit meglepődtek, rossz irányba meglepődtek az adat miatt, mert arra lehetett talán számítani, hogy ez már reflektálódni fog az adatokban. De ugye az EU forrásunkon kívül azért egyéb dolgok is történnek velünk, ugye a nemzetközi környezet is olyan, amilyen, tehát itt háború zajlanak, geopolitikai konfliktusok vesznek minket körül, ezek nyilván nem építik a bizalmat, mert nem építik azt a jövőképet, amivel az üzleti vállalkozások, beruházásokat tudnak eszközölni, hogy más nem mondjak, hogy energiakrízis van Magyarországon, vagy volt legalábbis kérdések merülnek föl az energia ellátásunkkal kapcsolatban. Aszály van, ugye, ami a mezőgazdaságot erőteljesen érinti, tehát sok minden összejöhet ilyenkor, és úgy fest, hogy sok minden össze is jött ezekből a negatív hatásokból a második negyed évben.
3: Mennyire számít e tekintetben az, hogy a kormányzat, amikor átvette a kormányrodat április 12-e, gyakorlatilag inkább május óta, elég rendesen behúzta a kéziféket, tehát inkább a megtakarítás, mint a pénzszórás jellemző most?
4: Sok mindennek van hatása, nyilván annak is lehet hatása, hogy van egy kormányzati váltás, és a kormányzati váltásnál mindig van egy vonalhúzás, ami avval is járhat, hogy addig futó programok azok lelassulnak, vagy az újak még nem indulnak el, vagy felállnak intézmények, tehát nyilván ennek van egy időbelisége. De mielőtt még mindezt megpróbálnak végig gondolni, azért az fontos látni, hogy ez a beruházási adat, ez talán meglep tett minket, abban az értelemben elemzőket, hogy rosszabb lett, mint amit vártunk, de sajnos nem rosszabb, mint amit megszokhattunk. Tehát ez egy jó pár éves folyamat, mert ez a döcögés a beruházásoknak, ez gyakorlatilag 4 éve velünk van. 4 éve minden negyedében olyan adatot látunk, ami éves összevetésben negatív számot mutat.
3: Praktikusan akkor talán azóta, mióta nincs uniós forrás.
4: Hát nyilván ezek összefüggésben vannak az uniós forrásokkal is. Kicsit komplexebb, azt gondolom, itt is a valóság, de az biztos, hogy ez egy folyamat. A várakozások abban az irányban mutatnak azért mindenhol, és a GKI-nál is azt gondoljuk, hogy ebben lesz egy fordulat, nem utolsóban azért, mert az uniós forrásoknak a megérkezés az nagyon fontos finanszírozási pillére a magyarországi beruházásoknak. A másik negyedéves adat ugye azt mutatja, hogy ez még nem történt meg ez a fordulat. Mi amúgy arra is számítunk, hogy inkább a jövő év elején fog megtörténni.
3: Saját belső növekedés ösztönző módszerek és eszközök rendelkezésre állnak? Tehát nem csak az unióra kell számítanunk talán, hogyha a magyar gazdaságról beszélünk.
4: Ja, természetesen nem csak arra kell számítanunk. Azt gondolom, hogy sok minden változik. Amit ön is említett, az például az üzleti bizalom, azért abban van egy javulás valóban. Bár az igazi bizalomjavulás körülbelül a mi felmérésünk szerint nem az üzleti szférában volt, hanem a lakossági szférában, de nyilván sem független attól, hogy mi történik az üzleti szférában, hiszen a lakosság az egy nagy vásárlója a szolgáltatásoknak, a termékeknek, tehát az ő várakozásaik javulnak, az nyilván...
3: Az nyilván fogyasztási oldalon jó tesz az üzletnek.
4: Nyilván a fogyasztási oldalra is tudhatni, vagy a mást említsek, ugye például ugye kedden volt a Nemzeti Banknak egy kamat döntő ülése, ugye azt lehet látni, hogy a kamatok mennek lefele Magyarországon, ha belegondolunk abba, hogy az MNB által meghatározott kamatokon túl a hosszú futamidejű kamatok, vagy hosszabb kamatoknak a csökkenés az még intenzívebb volt az utóbbi időszakban, akkor az azt lehet látni, hogy van egy normalizálódás a kamatkörnyezetben. Nyilván, hogyha egyéb dolgokat most kicsit meg tudunk leválasztani az elemzésünkről, az önmagában az a tény, hogy olcsóbb finanszírozáshoz jutni az idővel meg fog jelenni a beruházásokban.
3: Az, hogy a beruházási ráta ennyire gyenge, azt mi mozgatja, vagy mi nem mozdítja meg? Tehát itt igazából az építőipar az, amelyik ezt a nehézséget okozza, vagy itt azért vannak más szektorok is?
4: Más szektorok is vannak, ugye a feldolgozóiparban is azt lehet látni, hogy van egy visszaesés. Ugye részes adatokat még nem látunk, mert a statisztikai hivatal most csak egy gyors becslést ad, ilyenkor ad egy-két támpontot arra, hogy a szektorok körülbelül hogyan oszlanak meg, viszonylag széles körülnek tűnik a visszaesés, pont az építőipar azért nem a legrosszabbul érintett volt pont ebben a negyedében, pont a beruházások tekintetében. Nyilván, amikor meg lesznek a részletes adatok, akkor lehet ezt mélységében elemezni. Addig találgathatunk, lehetnek narratíváink, de nyilván érdemes megvárni az adatokat. Legalábbis mi a GKI-ban olyan hiszünk az adatokban, tehát várjuk az adatokat.
3: Ezeket az adatokat mennyire befolyásolja mondjuk a forint árfolyamának erősödése, az infláció gyengülése?
4: Mindennek van hatása természetesen. Ugye az infláció gyengülés, vagy infláció csökkenése az nyilván egy pozitív hatás összességében az egész gazdasági környezetre. A forint árfolyamról ugye szoktak vitázni, mert nem mindenkit ugyanúgy érint. Egy exportáló vállalatot nem ugyanúgy érint, mint egy importálót, vagy egy sima magyar háztartást. Összességében azért azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon a pénzügyi stabilitás az kezd erősödni, és az infláció megy lefele, az hosszú távon, vagy akár középtávon mindenképp pozitív hatással lesz a beruházásokra is.
3: A kormány elszánt abban, hogy a kiemelt státuszú beruházásokat visszavonja, azoknak a kiemelt státusza megszűnik. Ez ideig ugye azt jelentette, hogy bizonyos beruházások mint kés a vajon mentek át, akár a törvényi háttereket is átlépve. Ez például mennyire módosítja azt, hogy ezek a beruházások milyen sorsot kapnak?
4: Nyilván minden ilyen szabályozási kérdésnek lehet hatása egyes konkrét beruházásokra. Nem gondolom, hogy makroszinten ezeknek hatása lenne. Természetesen az a fontos, hogy minél szélesebb körül egyeztetéseken alapulva, amik jogszabályokat betartva történnek meg a beruházások, tehát ez nyilván nem írja fölül semmilyen egyéb szempont. Azt gondolom, hogy ez különben ez a fajta dolog, amit ön említett, hogy ez a hatás az inkább átmeneti lehet. Meglátjuk a későbbiekben, hogyan alakulnak majd.
3: Köszönöm, hogy korán kelt a kedvünkért. Kolozsi Pál Péter volt a vendégünk, a GKI szakmai igazgatója.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Dilettáns kóklereknek nevezte az ellenzéki képviselőket Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol az energiaválság kezelése volt terítéken. A miniszterelnök a parlamentben is bejelentette, hogy még ősszel új klíma- és vízügyi törvényt fogadnak el. Erről is beszélgetünk Szakonyi Péterrel és Szerető Szabolccsal. Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petsz Rajmund. Ungár Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A Tisza párt képviselői Mellitei Barna Márton kivételével támogatták a döntést. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nem vettek részt az ülésen. Ungár Anna Ligeti Miklóssal és Sárvári Nikolásszal volt versenyben az utolsó körben. Vendégünk Báránti Péter. Az Asszály és a Paksi atomerőmű helyzete ismét fellobbantotta a vitát a dunai vízlépcsők szükségességéről. Lányi András, az egykori Dunakör tagja szerint Bős-Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővíz problémáira, miközben létezik egy csoport Magyarországon, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Lányi Andrást kérdezzük.
2: Jó estét kívánok, ez lesz a mai egyenes beszéd. Kezdünk már is, mert hogy a stúdióban itt van már Szakonyi Péter újságíró és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Szervusztok, jó estét!
3: Jó estét, szervusztok!
2: Mivel is kezdhetnénk? Ungár Anna Rózsát jelölik az MVVH elnökének. Holnap minden bizonnyal őt választják meg, a bizottság ugye őt választotta. Egy-egy gyorsabb reakciót tőletek, aztán majd megnézhetjük részleteibe is a jelölési folyamatot is, meg egyáltalán a jelölteket vagy a személyeket. Péter?
4: Szerintem Ligeti mellett nagyon sok érv szólt, de a racionalitás vagy az átgondolása a hátterének, az ő hátterének és a többi jelölt hátterének eredményezte azt, hogy Ungár Anna mellett döntöttek. Egyébként én nem tartom kizártnak azt, hogy a plenáris ülés holnap nem őt fogja megszavazni, hanem esetleg a második jelöltet.
5: Előfordulhat ez is, majd meg a 90%, hogy nem így történik.
2: De miért gondolod ezt?
5: Azért, mert azért Mellitei Barna érvelése, hogy Ligeti Miklós lenne a legalkalmasabb erre a feladatra, ami mellett számos érv van, legfőképpen az, hogy ő a Transparency International vezetőjeként konyhakészanyagokkal rendelkezik. Állítólag 150 ilyen ügy van az ő asztalán és a fejében. Tehát az a sietés, az a sietség, az a gyors eredményvárás, amit az emberek nagy része úgy gondolom, hogy sürgetésként is megfogalmaz, és elégedetlenség miatt is, az ebben felgyorsíthatná az ügyek menetét. De
2: ezeket az érveket Mellitei Barna Márton bizonyára elmondta ott a bizottságban is, meg előtte is, meg akár a jelölési folyamatban is, tehát az kérdés, hogy ki győz meg holnapig, vagy te látod ennek esélyét, Szabi?
6: Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez bekövetkezne, azért egy ilyen szavazásnál utána az ember azt gondolja, hogy ez a kocka el van vetve, tehát ez a dolog eldőlt. Az biztos, hogy az egy nagy kudarc lenne, hogyha mondjuk senkit nem választana meg a parlament holnap, tehát senki nem kapná meg a kétharmados támogatottságot. És igen, ez valóban feltűnő, hogy a bizottságban ugye vagy igennel szavaztak a három jelöltre a tagok, vagy tartózkodtak, mondván, hogy nagyjából mindenkit alkalmasnak vélnek, és ugye egy nem szavazat volt, és az pont ugye Ungár Annára esett Mellitei Barna Márton. Hogy ennek aztán van-e valami nagyobb jelentősége, vagy politikai jelentősége holnap lesz, azt nem tudjuk. Ilyen értelemben egy kicsit valóban meglepő volt ez a döntés, hogy az előzmények ismeretében. Már tudjuk, hogy ez egy hosszú történet volt, ugye volt olyan, amikor a Tisza frakció bejelentett egy, ugye van nekik egy saját jelöltjük, aztán kiderült, hogy igazából az nem is a saját jelöltjük, hát nem is ő nyerte meg ezt a szavazást ma, és ehhez képest valóban sokan arra számítottak, hogy Ligeti Miklós lesz, és azt gondolom, hogy az ő alkalmasságához tényleg nem férhet kétség. kétség, de az, hogy ő alkalmas, az nem jelenti azt, hogy Unger Adam meg ne lenne alkalmas szintén erre a pozícióra.
2: Miért mellette döntöttek szerintetek? Azt lehet, meg tudjátok ezt
6: apróság,
2: mondani?
6: De ez csak egy megérzés. Én azt gondolom, hogy talán volt már több olyan történet, amikor a Tisza párt ugye visszakozott, és, vagy akár maga Magyar Péter is, és hogy úgy tűnt, és ezért kritikákat is kaptak, hogy mindig a komment folyam és a közhangulat befolyásolja a döntéseket, és most itt minthogyha egy picit ennek próbálna ellent tartani a Tisza párt, és annyiban ez érthető, hiszen ez egy politikai döntés, a Tisza párt kormányzásának a megítélését, sikerét nagyban befolyásolja, hogy hogy fog működni ez a testület.
2: Na de bocsánat, ez egy furcsa csavar, hogy azért döntöttek Unger Anna mellett, mert mindenki idézőjelesen a
6: nem
2: Facebook,
6: ezt mondtam, hogy mindenki, csak
2: azt mondom, hogy
6: ezzel azt akarja jelezni, hogy a döntés az a politikája, és annyiban ez érthető is, hiszen a felelősséget nyilván nem a kommentelők, meg nem a véleményvezérek viselik a ilyen politikai döntésre a felelősséget, hanem a politikusok. Én egy ilyet érzek benne, de lesz ez csak egy ilyen megérzés. És nem erről van szó.
4: Én úgy gondolom, hogy ez egy villámhárító akció volt. Magyar Péter az elmúlt hetekben, azt mondhatom, hogy hónapokban is, próbál egyértelművé tenni azt, hogy nem választ olyan embereket, vagy nem választat olyan embereket fontos pozíciókban, miniszternek, államtitkárnak, különböző szervezetek idejére, akik az elmúlt rendszerbe vagy rendszerekbe bármiféle politikai vagy államigazgatási szerepet játszottak. Na most Ligeti Miklósnál ugye felvetődik két aspektus. Egyrészt az, hogy ő a belügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban is felelős vezető volt, másrészt pedig az, hogy a Transparency International-nek a vezetője. Az egyik támadási felület tehát az, hogy kiszolgálta az előző rendszereket, vagy része volt az előző rendszereknek, a másik pedig az, és ez is egy támadási felület lehet, hogy a nemzetközi nagytőke, vagy a nemzetközi NGO-k, vagy a nemzetközi nyomásgyakorlók kiszolgálója volt, idézőjelbe természetesen.
2: De ha már ez az ellenére, a másik oldalon is lehet ilyet hozni Unger Annához, mert azonnal megírták Orbán Balázs szakdolgozatát az ELTE-n, tehát az is rögtön ott van. Tehát, hogy mind a kettő mellett lehet érni. Na, mit láttok akkor a döntésből? Elemzők azt mondták itt korábban, tegnap Dúl Szabolcs is, meg korábban Török Gábor is, hogy az, hogy ki lesz az elnök, az nagyon sokat meg fog majd mutatni abból, hogy mit vár, vagy mit akar ezzel a hivatallal a kormány. Most, hogy Unger Anna lesz valószínűleg az elnök, hogy látjátok, politikai feladat lesz ez inkább, vagy nem?
6: Hát, amit Unger Anna a bizottsági meghallgatásán elmondott, azért erőteljesen ezt egy politikai feladatként értelmezi, és egyébként önmagában ezzel nincs is, nem lenne akkora baj. Amiben inkább belekapaszkodnak, és ami számomra is egy meghökkentő kijelentés volt, hogy azt mondta, hogy arra nem nagyon lehet számítani, mert ne számítson senki, hogy ugye 6 évre szól a mandátum, hogy ez alatt a 6 év alatt már jogerős ítéletek is születhetnek bizonyos, vagy az ügyekben, a nagy ügyekben. Én tudom, hogy a tapasztalatok alapján ugye a magyar igazságszolgáltatás malmai tényleg lassan őrülnek, de hát ha már rendszerváltásról beszélünk, akkor talán reménykedhetünk abban is, hogy ennél azért ez egy gyorsabb lesz. Tehát ez az üzenet, ez kétségkívül hát nem egy szerencsés üzenet, és pontosan azt a várakozást, azt a túlfűtött várakozást, ami kíséri a Tisza kormányzását és ezt a bizonyos igazságtételt, ez túlzott mértékben hűti egy ilyen kijelentés.
2: Jön majd Bárándi Péter, igen, és fogom erről kérdezni, annál is inkább, mert a kampányban több újságíró feltette ezt a kérdést, hogy mi értelme van pontosan ennek a hivatalnak, mitől fog ez működni, mitől más, mint az ügyészség. Én is föltettem számtalanszor ezt a kérdést, és voltak olyan válaszok, hogy hát pont azért, hogy gyorsabbak legyenek ezek az eljárások, ez most ennek egy picit ellentmond.
4: Valóban, de azért ilyen még nem volt, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a vádemelések területén. Márpedig az új hivatal, az új szervezet létrejöttével egy olyan alternatív vádemelési lehetőség nyílik meg, ami eddig nem volt, hiszen vádmonopóliuma volt az ügyészségnek és a főügyészségnek. Na most az új szervezet nem csak, hogy vádemeléssel élhet, hanem ügyeket át is vehet. Tehát, hogyha úgy érzékeli ez a hivatal, ez a szervezet, hogy nagyon lassan mennek a történetek, és ebben tényleg
5: csak rossz példát látunk az elmúlt évtizedekben, Kvesszor ügytől kezdve a Budakesig, tehát tényleg
6: hát a reggelig. Hát alapítványok ugye az tényleg értetetlen, ott még nem történt ilyen érdemlépés.
5: Igen, ez az, amit azt gondolom az emberek döbbenten konstatálnak, hogy ott van a Magyar Nemzeti Bank és alapítványainak ügye, amiről tavaly februárban az nem más, mint az állami szék, a számvevőszék készített egy nagyon alapos jelentést, ami meg is alapozhatta volna a vádemelést. És mégse történik semmi. És mostanáig se történik semmi, és az emberek azt gondolom velem együtt, és gondolom Szabolcs, osztod a nézetem, ezt nem értjük, hogy miért van ez.
2: Az MNB alapítványok ügyét egyébként ez a hivatal magához is vonhatja az ügyészségtől. A parlamentben Magyar Péter miniszterelnök ezzel példálózott egyébként, tehát lehet, hogy ez felgyorsul, vagy felgyorsulhatna ez a folyamat. Tegnap egyébként Róna Péter azt mondta, hogy pofon egyszerű az egész, hiszen ha láttad az adást, látom,
5: abszolút igaza
2: hiszen a felügyelőbizottsági tagok hagyták jóvá, tehát miért nincsenek ők még a vádlottak vagy.
6: Egyébként nagyon érdekes azt gondolom, érdemes arra is figyelni, hogy az új köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak az első, azt hiszem, hogy ilyen nagyobb horderejű személyi döntése az lesz, hogy kit fog legfőbb ügyésznek jelölni, akit ugye majd a parlamentnek kell kétharmaddal megválasztania. De az gondolom, ez is mondjuk sok kérdése választ fog adni, és valóban, hogyha ismerjük az új legfőbb ügyész személyét, meg elkezdi munkát ez az új hivatal, akkor nyilván már egy teljesen új helyzet lesz Magyarországon a igazságszolgáltatás területén.
2: Picit még a jelölés folyamatáról beszélgessünk, mert az nem volt zökkenőmentes, tegnap is beszéltünk, volt a kommunikációs zűrök, amire te utaltál, Szabi, illetve a mai bizottságülés is talán érdekes lett, a 444.hu meg is írta, hogy ezen a furcsa ülésen végül Unger Annát jelölte a bizottság, és azért írták, hogy furcsa ülés, mert mi egyébként közvetítettük volna, de aztán az elejét leszámítva onnan kiküldték a sajtót, és nem lehetett, már az elnök helyettesekről való szavazás idejére zárt ülést rendeltek el, és ezt a Tisza meg is szavazta, a Fidesz nem vett részt rajta, és Apáti István sem, ugye ő volt a Mi Hazánk bizottsági tagja, szóval a tiszás képviselők voltak csak ott. Ez furcsa, vagy ez egyszerűen így van, a Fidesz maga döntött, hogy nem vesz részt ebben az egész folyamatban, a Mi Hazánk meg nem ment el.
5: Én felelőtlenségnek érzem azt, hogy a jelenlegi ellenzék ezen a bizottságülésen nem vesz részt. Hiszen minden parlamenti pártnak ez a munkaköre, ez a munkája. Tehát, hogyha ebben nem vesz részt, az olyan, mintha igazolt vagy igazolatlan hiányzás.
2: Igen, csak így a Fidesz azt mondhatja, hogy hát nem veszünk részt ebbe, egyébként sem voltunk ott, ez a Tisza AVH-ja, vagy nem tudom.
5: Igen, hát ez eléggé vicces, és szerintem felháborító hasonlat. Így lepöckölik magukról a felelősséget. Ez szerintem semmiképpen nem jó. Azt viszont én sem értem, hogy miért kell ez zárt ülésben az elnök helyettesek ügyét megbeszélni. Akkor igen, a köszönjük frakcióülést, és a frakcióülés után a bizottság egy nyílt ülésen szavazza ezt meg, a jelölteket, vagy azt mondja, hogy nem dönt, mint ahogy ma nem döntöttek teljes mértékben.
6: Igen, erről. Az egyik elnök helyettesről végül is nem döntöttek, tehát abban a pályázatban nem született döntés. Hát a Fidesz az bizonyos értelemben elég következetes a tekintetben, hogy illegitímnek tekinti, hát nagyon sok minden folyamatot illegitímnek tekint, és nyilván ezt a hivatalt is, meg azt mondja, hogy az ezt létrehozott törvényben vannak olyan pontok, amik szerintük alaptörvényellenesek, hát ez majd ki fog derülni. De azt én meg bizonyos értelemben pozitívnak látom, és elszoktunk ettől a fajta demokratikus működéstől. Persze tudom, hogy valaki azt mondja, hogy az egész csak egy színjáték, amit látunk az. Én azért ebben nem hiszek, vagy ha az, akkor ezt nem jól írta meg, aki megírta. Szóval az, hogy érdemi viták is vannak. Tehát, hogy ezek szerint a Tisza frakción belül is különféle vélemények vannak. Itt a szavazási eredményekből azért látszik, hogy mégis úgy tűnik, mintha ez nem egy előre megírt forgatókönyv, és egy előre lefutott mérkőzés lenne.
2: Hatházi Ákosra céloztál? Most azért kezdem, mert augusztus 20-a miatt is megszólalt, az is témánk lett volna, de tegnap azt már kibeszéltük, de ugye a hivatallal kapcsolatban is posztolt, azt mondta, hogy abszolút vetítés, felháborító az elnök jelölt kiválasztása, több okot sorol fel, hogy miért, Unger Annát egy tisztességes politológusnak tartja, de aggasztó volt szerinte a bizottság előtti bemutatkozásában ez a bizonyos 6 év, amit végül is említettetek.
5: Nagyon megosztotta az internet népét ez a jelölés. Hadházi Ákos pedig folytatja a bozótharcosi tevékenységét, és lő mindenre, ami mozog. Most ott mozog, a kormánypártok tér felé mozognak a célpontok. Én csak azért, amiatt vagyok egy kicsit bosszus, mert ezek ki nem kényszerített hibák. Tehát olyan dolgokban hibázik most a Tisza.
2: De most a 20-ára gondolsz?
5: Például augusztus 20-ra is, amit meg lehetett volna úgy csinálni, hogy ne legyen rajta a fogás. És nem értem, hogy miért ad ebben magas labdát az ellenzéknek, adott esetben Hatházi Ákosnak.
2: Vagy akár a Mi Hazánknak, mert hogy nyilván a parlamentben is téma volt ez is, a jelölés is, meg augusztus 20-a is, ugye Toroczkai László már azt mondta, hogy rendszer szintű korrupcióról van szó, nyilván az ellenzék kihasználja ezeket a labdákat.
6: Jó, azért mondjuk egy három hónapos kormánynál a rendszer szintű korrupcióról beszélni, azért hát ez mondjuk barokkos túlzás, de érthető az ellenzék részéről persze. Igen, ez mindenképpen egy támadási felület a Tisza párttal szemben. Az egy más kérdés, hogy annyiban meg is tudta mutatni itt a Tisza kormány, hogy azért más logika alapján működik, mint a Fidesz, hiszen ugye a belügyminisztérium bejelentette, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és feltárják. Hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, és hogy ez a vizsgálat meg fogja nyugtatni azokat, akik itt aggályokat fogalmaznak meg. És nyilván azok az információk, amik napvilágra kerültek, azok azt jelzik, hogy egyfelől igaz, hogy ugye negyedáron valósult meg most ez az augusztus 20-i ünnepség a tűzijátékkal együtt, mint ahogy tervezték, meg mint ami korábban volt, de valóban azok a levelezések, amik így kikerültek, azok hát, hogy mondjam, egy kicsit így elirányított. Ott viszont már, ott már inkább érzem ezt a hasonlatot, vagy ezt a megjegyzést, hogy itt, mintha valahogy előre le lett volna játszva ez a mérkőzés, és ez nyilván nem szerencsés, mert ez akkor valóban mondhatjuk, hogy kicsiben újra az a gyakorlat folytatódik, mint amit rendszer szinten láttunk az Orbán kormány idején.
5: De igaza volt Toroczkainak tulajdonképpen. Ez így valóban egy rendszer szintű korrupció volt a korábbi években. Hiszen ez, ha más nem, ez a jelenlegi, az idei augusztus 20-ai tűzjáték egyértelműen azt bizonyította, hogy legalább kétszeresen, de inkább háromszorosan volt túlárazva a korábbi időszakban minden egyes tűzijáték.
2: Mint elindult több eljárás, egyrészt a belügyminisztérium is vizsgálódik, a cég, aki szervezte is a bírósághoz fordul, meg feljelentés is született, azt hiszem a Mi Hazánk is tett feljelentést, meg többen is azóta, hogy már meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Köszönöm, hogy jöttetek.
6: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Egy kapcsolás Debrecenbe, Polgár Tóth Tamás várja, a Debreciner szerkesztője. Jó reggelt kívánok, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk.
7: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket.
3: Az oknak nyilván nem örülök, megint a Seattle-el van némi gond, és hát ott az emberek egészsége az, ami veszélyben van, vagy veszélyben lehetett, ebben nagyon nehéz tisztán látni, de talán ti ott helyben beszélgetve az érintettekkel többet tudtok, ezért is jelentkezünk nálad. Mi a helyzet?
7: Megint a Seattle-el volt gond, vagy lehetett gond, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokszor a helyi lakosok sem tudnak eligazodni a témában. Itt 7 akkumulátoripari beruházás van Debrecenben, és különböző cégekkel volt már probléma, különböző cégeket büntettek meg a hatóságok. Most valóban arról van szó, hogy a napokban már kapott egy bírságot a CETL, és ehhez képest most derült ki, hogy 9 dolgozónál mutattak ki nikkel expozíciót, egy biológiai expozíciós monitoring vizsgálaton, tehát gyakorlatban egy vizelet vizsgálaton, ami miatt a hatóság úgy döntött, hogy bezárja az egyébként még nem is működő tömegtermelés, még nem folytató cellagyártó épület, katód, anód fólia lézervágó és az anód katód fólia tekercselő üzemet, valamint a cellaszállító üzemet.
3: Nyilván ebből a nem szakértő elég keveset ért, hogy ezek milyen üzemek, de az teljesen nyilvánvaló, hogy vegyi anyaggal foglalkoznak. A munkavédelmi szabályok nyilván ott sokkal szigorúbbak kell, hogy legyenek, mint egy általánosságban működő üzemben, ahol szintén minden üzemben megvannak ezek a szabályok. Most a Seattle azt mondja egy friss közleményében, hogy szigorítja a munkavédelmi szabályokat. Ezek szerint ezek sem az uniós, sem a hazai szabályoknak eddig nem feleltek meg?
7: Hát elméletileg nem működhet semmilyen tevékenység a gyártóületén, hogyha nem felel meg ezeknek a szabályoknak. A kínaiak kezdettől fogva arról kommunikálnak egyébként, amikor ilyen ügyek előjönnek, hogy ők még szigorúbb elvárásokat alkalmaznak saját maguk felé, mint amit a hatóságok előírnak. Hát nyilván ehhez képest azért látjuk azt, hogy itt nem tartottak be olyan előírásokat sem, amiket a hatóságok írtak elő számukra, hiszen éppen addig függesztették fel itt a tevékenységet ezekben a gyártási területeken, amíg ezeket a szabálytalanságokat, például a munkavállalók megfelelő védelmének a biztosítását nem teljesítik, nem küszöbölik ki.
3: Azt mondja Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, hogy több ponton is megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a Seattle debreceni akkumulátorgyára. Ez egy másik ügy. És hogyha ezeket egymás mellé pakoljuk meg, azt is oda tesszük, hogy korábban mérgező anyagokat mutattak ki a debreceni akkumulátorgyár miatt, egy zöld folyadék került egy patakba. Tehát, hogy ez egy folyamatosan jelenlévő probléma ez a gyárral. Ezt ti ott Debrecenben hogy viselitek?
7: Hát azt biztosan nehéz nézni, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki itt él Debrecenben és Debrecen környékén, hogy a Seattle akkumulátorgyár az még csak most fog beindulni, a tömegtermelés is itt most fog elindulni, és akkor ehhez képest már most lehet szabálytalanságokról hallani. Emlékeztetném a nézőket arra, hogy a Gödi akkumulátorgyár az már masszívan termelt, amikor elkezdtek az első hírek érkezni arról, hogy ott milyen szabálytalanság jár, az már masszívan termelt, amikor

0: negatívok egyértelműen csak azért tudnak tenni, hogy átláthatóbbak legyenek ezek a folyamatok, hogy biztosítsuk azt, hogy az orvosaink képben vannak azzal, hogy mi történik körülöttük. Ez is egy nagyon nehéz feladat, ahogy már említettem, a debreceniek sem nagyon tudnak különbséget tenni, mondjuk a CATL akkumulátorgyár, az EVPower akkumulátorgyár, a SemCorp szeparátor póliagyár, vagy az EcoPro katódgyárral kapcsolatban. Utóbbi esetében egyébként éppen szeptember 7-én lesz majd egy közmeghallgatás, ami 3,5 év után az első valódi közmeghallgatás lesz Debrecenben akkumulátor témában. A civilek, itt nyilván a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesületet kell kiemelnem, ők is elsősorban az átláthatóságért próbálnak tenni, az információkat igyekeznek szolgáltatni a közönségnek, így egyébként a sajtónak is mi is tudunk dolgozni azokból az információkból, amiket a civilek hoznak nyilvánosságra. Fontos elmondani, hogy ez a fokozott nikkel terhelés, ami érte a dolgozókat, ez sem derült volna ki, vagy legalábbis nem ebben a formában, és nem így derült volna ki, hogyha a Mike Pércsi Anyák ezt nem hozzák nyilvánosságra.
1: Arról még nem váltottunk szót, de talán a legfontosabb lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, és hogy vannak a dolgozók, mennyire súlyos az ő nikkel terhelésük.
0: Ezzel kapcsolatban nem közöltek eddig adatokat. A CATL-nek a közleményében szerepelt az, hogy augusztus 25-én végeztek egy újabb ellenőrzést a hatóságok, és ekkor nem tártak fel foglalkozás egészségügyi problémákat a vállalatnál.
1: Ez legalább ebből a szempontból egy jó hír. Mennyire működik együtt veletek bármelyik kínai gyár is, már hogy az újságírókkal? Kérdezem azért, mert hogy általában eléggé elzárkózók a nyilvánosságtól. Ott helyben jobb a helyzet egy kicsit?
0: A CATL-el kapcsolatban egyértelműen azt kell elmondanom, hogy itt egészen rendben van a kommunikáció olyan téren, hogy ha küldünk egy kérdést a cégnek, akkor arra valamilyen választ azért mindig igyekeznek küldeni. Sajnos a többi akkumulátoripari céggel nem ilyen korrekt a kapcsolat Debrecenben, illetve a hatóságokkal, amik ellenőrzik ezeket a vállalatokat, ott azért még mindig akadozik a kommunikáció, bár határozottan jobb a helyzet most, mint amikor még a korábbi főispán Rácz Róbert vezette a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalt.
1: Az elmúlt hetekben az új kormány, hogy ugye erre visszautaljak, hogy mi volt régen, meg mi van most. Szóval az új kormány azt mondta, hogy nem támogat semmiféle akkumulátorgyárhoz kapcsolódó bővítés Debrecenben. A helyiek viszont követelték azt is, hogy zárják be ezeket a gyárakat. Ez az utóbbi követelés, ez nyilván egy illúzió, hiszen itt azért rengeteg pénz van ezekben az üzemekben. Akkor miben reménykedhetnek azok, akik ott élnek Debrecenben és környékén?
0: Hát mindenek előtt nagyon jó lenne, hogyha kiderülne az, hogy mit akar az új kormány, mert Tárkányi Zsolt államtitkár, aki egyébként debreceni országgyűlési képviselő is, ő azt nyilatkozta a Debrecinernek május végén, ahogy utaltál is rá, hogy a kormány nem partner abban, hogy bővítsék ezeket a beruházásokat a gyárak. Ehhez képest mi most már több mint egy hónapja próbáljuk megtudni a kormány hivatalos álláspontját az akkumulátorgyárak bővítéséről. Ezt még mindig nem közölték.
1: Jelenleg egy államtitkári tűnik, mondat az nem elég ehhez?
0: Jelenleg úgy tűnik, hogy amennyiben a szabályokat betartják a cégek, akkor nem fog keresztbe feküdni ennek a kormány, hiszen a Vitézy Dávid miniszter által bejelentett módosítások is mindössze arra vonatkoznak, hogyha szabályokat szegnek a cégek, akkor 6 hónapon keresztül nem járulnak hozzá majd a hatóságok ahhoz, hogy bővíteni tudjanak. Tehát ez azt feltételezi, hogyha nem történik szabályszegés, akkor hozzá fognak ehhez járulni, vagy legalábbis akkor nem lesz semmi gátja ennek a hozzájárulásnak.
1: Tamás, de nem ez a legfontosabb? Bocsáss meg, hogy közbevágok, nem az a legfontosabb, hogyha már működnek, akkor ne legyen szabályszegés?
0: Viszont a helyiek, és itt megint csak a civileket kell mondanom, gyakorlatilag majdnem minden civil szervezet, ami foglalkozik ezekkel az akkumulátorgyárakkal, már megfogalmazta azokat az aggályaikat, nem csak Debrecenben, hanem országosan is, hogy rendben van, de mi történik majd a bővülés után? Tehát most a bővülés előtt van egy visszatartó elő a gyárak előtt, de mi van, hogyha megtörténik a bővülés, utána mi lesz, hogyha szennyeznek? Emiatt aggódnak elsősorban a civilek. És amit még fontos elmondani, hogy a kínaiak egy sajtótájékoztatón elmondták, hogy hiába beszélt erről

0: Sárkányi Zsolt államtitkár, ők a kormány részéről hivatalos jelzést még azzal kapcsolatban nem kaptak, hogy ne bővíthetnék az akkumulátorgyárukat Debrecenben.
1: És ez így akkor valóban körbeér. Hát előbb-utóbb meg kell szólalni ez ügyben a kormánynak nyilván, és akkor nyilván ti is, meg mi is beszámoltok róla. Polgár Tóth Tamás, a Debrecine szerkesztője. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek is, hogy eddig velünk tartottak. Mindjárt jön Tóth Géza, és aztán folytatjuk a Startot.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petz Rajmund.
2: A GKI vezető kutatója, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok!
2: 6 hónapig emelkedett a konjunktúraindex, most meg visszaesett augusztusban. Én arra kérem, a részleteket meg az okokat mindjárt megbeszéljük, meg a számokat is, hogy azért mondja a nézőknek, hogy mi ez az index, mit mutat, hogyan mérik.
3: A GKI konjunktúraindex egy a lakosság és a vállalatok körében végzett felmérés eredményeinek összegzéséből számított mutató. Tehát van egy lakossági 1000 fős reprezentatív mintavétel, amit minden hónapban lekérdezünk, így már 33 éve. Ennek az eredménye a fogyasztói bizalmi index, illetve az üzleti szervezetek körében, az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban kérdezünk cégeket, körülbelül 1600-at egy hónapban. Mind a kettőnek van egy bizalmi index, és ennek az átlaga lesz a konjunktúraindex, ami tulajdonképpen annak az összefoglaló mutatója, hogy a lakosság, illetve a vállalatok mit várnak a következő 3-6 hónapban.
2: Na, ez romlott most. Azt írják, hogy a gazdasági helyzet alakulására vonatkozó várakozások kiemelkedően nagy mértékben romlottak. Számokban mit jelent? Egy picit akkor a számokat nézzük meg.
3: Ugye ez a lakossági felmérésnek az eredménye. Valójában, ha kicsit visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztói kilátások már egy éve javulnak. Tehát tulajdonképpen tavaly augusztus, vagy július-augusztus, amikor elkezdődött a kampány, ugye emblematikus intézkedése volt az előző kormánynak az otthonstart, ez meglátszott a lakosság várakozásain is. Nem annyira a saját helyzetükre vonatkozó elgondolásaik, illetve várakozásaik, hanem az ország egészére vonatkozó. Ez javult nagyon nagy mértékben. Kevésbé a saját tapasztalat, vagy a saját helyzetükre vonatkozó várakozások. És a mostani felmérésben, az augusztusiban a fogyasztói bizalmi index 5 pontot romlott, de majdnem 10-et romlott az ország egészének várható helyzetére vonatkozó kilátás.
2: Amikor azt mondja, hogy 5 meg 10 pont, akkor azt elmondani nézőknek, hogy ez soknak számít, tehát hogy a korábbi éveket nézzük, tehát hogy ez mennyi?
3: Hát egyet tudok elmondani, a májusi felmérésnél 15 pontot javult a fogyasztói bizalmi index, ez a 33 év legnagyobb növekedése volt egyik hónapról a másikra. Tehát ez egy mostani csökkenés, igazából egy magas szintről egy korrekció. Az, hogy ez egy trendfordulónak a kezdete, nyilván a következő hónapok fogják
2: megmutatni. Mi lehet ennek az oka? Mondjuk mi maradjunk a lakosságnál, aztán majd a cégeknél is megnézzük ezt. Tehát mi lehet az oka, hogy most itt ekkor átromlott az augusztus?
3: Ugye a lakosság kilátásait részben a mindennapi tapasztalatok, a bevásárlás, az árak, a foglalkoztatási helyzet és részben a média fogyasztása, híreknek a fogyasztása alakítja, és ez is mutatja azt, hogy igazából a lakosság véleményalkotása elég szélsőségesen tud változni. Most az, hogy éppen 6 hónap után csökkent egy kicsit, ez hát azt gondolom, hogy egy természetes reakció, tehát ezeknél a típusú felméréseknél ugye a nulla az átlag, tehát
2: de ennek köze van a kormányváltáshoz, vagy a politikához is? Tehát volt egy pozitív várakozás, és most az egy picit elmúlt, vagy ennek semmi köze ehhez?
3: Nagyon erős ennek a hatása, tehát a korábbi választások előtt is azt tapasztaltuk, hogy ez az index, ez elkezd fölfelé menetelni. A lakosság hát vár valamit a választás eredményétől, hogy egy kicsit jobb lesz majd a helyzet, és ez most is így volt. Az előző 2022-es választásnak így is speciális volt, mert ugye előtte volt az Oroszországnak a Ukrajna elleni agressziója, és ez egy kicsit bezavart ezen a képen, de az előző 3-4 választáson mindig választás után 2-3 hónapig még emelkedett ez az index, most éppen ugye 4 hónap is.
2: Nézzük meg a cégeket, a vállalkozásokat, náluk mi a helyzet, mert ott is romlott, de ők nyilván nem úgy ítélik meg feltétlenül, mint a lakosságot, mi a helyzet?
3: A cégeknél is körülbelül fél éve egy javuló tendenciát regisztráltunk, nem minden hónapban és nem minden ágazatban. És ez a mostani augusztusi romlás sem teljesen általános. Az üzleti szolgáltatóknak az indexe az például még emelkedni is tudott, tehát leginkább az ipar és az építőiparban esett vissza ez a mutató, és a kereskedelemben szerényebben. És ha egy másik metszetet nézünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy vállalatok azok optimistábbak lettek, mint júliusban, a KKB szektor az, ami inkább pessimistább lett. De ez nem egy jelentős változás igazából.
2: Tehát nem akkora, mint mondjuk
3: a lakosságnál, igen.
2: Terveznek-e, ami minket ugye nagyon érdekel nyilván minden nézőt, elbocsátásokat a cégek, terveznek-e áremeléseket a cégek, itt mi a helyzet?
3: Hát itt egy jó és egy kevésbé jó hír tudok mondani. A jó hír az az, hogy a cégeknek az áremelési szándéka az júliusban, hát ilyen körülbelül éves mélypontra esett, és ez augusztusban se változott. Tehát ilyen kevesen árat emelni már nagyon régen
2: akartak,
3: ez a jó hír. Viszont a foglalkoztatási várakozások is óvatosabbak lettek. Tehát itt most már, ha jól emlékszem, 13% készült elbocsátásra, és csak 7% szeretett volna plusz munkaerőt felvenni.
2: Miért fontos látni, miért fontos mérni ezt az adatokat, amit a GKI-ben nagyon-nagyon régóta mér? Mit mutat ez a gazdaság számára, mit mutat a kormány számára?
3: Hát ez egyfajta hangulati térkép. Megmutatja, hogy az ország lakossága, illetve a cégvilág hogyan tekint a következő időszakra. És hogyha ezt a kormányzat figyelembe veszi, akkor azt gondolom, hogy bölcsen jár el. Mert ugye ez egyfajta indikátor annak, hogy a gazdaságpolitika, a kormányzás hát milyen szintű, vagy milyen reakciókat vált ki, részben a lakosságban, részben az üzleti szférában, de természetesen sok más tényező is befolyásolja ennek az alakulását.
2: Van még egy adatunk, sajnos tegnap jött ki, hogy újra bezuhantak a beruházások Magyarországon, a KSH friss adatai ezek, vagy kedden talán. A második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után ez nagyon-nagyon nagy visszaesésnek tűnik, ez a 9,1 az.
3: Hát ennek a hátterében leginkább szezonális okok állnak, de az mindenképpen, ha visszatekint, megint itt is nézünk egy kicsit, 2023 óta lényegében folyamatosan csökkennek Magyarországon a beruházások, és van egy-egy jobb negyedév, ahol ilyen stagnálás körüli helyzet van, aztán ezt egy ilyen nagyobb, akár 10% fölötti csökkenés is követte, ez történt most is. És ugye ennek a hátterében azért nem csak magyarországi okok állnak. A magyar gazdaság egy eléggé kitett a nemzetközi folyamatoknak, és hát itt most a környékünkön lévő háború, geopolitikai konfliktusok, maga az EU-nak az útkeresése, mint külső tényező, az olajárnak a jelentős emelkedése az elmúlt fél évben, ezek mind-mind befolyásolják a befektetői hangulatot, és hát ugye a másik ilyen pedig az, hogy hát Magyarországon az elmúlt X évben nem bizonyult befektetői szempontból vonzónak az ország.
2: Mi hozhatna itt fordulatot? Ugye most ez, nem is erről a nagy évről beszélünk, hanem 2023 óta tart ez a folyamat. Lát mondjuk a kormány első 100 napjában olyan intézkedést, ami beruházás ösztönző? Vagy ezt még ne keressük?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez a gazdaságpolitikának a hosszabb távú feladata lenne, egy kiszámítható környezetet teremteni, egy olyat, amiben akár a külföldi, akár a hazai befektetők úgy érzik, hogy azok a szabályok, amiket, amik érvényesek rájuk, azok érvényesek lesznek fél év múlva, egy év múlva is. Én azt gondolom, hogy ennek a beruházási hangulatnak a megváltoztatásához időre van szükség. Tehát a gazdálkodó szférának, a befektetőknek el kell hinniük, hogy most egy kedvezőbb klíma van, egy magasabb jogbiztonság, a megfektetéseik megtérülésére nagyobb az esély. Én azt gondolom, hogy ezt legkorábban a 2027-es számokban lehet majd látni.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. és évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
6: Tiszta menhely programperceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
7: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott ideiglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, ez a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja. A mai műsort Szakál Erzsi szerkeszti, az első vendég pedig a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Fekete Tamás. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Hát sok mindent hallottunk a balatoni szezonról. Először azt, hogy hát el sem kezdődött, mert hogy üres a Balaton. Aztán a végén azt, hogy azért most már van vendég bőségesen, ellenben elfogyott a víz. Nyilván mindenben van valami igazság, víz van még a Balatonban, vendég is volt, de milyen volt a szezon?
9: Nyári szezon vegyes képet mutatott. Egyértelműen átalakulóban van a balatoni turizmus, ezt tapasztaljuk, és ez nem az idei évnek a tapasztalása, hanem ez már a tavalyi évben is látszott. A nemzetközi trendeknek megfelelően, valamint Magyarország más desztinációinak is megfelelően átalakul a turizmus a tekintetben, hogy sokkal rövidebb időre érkeznek az emberek, sokkal impulzívabbak a döntések, nagyban befolyásoló az időjárás, nagyban befolyásoló, hogy milyen programok érhetőek el, és hát természetesen van még ezer más olyan befolyásoló tényező is, amit ön is említett, amelyek ezeket a döntéseket, vagy a döntések meghozatalában meghatározzák a vendégeink számára. Azt tapasztaltuk, hogy az év első fele különben egészen jól indult, és május végéig kifejezetten jól teljesített a Balaton. Ugye több mint 13 éve dolgozunk többek között mi is, és sok más szervezet azon, hogy a Balaton ne csak egy nyári desztináció, hanem egy 4 évszakos üdülőhelyé váljon, és azért ennek már megvannak az eredményei, a tavaszi aktív turisztikai programok nagyon sok embert vonzanak a térségbe. És hát a nyár, amikor elindult, akkor tényleg érződött, hogy egy pici átalakulás van, az idei évben később ért véget az iskola, ez már egy befolyásoló tényező volt, és hát az egész országot sújtó aszály a Balatonra sem volt kedvező hatással, a Balaton vízszintje is csökkent, ami persze nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, és hát sajnos ugye itt a nem megfelelő információk nagyon sokakat befolyásolhattak a Balatonnal kapcsolatos nyári utazási döntéseikben, hiszen amikor valaki azt mondja, hogy 53 cm a Balaton vízállása, akkor nem feltétlenül tudja, hogy ez mondjuk csak a siófoki vízmércénél van, miközben annyi a változás, hogy tényleg sekélyebb a Balaton a partoknál, főleg a déli részen, de a mély vízbe ugyanúgy el lehet jutni, legfeljebb nem csípőigérő vízben jutunk el oda, hanem térd alattiban is a mély a marásnál kezdődik.
8: Hát ez olyan, mint amikor a Duna volt mínusz 100, de valahány centiméter, és ez nem azt jelentett, hogy másfél méter mélyre le kellett ásni, hogy találjunk egy kis Dunát. Pontosan. Ugye ez a vízmércéhez van mérve.
9: Így van, pontosan. És igazándiból azt lehet mondani, hogy, és lehet, hogy ez egy kicsit furcsán fog hangzani, hogy máskor rengeteg pénzt vagyunk hajlandóak arra költeni, hogy egy plázsos strandra eljussunk, most ez itt volt nekünk. És én úgy gondolom, hogy igazándiból mindenben meg lehet találni azt, ami jó. És sokan meg is találták különben, mert látszott, hogy nagyon sokan élvezték a sekélyebb vizes részeket. A kisgyerekes családok kifejezetten megtalálták a számításokat, de nagyon sokan vízifociztak, frizbiztek a sekély vízben, és aki sportolni akart, annak bizony egy picit beljebb kellett mennie, de ennyi volt a változás, és a vízminőség, amit nagyon fontos elmondanunk, kitűnő volt, és jelenleg is kitűnő a Balatonon, nagyon jó minőségű, le lehet látni egész mélyen a fenekére, teljesen tiszta a víz.
8: Az, hogy változik a vásárlók, a nyaralók szokása, nem egy hétre, két hétre mennek nyaralni, hanem hosszú hétvégéket használnak inkább nagyon sokan. Mennyire befolyásolja azt ott dolgozók, az ottani vállalkozók, a vendéglátósok, az üzleteket működtetők életritmusát és lehetőségeit? Egyáltalán tudnak-e ehhez alkalmazkodni?
9: Azt gondolom, hogy muszáj lesz ehhez alkalmazkodni. Tehát ez a trend nagyon erősen megjelent. Elsősorban, ahogy ön is említette, a hétvégékre koncentrálódott a forgalom. A hőkupola sem volt különben egyértelműen jó hatásra, hiszen annyira meleg volt, hogy a leérkező emberek nagy része nem is jelent meg, akár a délelőtti órákban a strandon. Sziaszt a Balaton címmel adtunk is ki ezzel kapcsolatban egy gondolatmenetet, ami pont arról szól, hogy az aktív turisztikai programok előtérbe kerülnek a kora reggeli órákban, és ott dél körül az emberek teljesen elhúzódnak, mint egy dél-olasz településen, tengerparti településen, és este felé jelennek meg. Tehát erre mindenképpen fel kell készülni, és azt gondolom, hogy a szolgáltatóknak is át kell gondolniuk például e tekintetben a nyitvatartásukat, hogy bizony érdemes esetleg később nyitni, tovább nyitva maradni, hiszen amikor már nincs olyan meleg, és nyáron még 9:30 után is világos van, akkor nagyon sokan nem maradnának, hogy nyitva nem vannak a szolgáltatók, és van is erre jó példa. A Balaton partján egy kellemes kávé, egy jó fröccs, vagy egy sör, vagy egy finom vacsora mellett. Mert hogy azt is érdemes elmondani, hogy a gasztronómiánk az nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és persze mindig hallani e tekintetben is mindenféle híreket, de hála Istennek a 21. században olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kezünkben lévő telefonnal pillanatok alatt lehet tájékozódni, árszínvonalakat lehet megtudni, véleményeket lehet megtudni, és meg lehet hozni mindenkinek azt a döntést, ami az ő elvárásainak, árérték elképzeléseinek megfelelő. De ahogy ön is említette, erre mindenképpen készülni kell a jövő évben, és ennek megfelelően át kell alakítani a szolgáltatási struktúrát, valamint arra is érdemes odafigyelni, hogy a vendégeink pontosan ezen információk birtokában nagyon-nagyon könnyen hozzák meg a döntéseiket, és pillanatok alatt tudnak az ő számukra megfelelő döntést hozni, tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú szolgáltatást kell nyújtani, törekednie kell erre mindenkinek, egy jobb árérték arányú szolgáltatást kell nyújtani, hiszen ezzel tudjuk megtartani a vendégeinket, hiszen élményt keresnek, és komplex élményt az emberek azok is, akik a Balatonra érkeznek.
8: Jelentő módban kezelte a közvélemény azt, hogy ebben az évben inkább a tengerpartokat választották sokan turizmus szempontjából, nyaralás szempontjából, különösen a Balatonnal szemben. Ezt önök mennyire tapasztalták, illetve hogyan tud egy tó felvenni versenyt árban, lehetőségekben egy tengerparttal?
9: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül versenytársként kell kezelni akár az Adriát, akár a görög tengerpartot, vagy Olaszországot. Ez egy más típusú termék. A tekintetben van bennük persze közös, hogy mindegyikben van vizes élmény, de én úgy gondolom, hogy fel kell erre készülnünk, és tényleg az árainkkal, az akcióinkkal és az élmény ajánlatainkkal és az élmény ígéreteinkkel tudunk ebben versenyképesek lenni. Azért a hozzánk eljutott információk alapján azt tudjuk mondani, hogy nyár végén úgy gondolom, hogy egy stagnáló, a tavalyi év hasonló időszakának megfelelő, vagy esetleg minimálisan csökkenő vendégészakaszámot, és esetleg egy minimálisan növekvő vendégszámot fogunk különben tapasztalni. Ez is érdekes, hogy a vendégészakaszám azt mondjuk, hogy csökken, miközben azt mondjuk, hogy a vendégek száma lehet, hogy minimálisan nő, vagy megfelelő, vagyis tavalyi év hasonló időszakához képest stagnál. De ennek pont az az oka, amit ön is említett a beszélgetésünk elején, hogy sokkal rövidebb időre jönnek az emberek, akár többször is lejönnek, és valljuk be, nagyon-nagyon könnyű ma már lejutni a Balaton partjára, akár a közösségi, a tömegközlekedéssel, országbérlet áll rendelkezésükre az embereknek, megyebérlet, nagyon sok olyan egynapos vendéggel is találkozunk különben, aki reggel felül a vonatra, egy kedvezményes jeggyel leérkezik, akár itt körbeutazza, vagy utazik a Balaton partján, vagy élvezi a tónyújtotta lehetőségeket, és utána pedig hazatér.
8: Hát ez azért baj önöknek, mert egy fillért sem költ a Balatonnál sok esetben.
9: Nagyon keveset, így van, és azt is látjuk különben, hogy nagyon nagy forgalmakat tapasztalunk. Én személy szerint, aki a Balatonnál élek, szintén például a hipermarketek környékén. Tehát az emberek árérzékenyebbek lettek, jobban meggondolják, hogy mire költik el a pénzüket, és azért nagyon-nagyon sokan úgy spórolnak, hogy esetleg ezekben a szupermarketekben, hipermarketekben vásárolnak, és nem feltétlenül mondjuk egy strandbüfében, egy strandbisztróban, egy étteremben vesznek igénybe szolgáltatást. És ezt érezékelték is, és érzékelhették is a vállalkozók. Azonban érdemes arra is kitérni, hogy a Balaton ma már, ahogy beszéltünk is erről, nem csak a nyári főszezonból áll, hanem emellett van tavaszi, őszi szezon is, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, hogy egy jó őszi szezonnal fogunk folytatni. Augusztus vége, nincsenek még adataink, de kifejezetten erős volt. Azt pont a mai nap olvastam, hogy a strandfesztivál is csúcsot döntött, 94 ezer látogatója volt, tehát én azt gondolom, hogy augusztuson ezek a láthatóan jó minőségű nagy rendezvények sokat lendítettek. 20-a környékén azt lehetett elmondani, hogy a teljes Balaton színes palettával várt az embereket, és nagyon-nagyon sokan jöttek, és hát ősszel természetesen a hétvégékre koncentrálódva, de megjelenik egy olyan gasztro és aktív turisztikai kínálat, amiben azt mondhatjuk, hogy a Balaton unikális, 1350 kilométernyi kijelölt kerékpárútvonallal rendelkezünk, 6 kerékpáros ponttal, rengeteg pihenőhelyel, és hát 6 borvidék, egy borrégió, 6 borvidéke, rengeteg termelője, és színes programok fogják várni össze is a Balaton iránt érdeklődőket, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a fajta eltolódás majd év végére kiegyenlítődik, és a nehézségek ellenére egy tavalyihoz hasonló eredményt fog tudni hozni a Balaton, de mindenképpen ezekre a trendekre fel kell készülnünk a jövő évben.
8: Köszönöm a tájékoztatást. Fekete Tamást hallották, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét az idei szezonról, ami hát bármennyire is fájdalmas, augusztus vége van, lassan véget ér. Bár az is egy izgalmas kérdés, hogy ez az időjárási anomália, ami lassan nem is anomália, hanem a megszokás lesz, hogy 35-40 fok van nyáron, ez mennyire fogja átírni ezeket a szokásainkat, és mennyire szokunk át a korábbi és későbbi hazai nyaralásra. De ez egy másik téma, ez messzemezett, és szerintem ebben nem is bonyolódunk bele, úgyhogy még egyszer Fekete Tamásnak köszönöm szépen.
9: Köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt 15-16 év egyik legjelentősebb programja, amit az Orbán kormány meghirdetett, és aminek kapcsán a politikáját meghatározta, az a családbarát kormány volt. Ennek rengeteg intézkedését hirdették, és tették magukévá a családok, már akik hozzáfértek a különbözőkhöz, legyen az babaváró, csok, vagy bármi más, ami ebbe a kategóriába, akár az otthonstart kategóriába is beletartozhatott. Cirfusz Mártonnal beszélgetünk a Periféria Kutatóközpont társalapítójával a következő percekben arról, hogy kik kaptak valódi segítséget az Orbán kormánytól ezeken a támogatási programokon keresztül. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogy ez nem volt teljesen elérhető mindenki számára, szinte egy ilyen társadalomtudományi vagy szociológiai közhely, ezt rendszeresen szemére is vetették az Orbán kormánynak az elmúlt években, de mennyire nem? Tehát mennyire nem volt ez társadalmasítva?
2: Igen, ezek az eszközöknek a nagy része, amelyekről beszélt, azoknak a családpolitikai eszközökről van szó, amelyek így valahogy a lakhatással is összefüggenek, azoknak a nagy részéhez vagy a gazdagabb háztartások, családok, vagy a középosztálybeliek tudtak hozzáférni, és hát nagyon sokan kimaradtak ezekből. Ennek az egyik oka az a feltételek voltak, ahol például sokszor kikötötték azt, hogy mondjuk folyamatos munkaviszony kellett, hogy legyen az igénybevevőnek, amelyeket például azok, akiknek mondjuk szezonálisan van munkájuk, vagy időszakosan tudnak csak dolgozni, azok emiatt nem tudták igénybe venni ezeket. Ez például egy kör.
1: Ugye azt mondják azok, akik ezt pontosan látják és statisztikákkal rendelkeznek, hogy például az otthon start hiteleknek az elsöprő többségét a társadalom felső egyötöde tudta igénybe venni. Ami azért is érdekes, mert ez például úgy lett meghirdetve, hogy ez a fiatalok számára, úgy unblock, a fiatalok számára nyújt majd lehetőséget. Akkor ezt hozzátehetjük, hogy azon fiatalok és idősebbek számára, akiknek eleve volt pénzük?
2: Igen, itt az otthonstart program az ebből a szempontból egy kifejezetten rosszul célzott eszköz lett, hogyha az volt a cél, hogy a fiatalokat segítse. Ugye azt nem tudjuk, hogy most itt a gazdagok között a fiatalok voltak-e felülreprezentálva, de az biztos, hogy a közepes vagy alacsonyabb jövedelmű háztartások közül nem nagyon tudtak ehhez hozzáférni. Szóval a sima, nem támogatott piaci lakáshitelekhez is többen hozzáférnek a közepes meg az alacsony jövedelmek közül, mint az otthonstarthoz, amelynek egyébként pont az lett volna a célja, hogy a közepes meg alacsonyabb jövedelműek is igénybe tudják ezeket venni. Úgyhogy itt valószínű elég sok olyan háztartás vette ezeket igénybe, ahol nem is költöznek bele ezekbe a lakásokba, amelyeket megvásároltak, ezeket nem tudom, majd ilyen befektetési céllal hasznosítják a jövőben.
1: Ezek azok az ellenvetések, bocsánat, hogy közbevágok, amik kapcsán a kormány még nem döntött afelől, hogy folytatja ezt az otthonstartot. Minden esetre a kiemelt kormányzati beruházás státuszból kivette az ennek örvén létrejövő beruházásokat. Ez azért jelentheti azt is, hogy a program marad, csak a hozzáférés lehetősége lesz sokkal nehezebb.
2: Ugye az otthonstartból lehetett is használt lakást vásárolni. Ez egy ilyen plusz lehetőség volt a beruházók számára, hogy az új lakás kínálatot is növeljék, amelyeket azután majd részben otthonstarttal, részben más pénzügyi eszközökkel megvásárolnak majd a lakók. Úgyhogy ez önmagában, hogy a kiemelt beruházásokat, amelyek az otthonstartos ilyen lakásokra vonatkoznak, azokat most befagyasztották, az nem jelenti azt, hogy az otthonstartból ne lehetne egyébként lakásokat vásárolni. Meglátjuk majd, hogy a kormány hogy dönt, azért biztos, hogy most folyik a munka a minisztériumban, hogy megnézzék a számokat, megnézzék a költségvetési terhét ennek a programnak, ez ugye több 10-100 milliárd forint minden évben, a következő 20 évben, úgyhogy nyilván itt majd mérlegel a kormány, hogy akár a jövőbeli igénybevételekkel, akár a már kihelyezett hitelekkel mit kezd.
1: A csok meg a babaváró hitel az pont azt a célt szolgálta volna, hogy legyen az bármely társadalmi rétegből érkező fiatal pár, ők ezt igénybe tudják venni. Ehhez képest viszont volt egy szigorú banki hitelképességi és jövedelmi elvárás sorozat, ami megint kizárta azokat, akik a legrászorulóbbak lettek volna, és megint azoknak adott lehetőséget, akik eleve olyan jövedelemmel rendelkeznek.
2: Így van, tehát hogy nem azt állítom, hogy ezekre a programokra nem volt szükség, meg hogy ne lettek volna olyan családok, akiknek mondjuk ez segített abban, hogy egy kisebb lakásból egy nagyobbba tudjanak költözni a gyerek vagy gyerekek megszületésekor, de hogy nagyon sokan kiestek ezekből a programokból, akik számára meg nem volt más családpolitikai vagy lakáspolitikai eszköz. Úgyhogy itt arra is kellett volna gondolni, meg kellene a mostani kormánynak is gondolni, hogy legyenek mindenki számára elérhető eszközök, és a költségvetési forrásokat megértelemszerűen inkább a közepes meg rosszabb helyzet, anyagi helyzetűek számára összpontosítsuk, és ne a gazdagabbakat támogassuk.
1: A bérlakás program meghirdetése, amiről egyébként Magyar Péter még a kormányra kerülése előtt is beszélt, és Vitézi Dávid azóta is emlegette. Szóval, hogy az például lehetőség lenne?
2: Lehetőség lenne, majd meglátjuk a részleteket, amiket ugye az év végéig dolgoznak most ki, mert itt is az lesz majd a kérdés, hogy ehhez az egyébként nagyon jelentős forráshoz milyen szervezetek fognak tudni hozzáférni, szóval mi nagyon örülnénk neki, hogyha az önkormányzatok mondjuk hozzáférhetnének ez a forráshoz, és tudnának fejleszteni a saját bérlakás állományukon. Nagyon jó volna, hogyha non-profit szereplők meg tudnának jelenni ebben a szektorban, és az a kevésbé jó irány, hogyha ez mind az ingatlan fejlesztőknek megy majd, akik meg drága bérleteket fognak ezekből fejleszteni. Úgyhogy itt majd a részletszabályokon dől el minden, de legalább az a tény, hogy a megfizethető lakhatás, mint ilyen jelzős szerkezet megjelent ennek a programnak a beharangozás, akkor az mindenképpen egy jó irány.
1: Köszönöm szépen, beszélünk még erről valószínűleg bőségesen, és sokat lehet, hogy mi ketten is. A Periféria Kutatóközpont társalapítója Cirfusz Márton volt a vonalban. Márton, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Még annyit mindehez, hogy illetve ezen túl, hogy ránéztem itt az árfolyamokra, az euró árfolyama jelen pillanatban 362 forint 70 fillér körül mozog, egy picikét ingadozva le és fölfelé, igazán komolyan nem befolyásolva ezt a pozícióját. És hát látszik az is, hogy újraírja a Tisza kormány a költségvetést, ez egy egészen friss bejelentés, és gyakorlatilag ez adná a lehetőségét arra ez az új költségvetés, hogy amiről szóltunk az imént, az megvalósulhasson, tehát egyfajta stabilizáció a költségvetésben lehetőséget adna arra, hogy 2027-ben például az élelmiszerek áfáját, az egészségesekét 27-ről 5%-ra csökkentsék, vagy mondjuk áttekinthetőbb helyzetbe kerüljön a költségvetés egy bérlakásprogram indításához. Sok-sok ezzel kapcsolatos kérdés van, ezekről ebben a műsorban rendre beszélünk és fogunk is a közeljövőben is. Ez volt a több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja, Rónai Egon vagyok, tartsanak velünk holnap is, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-en. Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Ez gondolom egyáltalán nem meglepő, bár állandó vita volt e körül, és az elmúlt 16 év az nagyjából úgy telt, hogy mindig meg akartak minket győzni, hogy ez rendben van, miközben például a kórházi adósságok minden évben egyre nagyobbak és egyre súlyosabb problémát okozók voltak. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Van itt egy adat, ez egészen drámainak mondható. Az EU 27 tagállama közül ugyanis Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre. Ráadásul nem véletlen kiugrás ez, hanem két egymást követő év is ezt mutatja.
3: Sőt, hát korábban is ez volt a helyzet, hogy akkor ugrott meg egy kicsit a költés, akkor a GDP 6%-a körül volt, amikor az első orvos béremelés megvalósította a kormányzat a Covid-járvány idején. Ugye ne felejtsük, hogy az orvosok bére igen jelentősen emelkedett, és ennek a következménye is benne van ebben a 4,7%-os 23-24-es adatban, ami egyébként az EU 7,4%-os adatához viszonyítva jól mutatja, hogy körülbelül 50%-kal többet költenek átlagosan, GDP arányosan az uniós tagállamok, mint Magyarország. De ha megnézzük, akkor ezen csak a visegrádi négyeket nézzük, akkor is azt látjuk, hogy messze Magyarország fordítja erre a legkevesebbet, a csehek majdnem kétszer ennyit fordítanak az egészségügyre, mint mi.
2: Nem biztos, hogy ettől kétszer jobb a cseh egészségügy, de a mostani helyzet az nyilván tartatatlan. Vannak is szándékok, ugye lehet Hegedűs minisztertől hallani is arról, hogy hogyan alakítanák át, vagy hogy milyen módon tennének jobb egészségügyért többet a most a kormányzatban ülők, viszont hát itt sem a pénz, hanem inkább egyelőre az adminisztráció, a követhetőség az, ami dominál, tehát láthatóan sokkal több pénz most sem jut az egészségügybe. Vannak más mérőszámok ezen kívül, amik mutatják a magyar egészségügy teljesítményét?
3: Hát az mindenképpen a halálozási statisztikákban azért nem vagyunk jók. Ez mondjuk az egészségügy végeredménye sok szempontból. Másrészt az egészségesen eltöltött évek száma sem kimagaslóan jó Magyarországon. A harmadrészt pedig a hozzáférés mutatókban, tehát hogy amikor megállapítanak egy betegséget, milyen hamar kapnak kezelést a betegek, annak a kezelésnek milyen eredménye van. Ezekben a mutatókban is azért igencsak hátul kullogunk.
2: Hogyha nem csak az egészségügyet tekintjük, hanem a szociális szférát úgy általában is, ott mi a helyzet?
3: Hát a helyzet az, hogy lehet mondani, akkor még az egészségügynél is katasztrofálisabb a helyzet. Azt látjuk, hogy mi 2010-ben még a GDP 17,3%-át fordítottuk a szociális szférára, addig 24-re ez már csak 12,3%.

0: százalék volt, tehát nagyságrendileg egy 40%-kal kevesebb GDP arányosan a ráköltés, és ez látszik is, ha körbenézünk a szociális intézményeken. Tehát mind az ingatlan állomány, mind a berendezés le van romolva. A dolgozók nagy része idős, önmaguk is küzdenek betegségekkel, tehát nagyon nehezen tudják a rájuk bízott ellátottakat kezelni. Rendkívül alacsony jövedelemért kell gyakorlatilag három műszakban dolgozniuk. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy az igények egyre nagyobbak lennének a szociális szféra irányába, hiszen öregszik a társadalom, a másik oldalról meg egyre kevesebbet költöttünk erre a szférára is, aminek az egyenes következménye a leromlottság.
1: Általános elszegényedés, ugye időskori elszegényedésről szokás ebben az összefüggésben a leginkább beszélni, de hát azért ez nem csak a nyugdíjasokat érinti ez a probléma, ez a fiatalabbakat is sok esetben.
0: Hát minél több gyerek van, annál inkább igaz az állítás, meg ugye ez hozzátartozik az is, hogy nem mindegy, hogy ki hol él. Tehát mondjuk egy elzárt településen, vagy egy zárványban élő család, két-három gyerekkel is egy darab munkahelyjel adott esetben, vagy akár munkahely nélkül kellene, hogy megéljenek, és a magas ellátórendszer nem is kedvez annak, hogy például egy olyan ember, aki szívesen dolgozna, de valamilyen okból nem tud kijutni a településről, eljusson egy munkahelyre. Tehát ugye ez is egy probléma, ami szintén bizonyos módon szociális kérdés is, nem csak munkaügyi kérdés. A másik pedig, hogy ahogy az egészségügyet láttuk, és a szociális szférában is igaz, hogy amennyiben az emberek leromlanak, tehát szociálisan egyre kevesebb dolgot engedhetnek meg maguknak, annál rosszabb lesz az egészségi állapotuk is, tehát annál jobban rászorulnának az egészségügyi ellátásra, viszont annál kevésbé férnek hozzá. Tehát ez igazából itt is azt látjuk, hogy szegény embert az ág is húzza, tehát minél inkább valaki olyan helyen lakik, ahol kevés a munkaalkalom, alacsonyak a jövedelmek, rossz a szociális ellátórendszer, annál biztosabban állíthatjuk, hogy egyre valószínűbb az, hogy előbb-utóbb egészségügyi problémái lesznek, és rászorulna az egészségügyre, ami viszont még kevésbé van ezeken a településeken.
1: Hogyha azt tekintjük alapul, amit a kormányzat ígér ezekben a szektorokban, legyen az a szociális vagy az egészségügy éppen, ami össze is függ, akkor itt egyrészt látunk egy 500 milliárdos növekményt az egészségügy tekintetében, másrészt látunk egy bérlakásfejlesztési programot. Ezek programok és ígéretek láthatóan nehézségekkel küzd a kormány, hogy ezeket mielőbb valóra váltsa. Bérlakásfejlesztési program nyilván nem egyik napról a másikra történik meg, az egyébként is egy folyamat lenne.
0: Ez így van, de mindenről hozzá kéne kezdeni. De a legnagyobb probléma az, hogy például akár az egészségügyben az orvos béremelés ugyan megtörtént, de a valorizáció már nem, tehát hogy a infláció követés elmarad. A nővérbéreknél meg mindig csak az ígéret van, hogy majd fölzárkoznak valamelyest az orvosbérekhez, vagyis az orvosbérek ugye 70%-a környékére kéne eljutni, amire egyelőre esély nincsen. A szociális szférában pedig a 25%-os béremelés az nem oldja meg a dolgozók helyzetét, legfeljebb az elvándorlást csökkentheti. Tehát ettől még nem lesz több szociális dolgozó, már pedig egyre többre lenne szükség. Tehát emiatt valószínűleg egy hosszú távú bérfejlesztési programra lesz szükség, legalább egy 5 évesre, ahol minden évben messze az infláció feletti nominális bérnövekedés valósulna meg, akár az egészségügy nem orvosi területein, akár a szociális szféra gyakorlatilag minden ágában. Szükség lenne egy erőteljes bérfelzárkozásra, ez viszont megint csak ugyanaz a helyzet, amit ön is említett, pénz kell.
1: Hát igen, és úgy tűnik, hogy abból van a kevesebb egyelőre. Minden esetre a folyamatot érdemes követnünk, és az ígéretek betartása az egy kormány számára kulcskérdés az első hónapokban, a 100 napon túl is, úgyhogy erre majd figyelünk, és hát nyilván ennek jegyében elemezzük újra az adatokat. Molnár László, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója volt a vonalban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menek.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótóbusszal utazhatnak. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A forgalom egy sávon váltakozva halad, a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Hétfőn hajnalig lezárták a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozzuk a naptárat, és ezúttal 2026. február 23-án állítjuk meg. Ezen a napon az Európai Parlament, az Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás felfüggesztését kezdeményezte, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a múlt héten jogellenesnek nyilvánította a Donald Trump által 2025-ben bevezetett vámok egy részét, majd a döntésre reagálva az elnök újabb 15%-os importvámot jelentett be, és szintén 2026. február 23-án a Spirit FM Agy Esély című műsorában Nemes Anna vendége, dr. Pillár Pálma, a Petwise Care megálmodója volt, és a kutyák ízületi problémáiról beszélgettek.
2: Folytatódik az Agy Esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora, és hát a tavasz közelettével egyre több a séta, egyre több a kirándulás, többet mozog a kutya, és bizony könnyebben kiderül, hogyha valami baj van az ő ízületeivel, hogyha sántít. A témában dr. Pillár Pálma állatorvost, a Petwise Care alapítóját kérdezem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ez így van egyébként? Tavasszal derülnek ki a rejtett problémák a nagy séták alatt, vagy ezt csak én képzelem?
3: Egész évben jellemző, hogy kiderülne problémák, meg esetleg történhet lesérülés. Ilyenkor inkább az a nagy kockázat, hogy télen mindenki otthon van a kutyussal, kevesebbet túráznak, és kevesebben nagyobb terhelés, és tavasszal pedig mindenki hirtelen megy ki 10-20 kilométeres túrákra, és ilyenkor ez ugye túlterhelést tud okozni náluk.
2: Nagyon sokszor elhangzik, hogy az ízületi probléma az az öreg, idős kutyák problémája. Ez így van?
3: Nem feltétlenül. Van rengeteg örökletesen betegedés is, ami az ízületeket érinti, például a könyökdiszplázia, csípődiszplázia, akár patellaficam, és ez már fiatalkorban is előjönnek a tünetek, és sándítani fog a kutyus, ki kell ilyenkor vizsgáltatni, vannak egyébként szűrővizsgálatok is, és ha például tenyészteni akarjuk a kutyát, akkor mindenképpen le kell szűrni ezekre a betegségekre, mert aki ezzel a betegséggel rendelkezik, az nem tenyészthető.
2: Ez a betegség, ez genetikán múlik, vagy például mi is elronthatunk gazdaként bármit egy kiskutyával? Először nézzük meg akkor a kiskutyákat.
3: Ez attól függ. Ugye a kistestű kutyáknál inkább a patellaficam az, ami örökletesen betegedés, de nyilván attól még az életkorán, élet folyamán bármikor kialakulhat náluk is egy ízületi kopás. Ezek természetes öregedéssel járó folyamatok.
2: A patellaficam, mielőtt tovább megyünk, az mi is pontosan?
3: Ez a, ugye a tért kalácsnak, ez a hátsó lábon van, csak hátul van nekik térdük, és a tért kalácsnak a ficamodása, egy duxációja. Ennek 4 stádiuma van, az első kés stádiuma még visszaugrik magától oda a kis válpába a tért kalács, de a 3-4-es stádiumban ott már nem ugrik vissza magától, és akkor mindenképpen műtéti beavatkozás szükséges.
2: Ez az a pillanat, amikor levisszük sétálni a kutyát, és annyit látunk, hogy a kis hátsó lábát
3: felhúzza,
2: felkapkodja.
3: Igen, csak az egyik lábát általában, és néhány lépést úgy szalad,
2: ugrál,
3: hogy fel van húzva a lába, uh-huh, aztán pedig újra leteszi.
2: Ez az 1-es-2-es stádium,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen.
2: És akkor, hogyha a 3-as-4-est ilyen gazdi szemmel és nem állatorvos szemmel, mit kell figyelni?
3: Akkor általában hosszabb ideig tartja felhúzva, vagy teljesen sántít a kutyus mindig.
2: Ugrál. És ilyenkor, igen, hogyha ezt észrevesszük, 1-től 4-ig menjünk végig a stádiumokon, mit kell tennünk? Állatorvos?
3: Mindenképpen. Ezt a gazdi nem fog tudni nagyon megállapítani, hogy milyen stádiumban van a saját kutyusa. Ha azt látjuk, hogy sántít, nem úgy fut, mint eddig, kevesebbet játszik, nem ugrik fel a kanapéra, vagy nem ugrik le onnan, akkor mindenképp vigyük el állatorvoshoz, és ő ki fogja vizsgálni, és az alapján pedig, hogy mi a diagnózis, kezelési tervet fog javasolni. Ez lehet konzervatív terápia, mint fizioterápia, úszás, tényleg izomerősítés az 1-es-2-es stádiumban, és a 3-as-4-esben pedig műtéti megoldás.
2: És hogyha az 1-es-2-es stádiumban ezeket a konzervatív kezeléseket végigcsináljuk, akkor az biztosítható, hogy akár időskorban sem kell műteni a kutyust, vagy azzal kalkuláljunk, hogy bizony időzített bomba az a két térdecske?
3: Hát ez abszolút egyedi. Erre nem lehet megmondani, hogy biztos, hogy műteni kell, vagy pedig biztosan nem. Mindenképpen kontrollálni kell legalább évente, és oda kell rá figyelni, hogy ne legyen kitéve nagy terhelésnek, túlterhelésnek a kutyus.
2: Előfordulhat az is, hogy igazán kiskorban már műtétre van szükség, és nem visszafordítható a kutyus állapota?
3: Akár ez is előfordulhat, igen.
2: Na és akkor nézzük meg, ez most a patella ficam volt?
3: Igen.
2: Nem? De patella ficam, jól mondom. Na akkor mi fordulhat elő még?
3: Igen, nagy testű kutyáknál pedig inkább a csípőizületi, illetve a könnyeküzületi diszplázia az, ami jellemző. Ez főleg labradorok, golden retrieverek, bernie pásztorok, rottweilerek érintettek.
2: Mit kell figyelni ilyenkor a mozgásukban?
3: Szintén azt fogjuk látni, hogy sentita kutyus, kevésbé mozgékony. Látjuk, hogy valami fájdalma van, el kell vinni állatorvoshoz, megvizsgálják, és szintén kapni fog egy kezelési tervet. Itt is attól függ, hogy mennyire súlyos a kutya állapota, kellhet akár műtéti beavatkozás, de az is lehet, hogy szintén konzervatívan még lehet őt kezelni.
2: Olyan érdekes, hogy most, de javíts ki, hogyha tévedek, szinte csak fajta tiszta kutyákat említettél.
3: Igen, alapvetően a fajta tisztáknál tudjuk ugye a fajta betegségeket hozzájuk kötni, és egyébként az is igaz, hogy a keverékek kevésbé hajlamosak ezekre a betegségekre, ez ugye a genetikai diverzitás miatt van így, de főleg túltenyésztett fajtáknál viszonylag sok ilyen genetikailag öröklődő megbetegedés fordul elő.
2: Akkor ez nem legenda, nem. Amikor azt mondják, hogy egyszerűbb a gazda élete, hogyha keverék kutyust választ, akár örökbe fogad, mert a fajta tisztáknál nagyon sokszor előfordul.
3: Igen.
2: Még
3: igen.
2: Hogyha jó helyről sikerül hozni.
3: Igen, nagyon sokszor.
2: Kis kutyát akkor is.
3: Nyilván attól is függ, hogy tényleg milyen tenyésztő, mennyire jó az alom, de az így látható tényleg így szakmai szemmel is, hogy mindig a keverékekkel van kevesebb gond, és a fajta tiszták sokkal gyakrabban járnak rendelőbe, nem csak kiszületi problémákkal, hanem minden mással is.
2: Megnéztük a kiskutyák helyzetét, most nézzük meg az idősödő kutyákat. Mire kell figyelnünk, hogyha már benne, egyáltalán mikor van benne a korban a kutyánk? Azt jól tudom, hogy kistestű, nagytestű kutyáknál máshogy megy a számítás.
3: Eltér, így van, igen. Kistestűeknél inkább ilyen 10-12 év fölött beszélünk valóban idős kutyáról, nagytestűeknél már inkább ilyen 7-8 éves kortól oda kell rájuk figyelni, és ők sajnos rövidebb ideig is élnek általában, ők ilyen 10-12 évig szoktak élni, egy kistestű pedig simán él akár 15-16 évig is. Nyilván ez lehet egyedi eltérés, mert függ attól is, hogy milyen életmódot biztosít a gazdi, de így ez a nagy átlag. Náluk arra kell odafigyelni, hogy amikor már így az idősödő folyamatok elindulnak, akkor bizony ugyanúgy van izületi kopás, és ez szintén fájdalommal járt nekik is. És én azt látom sajnos, hogy nagyon sok gazdi ilyenkor úgy van vele, hogy ó, hát csak idős, vele már nem kell foglalkozni, ezzel nem tudunk mit tenni, ő már ilyen sánta marad. De ez nem így van, ezt ugyanúgy lehet kezelni, ilyenkor akár fájdalomcsillapító adása is szükséges lehet. Mindenképp ki kell vizsgáltatni, hogy mitől sántít a kutyus, és annak megfelelően kezelni. Illetve ilyenkor otthon is, főleg ha lakásban tartott kutyáról van szó, akkor bizonyos változtatásokat kell elvégezni. Fontos, hogy ne legyen csúszós például a járólap. Nagyon sok kutyának szétcsúszik ilyenkor a lába. Ilyenkor akkor le kell szőnyegezni akár az egész lakást annak érdekében, hogy a kutyus ne csúszson el folyton. Akkor legalább a fekhelyek környékén is érdemes szőnyegeket rakni, hogy amikor ki kell a kis fekhelyéből, akkor se csúszson meg. Meg nyilván ők nehezebben indulnak el. Ebből is, ez is például jele annak, hogy valami izületi probléma van, hogy még az első pár lépés az olyan nehézkes, lehet akár sántit is. Ha kimegyünk sétálni, akkor az elején, amíg nem melegszik be, addig sántit. Úgyhogy ezek mindig annak a jelei, hogy van valami izületi diszkomfort, fájdalom.
2: Én azt gondolnám, hogy a sántaság az már egy előre haladottabb állapot, és mondjuk, hogyha nincs kedve nagyon sétálni, vagy egy kicsit olyan rozogának tűnik a mozgása, már az is lehet jel. Ez így van?
3: Igen, igen, abszolút. Ilyenkor ugye beszűkül a mozgástartomány, ahogy merevebbek lesznek az izületek, lassul a kutyus, nem akar már olyan hosszú sétákra menni, és sokszor tényleg mondjuk látok itt az utcán, hogy a gazdi így húzza maga után a kutyát, és azt mondja, hogy milyen makacs a kutya. De valójában nem ez van a háttérben, simán lehet, hogy fáj valami a kutyának, és ő nem...
2: Csak nem tudja megmondani.
3: Igen, nem szivatni akarja a gazdit, hanem tényleg valami probléma van, és nagyon fontos, hogy ilyenkor gazdiként így empatikusan álljunk a kutyához, és akkor vigyük el állatorvoshoz, nézzük meg, hogy nincs-e valami egészségügyi ok a viselkedés változás mögött.
2: Annyi állatorvos kollégáddal beszélgetünk sok-sok témában, és ami mindig elhangzik, megelőzés, prevenció, prevenció. Ebben az esetben, hogy ne jussunk el addig, hogy már esetleg injekcióval kell kezelni egy-egy térdet, egy-egy könyököt. Mit lehet megtenni? Akkor itt is talán ketté bonthatjuk a kölyök kutyák és idős kutyák szempontját.
3: Igen, illetve mi mindkettőre igaz, az életmód biztosítása, hogy ne terheljük túl a kutyust, ne menjünk vele hirtelen nagy futásra, vagy nagy túrára, hanem mindig legyen szépen felépítve, akár ilyenkor tavasszal is, ha csak túrázni megyünk hobbiból, akkor is kezdjünk először csak egy pár kilométerrel, 2-3 kilométerrel, és lassan építsük fel, ne pedig rögtön 20 kilométerre hegyre menjünk fel velük. Nagyon fontos, hogyha bármi apró jelet látunk arra, hogy változik a viselkedés, kicsit húzza a lábát, kicsit megrántotta, akkor vizsgáljuk ki, és hogyha szükséges, akkor pedig vigyük el fizioterápiára, tornára, mert ugyanúgy, mint nálunk embereknél a gyógytorna nagyon sokat tud segíteni a megelőzésben is, ez így, ugyanígy van a kutyáknál is. Úgyhogy érdemes a gazdiknak is akár megtanulnia ezeket a fogásokat, elmenni fizioterápiára pár alkalommal, és otthon is tudunk tornázni a kutyussal.
2: Csodaszterek. Én nem tudok úgy internetezni, hogy ne jönne velem szembe 10 csodaszer, ami megvédi az én kutyám ízületeit. Valószínűleg jó sokat keresek rá, mert egy törpespánielem van, és ő problémás. Használnak ezek a szerek?
3: Igen, vannak nagyon jó minőségű ízületvédő táplálékkiegészítők, de fontos, hogy állatorvosra egyeztessünk, hogy melyiket választjuk, mert ugyanúgy, mint az humán táplálékkiegészítő piacon is, itt is vannak rosszabb minőségű szerek, vannak jobb minőségűek, de van néhány olyan, amit mi orvosilag is tudunk ajánlani.
2: Aztán az ízületi mumusok, az a lépcső, kanapé és ágyraugrálás, azt gondolom, és kíváncsi vagyok, hogy ezekre mit mondasz. Tényleg
3: igen.
2: Mumusok?
3: Attól függ, kis testű kutyánál nem annyira érdemes lépcsőztetni, illetve nagyon fontos, hogy kölyök kutyát még ne lépcsőztessünk, mert ugye ez is más, hogy terheli az ízületeket, és okozhat problémát, szóval várjuk meg, amíg tényleg záródnak a csontfelszínek, és mondjuk legalább egy éves kort elér a kutya, és utána lépcsőzhet. A kanapéra ugrálás, ez nehéz. Nagyon sok ismerősöm vett már ilyen kis lépcsőt a kutyusának, hogy majd azon megy föl a kutya a kanapéra. Hát nem sikerült rászoktatni, sajnos. Úgyhogy ez nehéz ügy szokott lenni, de nyilván a legjobb az. Ez főleg ugye a kis hosszú hátú tacskuknál nagyon fontos, ugye nekik gerinc problémáik szoktak lenni, hogy ne ugráljanak föl meg le a kanapéról. A legjobb, hogyha ezt tréninggel megtanítjuk, hogy ilyet nem kéne, de csomó gazd, de meg nagyon örül, hogyha oda bújik mellé a kutyus, és tudnak együtt tévézni, vagy akár együtt aludni. Úgyhogy ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy mi fogjuk meg, és letesszük a kutyát a kanapéról, vagy a kanapéra föl.
2: Ami még talán ronthat a helyzeten, az az elhízás.
3: Így van. Ez nem csak talán ronthat, hanem bizonyítottan tudományosan is, ez biztos, hogy ront, és ez nagyon-nagyon fontos, nem csak az ízületi betegségek, hanem egy csomó más betegség kialakulása szempontjából is, hogy figyeljünk arra oda, hogy jó kondiban legyen a kutyusunk, ne legyen elhízva. Van ez az úgynevezett body condition score, amikor egy pontozásos rendszerrel meg tudjuk határozni, hogy a kutyusnak milyen a kondíciója. Érdemes ezt megkérdezni egyébként az állatorvosunktól, illetve hallgatni az állatorvosunkra, amikor ő azt mondja, hogy kicsit fogyni kéne, mert sajnos nagyon sokszor tapasztalom, hogy hiába beszélünk, és hiába mondjuk el, akár az éves oltáson, hogy kicsit felszedett pár kilót a kutyus, és betegségmegelőzés céljában kicsit le kéne fogyasztani. Sajnos a gazdik nem feltétlen gondolják ezt komolyan, illetve nem gondolják, hogy ez milyen súlyos dolgot tud okozni.
2: Csak nagyon azért néztem lefelé, mert olyan nehéz lefogyasztani.
3: Igen,
2: nagyon évek óta küzdünk
3: igen.
2: Mi is otthon. Van valami jó praktika erre?
3: Igazából kitartónak kell lenni, és valóban sokkal nehezebb lefogyasztani, mint megelőzni az elhízást. A lefogyasztásban ugyanúgy az életmód a mozgás és a kevesebb táplálékbevitel, kevesebb kalóriabevitel az, ami segíteni tud. Vannak egyébként diétás light tápok, úgyhogy érdemes ilyenkor olyanra váltani, akár dietetikussal beszélni, és beiktatni több és több mozgást, de szintén ezt is fokozatosan.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk. Dr. Piller Pálma állatorvossal, a Petwise Care alapítójával beszélgettem.
3: Köszönöm szépen.
4: Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan a múlt idézőt.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a multidéző adása, és egyet lapozunk a naptárban 2026. február 24-ére. Ezen a napon bennfentes kereskedés gyanújával fordult a jegybankhoz a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség. Azt valószínűsítették, hogy a MOL Nrt. Néhány vezetője jogszerűtlenül kereshetett az olajrészvények eladásán, miközben hallgattak arról, hogy leállt az orosz kőolaj szállítása a barátságvezetéken. És szintén 2026. február 24-én a Spirit FM Magenta podcastjében Manc László és Mészégető Marcsi az olvasásválságról beszélgetett dr. Vas Dorottya olvasáskutatóval és dr. Gombos Péterrel, a Magyar Olvasás Társaság alelnökével.
2: 2024-ben Magyarországon 3900 könyv jelent meg, ami egészen rendkívüli szám, mégis azt mondjuk, hogy válságban van az olvasás. De vajon tényleg így van ez? Egyáltalán miért probléma az, hogyha nem olvasunk eleget? Erről fogunk beszélgetni mai vendégeinkkel. Itt van velünk Vas Dorotea, olvasáskutató, és Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük a meghívást.
2: Rögtön egy kutatáshoz nyúlnék, ami bár nem annyira nagyon nagy mintán készült, de mégis szalagcímek születtek belőle. 2023-ban készült egy felmérés, ami szerint az derült ki, hogy a magyaroknak a negyede egyáltalán nem olvas. Valóban így van ez? És egyáltalán, ahogy hivatkoztam is rá, miért probléma ez, hogyha nem olvasunk?
3: Muszáj visszalépni, nem kekeckedés miatt, de hogy mi az olvasás. Uh-huh. Tehát, hogy amit nevezünk olvasásnak, ugye ha egy átlagember egy ilyen felmérés eredményt hall, akkor egyrészt olvasásunk könyvolvasást ért, másrészt számára valószínűleg nem egyértelmű, hogy mikortól számít valaki olvasónak. Természetesen az olvasás messze nem csak a könyvolvasást jelenti, és akkor gyorsan leszögezném, hogyha azt nézzük, hogy karakterbetű olvasással hogy állunk, akkor valószínűleg az emberek soha nem olvastak annyit, mint manapság. A könyvolvasás egy teljesen más terület, és akkor ki számít olvasónak, nem olvasónak könyvolvasás terén. Van erre egy nemzetközi standard, gyakorlatilag az évi egy könyvet elolvasó ember olvasónak számít, aztán szóval nincs magasan a léc. És ha azt mondod, hogy negyede nem olvassa az embereknek, hát az utolsó reprezentatív mérésben ez kicsit rosszabb képet kaptunk, mert ott a teljes olvasóképes lakosság fele nem olvas el saját bevallása szerint évi egy könyvet sem, és ez a 19-es adat egyébként lényegesen jobb, mint a 2005-ös előző adat, ahol már majdnem kétharmada mondta azt a megkérdezetteknek, hogy az elmúlt egy évben egyetlen könyvet sem olvasott el. És egyébként, hogyha nemzetközi összehasonlítást nézünk, amikor én utoljára olyan adatokat láttam, ami azonos vagy hasonló módszertanú kutatás volt nemzetközi adatokkal, akkor nagyjából a legjobb eredményt az Egyesült Államokban mérték, ott volt a legkevesebb a nem olvasók aránya, de ott is 40% fölötti volt ez. Tehát tulajdonképpen az a 40-50% nem olvasó, ez nem egy kiugróan rossz adatnak számít.
4: De nagyon fontos azt megfigyelni az ilyen kutatásoknál és kutatási eredmények kimutatásánál, hogy az illető, akit megkérdeztek, hogyan értelmezte azt, hogy milyen olvasó, és az, aki kérdezte őt, az előtte definiálta az ő célját ezzel kapcsolatban. Mert hogyha engem megkérdeznek, hogy olvasó vagyok-e, akkor azt fogom mondani, hogy igen, mert nap mint nap egy csomó szöveget olvasok, nagyon-nagyon hosszú szövegeket is olvasok, és nagyon sokféle témában, viszont szép irodalmat én is már rég olvastam, ez nagyon-nagyon sokféle okok miatt nem, de hogy ebben az évben, az előző évben próbáltam egyetlen egy könyvet végigolvasni, de az sem teljes mértékű szép irodalom volt, tehát nem kifejezetten szép irodalom volt, és attól még olvasónak tartom magam, és komplex szövegeket is olvasok, tehát annyira szerteágazó az a téma, hogy nem feltétlenül szabad leragadnunk egy ilyen kutatási eredménnyel, miközben viszont izgalmas, mert itt vannak a kiadói számok is, amiket említettél, ami iszonyatosan nagy, és a kettő elég nagy ellentmondásban van egymással.
5: Hát sőt, úgy tűnik, mintha nem is lenne gond, hát ennyi könyv igen, egy évben.
3: Hadd osszak meg egy érdekességet. 1964-től 17-ig az összes magyar reprezentatív olvasás mérésben, amikor az volt a kérdés, hogy ki a kedvenc szerződ, 64-től 17-ig ugyanaz a szerző nyerte ezt a idézőbetéve versenyt. Szerintem kitaláljátok, hogy ki az a magyar író, aki 64-ben is a legnépszerűbbnek számított, és 2017-ben is.
5: Lőrincz László.
2: Nem. Szerbantalt mondanám. Nem.
3: Jókai.
5: Ja, ja. Oh,
3: wow. És akkor, hogy
5: ja, igen, a 64, igen.
3: Nem mondtál butasságot olyan szempontból, hogy 17-ben, ez egy két részes felmérés volt 17-ben és 19-ben, ugyanannak a projektnek két részeként, és amikor megvoltak a 17-es eredmények, ennek az Én Könyvtárom projektnek a szakmai vezetője Farkas Ferenc, a Szabervin könyvtár vezetője azt mondta, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem jól tettük fel a kérdést. Azt a kérdést tettük fel 64 óta mindig, hogy ki a kedvenc szerződ. És 19-ben ezt a kérdést úgy tettük fel, hogy ki az a szerző, aki emlékezetesen nagy hatással volt rád. Melyik az a regény, amelyik emlékezetesen nagy hatással volt rád? Jókai nem került be az első 10-be erre a kérdésnél. Mert a kedvenc szerzőnél, hogy Dóri is mondja, milyen céllal teszed fel a kérdést, hogy hangzik pontosan, és olyan, mint azonos lenne a kérdés, de sokkal kevésbé kamuzok arra a kérdésre, hogy emlékezetesen nagy hatással volt. Mert egyébként nem olvasó, valaki nem olvasó, nem olvas a regényeket, hát azért Jókai neve mondjuk ismerős a számára. És például ebben a listában, a 19-es listában Lőrincz László előkelő helyen volt, külföldi szerzők közül sokkal többen voltak, Rejtő bekerült az első háromba, tehát egy más lista rajzolódott ki, egy látszólag ugyanazt a kérdést kicsit másképp föltéve teljesen más eredményt kaptunk.
5: Igen, milyen ijesztő csak az, hogy egy könyv, hogy ez is megvan, hát az már olvasónak számít, hogy egy könyv, miközben ugye az egy könyvön belül is az lehet 40-70 oldalas, meg lehet 800 oldalas, sőt mostanában ugye azt látom, hogy vannak olyan könyvek, amik egyébként elférnének 50 oldalon, de a fejlész, lábdész és a két margóval és a betűmérettel úgy játszanak, hogy könnyebben eladható legyen mondjuk 4-5 ezer forintért vastagnak tűnő könyv, és valószínűleg az olvasót is megnyugtatja, hogy milyen vastag könyvet elolvastam, de hogy egyébként ez a valóságban egy pár oldal, és hogy itt is mekkora különbségek vannak, hogy egy könyv és egy könyv között is mekkora különbség lehet.
4: Sőt, tartalmilag is szerintem nagyon-nagyon fontos arra kitérni, hogy mi az a tartalom, amit olvasunk, mert nagyon szép könyvek meg tudnak jelenni már manapság, nagyon szép borítóval, milyen éllices festés?
5: Élfestés.
4: Élfestés, ami külön ilyen kincstárnak számít most egy könyves polcon.
3: És a kamaszok körülbelül hallatlan népszerűek ezek
4: nagyon,
3: a sorozatok.
4: Nagyon-nagyon 20-as, 30-as korosztálynál is ismerős körében is tudom azt, hogy ezeket nagyon erősen gyűjtik.
5: De a szépsége miatt, vagy az olvasottsága, vagy olvashatósága miatt?
4: Hát elsődlegesen a szépsége
3: miatt. De hogy ennek 10 éve nem volt kultúrája. Tehát az érfestett könyvekből kevesebb is volt.
4: Igen.
3: És nekünk is az én középső lányom például nagyon sok könyvet olvas regényt angolul, és először azt láttam, hogy külföldről rendelt ilyen élfestett szép könyveket, és most már a magyar piac is vette, vagy hát a kiadók, hogy erre van igény, és gyönyörű, tehát én bemegyek a lányom szobájába, és hú, de szép könyveid vannak. Tehát, hogy valószínűleg szebb könyvei vannak, mint nekem küllemre, és ez tényleg, ahogy Dóri mondja, ez most látványosan felfutott ez a rész.
2: Na de visszatérve hozzá a kérdésem, ez én nagyon szeretném, ha ti kimondanátok a véleményeteket, valóban kevesebbet olvasunk, akkor könyveket, mint mondjuk, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt?
3: Nyílott az olló, és ez is nemzetközi összehasonlításban is ugyanígy működik, vagyis többen vannak a nem olvasók, nagyobb a különbség olvasók, nem olvasók között, ugyanakkor, hát ez nagyon jó lenne most látni egy mérést. Ugye 2005-ben majdnem 2/3 volt nem olvasó. 2019-kor, hát ez nagyon jó lenne most látni egy mérést.

0: irodalomolvasás, a szép irodalomolvasás elit tevékenység lesz, tehát van egy réteg, akinek ez fontos, és egyre többen fognak szerintem úgy felnőni, és úgy felnőtt életet élni, hogy nem olvasnak könyveket, és nem feltétlenül, vagy nem csak a szociokulturális hátrányból érkezőkre igaz. Nyilván őrájuk sokkal inkább igaz ez. De hogy ma az értelmiségi létformának nem részábovó az, hogy valaki szép irodalmat olvas. Szerintem ez probléma, de nehéz ez ellen tenni.
1: Én azt is behoznám filozófiai gondolatként, már csak filozófiai gondolat, hogy mi számít ilyen szempontból is olvasónak, mert az, aki például egy tömegközlekedésen tartalmat fogyaszt, és egy regényt olvas, nem posztokat és nem social media felületet, ő mennyire tud elmélyülni egy adott szövegben, vagy például elalvás előtt milyen mélységben tudunk egy szöveget befogadni, úgyhogy már fáradtak vagyunk, van, hogy néhány soron keresztül behunjuk a szemünket, mert már megaludtunk, és később próbálunk visszazárkózni. Tudok olyan esetekről, hogy 2-3 fejezetet sem tud este elolvasni az illető, hanem egy fejezeten belül már elalszunk. Biztos vagyok benne, hogy másnapra már nem emlékszik rá, sőt érzelmileg kevésbé kapcsolódott a tartalomhoz. És ez milyen mértékben számít olvasásnak. És hogyha e tekintetben ez nem számít olvasásnak, hiszen szépirodalmi olvasás alatt azt értjük, hogy valaki elmélyülten olvas egy komplexebb regényt, azonosul egy adott szereplővel, az adott problémával, és ezt a saját mentális egészségére tudja későbbiekben fordítani, akkor az az illető, hogyha csak egy oldalt olvas el egy adott fejezetből, amire másnap reggel nem is emlékszik, azt lehet elképzelni, hogy valószínűleg az álmában esetleg feldolgozza, ha feldolgozza vagy érinti, akkor igazából nem olvasott, mert megoszlott a figyelme az alvással, fáradtsággal kapcsolatban, vagy a tömegközlekedésen megoszlott a figyelme, fülelve azt, hogy melyik megállónál vannak, és hol fogja abba hagyni az olvasást. És akkor így zárójelben én például tömegközlekedésen nem is tudok emiatt olvasni, és ezért haladok lassan az olvasással. De hogyha azt figyeljük meg, hogy valaki akkor számít, és akkor tartja magát olvasónak, ha rendszeresen például havonta elolvas egy könyvet, akkor ott igazából a mennyiség is számít neki, és kialakult már szerintem ezzel kapcsolatban egy olvasó klubokban, olvasó csoportokban egy verseny is, hogy ki hány könyvet olvasott el, ezt szívesen megosztják a másikkal, viszont van benne egy sietetés is, hogy ő ezt minél előbb szeretne elolvasni. És hogyha sietünk az olvasással, akkor sem feltétlenül azonos az egy mentális elmélyülési folyamattal, sokkal inkább egy technikai jellegű olvasásról van szó, ami lehet egyenlő akár egy social media poszttal is.
0: Ja, a szép irodalomra azt szokták mondani, hogy a lassú olvasás művészete. Woody Allennek van egy híres mondás, hogy élet egyik legnagyobb élménye volt a gyors olvasás képességének elsajátítása, és azt mondta, hogy 4 nap alatt elolvastam a Háború és békét, úgy emlékszem, oroszokról szólt. Nem lehet gyorsan olvasni a szép irodalmat. És nagyon érdekes, Dori utalt rá, hogy mondjuk azt, hogy közösségi médiát olvasok, posztokat olvasok, az egy annyira más típusú olvasás, hogy egyébként még az is, hogyha ismeretterjesztő könyvet olvasok egy szép irodalmat, vagy szakszöveget szép irodalmat, az agyunknak más része aktivizálódik. Teljesen más típusú olvasás. És egyébként a 17-19-es kutatás mutatta meg azt, hogy én a gyerekek adataival foglalkoztam többet, 3-18 év közöttieknél, akik saját bevallásuk szerint rendszeresen, folyamatosan online vannak, rendszeresen interneteznek, azoknak több mint 60%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Gyakorlatilag Magyarországon először megmutattuk azt, hogy a digitális kultúra az ellene dolgozik az irodalomolvasásnak. Korábban azt láttuk, még csak néhány évvel korábban is, hogy éppen a szép irodalomolvasói között jelentős mértékben vannak azok, akik internetfogyasztók is. Nagyon sokáig Magyarországon az internet a legtöbbet rendelt termék az a könyv volt. Ma már nem, mert ahogy Dóri mondja, hogy igen, szép irodalmat nem lehet úgy olvasni, hogy szétszólt vagyok, hogy nem tudok azonosulni, hogy nincs meg a mentális feldolgozás, és azt látjuk, hogy azért a digitális benszülöttek, akik belenőnek a digitális kultúrába, ott már másképp működik az agy, nekik sokkal nehezebb ráhangolódni, és nem csak este fáradt, hanem amúgy is sokkal nehezebb ráhangolódni egy irodalmi műre, és belemerülni egy világba, ahhoz idő kell. Én például tudok tömegközlekedésen olvasni, én már ragadtam fönn vonaton azért, mert belemerültem a könyvbe, de hogy egyébként ez tényleg azért nem sokaknak adatik meg, hogy kikapcsol mindent, és akkor működik.
2: Ez nagyon érdekel engem, hogy a szétszórtság, hogy nem tudunk figyelni tömegközlekedésen, és megpróbálunk minden másra figyelni, mint a könyvre, az vajon amiatt van, mert hogy szétszórtabbak vagyunk és figyelünk, vagy amiatt van, hogy a digitális létünkben, vagy a digitális avatárunk már megszokta azokat az ingereket.

0: Csak azért kezdem, hogy a napokban pont a fodrászommal beszéltem, és nem is fiatal, hanem idősebb korosztályba tartozik, és azt mondta, hogy régen nagyon sokat olvasott, kimaradt egy idő, most újra kezdeni, de egyszerűen nem köti le, tehát folyamatosan elkalandozik, hiszen nem éri 20 másodpercenként különböző ingen, és tényleg erőltetnie kellett egy pár hétig, hogy ugyanúgy elkapja az a gépszíj, és ugyanúgy el tudjon merülni és mélyülni a könyvben.
1: Ez ugyanolyan, mint az edzés, hogyha kihagyunk 2-3 hetet, vagy akár egy hónapot, és nem futunk, miközben előtte lefutottunk 10 kilométert, akkor van némi visszaesés. Ha kihagyunk egy évet a futásból, vagy akármilyen másik edzésből, akkor biztos, hogy a későbbiekben, ha visszatérünk, akkor a fokozatos visszatérés lesz vagy fogja támogatni a mi testünk, hogyha nem, akkor nagyon erős izomlázunk lesz. Ugyanez jellemző például a tanulási folyamatokban is, biztos sokan voltatok már olyan helyzetben, amikor tanultatok, végeztetek az egyetemmel, MA-val, bármivel, kihagytatok néhány év tanulási időszakot, akár 5-6 évet, és később éreztétek azt, hogy a következő első vizsgai időszakodban egyáltalán nem tudtál figyelni arra, amit olvasol, hanem vagy elaludtál rajta, vagy egyszerűen nem kötött le az adott szöveg. Szóval ez is egy olyan idegrendszeri háló, amit folyamatosan edzeni kell, úgy kell elképzelni, mint az összes többi izmunkat. Szóval karban kell tartani, és ez az egyik legfontosabb. És visszatérve a kérdésedre, a kettő egymásra hat. A digitalizáció is hat a figyelmünkre, illetve a figyelmünk is hat, és igényli azt, hogy a digitalizált tartalmak is alkalmazkodjanak hozzánk. És még egy dolgot behoznék, és utána átadom Péter a szót, nem akarom nagyon elragadni, hogy ide szerintem nagyon fontos beilleszteni azt, hogy az olvasásnak a módja változott meg az utóbbi 10-15 évben, ami azt jelenti, hogy régebben nagyon szeretünk statikus, vagy a mi generációnk, hogyha generációkra kellene lebontani, de mi nagyon statikus olvasók vagyunk, szeretünk egy helyben ülni, és lapról lapra lineárisan olvasni, lapozni, és a sorokat végigolvasni. De digitális időszak, és ezek a digitális formák, amikben most nap mint nap sokat olvasunk, vagy gyakran olvasunk, ezek inkább arra motiválnak bennünket, vagy késztetnek bennünket, hogy egy multimodális időszakba, vagy egy dimenzióba lépjünk be, ahol nem fogunk tudni lineárisan olvasni, hiszen fel fog bukkanni egy reklám, fel fog ugrani egy újabb tartalom, amire rá fogunk kattintani, ami azt jelenti, hogy nagyon sok felé fogunk elágazódni, és nem fogunk lineárisan haladni, ami befolyásolja a figyelmünket is, mert egy idő után már az inger küszöbünket fogja érinteni az, hogy vágyunk majd arra, hogy valami másra átkattintsunk, hiszen már átszkánnáltuk a lényeget, és menjünk tovább.
2: Már egy Z-generációs számára is szövegnek számít az, aminek nincs vége, vagy nem látja a véget. Nekünk az a szöveg, aminek van eleje, közepe, vége. Ők teljesen másképp gondolkodnak erről, és egyébként, amit kérdeztél, szerintem nagyon fontos, most már a angol nyelvű szakirodalomban használják a popcorn agy kifejezést arra, különösen a TikTok előtt sok időt töltőkre sokkal inkább jellemző ez a fajta szétszórtság, hogy nem tud fókuszálni hosszabb szövegekre, hiszen ő arra van, arra szocializálódott, hogy pörög, gyorsan átdobja a következő. És nincs vége. Én döbbent látom, amikor színházban ülünk, 5 percben kezdik az előadás, és hogy a nézők jelentős százaléka úgy érzi, hogy ez az 5 perc, ez még jó arra, hogy, és akkor még ott azt átfutatja. És akinél ez szokássá válik, ott ez az úgynevezett popcorn agy, az már sokkal nehezebben áll rá, hogyha nem, pláne ha nem edz, ha nem gyakorol. És egyébként én azt se tartom ördögtől valónak, hogyha a fodrászodnak lehet tanácsot adni, hogy akkor szabjon meg időt magának, szabjon meg, ma el fogok olvasni, biztos elolvasok 20 oldalt, addig nem állok neki másnak. És aztán ez majd, ahogy az edzésbe belejön, akkor utána már nem kell ezt beletenni, ezt a melót, hanem akkor már alig várja, hogy odaérjen, és akkor működni fog magától is a dolog.
3: Az látszik abból, amit mondtok, hogy van probléma, vagy van olyan dolog, amivel foglalkozni kell, ezt nem is kellene elleplezni. Na, de foglalkozunk azzal, hogy miért jó olvasni, hogy egy kicsit azt, aki nem olvas, esetleg kondicionáljuk arra, hogy olvasson. Találtam még egy kutatást, én ilyen kutatások iránt rajongó ember vagyok egyébként. 2016-os a Yale Egyetem készítette, és a kutatásból az egyik eredmény, ami kijött, hogy azok, akik rendszeresen olvasnak, 2 évvel tovább élnek. Tehát, hogy ez az egészségünkre, a fizikai egészségünkre is jó hatással van az olvasás, és ebből jön nekem az, hogy vajon mindegy-e, hogy mit olvasunk? Van-e műfaji kerete, hogy mondjuk, ha én szép irodalmat olvasok, és abból is magas irodalmat, akkor tényleg 2 vagy akár 5 évvel tovább fogok élni, de ha csak fantasyt, akkor csak 1/2 évvel tovább, és hogy egy kicsit még tovább konkretizáljam, szerintetek inkább évente 20 könnyű könyvet olvassanak az emberek, vagy 2 ilyen nehezebb, klasszikusabb, magas irodalmat?
2: Úgy van, hogyha szifit olvasol, akkor 1/2 évvel élsz tovább, ha fantasyt, akkor 1-jel.
4: De hogyha 1 perces novellát olvasol, akkor csak 5 nappal, azért mert csak 1 perces volt.
2: Nyilván nincs ilyen rangsor, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezt is az utolsó magyar mérés mutatta, hogy dominánsan megváltozott a népszerű műfajok listája, soha nem változott meg ennyire erőteljesen. Amikor a felmérésnek a kérdőívet összeállítottuk, akkor fontos célunk volt, hogy az előző 6 méréssel össze tudjuk hasonlítani. Milyen izgalmas, hogy 64-ben mit válaszoltak az emberek ugyanarra a kérdésre, mennyire más, mint 17-ben vagy 19-ben. És ahol elakadtunk, az például a műfaji kérdés volt, milyen műfajokat olvasol szívesen, mert hogy nagyon más kérdeztek, mást is kérdeztek 64-ben, ki kérdezte volna meg 64-ben, hogy olvasol-e fantasyt, mi az?
3: És aztán, vagy romantezit.
2: Igen, hát ugye nem létezett a műfaja, a romantezi műfaja például. És aztán azt láttuk, hogy a 2010-es évek végére mondjuk a fantasy, a sci-fi, vagy éppen a képregény, amire rá se kérdeztek korábban, ezek a fiatalok körében hallatlanul népszerű műfajok voltak. Hát hogy nagyon megváltozott ilyen szempontból az olvasói paletta. Én azt gondolom, hogy... Azt mondtad, hogy fizikai egészsége látszik, nyilván ez a mentális egészségen keresztül hat a fizikai egészségre is, hogy nem lehet azt mondani, és most akkor ezen viccelődtünk csak, hogy a magas irodalom tovább éltet. Mindenkinek meg kell találni a maga műfaját. Nagyon érdekes élményeim vannak azzal kapcsolatban, én pedagógus képzésben résztvevőket tanítok, illetve színművész hallgatókat, és nálam egy 7 ifjúsági gyerekkönyvet el kell olvasni, addig nem vizsgáznak a hallgatók, amíg azon nem estek túl. És van olyan jellemző levelezős, mondjuk középkorú vagy picit fiatalabb a hallgató, aki mindig csak a könnyű könyveket választ. Ő nem akar szembesülni azzal, hogy ő nem akar olyat olvasni, amelyik gyászfeldolgozásról szól, amelyik családon belüli erőszakról, hogy ő köszöni szépen nem. Más meg bevállalja, és akkor ő szoktam mondani, hogy hú, de jó, beválasztott, és hogy egyik pofont kapta a másikot. És mondta, hogy igen, nem sokat kacagott olvasás közben, de közben átélte azokat a katarzisokat, amiket meg lehet, hogy a másik nem. Nagyon összetett kérdés ez. Nagyon érdekes az, hogyha valaki átesik egy traumán. Volt olyan hallgatom, aki azt mondta, hogy ha ezzel a könyvvel 15 éve korábban találkozik, most nem itt tartana az életében. Ő meg tudta ezt fogalmazni magának, hogy ezzel akkor kellett volna találkoznom. Nagyon jó, hogy most igen, de jó lett volna még korábban. Szóval van, én is azt gondolom, hogy van ennek hatása, de nem lehet tuti receptet mondani, hogy ha ezt a könyvet, ezt a műfajt olvasod, akkor biztos te boldogabb, kiegyensúlyozottabb leszel. Arra van magyarországi kutatás, bár egy picit régebbi egyébként, hogy az irodalmat olvasó emberek toleránsabbak, lojálisabbak, tehát hogy alapjában pozitív hatása van. A Greenfieldéknek van egy amerikai kutatás, ezt bevallom, nagyon ritkán szoktam idézni, mert nem hangzik szépen, hogy a sokat olvasó emberek jellemzően kevesebbet keresnek. Ez nem hangzik jól, de hogy hát közben ez is igazság, szóval valószínűleg...
0: És mennyi mindent találnak? Lehet, hogy kevesebbet keresnek, de sokat
2: többet. De valószínűleg a tőzsdecápák nem a nagyon sokat olvas emberek közül nőnek ki. Szóval van ennek egy ilyen negatív... Persze, mit jelent a sokat keresés? Most akkor nem menjünk a filozófiájába, de hogy van olyan, hogy jó olvasó típusú ember. Tehát ugye ennek különösen izgalmasak a kutatások, a statisztika, hogy a sokat olvasó ember az a, nem tudom, a 39 éves kétgyerekes anyuka.
4: De ez nyilván szemüveges.
2: De hogy ez nem jelenti azt, hogyha 39 éves kétgyerekes anyuka vagy, akkor te biztos olvasó leszel, és következő évben meg, hát szóri, de kiestél ebből a kategóriából. Nyilván van értelme ezekről beszélgetni, de érdemes a helyén kezelni ezeket akár a kutatásokat, akár a statisztikai adatokkal.
4: Meg szerintem itt arra azt is fontos figyelembe venni, hogy az agyunk arra van kalibrálva, hogy nagyon egyszerűsítsen és kategóriákban gondolkodjon, és sokkal könnyebb azt befogadnunk, hogy igen, akkor az kifitől egészségesebb leszek, akkor én mától kifit olvasok. Krasznahorkai Nobel-díjat nyert, akkor én ezentúl Krasznahorkait fogok olvasni, mert én attól intellektuálisabbnak fogom magam érezni. Az, hogy közben nem érzem magam jól, és feszít a szöveg, mert nem tudom befogadni, de arról viszont nem fogok beszélni, mert milyen az már, hogy én azt mondjam, hogy én ezt nem tudom befogadni. Arról azt pedig a szőnyeg alá söpörjük, ez az, ami szerintem fontos kiemelni ebből a szempontból, és arra fontos fókuszálnunk, hogy nem kategóriákban érdemes gondolkodni, hogyha a könyvről van szó, hogyha egészséges táplálkozásról van szó, vagy mozgásról, vagy bármilyen másik életmódváltásban gondolkodó embernek bármilyen cselekményéről, az a fontos, hogy ő önmagát ismerje, és a saját igényeit, a befogadókészségét. Mi az, ami őt igazán érdekli, mi az, amiben ő igazából ki tud bontakozni. Belenyúlhatunk néha egy novellába, belenyúlhatunk néha egy esszébe, belenyúlhatunk néha verses kötetekbe is. Ezeket érdemes folyamatosan forgatni. Ahogy a művészeknek van kék korszaka, meg mindenféle korszaka, úgy minden embernek van egy saját korszaka. Nekem sokáig volt egy Hály János korszakom, most Tiszakata korszakomban vagyok. Nem mondta senki azt, hogy olvasak Tiszakatát, engem szólított meg az első kötete, a következő, és azóta őt olvasom. Mert rövidek is a szövegei, és azt könnyebben be tudom most ebben az életszakaszomban fogadni, de voltak olyan kényszerhelyzeteim, amikor úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudok egy komplexebb, engem beteljesítő és mentálisan felszabadító szöveget befogadni, mert időm nincs rá, viszont szeretnék valamit olvasni, mert nem szeretném az Instagramot folyamatosan pörgetni, ezért eszembe jutott, hogy kipróbálom, milyen az Örkének az egypercesét újra olvasni. És az, mivel online elérhető, nagyon könnyen rá tudtam keresni, be tudtam jelölni, hogy hol fogom folytatni, és bármikor elő tudtam kapni olvasásra. De nem azért, mert tudom, hogy az egy ajánlott dolog, vagy menő ezt olvasni, hanem én ebben tudtam kiteljesedni. És ugyanúgy, hogyha valaki más egy krimiben, vagy egy dark romance-ban tud kiteljesedni, akkor olvassa azt, csak az a lényeg ebben szerintem, hogy tudatosan mondjuk ki azt, hogy mire van igényünk, és hogy ezt miért tesszük. Szerintem ez nagyon sokat hozzátesz az önismerethez is, és az önismeret, illetve a kritikai gondolkodás és a reflektív gondolkodás az az, ami esetleg hosszabb életet tud biztosítani.
5: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása, és még egyet lapozunk a naptárban 2026. február 25-ére. Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította a február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává. A dátum Kovács Bélához, a Független Kisgazdapárt főtitkárához kötődik, akit 1947. február 25-én a szovjet hatóságok letartóztattak, majd a Szovjetunióba hurcoltak. 8 évet töltött fogságban. Kovács Béla meghurcolása a kommunista a diktatúra kiépítésének és a politikai ellenfelek elnyomásának jelképévé vált. Az emléknap célja, hogy tisztelegjen a diktatúra valamennyi áldozata előtt, és emlékeztessen a szabadság és a demokrácia értékeire. 2026. február 25-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Kis Mihály, a Szegedi Tudományegyetem mesterszakos hallgatója, az STE Hallgatói Innovációs díjának 2025-ös nyertese volt, és arról beszélgettek, hogy fordulhat-e a mesterséges intelligencia a mesterséges intelligencia ellen.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját, itt a Spirit FM-en, Spotify csatornánkon, YouTube csatornánkon, vagy bárhol, ahol belefutnak ebbe az adásba, és külön tisztelettel köszöntöm a vendégünket, Kis Mihályt, a Szegedi Tudományegyetem programtervező informatikus, mesterszakos hallgatóját. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót és nézőt.
2: A meghívásodnak alapvetően az volt az oka, hogy picit bemutassunk téged is, hogy megnyerted a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Innovációs díját egy AI felismerő AI alkalmazással, hogyha jól fordítom ezt le körülbelül.
3: Igen, pontosan. A novemberben, 2025 novemberében volt ez az innovációs díj a Szegedi Egyetemen, és ott sikerült a hallgatói díjat megnyernem. Ez egy projekt, ami az AI generált szövegeket képes felismerni viszonylag nagy pontossággal.
2: Mielőtt ebben még belemennénk mélyebben, a műsor hagyománya, mindenkitől megkérdezem, hogy mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával. Rád nézve azt tippelem, hogy te nem az 50-es években kóstoltál bele, de hogy találkoztatok?
3: 2019-ben kezdődött ez, amikor kerestem a szakmákat, hogy én mivel szeretnék foglalkozni. Akkor még nem volt ekkora hype-ja ennek az AI dolognak, az AI-nak. De már lehetett látni dolgokat, hogy wow, ezek milyen megoldások, hogyan működnek, nagyon jók például spam detektálásra, vagy bármilyen detektálásra, és keresgéltem a szakmákat, és rábukkantam erre, hogy AI. És akkor megnéztem, hogy mi kell ahhoz, hogy én ezzel foglalkozhassak, mert nagyon megtetszett elsőnek, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni. Nyilván akkor még csak én nagyon alapmódon megnéztem a legalapabb AI megoldásokat, hogy hogyan működnek, és akkor elkezdtem kísérletezni.
2: Gimnázista voltál körülbelül.
3: Igen, tehát pontosan gimnázium után egy évvel, én még nem mentem egyből egyetemre, hanem egy évet kihagytam, és akkor döntöttem el, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor kezdődött ez az egész, úgymond szerelem az AI-jal.
2: Hát ez egy igen előrelátó döntésnek tűnik, így most már.
3: Igen, ez egy jó döntés volt, és azóta is én ugyanolyan lelkesedéssel csinálom, tehát én folyamat tanulok azóta, hogy ezt megtaláltam, én folyamatosan teszek azért, hogy én ezzel foglalkozhassak, és hogy minél jobb legyek ebben.
2: Az, hogy programtervező informatikus leszel, vagy már tulajdonképpen, ez is AI alapú már, vagy ez még nem?
3: Alapvetően ez még a hagyományos. Tehát ha a kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan tanultunk.
2: Mert hogyan tanultatok, és amit megtanultatok, azt hogyan csináljátok?
3: Ez még az alap volt, még az AI nélkül, tehát én még akkor végeztem, amikor még nem nagyon használtunk AI-t a dolgokhoz az egyetemen. Viszont már lehetett ilyen specializációt kezdeni, pont akkor kezdtem egyébként ezzel foglalkozni, amikor már lehetett erre specializálódni, és én ezt a specializációt meg is csináltam. Egyébként valószínűleg elég kevesen csináltuk meg, mert voltak ilyen buktató tárgyak, amik eléggé eltántorította a népet attól, hogy ezzel próbálkozzanak. Itt a Calculus 2-re kell gondolni, hogy egy kemény matekos tárgy, és nem szeretik a hallgatók. Szóval lehetett már specializálódni, de alapvetően az AI még nem volt használva az oktatásban.
2: És abban, amit megtanultatok, abban a programozásban, ugye ma azt mondják, hogy a programozás az egyik olyan terület, amiben az AI elég sok programozói állást ki tud váltani.
3: Akkor még nem voltak meg ezek a megoldások, tehát hogy ez 2023 elején kezdődtek ezeknek a nagynyelvi modelleknek a használata, akkor még nem is voltak olyan pontosak, meg olyan jók, mint manapság. Tehát azért még ez nagyjából elkerült engem, mint programozó, nem nagyon lehetett még használni minőségien ahhoz, hogy mi még a tanulmányunk során pontosan tudjuk használni ezeket. Tehát így valamennyire azért kimaradt így a tanulmányaimból, bár most már az MSC alatt itt azért már előfordulnak, és ez ellen az iskolák, vagyis az egyetemek tesznek is az ellen, hogy ne nagyon használjunk, vagy ha használjuk, akkor legyen jelezve, hogy használtuk.
2: Amit AI felismerő detektort készítettél, az nem a programozásra vonatkozik, ugye?
3: Is. Tehát azért ez egy weboldal, és komoly architektúra van mögötte, komoly rendszertervezési megoldások vannak. Az, hogy ez skálázhatóan jól működjön, tehát ne csak 10 felhasználóra működjön jó, hanem 1000-re, az azért elég sok programozási tudás is kell, illetve programozási megoldások, tehát is.
2: Nem arra gondoltam, hogy nem arra van, hogy egy programot felismerjen, nem. Hogy az AI csinálta.
3: Nem. Ez egyébként egy irány ebben a témakörben, hogy már a kódot is, vagy vannak erre ilyen versenyek, hogy az AI generált kódot is kezdjük el felismerni. Egyébként nem egy lehetetlenség, mert elég árulkodó jelek vannak a kódokban, amik arra utalnak, hogy egy AI generált kódot látunk, de ez nem arra van az én megoldásom, hanem legfőképp valós szövegeket szeretnénk felismerni, amik oktatási környezetben fordulnak elő legfőképp. Tehát mondjuk gondolhatunk itt egy diák beadandójára, vagy szakdolgozatra, vagy bármilyen olyan szövegre, amit a valós környezetben látunk, például social médiában, vagy fórumokon, újságcikkekben, stb. Tehát, hogy erre van maga a megoldás tervezve.
2: És hogyan csinálja mindezt? Amennyire mi megérthetjük, annyira mélyen.
3: Ez szintén egy AI modell. Egyébként az architektúra, amire épül, az hasonló, tehát a Transformer architektúrára épül, az ketté lett bontva 2017 körül a Google jött ki ezzel a Transformer architektúrával. Ez ketté bontva van egy decoder, meg egy encoder része. A decoder része az, amit ma AI-nak ismerünk, ezek a ChatGPT és társai. Az encoder azt pedig nagyon jó ilyen osztályozási feladatokban. Tehát mondjuk kitalálni, hogy egy szöveg a spam, vagy nem spam, vagy például sentiment analízis, például az, hogy milyen érzései vannak éppen annak, aki írta a szöveget, ezt is tudja osztályozni. És ezekben nagyon jók ezek az encoder modellek, és ez is egy AI, úgymond. És ezt ilyen modellt finomhangoltunk saját kezünkkel erre a problémára. Tehát ugyanúgy egy AI modellünk van, csak egy kicsit más architektúra, ami döntésekben nagyon jó, nem pedig abban, hogy szöveget generál.
2: Kicsit álnaív a kérdés, de egy egyetemen mekkora gond ma, hogy AI-jal lehet írni? Nyilván a feladatokat a tanároknak is módjukban áll AI-jal megfogalmaztatni, de talán nagyobb probléma a diákoknak a beadandókat.
3: Alapvetően azért nem feltétlen hasznos, ha a diák csak a feladatot bedobja a ChatGPT-be, és aztán annak a válaszát bemásolja a tanárnak. Tehát érdemes ezzel ellen valamennyire küzdeni.
2: És mondott te, aki még diák vagy tulajdonképpen.
3: Én még diák vagyok, igen. Tehát alapvetően nem fogunk tanulni abból, hogyha mi válaszokat másolgatunk ide-oda.
2: Igen.
3: Tehát a munkát mögé kell rakni, akár használunk AI-t, akár nem. Ha nem rakjuk mögé a munkát, akkor ebből nem lesz tudás, ami hosszú távon csak hátrányt okozhat lényegében a diákoknak. Tehát előnye ebből nem lesz a diáknak, hogy szövegeket másol innen amoda.
2: És ez a te programod tulajdonképpen ezt segít kiszűrni.
3: Pontosan, tehát alapvetően a fő cél az az, hogy az iskolai környezetben ezt lehessen használni, és ez erre működik egészen jól a mi megoldásunk.
2: És hogy fogadják ezt A. a tanárok, B. a diáktársaid, akik tulajdonképpen, hát igen, az ő érdekük, hogy ne használják, de hát azért ugyanítom, hogy használják.
3: Igen, alapvetően a vélekedés az vegyes, szóval nyilván vicceskedő, már sokszor hallottam azt, hogy fú, miattad nem lesz meg a diplomám, meg a társai, de alapvetően az ő érdekük is, ha még nem is látják be feltétlen, akkor is ez az ő érdekük is, hogy felismerjük azt, hogy egy ilyen generált szöveget látunk, és hogy a diák mögé rakja azt a tudást, ami kell mondjuk egy szakdolgozathoz. Tanári oldalon meg eddig, amit visszajelzéseket hallottam, az teljesen pozitív volt, tehát támogatták, és volt egy tanári gárda, aki már kezdeményezte is az iskolánál, hogy bevezethessék a diákok ellenőrzésére. Szóval mindenképp pozitív.
2: Mennyire megbízható egy ilyen program?
3: Ez egy olyan kérdés, amire akkor egy kicsit szakmaiabban kell válaszolni. Jó. Tehát a megbízhatóságot hogyan lehet mérni? Alapvetően több metrika van erre, és kettőfajta tévesztés van. Az egyik az a fals pozitív ráta, amit nagyon el akarunk kerülni ilyen környezetben. Ez a fals pozitív ráta azt mondja meg, hogy mennyi emberi szöveget mondunk AI generáltnak. Ez a legkárosabb, mivel ha a diákot megvádoljuk azzal, hogy AI generált szöveget írt, akkor a tanárnak lépnie kell ellene, és ezt akarjuk nagyon lecsökkenteni. A másik tévedés, hogy AI generált szöveget mondunk emberinek, az nem olyan káros, max átcsúszik a rostán, és akkor így járt, ő túlélte a szűrést. És a károsság, meg a megbízhatóság ebben leginkább a false pozitív rátában mérhető, és ezt úgy csináltuk a modellt, illetve magát az algoritmust, ami működik, illetve annak modell finomhangolását, hogy ez a false pozitív ráta, ez nagyon alacsony legyen. Ezt úgy kell képzelni, hogy 1000 emberi szövegből nagyjából 5-6 szöveget mond AI generáltnak, ami egy nagyon alacsony ráta, és ezáltal ez egy elég megbízható modellnek mondható, amellett, hogy nyilván ez valamennyire a kárára megy annak, hogy mennyi AI generált szöveget mondunk emberinek, tehát az nyilván nőni fog, ez egy ilyen kétkarú mérlegnek lehet tekinteni, hogy az egyik csökken, a másik nőni fog, nem biztos, hogy lineárisan, de hogy valamennyire nőni fog. És igazából ez a modell, ez nagyon jól működik erre, tehát elég megbízhatóan tudja azt, hogy ne vádoljon meg diákot hamisan. És amellett még nagy pontossággal működik.
2: Vannak más ilyen modellek is, nyilván nem ez az egyetlen. Ennek az a nagyon nagy újdonsága, hogy ez magyarul tud, vagy hogy jól tud magyarul, vagy hogy jobban szűr.
3: Igazából szinte mindegyik, ami fel lett sorolva, tehát alapvetően a már meglévő megoldások, azok ilyen univerzális eszközök, úgymond, tehát, hogy minden nyelven próbálnak működni, csak minden nyelven rosszul. És akkor vannak az olyan megoldások, amik például van az angol nyelven egy ilyen zászlóshajó cég, aki angol nyelven nagyon jól működik a detektoruk, de például ők is ígérnek magyar nyelvű detektálást, de ez nyilván elég gyatra minőségű, és ez az összes többi magyar AI detektorra igaz, tehát hogy nem magyar emberek csinálták, nem tudják megtisztítani az adatot, ami kell ezeknek a modelleknek, ezek szintén nagyon sok adatból tanulnak, és ezért nem fognak jól működni, mert nem tudnak olyan szövegeket belerakni a tanító adatba, ami egy valós reprezentációja a valós felhasználásnak. Tehát ezért nem működnek leginkább jól ezek a modellek. Nálunk ugye megvan az az előny, hogy tudunk magyarul, és akkor tudunk olyan adathalmazokat létrehozni, amik jól működnek magyar nyelvre, és egyelőre kizárólag magyar nyelvre, és legfőképp ez azért van, mert...
2: Tehát angol órán nem használható.
3: Nem, és szűrve is van egyébként, tehát hogyha nem magyar szöveget kap a modellünk, akkor egyből kidobja egy emberi szöveg, és akkor nincs semmi döntés felette, tehát nem is akarjuk eldönteni azt, hogy egy angol szöveget hogyan értékel egy magyar nyelvi modell, mert nincs értelme egyszerűen, mert nem fog jól működni rá.
2: Hogy később ne felejtsük el, ez ma hol érhető el?
3: Ez a preds.hu, a predictions-nak a rövidítése, tehát preds.hu weboldalon érhető el bárki számára. Annyi, hogy kell egy regisztrációt elkövetni, és akkor naponta 3 ingyenes detekció egyébként elérhető a felhasználóknak.
2: Hát akár ezt mondjuk otthon is ki lehet próbálni, saját szöveggel, vagy szülő a gyerek szövegével, vagy fordítva.
3: Persze, bárki, bármikor. Tehát, hogy ez a nap 24 elérhető, és bármikor kipróbálható.
2: Jó, majd a kitett felvételek leírásába betesszük ezt a linket, hogy mindenki tudjon vele játszani, meg gyakorolni, meg használni. Vannak olyan mesterséges intelligencia alkalmazások, amik azt állítják magukról, hogy pont az ilyen kiszűrhetőséget szűrik ki. Ezekre is fel van készülve ez a modell? Vagy ilyen nincs is magyarul?
3: Van. Szintén ugyanaz a probléma, mint a korábbi modellekkel, mint az AI detektor modellekkel, hogy nem magyar nyelvre specializáltak, ezáltal ott sem fognak jól működni. Egyébként ki is próbáltam, tehát, hogy ez direkt így bele lett kalkulálva, úgymond, hogyha valaki ilyet szeretne használni, akkor azt is igyekezzünk kiszűrni. Tehát magával tanító adathalmazunkban vannak ilyen szövegek is, és alapvetően a saját méréseink alapján azt láttuk, hogy nem működnek jól ezek a úgynevezett humanizer eszközök, és direkt, tehát hogy próbálkoztunk ezzel külön is, hogy humanizer túlt használtunk magukra a szövegekre, és anélkül is megnéztük, és úgy láttuk, hogy igazából szinte semmi különbség nincs azáltal, hogy használják ezeket a túlokat, mivel hasonló elven működnek, mint a nagynyelvi modellek, tehát ugyanúgy egy gépi szöveget fognak generálni, amit a modellünk felismer.
2: Amikor mondjuk én írok valamit, bizony előfordul, hogy kérek a ChatGPT-től, Gemini-től, valamitől segítséget. Utána ezt a szöveget beleteszem egy másik szövegbe, amit már én írok. Jó eséllyel még bele is nyúlok, mert nem tetszik a szórend, vagy valami. Ezeket is kimutatja. Egyébként egyáltalán ez is probléma, hogy így használjuk az AI-t, vagy ez már azért a megengedhető detektálási szakértő.
3: Első kérdésre válaszolok elsőnek, tehát kimutatja. Egyébként egy nagyon okos ilyen felbontási mechanizmus van a rendszerben, tehát hogy okosan nézegeti azt, hogy melyik rész milyen szerzőtől származik. Tehát többnyire ki tudja mutatni azt, hogy csak egy része AI generált, a többi pedig emberi. Alapvetően azért is, mert kb. 300-400 szavanként kerül be a modellbe a szöveg, ami azt jelenti, hogy minden 300-400 szövegre lesz egy külön predikciónk, és mindegyikre külön eredményt kapunk, és az lesz összeagregálva, és az lesz a végső eredményünk. Tehát ki tudja mutatni. Ezen felül, hogy mennyire káros, hát alapvetően, ha az iskolába gondolkozunk megint, akkor lehet, hogy a diák az mondjuk GPT-vel generálja a beadandóját, de ha mögé teszi a munkát, akkor ugyanúgy tudni fogja, hogy miről szól az a szöveg, mert ideális esetben elolvasta és értelmezi, hogy mit rakott ki neki a ChatGPT, és ha esetleg fennakad a szűrőn, tehát jelgeneráltnak jelezzük elő a szövegét, és mondjuk a tanár kikérdezi. Tehát a cél az lenne, hogy ne egyből a tanár egy egyest adjon a diáknak, ha ilyen generált szöveget lát, hanem mondjuk kérdezze ki a diákot. És ha kikérdezte, akkor tudni fogja a tanár, hogy a diák megtanulta az anyagot, vagy csak használt egy AI toolt, és akkor egyből bedobta, mint beadandó. És nyilván, hogyha megtanulta, és tudja, hogy mi van mögötte, akkor nem káros alapvetően az AI használat, és akkor ezt a tanár is tudja honorálni, hogy oké, AI generált volt a szöveg, de tudtad, akkor lehet, hogy ez egy ötös.
2: Te mennyire használod az AI-t?
3: Alapvetően használom. Igyekszem most már azért valamennyire nagyjából elvárás is, hogy programozás szintjén az ember használja ezeket a túlokat, tehát legfőképp programozáshoz használom, ilyen kisebb feladatok elvégzésére, de azért az ötletelést azt még igyekszem magamtól csinálni, vagy ha kitaláltam valamit, akkor lehet, hogy rákérdezek, hogy valami olyan ellenpéldát tud-e adni, ami nekem mondjuk hasznos lehet. Tehát van, hogy az ötletelésben is, de azért igyekszem minél kevesebbet használni, mivel akkor tanul a legtöbbet az ember, ha nem hagyatkozik másra legfőképp. Tehát, hogyha nagyon sokat hagyatkozik valaki AI megoldásokra, akkor előbb-utóbb nem fogja úgy érteni az anyagot, vagy úgy tudni az anyagot, és nem fogja megtanulni mondjuk azt a témakört, ahol neki tudnia kéne a dolgokat. Tehát igyekszem mérsékelten, de azért használom.
2: Még egy pillanatot érünk vissza magára a programra, vagy alkalmazásra. Ezzel neked mi a terved? Ezzel mi lesz?
3: Alapvetően szeretném előbb-utóbb bejutatni iskolákba. Nyilván ugye erre a magyar oktatás készen áll, akkor is szeretném egyre több intézménybe ezt betolni, és ideális esetben ezt fejleszteni. Ez akár később kinőheti magát platformá is. Egyébként vannak különböző tervek, hogy hogyan lehet ezt még jobbá tenni, és ideális esetben lefedni az oktatást akár ezzel az eszközzel, hogyha bárkinek erre igénye van, és nem feltétlen oktatásban, hanem nem tudom, újságcikkeket megnézni akár mondjuk újságíróknál, hogy ez egy ilyen generált cikk akár. Tehát, hogy én ezt úgy terveztem, hogy minél szélesebb körbe elterjedjen, és akkor az emberek használhatják.
2: Így jótékonyan. Vagy ez egy biznisz terv neked, amivel semmi baj nincs, sőt?
3: Legfőképp biznisz terv egyenlőre. Egyébként már vásárolható előfizetés, és már vannak vevői is, tehát, hogy a biznisz része már kezd kialakulni. Tehát alapvetően biznisz is, de nyilván az iskoláknak például nem akarom aranyáron adni ezt a megoldást, tehát hogy azért észszerű keretek között, például hogy a fenntartását ezt tudjam finanszírozni, addig mindenképp el szeretnék menni. Most már kb. Ott van, hogy önmagát finanszírozza a projekt az előfizetők által, de az iskolákat nem szeretném így kifosztani, úgymond.
2: Mondtad, hogy elvileg ezt meg lehetne csinálni programokra is, egy hasonló detektálási folyamatot. Bennem felmerült, hogy ezt meg lehet csinálni képekre, zenékre és egyebekre? Vagy meg is tudod csinálni, vagy az a terved, vagy...
3: Nem, azért ennyire divers ember nem vagyok, hogy mindenre meg tudjam oldani. Ezek különböző területek, tehát én...
2: Tehát az más elveken működnek.
3: Más elveken működnek. Én a természetes nyelvfeldolgozás területén dolgozom ebben, tehát hogy a szövegekkel foglalkozunk. De egyébként van egy jó barátom, akivel egy konferencián találkoztam, ő például... Pont, hogy a videókon próbálja ezt felismerni, hogy milyen AI generált tartalmakat látunk. Tehát megvan mindegyiknek a területe, és ez egy valós felhasználás. Én csak a szövegekre vagyok specializálódva, és azzal foglalkozom. Tehát más egyébre nincs...
2: Akkor te csak a dalszöveget tudod kiértékelni.
3: Igen.
2: Vagy hamarosan, vagy már bizonyára meg is jelenő regényeket, könyveket, novellákat, stb.
3: Így van, igen.
2: Úgy látom, hogy te nem vagy igazán olyan nagyon lelkes ettől az egész AI-tól, bár használod, ismered és értesz hozzá.
3: Hát a lelkesedés nagyon érdekes dolog szerintem, hogy működik, és ahogy kifejlődött, tehát hogy én azért így értem a háttérben meghúzódó mechanizmusokat, nagyon szép megoldások, és nagyon durva az, hogy folyamat skálázódik, és egyre jobbak lesznek ezek a modellek, és hogy milyen megoldások vannak benne. Alapvetően én nem vagyok olyan lelkes iránta, mint mondjuk egyesek. Látom a hátrányait, látom az előnyeit, és egy ilyen közép sávba megmaradva én így csak így látom, hogy működik, és így megvagyok. Tehát, hogy
2: képzeled el a saját vagy a generációd jövőjét? Mert ti mostantól kezdve nagy valószínűséggel egész életetek folyamán valahol az AI-jal fogtok együtt dolgozni, együtt működni, ellene, mellette.
3: Ezt majd meglátjuk, hogy hova növi ki magát. Erre nagyon nehéz így választ adni, hogy hova látom a jövőt. Egy ideig voltam ezek a no-code platformok, ahol kódolás nélkül lehetett összehúzogatni dolgokat, és akkor az is, arra is azt mondták, hogy hú, ez most a programozókat teljesen le fogja váltani, és akkor már nem is kellenek programozók. Nyilván ez nem lett igaz végül, tehát hogy ezek a no-code platformok megvannak, de nagyon nagy hátrányaik vannak, és lehet, hogy az AI is ez lesz, hogy egy kicsit átalakul az, hogy hogyan programozunk, hogy hogyan működünk, viszont lehet, hogy nem fog végső soron megváltoztatni mindent, és nem az lesz, hogy akkor az AI kódol mindent, és akkor már nem is kell fejlesztő, hanem valószínűleg ez egy mérsékeltebb változás fog előidézni, ahol lehet, hogy kevesebb fejlesztő lesz, és átalakul valamennyire, de ugyanúgy kelleni fognak a fejlesztők, mint manapság.
2: És akkor még az AI agentekkel való együttműködést mondjuk nem is említettük.
1: Maradjanak velünk, hiszen még mindig folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez ismét a Multidéző adása, és most kettőt lapozunk a naptárban 2026. február 27-éig. Február 27-e a Jeges Medvék Nemzetközi Napja, egy 2011 óta megtartott világméretű kampánynap, célja, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás hatásaira, a sarki jég olvadására és a veszélyeztetett jeges medvék természetes élőhelyének védelmére. 2026. február 27-én a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Rónai Egon vendége Mocskonyi Dörgő zenész, zeneszerző és Pap Eszter fizikus volt.
2: Folytatjuk a Tehetség útját, két kis nagykövet a vendégünk, Pap Eszter fizikus, a fizikus lány, és Mocskonyi Dörgő dalszerző, előadó. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Megbeszéltük, hogy tegeződünk, legyen így adásban is.
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
2: Mit csinál egy kis nagykövet a tehetségprogramban?
4: Próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy az emberek tudják támogatni a magyar tehetségeket adójuk 1%-ával, illetve én személy szerint szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a tudományvilága az igazán szerethető, és lehet hozzá kapcsolódni.
2: Nálad, Dörgő, egy kicsit egyszerűbb, ugye a popkultúra az azért sokkal vágyottabb, mint a fizika.
3: Hát igen, talán könnyebben közérthetőbb valamilyen szinten a maga a zene, meg a könnyű zene. De hát igazából szerintem ilyen szempontból nagyon aktuális, meg jó a műsor, amiben vagyunk, hiszen a tehetségnek rengeteg útja van. Ez lehet a fizikán keresztül, lehet a zenén keresztül. Szerintem pont az a jó a Nemzeti Tehetségprogramban, aminek mi vagyunk a kis nagykövetei, hogy nagyon sokszínűen foglalkozik a tehetségekkel, és tényleg ahány tehetség, annyi út van, és ezt próbálja fölkarolni.
2: Nyilván az, hogy valakiből hogy lesz popzenész, popstar, az egy jobban belátható dolog, miközben sokkal inkább a szerencsé múlik sok szempontból, mint az, hogy lesz valakiből fizikus, de hogy egy lányból hogy lesz fizikus, arra még mindig rácsodálkoznak szerintem sokan. Miközben persze, hát hogyha érted a fizikát, akkor miért ne lehetnél pont fizikus?
4: Igen, ezt még azért meg szoktam kapni, tehát hogy így kérdezik tőlem, hogy lányként fizikus. Nekem a szüleim elfelejtettek arról szólni, hogy lennének ilyenek, hogy férfias vagy nőies szakmák, és én azóta is vallom, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogyha valaki megtalálja azt, ami érdekli őt, meg ami kíváncsivá teszi őt, akkor abba az irányba kell menni.
2: A social médiában minden esetre te azért elég jelentősen teszel azért, hogy ez látszódjon, hogy lehet egy lányból fizikus, de szerintem kis nagykövetként is lehet az feladat akár, hogy a lányoknak megnyis különböző utakat, hogy igen, el lehet menni arra is, ki lehet próbálni azt is.
4: Igen, meg hogyha látnak példaképeket, akkor ők is jobban el tudják magukat képzelni egy ilyen szerepben, mert hogyha mondjuk csak tényleg idős férfi fizikusokat látnak akár a médiában megszólalni, mint szakértő, vagy csak a tankönyvekben, akkor nehezebben tudnak ehhez kapcsolódni. De hogyha látnak fiatal nőket, akik ugyanúgy sikeresek ebben a szakmában, akkor ők is el tudják képzelni, hogy ez egy számukra is lehetség. lehetőség, hogy ehhez kapcsolódjon.
2: Na mondd, az idősebb fizikus férfiak nem szoktak szólni, hogy vegyél vissza egy kicsikét, hogy ez a tudománykommunikáció, hát ez majd 60 fölött kicsit őszhajjal.
4: Nem. Szerintem örülnek neki, hogy a fizika egy kicsit ilyen fiatalosabb oldalt kap, mert ugyan a tudományok világa az a mai világban egy nagyon fontos téma, a technológiát tekintve, de azért kellenek mindig a fiatalok, tehát kell arra ösztönözni a fiatalokat, hogy jöjjenek erre a területre, és hogyha látják, hogy azért van egy ilyen fiatalos oldala is, akkor talán izgalmasabbnak tűnik.
2: És a popstar élet illúzióit érdemes egy kicsikét a valósággal keverni, amikor beszélgetsz velük és kérdeznek?
3: Hát abszolút, tehát ami szerintem a nehézsége, de egyben könnyebbsége, és nyilván a könnyű zenének, vagy a könnyű zenei szakmának az, hogy nagyon kinyílt, és nincsenek ilyen kötelező elemek, hogy miket kell csinálni, miket kell megcsinálni egy zenésznek. De ugye ez tulajdonképpen nehézsége is lehet, hiszen nincs egy ilyen kiépült, hogy is mondjam, lefektetett út, hogy min kell végigjárni, vagy igazából...
2: Hiányzik egy ilyen út?
3: Hát ez mindig nehéz kérdés, hiszen nagyon nehéz lenne ilyen utat meg kijelölni, hiszen annyira gyorsan változik ez a szakma is, meg a kreatív alkotói része, hogy nagyon nehéz ezt ilyen keretek közé szorítani, de szerintem pont például a Nemzeti Tehetségprogramnak az a program, amiben én benne vagyok, a Talentum Hungaricum, az egy pont ilyen remek fogódzó, hiszen ez egy olyan mentorálást ad a zenészeknek, vagy a feltörekvő fiataloknak, ami pont egy ilyen remek fogódzó tud adni, amellett, hogy hagyja, hogy arra menjem, merre te szeretnél menni.
2: Te ebbe a programba hogy keveredtél?
3: Hát az online világon keresztül, hiszen én ott találkoztam ezzel a programmal, és nagyon megörültem neki, hiszen nagyon hiányzik szerintem az, hogy legyenek hasonló támogatások, ösztöndíjak, mentorálások, ahol a már szakmában benne lévő zenészek egy kicsit találkoznak azokkal, akik éppen most lépkednek az első pár lépcsőfokon. Úgyhogy én abszolút örülök, hogy ebben benne vagyok, és tulajdonképpen nagyon fontosnak is tartom.
2: Valami olyat hoznék szóba, ami nem feltétlenül a tehetségútja dolga, de szerintem különbség a kettőtök pályáján. A mesterséges intelligencia lehetőségei. A zenészek rettegnek attól, hogy hát gyakorlatilag tönkreteszi a muzsikát az, hogy voltak éppen mindenki és bármit. A fizikusok gondolom óriási reményeket fűznek hozzá, mert olyan számítási képességek jönnek elő, olyan lehetőségeket kaptok a kezetekbe, ami soha nem volt adott.
4: Igen, tehát tagadhatatlanul kinyitott egy hatalmas és izgalmas világot a kutatók számára a mesterséges intelligencia. Ugyanakkor én most már oktatok egy ideje az egyetemen programozást, és ezt meg így teljesen átformálja. Tehát van egy ilyen kettősség, hogy az ember megszokta, hogy akkor mondjuk elméleti fizikusként egy csomó programot ír, ezt most akár az AI, a mesterséges intelligencia meg tudja gyorsítani, de még mindig vissza kell azért ellenőrizni egy picit. De teljesen más, hogy formálja mondjuk az oktatási részét a fizikusi pályának, illetve a kutatási részét. De
2: már tudja, hogy helyetted kitalálja? És igazából, amit kitalált, azt kell ellenőrizned, vagy még mindig az van, hogy egyébként reméljük, hogy így is marad, hogy azért az emberi agy adja meg neki az irányt?
4: Alapvetően én úgy szoktam használni, hogy megmondom neki pontosan, hogy mit szeretnék. Tehát most én azt látom, hogy leginkább arra kell koncentrálnunk, hogy amikor programozni tanítunk valakit, akkor az egésznek a logikáját lássa át, és ezen legyen inkább a hangsúly, sem mint az ilyen nagyon pici technikai dolgokon. Tehát, hogy egésznek a logikáját lássa át, és ezen legyen inkább a

0: meg akik nem félnek az AI-tól, én abszolút nem tartom veszélynek. Mindjárt el is mondom, hogy miért, de ehhez visszakapcsolva tényleg lehet nagyon, még a kreativitást elősegítő részére is lehet használni ezt az AI-t, tehát akár a zene generálást, vagy a szöveg generálást, ilyen ötlet, hogy is mondjam, ilyen ötletkoktélnak lehet használni, hogy beütök, hogy generáltatok vele valamit, és aztán én arra kezdek.
1: Hát jó, csak az ember elgondolkozik rá, hogy a Spotify-on például a leghallgatottabb zenék között már ott vannak azok, amiben nincs emberi munka.
0: Igen, ez abszolút így van, és
1: ez
0: szerintem ez az a része, ami szerintem valóban egyre inkább így lesz, tehát egyre inkább nehezebb lesz megkülönböztetni azt a zenét, amit az AI generált, és azt, amit az ember, de én azért nem félek ettől, mert szerintem ez azt fogja hozni, hogy föl fog értékelődni az élő zenét, és föl fog értékelődni újra a koncertre járás, és egyébként nem csak a zenében.
1: Valódi élmény.
0: Igen, abszolút. És az ember által létrehozott dolog szerintem föl fog értékelődni. Tehát az, hogy egy ember ott ül és egy hangszerrel előad egy dalt, az annak nagyobb értéke lesz ezáltal, hiszen már ez régebb óta is létezik, ez a fajta klisé a zenében, hogy egy stúdióban bárki tud nagyon jó zenét csinálni, hiszen ott mindenféle technikai...
1: De micsoda énekesek születnek ott.
0: Igen. Tehát ott a technikai része az mindig adott volt, és ez ebben az AI tulajdonképpen csak rásegít, vagy hogy lehozza a mindennapi ember szintjére ezt.
1: Ezzel te vagy a Scientist Girl az Instán. A te gondolkodásodat mennyire formálta át az, hogy kapsz visszajelzéseket a tudomány népszerűsítő mondataidra?
2: Igen, én a Nők a Tudományban Egyesületnek a programjaira szoktam nagyon sokszor eljárni. A párszor, mint példakép, ez annyit takar, hogy a fiatal lányok tudnak tőlem kérdezni igazából a pályafutásommal kapcsolatban bármit. És ott feltettem a kérdést nekik, hogy mi az, ami mondjuk picit így eltántorítja őket az egésztől, vagy nehezebben képzelik el magukat egy 5-10 év múlva mondjuk kutatónak. És azt mondták, hogy annyira tökéletesnek látszunk, hogy ők így félve indulnak neki, mert úgy gondolják, hogy ők nem annyira tökéletesek. Úgyhogy azzal az üzenettel jöttem akkor haza, hogy meg kell mutatni a hibáinkat is, meg azt, hogy milyen hibákból hogyan tanultunk, és hogy mi sem vagyunk tökéletesek. A másik meg, amit így megfigyeltem, én angolul, meg magyarul is szoktam, alapvetően a saját Instagram oldalamon így néha felváltva. Magyar tartalomnál mindig megjelenik körülbelül 2 szakértő, tehát egy picit talán a magyar közönség az kritikusabb.
1: Szakértő idézőjelben.
2: Igen. Tehát, hogy ők egy
1: tanult
2: picit kritikusabbak. Uh-huh. És akkor ott mérlegelni kell, hogy melyik az a komment, amivel érdemes foglalkozni, amire érdemes akár reflektálni, reagálni, és melyik az, amivel...
1: De nem úgy van ez, hogyha valaki nagyon avatatlanul akar nagyon okos lenni, akkor a többiek elintézik? Tehát nem is kell igazából neked beleavatkozni, mert meg fogja kapni a magáét?
2: Ilyen. Igen, volt már ilyen.
1: Tehát ha van közönséged, az meg is véd.
2: Valamennyire igen.
1: Szerintem ez egyébként a zenészeknél is így van. Tehát ha megvan a közönséged, az föntart, kézbe visz.
0: Abszolút, igen. Hát én is azt ebben abszolút tudok csatlakozni Eszterhez, hogy hogy az emberek mit várnak egy zenésztől, ez a tökéletesség
1: jobbulást.
0: Kérdése. Igen, innen is jobbulást.
1: Azt hiszem Eszter félrejelt.
0: Igen, szóval az emberek nem azt várják, hogy tökéletesnek mutasd magad, vagy tökéletesnek látszál, sőt, ezt sokszor ki is tudják emelni, vagy sokszor ez ilyen átlátszó, nem is tudom, ilyen rossz
1: dolog. Ez egy művi világ, amit sokszor mutatunk magunkra.
0: És ezzel szemben, amikor őszintességet látnak, vagy megmutatod azt az oldaladat is, ami talán kicsit sebezhetőbb, vagy amiben te se vagy biztos, hanem a kérdéseidet is megmutatod a közönségednek, azzal nagyon, nagyon jó kis összetartó kis közösséget.
1: De téged általában is úgy szoktak a saját rajongod is minősíteni, hogy te őszinte dalokat írsz, tehát hogy képes vagy megnyílni a dalokban.
0: Igen, hát tulajdonképpen a zene erre az egyik legjobb forma, hogy olyan dolgokat is ki lehet vele mondani, amiket szóban már nehezebb megfogalmazni, vagy tehát nehezebb azt az érzelmi töltetet hozzáadni, amit a zene nagyon remekül hozzá tud tenni.
1: Ha valaki úgy gondolja, hogy matek, fizika vonalon kifejezetten ügyes, mit tudsz neki biztatót mondani? Miért legyen fizikus, vagy matematikus akár?
2: Hogyha kíváncsi és érdekli a tudományvilága, akkor igazából egy olyan szakmát tud magának választani kutatóként, ahol folyamatosan tehet fel új kérdéseket,

0: kérdéseket, és megvan neki ez a szabadsága, hogy tényleg olyan dologgal foglalkozzon, ami érdekli. Nyilván vannak olyan időszakok a munkában, amikor ez nem így csapódik le az embernek, de én azt tudom mondani, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ebben jó, és sikerélményei vannak, és egy picit akár kíváncsi is, hogy hogyan épül fel mondjuk a világunk, vagy a technológiában milyen új vívmányokat lehet alkotni, akkor mindenféleképpen ajánlom neki. Ameddig ő úgy érzi, hogy kíváncsi és érdekli, addig szerintem ez egy nagyon, nagyon jó szakma lehet, amiből az ember folyamatosan tud töltekezni.
1: Hát egy életen át lehet tanulni benne,
0: igen,
1: azt hiszem.
0: Igen.
1: Ez mondjuk garantált. Hát zenész, énekes, miért legyen ma valaki? Ez egy biztos megélhetés?
2: Hát ha ez az oldala, ez persze mindig egy ilyen jó megérdemelt klisé tulajdonképpen a zenészekkel kapcsolatban, de tulajdonképpen ma már ez is az online világnak köszönhetően is, meg a nem is tudom, hogy az egész szakma már eljutott egy olyan szintre, hogy ezt is lehet tudatosan építeni, és egy bizonyos pontig el lehet jutni gyakorlatilag teljesen önerőből is, és aztán, hogy mi hozza meg azt a nagy áttörést, azt mindmáig keresik az ezzel foglalkozók, de szerintem a zene az önkifejezésről szól, és az, akiben erre van igény, vagy van indítatás, hogy akár mások örömére, akár saját örömére fölvegyen egy hangszert, vagy leírjon egy sort, az tegye meg, mert ez ilyenből, mint amilyen te vagy, csak egy van, úgyhogy ezzel érdemes foglalkozni.
1: És veletek is lehet találkozni, hogyha valaki a Nemzeti Tehetségprogramba belekeveredik, hiszen kis nagykövetként jelen vagytok ebben az ügyben. Köszönöm szépen, hogy itt is itt voltatok, és ezt képviseltétek. Pap Eszter, fizikus és Mocskonyi Dörgő, dalszerző előadó voltak a vendégeink. Jó, hogy jöttetek. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: pillanatért.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: ahol minden műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spáj hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
3: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És így változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetes, természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felsküten Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
3: Ez is igaz.
1: És olyan nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
3: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátoradatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a Spa-i futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében a futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
2: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: hát nagyon utána mennek. Pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Tehát
2: valószínűleg tehát sokkal nem, jobb de lesz. Ugye visszamenjünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken még mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktel, na talán most, nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára, nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni, ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk, plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért nyitott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában. mi lesz itt Bakuban, mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kell. Kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
2: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
2: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagy díj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
2: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem találtam a statisztikát. Nézettségbe, ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek, hogy tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt, nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egységesen azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinek csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
2: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki, bármilyen politikai témai műsor csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inverse-be kiteszik oda a bal alsó sarokba. neked erről mi a vélemény, Gyuzsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk, egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
2: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jó csatáztak, képernyőre se kerülnek.
3: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
3: Martin
1: hírek között.
3: Igen, ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
2: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
3: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
2: Egy baseball sapkára.
3: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve lehet a időt. Tudni, tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat csak, most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy-két másodperce bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
3: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársul.
2: Nekem az a gondoltam ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki három próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő Balázső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye, vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővenet a csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellé rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
3: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és a pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
2: Hát ment és... ez délelőtt.
3: Igen.
2: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
3: Igen, tehát nagyon nagy a
2: mire kimegy addigra, meg az már médiasemény is volt.
3: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy. És ilyenkor nézők sem álltnek ki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
2: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
3: Hát meg az aeroszabályok is.
2: Illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy két újraindításból egyiknél se látták őt többször.
3: De korábban ugye az volt a baj a Hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
2: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
3: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább, ugye 4 aktív aerozóna van, és minden 4-ben lehetne akár előzni.
1: Hát és általában most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
2: Hát figyelje, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú. Tehát, hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
3: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között, és ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és azt, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel, nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russell is, ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszélhetünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
3: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, és akkor ott felmerül, hogy közülük valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
2: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
3: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, ami a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rossz jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
4: ugye azért,
3: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelembe vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt. Ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
2: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival?
4: Laci? Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
3: Relatíve nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személyével én is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
4: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
3: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
4: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
2: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy az egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elej, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
3: Ez ami abban közös Piastrival, hogy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, hogy meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jó kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá aztán autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételek ellen mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnőtt a feladathoz.
4: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki
3: Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy

0: Ennyire de futomot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél. Nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy kb. Másfél-két hónapig még nem is kaphatóan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, majd mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem exakt válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok
2: kíváncsi. Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavaly év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes a jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
0: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget így, azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél meg nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre se lehet egzakt választani, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A-1-B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ezt nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgyat mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
0: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenség.

0: és ott is. Tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km/h végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelovból kifele jött a 10 km/h végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
1: padlószant. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
0: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
1: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, 10 km/h lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy...
0: És még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha...
1: Negyedik.
0: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
1: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
0: Igen.
2: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad? De a
1: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
0: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közel, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
1: Igen.
2: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, Józsi, Toto Wolff-val kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
0: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévő, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szak, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném a lasszalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű időveszteséggel van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy úgymond tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
2: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
0: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
2: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen
0: sok. Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
2: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
0: Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük a meghívást.
2: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradóin, Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés, írta Magyar Péter a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője körüli vitáról. Az egyik pedagógus szakszervezet sztrájkolni is kész, ha az oktatás segítők nem kapják meg a beígért béremelést. Két turista meghalt, 23-an eltűntek Észak-Ciprusnál, ahol felborult egy pomphajó az erős szélvihar miatt. Négy elnök helyettese lesz majd a jövőben a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak. Ebből eddig Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes személye ismert, akit Bárándi Péter korábbi igazságügyi miniszter is alkalmasnak tart a pozícióra. Mellette közpénzügyi védelemért felelős, vádemelésért felelős, valamint fellevviteli elnök helyettesi poszt is lesz. Az azonban egyelőre nem ismert, hogy ezeket kik fogják betölteni. Magyar Péter miniszterelnök közben reagált a hivatal vezetője körüli vitákra, és azt írta, nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés.
2: Az országgyűlés dr. Tasnádi Katalint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettesévé megválasztotta.
3: Pozíciójának betöltésére tartózkodás nélkül 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Személyét még aznap este Magyar Péter Facebook oldalán is méltatta. Azt írta, az ügyész a legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén. Ő lesz valószínűleg a korrupció ellenes hivatal legfontosabb vezetője, tette hozzá.
4: Én, dr. Tasnádi Katalin.
3: Bárándi Péter szerint Tasnádi Katalin megfelelő választás a pozícióra.
5: Egy különleges vádképviseleti szervezet, amelyiknek van nyomozati, van perképviseleti, perindítási jogosítványa. Oda ilyen emberek kellenek, akik jogi végzettségűek, és akiknek megvan egy több évtizedes szakmai múltjuk is. Ezzel ő rendelkezik. Az elnök nem biztos.
3: Tasnádi Katalin az NVVH nyomozati elnök helyettesi tisztségét látja majd el. Ezen kívül még három ehhez hasonló pozíciót hoztak létre. Közpénzügyi, vádemelésért felelős, valamint fellevviteli elnök helyettesi posztot.
6: Mivel rendkívül hangsúlyos önálló hatáskört kapnak a helyettesek, nem pusztán az elnöknek a helyettesítése a feladatuk, ezért ezen lényeges önálló hatáskörök miatt az egyes személyek kiválasztása majdnem ugyanolyan, hanem ugyanolyan körültekintést igényel, mint az elnök kiválasztása.
7: Rajtunk a világ szeme.
3: Szent Iványi István Facebook posztban reagált Unger Annának a Telexnek adott interjújában elhangzott kijelentésére, amiben arról beszélt, nem ismer sikeres vagyonvisszaszerzési példákat.
7: Ezért rögtön büntetni lehet.
3: Szent Ivány István hangsúlyozta, a vagyonvisszaszerzésére világszerte előfordulnak nagyon kedvező gyakorlatok. Malajziában például 74%-os volt az eredményesség. Ez több lépésnek köszönhetően érhető el.
7: A gyors vagyonzárulásnak, a széles körben tekintő megtörtént vagyonzárulásnak és a cégek büntethetőségének döntő szerepe van. Ha ezt végrehajtják, akkor egy igen jelentős mértékben vissza lehet szerezni a vagyont. A nemzetközi átlag az 30% körül van.
3: Márkizai Péter elévülésmentes igazságot vár.
8: Nyilvánvalóan a mostani elévülési szabályok még éppen lehetővé teszik, hogy a fideszes bűnözőknek a legfelháborítóbb bűneit azt még elszámoltassák. De ha várunk mondjuk 6 évet, akkor ez már korán sem biztosított. Valójában az elévülés mentes helyet inkább azt kellett volna írni, hogy elévülésen belüli. Tehát mielőtt még elévülnek, azelőtt ezt rendezni kell.
3: Unger Anna a Telexnek adott interjújában egyebek közt a korábban nagy port kavar kijelentéséről is beszélt, amely szerint 6 éven belül alig ha várhatók jogerős ítéletek. Az NVVH elnöke hangsúlyozta, a hivatal feladata, hogy egy-egy esetben feltárja, mennyi illegálisan szerzett vagyon van. Az azonban, hogy a bírósági eljárás végül meddig tart, már nem az ő hatásköre.
9: Jogállami módon én akkor fogok tudni ebben vizsgálódni, hogyha a nyomozati elnök helyettes azt mondja, hogy ezt és ezt vizsgáljuk. És ez az ő szakértelme. Nagyon sok mindent gondolunk, állampolgárként én is nagyon sok mindent gondolok, de nekem most nem az a dolgom, hogy én az emlékeim, az olvasmány élményeim és a tapasztalataim alapján kijelöljem, hogy szerintem őt vagy őt kell vizsgálni, mert ez nem csak jogsértő, de én nem is erre jelentkeztem.
3: Magyar Péter vasárnap Facebook oldalán tisztázta a kormány NVVH elnökkel kapcsolatos álláspontját. Hangsúlyozta, soha nem vállaltak olyat, és más kormány sem vállal ilyet, tette hozzá, hogy minden vezetői pozícióra meg fogják a közvéleménnyel szavaztatni a jelölteket. Ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről, adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Tudomásul kell venni mindenkinek, nekik is, hogy nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. Majd leszögezte részéről a kérdés a fentiek szerint lezárva.
1: Folyamatosan frissülő weboldal összesíti a kormányzati feljelentéseket. A minisztériumok a kormányváltás óta 22 ügyben tettek feljelentést. Ezek több mint fele az Exim Bankhoz kötődik. A miniszterelnökség a transzparencia érdekében egy térképen is összegyűjtötte, hogy milyen támogatásokat kaptak az elmúlt 5 évben a civil szervezetek.
10: Éppen a külügyminisztérium tett feljelentést a Szijjártó Péter köréhez köthető 300 milliárd forintos lélegeztetőgép mutyi ügyében.
11: Kevesebb, mint 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenésére. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a mai napon feljelentést tett.
12: Az Exim Banknál az átvilágítás első eredményeként 4 olyan ügyletet azonosítottunk, amellyel kapcsolatban Porcser Áron államtitkár büntető feljelentéssel élt a mai napon.
13: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium július végén 4 Exim Bank ügy miatt tett feljelentést. A kormány hivatalba lépésével egy időben megkezdődött a miniszterelnökség és a tárcák átvilágítása. 22 ügyben tettek mindeddig feljelentést 2128 milliárd forint közpénzt érintve. Ezek között van Szíj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt egy afrikai projektje, és az egykori Sofitel szálloda és a szomszédos volt Malév irodaház átalakítása, ami Tiborcz István érdekeltségi köréhez kapcsolódik.
14: Egyetlen egy eurócentről sem mondunk le.
13: Vitézi Dávid minisztériummal pedig a hétvégén jelentette be, hogy feljelentést tett az M6-os autópálya koncesziós szerződései miatt. A feljelentések követhetősége érdekében egy folyamatosan frissülő weboldalt is létrehoztak, ezen összesítik a kormányzat lépéseit. Az oldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. A miniszterelnökség egy térképen összegyűjtötte a civil szervezetek támogatásait is. A gyanús esetekről a kormány szóvivő beszélt.
15: A támogatás aránytalanul nagy része juthatott politikai vagy közéleti kapcsolatokkal bíró szervezetekhez, miközben a helyben valódi munkát végző civilek sokszor csak a töredékét kapták. A kedvezményezettek között sok volt a hasonló eset.
13: A térkép elkészítésével kapcsolatban a miniszterelnökség azt közölte, nem az a céljuk, hogy az ilyen szervezeteket megbélyegezzék, hanem hogy a transzparenciát biztosítsák. A Mi Hazánk elnöke híradónknak azt mondta, támogatja a transzparenciát, ugyanakkor a civil szervezetek térképre helyezését nem tartja jó megoldásnak.
16: A transzparencia maximális híveként nem értek egyet, hogy olyan összefüggésben, olyan kontextusban kitették térképre az összes civil szervezet által kapott támogatást, ami miatt a valódi, tényleges, becsületes, tisztességes munkát végző kis civil szervezetek is megijedtek attól például, hogy a jövőben pályázzanak.
13: Kerestük a Fidesz frakciót, hogy megtudjuk a véleményüket, de adásunkig nem kaptunk visszajelzést. Dák Dániel kiemelte, hogy az oldal feljelentésekről szól, és nem bíróságítéletekről.
17: Az egyik legfontosabb ígérete a Csizapátnak és Magyar Péternek is az volt, hogy lesz elszámoltatás, hogy visszaszerzik az szerintük eldopott pénzeket. Gyakorlatilag ennek az egyik részét látjuk, hiszen ezen a honlapon be akarják mutatni, hogy milyen sok pénzt szereztek vissza, miközben azért még erről nincsen szó.
13: A Republikon Alapítvány kuratórium elnöke szerint a weboldal része a jóvátételnek, hogy soha többet ilyen ne fordulhasson elő, ugyanakkor nagyon hosszú évekig eltarthatnak, mire pont kerül egy-egy ügy végére. Ugyanakkor arról is szól a weblap, hogy ne mehessen így tovább.
18: Ha nem csak mendemondák, ha nem csak, hogy mondjam, összeesküvés elméletek, ha nem csak általunk összerakott történetek bizonyítják azt, hogy valami egészen elképesztő dolog, ami az elmúlt 16 éven történt, hanem konkrétan megjelennek ezek az ügyek, akkor azt gondolom, hogy egyrészt ez önmagában is, ha tetszik, a jóvátétel.
13: A kormányzat arról ír, hogy a kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek jogszerűtlen, pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit az elmúlt két évtizedből.
1: Már csak pár nap maradt a nyári szünetből, kedden kezdődik az új tanév. Sokan már minden szükséges tanszert beszereztek az iskolára. A szakszervezetek továbbra is a pedagógus hiányra hívják fel a figyelmet, emellett az oktatást közvetlenül segítők és más oktatásban dolgozók béremelését sürgetik. A PDS ügyvivője szerint, ha kell, akkor sztrájkkal indítják a tanévet.
19: Na, mennyire várod?
20: Nagyon.
13: Izgatottan várja ez a kislány, hogy megkezdje az első osztályt. Anyukája szerint már nagyon szeretne megtanulni írni. Erre azonban már nem kell sokat várnia, mivel pár nap múlva ismét becsengetnek az iskolákban. Kupacokban sorakoznak a füzetek az írószerüzlet polcain. A többség már minden tanszert beszerzett az iskola kezdéshez. Így van ezzel ez az apuka is, aki szerint nagy kiadások nélkül is meg lehet oldani az iskola kezdést.
21: Én azt mondom, hogy ha az ember utána néz és megpróbálja, akkor nem volt olyan nagy. Tehát, hogy ezt nagyjából már megszoktuk az inflációt, de hogyha kifogja az ember az akciókat, akkor azért meg lehet oldani.
13: Hasonlóan vélekedik ez a szülő is, aki azt mondja, jobb, korszerűbb tankönyvekre nem sajnálná a pénzt.
22: Így aránylag megúsztuk szerintem 30 ezerből. Aztán majd még meglátjuk, mert én nagyon bízom benne, hogy a mostani pedagógusok ugye a felszabadultságuk okán már más tankönyveket is választhatnak, mint a jelenlegi, és én örömmel kifizetem a jobb tankönyveket, csak hogy ne ezekből az elavult könyvekből tanuljanak.
13: A rászoruló családokat segítő 100 000 forintos iskolakezdési támogatás mellett a Tisza kormány elindította a szabad tankönyvválasztás visszaállítását is. A pedagógusok szakszervezetének elnöke híradónknak arról beszélt, ez egyelőre csak részlegesen valósul meg, és az igazi változás jövő évtől jöhet.
23: Ami igazán felszabadulás lesz, az szerintem a jövő tanévtől fog igazán nyitottá válni a tankönyvpiac, és több könyvek közül választhatnak. Itt most a pedagógusok azokból a segédtankönyvekből, oktatási segédanyagból válogathatnak, ami gyorsan és rövid időn belül szabaddá tudtak tenni. Itt a digitális tananyagok is ebbe a körbe tartoznak.
13: Hiába kaptak nagyobb szabadságot a szervezeti döntésekben az oktatási intézmények és az iskolai igazgatók. Még mindig jelentős a pedagógus hiány. Főként a kisebb és nehezen megközelíthető településeken, ahol a legnagyobb kereslet a természettudományos tárgyakat oktatókra, valamint óvoda és gyógypedagógusokra van.
0: A PDS ügyvezetője szerint is bőven maradtak még tennivalók.
2: Például a tanárok, tanítók esetében, óvodapedagógusok esetében a kisebb munkaterhelés, ez azért nem valósul meg. A diákok esetében ugye felmerült az, hogy rugalmasan lehet szervezni az órákat. Ennek igazából jogszabályi alapja van, már most is van erre lehetőség, de azért lehet, hogy ezt egy kicsit cizellálni kellene, hogy ez tényleg elterjedjen.
0: Nagy Erzsébet hozzátette, akár drasztikus lépések is elképzelhetőek, ha elmarad a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelése.
2: Például, hogy mondjuk törvénybe foglaltan egy ígéretet legalább, hogy ősztől bevezetnek egy béremelést, akkor mi kénytelenek leszünk a következő egyeztetést már a sztrájk törvény alapján folytatni, és akkor lehet, hogy sztrájkkal kezdjük a tanévet.
0: Így, ha a bérrendezés továbbra sem oldódik meg, akkor a PDS akár már a tanévet sztrájkkal indíthatja.
1: Két héttel a tervezett határidő előtt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. Magyar Péter közölte, a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban végeztek a munkával. A szakértők szerint hosszú távon más megoldást is találni kell.
4: Folyamatos a munka Paksnál, ahogy hallhatják és láthatják, megérkezett mögöttem ismét a helikopter, hogy felvegye a következő betontömböt és bedobja a Duna vizébe a fenékküszöb építéséhez. Ennek első szakaszával a szakemberek már végeztek, és mint mondják, ennek köszönhetően mintegy 40 cm-rel sikerült megemelni a Duna vízszintjét.
20: A miniszterelnök szerint jóval a határidő előtt, mindössze 17 nap alatt készült el a fenékküszöb első üteme. A két partról épített kőgát összeért, így a mű a Duna teljes szélességében elkészült. Augusztus 12-én kezdték a munkát, azóta 43 ezer köbméter követ építettek be. A fenékküszöb célja, hogy visszaduzzassa a folyót, és megemelje az erőmű hűtéséhez szükséges vízszintjét.
24: Mi Paksról jöttünk, és nekünk nagyon nagy élmény, hogy ezt élőben láthatjuk, ami itt folyik.
25: Sokat járunk ki, nézzük is ezeket a munkálatokat. Köszönjük szépen, tehát hogy csak a köszönetünket tudjuk kifejezni a kormánynak, hogy ilyennek nekiállt, és én azt gondolom, hogy ezzel csak jót csinálunk.
20: A beruházásra azért volt szükség, mert a nyári hőségben rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízállása. Így a paksi atomerőmű hűtővízellátása is veszélybe került. Augusztus elején a kialakult helyzet miatt több blokkot le kellett állítani, és egy időre az erőmű teljes lekapcsolása is reális veszélynek tűnt.
26: Hogy mennyire hosszú távon fogja megoldani, ezt nem tudom előre, de biztos, hogy most meg fogja oldani.
25: Szerintem... Akkor ez egy jó megoldás volt.
26: Így van, ez egy jó megoldás most. Valószínű, hogy más megoldás is sikert találni itt a Duna teljes szakaszán, de most ez biztos egy jó megoldás.
27: Egy kicsit elgondolkodtató volt azért, és tényleg jobban odafigyeltünk, hogy mennyi áramot fogyasztunk. Mert azért nem mindegy. Tudjuk, hogy már annyi minden árammal működik, és tehát hiányozna is. Úgyhogy bízunk benne, hogy minden jól alakul, és az erőmű működni fog.
20: A híradónknak nyilatkozó vízépítő mérnök szerint azonban a fenékküszöb csak ideiglenes segítséget jelent.
28: Ez mindenféleképpen ideiglenes megoldás, tehát ez hosszú távon semmiféleképpen nem megoldás. Hosszú távon én véleményem szerint csak a duzzasztó lehet, más semmi más.
20: A fenékküszöb a hajózási feltételeket is befolyásolhatja.
29: Kisvizes időszakban ez azt jelenteti, hogy nem lesz meg a megfelelő merülés, ami hasonló időszakban előtte megvolt, illetve a folyósebessége is jelentősen megnövekszik, tehát meg kell, hogy osszuk a tolatmányokat, és vélhetően előfogatott, tehát egy vontató hajót kell segítségül hívnunk, aki ezen a szakaszon átvontatja a tolatmányt.
20: A paksi helyzet közben fokozatosan javult. A folyó vízgyűjtőjén lehullott csapadék és a beavatkozások hatására emelkedett a Duna vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint azonban a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területére nem érkezik jelentősebb mennyiségű csapadék.
30: Az a pár milliméter, amely esetleg lehullik majd a vízgyűjtő területeken, egyáltalán nem okoz változást nagy folyóink vízállásában. Ez azt jelenti, hogy továbbra is mindenhol rendkívül alacsony vízállásokkal kell számítani.
20: Az erőműben közben helyreállt a termelés. Jelenleg mind a négy paksi blokk teljes kapacitással üzemel.
1: Ismét Kijevet bombázták az orosz megszállók Zsinorban a negyedik napon. Közben ukrán drónok csaptak le egy hatalmas orosz kőolajfinomítóra, valamint egy reptérre és egy drónraktárra. Az orosz médiában és politikai körökben egyre többen sürgetik, hogy Moszkva mérjen nukleáris csapást Ukrajnára.
3: A kérési kőolajfinomítóra mért légicsapást már a virradóra az ukrán hadsereg a leningrádi területen. Ez a második legnagyobb orosz finomító, amely az orosz hadsereget is ellátja. Az ukrán drónok emellett támadást intéztek a Jeljszki repülőtér ellen is, illetve a rosztovi területen egy drónraktárra, ahonnan az oroszok indítják az Ukrajna elleni dróntámadásokat. Szerhij Beszkrésznov, az ukrán elnök tanácsadója szerint Oroszország közvetlenül a gyárakból indítja útnak a sugárhajtású drónokat is. A megszállók a múlt hónapban 1500 ilyen típusú drónnal intéztek csapásokat Ukrajna ellen, ebben a hónapban pedig több mint 2500-zal. Egyre többen sürgetik az orosz televízióban és politikai körökben, hogy Moszkva vessen be nukleáris fegyvert Ukrajna ellen. Kötelesek vagyunk taktikai atomfegyvert bevetni, hogy Ukrajnát kapitulációra kényszerítsük, jelentette ki Alekszej Zsurabjov, a haza parlamenti párt elnöke. Közben újabb felvételek kerültek elő a Kijev megyei fegyverraktár elleni pénteki orosz légitámadásról, amely után órákig másodlagos robbanásokat lehetett hallani Mila településen. A legerősebb csapás egy idősek otthonát érte, amely teljesen megsemmisült. A támadást senki nem élte túl. Milában összesen csaknem 40 ukrán civil halt meg az orosz csapásban.
1: Nagy erőkkel folytatódik a mentés Nepálban a szerdai villámárvíz helyszínén. Egy 5 éves kislányt élve hoztak ki a romok alól. Eddig 752 halálos áldozatot találtak, 3000 ember eltűnt. A határ túloldalán Tibetben 261 külföldi tűnt el, köztük 3 magyar. A kínai állami média szerint egy földcsúszamlást követően újabb tó keletkezett a hegyekben, amely újabb villámárvízzel fenyeget. Legalább 7 ember meghalt, többen megsérültek, 23-an pedig eltűntek, amikor Észak-Ciprus partjainál felborult egy turistákat szállító komp. A jármű helyi idő szerint délután 00:30-kor indult Kyrenia kikötőjéből 267 emberrel a fedélzetén. Szemtanúk szerint a víz azonnal elkezdett beszivárogni a hajóba.
3: Látszólag türelmesen várták a mentőcsónakokat, a felborult komp tetején a nyílt tengeren az utasok. Hivatalos közlések szerint összesen 267 ember volt a hajó fedélzetén, köztük a 8 tagú legénység. Itt pedig már az látható, amint az utasok egy része a partok felé tart egy mentőcsónakon. Az emberek nyugodtan ültek, mindegyiken mentő mellény volt. Ekkor már biztonságban érezhették magukat, hamarosan szerencsésen ki is jutottak a szárazföldre. Rendőrök segítettek nekik kiszállni a partot érés után Kyrenia kikötőjében, ahonnan nem sokkal korábban útnak indultak. Közben feltűnt egy katonai helikopter is, amely a sérült túlélőket szállította. Mentősök várták, akik már vitték is a hordágyat a járműhöz. A sérülteket azonnal levették a helikopterről, és mentőautóval szállították őket a kórházba. Cipruson egy erős vihar korbácsolta fel a tenger hullámait a hétvégén. 3 jacht is sziklának ütközött, majd felborult. Egy ember meghalt, 6-ot kimentettek. A heves esőzések következtében a szigeten villámárvizek keletkeztek, a szél fákat csavart ki tövestől, és földcsúszamlások is voltak.
1: Egy ember életveszélyesen megsérült, amikor megkéselt 2 fiatalt egy 64 éves férfi Debrecenben. A férfit a rendőrök 2 órával később elfogták, a vasárnap hajnali támadást szóváltás előzte meg, majd a férfi elővett egy kést és megszúrta a 2 fiatalt. A 23 éves férfi életveszélyes, 24 éves ismerőse pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A budapesti férfit megbilincselték, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A rendőrség kezdeményezte letartóztatását. A szombatinál szerényebb érdeklődés mellett zajlott Mohácson a csata 500 éves évfordulójára szervezett rendezvénysorozat. A kánikula sokakat inkább otthon tartott, akik viszont kilátogattak, érdekes történetekkel tarkított vezetés mellett nézhették meg a csatában szemben állók táborait.
5: A korhű hagyományokat őrzők mutatták be a fegyvereket, amelyeket a mohácsi csata idejében is használtak a katonák.
6: Mellettünk ezen az állványon hosszú kardok, 2 kezes csatabárdok, egy 2 kezes karda vagy Zweihänder, A háttérben szálfegyvereknek különböző változatai láthatók, ezek voltak inkább a csatáknak, mezei ütközeteknek az elsődleges fegyverei.
7: Egy haditábort igyekszünk megjeleníteni, zsoldos kompániát, ugye különböző vannak táboreszközeink, tábori padjaink, van, amikor gyakorlatozunk is a táborban, ugye azt próbáljuk bemutatni, hogy amikor hadjáratot lehetett egy sereg, akkor hogy nézett ki, amikor ők éppen nem csatáztak, mivel foglalkoztak, hogyan mulatották egymást ilyesmikkel.
5: Nem sokkal távolabb egy német zsoldosokból álló katonák lakhelyét, táborát lehetett megismerni.
8: Maga az a Lansdank zsoldos sereg Svájcból származik alapvetően, a svájciak már hosszú időn keresztül kigyakorolták ezt a gyalogos harcmódot. Furcsa nekünk most mai embernek, hiszen Svájc az a lilatehenek vannak ott, meg a sajt, meg az órák. Középkorban zsoldos export ország volt ez.
5: Mohács körül mindmáig sok a félreértés, de azt mindenki elfogadja, hogy a magyar katonák hősiesen szálltak szembe a túlerővel.
9: Sokan félreértik, én is nagyon sok helyen találkoztam vele, és tették fel ezt a kérdést, hogy mit ünnepel most Mohács. Ez nem egy ünnep, hanem a gyászév, és ez a holtakról való megemlékezés méltó nyughelyre kerülésüknek a megrendezése.
5: Mohácson a hétvégén szinte minden az 500 évvel ezelőtti csatáról szólt, amelynek kimenetele évszázadokon át meghatározta Magyarország történelmét.
1: Ez a tó örökre Ontario-tó marad, ezt hirdeti az a tábla, amelyet a kanadai Ontario tartomány miniszterelnöke Doug Ford leplezett le. Ford szerint a tó neve, amely 400 éves, nem fog megváltozni. Donald Trump csütörtökön írt alá elnöki rendeletet arról, hogy a Kanada és az Egyesült Államok határán lévő tavat mostantól Amerika-tónak nevezzék, miután tovább eszkalálódott az amerikai-kanadai kereskedelmi háború. Fórum következik Pap Réka Kingával. Szervusz Réka, mik a mai témák?
10: Szervusz, üdvözlök mindenkit. Hát a tibeti sárlavina mellett beszélgetünk az Unger Anna kinevezése körüli egyre fokozódó, illetve még mindig tartó felkorbácsolt érzelmekről, illetve arról, hogy 100 milliárd forintnyi kekva vagyon kerül vissza az államhoz, konkrétan Vitézi Dávid minisztériumához a holnapi nappal. Ezek a témáink, hívjanak bátran és mondják el a véleményüket.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!

0: máskor nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyik nyáron Edward meglátogatta a nagybátyját. Mire a végzős osztályelső hazatért, már kokainfüggő volt. 30 évvel később jött el a mélypont. Tekintsék meg bizonyságát!
2: 30 éven át nem törtem magam, hogy jó férj és apa legyek. Semmi erőt nem fektettem azokba a dolgokba, amik emberileg számítanak.
1: Amikor Edward tinédzser volt, egy rokonlátogatás Kaliforniában megváltoztatta az életét. Ekkor ismertette meg nagybátyja a crack kokainnal.
2: Egy pillanat alatt átvette az életem felett az irányítást. Minden nap csak azt vártam, hogy hazajöjjön a munkából. Nem tudtam, hogy kell beszerezni, így egész nyáron rá voltam utalva. Úgy mentem haza, mint végzős osztályelnök, aki már crackfüggő volt.
1: Mivel otthon nem jutott droghoz, a középiskolában és a főiskolán még tiszta volt. Ott találkozott Tinával, akivel randizni kezdtek.
3: Tetszett, hogy tudta, merre tart. Voltak céljai, amelyeket el akart érni.
1: Összeházasodtak és közös életet kezdtek. De a crack nem sokára újra rátalált és elkapta.
2: Újra visszakerültem arra a pályára, mintha nem lett volna több éves kihagyás. Onnantól kezdve irányíthatatlanul zuhantam.
3: Közben rájöttem, hogy drogozik, de addigra már beleszerettem. Azt hittem, meg tudom változtatni, de tévedtem. Elkeserített. Csak azt akartam, hogy jobban legyen. Segíteni akartam neki.
2: Már nem törődtem a kapcsolatunkkal. Nem érdekelt a gyakornoki munka, az egyetem. Mindazok a remények és álmok, melyek az ismerettségünk elején voltak, eltűntek, amikor újra bejött a drog.
1: Évekig küzdött a függőséggel. Kibejárt a börtönből. Nem maradt meg egy állásban sem. Nem volt igazán ambiciózus.
2: Ha valaki megkérdezte volna, mit tervezek a következő évre, hát remélem, egy év múlva kikerülök a sitről, és akkor betépek. Szó szerint reménytelen lettem. Az a fickó, aki végig osztályelnök volt, semmivé vált. Semmi remény, semmi álom, semmi igyekezet. Minden reggel bántam az előző napot. Pokoli volt az életem. Nem tudtam mit csinálni. Nem volt kiút. Semmi reményem. Gyűlöltem a mai napot.
1: A 30 éves függőség alatt Tina kitartott a férje mellett. Nem hagyta abba az imát a drogtól való szabadulásért.
3: Első naptól fogva imádkoztam érte. Aztán már böjtöltem is. Mindig Istenben reménykedtem, mert tudtam, hogy ő mindenre képes. A lehetetlenre is.
1: Aztán egy 4 napos drogozás után Edward mélypontra jutott, amikor hazaért.
2: Kényszeresen kerestem a kocsiban még egy utolsó adagot. Órákon át csináltam. Az ujjaim már elzsibbadtak a kocsiban való matatástól. Végül annyira elfáradtam, hogy elaludtam. A feleségem ébresztett fel az ablakon kopogtatva. Kinyitott az ajtót, és ahogy kiszálltam, a nadrágom lecsúszott a térdemig. Ott álltam az esernyő alatt, az esőben, félmeztelenül azzal a nővel, aki imádkozott. Böjtölt értem, és hitte, hogy Isten meg tud engem szabadítani. Fél életemen át. Isten akkor látnom engedte, milyen szánalmas is vagyok, és hogy ő szó szerint és átvitt értelemben is oltalmazott, befedezett, segített és hordozott engem, és nem érdemeltem meg.
1: Aznap úgy feküdt le, hogy tudta, hogy változásra van szüksége. Imádkozott, hogy Isten adjon erőt, hogy kitörjön a függőségből.
3: Elbóbiskolt, és akkor Isten munkálkodni tudott benne. Elkezdte a munkát.
2: Másnap úgy keltem fel, hogy tudtam, hogy aznap képes leszek otthon maradni. Aztán másnap rájöttem, hogy aznapra is volt rá erőm. Nem is gondoltam túl a dolgot, egyszerűen csak eltűnt.
3: Ahogy kihozanodott és eldöntötte, hogy lejön a drogról, tudtam, hogy Isten csodálatos módon megváltoztatta.
1: Edward azóta teljesen szabad, soha többé nem használ drogot. Új életét Tina hitének és imáinak tulajdonítja.
2: Tina rendszeresen böjtölt a szabadulásomért. A mostani életünk Tina Istenhez való ragaszkodásának köszönhető.
3: Tudtam, hogy Isten képes rá, mert neki minden lehetséges. Olyan Isten, aki törődik velünk, és a legjobbat akarja nekünk. Nagyon hálás vagyok neki.
1: Edward ma már szerető férj és apa, és sikeres étterem tulajdonos. Minden vágya, hogy segítsen a környékük kevésbé szerencsés lakóin.
2: Minden nap, amikor képes vagyok produktív, tisztességes, megbízható, becsületes életet élni, egy karácsony számomra. Ha egy családtagjuk hasonló helyzetben van, higgyék el, hogy Isten vele is meg tudja ezt tenni. Nem menthetetlenek. Én sem hittem volna, hogy eljöhet ez a nap, de Istennek jobb terve van. Csak nem szabad feladni, még nem jön a csoda.
1: Ámen. Ha ön is, mint Tina, imádkozik valakiért, aki függőség rabja, Edward története adjon önnek ma reményt és bátorítást. Ne adja fel. Harcoljon tovább azért az emberért. Ha ön olyan, mint Edward, és egy szer rabszolgája, aki kétségbe esetten vágyott a drogokra, és a crack kokainra, és autókban kutakodott. És hallhatták, amit mondott. Soha, de soha, soha nem gondoltam volna, hogy megszabadulok ettől. Istennek hatalma van meggyógyítani, és megtörni a függőség rabszolgaságának ezeket a láncait. És Isten meg akarja osztani önnel ezt a hatalmat. Szó szerint a Szent Szellemet akarja önbe helyezni, belénk, hogy bennünk lakjon és velünk legyen. Ez figyelemre méltó kiváltság. Ő ki tud minket húzni ebből a függőségből. Isten hatalma fenséges, és minden hatalom az ő birtokában van. Mégis Isten nagyon türelmes velünk is. Néha a dolgok mozognak a szellemi világban, de Isten arra vár, hogy mi tegyünk egy lépést. És Edward Tina imáinak és támogatásának köszönhetően végül azt mondta, átadom ezt. Tudja, a példabeszédek meglehetősen világosan, transzparensen és direktbe azt mondja nekünk, mint a kutya, amely visszatér a hányásához, olyan a bolond, aki visszatér a saját bolondságához. És mi nem ilyenek vagyunk néha. Nem akarunk bűnt az életünkben. Nem akarjuk ezeket a szereket használni, vagy arra használni őket, hogy megbirkózzunk valamivel. De néha könnyebbnek tűnik az életben egyszerűen visszatér ahhoz, amit ismerünk. Edward azt mondta, a börtönben arra várt, hogy kijusson, és kapjon egy adagot. Ez a drogtól való függőség. És a sátán őszintén szólva szereti, ha ön a függőségnek a szorításában marad. De ez egy csodálatos, fenséges nap arra, hogy szabadságot kapjon. És ennek első lépése az, hogy azt mondja, Uram, problémám van, te tudod, én tudom, talán a családom is tudja, és ma átadom neked a lelkemet, a vágyaimat. Ez az első lépés a szabadság megtalálásában. Elismerni a problémánkat, megbánni az Úr előtt, és azt mondani, Istenem, segítségre van szükségem ebben. Ezt egyedül nem tudom megtenni. És az evangélium világossá teszi, az írás világossá teszi. Isten tárt karokkal fogad minket, és mi ölelést kapunk, nem kárhoztatást kapunk, az az ellenségtől jön. Az ellenség, a sátán kárhoztat minket, de Jézus átölel és szeret minket. Most szeretnék önnel imádkozni. Ha függőség rabja, bármi is legyen az, drog, alkohol, pornográfia, adja át az Úrnak. Atyám, Istenem, azokért, akik imádkoznak, és most kétségbejtő helyzetben vannak, és azt mondják, hogy kerültem én ide? Uram, képes lennél valaha újjáépíteni az életemet? Mi látjuk, Uram, hogy képes vagy rá, meg fogod tenni, és akarod is. Ezért abba hagyjuk, hogy higgyünk az ellenség hazugságainak, aki azt mondja nekünk, hogy nem vagyunk méltók, és Isten már nem szeret minket. Ez a pokol mélyéről származó hazugság. Imádkozom a függőségben lévőkért, hogy gyógyítsd meg őket, Uram, Jézus nevében. Amen. Keressen egy jó helyi gyülekezetet, hallgassa Isten igéjét, legyen közösségben a hívőkkel, az Isten igéjében kell lennünk.
3: Michael hihetetlenül alázatos, kedves és intelligens volt. Személyiségéből fakadt, hogy mindig a legjobbat akarta a világnak és másoknak. Bárkivel el tudott beszélgetni, mert a tudása nagyon sokrétű volt. Nagyon kedves és őszinte szíve volt. Mindig azt mondta, hogy az emberek a legfontosabbak, értük csináljuk mindezt. 15 éves koromban kezdtem el járni Michael-lel, ő volt akkor 17, úgyhogy már 24 éve vagyunk együtt. Egymás nélkül el se tudjuk képzelni az életünket. A fő feladatom a háztartás vezetése és a gyerekek nevelése volt. Michael teljes állásban ingatlan ügyekkel foglalkozott, így nagyon mozgalmas életünk volt. Jézus kezdettől fogva vezetett minket az életbe, mindig hívők voltunk, áldottnak éreztük magunkat, hogy keresztény háztartásban nőttünk fel. Őszintén szólva az úton, amin jártam, igyekeztem megtanulni, meghallani az Úr hangját, hogy megtudjam, milyen az élet úgy, hogy az ember követi őt. Igazán elmélyülten figyeltem és hallgattam.
4: 2024. február 5.
3: Aznap este hétfő volt. Michael 8 éve játszott egy felnőtt hobbi foci csapatban. Elindult a 9-kor kezdődő meccsére, ez volt az én estém. Békésen elaltattam a gyerekeket. Imádkoztam a lányomért, majd átmentem a fiúkhoz, és imádkoztam értük is. Minden tökéletesnek tűnt.
4: 9 órakor.
3: Ahogy becsuktam a fiúk hálószobájának ajtaját, amikor hangos kopogás rázta meg a bejárati ajtót. Kinyitottam, és a szomszédom állt ott az utca túloldalán, aki azt mondta, Megan, azonnal a sportcsarnokhoz kell menned, Mike-ot épp most élesztik újra. Ez minden, amit tudok, menned kell. Rémület futott át az egész testemen, így gyorsan felkaptam a kocsi kulcsot. A szomszéd felajánlotta, hogy ott marad a házban, én pedig beültem az autóba, és csak azt kiabáltam, nem, nem, nem, nem, az Úrnak, ne Uram, ne tedd ezt. Nem. A helyszínen több mentő, tűzoltó és rendőrautó volt. Mint hogyha egy szörnyű filmben lennék.
1: Michael éppen lefelé tartott a pályáról, de pillanatokkal később összeesett, megállt a szíve. Egy ex-tűzoltó rohant oda hozzá, körülbelül 25 percig küzdött, hogy visszahozza. Azonnal kórházba vitték.
3: Michael körülbelül 24 percig volt oxigén nélkül a focipályán, szinte az egész testműködése leállt. Lázas volt, az egész teste kékes árnyalatú. Nem mozgott, és nem látszott rajta semmilyen agyi aktivitás. A lélegeztetőgép tartotta életben.
1: De mindennek ellenére Michael szervei elkezdtek működni. Le tudták kapcsolni a gépekről.
3: Kétség nem fér hozzá, hogy az Úr döntött úgy, hogy Michael velünk marad. A túlélési esélyei a pálya szélén kevesebb, mint 5% volt. Ő döntött úgy, hogy visszaadja neki a lélegzetét, ami egy csoda volt. Nem az a teljes gyógyulás történt, amiért könyörögtünk az Úrnál, de a tény, hogy visszakapta a lélegzetét, az önmagában óriási csoda.
1: Azonban Michael agya komoly károsodást szenvedett.
3: Az egész februárt a kórházban töltöttük, majd hosszú távon a rehabilitációra kerültünk. Az agysérülésének a mértéke itt vált világossá számomra, miközben újra tanulta a járást, beszédet és étkezést. Én a szoba túlsó oldalán ültem, és néztem, amint az intelligens, jó képességekkel bíró férjem nem tud válaszolni az egyszerű kérdésekre. És nem emlékszik teljesen, még a saját nevére sem. Ez sokkoló volt.
5: Egy hónapos rehab után végre hazatérhetett. Az élete azonban már nem volt ugyanaz. A jövőbe vezető útját napi szenvedés és nélkülözés kísérte.
3: A baleset után az élet Michael-lel annyira szomorú és gyászos volt. Ránéztem, és annyira egészségesnek, épnek, szépnek tűnt. Annyi mindenért lehettem volna hálás. De ha beszélgettem vele, nyilvánvaló volt, hogy annyi minden hiányzik még belőle. Képtelen volt kapcsolatban élni. Nem tudott társalogni, új dolgokat tanulni. Mindez eltűnt belőle, és én egyedül maradtam, mintha elhagyott volna. Pedig ott volt, de elszigetelve. Gondoskodtam róla, és szerettem tőlem telhetően, de nem volt semmilyen visszajelzés. Hogy lehetek szomorú, amikor túlélte? Itt van, de mégsem. A gyerekek is így voltak. Néztem ezt a valamikor nagyszerű apát. Kiváló volt, jó tanító, de most nem képes rá. Gyötrelmes volt ezt kezelni velük. Nem tudok segíteni ebben. Lehetek az anyukájuk, és osztozhatunk a fájdalomban, támogathatom őket, de el kellett engedjem azt az anyatigris ösztönt, hogy megoldom, mutasd azt a bibit, majd én meggyógyítom. Mert nem tudom. Valójában ez az igazi alázat. Nem? Átengedjük az irányítást az Úrnak, és ezt megtenni nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Még mindig nem lehet tudni, hogy mi történt vele. Nem volt rá genetikai ok, nem volt semmilyen szív probléma. Igazából nem is értettük, nem tudtuk pontosan, hogy mi történt azon a végzetes estén. Emlékszem az első napokra a kórházban. Egyedül csak a hitembe kapaszkodtam. Jézus volt a kiút. Rá volt szükségem. Csak miatta volt értelme bárminek. Bíznom kellett benne, hogy mindent a javamra fordít majd. Persze minden érthetetlen volt, de úgy döntöttem, hogy aktívan az Úrba vetettem a hitem, az ő jóságába kapaszkodtam. Nem engedtem, hogy másban keressek kiutat. Csak ő az én pásztorom, nem szűkölködöm, és ez elég. Ő a vezetőm. Az Úr a mindenség teremtője, mondja magát pásztorunknak, tehát nem hiányzik semmi. Ezért nem kell félnem. Ezt az igazságot vallottam az életemre nézve, mert nem mindig éreztem úgy. Csak bíztam benne, hogy igaz, amit az Úr mond. Isten jóságát láttam ebben mindenféle módon, kis és nagy dolgokban egyaránt. És ő tanított engem. Azt mondta, figyelj, én majd percről percre, napról napra átvezetlek minden nehézségen. Csak bíz bennem. Ahogy lehántottam a magabiztosságom rétegeit, az Úr pedig megmutatta, hogy majd átvezet. Ebben volt az ő jósága. Én pont ott akarok lenni teljes alávetésben Jézusnak. Az akarok lenni, akivé ő akar formálni. Nem hiszem, hogy ezt az utat választottam volna, de az eredményét és az Úrral való járásomat mindenképpen. Hiszem, hogy az Úr mindenben a helyreállításért dolgozik. Néha tényleg nagyon zűrös és szörnyű az örökkévalóságnak ezen az oldalán lenni, és talán nem kapunk kárpótlást ezen az oldalon, de annyira biztos a reményem a jövőt illetően. Megéri Jézust keresni a szükség idején, a legnagyobb fájdalomban, a legnagyobb gyengeségben, mert meg lesz a jutalma. Az életem a tiéd. Mit kezdesz vele? Hová viszel? Többé nem kell tudnom a jövőt, csak bíznom kell benne, hogy jót készít a számomra. Csak olyan szemre van szükségünk, hogy meglássuk az ő jóságát.
6: Kenyában egy Japet nevű kisfiú nem mehetett iskolába, mert az édesanyja nem tudta kifizetni a tandíjat. Önöknek köszönhetően jó oktatásban részesülhet és szép jövőnek néz elébe. Isten tiszteletre is jár édesanyjával együtt. Mikor Japet apja otthagyta őt és édesanyját, Rose-t, magukról kellett gondoskodniuk. Rose keményen dolgozott, hogy megvegye a földet és megépítse a házat, amiben most laknak.
3: Minden munkát elvégzek, ami a kezem ügyébe kerül, házi munka, termesztés, mosás, de néha nincsenek munkák, és akkor nehéz még az ételre is elég pénzt gyűjteni. Fájt, hogy vacsora nélkül kellett Japetet aludni küldenem, de mindent megtettem, hogy lássa, soha nem adom fel.
6: Sokszor Japetet hazaküldték, mikor az iskolához ért, mert nem volt befizetve a tandíja.
3: Amikor nem volt iskolában, akkor gyakran olyan gyerekekkel járt, akik rossz társaság voltak. Akkoriban nagyon makacs volt, és nem volt hajlandó a ház körül segíteni.
6: Egy barátja hívta el Japetet a Tweta Children's Assistance szolgálathoz, amit az Orphans Promise támogat.
7: Adtak teát és kenyeret, és utána Isten tisztelet volt, majd egy nagy ebéd. Minden vasárnap járok. Olyan sokat tanultam Istenről és a Bibliáról, amit az életemben is tudok alkalmazni. Átadtam az életemet Jézusnak, és a pásztor megkeresztelt. Amikor alámerültem, éreztem, ahogyan változok. A megpróbáltatásokban most már Jézushoz futok, szólok hozzá, és ő válaszol, és betölti a szükségeimet is.
3: Japet rengeteget változott, nagyon jó fiú, és nem jár rossz társaságba. Vasárnaponként jár a szolgálathoz, ahol ehet és ihat. Örülök, amikor az Isten tiszteletről ételcsomagokkal jön haza.
6: Japet rendszeresen jár iskolába, mert az Orphans Promise a tandíját is fizeti.
7: Az, hogy iskolába járhatok, isteni csoda. Iskolázottsággal jobb jövőm lesz. Mindent szeretek a sulimban. Szeretem a tanáraimat és az osztálytársaimat is.
6: A Japettel történt változás miatt Rose is elkezdett vele járni Isten tiszteletre.
3: Olyan büszke voltam, amikor a fiam először elhívott a gyülekezetbe. Volt Istenről fogalmam, de nem ismertem személyesen. A szolgálatba járva átvettem az üdvösségem. Nagyon sok békesség van az életemben. Bízok Istenben és gyakran imádkozom. A támogatás, amit kapunk, segít, hogy gondoskodjak a családomról.
7: A családunk teljesen megújult. Köszönöm a támogatást. Reményt adtak a holnap felől.
3: Hálás vagyok, hogy Japet megismerte Istent. Amikor a világ gondjai megpróbálják elárasztani, tudom, hogy szilárdan meg fog állni a hitben. Hálás vagyok a segítségért. Isten áldja önöket!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 15:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Edem megtörhetetlen harcos, bajnok. Nem azért, mert soha nem adta fel, hanem éppen azért, mert feladta.
2: Gyermekkoromban az motivált, hogy apámat büszkévé tegyem. Verekedtem és ittam. Azt mondta, ha el akarod érni a céljaidat az emberekkel, akkor ültess beléjük Isten félelmét.
3: Élete nagy részében Edem azért küzdött, hogy szeressék. Ez már 2 éves korában elkezdődött, amikor az édesanyja elvonóra ment, és őt a drogfüggő apjára hagyta. A kapcsolatuk alkoholra és drogokra épült.
2: A kapcsolatom apámmal inkább baráti volt, mint apa-fiú kapcsolat. Együtt ittunk és buliztunk, nem pedig egy szülő volt, aki helyreigazított volna.
3: A szülői felügyelet hiánya oda vezetett, hogy a 12 éves Edem kétszer is szexuális bántalmazás áldozata lett, ami teljesen lerombolta az önértékelését. A drogok és az alkohol segítettek neki kezelni a dühét és az önutálatát.
2: Nem akartam élni, érted? Úgy éreztem, kudarc vagyok. Úgy éreztem, mindent megérdemeltem, még a szexuális és fizikai bántalmazást is. Állandóan dühös voltam, mert haragudtam magamra, és közben üres voltam.
3: A tinédzser évei összemosódtak. Verekedések, drogok és a fiatalkorúak börtöne. Edem az MMA harcokban élte ki a dühét, ami arra motiválta, hogy megtisztuljon, de a drogok mindig visszahúzták.
2: Leszerveztek egy meccset 3 héttel későbbre. Kijózanodtam, elmentem harcolni, majd közvetlenül a meccs után újra belőttem magam. Az MMA tényleg segített jobban érezni magam. Végre elismerést kaptam valami jóért. Jobban éreztem magam, és tudtam, hogy a szívem mélyen jobb akarok lenni.
3: 27 éves korára Edem veretlen 4-0-ás mérleggel divízió bajnok lett, de továbbra is küzdött az értéktelenség érzésével. Aztán 2017-ben, amikor a Las Vegas-i Ultimate Fighter versenyre készült, választás elé került.
2: Megálltam egy stop táblánál, és emlékszem, hogy Isten azt mondta, a te utad vagy az én utam. Életemben először hallottam az Urat, és kirázott a hideg. Félrehúzottam, és ezen gondolkodtam, a te utad vagy az én utam. Józanodj ki és kövess engem, én meg azt gondoltam, majd legközelebb.
3: Azon az éjszakán egy ittas vezetés miatti intézkedés erőszakossá vált. Edem a kokain hatása alatt 8 rendőrrel küzdött, mire végül leteperték. Másnap reggel egy gumiszobában ébredt. Rádöbbent, milyen ára van annak, ha a saját útját választja.
2: Soha életemben nem éreztem magam ennyire üresnek, vagy ennyire nagy kudarcnak.
3: Ez a felismerés csak tovább táplálta a dühét és az önutálatát. Újabb verekedések miatt magánzárkába került. Amikor olvasnivalót kért, az őr egy Bibliát adott neki.
2: Kinyitottam azt a könyvet, és magával ragadott. Nem tudtam letenni.
3: Egy igerész különösen megragadta Edem figyelmét.
2: A Róma 8-ból, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És számomra, aki soha nem érezte, hogy megérdemli a szeretetet, és nem is tudta elfogadni azt, ez megnyitotta a szemem. Nem kell kiérdemel, nem csak el kell fogadnom őt, be kell engednem, és akkor örök életem lehet vele. Szeretetet kaphatok.
3: Közvetlenül a tárgyalás előtt Edem egy 7 éves vádalkut fogadott el. A börtönben bibliakört és ima alkalmakat indított, és egyre mélyebben megismerte Isten szeretetét. 3,5 év után feltételesen szabadult, ám támogató közeg nélkül visszaesett a függőségbe.
2: Feszegettem a határokat, csak egy feles, de mivel súlyos függő voltam, egy pohár után 10 napig pörögtem a kokainon vagy bármin. Ez odáig fajult, hogy injekcióztam a drogokat, napokig bódult voltam, és mindent feladtam, amit valaha ígértem, akár Istennek is.
3: Egy évvel a szabadulása után Edemnek elege lett. Egy éjszaka, miután halálosan belőtte magát, készen állt arra, hogy véget vessen az életének.
2: Éreztem ezt a húzást, hogy csak folytassam, egyre többet használjak, és végezzek magammal. Amikor be akartam szúrni a következő tűt, egyszerűen nem ment be a karomba. A mellettem lévő nő, emlékszem, mint a teljes sötétséget, valami démoni jelenlétet láttam volna benne, azt mondta, majd én. Végül sikerült neki, de amikor benyomta volna a fecskendőt, az egyszerűen felrobbant. Beültem a kocsimba, és elindultam. Kicsit arrébb behajtottam egy árokba, és ott túladagoltam magam már az első adaggal.
3: A volán mögött ért magához véresen és kimerülten. Ekkor végre készen állt arra, hogy teljesen átadja az életét Istennek.
2: És ezúttal nem az volt, hogy a te utad vagy az én utam, hanem élet vagy halál. Mindent neki adtam, nem akartam többé harcolni, nem akartam semmi más, csak élni. Józan akartam lenni, büszkévé akartam tenni Istent.
3: Újjáépítette az életét, és kemény munkával, valamint Isten rendíthetetlen szeretetének megtapasztalásával megszabadult a függőségből.
2: Megértettem Isten erejét és szeretetét, lépésről lépésre rákaptam erre a szeretetre, de ehhez le kellett bontanom a falaimat, hogy beengedjem őt.
3: Újra elkezdett az MMA bajnokságban harcolni, de már úgy, hogy ezzel Isten dicsőítse, és az édesapjával is kibékült.
2: Egy nap felhívott, és azt mondta, Edem, szeretnék mondani valamit. Néztem a videódat, és látom, mit csinálsz, és büszke vagyok rád. Az a férfi, akinek nekem kellett volna lennem vezetőként, példaképként, most te vagy a számomra. Éljünk úgy, hogy példaképek legyünk.
3: Edem ma már másoknak segít megszabadulni a függőségből. A vágya az, hogy mindenki megtapasztalja azt a reményt és szeretetet, ami abból fakad, ha valaki átadja az életét Jézusnak.
2: Azt szeretném, hogy szabadok legyenek, hogy békességük legyen, sikeresek legyenek, és megtapasztalják ezt a szeretetet. Isten mindig ott van. És ígérem, hogy ez a legjobb döntés. Ha nekem sikerült, bárkinek sikerülhet.
1: Jeff Hill kétszer is elvesztette mindenét. Egyszer egy ijesztő foci balesetben, másodszor egy piroson áthajtó autó miatt. Mindez előbb drogfüggéshez, majd börtönhöz vezetett. Egy éjjel a cellájában úgy döntött, hogy véget vet az életének. De épp ezzel mentette meg azt.
2: Egy nagy űr volt bennem, amit mások elismerésével és gyógyszerekkel próbáltam betölteni. Bármilyen közérzetjavító jöhetett. Arra vágytam, hogy elismerjen az apám, de sajnos nem jött össze.
1: A 2000-es évek közepén Jed Hill az egyetemi foci feltörekvő sztárja volt. Tömött stadionok ezernyi nézője skandálta a nevét. Minden adott volt a sikerhez, de őt nem a játék szeretete hajtotta, apja szeretetére vágyott. De ez csak vágyálom maradt.
2: Emlékszem, ha rossz paszban volt, akkor jól elvert minket, amikor hazaértünk. Azt hittem, a szeretetet ki kell érdemelni. Azért fociztam, mert amikor kiskoromban az udvaron fociztunk a testvéreimmel, láttam, milyen büszke és boldog az apám, amikor elkapjuk a labdát. Nem is élveztem a focit. Azért játszottam, mert reméltem, hogy egy nap majd azt mondja, büszke rám. De ez a nap sajnos sohasem jött el.
1: Már az NFL-be készült, de az apja még mindig nem ismerte el. Aztán jött a tragédia.
2: Egy szerelésnél az egyik társam sisakja a bokámnak csapódott. A talpam a sípcsontomba csúszott. Az első kérdésem az volt, miért Istenem, miért teszed ezt velem? Lehetőségem sem volt rá, hogy draftoljanak vagy kipróbáljanak. 9 hónap rehab jött. Csak ürességet éreztem. Azt, hogy nem vagyok jó semmire. Az egyik pillanatban ott állok a világ tetején, a másikban a fejemre omlik a világ.
1: Felépülése közben egy modellügynök felfedezte egy edzőteremben. Jet hamarosan fitness és divat magazinok címlapján találta magát. Végül hollywoodi színész lett. De hiába klappolt minden, még mindig apja elismerésére sóvárgott.
2: Amikor hazamentem, mindenki annyira örült nekem, de ő csak ült a sarokban. Néha csak rázta felém a fejét, mintha szégyent hoztam volna rá. Nagyon fájt. Rengeteg dicséretet kaptam, hogy milyen jól nézek ki, de én csak egy sajgó űrt éreztem. Ez szétmart belülről.
1: Jed éppen egy filmes meghallgatásra tartott motorjával, amikor egy piros lámpán áthajtó járművel karambolozott. Egy pillanat alatt újra összeomlott minden álma. Törött bordákkal és zúzott állkapocssal került kórházba.
2: Újra az volt bennem, Istenem, miért teszed ezt velem? Ne szórakozz velem, olyan jól ment a sorsom. Hagyj békén!
1: A fájdalomra ópiátokat kapott, amikre rászokott. Lopni kezdett és drogot árult, hogy még többet szerezzen. Végül elkapták és lecsukták. Jed véget akart vetni az egésznek.
2: Csak a fájdalomtól akartam szabadulni. Aznap éjjel felkötöttem a lepedőt az emeletes ágyra. 3-szor körbetekertem a nyakamon, beszorítulni.

0: Egész életemben hazudtam magamnak. Soha nem mutattam ki, min megyek keresztül. Senkinek sem engedtem, hogy belém lásson. A mennyei atyáról való képemet annyira eltorzította a földi apám, hogy nem akartam foglalkozni vele. Pedig anyám járatott minket bibliaiskolába és gyülekezetbe is. Néhány ige ismerős volt gyermekkoromból, a János 3:16, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elég volt abból, hogy elveszek. Az akartam lenni, aki hisz. Azt a szeretetet akartam érezni, amit korábban nem éreztem. Abban a percben megtörtem. Azt mondtam, Istenem, mindenemet neked adom. Nem sok marad, de legyen a tiéd az, amivé leszek. Teljesen formálj át, Uram.
1: Naponta olvasta a Bibliát és imádkozott, elkötelezte magát Jézus Krisztus felé. Ma már lelkészként nem földi apja elismerését keresi, hanem a mennyei atyát szolgálja, és másokat is Jézushoz vezet.
0: Bocsánatot kellett kérnem Istentől, hogy őt hibáztattam. Pedig nem ő tett drogossá, és nem miatta bántott az apám. Ott volt bennem egy űr, de ő betöltötte, és most bennem él Isten szelleme. Egyik prédikációm alatt apám előre jött megtérni. Őszintén megbocsátottam neki, nagyon szeretem. Most, hogy nekem is van fiam, aki egy csoda, mindig szeretni akarom őt, és éreztetni vele, hogy büszke vagyok rá, kis dolgokban is. Mert tudom, hogy milyen érzés ennek a hiánya. Istennek van terve a helyreállításra. Mindegy, hogy honnan jövünk, vagy merre tartunk. Ő képes megmenteni, helyreállítani, megújítani, befogadni. Csak adjuk át magunkat neki őszintén.
2: Néhány évvel ezelőtt egy férfi azt mondta Angele Halilinek, hogy egyszer emberek millióihoz fog beszélni Jézusról. Ezek a szavak bizony valóra váltak. Ma egy Spotify-on első helyezett podcast társ műsorvezetője. De amikor Angele akkoriban ezt hallotta, csak ennyit gondolt. Szerintem összekevertél valakivel. Ashley kijelült lebeszélgetni.
3: Ange, nagyon köszönöm.
4: Hello.
3: Annyira izgatott vagyok, hogy mélyebben belemehetünk a történetedbe, és mindabba, amit Isten tett benned és rajtad keresztül. Hű, annyi csodálatos dolgot vitt véghez Isten a Girls Gone Bible által. De szeretnék visszamenni egészen az elejére, a történeted kezdetére.
4: Igen, nem mondhatnám, hogy... hittel teli családban nőttem fel. Bevándorló családból származom, első generációs albánok vagyunk, itt, Amerikában. Bárki, aki egyik országból a másikba kényszerül költözni, rengeteg traumát gyűlt magában. Úgy érkezel egy országba, hogy semmit sincs, és napi 24 órában, a hét minden napján dolgozol, csak hogy enni tudj adni három kisgyermeknek. A szüleim csodálatosak, harcosok, rendkívül kitartók, de túlélő üzemmódban éltek. Mi gyerekek is így éltünk. És egy ilyen közegben nem igazán jut figyelem a lélek ápolására. Sok fájdalom és félelem volt a szívemben, az elhagyatottság érzése. És semmilyen mód nem volt arra, hogy ezt feldolgozzam. Nagyon fiatalon megtanultam menekülni a fájdalmam elől. Ahogy idősebb lettem, a szorongás végig kísért, és meghatározta az életemet. Borzalmas pánikrohamaim voltak, súlyos szorongásom. OCD-t diagnosztizáltak nálam. Mindentől féltem. Nem tudtam autót vezetni, nem mertem felmenni egy negyedik emeleti erkélyre. A mentális állapotom nagyon gyorsan, nagyon rossz irányba romlott. Egyetlen dologhoz nyúltam, az alkohol. 23 évesen teljesen alkoholfüggő voltam. 30 percet.

0: sem bírtam ki ital nélkül. Különben elvonási tüneteim lettek. Szégyeltem magam, gyűlöltem magam. A tükörben néztem, és azt kérdeztem, ki vagy te? Senki nem jut ki abból, amiben én éltem. Ennyi sötétség, ennyi fájdalom, ennyi függőség. És az Úr, ahogy sokszor teszi, egy emberen keresztül jött el hozzám. Egy Szokratész nevű férfit küldött az életembe, egy szentlélekkel teli 70 éves görög embert. Összejöveteleket tartott, ahol egyszerűen megjelent Isten jelenléte. Nem csinált semmi látványosat. Jézus egyszerűen ott volt. Elmentem egy ilyen alkalomra, és ő rám nézett, anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, a fájdalomról, és azt mondta, te, fiatal lány, egyszer emberek millióihoz fogsz beszélni Jézusról. Színpadokon fogsz állni, könyveket fogsz írni, és emberek millióit fogod Jézushoz vezetni. Én pedig azt mondtam, szerintem nem. Azt hiszem, összekevert valakivel. Gyorsan elmondtam neki, hogy szenvedek, a gondolataim gyötörnek, alkoholfüggő vagyok, nagyon rossz állapotban vagyok, és azt hiszem, meg fogok halni. Ő pedig minden nap felhívott, imádkozott értem a telefonon. Tanított Jézusról, felolvasta nekem a Bibliát, és tanított arról a hatalomról, ami Jézuson keresztül az enyém. Körülbelül 6 hónapon át imádkoztunk együtt telefonon, és hiszem, hogy ez a 6 hónap vezetett el 2019 hálaadásához. Egy teljesen természetfeletti szabadulás pillanata volt. Az Úr egyetlen pillanatban találkozott velem. Megmentett önmagamtól. Megmentett a bűnömtől. És csodálatos módon megszabadított az alkoholfüggőségtől. Hamarosan 6 éve józan vagyok.
1: Ez hihetetlen.
0: És egyszer sem kívántam.
2: Csodálatos!
0: Ez csoda! Nem erőből, nem hatalomból, hanem az élő Isten szelleme által. Ez az a Jézus, akit hirdetünk. Elképesztő. Annó a szorongás úgy csapott le rám, mint egy teherautó. Teljesen leuralt és megemésztett, elzsibbasztotta az agyam, de ez eltűnt. Az alkoholtól megszabadultam, de a gyógyulás Isten jelenlétéből jött, az igén keresztül. A Biblia megmentette az életemet, meggyógyította az elmém, megújította a gondolkodásmódomat, szó szerint újrahuzalozta az agyamat. És innentől egy teljes utazás kezdődött az Úrral, ahol minden megváltozott bennem, és nagyon türelmes volt.
1: Ez annyira gyönyörű, itt sírok. Mit szeretnél, mit tegyenek a szívükbe a nézők a bizonságtételedből?
0: Azt, hogy megértsék Jézus áldozatát. Hogy megértsék az evangéliumot. Nem lehet hitünk, ha nem értjük az egyszerű evangéliumot. Ki Jézus, miért tette, amit tett, és mit jelent ez az életünkre nézve. Meghalt a kereszten, vért ontott, hogy bocsánatot, szabadságot és gyógyulást kapjunk. Minden, ami az életemben történt, csak az ő áldozata által történhetett meg. És azt szeretném, hogy megértsék, ő nem csak egy plusz az életünkben. Ez egy kapcsolat. Számomra ez a legfontosabb, tudni, hogy Jézus személy. A Szentlélek személy, aki beszél, aki vágyik arra, hogy egész nap kommunikáljon velünk. Ő akar lenni az isteni forrásunk, az egyetlen forrásunk bölcsességre és vezetésre.
1: Ez a szívemig hatolt, Encs, köszönöm, hogy ilyen nyílt voltál, hogy sebezhetően és őszintén megosztottad mindezt. Amit teszel, életeket változtat meg Jézusért.
0: Köszönöm, bírlak!
1: Én is! Rengeteg remény van abban, amit Angela megosztott. Az életben könnyen elveszhetünk a depresszióban, a fájdalomban, mindabban, ami ezzel jön. Még végül már azt sem tudjuk, kik vagyunk. Ahogy Angelával is történt, sokszor valami máshoz fordulunk. Nem Isten szabadításához, hogy enyhítsük a fájdalmunkat. Az élet tele van fájdalommal. Lehet ez egy kapcsolat elvesztése, anyagi veszteség, az otthonunk elhagyása, az autónk elvesztése, vagy egy szeretett ember halála. És ilyenkor azt kérdezzük, miért? Miért kellett ennek megtörténnie? És valami máshoz fordulunk vígaszért, hogy csillapítsuk a szorongást. Ez nem egy ritka történet. Sokan tesszük ezt. Aztán eljutunk az igéhez, ahol Jézus ezt mondja. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mit jelent ez? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán hitrendszer, hanem valódi kapcsolat, az engem is mélyen megérintett. Lehet valaki nagyon vallásos, mégsem ismeri Istent. Én is így voltam. Tudtam felekezetekről. Tudtam, hogy az emberek hisznek Istenben. Tudtam, hogy ki Jézus, de nem ismertem őt. Nem tudtam, hogy meg lehet igazán ismerni. De meg lehet. Talán még soha senki nem mondta el, hogyan. Isten azt mondja, közeledjetek hozzám, és én is közeledek hozzátok. Hajlandó ma erre? A fájdalmában, a veszteségében, akár a haragjában is. Isten elbírja. Ő megérti önt. Jöhet bátran kérdésekkel, összetörten, kuszán, és mondhatja, Jézus, akarlak téged. Meg akarlak ismerni. Jöjj be az életembe. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van. A hibákat, a rossz döntéseket, a kudarcokat. Neked adom mindenemet. És többet akarok belőled az életemben. Azt akarom, hogy a Szent Lelked bennem éljen. Bocsánatot akarok kérni a bűneimre. Tudni akarom, mit jelent veled járni, veled élni, általad szeretetnek lenni. Szeretnék a mennybe jutni, ahol veled lehetek. Imádkozzon őszinte szívvel Istenhez. Jézus elérhető mindannyiunk számára, akik segítségül hívjuk az ő nevét. Tegye meg most! Ha van valami az életében, amiből szabadulása van szüksége, vagy bármilyen kérdése van Istenről, írjon nekünk bátran! Most pedig a 107. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, és összetörte bilincseiket. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk!

0: ház.
1: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Az Egyesült Államok totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez az ellenféllel szemben valaha bevetett legnagyobb pénzügyi offenzíva.
3: Irán megtorlással fenyeget minden olyan országot, amely részt vesz a gazdasági nyomásgyakorlásban. A CBN közel-keleti tudósítója következik.
4: Kezdetét vette az, amit Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az Iránnal szembeni végjátéknak nevezett. A teheráni rezsimmel szembeni gazdasági nyomásgyakorlás új fejezete.
2: Látjuk, mi történik. Nincs pénzük, nincs haditengerészetük, nincs légierejük, nem fizetik a katonáikat, nem fizetik a rendőreiket. 350%-os inflációval küzdenek.
4: Trump szerint a gazdasági nyomásgyakorlás jelenleg a békéhez vezető legjobb opció, ami Irán olajkereskedelmét, árnyékflottáját, pénzátutalásait és minden olyan országot céloz, amely üzleti kapcsolatban áll az Iszlám Köztársasággal. Mike Pence volt alelnök szerint a katonai fellépés elkerülhetetlen.
5: Fontos, hogy fenntartsuk a nyomást, és a térségben tartsuk a katonai eszközeinket, mert úgy vélem előbb-utóbb eljön az idő, amikor az elnöknek és szövetségesünknek, Izraelnek be kell avatkoznia, hogy lezárja mindezt.
4: Irán elnöke szerint a lejárt egyesség továbbra is a legjobb lehetőség az ellenségeskedés lezárására. Teherán biztonsági tanácsa azonban továbbra is konfrontációra törekszik, és megtorlással fenyegeti mindazokat, akik részt vesznek a gazdasági nyomásgyakorlásban. Amerika-izraeli nagykövete Mike Huckabee a rezsimet a Monty Python gyaloggalop című filmjének egyik jelenetéhez hasonlította.
2: Levágja a fekete lovag mindkét karját és mindkét lábát, de ő továbbra is azt mondja, ez csak egy karcolás. Ez a jelenet Iránra emlékeztet. Bármennyi vereséget szenvednek el, úgy tesznek, mintha minden rendben lenne.
4: Mindeközben Amerika törökországi nagykövete Tom Barak kijelentése éles vitát váltott ki, miszerint Izrael megszállás alatt tartja a Golán fennsíkot, ezzel ellentmondva Trump elnök 2019-es döntésének, amely elismeri Izrael szuverenitását. A nagykövet utólag visszavonta kijelentését és közölte, hogy Amerika Golán fennsíkkal kapcsolatos álláspontja változatlan. Gázában. Gázában Izrael Hamas célpontokat támad, miután a Hamas papírsárkányokat küldött izraeli települések fölé. Ezek nem tartalmaztak robbanóanyagot, de az illetékesek szerint a Hamas Izrael reakcióját tesztelte. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Izrael Katz védelmi miniszter figyelmeztette a Hamaszt, hogy az akció folytatása megtorláshoz fog vezetni. Emily Schrader közel-keleti elemző szerint ez a fenyegetés egyáltalán nem új típusú.
3: Ezt a módszert a palesztin terroristák régóta alkalmazzák úgy, hogy robbanóanyagokat erősítenek a papírsárkányokra. A gyerekjátékokat így módon a terrorizmus eszközeiként használták.
4: Paul Petit, CBN News, Jeruzsálem.
2: Nos, addig nem nyerjük meg ezt a háborút, amíg ideológiai téren nem győzünk. A nyugati civilizáció és az iszlám közötti konfliktus története során az iszlám előrenyomulását mindig csak katonai vereség révén sikerült megállítani. Így tehát legyen szó a poátyiei csatáról, Bécsostromáról, a pontói tengeri csatáról, vagy Spanyolország visszahódításáról. Ezeken a katonai eseményeken keresztül látjuk, hogy ez a jelenség nem tűnik el. Egyszerűen csak újra szerveződik és újra fegyverkezik. És íme ismét itt van a küszöbünkön. És nézzük csak meg a terrorizmus támogatásának történetét. Nézzük meg a Hamaszt, amelynek célja mindig is az volt, hogy Izraelt letörölje a térképről. Nézzük meg a Hezbollát is. Ugyanez a helyzet. Ők magukat Isten pártjának nevezik. Ezek olyan ideológiák, amelyekkel szemben határozottan kell fellépnünk. És azt kell mondanunk, ha az Istenről alkotott elképzelésetek szerint rendben van, hogy erőszakkal, karddal térítsetek meg valakit, ha ez az elképzelésetek, akkor nagyon tévedtek, és nekünk ki kell állnunk ez ellen, és nagyon határozottan kell ezt tenni. Ahogy a közeledő félidős választásokra tekintünk, tartsuk szem előtt, ha most nem győzzük le ezt az ellenséget, hatalmas győzelmet fognak hirdetni, és azt fogják mondani, hogy ez most megkétszerezi erőfeszítéseiket, és még többet fognak tenni a terror világszerte történő terjesztése érdekében. Határozottan kell kiállnunk, és ebben az ügyben egy nemzetként kell fellépnünk. Ez a mi időnk, a mi feladatunk. Nos, egyéb híreink következnek. A közeledő félidős választások kapcsán egy jelentés szerint a Fehérház és a demokraták esetleg együttműködési lehetőségeket keresnek. Mintha végre elértük volna ezt a pontot. Ez fantasztikus. Riportunk.
4: A hírek szerint Jared Kushner zárt körű találkozót tartott Hakeem Jeffries-szel, a képviselőház kisebbségi vezetőjével. A megbeszélésen azokat a lehetséges területeket vitatták meg, amelyeken a demokraták és a republikánusok együttműködhetnek, többek között a bevándorlás kérdését. Jeffries nem erősítette meg a találkozó tényét, de nyilatkozatában a következőket mondta. A megélhetési válság valóban jelen van, és csak egy átfogó politikai változás lehet az elfogadható megoldás. Mike Johnson, a képviselőház elnöke, tagadta, hogy tudott volna a találkozóról, és kijelentette, bízik abban, hogy a republikánusok megtartják a többséget a képviselőházban.
2: Nem tudom pontosan, miről van szó. Jared sok más dologban is benne van. Nem igazán vesz részt közvetlenül a kormányzásban, legalábbis a Fehérház napi ügyeiben nem. Tudom, hogy Jared okos fickó, és szeret biztosra menni.
4: A választás napja már csak 2 hónapra van.
2: Egyike a legújabb áttöréseknek az Alzheimer-kór kezelésében nem egy újabb gyógyszer, hanem életmódbeli változtatások. A kutatások alapján a táplálkozás hozzájárul az agy immunsejtjeinek a megfelelő működéséhez.
3: Bár a Szövetségi Gyógyszerügyi Hatóság folyamatosan fejleszti az új Alzheimer gyógyszereket, ezek csupán kissé tudják lassítani a betegség előrehaladását. Sajnos agyvérzést vagy agyduzzanatot is okozhatnak, sőt halált is.
2: A kezelés egy bizonyos beta-amiloid nevű fehérje agyban történő felhalmozódására összpontosít. A gyógyszereket úgy fejlesztették ki, hogy hatékonyan eltávolítsák a beta-amiloidot. Segítenek csökkenteni az agyban található amiloid szintet.
3: A nagy tekintélynek örvendő Cochrane Review kutatói nemrég 17 különböző tanulmányt elemeztek, amely az Alzheimer-kor kezelésére leggyakrabban alkalmazott gyógyszereket vizsgálták több mint 20 ezer beteg esetében. Megállapították, hogy ezeknek a gyógyszereknek a kognitív hanyatlásra gyakorolt hatása vagy egyáltalán nem volt, vagy elhanyagolható volt. A tanulmány szerzője szerint ezek a gyógyszerek nem jelentenek érdemi változást a betegek számára. Bár ezeknek a gyógyszereknek a hatékonysága csalódást keltő, a kutatások azt mutatják, azok a betegek, akik életmódbeli szokásaikat megváltoztatják, javulást tapasztalnak.
2: Állapotuk nem csupán nem romlott tovább, nem is csupán stagnált, hanem ezeknél a személyeknél a kognitív funkciók valójában javultak. Gondoljanak csak bele, ezt nem lehet szabadalmaztatni.
3: Könyvében David Perlmutter neurológus leírja, hogyan lehet megerősíteni az agy immunsejtjeit, hogy azok védelmet nyújthassanak a betegséggel szemben.
2: Ez az elsődleges feladat, mivel nem csak az Alzheimer-kór, hanem a Parkinson-kór és tulajdonképpen bármilyen típusú neurodegeneratív betegség esetében is az a tény áll a középpontban, hogy az agyban az immunrendszer működése felborul.
3: Ha hagyjuk, hogy legyengüljön, az kognitív hanyatláshoz vezethet.
2: És az agyban szétterjedve elpusztítják a szinapszisokat, veszélyeztetik az idegsejteket, és a véradgátnak nevezett rendkívül fontos gát áteresztő képességéhez vezetnek.
3: Perlmutter rámutat arra, hogy azok a tényezők, amelyek gyengítik agyunk immunsejtjeit, hasonlóak azokhoz, amelyek a testünk többi részét irányító immunrendszer gyengítik, például a helytelen táplálkozás. Hivatkozik egy tanulmányra, amely 13 éven át követett egy nagy csoportot, és megállapította, hogy azoknál, akik naponta csupán egy adag feldolgozott élelmiszert fogyasztottak, 13%-kal magasabb volt az Alzheimer-kor kialakulásának kockázata, akik pedig többet, ott magasabb.
2: Ez aggasztó, főleg, hogy nincs gyógyszeres kezelésünk.
3: A túlzott cukorfogyasztás inzulinrezisztenciához vezethet, amely az Alzheimer-kor egyik legfőbb kockázati tényezője, mivel megfosztja az agysejtjeinket az energiától.
2: Inzulin jelenlétében új kapcsolatokat alakíthatunk ki agysejtjeink között, ápolhatjuk agysejtjeinket, sőt, maguk az agysejtek is szaporodhatnak.
3: Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség legfőbb kockázati tényezője is, és a szakértők az Alzheimer-kort is a hármas típusú cukorbetegségként emlegetik. Azok, akiknek sikerül visszafordítaniuk, javulást tapasztalhatnak.
2: Tudjuk, hogy a GLP-1 gyógyszereket szedő cukorbetegeknél, hiszen eredetileg éppen ezért fejlesztették ki őket a többi cukorbetegség gyógyszerrel szemben, 40%-kal alacsonyabb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.
3: Az olyan problémákból eredő gyulladás, mint például az egészségtelen bélmikrobiom vagy egy vírus újabb figyelmeztető jelet jelent.
2: A gyulladással járó vegyi anyagok, függetlenül attól, hogy azok forrása a szivárgó bélszindróma, vagy más típusú fertőzés, például húgyúti fertőzés, eljutnak az agyba, és mit csinálnak? Befolyásolják az immunsejtjeinket.
3: Dr. Perlmutter több tucatnyi egyéb tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyek, amennyiben eltávolítanánk őket a környezetünkből, hatással lehetnének az Alzheimer-kor kialakulására. Ezek közé tartoznak elsősorban olyan káros anyagok, mint a füst, a penész vagy egyéb vegyi anyagok. Az egészséges agy másik kulcsa, amely teljes mértékben az egyéntől függ, a testmozgás, ami nagyon sokat számít.
2: Lehet, hogy az agyad egészségének megőrzésének titka éppen a talpad alatt rejlik, a sportcipődben.
3: Perlmutter a kardioedzés mellett a súlyemelést javasolja, mivel ez utóbbi szabályozhatja a hormonokat.
2: Az izmainkat olyan endokrin mirigyeknek kellene tekintenünk, mint a pajzsmirigy és az agyalapi mirigy.
3: Bár ezek az életmódbeli változások nem könnyűek, sok szakértő szerint jelenleg ez a legjobb módszer az Alzheimer-kor tüneteinek visszafordítására vagy a betegség kialakulásának megelőzésére. Rosemary nagyon szenvedett a kínzó válfájdalomtól, mégis visszautasította, hogy orvoshoz menjen. Ehelyett Isten elé járult, és hálát adott a gyógyulásért, még mielőtt az megtörtént volna. Nézzék meg, hogyan vette át a gyógyulást.
2: Rosemary minden nap korán kell, hogy gondozza a férjével, Ragnarral közös 41 hektáros lófarmját, a Sunshine Ranchet. Sok energia és erő kell hozzá, különösen a 25 kilónyi széna szétosztásához, amivel a 12 lovat etetik.
0: Én is csinálom, ha kell, de a férjem, aki 85 éves, ő
3: osztja ki a nagy bála szénát?
2: 2022. októberében a feladat Rosemaryre hárult, mert Ragnar és a fiúk családlátogatásra mentek Norvégiába 2 hétre.
3: Lehúztam egy bálát a jobb kezemmel, ami egy kicsit fájt, aztán túl sok szénát vettem fel és bedobtam az istállóba. Na, ezt nem kellett volna. Éreztem, ahogy belehasít, és mintha szakadt volna valami. Pedig tudom, hogy túl sok volt a széna, de hát nem gondolkodtam. Nem értem, hogy mit is gondoltam. Tudnom kellett volna.
2: Rosemary azt gondolta, csak meghúzta az egyik izmát, és ment tovább, hogy rendezze a farmot, amennyire csak tudta. De a fájdalom közbeszólt.
3: Borzalmas, kínzó volt. Ezért odaszorítottam a jobb oldalamhoz, és a többi lovat egy kézzel etettem.
2: Gondolta, elmegy az orvosához.
3: Az orvosok jók. Nem mondom, hogy ne menjenek orvoshoz, mert Isten tudja használni őket. De akkor nem éreztem, hogy tudnának tenni bármit is értem. Csak fájdalomcsillapítót kapnék, azt meg nem használok. Feltettem a saját tapaszomat a vállamra, ami segített egy kicsit.
2: Rosemary emellett Isten elé is járult.
3: Istenem, segíts átjutni ezen. Istenem, segíts helyrejönni. Segíts megerősödnöm. Uram Istenem, és köszönöm a gyógyulást. Mert hálás vagyok neki, mert nem arra tekintek, amit látok vagy hallok, hanem arra, amit Isten beszéde mond.
2: Október 22-én Rosemary bement a házba délben, ahogy évek óta mindig, és bekapcsolta a 700-as klub műsorát. Az adásban Gordon Robertson imádkozni kezdett.
3: Azt mondta, hogy van valaki, akinek komoly izomhúzódása van a jobb vállában. Egyből mondtam, hogy ez én vagyok. Rátettem a kezem a vállamra, de aztán folytatta. Az izom hátul a felső karttól egészen végigfut a háton, szörnyen fáj. Ez mégsem én vagyok, hát mit is gondolhattam? Így aztán elhesegettem a gondolatot. Nem hittem, hogy én lennék. Folytattam a napomat, és aztán nem is gondoltam rá.
2: Azon az estén továbbra is az oldalához szorította a jobb kezét. Rosemary felvett egy kabátot, hogy kimenjen. Amikor...
3: A karomat megmozdítottam. Meg tudtam mozdítani. Korábban ez nem ment. Felemeltem a magasba, és teljesen, tökéletesen meggyógyult. Támogatjuk a 700-as klubot, tagok vagyunk, ezért alkalmanként felhívnak minket, hogy van-e ima kérésünk. Ekkor én megosztottam velük, hogy ima kérésem nincs, de van bizonyságom. Nem is akármilyen. Ha gondolják, elmesélem.
2: Rosemary képes gondozni a lovakat és a szénát felemelni fájdalom nélkül. Amikor Istenről és a gyógyulásáról kérdezik, akkor elmondja, hogy ő és Ragnar hisz abban, amire mindannyiunknak emlékeznie kell.
3: Isten hűséges. Semmi sincs az életünkben, ami őt ne érdekelné. Nem korlátozhatjuk Istent, mert ő annyira személyesen szeret minket.
0: Hát nem elképesztő, ami Istenünk a világ mindenség Istene. Ő uralkodik minden felett, de a mi életünk, szívünk, lelkünk, testünk felett is. Ő törődik azzal, ami nekünk fontos. Nyilván Rosemary aggódott amiatt, hogy nem tudott normális életet élni, fájdalmai voltak, szenvedett. De elkezdett hálát adni Istennek már azelőtt, hogy átvette volna a gyógyulását. Hálát adott, mert hitt abban, amit Isten igéje mond. Isten meggyógyítja önt. Meggyógyul az ő igéje által. Nem tudom, hogy ez ma pontosan kinek szól, de higgyenek Isten beszédében. Álljanak erősen az ígéretekben, mindez igen és ámen az önök számára, a gyógyulásuk számára. Gordonnal imádkozni fogunk, de előbb még szeretnénk bátorítani önöket. Íme néhány fantasztikus bizonyság. Brandon egy hónapot töltött kórházban. Épp a 700-as klubot nézte, amikor Gordon így imádkozott. Valakinek minden egyes lélegzetvételnél fáj a jobb tüdeje. Isten meggyógyítja őt. Érzi, ahogy a fájdalom most elhagyja a testét,
3: és az a jó hírem, hogy soha többé nem tér vissza. A Jézus nevében teljesen meggyógyult. Brandon jobb tüdeje valóban meggyógyult, ahogy Gordon Isten igéjét szólta.
2: Zarin írta, az elmúlt 10 évben krónikus száraz szem szindrómától szenvedtem. Számtalan orvosnál jártam, de semmi nem segített. Az állandó szemfájás miatt elkezdett fájni a fejem és a nyakam is. Nemrég ismertem meg a 700-as klubot, és elkezdtem követni a YouTube-on. Hurrá! Ha épp a YouTube-on néz minket valaki, ne felejtsen el feliratkozni és lájkolni a videót. Hallottam, amint Ashley olyas valakiről beszél, akinek krónikus száraz szem szindrómája és fájdalma van, és tudtam, hogy ez nekem szól. Átvettem a gyógyulásomat, és azóta nincsenek fájdalmaim. Szeretném megköszönni az Úrnak, és köszönöm Ashleynek is, hogy a gyógyulás szavait szólta. A korábbi bizonyságban a néző azt gondolta, hogy meggyógyulhat, majd hallotta, hogy nem. A leírás nem róla szól, hanem valaki másról. Ezért nem is figyelt rá igazán. Csak később hallotta, hogy hűha, ez már neki szól. Ezért jöjjön most egy univerzális ige a Szentírásból. A 103. Zsoltárban található, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Legyen ez az ige profécia az ön életében. Fogadja örömmel. Istennek minden ígérete igenné és ámenné lett azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha a Mesiás kenetéből részesült, akkor minden egyes ígéret az öné, beteljesedhet az életében. Csak fogadja örömmel az igét. Emelje fel a kezét, és dicsérje Istent. Dicsérje Istent, és adjon hálát. Igen, ez nekem szól. Most pedig Ashleyvel imádkozni fogunk önökért. És mit mond Isten igéje? Egy ígéret következik. Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mi egybegyűlünk, Isten pedig itt lesz közöttünk. Jézus itt lesz velünk. A másik ígéret pedig, ha ketten közületek egy akaraton lesznek, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Legyünk most olyanok, mint a gyerekek, fogadjuk ezt el, és mondjuk, hogy rendben, így teszek. Ez nem valami szuperszellemi dolog, hanem nagyon is természetes. Nem kell más tennie, mint elfogadnia Isten igéjét, vagyis működjön együtt, és mondja, rendben, Uram, elfogadom az igédet. Ashleyvel és önnel egy akaraton leszünk, és kérjük Isten beavatkozását. Ön pedig velünk egy akarattal tegye a kezét arra a testrészére, amelynek gyógyulásra van szüksége. Mi imádkozunk önnel, a többit pedig Istenre bízzuk. Mindenható Istenünk, hozzád jövünk a Te igéden állva. Hiszünk a Te igédben, mint a gyermekek, hogy amikor apa megígér valamit, akkor az úgy lesz. A hit cselekedeteként most megérintjük a testünknek azt a részét, amelynek gyógyulásra van szüksége. Most egy akarattal jövünk hozzád. Megérintjük azt a testrészt, és hangosan kimondjuk, hogy gyógyulj meg, légy egészséges Jézus nevében. Légy újra teljes. Jézus nevében. Van egy férfi, akinek a jobb keze a jobb combja alatt van. Önnek borzalmas térdin sérülése van. Isten most meggyógyítja önt. A fájdalom elhagyja, és örökre elmúlik. A térdinja újjá lett, teljesen hajlítható. Minden rendben van vele. Csak tegyen olyasmit, amit eddig nem tudott, és tapasztalja meg, hogy a fájdalom elmúlt, és soha nem fog visszatérni. Ashley?
3: Azt hiszem, hogy valaki a kórházi ágyból néz bennünket a tévén. Egy oxigénmaszk van az arcán. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy milyen a problémája, de a teste gyenge és az ereje fogytán. Hiszem, hogy az Úr most szó szerint kiemeli önt a beteg ágyból. Helyreállítja az erejét, helyreállítja az egészségét a feje búbjától a talpáig, és hazamehet a következő pár napban. Az orvosok el fognak képedni a gyors helyreállásán. A Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen egészséges. Csak vegye át most. Emelje fel a kezét. Látom, ahogy felemeli a kezét. Csak vegye át most a gyógyulást.
2: Egy hölgynek az úgynevezett medenceövvel van gondja. Azt hiszem, hogy a terhességéhez kapcsolódik. Isten most meggyógyítja önt. Jézus nevében legyen minden teljesen normális. Minden álljon vissza a helyére, és legyen egészséges ettől a naptól fogva. Jézus nevében.
3: Valaki légzőszervi problémákkal néz bennünket, olyan, mintha 25 kilós súly lenne a mellkasán. Próbál rendesen levegőt venni, de hiszem, hogy Isten most szó szerint leemeli azt a 25 kilós súlyt a mellkasáról, és újra rendesen tud lélegezni. Csak vegye át Isten lehelletét, amely gyógyulás a csontjának, a testének, a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük!
2: Urunk, köszönjük mindazt, amit értünk tettél, ahogy megbocsátottál nekünk, ahogy meggyógyítottál bennünket. Köszönünk mindent, amit adtál nekünk, és mindezt átvesszük. Jézus.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban! Gazdasági megfojtás, így nevezi Scott Bessent, pénzügyminiszter a legutóbbi gazdasági szankciókat, amelyek iránt és támogatóit célozzák.
2: Trump elnök hisz abban, hogy a gazdasági számüzet és hadművelet véget vet az iráni rezsimnek. Mindemellett nem tette félre a katonai opciót sem. A CBN közel-keleti tudósítója Julie Stahl következik a részletekkel.
3: Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter bejelentette a gazdasági számüzet és hadművelet elindítását, melynek célja, ahogy fogalmazott, az iráni rezsim gazdasági megfojtása, és minden olyan ország szankcionálása, amely megpróbál segíteni nekik.
1: A mai nappal kezdődően a pénzügyminisztérium és egyéb szervezetek részéről még jobban fog szorulni a hurok, és minden lehetséges bevételi forrást blokkolni fog, amely finanszírozná az iráni forradalmi gárdát és a gonosz rezsimet. A teljesen szivárgásmentes megközelítést alkalmazzuk. Minimális mozgásteret sem adunk a rezsimnek, hogy újraépítse a kapacitását.
3: Bessent azt mondta, hogy Trump telefonhívásokat intéz a világ vezetői felé, és arra kéri őket, hogy szüntessék be az együttműködésüket a rezsimmel.
1: Senki sem kerülheti ki az amerikai szankciók hatókörét. Ha elősegítik a tranzakciókat, és olyan gazdasági rendszer részesei, amely az iráni olajat pénzé, aztán meg elnyomássá teszi, akkor célponttá válnak. Tudjuk, hogy kik ők. Ők is tudják, hogy kik. Tehát, amikor az amerikai pénzügyminisztérium pöröje lesújt rájuk, akkor csak is magukat hibáztathatják majd. Csak is magukat.
3: Az iráni külügyminisztérium szerint az Egyesült Államoknak nincs felhatalmazása a szankciókra, és azok sértik a nemzetközi jogot. Pete Hegseth közölte, a szankciók a katonai hadműveleteket sem zárják ki Iránnal szemben.
1: Tudjuk, hogy jelenleg a gazdasági nyomás az, ami a legjobban fáj nekik, de semmiképpen nem zárjuk ki katonai csapások alkalmazását a Hormuzi szorosnál, vagy bárhol Irán körül.
3: Benjamin Netanyahu miniszterelnök támogatja a tervet, és egy exposztban gratulált az elnöknek és a pénzügyminiszternek. Jogosan követelnek súlyos árat attól a kegyetlen diktatúrától és azoktól, akik támogatják folyamatos agresszióját. Az izraeli 14-es csatorna telefoninterjújában Netanyahu azt is elmondta, elmondta, hogy Irán megpróbálta megölni az egyik fiát. Az iráni állami média pedig közzétett egy videót, amiben 10 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a 20 éves Barron Trumpra, Trump elnök legkisebb fiára. Giulista, a CBN News, Jeruzsálem.
1: Kelly Wright, a CBN vezető fehérházi tudósítója csatlakozik most hozzánk. Kelly, reagálnom kell erre. Nem értem, hogy egy szuverén kormány hogy tűzhet ki vérdíjat az elnök fiának fejére. Ennek semmi értelme. Nem látják, hogy ez csak tovább mélyíti a konfliktust? Kérlek, magyarázd ezt el nekem.
4: Gordon, köszönöm a kérdést. Nézd, mi más szemmel nézzük a világot, egy bibliai nézőpontból. Minket érdekelnek a testvéreink, akárkik legyenek, és akármilyen élethelyzetben vannak. Az iráni rezsim nem ilyen. Azzal is bizonyítják ezt, hogy 10 millió dolláros vérdíjat tűztek ki Barron Trump fejére, ami csak még jobban feldühítette az elnököt. Nyilván az egész elnöki családot védik, és őrzik az iráni rezsim és beteg csatlósaik fenyegetéseivel szemben is. Az egész egy beteges dolog. De visszatérve a jelenlegi helyzetre, a gazdasági ellehetetlenítésre, a történelmi gazdasági bojkottokra, ami most Amerikán keresztül bontakozik ki, az elnök ma kiposztolta a Truth Social-ön, hogy a hanyatló iráni iszlám köztársaság nem tudja a hadserege nagy részét kifizetni, miközben olyan mértékben gyilkolják a tüntetőket, amikor már nem is tüntetnek, mint még soha. Ez egy sohasem látott, gigantikus, humanitárius válság. Tehát abból, ami most Iránban zajlik, és hogy az Egyesült Államok is nyomást gyakorol rájuk, látni, hogy a jövőben továbbra is létfontosságú kérdés lesz ez.
1: Rendben, akkor beszéljünk Kínáról, Irán legnagyobb kereskedelmi partneréről. Hogy hatnak majd rájuk ezek a szankciók? Kína vajon irányt változtat, és azt mondja majd, hogy együttműködünk ezekkel a szankciókkal, és nem veszünk több iráni olajat?
4: Nos, Kínával kapcsolatban kérdést jelentenek a másodlagos szankciók. Ha a kínai bankok tovább finanszírozzák Iránt, és az olaja 80-90%-át megveszik, ahogyan most. Így kiiktathatják a szürke zónát, amiről Bessent miniszter beszélt. Kína sokféleképpen együtt kell, hogy működjön, mert ezek a bankok az amerikai gazdaságra támaszkodnak, az amerikai bankokra és a két ország közötti együttműködésre, amit mindkét ország élvez, habár nem baráti a kapcsolat. És Trump elnök biztos nagyobb nyomást gyakorol majd Xi kínai elnökre, és majd meglátjuk, hogyan reagálnak. Ez is oka, amiért Bessent miniszter közzétett egy menetrendet, és nem sújtott le azonnal rájuk.
1: Beszéljünk az Egyesült Arab Emirátusokról, amely Irán második legnagyobb kereskedelmi partnere, és több áruval látja el őket, mint bármely más ország. A múlt héten felfüggesztették a kereskedést. Milyen hatással lesz ez, és vajon ez annak a jele, hogy közeledünk a háború végéhez?
4: A kérdés második feléről annyit, hogy sokan remélik, hogy ez lesz a háború végjátéka. Az emirátusokat illetően Bessent elmondta, hogy ez inkább egy együttműködési lépés volt, amelyet a múlt héten kezdtek el, előkészítve azt a bejelentést, amelyet éppen tegnap tett a gazdasági számüzetés hadműveletről. Az emirátusok, ahogy Bessent is hangsúlyozta, nagyon dühösek Iránra, mert az elmúlt 47 évben Irán velük is azt tette, amit az Egyesült Államokkal és Izraellel. Azaz azt hirdette, hogy halál az ellenségeinkre, amibe az emirátusok is beletartozik, és több arab állam is biztos követi majd ezt.
1: És érkezett valamilyen iráni válasz? Tudjuk, hogy megfenyegették az elnök fiát. Mit tehetnek? Számíthatunk további drón vagy rakétatámadásokra? Vagy arra, hogy még agresszívebbé válnak a térségben? Számíthatunk erre?
4: Igen, Gordon. Sajnos mindegyikre igen a válasz. Ez az iráni rezsim rendkívül bosszúálló, kegyetlen és hidegvérűen megfontolt. Ezt láthattuk az elmúlt 47 évben is. Úgyhogy miért várnánk most bármi mást? Részben ez az oka, hogy az Egyesült Államok elindítja ezt a gazdasági kiközösítési tervet. Meg kell gyengíteni őket ezen a területen, mert Irán lakosságának 90%-a már most azt mondja, hogy elég ebből a rezsimből, szabadságot akarunk. Gazdaságilag, lelkileg és az élet minden területén. Élni akarunk, mégpedig ennél teljesebb életet. Ez a rezsim azonban nem fogja ezt megadni nekik, csak még több agresszió és fenyegetés várható. Fenyegetni fogja a térségben lévő szövetségeseinket, megtámadhatja a saját szomszédait és katonai támaszpontokat is.
1: Hasonló kinetikus aktivitás zajlik most is a hátad mögött, például az a teherautó, ami éppen behajt. Még egy kérdésem van. Közelednek a félidős választások. Már most látni olyan kampányhirdetéseket, amelyekkel a demokrata jelöltek kampánytémaként használják a háborút. Azt mondják, hogy nincs semmilyen indok a háborúra. Nem kellene részt vennünk benne, ki kéne vonulnunk. Szerinted ez hogyan fog hatni az emberekre? Neked mi a véleményed erről?
4: Az emberek szerintem inkább egyetlen dologgal próbálnak megbirkózni, mégpedig a megfizethetőséggel, a gazdasággal. Ami pedig az Irán elleni háborút illeti, a Trump kormánynak többet kellene tennie annak érdekében, hogy az amerikai emberek megértsék a helyzetet. Őszintén, közvetlenül kellene beszélniük az amerikai néphez, és el kéne mondaniuk nekik, hogy miért állunk háborúban Iránnal. Irán azzal fenyegetett, hogy atomfegyvert fejleszt ki, és azt beveti Izrael, a barátunk ellen. Továbbá olyan fegyvert is képesek fejleszteni, amely távoli célpontokat is elérhet, és ezáltal az Egyesült Államokat is fenyegetik. Úgy gondolom, az Egyesült Államoknak meg kell értenie, hogy egy olyan keserű ellenséggel állunk háborúban, amely az első naptól kezdve immár 47 éve az ellenségünk. A demokraták érvelését illetően pedig szerintem a demokrata pártnak fel kellene tennie a kérdést. Várjunk csak, miért harcolunk Iránnal? Ja, azért, mert azt hirdetik, hogy halál Amerikára. És függetlenül attól, hogy a demokrata párton belül kivezeti a kampányt, el kell jutniuk arra a pontra, ahol képesek összefogni. Ahogyan Hakeem Jeffries éppen most találkozott Jared Kushnerrel, nekik is arról kellene beszélniük, hogyan tudunk nemzetként összefogni, és felismerni, hogy több ellenséggel is szembe kell néznünk. Ott van Irán, ott a gazdaságunk, és valamit kezdenünk kell a 40 billió dolláros államadóságunkkal is. Ez az elnök igyekszik ezekkel foglalkozni, miközben azt is biztosítani akarja, hogy ne érjen minket atomfenyegetés vagy támadás Irán, illetve annak csatlósai részéről. Ezek a csoportok ugyanis könnyen terrorral tölthetik be Amerikát, és akár egy újabb szeptember 11-éhez hasonló támadást is végrehajthatnak. Ne engedjük, hogy ez megtörténjen.
1: Kelly, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
4: Üdvözlöm Önöket a 700-as klub rövid híreivel. A tűzoltók sikereket érnek el a Nevada állambeli Reno területén. Eddig körülbelül 60 négyzetkilométernyi terület égett le, és több mint 30 ház pusztult el. Jelenleg a lángok 27%-át sikerült körbekeríteni. Közel 63 ezer embert kellett evakuálni, ami a hétvégi 90 ezres értékről csökkent le. Ám félő, hogy a szél a lakott területekre is terelheti a lángokat Renóban, amely Nevada második legnagyobb városa. 10 hónapos fogság után szabadult ki Nigerben az az amerikai misszionárius, aki nemrég a Fehérházban tett látogatást. Kevin Rideout pilótát, a Serving in Mission csoport tagját elrabolta, és fogva tartotta az ISIS iszlamista katonai csoport. Az elnök meghívta őt, feleségét és gyermekeiket az ovális irodába. A család kifejezte a háláját az elnöknek, az amerikai kormányzati tisztviselőknek, a misszionárius szervezetnek és mindenkinek Krisztus testében, aki a szabadulásáért munkálkodott és imádkozott. Nos, ennyi volt már a rövid híreinkből. Én már a búcsúzom, adásunkat azonban folytatjuk. Kérem, tartsanak velünk!
5: of the 700 Club right after this.

felelünk mindenért, a fejlődésünkért, a gyógyulásunkért. Ha mindent elvégzünk, a gyakorlatokat, a rituálékat, a mantrákat, és jól csináljuk, akkor működni fog. Ha nem működik, akkor mi hibáztunk. Az egész életem, az identitásom, az időm és az energiám a jógába fektettem. A jóga volt mindenem. 2004 és 2016 között vinyasa jógát tanítottam. Azt hittem, segítek az embereknek, testben, lélekben, hogy meggyógyuljanak, hogy feldolgozzák a traumáikat. Sokan jöttek hozzám nem csak órákra, hanem lelki támaszért is. Úgy éreztem, szükség van rám. Úgy éreztem, hogy jó az, amit csinálok, és sinem van az életem. 2017 elején egy könyvesboltban álltam a Legyőzhetetlen Élet című kötet előtt. Kundalini jogáról szólt, olyan tanítótól, akit addig nem ismertem. Akkoriban már untam a vinyását, így nyitott voltam valami újra. A kundalini jóga rendkívül spirituálisnak tűnt. A legspirituálisabbnak mind közül. Többet akartam meditálni, mantrázni, légző gyakorlatokat végezni. A vinyásában mindez csak érintőleges volt, itt viszont a mélyére ástunk. Kívülről az életem tökéletesnek tűnt. Volt párom, házunk, birtokunk, sokat utaztunk. Gyönyörű, sikeres stúdión volt, világi mércével. Mégis hiányzott a belső békém. Soha nem voltam ennyire elkötelezett az önálló gyakorlásban. Mégis minden meditáció után visszazuhantam a neheztelésbe és a haragba, ami bennem dúlt mélyen. Nem tudtam vele mit kezdeni. Nem tudtam ettől magamat megváltani. 12 éves voltam, amikor megtudtam, hogy apám alkoholista. És még aznap közölte anyám, elválnak. Apám volt a példaképem. A mindenem. Nekünk gyerekeknek azt mondták, a válás azért van, mert apám iszik. Csak azt nem értettem, miért nem hagyja abba? Miért nem menti meg a családunkat? Úgy éreztem, az alkohol fontosabb volt nála, mint én. 2020 nyarán szakítottam a párommal, és ezzel egy időben elkezdtek kiderülni a botrányos hírek a kundalini joga tanítomról, Dzsugururól. Csak ültem, és azt kérdeztem magamtól, mibe keveredtem, mi folyik itt? Te jó ég, én ezt az embert követtem, mint példaképet. A lányommal Észak-Karolinába költöztünk. Online folytattam a jóga oktatást. Majd 2023 vége felé egyre jobban éreztem belül, hogy abba kell hagynom a jóga karriert, méghozzá örökre. De jött a kérdés, akkor mit fogok csinálni, ha nem vagyok jóga oktató? Ki leszek akkor? Érek-e úgy valamit egyáltalán? Amikor Észak-Karolinába költöztem, volt egy állandó imám, hogy találjak egy hölgyet, aki majd bevezet egy baráti közösségbe. És tényleg, megismertem egy hölgyet, aki meghívott egy női csoportba. Ez 2024 új évkor volt. Rögtön bizakodó lettem, hogy talán ők azok a barátnők, akikért imádkoztam. Egyikük elővett egy Bibliát. Próbáltam nyugodt maradni, nyitott lenni, de belül ki voltam.

0: akadva. Eddig minden olyan jól kezdődött, de most ezt miért kell elrontani? Mondtam is nekik, lányok, fantasztikusak vagytok, de az a helyzet, hogy én még soha nem olvastam a Bibliát. Semmit sem tudok Jézusról. Ez volt az a pillanat, amikor minden elkezdett megváltozni bennem. Ahogy ott ültem, hallgattam, hogy az egyikük olvas a Bibliából, teljes volt bennem a zavar és az ellenállás. Majd hirtelen elindult bennem egy kíváncsiság Jézus felé, ami korábban sosem volt. Ahogy teltek a napok, egyre kíváncsibb lettem, mert minden nap hallottam, ahogy Jézusról és a Bibliáról beszélnek. Aztán egy nap Biblia órán kívül is elmentem a lakásra, csak azért, hogy beszélgessek a hölgyel, aki vezette a foglalkozást. Egy ponton megkérdezte, szeretnéd átadni az életed Jézusnak? Szeretnéd megvallani Jézust Uradnak és megváltódnak? Szeretnéd, ha az életedbe beköltözne és megváltoztatna? És mondtam, igen, abban a pillanatban béke áradt rám. Olyan erősen és tapinthatóan, ahogy mindig is vágytam a New Age-es időszakomban. És ez anélkül történt, hogy meditáltam volna, vagy jógáztam volna, vagy bármit is csináltam volna, csak annyit tettem, hogy kimondtam, elfogadom Jézust Uramnak és megváltómnak. Itt készülök meglátogatni édesapámat 5 év után először. Tudtam, hogy 4 napig távol leszek, és ez alatt nem fogok jogázni. De mivel annyira beívódtak belém ezek a gyakorlatok, és alig akartam abba hagyni, kértem Istent, hogyha azt akarja, hogy hagyjam abba a jogázást, mert az akadályoz abban, hogy őt jobban megismerjem, akkor vegye ki belőlem ezt a vágyat, ha hazaértem. Ekkor a jóga utáni vágy azonnal megszűnt bennem. Már nem éreztem. Az utazás előtti este anyukám felhívott, és elmondta, hogy egy közös barátunk most mesélte, hogy apa 1 éve teljesen józan. Lányommal tehát meglátogattuk apát, és a mostani feleségét. Kávéztunk a szobában, és rákérdeztem, abba hagytad az ivást? Erre ő, igen, miért? Mintha ez olyan természetes lenne. Mondtam, hogy apa, ez csoda, ez fantasztikus. Az identitásom az, hogy Isten gyermeke vagyok. És az életem annyival egyszerűbb, nyugodtabb, és békésebb lett. Kaptunk néhány e-mail kérdést, nagyon tetszik az első. Kíváncsi vagyok, mit fogsz erre válaszolni?
1: Szerintem már tudod.
0: Richard kérdezi, Jézus ma liberális, konzervatív vagy független lenne?
1: Richard, egyik sem. Amikor Jézus visszajön, átveszi a hatalmat. A helyzet az, hogy amíg itt vagyunk ezen a földön, és Jézus második eljövetelére várunk, a kérdés az, hogy az ő oldalán állunk-e. Vannak politikai mozgalmak, amelyek azt állítják, hogy Isten az ő oldalukon van. De nem így van. Ez nem így működik. Nekünk hívőknek minden egyes nap azt a kérdést kell feltennünk, hogy vajon Istent képviseljük-e, a királyok királyát és az urak urát követjük-e.
0: Ámen. A következőt Ken kérdezi, látott-e már a saját szemével elképesztő csodás gyógyulást?
1: Igen, láttam. A legelső alkalommal, amikor én, ez az agyagedény, felálltam prédikálni, Jézus szólt hozzám, és azt mondta, ma meg akarom gyógyítani a betegeket. Én meg erre azt válaszoltam, nem, nem akarod. Ügyvéd vagyok, nagyon racionális, nem egy gyógyító szolgáló. De elvesztettem ezt a vitát, és aznap este egy 12 éves fiú, aki gyermekbénulásban szenvedett, életében először felkelt és járt. A lábai ott a szemem előtt egyenesedtek ki, elképesztő volt. Egy igazi csoda. Műsorunk végeztével a záróigénk a Zsoltárok könyvéből. Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok kelek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rókus Pál a vendégünk, régi rádiós kolléga. Ezt Piko Andrásnál egyszer ma reggel már említettem, úgyhogy ma ez egy ilyen felhozatal, egy ilyen reggel a vendégek tekintetében. Szeretettel köszöntelek.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Borral és most főleg pezsgővel foglalkozol az elmúlt években, és hát most egyeken pezsgő ünnepet rendezel. Nem az első, csak nem ezen a néven.
2: Így van, korábban pezsgő konferenciát csinált, úgyhogy az a formátum, a konferencia rész, azt gondoltuk, hogy inkább falakat emel, mint lebont, és a pezsgő pont arról szól, hogy gyakorlatilag olyan formátumban, mindig mondjuk a hétköznapok ünnepe gyakorlatilag, amikor az ember pezsgőt nyit, most már bármikor, nem csak karácsonykor, szilveszterkor, hanem tényleg az egy trendi dolog, egy jó szokás társaságoknál ezt próbáljuk bemutatni, olyan tartalmas formátumot választottunk, ahol egyrészt kihasználva a régi rádiós beszélgetős énemet, beszélgetni fogok sok mindenkivel, majd remélem egyszer veled is, visszaadjam ezeket a kedves beszélgetéseket. Másrészt meg hát grillezünk, nyilván a pezsgő mellé sok mindent tudunk, akkor az egyeki eredetvédett pezsgő 2023 óta fogalom az EU-ban is. Ezen sokat dolgoztunk egyeken, és az egyeki pezsgősök nevezetesen, tényleg szívesen mondom ki neked, Szijjártó Előd, az Anonim Pince, az Orosz Családi Pince, az Optimus Pince, a Lókusfalvi Birtok. Tehát mi mind ott egyfajta masterclass tartunk, ahol személyesen bemutatjuk a pezsgőket a közönségnek, és kóstoltatjuk nyilván.
1: De tulajdonképpen nyitott ajtót döngettek, mert a pezsgő most divat.
2: Abszolút.
1: Tehát a buborékos ital önmagában.
2: Így van, és ezt szeretnénk megmutatni, milyen sokrétű tud lenni, mennyi mindenről szól. Ugye a beszélgetések, akiket hívtunk, az már önmagában beszédes, mondjuk Rákóczi Ferit mondom, akik szintén kolléga, de ő róla talán kevesebbet tudják, hogy ő étterem tulajdonos is. Tehát ő tud beszélni. Lőben vagy Norbert, aki fesztiválszervezőként a generáció közötti, akár pezsgő kultúráról tud beszélgetni. De ott lesznek szakemberek, olyan pénzügyi agrárszakember, Holosi Dávid, aki viszont ezzel foglalkozik finanszírozás oldaláról, vagy egy olyan kommunikációs szakember, Kutas István, aki egyébként borszakíró is, és velük is beszélgetünk. Gulyás Michel, nem kell róla nagyon sokat mondani, olimpiai bajnok, és mégis elfogadta a meghívást, hogy beszélgessünk a kultúráról, a pezsgő, az egészséghez való, az egészségrenddel kapcsolatos formátumáról. Tehát sok mindenkivel ott lesz a Verázsbáj Palkonyának az édesembere, a Mester Szukrát, a Názsadi Sándor, aki pezsgővel töltött sütivel fog minket kényeztetni, vagy Babozsi Libertalan, aki pezsgős képzőművészeti alkotásokat azt mutat hogy? Be. Tessék?
1: Pezsgős képzőművészeti
2: alkotás. Az, hogy pezsgős üvegből miket lehet csinálni, milyen, hogy lehet kifesteni akár egy ilyen palackot, ami után ezeket a magnum palackokat ott a helyszínen egyfajta performance-ba fogja megtenni, és persze Éliás Junior koncertje is lesz. Ott igyekeztünk egy olyan formátumot választani, ahol tényleg be tudjuk ezt a sokszínűségét mutatni a pezsgőnek, és biztos szégyellem elfelejtettem még sok mindenkit. Ja, hát persze lesz egy olyan produkció, Hegedűs Imre barátommal, a Hegedűs Sajttal fogunk közösen pezsgő sajtkóstolót tartani, ami annyit jelent, hogy a legszebb etyeki pezsgőköz, a legszebb etyeki sajtokat.
1: Hát az nekem való lett volna, látod?
2: És hát amit el tudsz képzelni, meg amit nem, az is. Tehát gyakorlatilag ez egy délután, péntek délután 4-től, 3-4-től induló este késő estig tartó olyan folyamat, de ünnepelni.
1: Mi is beszéltünk már arról, hogy hogy változnak a trendek, és hogy változik a borfogyasztás szokása, és azon belül is, hogy mit iszunk, meg hogy a pezsgő hogy jött föl az elmúlt években. Hogy nem egy egyszerű, a szilveszteri kocintásra és egy születésnapra való ital lett, hanem számos használati módja van. A vacsora mellé egyszerűen is, meg az epres reggeli pezsgő, ugye hát azért az egy kiváltság, és még sok minden. Ehhez ti borászok, mert most akkor ebben a formában tekintsünk rád is, mint borászra, hisz az vagy. Szóval nagyon nehéz átállni egy másfajta gondolkodásra, hogy akkor most menjünk a pezsgő felé.
2: Ez a legkönnyebb része szerintem. Általában nehéz egy borásznak áttérni arra a közgazdasági gondolkodásra, ami ők érzelmi alapon működnek. Azért mondom, ők, mert én is egy picit kívülről jött, könnyen beszélő ember vagyok, de azt nehéz megszokni. Az, hogy milyen trendek vannak, azt a borásznak kénytelen, hiszen tudjuk, kénytelen figyelembe venni, hiszen korábban inkább ezek a nagyon alkoholsúlyos borok, testes borok voltak, divatok, most inkább a gyümölcsös borok, de hát a bubinak annyi változata van, és a magyar borkultúrában mi a pezsgőt, ha buborékos italokról beszélünk, akkor például egyedüliként a világban a fröccs kultúráról is 104 féle fröccsről vinkó óta tudjuk, hogy ez így van, tudunk beszélni, de hát egy jó rozé pezsgő, például ugye a borászok borászai, akik szintén jönnek, majd Demeter Zoltán ebben nagyon jó, olyan pezsgőket készít Tokajban, Tokajban előtte nem a pezsgőről volt szó, és nagyon sok olyan tokai borász legendát tudok mondani, akik szintén a pezsgőt használják, mert egyszerűen, hogy mondjam, erre az igény megvan. Ugye azt mondják, hogy a gazdasággal együtt nő mindig a kultúrája, a pezsgő kultúra, ebben reménykedem, mert most nagyon sok pezsgőt adunk, most már jó lenne, ha a gazdaság is jönne utánunk, de hogy tényleg úgy volt, hogy a 19. század vége óta Magyarországnak valamire való városában volt egy pezsgőüzem. De Budaörstől bármilyen vidéki várost nézünk, a környéken biztos, hogy ott nagyon-nagyon sok pezsgőüzem volt. Ezek eltűntek, és most úgy tűnik, hogy ilyen reneszánszát élik. Még a század elején, tehát az első világháború előtt, ez egy pezsgő hatalom volt Magyarország. Törlei József nevét kimondták neki, persze. Párizsban lerakatta volna.
1: Na de hát pont ez a Orvidék volt az, amelyik ezt képviselte.
2: Igen, és egyébként pont ezért nyilván a névadó Törlei cég is be fog itt mutatkozni, hozza majd a gyönyörű termékei, csak azt akartam ezzel mondani, hogy én nagyon remélem, hogy amikor egy nyári meleg napon, amiből most elég sok van nekünk, valamit ki kell nyitni, akkor az emberek pontosan tudják, hogy ilyenkor vannak azok a bizonyos rozé pezsgők, vagy a komolyabb pezsgők egy találkozóhoz, egy baráti beszélgetéshez, egy vacsorához, egy reggelihez. Nincs az a napszak. Azt mondják a borászoknál, hogy dél előtt nem szabad inni. Tehát csak déltől lehet inni bort, mert aki dél előtt bort iszik, az az alkoholista, ezért bort nem iszunk, mondják ők, csak pezsgőt. Azt viszont reggeltől lehet inni, de ez inkább a vicces részhez
1: nálam
2: tartozik.
1: Viszont nem reggel találkoznak az emberek.
2: Nem, nálam ez a találkozó szeptember 4-én pénteken délután 4 órától lesz, érdemes pontosan jönni, mert 3:30-4 körül elkezdjük a programokat non-stop csinálni. Úgyhogy jó lesz, workshop, masterclass, bemutatók, eszünk, iszunk, dalolunk, énekeljük, táncolunk.
1: Érezzétek jól magatokat.
2: Jó lesz.
1: Ti is, meg a vendégek is. Drogosai Pál, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát én nem is tudom, hanyatszor fogunk erről beszélgetni, egymás közt is, amikor két szülő beszélget például, meg hát így hivatalosabb formában is, hogy hogyan kellene szabályozni a gyerekek internetes hozzáférését, és azt, hogy hogyan éljenek vissza rossz szándékú emberek a gyerekek naivitásával. A vendégünk internetjogász dr. Baracsi Katalin, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ez egy állandó téma, csak nem nagyon lépünk előre, miközben már van törvényi szabályozás is nálunk is, és van az Európai Unióban és szerte a világon.
2: Igen, a jogalkotás az internet világában mindig egy kicsit lassabb folyamat. A technika sokkal gyorsabban működik, de az nem azt jelenti, hogy ne lennének intézményi háttér és ahogy önfogalmazott jogszabályi háttér is. Én azt gondolom, hogy 2026-ban elérkezett az idő arra, hogy ezeket a meglévő szabályozásokat, az intézményi háttereket jobban összehangolják, okosabban racionalizálják, és hogy létrejöjjön egy olyan egyensúly, amely védi egyébként a gyerekeket, de minket felhasználókat is, akik a gyerekek mögött vannak, és egyfajta egyensúlyt teremt a védelem és a magánszféra tiszteletben tartása között.
1: Azzal gondolkozom, ami nem témája feltétlenül ennek a beszélgetésnek, de miért is ne lehetne, hogy a mesterséges intelligencia segít meg árt egyszerre. Tehát a mesterséges intelligencia használata olyan fiókokat nyithat ki a gyerekek előtt, amiket idáig valamelyest be tudtunk csukni. Ugyanakkor meg is tudhatja védeni őket.
2: Így van, én azt szeretem hangsúlyozni, hogy a technológia az nem fekete-fehér, ennél sokkal színesebb skálán mozog, és hogy arról nem szabad elfeledkezni, hogy akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akár bármilyen új technológiáról, hogy a mögötte lévő fejlesztők azok húsvér emberek. Tehát, hogy mire fogunk használni a jövőben egy technológiát, az azon múlik, hogy ez a fejlesztői csapat mit szeretne vele elérni. Azt, hogy például a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek könnyebben beilleszkedjenek, és mindenkinek legyen sikerélménye mondjuk matematikából, vagy bármilyen más tantárgyból, vagy azt, hogy egyébként megtanítsuk a másik embert arra, hogy hogy kell lejárató tartalmakat előállítani a másikról. Szóval, hogy ez nem a technológián múlik, hanem az emberi szándékon. És hát nyilvánvalóan a jog nem az emberi szándékot bünteti ebből a szempontból, hanem azt, hogy ez az egész folyamat milyen hatással van a társadalomra. És hogy mi a problémája a jognak? Hát például az, hogy rövid idő alatt olyan jelenségek jelentek meg, amire egyszerűen nem volt felkészülve. Senki nem gondolta volna, hogy ma már hangalap utasításokat adhatok. Arra kell figyelnem egy közösségi média görgetés alkalmával, hogy akit látok, az tényleg az-e, akit ismerek a való életben, vagy egy mesterséges intelligenciával létrehozott tartalom. És itt nyilván nem a macskás, vagy mondjuk a gyümölcsös animált videókra gondolok, amik nagyon is árulkodóak.
1: Igen, és hát tulajdonképpen egyelőre még az összes többi is valamelyest árulkodó, hogyha nagyon figyelünk, de egyre kevésbé.
2: És ez
1: kifejezetten riasztó.
2: Igen, mert hogy a technológia folyamatosan tökéletesedik. Pontosan azzal, hogy használom, egyfajta visszajelzést is adok azzal kapcsolatban, hogy mi az, aminek jónak kell lennie. Gondoljunk abba bele, biztos vagyok benne, hogy a nézők is már legalább egyszer beszélgettek egy mesterséges intelligenciával, és hogyha kérnek akár egy házi feladatot, vagy valamilyen projekttervezéshez ötletet, ha az nem megfelelő, akkor mindig odaírom, hogy mit szeretnék benne megváltoztatni. Ez a tanulási folyamat része, és ezzel én magam is hozzájárulok ahhoz, hogy ez a technológia sokkal tökéletesebb legyen, és hihetőbb mindenki számára.
1: Hát ráadásul ugye az agyunk is egy kicsikét elkezd erre átállni, tehát amikor a mesterséges intelligenciától kérdezzük meg, hogy csináljunk rántottát, bár tudjuk, de hát ha van valami ötlete, az onnantól kezdve már egy másik fajta működés, mert mindenhez megkérdezem, ez egy függés.
2: Igen, az is lehet ebből a szempontból, de hogy itt azt érdemes látni, hogy függésről, hát hogy különböző szempontok alapján beszélgetünk. Ha a mesterséges intelligenciát mint társat tekintjük, mert hogy erről beszélnek legtöbbet a társfüggőségről, akkor ez azt jelenti, hogy az életemből kizárom a valódi barátaimat, a kapcsolataimat, hogy lemondom azokat a találkozásokat, azokat az élményeket, amik korábban meghatározták
1: hát persze,
2: a minden.
1: A saját AI asszisztensem nem fog velem vitatkozni, nekem lesz.
2: Nem, és nyilvánvalóan hát mindig azt fogja mondani, mondani, és ahogy beszélgetek vele, biztos vagyok benne, hogy ezt is több használó tapasztalta már, hogy egyre jobban kiismeri a stílusomat, és már a stílusban válaszol, ahogy én szeretném. Már nem kell finomítanom, hogy egyébként én mondjuk egy internetjogász szakember vagyok, és akkor már ezt a stílust fogja megütni. Hát kinek ne esne jól, hogy a nap 24 órájában azt hallja, amit szeretne.
1: Hát egy megértő társ, hát nem? Viszont itt van egy ügy, a Metát rengeteg pénzre vélik most megbüntetni, jogi eszközökkel, azért, mert függőséget alakít ki az internet használók körében, ugye itt a Facebookról, Instáról és a többiről van szó. Ez egy precedens?
2: Azt hiszem, hogy éppen csak lemaradtunk a precedens értékéről. Én nagy izgalommal vártam a múlt héten kezdődő per, hogy 4-6 hét múlva sokkal okosabbak leszünk, és a korábbi perekhez képest bizonyosságot fog kapni, vagy legalábbis többet megtudunk arról, hogy ezeket a közösségi felületeket direkt módon arra tervezték, hogy függőséget okozzon. Viszont rövid másfél hét leforgása alatt a Meta és az ügyészség megállapodott egy nagyobb pénzösszegben. Ez a megállapodás viszont azt jelenti, hogy tényleg egy bizonyos csekket ki fognak állítani, de hogy nem ismerték el azt a jogsértést, és hogy a per során nem nyert bizonyosságot, és nem tárták fel azokat a körülményeket, hogy valóban ezek a közösségi média felületek függőséget okoznak-e vagy
1: fura,
2: sem.
1: Gyakorlatilag kifizetik milliárd mi ember függőségét néhány milliárd dollárra.
2: Igen, szóval, hogy szerintem ez egy megoldás, átmeneti megoldás, és a korábbi perekben is ez volt a gyakorlat, hogy nem történt érdemi jogerős bírósági ítélet, hanem pénzbeli megállapodás. Ugyanakkor most elhangzott az, hogy nagyobb figyelmet fognak fordítani a gyerekek közösségi média használatára, a nappali, az éjszakai használatára. Kíváncsian várom, mert hogy az ügy nagyon nagy visszhangot kapott, de hogy ez a pénzbeli megállapodás valóban elindítja azt a jogszabályi és érdemi technikai változást, amire sokan várnak, ezt még egyelőre nem tudjuk.
1: De köszönöm, hogy elmondta, dr. Baracsi Katalin volt a vendég.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy Unger Annak kinevezése a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjára, vagy legalábbis jelölése, az viharokat, sőt, komment, cunamit hozott magával. Hihetetlen ellenállás van jelenleg a legtöbb platformon. Meglátjuk, hogy a stúdióban mit gondolnak majd a vendégek. Az Aktuálban főként ezzel foglalkozunk.
2: Unger Anna lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője. A jelölésről szóló bizottsági szavazáson a Fidesz és a Mi Hazánk nem vett részt. 2008 óta először emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Januártól 120 ezer forintra nő az összeg. Megtört a magyar gazdaság fél éve tartó optimizmusa. Augusztusban a cégek és a háztartások várakozása is romlottak. Magyar Péter dilettáns kuklennek nevezte az ellenzéket a parlamentben. A paksi energiaválságról szóló vitában a kormány és az ellenzék egymást hibáztatta. Vendégeink Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet vezetője, Deák Dániel, politikai elemző, Gerő Tamás, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mi is ezt a kérdést tettük fel a kedves nézőknek, hogy Unger Anna kinevezésével kapcsolatban mi is a véleményük. Nézzük meg, hogy ezt hogyan fogalmaztuk meg, és nézzük az arányokat, hogy mit gondoltak a kedves kommentelők, nézők. Unger Anna Rózát jelölték az NVVH-t élére. Ön elégedett a döntéssel, hangzott át a kérdés. 90% nem. Elképesztő, és 10% igen. Ugye Bárándi Péter volt igazságügyi miniszterrel, volt az Egyenes Beszédben egy igen intenzív beszélgetés, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és hát abban is már lehetett sejteni, hogy itt azért lesz majd egy komoly, akár szakmai ellenállás ezzel a kinevezéssel kapcsolatban, de uraim, mielőtt belevágnánk ebbe a témába, nézzünk meg egy kis filmet ezzel kapcsolatban.
3: Az igazságügyi bizottság tagjai 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett Unger Annát jelölték a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki posztjára. A bizottsági ülésen nem vettek részt sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk képviselői, így kizárólag a Tisza tagjai szavaztak, akik közül egyedül Mellitei Barna Márton szavazott Unger Anna jelölése ellen.
4: Itt voltak hivatalban lévő szereplők, akik azért kapták a fizetésüket, hogy megvédjék a közvagyont, megvédjék a magyar demokratikus jogállami működést, és ezt nem tették meg.
3: Az ELTE egyetemi docense ezt még a bizottsági meghallgatásán mondta. Hallerné Nagy Anikó képviselő szerint már ezen a bemutatkozáson is látható volt, hogy határozott, konkrét elképzelései vannak a hivatal szerkezeti struktúrájáról.
5: Rendkívül határozott volt, és azt gondolom, hogy erre a pozícióra egy jó értelembe vett semleges küldetés tudattal rendelkező, nagyon elkötelezett szakember lenne az alkalmas.
3: A bizottság kedden még 3 jelöltet hallgatott meg. Akkor a Mi Hazánk mozgalom képviselője lefutottnak látta az ügyet.
6: Mégis úgy tűnik, hogy már le van zsírozva. Elég egyértelműnek látszik, hogy Ligeti Miklós a Transparency International jogi vezetője fogja betölteni azt a vezetői tisztséget.
3: A bizottság zárt ülésen az elnök helyettesek személyéről is szavazott. Ez alapján nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint javasolják.
1: Szerusztok, üdvözöllek titeket! Márki-Zay Péter szabotásról beszél, Hatházi Ákos úgy fogalmazott, hogy ez a kinevezés felháborító, és akkor még sorolhatnám, de a másik oldalról is azért tudnék neveket mondani, tehát sokak számára Unger Anna biztosíték annak, hogy itt valami történni fog. Azt hiszem, hogy két kritika fogalmazódott meg főként, egyrészt az, hogy nem jogász, hanem politológus. Ugye Bárándi Péter a már említett interjúban is főként erre hivatkozott, a másik pedig az, hogy azt mondta, vagy azt ígérte, akkor így fogalmaznék, hogy ebben a 6 éves ciklusában jogerősítéletek nem fognak születni, tehát hűtötte a kedélyeket, és ez sokaknak nem tetszik, mert már a bilincs kattanását hallják, azt gondolom nagyon sokan a Tisza oldalán, és ő pedig azt mondta, hogy azért ezzel még egy picit várjunk.
7: Kicsit pontosítok, mert nem kinevezés, hanem jelölés.
1: Igen, így van,
7: és holnap fog választani az országgyűlés.
1: Pontosan.
7: A jelöltről. De valóban egyébként a jogász szakmát is megdöbbentette, és szerintem az internet közvéleményét is, hiszen a korábbi várakozás az egyértelműen az volt, és azt gondolom, hogy a meghallgatáson is számomra, mert ugye én is indultam egyébként az elnöki pályázaton.
1: Ezért néztem rád először.
7: Úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok teljesen elfoglatlan. Tehát számomra a Ligeti Miklósnak a pályázata, vagy az ott felvázolt elképzelések, az mint büntetőjogász, meg adójogi szakjogász is vagyok, tehát ebből a szempontból nekem közelebb állt az a megközelítés. Ugye itt a legfontosabb, hogy ez a hivatal mennyire lesz hatékony, mert ugye akkor van értelme az egésznek, hogyha a hivatal az vissza tud szerezni, nem csak 10 milliárdot, hanem több 1000 milliárdot. Ugye most lesz majd témánk, hogy már mennyi jött vissza, de alapvetően a hivatalnak az a legfőbb feladata, hogy azokat a közvagyonokat, amik egyébként magán zsebekbe vándoroltak, ezt egyébként egyes becslések több 10 000 milliárd forintra teszik, ezt visszaszerezze. Ugye ez volt egyébként az én pályázatomnak is a lényege, hogy itt nem elsősorban szerezze. Ugye ez volt egyébként az én pályázatomnak is a lényeg.

0: együtt kell működni a többi bűnüldöző hatósággal, tehát a NAV-val, a legfőbb ügyészséggel, a nyomozó hatósággal, és ezért mondta az Bárándi Péter, hogy ő csak egy jogász tud elképzelni, hiszen a jogász, aki már látott büntetőeljárást, nem is egyet, azt ismeri az eljárásokat, tehát hogyan tudja valaki utasítani mondjuk az adott szervet, hogyha nem ismeri az eljárásokat. Erre mondta azt a jelölt, hogy ő majd a négy elnök helyettes szakmai munkájában bízik. Egyébként a négy elnök helyettesük külön fognak, külön felelősségük is lesz, hiszen őket külön pályáztatták is. Ja. Most az a problémám, hogy a négyből ugye csak egyet választottak, ez az egy egyébként abszolút alkalmas a Tasnádi Katalin, ő a központi nyomozó főügyészségen dolgozik, korábban a fővárosi nyomozó ügyészségen, de a legfontosabb, amiért a hivatal létrejött, ugye ez a közpénzügyi funkció, az eredménytelen lett, tehát az a pályázat, a közpénzügyi elnök helyettest, nek a pályázatát eredménytelennek nyilvánították, tehát ezért nehéz lesz az indulás.
1: De még foglalkozunk szerintem a fő témánkkal, Unger Annával. Titeket meglepett ez a nagy ellenállás?
2: Hát én a választás óta nem merek azért annyira erősen jósolni, de azért nagy tétet tettem volna én is a Ligeti Miklósra, tehát azért ugye a komment szekcióban, de egyébként a Tiszás közvéleményben is azt láttuk, hogy bizony Ligeti Miklós szerették volna itt a hivatal élére kinevezni. Nem tudjuk, hogy mi lehet a háttérben, tehát azt fontos megjegyezni, hogy átláthatatlan maga a döntéshozatali folyamat. Tehát ugye itt arról volt szó, hogy egy transzparens, átlátható kiválasztási folyamat lesz, nyílt vita lesz, nyílt ülés lesz azzal kapcsolatosan, hogy az elnököt meg az alelnököket milyen módon fogják kiválasztani. Most ehhez képest zárt ülés volt, tehát titkos volt az.
0: Az normális, hogy minden egyes személyi döntésnél kötelező zárt ülés, az egy abszurd lett volna, hogy egy személyi döntésnél ott
2: igen, alapvetően... de hogy láttuk most itt kiállt a házelnök asszony, mondott pár mondatot, de semmi konkrétumot nem tudunk, hogy mi volt a szempont, vagy mi volt a döntés mögött.
1: Legalább a meghallgatások nyilvános.
2: Igen, de meghallottuk, hogy ők mit gondolnak maguk a jelöltek, de önmagában az, hogy a politika, tehát hogy a Tiszás többség mi alapján döntött, mi volt az a fő, az, hogy határozott egy jelölt, azért bocsánat, ez kevés ahhoz, hogy ezt meg lehessen mondani. Tehát maga a folyamat is, és ezt nem csak én mondom, hanem tényleg a kormánypárti sajtóban is láttam ezt, tehát a 444.hu nem vádolható fideszes elfogultsággal, és ők is arról írtak, hogy olyan furcsa volt a kiválasztási folyamat már maga.
0: De azért ők nem kormánypárti sajtó,
2: hát
0: hanem...
2: Nem is mondanám azért annyira ellenzékének, inkább azért amikor a főszerkesztő azt írja, hogy örül a választási győzelemnek, a Tiszának, akkor inkább a kormánypártól sorolnám, de azért azt megjegyezem én is, hogy az, hogy nem jogász ennek a hivatalnak a vezetője, és arról beszél, hogy itt 6 évig nem lesz jogerős ítélet, az értelemszerűen a mostani kormánypárti szavazókat nem elégíti ki, hiszen Magyar Péter arról beszélt, és azt mondta a pulpituson, hogy itt 1-2 hónapon belül már börtönbe lesznek zárva olyan szereplők, akiket ugye megnevezett Mészáros Lőnctől kezdve, nem tudom, akiket nevezett meg, hogy ők börtönbe fognak kerülni. Most ennek a hivatalnak a vezetője azt mondja, hogy ebben a kormányzati ciklusban nem lesz jogerős ítélet, az azt jelenti,
1: az
2: hogy...
1: Az ő ciklusában.
2: De most, hát ebben a kormányzati ciklusban nem lesz, tehát ugye 4 év ez a kormányzati ciklus, ebben nem lesz. Tehát magyarul a Tisza nem fogja tudni teljesíteni az egyik legfontosabb választási ígéretét, mert ez volt az egyik legfontosabb választási ígéret. Tehát politikai szempontból, hogyha politikai jelenzőként nézem, ez egy kockázat politikai szempontból a Tisza pár számára, hiszen az egyik legfontosabb ígéretét nem tudja teljesíteni. És láttuk az elmúlt időszakban a Fidesz is próbálkozott elszámoltatással, abból sem lesz semmi, volt egy 90-es rendszerváltás, abból sem nagyon lesz semmi, hát Biszku Béla úgy halt meg, hogy nem volt jogerős ítélet ellen, miközben azért hogy is mondjam, gyilkosságokat lehet hozzá kötni, tehát hogy ilyen Orbán országban élünk.
1: Orbán Viktor is ígért ezt az Gyurcsány Ferenccel szemben, hogy egy hosszú állítás.
2: Szóval, hogy ez politikai szempontból kockázat
0: mindenképpen.
1: Balázs.
3: Én azzal vitatkoznék, hogy egy ilyen hivatal élére biztosan csak jogász jó-e. Szerintem egy olyan személy kell rá, aki átlátja egy ilyen feladatkörnek a jogi, társadalmi, gazdasági, és úgy általában ennek az átfogó működését. Igen, a jog az egy fontos terület ebbe. És Unger Annával kapcsolatban éppen ezért az, hogy ő nem jogász, szerintem ez a, ha így kéne fogalmazom, ez a legkisebb probléma vele. Nekem ami feltűnik, az ő munkássága, az a politika tudományban is egy elméleti munkásság. Ő a politika elméletbe és a politikai rendszerek elméletébe jártas. Egyszerűen szerintem ő belül

0: le az a gyakorlati ismeret hiányzik a politikának a gazdasági hatásairól, és a NER-nek a legnagyobb bűne, hogyha lehet ilyet mondani, az volt, hogy a gazdaságot átszőtte az a korrupciós hálózat, aminek a vagyon visszaszerzését ennek a hivatalnak meg kell oldania, és szerintem egy elméleti szakember, aki a politikai rendszer meghatározásával foglalkozik, az nem feltétlenül tudja ezt tökéletesen ellátni.
1: Igen, meglátjuk persze, meg kell adni valamennyire a bizalmat is neki, hiszen...
2: Ha a parlament megszavazza
1: természetesen, hiszen azért nem teljesen nulláról indult. Tehát ennek a törvénynek is, ugye, hát valahonnan jött, tehát volt egy előkészítése, a Tiszában azért rengeteg munkacsoport készült úgymond a kormányzásra. Nyilván ennek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak is volt egyfajta előkészítő munkája vagy munkacsoportja, hiszen nem a semmiből jött, a miniszterelnök már nagyon régóta ennek a hivatalnak a nevét a különböző nyilatkozataiban vagy felszólalásaiban említi. Tehát ebből a szempontból szerintem nem teljesen nulláról indul. Azt szerintem, mondom, egy probléma, hogy a három elnök helyettes sincs meg. Tehát, hogy úgy indul tulajdonképpen ez a hivatal, hogy egy darab elnök helyettes van, aki ugye a nyomozásért felel. Tehát ezt én egy nagyobb problémának látom. Az biztos, amit egyébként én is azzal egyetértek, hogy nem csak jogi felelőssége van, hanem politikai felelőssége is lesz a hivatal vezetőinek, hiszen tulajdonképpen mától ő már egy politikus, és az emberek majd tőle fogják azt várni,
2: hogy
1: az igazságtételet
2: meg... Hogy ő a rufizmust látja ebben a kinevezésben, és inkább politikai célok mentén próbálja majd magát megfogalmazni ez a hivatal, és ez köthető.
3: Erre akartam rávilágítani, mert
2: jelentéseket láthatunk.
3: Adásról beszélgettünk erről a MNB-s vizsgálóbizottságról, ami ugye egy parlamenti vizsgálóbizottság, aminek szintén nincsen ítélkezési joga, tehát semmilyen jogi döntés nem hozhat ez a testület, ez is egy ilyen politikai testületnek minősül. Maga a vizsgálóbizottságnak az elnöke is azt mondta, hogy itt igazából a politikai szempontok fognak majd érvényesülni, és én is erre gondoltam Unger Annának a kiválasztásánál, hogy itt a vagyon visszaszerzési hivatalnál is, hogy elmondta maga Unger Anna, nem várható jogerősítélet ebben a kormányzati ciklusban, ha nem várható jogerősítélet, akkor legalább a politikai cirkusz meglegyen, tehát akkor legyenek.
1: Egyébként ezzel vitatkoznék, hogy nem várható jogerősítélet. Ugye nézzük meg, a 80-as években volt ugye a híres olasz maffia perű. Ugye ott is gyakorlatilag át lehet alakítani úgy a struktúrát, hogy gyakorlatilag egy éven belül a nyomozást lezárják, vádat emeljenek, és a bíróság egyfajta ilyen különleges jogrendben szinte nem az, hogy negyed évente tárgyal négyszer, hanem naponta tárgyal.
3: Én csak nem vágok közben, mondom, hogyha kíváncsi ezek arra például, hogyha most a politikai ugye, támogatottság nincsen meg mondjuk Unger Anna mögött, tehát látjuk itt a komment szekcióban elárasztották a csalódott tiszások, meg itt a szavazás is látjuk, hogy 90% azt mondja, hogy nem jó jelölt. Kérdés, hogy most akkor a parlamenti többségű meg fogja még szavazni, mert azért láttuk az elmúlt időszakban, hogy hát akár miniszteri szinten is voltak olyan jelöltek, akik már biztosra voltak véve, hogy na, akkor ő most jelölt. MTVA-ban is láttunk, két ember már megkapta a munkaszerződését, és akkor másnap egy miniszterelnöki kommentet követően ki lett ugye rúgva. Tehát láttunk ilyen fordulatot. Kérdés, hogy most például lesz egy ilyen változás. Meg az is kérdés, hogy ez mennyire jó, tehát akkor megint egy sértett ember, megint azt látjuk, hogy van egy jelölt, akit utána leszedünk, tehát megalázunk egy embert, hogy aki már ott van. Tehát ez is fontos kérdés.
2: Adom a szót, Balázs, csak hadd mutassunk egy grafikát, mert a kontroll.hu-n megjelent egy poszt ezzel kapcsolatban. Leíró jelleggel, hogy milyen komment cunami indult el ebben a témában. Unger Anna kinevezése valóságos kommentlavinát indított el a Tisza szimpatizánsokat tömörítő Talpra Magyarok Tisza közössége Facebook csoportban és más Tisza-sziget oldalakon. A hozzászólók többsége Ligeti Miklós látta volna szívesen a hivatal élén, Unger kiválasztását pedig felháborító döntésnek, eszement húzásnak és a párt önmagára mért újabb csapásának nevezte. Ugye Puzsér Róbert egy publicisztikájában azt írta, hogy az egy csapás lehet, akár egy végső csapás is lehet a Tiszának, amennyiben tényleg 6 éven belül nem sikerül valakit rács mögé dugni, akit elvárna a közvélemény. És ha már MNB botrányról beszéltünk, ott is csupán a vizsgálóbizottság a politikai szálaknak a felfejtését ígéri, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák, de ott sem ígérik azt, hogy ők majd átveszik mondjuk az ügyészség vagy a rendőrség.
1: Nem is lehet.
2: Nagyon helyesen. Pláne nem is lehet. Úgyhogy szerintem abban a helyzetben vagyunk megint, hogy van egy nagy társadalmi elvárás, és ehhez képest Unger Anna, aki legyünk jó hiszeműek, már pedig ez a dolgunk ebben a helyzetben, a legjobb pályázatot nyújtotta be, mégis mindenki neki megy, hogy a pályázat az nem számít, itt a társadalmi elvárásokat kell teljesíteni. Ebben a helyzetben ti mit tippeltek, holnap mi lesz a döntés a parlamentben?
1: Hú, hát az egy nagyon, nagyon nehéz.
2: Hát, tudom.
1: Lekezd.
0: Láttunk már arra tényleg példát, hogy egy este alatt hogyan fordul meg az, hogy a kommentek hatására milyen döntés születik. Itt azonban szerintem ez egy annyira szimbolikus dolog, és az elmúlt napokban oly mértékben álltak bele abba, hogy ez a döntés született, hogy az azért az nagyon meglepő lenne, és nagyon meg kéne indokolni azt, hogy ez miért történt, mert arra azt nehéz mondani, hogy egy meghallgatások után a bizottság őt javasolja, majd egyébként a kommentek miatt azt mondjuk, hogy akkor mégsem ő. Ráadásul nem is tudom, hogy lehetne ezt a folyamatot újraindítani, hiszen
2: Hát itt ez a kérdés, melyik lenne a nagyobb csapás?
1: Hát az lenne a nagyobb csapás szerintem, hogyha ha visszavonnák és nem szavaznák meg, mert alapvetően a bizottság döntött, jelölt, akkor ez most az ő politikai felelőssége, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Már így is nagyon sok idő eltelt, ugye? Erről egyébként pont Ligeti Miklós beszélt, hogy amíg mi ott ül és beszél, közben folyamatosan mentik ki a vagyont, és folyamatosan egyre kevesebb vagyont lehet visszahozni. Ugye Ligeti Miklós azt mondta, hogy körülbelül 10% a realitás, tehát azért ő is ilyen szempontból
2: 50% már csoda lenne, nemzetközi viszonylatban is ilyen 10-20%-ról beszélhetünk.
1: Igen, de a közvélemény ennél is nyilván többet vár.
0: A közvélemény szerintem valójában igazságtételt vár, ő azt várja, hogy meg legyenek nevezve a felelősei pontosan annak, hogy eltűnt a pénz. Az, hogy ebből mennyire realizálódik, mert a társadalom...
3: A közvélemény formálható, tehát a közvélemény azért várja ennyire, mert a Magyar Péter évek óta ezt mondja minden egyes fórumán, hogy ez lesz. Ha Magyar Péter fél évig nem beszél erről, akkor a közvélemény teljesen más témákat fog egyébként felkarolni, és más témákkal fog foglalkozni, tehát azért látunk ilyen változásokat. Hogyha meg kéne tippelni, ugye a józan logika, a politológia vagy a politika logikája azt mondaná, hogy megszavazza a parlamenti többség, de tényleg most egy ilyen más asszult filmszínház van, teljesen más logika van a mostani kormányzati politikában, tehát láttunk olyat, hogy például a Tiszának a frakcióvezetője kiállt és azt mondta, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt, majd 3 héttel később teljesen más lett Magyarországnak az államfője, tehát hogy láttunk ilyen fordulatokat. Nem tippelek, nem jóslok most egy ideig.
2: Na, mindenkitől egy gyors.
3: A választáson megégettem magam, most egy ideig nem jóslok.
1: De én azt mondom, hogy a hölgy lesz.
3: Ilyen török Gáboros nagyobb esély van arra, hogy megszavazzák, igen.
2: Oké. Nagyon sokat beszéltünk kommentekről. Nézzük meg, hogy az ATV Facebook oldalán a kedves kommentelők miként vélekedtek, ebből is felolvasunk néhány véleményt, illetve megnézzük, hogy az arányok változtak-e a nap kérdését illetően. Nagyon kíváncsi vagyok, bár eléggé eldőlt, azt hiszem ez a meccs.
3: Na, romlott is.
2: Unger Anna Rózsát jelölték az MVVH élére, ön elégedett a döntéssel, 91% nem, 9% igen, Deák Dániel azt mondta, hogy romlott is, attól függ, hogy honnan nézzük.
3: 10%.
2: És akkor nézzük ezeket a kommenteket. Ha jól számolom, akkor 5-öt választottunk ki. Kevin, nem vagyok elégedett, Tiszás vagyok, de ez abszolút filmszínház. Béla, Unger Anna lesz olyan intelligens, látva az országos felháborodást, hogy visszalép, ez mondjuk meglepne. Zoltán, ez több, mint felháborító. Sajnos így nem lesz valódi elszámoltatás. Erre a feladatra Ligeti Miklós lett volna alkalmas. Irén, ez a Tisza eddigi legrosszabb döntése, bukáshoz fog vezetni. Éva pedig azt írta, hogy nem rossz választás. De valójában egy-két év múlva tudok rá majd válaszolni, hogy valóban jó döntés volt-e. Picit megúszós, ilyen Deák Dani is volt.
1: Jó, nyilván Ligeti Miklóst ismerik a legtöbben, hiszen ő 16 éve ezzel foglalkozik.
2: Egy ilyen ő neki van egy ilyen csoport brandje. De én pedig azt mondom, hogy most szusszanjunk egyet, a szünet után aztán foglalkozunk majd a parlamenti abszolút filmszínházzal, mert hogy a képviselők megint egymásnak mentek, ezen kívül pedig nyugdíjemelést is bejelentett Magyar Péter, ezzel is foglalkozunk, úgyhogy várom vissza önöket.

0: savanná. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket, folytatódik az aktuál. Válságkezelésről vitáztak a parlamentben, és volt egy kis csihipuhi. Megnézzük, hogy ki Paks igazi hőse.
3: A munka ez alkalommal 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint azt tervezték. Nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.
4: Az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének első napján Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában a paksi atomerőművet érintő a Duna vészes apadása miatt kialakult helyzetről beszélt.
3: Vannak olyan magyar vállalatok, amelyek rendkívüli helyzetben rendkívüli teljesítményre képesek. És vannak magyar emberek, akik ha értelmesen és őszintén, emberien kérjük őket, hajlandóak tenni egymásért.
5: A valódi munkát azok az emberek és azok a szakemberek végezték el, akik végül megmondták a megoldást.
4: A Mi Hazánk mozgalom elnöke úgy fogalmazott, a kormány alkalmatlan és tehetetlen.
6: Mert ön azt mondta a magyar embereknek, hogy egy-két napon belül, konkrét napokat megnevezve, teljes paks leáll. Ezért az emberek tényleg nagyon megijedtek.
4: A KDNP frakció vezetője szerint az elmúlt 16 év energetikai fejlesztéseinek köszönhető, hogy az ország kezelni tudta a problémát. Bóka János arról beszélt, hogy Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de az a kérdés, hogy a magyar emberek számíthattak-e a magyar kormányra.
2: Egy eldöntendő kérdéssel fordulok Deák Dánielhez. Magyar Péter jól kezelte ezt a válságot? Igen vagy nem?
7: Tehát politikai szempontból szerintem ügyes volt, tehát most itt a felszólás is egy tipikus fideszes kommunikációs logika mentén épült fel. Ugye most
2: és az jó vagy rossz?
7: Felosztott. Tehát 16 évig működött, akkor lehet, hogy most működik, vagy lehet, hogy már unják az emberek, és akkor végül el fogják zavarni a kormányt, nem tudjuk, ezt majd meglátjuk. De ugye mi történt?
2: Egy értelmű választ.
7: De ugye mi történt? Ugye azt mondta, hogy vannak ők, akik dolgoztak nyáron is, a 40 fokba is, nem mentek nyaralni, azt mondjuk az árajában, hogy volt nyaralni Magyar Péter is, tehát ki is tett róla a videót, hogy cseszkizik Törökországban,
8: de
7: zárójel bezárva, mindegy, lényegtelen, de hogy vannak, akik dolgoztak, és akkor voltak a nyaralók, akik ugye gonoszak, ők nyaraltak, az összes ellenzéki pártvezető, tehát megosztotta a politikai színpadot, vannak a jók, vannak a rosszak, és akkor ő a jó, ugye azt is mondta, hogy tankönyvben fogják majd tanítani azt, amit itt a kormány milyen szuperül meg profin kezelte ezt a válságot.
2: Okay, ez a kommunikáció.
7: Egy dolog, szerintem annyi az egész,
2: hogy de gyakorlati szempontból jól kezelte a válságot?
7: Hát, abban a szempontból azért érdekes, hogy mondjuk 3 héttel korábban azt mondta, hogy nem lehet Paksnál semmi sem csinálni, ott mindenképpen lemegy a vízszint, és akkor azért kell leállítani a paksi erőművet, majd rá egy hétre azt mondta, hogy hát lehet oda követ vinni, és akkor felduzzatják a vizet.
2: És ez akkor mindig kommunikáció jól kezelte szerinted a válságot konkrét döntésekkel?
7: Én ezt nem tudom megállapítani. Én politikai ellenzőként azt tudom mondani, hogy politikai szempontból kihozta belőle a maximumot. Tehát forgatott filmet, élő videó, úszott a csónakban, ugye Ruszin Szendéknek a csónakja elromlott, ez egy kis baki volt, de egyébként ott úsztak, meg mentek, tehát hogy egy show műsor volt az egész. A politikai célját elérte. Én politikai ellenzőként ennyit tudok mondani, ezt meg majd a energetikai szakemberek megállapítják, hogy mit lehetett volna tenni, vagy mit nem lehetett volna tenni. Ezt ugye elmondja, például az energiajogász is megszólalt a Mi Hazánk részéről, ő például kritizálta ezt a lépést.
8: Hát, azt nem csodálom, hogy minden kritizál. Szerintem jól kezelte, és hogyha visszamegyünk az időben, és
7: egy dolgot elfejtettem, hogy szerintem ez a parlamenti felszólás azért volt most már megkésett, mert nem ez a téma. Hát. Tehát most a nagyon visszaszerzési hivatal vezetőjének a kinevezésre volt a téma, erről egy szót nem mondott Magyar Péter.
8: Eddig ezzel nem foglalkozott.
2: Tehát, hogy, de látod, hogy az ellenzéki pártok igen. is reagáltak erre.
7: Oké, csak hogy nem ez van napi rendem most már.
2: Tehát, indokolatlanul riogatta a lakosságot Paks teljes leállásával, akkor Mi Hazánk KDNP szerint a kormány késlekedése 10 milliárdos károkat okozott.
7: Reagál, de érdemes megnézni, hogy a Facebook most itt a fő
8: narratívát.
7: Csak a Facebook most a fő mérce, tehát megnézzük, hogy a Péternek ezeket a videóit, akár az élő közvetítéseit sokkal kevesebben nézték, mint szokták, az interakciós számok is jóval alacsonyabbak, tehát hogy ez a téma már nincsen fönt, tehát ez most már lejjebb ment ez a paksi
2: mi
7: téma.
2: Mi sem beszélünk róla sokat.
7: Nem beszélünk sokat, tehát hogy ezért politikai szempontból nem volt annyira már nagy hatása ennek szerintem.
8: Nyilván, de az volt korábban ugye a Fidesz kommunikációja, hogy ha jön a Tisza kormány, akkor itt nem fog működni az ország, és ehhez képest az ország működik. Igazából szerintem ez a lényeg, mert megoldották az most első ilyen válság.
7: Azért magasra nincs, tehát az volt a tét, hogy most lesz-e áramszolgáltatás, vagy nem lesz áramszolgáltatás.
8: És egyébként, volt.
7: De bocsánat, hogy ez nem volt, ez valójában ez Magyar Péter által kreált probléma.
8: Nem,
7: volt.
8: Azért az, hogy 10%-kal üzemelt a paks, amikor 40%-kal
7: az elmúlt időszakban
2: honnan tudod, hogy ez kreált probléma?
7: Hát még a Márki-Zay Péterrel szerintem pont a te műsorodban volt vitánk, és ő mondta is.
2: Ő mérvadó lesz, amit mondott, gondolom.
7: Hát azért, hogy ő energetikai területen is valami diplomája van, ott elmondta a műsorban. Tehát, hogy mondta ő is, hogy az összes szomszédos ország irányába kiépültek ugye az energiahálózatnak a fontos kelléke, ami kell lehez. Tehát importból egyébként lehetett fedezni az áramellátást. Nem az volt a
8: sokkal
7: kérdés,
8: drágább.
7: Hogy nem az drágább, tehát épp ez a lényeg, hogy nem az volt a kérdés, hogy lesz-e áram Magyarországon, hanem hogy milyen áron lesz áram Magyarországon. Tehát inkább a költségvetés szempontjából volt ez érdekes kérdés, hogy most 50 vagy 60 milliárd forinttal többet kell fizetni a költségvetésben. Ennyi volt a kérdés.
2: Balázs.
9: A válságban az egyik legfontosabb elem, most túl azon, hogy a politika milyen kommunikációs helyzeteket teremtett benne, hogy a kormány olyan dolgot csinált, amit egyébként úgy nagyságrendileg az elmúlt 40 évben nem nagyon csinált politikai formáció, hogy felnőttként kezelte a magyar embereket, elmondta, hogy mi a helyzet, hogyan lehet megoldani, nem háború volt, és nem megküzdöttek a paksi atomerőmű démonjaival, akik le akarják állítani, hanem elmondták, hogy ezt fogjuk vele csinálni, ezt kérjük az emberektől azért, hogy a nagyobb problémát elkerüljük. És az emberek korlátozták saját fogyasztásukat, ezt tekinthetjük úgy is, hogy a magyar társadalomban bebizonyosodott az, hogyha egyébként a politika felnőttként kezeli az állampolgárokat, akkor a magyar állampolgárok felelős állampolgárként abba az irányba mozdulnak el, ami a társadalmi érdek. Szerintem ez egy elég fontos.
8: Csökkentik a fogyasztást, de a cégek is csökkentik.
7: Nem volt ilyen, tehát a Covid alatt kiálltak a mindennap sajtótájékoztatót tartott, azért illetékes személy, és elmondta, hogy mit kell tenni azért, hogy ne fertőződj meg, maszkot húzzál, mossál kezed, fertőtlenül is. Hát azért ott is volt ilyen, hogy elmagyarázták az embereknek, felnőttként tekintettek rájuk, hogy mit kell tenni azért, hogy megelőzzék.
5: Azért szerintem azért a sajtótájékoztató.
2: Egészségügyben elég vaskos hírzárlat volt, és nem engedték be a média munkásokat, hogy híreket adjanak.
7: Azért is vannak olyan területek, ahova nem mehet be egy ember, tehát hogy a szivattyú telepes sem nézhet.
2: Hát de talán az embereket jobban érdekli az, hogyha éppen Covid-dal megfertőződött egy rokon, hogy az adott kórházban mik a körülmények. Azt hát de ugye egy kicsit fontosabb.
7: Egy járvány során nem mehet be akárki egy kórházba, ezt ugye te is tudod.
2: Itt nem erről volt szó, hanem bementek oda az emberek, de a dolgozók sem adhattak információt az újságíróknak, arról le voltak erről tiltva, volt intézményi tiltás, aztán pedig minisztériumi tiltás is volt, hogy nem mondhatják el, hogy éppen mit tapasztalnak nap mint nap.
8: Sőt, hát talán a hadsereg volt kivezényelve, hogy hát amikor az oltást megkaptuk, akkor katonák vigyáztak.
7: Most is a honvédség részéről sem nyilatkozhat senki engedély nélkül, egyébként most is ugyanígy ez a helyzet, egy kórházban sem nyilatkozhat senki engedély nélkül, tehát ez így van most is.
2: De a tiszta kormány alatt is, mindegy, mert elterelődött a téma.
7: Tiszta kormány alatt is így van ez a dolog.
8: Én is ezt látom a lényegnek, amit Balázs mondott, hogy az embereket kezeljük felnőttként, és a hiteles kommunikáció az arról szól, hogy amit ígérnek, azt betartják. Az ennyi. És igazából mindent megtettek szerintem, hogy elkerüljék a katasztrófát, és nem állt le végül paks. Ez az eredmény.
5: És egyébként azért úgy is sem, hogyha a termelő turbinák nagy részét leállítják, és egy utolsó marad, akkor egyébként azért szerintem az nem egy valóságtól elrugaszkodott dolog volt, hogy közel álltunk a teljes leállításhoz.
8: Persze.
2: Szerintem az egyik legfontosabb kérdés ebben a paksi ügyben, hogy lesz-e strukturális átalakítás. Ugye a miniszterelnök új klímatörvényről beszélt, vízgazdálkodási reformokat és kritikus infrastruktúrális felülvizsgálatot ígért, méghozzá őszre. Tehát, hogy hozzányúlnak a rendszerhez. Az előző Orbán kormányok idején pedig inkább azt szokhattuk meg, hogyha bizonyos területeken, mondjuk akár az egészségügyről beszélünk, akár az oktatásról, valamilyen probléma felveti a fejét, akkor azt gyorsan tűzoltással megoldják, de strukturálisan nem nyúlnak hozzá, gyermekvédelem is azt hiszem ebbe a kategóriába tartozik.
8: Igen.
2: Itt ti most mit gondoltok? Belenyúl ezekbe a kormány? Mert azért ilyen gazdasági kilátások mellett, ilyen hiányok mellett, ami nemrég ugye napvilágot látott, belenyúlhat-e ezekbe a témákba, ahol több száz milliárd forintok úszhatnak el pillanatban?
7: Ugye volt már szó itt májusban azonnali cselekvési tervről az asszály ellen, azóta nem látjuk ezt az azonnali cselekvési tervet, hogy a Gajdos László miniszter úr meg lehet bízva ezzel még májusban, nem látjuk ezeket az azonnali cselekvési terveket, tehát ígéret az nagyon sok van, nagyon sok mindent lehet mondani, hogy ezt átalakítjuk, így átalakítjuk, meg úgy átalakítjuk, majd ha látjuk a gyakorlatban is, hogy ezek megtörténnek, akkor lehet róluk mondani bármit, addig csak ígéret, azzal meg már tele van a patás.
9: Nem nagyon tud más tenni a kormány, mert azért az elég egyértelművé válik, hogyha a valóságot figyeljük, hogy az, ami ezen a nyáron történt az energetika területén, az nem egy különleges eset, hanem nagyságrendileg erre kell felkészülni, és pont az a nagy politikai kockázat, hogyha itt nem tesznek olyan lépéseket, hogy jövő nyáron, hogyha nem is lehet ezeket a szituációkat tökéletesen elkerülni, de már ne valamilyen válságkezelési módba kelljen hozzá kapcsolni az energetikai szektort. Egyébként nagyon jó példa volt itt az egész Duna vízszint kapcsán, hogy a Duna vízszintje csökkent már majdnem hasonló szintre, ennyire tényleg nem, és nem véletlen, hogy a Dunán a Paks előtt lévő két nagyobb, szintén vizet használó erőműnek átalakították a hűtési rendszerét, Paksot nem, és a másik két gyárban nem is volt ilyen probléma.
8: Uh-huh. Biztos, hogy át kell alakítani, hát csak a Balatonról jövök pont, tehát ott is a tó, az gyakorlatilag ilyen még nem volt, hogy bementem a vízbe, és akkor egy ilyen iszap szigettel találkoztam. Tehát ezzel foglalkozni kell, és biztos, hogy foglalkozni fognak. A klíma az nem lesz jobb, az biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát az asszály is, az öntözést, ezt meg kell oldani, ugye a Duna-Tisza között, úgyhogy ezeket a strukturális átalakításokat, ezeket biztos, hogy el kell végezni, nem csak itt, oktatásban, egészségügyben is.
2: Na, foglalkozunk Magyar Péter egy másik ígéretével, amely a nyugdíjakat érinti, és ebben úgy tűnik, hogy valamit be is tart a kormány, úgyhogy most erről nézzünk meg egy rövid kis filmet.
10: Napjegyel 27-e van.
11: A napi költségeit írja fel a határidő naplójába a 95 éves Besenyei Anna. 40 évvel ezelőtt, 1986-ban ment nyugdíjba. Azt meséli, az egész életét végig dolgozta, volt, hogy két állásban is, párhuzamosan. Ugyanakkor régóta nem rendezték a nyugdíját, így a kevés pénzt, amit kap, nagyon be kell osztania.
10: Az élelmiszerre, tehát a közétbe költök a legtöbbet. Hát gyógyszer az nagyon kevés kell, gyógyszerre hála Istennek nem sok kell, legfeljebb vitaminok, meg ilyen egyéb dolog, de másra nem telik. Nem tudok egy cipőt venni, nem tudok egy blúzt venni, semmit a világon.
11: Az ételre megy el a legtöbb a nyugdíjból, másoknál is.
12: De amiért tegnap akadtam ki, de nagyon, ilyen spárga zsinol, 5000 forint egy gombolya. Na most innentől kezdve minden más is akkor.
11: Ön mennyit szokott egy-egy vásárlásnál ott hagyni a kasszában?
13: 6-7 ezer forintot, és az nagyon. Tulajdonképpen mindig sok hallom, de kevesebben nem tudom megúszni.
11: A nagyon nagy szegénységben élőknek ugyanakkor most javulhat a helyzete. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megemelik az öregségi nyugdíj minimumot.
14: A Tisza kormány tegnap rendkívül fontos döntést hozott. 2027. január 1-től a vállalásunknak megfelelően 120 ezer forintra emeljük az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Ezzel több százezer idős honfitársunknak jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíjuk.
11: A kormányzat kiemeli, a 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddigi 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. A kormány döntése január 1-én lép életbe.
2: Sokan így is elégedetlenek, ugye 240 ezer idős embert érint ez a döntés, és 200 milliárd forintos kiadást jelent ez az államkasszának, de az elégedetlenség az például az egyik hírportálon jelent meg, ahol arról írtak, hogy a nyugdíjasoknak belengedett őszi szép kártyáról még ugye nincs szó. Kérdés az, hogy a rokkant nyugdíjat, a nyugdíjasokat mennyiben érinti majd ez a döntés, tehát jelenleg még mindig megy a játék, hogy akkor most ilyen sávos emelés lesz, leköveti-e majd a pénzromlást, vagy sem. Vagy maradunk ennél az összegnél, és akkor ezzel erre a szezonra már meg is volt a nyugdíja.
7: Egy fontos dolog azért kimaradt a bejátszóból, hogy ezzel párhuzamosan a pénzügyminiszter Kármán András talán a Kossuth Rádión volt, és akkor ott elmondta, hogy például a 13. havi nyugdíj, meg a 14. havi nyugdíj az át lesz alakítva, tehát ott lesz egy változás, lesznek olyanok, akiknek mondjuk ez vagy megszűnik, vagy kevesebbet fognak kapni, vagy az nem fog úgy nőni, mint mondjuk a többi havi járandóság. Tehát kérdés, hogy ez az egész csomag ez úgy lesz-e kialakítva, hogy most itt 200 milliárdos többlet megjelenik mondjuk a nyugdíjasok oldalán, de mondjuk egy másik oldalról ugyanezt a pénzt elveszik el. Tehát elképzelhető, hogy lesz majd egy ilyen költségvetési ügyeskedés. Erről majd akkor tudunk ugye véleményt alkotni, hogyha a teljes költségvetést látjuk majd a jövő évit, akkor látjuk majd, hogy pontosan milyen módon lesz átalakítás, de már a pénzügyminiszter jelezte, hogy például a 13. és a 14. havi nyugdíj esetén lesz egy ilyen változtatás. De természetesen örülünk itt a bejátszóban is, hogyha vannak olyan idős emberek, akik most ennek köszönhetően több pénzt kapnak. Tehát minden ember örül értelmesen, hogyha több pénzt kap havonta. Meglátjuk, hogy ez mennyi lesz majd igazságos, és hogy mondjuk a nyugdíjasok ezt hogyan ítélik meg, mert ugye most jön a kritika, láttam és a kommentekben, hogy aki mondjuk 150 ezeret vagy 160 ezer forint nyugdíjat kap, akkor azt mondja, hogy ő az egész életét ledolgozta, befizette a járulékot, befizette az adókat, aki mondjuk ezt nem tette meg, az most miért kap több pénzt, én meg nem kapok. Tehát jönnek ezek a jellegű társadalmi konfliktusok ilyenkor. Ez mindig így
8: van. Persze. Én alapvetően egyébként ezt pozitívan látom, tehát az, hogy 27 januárjától 120 ezer forint alatt senki nem kaphat nyugdíjat, ez mindenképpen pozitív, és azt se felejtsük el, amit említettél is, Tamás, hogy 200 ezer forintos szép kártya, amit említett a riportban az úr, hogy ez egy valós, komoly támogatás, és ez 1,3 millió embert érint. Tehát azt gondolom, hogy...
2: Erről még nincs döntés, azért tegyük hozzá, csak ígéret.
8: Ez az ígéret, de ez, ha ezt betartják, ezt az ígéretet, és szerintem azért a Tisza kormány ebben jó, hogy amit ígérnek, azt eddig betartották, akkor ez a választási sikernek az előszobája is lesz 4 év múlva, mert hogyha a nyugdíjasoknak egyértelműen jobb lesz a helyzete, azért a Fidesznek a támogatottság azért nagy részben ugye a nyugdíjas rétegből adódik, és hogyha ezt így sikerül ezt a réteget is, az alsóbb osztályokat, vagy az alacsony jövedelmű rétegeket megnyerni a Tiszának, akkor azt gondolom, hogy
7: borítékolható
8: az, hogy nem 100% nyilván, de az, hogy megnyerik 4 év múlva a választást, azt szerintem borítékolható.
7: Hát akkor most arról beszélsz, hogy szavazatszerzésről van szó, de szerintem azért ennél fontosabb egy nyugdíjrendszer.
8: Erről szól a politika.
7: Nyugdíjrendszernek az átalakítása és
2: változása. Daniel, azért fontosabb. Tudjuk, hogy ezek a döntések politikai döntések.
7: Hát jó, de bocsánat, azért 4 év múlva lesz választás, tehát most még mondjuk, 3 hónap vagyunk egy előző választást.
9: Mondjuk azért a társadalmi részét, hogyha ehhez hozzánézzük, ugye a bejátszóban is elhangzott, hogy 2008 óta nem módosultak
2: hozzá.
8: Az brutál.
9: A nyugdíjrendszernek ezen eleméhez. Uh-huh. De 2008 óta, ha csak azt nézzük meg, hogy egy társadalomban, a technológiában mi történt, és ez alatt a kormányoknak nem sikerült addig a döntésig eljutni, hogy esetleg a nyugdíjrendszer alapját próbálják meg rendezni. Szerintem ez inkább árulkodik a mindenkori, vagy legalábbis a 2008 óta uralkodó politikai hatalomnak a társadalom képéről, hogy azért lehet, hogy az alsóbb rétegekkel is érdemes lenne foglalkozni, és mondjuk nem csak félelmet kelteni körülbelül.
8: Igen.
7: Meglátjuk most, hogy ez a 120 ezer forint, ez mikor fog legközelebb emelkedni, tehát lehet, hogy mondjuk 10 év múlva megint, akkor az úgy értelmeszerűen azt az összeget jelenti, mint
8: amit... Hát de aki 28.500 forintot kap, ahhoz képest a 120 ezer forint azért az egy markáns emelkedés.
2: És a létminimumot 145 ezer forintban határozták meg a szakértők, tehát még mindig ez az összeg az alatt van, de valóban az egy váltásnak tűnik most. a Tisza politikájában, hogy ahogy te is említetted, a legalsóbb rétegeket emeli föl, ami egy szolidaritási elv is lehet egyébként ebben a kormányzásban, és nem pedig univerzálisan tol ki mindenkire egy adott összeget.
7: Mit akarok, hogy az ígéretekkel, mert ugye a iskolakezdési támogatás egy hasonló ígéret volt, de ugye ott is egy 700 ezer családról volt szó először, utána lett 700 ezer gyermek, és akkor most maradt 400 ezer gyermek, tehát azért ott is egy sokkal csökkentettebb módú teljesítés van, mint mondjuk ami a kampányban volt ígéret. Ugye a gyógyszereknél is van egy hasonló vita, ott is a Magyar Péter a kampányban azt mondta, hogy a gyógyszerek áfáját fogják majd csökkenteni. Ehhez képest a vénköteles gyógyszereknél van egy áfa eltörlés, ugye 5%-ról csökkentették nullára, de mondjuk a nem vénköteles gyógyszereknél úgy, hogy megvan a magas áfa. Tehát, hogy azért vannak olyan ígéretek, amelyek úgymond teljesültek, de hát azért ez jóval kevesebb, jóval szerényebb, mint mondjuk ami a kampányban volt ígéret.
2: 5 percünk maradt, és még picit foglalkozzunk gazdasággal. A következő hírt azt a következőképpen címezte az egyik híroldal. Sokak számára leesett a gazdaságban, hogy a kormányváltással még nem lesz kolbászból a kerítés. Lássuk!
15: Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban. A GKI konjunktúra indexe január és július között 11 ponttal emelkedett. Augusztusban azonban megtört a lendület. A mutató 4 ponttal mínusz 8-ra esett. Ez a lakosság és üzleti várakozások romlását jelzi. Az üzleti bizalmi index csaknem 4 ponttal csökkent, az iparban 6, az építőiparban 5, a kereskedelemben 4 pontos romlást mértek, míg az üzleti szolgáltatásokban 1 pontos javulás történt. A foglalkoztatási kilátások is kedvezőtlenebbek, a cégek 7%-a bővítene, 13%-uk viszont leépítést tervez. A fogyasztói bizalmi index közel 4 ponttal esett vissza, lezárva a 8 hónapja tartó javuló trendet. A legnagyobb romlást az ország következő egy évének gazdasági kilátásai mutatták, ez a részindex 9 pontot zuhant. Emellett a háztartások saját pénzügyi helyzetének megítélése és a jövőre vonatkozó pénzügyi várakozások is gyengültek.
2: A választási eufória lecsengése lehet ez, vagy pedig egy valós társadalmi elbizonytalanodás, aminek itt most szemés főtanúi voltunk, vagyunk.
8: Inkább az előbbi. Tehát az, hogy a választási eufória, az érezhető volt, hogy egy kicsit jobban is megdobta az elvárásokat, mint az reális volt. Úgyhogy én szerintem ez teljesen normális, hogy ahhoz képest, hogy az eufória az most már elmúlt, most visszatértünk a realitásba.
9: Hát és ugye a gazdaság automatikusan egy politikai változástól nem fog szerkezetet váltani, és egy elhibázott szerkezetű gazdaság nem fog 3 hónap múlva jól működni. Az akkumulátorgyárak nem kezdenek el termelni attól, hogy kormányváltás volt, hiszen hát, nincsenek megépülve, tehát, sőt, környezetszennyezés miatt még le is állítják őket. Tehát, hogy egyszerűen, ha egy gazdaság szerkezete rosszul van összerakva, akkor az évek, hanem évtizedek.
8: Hát 4-5 év biztos.
7: Jó, hogy mondta az akkumulátorgyárat, mert pont az volt, ami húzta most a gazdasági növekedést egyébként, de az fontos mutató itt a GKI-nak a számaiban, hogy például a cégek többsége már elbocsátást tervez, tehát hogy azt is megkérdezték a cégektől, hogy most
2: átbillent, igen.
7: Felvennének munkaerőt, vagy elbocsátást terveznek, és a cégeknek a nagyobb része mondta azt, hogy elbocsátást tervez, tehát ez a munkanélküliségnek a növekedését is hozhatja, és maga a konjunktúra index, az egy kulcskérdés, hogyha már itt a támogatottság előkerült, egy kormány támogatottsága szempontjából. Most kis reklám jön, hogy írom a könyvemet pont egyébként a mostani választási kampányról, hogy mi volt egyébként a Fidesz vereségének az egyik legfontosabb a boka, és például a gazdaság, a negatív konjunktúra az jelentős szerepet játszott, mert akkor minden baj jön, akkor felértékelődik a korrupció, akkor felértékelődik az, hogy most a szomszédnak ez van, nekem meg nincsen. Tehát akkor jön egy ilyen faktor, hogyha mindenkinek jól megy, akkor ezek sokkal kevésbé jelennek meg. Hogyha a konjunktúra lefele megy, hogyha sokkal rosszabb a várakozása, a hangulat az embereknek, akkor annak van negatív politikai hatása is. Most itt van egy veszély, és azért is az augusztus azért is érdekes, mert egy augusztus az mindig egy stabil időszak szokott lenni egy kormány esetében, hiszen nyár van, fesztiválok vannak, mindenki nyaral, azért egy kicsit egy hangulatban jobb időszak augusztus, mint mondjuk december, amikor, vagy január-február, amikor sötét van, hideg van, emberek ki sem mennek, tehát akkor sokan pesszimistább, negatívan szokott lenni a közvélemény. Ezért is érdekes, hogy most augusztusban van egy ilyen bezuhanás. Jövő héten én úgy tudom, hogy fog jönni közvéleménykutatás is, ami a párpreferenciát mutatja meg. Talán a négy szava is majd kihoz egyet. Kíváncsian várom, hogy abban jelentkeznek már-e ezek a konjunktúrában érzékelhető negatív tendenciák.
8: Ezért bezuhanásról még ne beszéljünk szerintem, meg azért az EU-s pénzek is csak most kezdenek jönni.
9: És azért ugye egy dolgot a gazdaság állapotával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a NER hálózata ugye gyakorlatilag a nagyvállalati szektort teljesen átszőtte. Ezek a vállalatok az elmúlt minimum 10 évben semmiképpen sem úgy működtek, hogy a valós gazdasági teljesítmény alapján termelték az eredményeiket, és mióta a politikai hatalom eltűnt mögülük, azóta nyilvánvalóan ezek a társaságok nem képesek ugyanazt a gazdasági teljesítményt előállítani. Tehát azért az, hogy egy ilyen politikai váltás mit tud okozni a gazdaságnak a szövetében, azt pontosan azt tudja jól szemléltetni, hogy egy politikai hatalom mennyire szövi át a gazdaságnak a szövetét.
7: Az is kérdés, mennyire alakozik bele az új politikai hatalom ezeknek a cégeknek a működésében. Tehát, hogy a tudatosan kizárják őket bizonyos pályázatokból, hogy most volt egy alacsony ár miatt egyébként egy holland cég kapott meg egy pályázatot, tehát akkor a mostani politika is beavatkozik egyébként a gazdaságnak a működésébe. Kérdés, hogy ez mennyire lesz jó. Tehát az építőiparban látjuk már, hogy például majdnem 10%-os zuhanás volt egy negyed évben, azért ez nagyon durva.
8: Hát az építőipar azért a NER zászlós hajója volt, tehát én azt várom az új kormánytól, hogy alapvetően a jogállam helyreállítása mellett a piacgazdaságot is helyreállítsa.
16: Átláthatóbb legyen minden, azt gondolom, mind a hárman. Ezt szeretnék, sőt, mind a négyen velem együtt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet önöknek, nektek pedig azt, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Holnap is lesz aktuál, hogy tartsanak akkor is velünk. Szép éjszakát, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy világító torony fénye kialudt, mondanám, de hát ez nem igaz, mert egy író a műveiben világító torony, elsősorban Nádasra emlékezünk, arra az alkotóra, aki fogalom, és hát így nevezik a világban sokfelé, ahol fordítják és ahova fordították a műveit. Mi erről a fogalomról nem, de az emberről annál inkább fogunk tudni beszélni. Nádas Péterre emlékezünk, barátjával és a mentoráról fogunk beszélgetni, Forgács András íróval, rendezővel, színésszel. Te egy kicsit mindenes vagy, ő nagyon egyirányú volt, ő nagyon író volt.
2: Nem igaz. Ez a barátságunkat is segítette. Fotós volt elsősorban, az volt a képzettsége, és a gyönyörű fotóalbumai vannak. A művei fotókkal együtt készülnek. Színdarabot is írt, nem csak regényt. Eszéket is, szóval nagyon sok oldalú volt.
1: De író, író, író.
2: Igen, nem? De a képző, tehát az, hogy a képzőművészet és a verbális nem mindig férnek össze, az tudjuk, hiszen ritka dolog, hogy mint a William Blake, ugye, aki nagy festő is volt, és nagy író is volt. Szóval ilyen értelemben azért passzoltunk, és amikor, mert én rajzolok is, és több könyvét illusztráltam, és ez fontos volt a kapcsolatunkban, csak ezt akarom mondani. Volt,
1: azt mondod, hogy belőled ő csinált írót.
2: Hát tulajdonképpen ez így nem pontos, de én mondom valóban. Az a lényeg, hogy amikor írtam egy színdarabot otthon, egy Dostojevszki játékosából, teljesen őrült darab volt, és a Radnóti Zsuzsa, akinek valamiért tetszett mégis, de nem tudta eldönteni, hogy betegye egy antológiába. És akkor a Nádashoz fordult, aki volt, tehát aki megmondta, aki tudta, akinél a tuti volt. És azt mondta, hogy ez érdekes. És akkor ez nekem egy belépő volt hozzá. Az volt a különös, ez 81 körül van, hogy addig nem is olvastam a műveit, de tudtam, hogy nagy író. Hát, hogy miből? Hát, amikor valaki körül ez az aura megképződik, a neve már
1: úgy
2: azt jelenti.
1: Szokták

0: mondani, hogy ő nagy író.
1: Nem, hát nem, az aurája ott lebeg valahol, aztán persze alaposan elolvastam majdnem mindent, de akkor elkezdtem vele találkozni. És minden találkozásunk rendkívül fontos volt a számomra.
0: Mitől nagy író valaki? Mitől nagy író Nádas?
1: Attól nagy író van, hoztam egy idézetet Thomas Manntól, ha megengedett, felolvasom, ha nem, akkor összefoglalom.
0: Parancsol,
1: mert ugye természetesen a mobilomon van, ami ki van kapcsolva.
0: Mert azt kérjük,
1: nem fog megszólalni. Nem fog megszólalni, de olyan zseniálisan mondja el, hogy, hogy egy jelentős szellemi termék már megjelenésekor messzeható és mély hatást gyakoroljon, ahhoz az kell, hogy az alkotó egyéni sorsa és vele egy időben élő nemzedék általános sorsával mély rokonságot, sőt, megegyezést mutasson. Tehát az egyéni az általánossal. Az embereknek fogalmuk sincs, miért terjesztik a hírét egy-egy műalkotásnak. Távolról sem műértőként száz nagyszerű dolgot vélnek látni benne, amivel meg tudják indokolni ezt a hatalmas érdeklődést, de tetszésük oka valójában megfoghatatlan. A szimpátia. Aschenbach, mert ez a Halál Velencébenből van, egy ízben egy alig feltűnő helyen egyenesen kimondta, hogy szinte minden létező nagyság annak ellenében létezik, ami van. A bánat és a kín, szegénység, elhagyatottság, testi gyengeség, bűn, szenvedély és ezer akadály ellenére. Csak azért is. De ez több volt egyszerű észrevételnél, mármint Aschenbach részéről, tapasztalat volt, úgy szólván életének és hírnevének a képlete. Az életműve kulcsa. Csodálkoznunk kell azon, hogy ez jellemezte legfontosabb alakjainak erkölcsi tartását, külső viselkedését. Csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye a Thomas Mann a Buddenbrook házzal tűnt fel, ami egy regény, de már iszonyatos botrányt kavart a szülővárosában, mert mindenki mindenkit fölismert benne. Szóval egy úgynevezett autofiction, ami aztán 100 évvel később divatba jött, és a Nádasnál is ez van. Tehát, hogy a saját élete anyagát sokkal egész másképp használja, mint mondjuk egy Balzac vagy egy Flaubert, tehát egy 19. századi író. Szóval és ezen az úton indult el. És mivel ő egyébként határozottan kijelenti, hogy ő a nemzet úgy, mármint nem a nemzet írója, hanem ő író, és ő azt írja, ami ő, ezért az a különös, hogy van egy ilyen teljesen sajátságos, különös, összetévesztetetlen személyiség, ami ismeretleneknek, most csak a magyar közönségéről beszélek, akiket sokszor láttam, mert volt, amikor együtt léptünk fel aztán, és nagymamák és unokák hozzák a 30 évvel ezelőtti otthon a polcról levett Nádas könyveket, hogy aláírassák. Tehát az ő egyéni, teljesen furcsa, pervers, titokzatos, érdekes élete és egy másik embernek az élete között hirtelen azonosság képződik. És ennek a művészetének a titka nála megvolt. Tehát ez valóban így van, mert emlékszem, a párhuzamos történetekből egy színdarabot is írtam, mármint egy motivumából, amit szerencsére, amit meg is rendeztem a Rózsavölgyiben, nagyon jó színészekkel. Tehát nagyon mélyre behatoltam az ő figuraszerkesztési technológiáját.
0: Engedett? Tehát ebben ő partner volt, vagy mentél a magad feje után, a magad útján?
1: Partner volt, de nem elolvasta, persze mielőtt bemutatták, és nem volt olyan könnyű az engedélyt megszerezni, szóval azért gyanakvó volt, barátságunk ellenére. De az, hogy például az a nőfigura, aki ebben a jelenetben szerepel, a Szorul a hurok című, egy taxiutazásnak a története, az egyértelműen a nagynényéről, aki őt felnevelte, volt mintázva, de természetesen regényfigurává fel. Nagyítva. És ezek a nagyon különös figurák, ezek a nagyon különös szenvedélyek azoknak az embereknek, akik tényleg hát rengeteg felolvasását, meg beszélgetését láttam ilyen publikus helyeken, mint a könyvfesztivál és egyebek, úgy nézik, mint a Mario is a varázslóban a varázslót. Tehát olyan szinten leköti őket ez a különös élet. Mert egyébként a magyar írók között egy teljesen sajátságos, a stílusát tekintve helyet foglal el.
0: Olvasmányos, és mégis elgondolkoztató. Ezt így együtt ritkán használjuk, de rá abszolút igaz.
1: De így van, és ez a Thomas Manni modell tulajdonképpen. A Thomas Mannnak az összes regénye, Varázshegy, hihetetlen bonyolult filozófia, és mégis szimpla, és nagyon könnyen átélhető a történet. Ezért sokan kritizálják is a Thomas Mannt.
0: Rengetegen búcsúznak most tőle. Igen. Gyakorlatilag a teljes magyar irodalom, a művészvilág, a közélet. Azt hiszem, hogy jó, hogy eljöttél, és te is megtetted itt ezt nálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm neked. Forgács András író volt a vendégünk itt a legvégén. Nádas Péterre emlékeztünk, és holnap reggel ismét várom önöket itt a Startban. Addig töltsék kellemesen ezt a mai napot. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

láttad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkotés, a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szolid. A körfolyosók mögött 10 forintos history. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alatt.